0: több nemzetiség egyrészt meghatározta az én nemzetiségekhez való hozzáállásomat, az érdeklődési területeimet. A romák között több mint 20 éve gyűjtök, filmezek, végzek terepmunkát. Nagyon sok roma táncos, zenész, mesélő, énekes ismerősöm, adatközlőm, táncos mesterem van.
1: Volt olyan, amire azt mondtad, hogy de hát ez mondjuk magyar.
0: Nagyon sok esetben történik olyan tánc folklorisztikai helyzet, mikor a cigányok egy ilyen transmitter szerepet töltenek be. Erre nagyon sok példát tudok mondani Erdély szerte, olyan korábban magyarok által lakott vidéken, ahol a magyarok táncát, zenéjét, szellemi kulturális örökségét már a helyi, idősebb, utolsó órában lévő magyar közösség nem őrzi, a romák igen. Tehát a romák folklorisztikai asszimilációs képessége hihetetlenül kreatív. A romák lábán élnek tovább magyar és román figurák, a romák száján élnek tovább magyar és román is más nemzetiségű paraszt embereknek a nótái, dallamai, hangszeres zenéi.
1: Nagyon érdekes történet egyébként az is, amit a klezmer magyarországi visszahonosítója mondott el, hogy roma zenészektől tanulta meg vagy vissza ezeket a dallamokat.
0: Így van, mi is nagyon sok esetben járunk így Arad megyébe, dédnapám szülőfalujában, Mácsán. Sem a magyarok, a románok már alig-alig táncolnak, viszont a romák mai napig 20-30 éves korosztály is, mind a román, mind a magyar táncrendet ismerve, azoknak megőrzőjeként tudjuk őket gyűjteni, és nagyon értékes anyagot tudnak produkálni mai napig.
1: Térjünk át a másik történetre. Ez egy olyan darab, amiről már a szerzője is annak idején lemondott, de talán nem ez a legérdekesebb momentum benne.
0: Tamási Áron Ősvigasztalás című drámájáról van szó, melyet egy kolozsvári drámaíró pályázatra adott be. Itt elutasították, majd később el is veszett ez a dráma, és ha jól értesültünk, akkor maga az író is elveszettnek hitte, ám előkerült ez az anyag, és azóta számtalan színház feldolgozta ezt a végtelenül szakrális, mély filozófikus gondolkodásra utaló előadást. Viszont táncszínházi adaptációja még nem született, ezért döntöttünk úgy az Udvarhely táncműhelyel és alkotótársaimmal, hogy a szövegeket ugyan felhasználjuk megzenésített szövegdobozoként, de egyértelműen a tánc, a mozgás fog uralkodni a színpadon.
1: Igazából az a nagy nehézsége, hogy maga a darab utalás rendszere ténylegesen egy ősvilágot tár fel kereszténység előtti képzettársításokkal.
0: Így van, folyamatosan egy kora keresztény, vagy egy kereszténység előtti hitvilágot, vallási gondolkodást, Isten hitet, pszichológiai és filozófiai miben létét a székelységnek vizsgálja Tamási Áron. Mindez folyamatosan szembe helyezi a modernitással, a globalizációval, az én olvasatomba. Próbálom 21. századi keretbe ölteni az előadást, és megtalálni azokat a formai sajátosságokat és tartalmakat, melyek kortárs előadássá tudják avanzsálni ezt a történetet.
1: Nyilván annyiból pedig könnyebb, hogy itt alapvető emberi kérdéseket feszeget, tehát halál, szerelem, féltékenység, és talán bizonyos értelemben a feltámadás is.
0: Igen, amióta ember az ember és megszületett évezredekkel ezelőtt, ez a gondolat Homérosztól Tamási Áronig minden nagy költő és író, alkotó ember fejében megfordul. Ezeket próbáljuk mi egy különleges színpadtechnikával, látvánnyal, remélhetőleg progresszív megoldásokkal színpadra vinni.
1: Nem idegen tőled az, hogy a táncnyelvet nem csak arra használod, hogy egy autentikus darabot megmutass a közönségnek, hanem hogy valamilyen történetet elmesélj. Erre külön kell azért készülni lélekben, mozgásban, gondolkodásban?
0: Mindenféleképpen, hiszen egyrészt az eredeti dráma szöveget folyamatosan bújom, olvasom, értelmezem, analizálom. Közben próbálok folyamatosan mellé olvasni. Jungtól a fák élettanán keresztül próbálok olyan fogóckodókat, pszichológiai, filozófiai asszociációkat keresni, melyek felhasználásával olyan szimbólumokban tudok gondolkodni a színpadon, mely a néző számára is elindít, ha nem is aznap este, de azt követő időszakban egy asszociációs folyamatot.
1: Mennyire lehet kapaszkodni azokba a mindenen át, tehát a népi kultúrán is átható szimbólumokba, mint hogy az atya vagy a női ártatlanság megjelenítése?
0: A szellemi kulturális örökség, tehát a parasztságnak a szimbólumrendszere egyszerűen kimeríthetetlenül gazdag. Ha csak az eszközvilágra gondolok, ha csak a jeles napokra, akár csak a naptári év reprezentatív ünnepeire gondolok, és az ehhez kapcsolódó népszokásra, mozgás és gondolatrendszerre kimeríthetetlen gazdasággal bírnak.
1: A Tamási darabról azt is írták korábban, hogy ez az újrakezdésnek is egyfajta műve. A te életedben mennyire játszik ez szerepet, hiszen végeredményben minden egyes bemutató egy kicsit újrakezdésnek is számít.
0: Teljes mértékben így van, hiszen nagyon szeretek művészileg kockázatot vállalni, új utakat keresni, olyan megoldásokat színpadra vinni, melyeket korábban nem láttam. Mindig kerülöm a plagizációt, a másolásnak a legkisebb formáját. Egyetértek, igen, minden előadás egy újrakezdés, de közben az életemben is az folyamatosan jelen van, és minden olyan időszakot, munkahelyet, vagy akár kapcsolatot, ha kell, akkor azt gondoltam, hogy újra értelmezve érdemes újrakezdeni, és egy új tartalommal megtöltve tovább folytatni.
1: Nyilván az, hogy az ember újra meg újra ihletet kapjon, szükséges, hogy új meg új táncokkal, dalokkal, mozdulatokkal találkozzon, tehát a terepmunkát nem lehet abba hagyni.
0: A Magyar Művészeti Akadémia ösztöndíj programának köszönhetően mai napig járom a terepet és folyamatos gyűjtőmunkát végzek. Gyergyó vidékén 2008-ban kezdtem el a néprajzi terepmunkát, akkor ismerkedtem meg egy Vizoli Demeter nevű kiváló táncos mesterrel, aki egy meglehetősen hagyományőrző családból származott, kiváló énekesek, furulyások és táncosok voltak a felmenői. Demeter bácsi és a felesége Amália néni elmúltak már 80 évesek, 15 éve filmezem, gyűjtöm őket, lépéseiket, dalaikat, népszokásaikat, és idén népművészet mestere díjat, állami kitüntetést kapott Vizoli Demeter, az első ilyen gyergyói táncos mester, aki részesülhetett ebbe a kiváló, nagyszerű és elismerő díjban, bízva abba, hogy ez a díj is hozzájárul ahhoz, hogy Gyergyó a megfelelő helyre kerüljön a tánc folklorisztikai térképen.
1: Egészen biztos vagyok benne, hogy mindamellett, hogy több darabot is egyszerre próbálsz, már az új tervek is valahol ott vannak a fejedben.
0: Folyamatosan új koreográfiákon és műsorokon gondolkodom. Több felkérés is van folyamatban, és egyeztetés is, szépirodalmi darab feldolgozása is, táncszínházi autentikus műsorok tekintetében egyaránt folyamatosan gondolkodom.
1: Na jó, de mi az, amit te szeretnél? Tehát amit azt mondod, hogy ezt mindenképpen meg fogom csinálni, akármikor hatodik haszakad.
0: Több magyar és világirodalmi gyermek és felnőtt regénynek, mesedarabnak a táncszínházi adaptációját tervezem, tervezzük alkotótársaimmal, bízom benne, hogy az elkövetkezendő időszakban ezek meg fognak valósulni.
2: Írják fel maguknak a két időpontot, október 15-e és 16-a. Az első a Tamási Áron dráma táncváltozatának bemutatója Székelyudvarhelyen, a második a Cigányok arca Budapesten a Műpában.

0: Irodalmi műsor ajánló következik Nagy György Andrástól.
1: Tolsztojt talán senkinek sem kell bemutatni, de annyit azért érdemes megjegyezni a kor ismeretéhez, hogy Lev Nyikolajevics abban az esztendőben, 1828-ban született, amikor a cári Oroszország lezárt egy háborút a perzsákkal, és belekeveredett egy másikba a törökökkel. 1910-ben pedig az író temetésekor Pétervár, Moszkva, Kijev, Harkov és Odessa diákjai a halálos ítélet eltörléséért tüntetnek. Érdekesség, hogy bő 40 év elteltével Németh László József Attila díjat kap az egyik legismertebb regény fordításáért. Annyi időt töltött, ahogy maga is emlegette, a Karenina Annával, hogy híres tanulmányában joggal nevezhette magát Tolsztoj inasának. 1956-ban jelent meg szintén az ő magyarításában az orosz szerző színpadi komédiája A műveltség gyümölcse. Ebben az évben hunyt el Honti Rezső nyelvész, irodalomtörténész, aki az orosz mellett francia, olasz, spanyol és angol nyelvkönyveket írt, szótárakat szerkesztett, és nem mellesleg Tolsztoj műveket fordított. Például azokat a novellákat is, szám szerint kettőt, amelyeket Páholy és Pódium című műsorunkban hallgathatnak meg szeptember 13-án. Az egyik írás, Az ördög és a kenyérhé, már a címében is hordozza a népmesei ihletettséget. Kiinduló pontja szerint a gonosz képviselői megfosztanak kevés kis élelmétől egy szegény embert, arra számítva, hogy majd káromkodásra ragadtatja magát. A történet bemutatását a novellákat előadó Schnell Ádám színművész folytatja.
2: Mintha népmese lenne. Eleve az ördög figurája, sőt a fő ördög és a kis ördög, és tulajdonképpen egy mélyen emberi tulajdonság merül itt fel problémaként, mégpedig a habzsolás. Egy szegény ember, a főszereplő, akit az ördög úgy büntet meg, miután először nem tudja őt bűnre csábítani, hogy gazdagságot ad neki. És ez annyira aktuális, azt gondolom, a mai világban. Szoktuk mondani, hogy a pénz nem boldogít, de hát persze mindenki vágyik azért egy kis pénzre. Aztán ha kicsi van, akkor még többre, és még többre. És ebből is ugye az derül ki, hogy ezzel lehet a legjobban ártani. Mikor ez megadatik, mert onnantól kezdve mennyire el tudja veszíteni az ember önmagát, és erre mondjuk, hogy az eszét veszti tényleg szinte már, azért, hogy még több legyen, még több, még több. Itt ebben a történetben is állat tulajdonságokkal ruházza föl az embereket Tolsztoj, a róka ravassága, a farkasnak a gonossága és a disznó pocsolyában fetreng, nagyon-nagyon aktuális, ahogy az embereket tényleg el tudja vinni ez a anyagiak felé való törekvés.
1: A másik novella címe, ahol szeretett ott Isten, a mai olvasóban, hallgatóban felidézheti Teréz anya könyvét. Eszünkbe juthat egy 8. században keletkezett keresztény himnusz is, és ott lebeghetnek a szemünk előtt a régi falvédőkre hímzett mondatok. Tolsztoj korában azonban sokan tudták, hogy ez egy bizonyos Vasilij Kirillovics Szjutyajev szavajárása, aki egyszerű muzsikként alapított, később szektásnak minősített népi vallási mozgalmat. Az általa prófétának tartott férfit gyakran látta vendégül az úgynevezett úri társaságba invitálva az író, aki sajátos gondolkodásával, kirajzolódó filozófiájával és életmódjával lassan elidegenítette magát kora társadalmától és az egyháztól is. Tény, hogy a későbbi értékelések szerint is Tolsztoj radikálisan értelmezi az örök és változatlan keresztény értékrendet, amely mellett természetesen műveiben állást foglal. Ismét Schnell Ádámot hallják.
2: Ahol szeretet, ott Isten. Nagyon szép történet számomra. Az Istennel való találkozás titkát tárja föl tulajdonképpen. Egy csizmadia mester, akit szintén az életben sok bánat ér, és egy bizonyos beszélgetés kapcsán elindul Isten felé, illetve nem is Isten felé, hanem a Szentírás felé. És elkezdi olvasni a Szentírást, és ezen belül a farizeussal való találkozását Jézusnak, ahol nem köszönti őt. A farizeus viszont ugye a bűnös asszony olajjal mossa lábát, könnyeivel öntözi, majd hajával törli meg, és ez a történet indítja a csizmadia mestert arra, hogy vajon ő hogy fogadja a vendéget. Három találkozást ír Tolsztoj ezzel a csizmadia mesterrel kapcsolatban, miközben személy szerint Krisztus urunkat várja találkozásra, három vadidegen emberrel találkozik, és tesz jót velük. És a végén egyszer csak szinte egy ilyen látomásban megvilágosodik, hogy ezekben az emberekben volt Krisztus. És ez egy gyönyörű gondolat. Ez nagyon izgalmas. Persze, amikor találkozunk emberekkel, és van, aki szimpatikus, van, aki nem szimpatikus annyira, van, akinek jobban megnyílunk, van, akinek kevésbé, aki nem hívő ember, az is lehet jó ember, és szeretettel teli, és megbocsát. Az, hogy egymásba meglássuk Krisztust, és valóban azzal a szeretettel és odafordulással tudjunk élni, ez nagyon fontos. És ez a novella nekem nagyon szépen megadta.
0: Tehát szeptember 13-án vasárnap 15 óra 4 perctől a Katolikus Rádióban, a Páholy és Pódium című műsorban Lev Tolsztoj két elbeszélése hangzik el Schnell Ádám előadásában. Dramaturg, rendező Sáros Pataki Zsuzsanna. Kedves hallgatóink, most hallgassák meg Pjotr Iljics Csajkovszki opusz 48-as C-dur szerenádjának harmadik tételét. Előadja az Anima Muzicé Kamara Zenekar.

0: Elhangzott Csajkovszkij, opusz 48-as C-dur szerenádjának harmadik tétele az Anima Muzicae kamarazenekar előadásában. Folytatjuk az akvarelt. 500 évvel a csata után 4500 néző előtt most augusztus 29-én tartották a Mindig itt leszünk című musical ősbemutatóját a Budapesti Operett Színház művészei Mohácson. A darabban Kocsis Dénes két szerepet is játszik. Talán meglepő módon, előadásonként váltakozva, ő alakítja Második Lajost és Szapolyai Jánost. A kérdező Ungvári Judit.
1: Mennyire jelentett ez neked nehézséget, vagy érdekességet, kihívást, hogy kettő szerepet kellett megtanulnod ebből a különben új műből?
2: Nos, hát nem volt egy egyszerű feladat, megmondom őszintén. Egyrészt ugye eleve is szólt a felkérés, hogy erre a két szerepre, de most azt lehetett tudni, hogy Mohácson majd az ősbemutatón Szapolyai János szerepét fogom játszani, és majd szeptemberben, amikor behozzuk a Közszínházba, hogy majd akkor formálhatom meg a Lajosnak a szerepét is. És ilyen szempontból én mindig nagyon próbálok tudatosan működni, mert szerintem ez nagyon fontos azért a felnőtt életünkben, hogy tudjuk nagyjából priorizálni a dolgokat, és mert nekem például a család az egy nagyon előkelő helyen, tehát gyakorlatilag az első helyen van, és ehhez képest igyekszem azért a munkákat is úgy, hát aktuálisan mindig előnyben részesíteni, hogy ami most fontos, arra fókuszálni, és nyilván ezzel kapcsolatosan azért az áprilisi próbák júniusig tartottak itt nagyjából bent a Közszínházban, az Operettszínházban. Én itt főleg a Szapolyaira fókuszáltam, amellett, hogy azért nyilván félszemmel figyeltem a alakulását a másik szerepnek, illetve nyilván a szövegek egy részét elkezdtem tanulgatni, amennyiben volt rá éppen időm, de hát két másik produkciót is próbáltam a nyáron, úgyhogy nem volt rá sok időm. Úgyhogy picit a nyugalom jegyében és a béke jegyében úgy döntöttem, hogy én most Mohácsig Szapolyaira fókuszálok, és onnantól kezdve pedig fordulok rá, úgymond Második Lajos karakterére, és ez így is van, tehát itt a premier előtt tudom mondani, hogy ez egy jó döntés volt. Nyilván nehéz, mert ma például délelőtt Szapolyait próbálok 10-től 2-ig, 6-tól 10-ig, este pedig majd a Lajost, és azért ilyen feladatom még nem volt, hogy egy előadáson belül ugye két szerepet kell kialakítanom magamnak, de úgy néz ki, legalábbis most lekopogom itt a saját államba, hogy el fog készülni azért a Lajos karakterével is. Ez egy jó kihívás, is örülök neki, hogy helyt tudok állni így is.
1: Melyik az összetettebb vagy a nehezebb figura számodra?
2: Amikor Szomor Gyurci felkért engem egy szerepe ebben a darabban, hiszen ezt ő írta, ugye, még annó nem tudtuk, hogy egy koprodukcióban fogjuk végül bemutatni, akkor engem a Lajos szerepére kért fel. És természetesen ezt nagy örömmel elvállaltam. Nyilván mondta azt, hogy hát ezt a karaktert mindenképp nekem szeretné adni, mert úgy ítéli meg, hogy ez egy abszolút nekem való karakter. És természetesen ezt most én is így érzem, hogy ez egy az én lelkületemhez nagyon passzoló szerep. Viszont amikor most már ugye Szapolyaiként mutattam be a darabot, akkor odajött hozzám az egyik próba után, és azt mondta, hogy Pénikém, nagyon örülök neki, hogy ezt az arcodat is meg tudod mutatni, és nagyon boldog vagyok, hogy végül az ősbemutatón nem Lajosként, hanem Szapolyaiként álltam színpadon. Egyébként nagyon sok olyan visszajelzést is kaptam, hogy ez a úgymond egy ilyen elég, bocsánat a kifejezésre, egy ilyen tökös férfiként, egy ilyen nagyon férfias megjelenéssel, érzülettel állapot színpadon, hogy tény, hogy azért én főleg hőszerelmeseket játszottam, és nyilván ez a úgymond a líraibb oldalamat már nagyon sokszor megmutattam, viszont ezt a fajta kicsit sötétebb, kemény, hát odaállós férfi karaktert kevéssé sikerült, mert nyilván az én hát kinézetem, karakterem. Szóval én inkább egy ilyen lírai típusú karakter vagyok, és ebből a szempontból nagyon örülök, hogy én tudok ebből ugrani és mozdulni. Megmondom őszintén, hogy ettől nem vált nehezebbé a megformálása a Szapolyainak, úgyhogy még mindig azt mondanám, hogy válaszolva a kérdésedre, hogy a Lajos karaktere az, ami számomra egy összetettebb, nehezebb feladat. Nyilván sokkal többet is van színen, és azt a fajta küszködés, szenvedést, amit az István a királyban is egyébként Istvánként megtapasztaltam, az hasonló ebben a karakterben is, de azért egészen más a történés, vagy más a történetnek a vége is. Tehát, hogy más, hogy próbálom megélni, és egy fiatalabb ember, egy fiatalabb lelkület. Én nyilván közel 40 évesen egy 20 éves királyt eljátszani, az egy nagy kihívás, és próbálom megformálni úgy a karaktert, ami igaz is tud maradni, tehát nem leszek gyerekes, vagy nem leszek infantilis, hanem azt az őszinte 20 éves fiatalembert próbálom megjeleníteni, aki attól küzd, hogy ő nagyon fiatalon olyan hatalmat és pozíciót kapott, amit ő nem kért, de mégis valahogy helyt szeretne állni, és ez egy nagyon nehéz feladat, de nagyon hálás, és iszonyatosan élvezem ezt a szerepet.
1: Még egy picit a Szapolyainál maradva, ugye az ő mondjuk így a történelmi megítélése az, hát finoman szólva is problémás, tehát nagyon sokáig ugye árulóként volt megbélyegezve, nem olyan régen rehabilitálták tulajdonképpen a történettudományban is az ő szerepét a mohácsi csatavesztésben. De milyennek látod, vagy a darab milyennek ábrázolja ezt az alakot?
2: Ugye a maga a darab nem tér ki konkrétan arra, hogy mitől nem ér oda a csatába, hogy mitől áll meg Szegeden, és mitől nem tud eljutni Mohácsra. Viszont mi úgy álltunk hozzá, tehát nekünk az a koncepciónk, úgymond, Homonai Zsolt rendezése alapján, hogy ő mindenképpen szeretett volna odaérni, és akadályoztatva volt. Más parancsokat kapott, de hiába, mert ettől függetlenül is ment volna, és segített volna, és nyilván próbálta volna a csatát más kimenetelre bírni. Hát ez az alaphozzáállás. Természetesen egyébként azért egy férfi, aki alkalmas arra, hogy vezessen egy országot, aki erre lett tanítva, és várta is azt, hogy esetleg megválasztják királynak, szerette volna ezt, egyszer csak azt látja, hogy egy 10 éves kis királyka üldögél a trónon, és fogalma nincs az életről, nyilván abszolút teljesen természetes módon. Ez azért nyilván nagyon bosszantó lehetett számára, én úgy képzelem el, tehát azért ez egy, hát ismerjük ezt a mindennapokból, a hétköznapokból is, mi akár most itt 2026-ban is, hogy milyen az, amikor esetleg valaki olyat ültetnek székekbe, aki nem biztos, hogy arra alkalmas, korát, nem épp, vagy bármit tekintve. Ilyen szempontból azt gondolom, hogy ezt mindenképpen át tudom élni, vagy meg tudom formálni, hiszen mindannyian kerülünk ilyen helyzetekbe. Hogy éppen olyat ültetnek esetleg elénk, vagy állítanak elénk, aki a saját véleményünk szerint éppen nem úgy ítéljük meg, hogy alkalmas lenne, vagy predesztinálva lenne erre, úgyhogy nyilván ez egy átélhető érzés abszolút. És azt gondolom, hogy ilyen szempontból érthető, hogy egy kicsit ellenségesebben áll ehhez az egész dologhoz hozzá. Úgyhogy én nem gondolom őt rossz embernek, én nem gondolom őt egy, ugyanúgy, ahogy egyébként az Isten a király történetben is, koppány, nem volt rossz fiú, koppány csak a saját igazát képviselte, és én azt gondolom, hogy szerintem azért jó, hogyha elfogadással és megértéssel állunk egymáshoz amúgy mindig, vagy minden körülmények között, vagy a lehető legtöbbször, mert igazából mindenkinek a történetét meg lehet érteni, lehet egyetérteni, vagy nem egyetérteni, de én azt gondolom, hogy ebben a helyzetben Szapolyai Jánosnak is igaza volt. Csak hát máshogy alakult az élet, és máshogy alakultak a dolgok.
1: Ha már ugye az István a király többször is szóba került, és hát nagyon sokan emlegetik is egyébként ennek az előadásnak, illetve hát a musicalnek a kapcsán, hogy az István a királyhoz hasonlítható talán, legalábbis egy fontos magyar történelmi eseményből meríti a témáját. Tehát hogy látod, az István a királlyal érdemes összevetni, vagy talán nem érdemes? Lehet-e esetleg ez hasonló szinten sikeres, mint ugye az István a király annó?
2: Nem látok a jövőbe, pedig milyen jó lenne, de nyilván erre nehéz mit mondani. Én megmondom őszintén, hogy nagyon-nagyon jó viszonyt ápolok Szomor Gyurival, és szeretem a művészetét, és természetesen azt kívánom ennek a darabnak, hogy legalább 40 évig fennmaradjon ez a mű, és tényleg mutassák be legalább annyiszor, ahányszor az István a királyt, és ismerje meg minden nemzedék, aki innentől kezdve megszületik. Egy dolog, egy kérdőjel van bennem, hogy azért nyilván más az államalapításról beszélni, mint mondjuk a mohácsi vészről. Tehát azért az, hogy van egy olyan darabunk, amiről mindenki tudja, hogy mi a vége, és van egy szomorú vége, és tudjuk, hogy veszítettünk. Természetesen nem kell, hogy meghatározza a mű sikerességét, de azt gondolom, hogy az alapállása más a két történetnek. Tehát még mondjuk az egyiket üdvözöljük és örülünk neki, kvázi, addig a másiknál meg egyből az van, hogy hát nem tudom, szomorkodjunk egyet, tehát hogy egy kicsit próbáltuk is ennek az élét elvenni ezekkel a megjelenésekkel, amiket ugye fel lehet lelni azért a mindenféle közösségi portálokon. Én azt gondolom, hogy felkeltettük a figyelmet, és igen, ezek a dalok szerintem alkalmasak arra, hogy fennmaradjon a mű, és hosszú évtizedekig akár kedvenc dalok is alakuljanak ki, mint ahogy az István a királynál is ugye minden dalt kívülről fúj a közönség. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ezek az érzések, ezek az érzületek, ezek az érzelmek és ezek a dallamok, ezek mindenképpen nagyon nagy hatással lesznek a közönségünkre, és igen, nagyon bízom benne, és kívánom is a darabnak természetesen, hogy évtizedekig, sőt, akár évszázadokon át legyen része a mi kis hazánknak a zenei történetének.
1: Szerinted mi a legnagyobb erénye ennek a feldolgozásnak, ha már itt tartunk? Ugye nyilván a történeten nem tudunk változtatni, tehát a kudarc az kudarc marad, a veresség az veresség marad, de mi az, amit tanulhatunk esetleg belőle?
2: Belemagyarázhatnék mindenfélét igazából a dolgokba, de én azt gondolom, hogy mindig az összefogás az a legfontosabb, az egy célért való közös érdek megfogalmazása is ennek a valamilyen formán történő összefogásban elérése. Szerintem ez egy nagyon fontos üzenet, hogy együtt gondolkodjunk, hogy a problémákat tudjuk közösen megoldani, és én azt gondolom, hogy az életünknek egy nagyon fontos része kellene, hogy legyen, mint ahogy nem tudom, 50 évvel ezelőtt mondjuk a faluban lévő emberek mindig összefogva, egymást támogatva élték az életüket, és tudták, hogy a Pista majd hoz kenyeret, a Mari majd megsüti, és a Sanyi bácsi, nem tudom, hoz hozzá egy jó kis pálinkát, és milyen szép hétvégénk lesz, vagy vasárnapunk, vagy adott esetben, hogyha egy ház éppen összedőlni készült, akkor a falu népe összefogott, és új gerendákat rakott be, és nem tudom, megjavította a tetőt, és nem ázott be, és tehát, hogy nekem ez hiányzik a mai világból egy picit, hogy összefogjunk, és együtt oldjunk meg helyzeteket és problémákat. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy az egyén önmagában kevés, mert én azt gondolom, hogy igenis nagyon fontos, hogy önmagunkkal képbe legyünk, tisztában legyünk, és egyedül is meg tudjunk oldani helyzeteket, vagy legyünk annyira bátrak, hogy megoldunk egyedül helyzeteket. Nem kell mindig segítséget kérni, de amikor van egy olyan helyzet, amiben kell, akkor merjünk egymáshoz fordulni, és merjünk egymást támogatva eljutni valameddig, és szerintem ez a műnek az egyik legfontosabb része, hogy mi egy népként, egy nemzetként igenis össze tudunk fogni, még ha sokszor ez nehéz is, vagy nehézségekbe ütközik akkor is.

0: Szomor György, mindig itt leszünk, Mohács 500 című rock musicaljéből hallottak részletet, Tiéd a hatalom címmel, amelyet Kocsis Dénes és Tassonyi Balázs adott elő. A Mohácsi csata ihlette musical legközelebb szeptember 11-én látható, immár Budapesten, a Nagymező utcai teátrumban.
1: A beszélgetés a Budapesti Operettszínház támogatásával valósult meg.
0: A műsort Nagy György András szerkesztette, a zenéket Bökös Henrietta válogatta.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: Kedves hallgatóink, most Johannes Brahms, opusz 73, numero 2-es D-dur szimfóniájának első tétele következik. A Magyar Rádió szimfonikus zenekara játszik. Vezényel Vásári Tamás.

0: Az elmúlt percekben Johannes Brahms opusz 73 numero 2-es D-dur szimfóniájának első tételét hallhatták. A Magyar Rádió szimfonikus zenekara játszott. A karmester Vásári Tamás volt.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: Három óra. Következik a Katedra két oldala. Négy hetente jelentkező műsorunkban katolikus oktatási intézményeket mutatunk be, pedagógusok és diákok szemszögéből. Ma a Weiner Leó Katolikus Zeneiskola és Zeneművészeti Szakgimnáziumba látogat el a szerkesztő Kelen Ágoston. A zenei szerkesztő Bögös Henrietta.

A Weiner Leó katolikus zeneiskola és zeneművészeti szakgimnázium Budapest egyik legszebb budai kerületében, Újbudán működik. Az ország legnagyobb zenei intézményeként ma mintegy 1400 zeneiskolai növendéket és 130 szakgimnáziumi diákot oktatnak itt. Az iskola története közel 120 évre nyúlik vissza. Kezdetben körzeti zeneiskolaként, majd 1968-tól 11. kerületi állami zeneiskolaként működött. Már akkor is az volt a cél, hogy a gyerekeket a zenei előkészítőtől egészen a felsőfokú tanulmányokra való felkészítésig kísérjék. Sok egykori növendék lett sikeres hangszeres művész, operaénekes vagy zenepedagógus Magyarországon és külföldön egyaránt. Az intézmény életét azóta is két fő cél vezérli, az amatőr zenetanulás támogatása és a zenei pályára készülő tehetségek gondozása. Kiemelten fontosnak tartjuk a tehetségkutatást, a kamarazenét és az együtt muzsikálás örömét olvasható az iskola honlapján. 1985-ben vette fel Weiner Leó világhírű zeneszerző és pedagógus nevét az intézmény. Ez a név ma is az igényes szakmai munkára és a közösségi zenélésre kötelezi a közösséget. A vonós zenekar az iskola alapítása óta működik, a fúvós zenekar pedig 1972 óta gazdagítja az iskolai zenei életet. 1990-ben indult el a középfokú szakmai képzés, így ma az alapfokú zeneiskolától a szakgimnáziumig teljes képzési rendszert kínál a Weiner iskola. A tanárok között koncertező művészek és elismert pedagógusok dolgoznak, akik személyre szabott fejlesztéssel segítik diákjaikat. Az iskola évente mintegy 300 hangversenyt ad, aktív szereplője Újbuda és Budapest kulturális életének, és a diákok rendszeresen érnek el hazai és nemzetközi versenysikereket. Az iskola 2011-ben Prima Primissima díjban részesült.

0: Köszöntöm a hallgatókat! A Katedra két oldala című műsor mai számában a Weiner Leó Katolikus Zeneiskola és Zeneművészeti Szakgimnáziumot mutatjuk be önöknek, Mészáros Lászlónéval, az iskola igazgatójával, Kálai Gáborral, az iskola művésztanárával és Tallér Jolánnal, az iskola diákjával. Jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok! Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, Mészáros Lászlóné vagyok.
0: Meg szeretném kérni először is igazgatóasszonyt, hogy mutassa be röviden az iskolát, jelenleg hol beszélgetünk, és milyen különlegességei vannak az iskolának.
1: Jelenleg az iskola igazgató irodájában beszélgetünk, a 2025-26-os tanévnek az utolsó napjait éljük meg, hiszen ma indult az érettségi szakgimnazista tanulóink részére, és a vizsgákon túl vannak a gyerekek, azok a szakgimnazisták, akik akár a párhuzamos képzésben, akár a szakképzésben az idén jártak hozzánk, illetve az összes zeneiskolás, az 1540 gyerek, aki túl van már a sikeres vizsgáján. Aminek nagyon örülünk, nagyon szép évet zártunk, azt gondolom, hogy semmi olyan okom nem lehet rá, hogy szomorkodjam, mert hiszen minden gyerekre büszkék vagyunk, rengeteg eredménnyel, nagyon sok szép élménnyel gazdagodtunk ennek az év folyamán.
0: Megkérdeztem, hogy a tanári karban hányan vannak?
1: 197-en vagyunk, egy elég nagy létszámú tanári kar, ennek a legnagyobb része természetesen zenetanár, hiszen művészeti iskola vagyunk, alapfok, középfok, de vannak közismereti tanáraink, mint a szakgimnáziumnak a közismereti oktatása révén 14 közismereti tanár van, a többiek pedig zenészek.
0: Te mióta jársz ide a Weinerbe? Milyen hangszer áll hozzád a legközelebb?
2: Én 2018 óta járok a Weinerbe, több évig zeneiskolás voltam, és most végeztem el pár hete az érettségi utáni képzést, ami 2 éves volt, és én blokkflőtén játszom, értelemszerűen ez áll a legközelebb hozzám.
0: Milyen diáknak való szerinted a Weiner? Milyen tulajdonságokkal kell, hogy rendelkezzen egy jó Weineres?
2: Szerintem az egyik legfontosabb, nyilván a zene mellett való elkötelezettség mellett a szorgalom. Arra nagyon sok szükség van, illetve a jó munkamorál kell ahhoz, hogy valaki jó Weineres legyen.
0: Tanár úr elsősorban művész, vagy elsősorban tanár? Hogyan lehet ezt a kettőt összeigazítani, így, hogy művész tanár legyen?
3: Hát elsősorban én művésznek készültem annak idején, és tulajdonképpen egy véletlen folytán kezdtem el végül is tanítani is, de ma már nem tudok a kettő között különbséget tenni, sőt, tehát ahogy az ember öregszik, és egyre inkább kiöregszik az aktív muzsikálásból, azt mondhatom, hogy talán most már a tanítás az első.
0: A közismereti oktatással kapcsolatban milyen különbségek vannak egy másik hagyományos iskolával összehasonlítva?
1: Az a különbség, hogy azok a tantárgyak, amelyek nem elsősorban érettségi tantárgyak, azokat felváltják a zenei tárgyak. Ugyanis a gyerekek itt hozzánk reggeltől estig két részképzésben vesznek részt, délelőtt egy közismereti, délután egy zenei képzésben. A zenei képzés óraszámai plusz a közismereti képzés óraszámai adják ki azt a heti 40 órát, amit a gyerekek teljesítenek. És ebbe a közismereti részből csak azok az érettségi tárgyak férnek bele, mint magyar, történelem, matematika, természetismeret, természetes mint katolikus iskola, a hittan, a testnevelés, az informatika, és emellett a rengeteg zenei óra, elméleti órák, gyakorlati órák, és ezek az egész napjukat kiteszik.
0: Ha egy fiatal szülőt kellene meggyőzni, hogy a gyerekét írassa be zeneiskolába, milyen érveket mondana neki? Miért fontos, hogy az ember tanuljon zenélni?
3: Egyrészt, mert hozzátartozik az általános humán kultúrához, hogy az ember zenéhez is értsen, foglalkozzon vele, ismerje, de azon kívül rengeteg képességet is fejleszt a gyerekekben, tehát azt, hogy zene tanulás, illetve zenélés közben ezt megosztott figyelmet gyakorolja és elsajátítja a gyerek, ezt az élet minden területén tudja aztán később használni. Egy dolog. A másik dolog az, hogy csodálatos társas élményt tud adni. Saját tapasztalatomból kiindulva is én igazából nem szólistának készültem, mert nem az vonzott elsősorban a zenélésben, hanem az együtt muzsikálás. És együtt zenét játszani, és pláne, hogyha már mondhatom, hogy egyházi iskolába járunk, ugye tanítunk, hogy egyházi zenét játszani is, ez egy csodálatos közös élmény, hiszen elég, hogyha itt csak egy régi latin mondást idézek, hogy bis orat quicantat, tehát kétszeresen imádkozik az, aki énekelve teszi azt.
0: Manapság egyre gyakrabban lehet találkozni azzal a jelenséggel, hogy a könnyű zene felől kezdenek el tanulni, zenélni a diákok, alapvető szolfés tudás nélkül. Ön szerint a komoly zenei képzés miben tud többet, miben más? Mit gondol erről a jelenségről?
3: Eleve divat egyébként a komoly zenészek részéről leszólni a könnyű zenét, mert főleg a egyházi zenében fordul ez elő, ugye, és rengeteg fiatal erről az oldalról közelíti meg az egyházi zenét. Nem tudok róla semmiféleképp sem rosszat mondani, mert hogyha ez az a zenének, ez az iránya az, ami a gyerekeket közelebb viszi egyrészt a valláshoz, a hithez, másrészt pedig hát a templomba járáshoz, de semmi rosszat, sőt, dicsérni tudom csak. Ugyanakkor természetesen hát egy óriási különbség van a kettőnek, a minősége, a szintje, a tartalma, és hát a, nem is tudom, hogy fogalmazza meg, de hát azt hiszem, ezt mindenki tudja, hogy mekkora óriási különbség van a kettő között, tehát a komoly zene javára, az én véleményem szerint.
0: Igazgató asszony, szokott popzenét hallgatni?
1: Popzenét fiatalabb koromban hallgattam, de én ehhez szeretnék azért hozzászólni ehhez a témához, mert hiszen mi a Bíboros úr kérésére már 2019-ben elindítottuk a liturgikus katolikus zenei, illetve keresztény zenei képzést, ami pontosan azt a célt szolgálja, hogy egy megfelelő szakmai színvonalon, művészeti színvonalon sajátíthassák el azok a fiatalok, akik ebben szeretnének részt venni, tehát a templomi úgynevezett gitáros zenébe szeretnének részt venni, ők megfelelő szakmai alapon egy vezetője lehessen az ő saját plébániájának, az ottani kis zenei csoportnak. Nagyon nagy sikerrel visszük ezt a képzést, és valóban ez nálunk egy gyakorlati képzés. Hiszen nálunk mindenféle képzés van, tehát van hangszeres képzés, gitár, zongora, ütőhangszer, vonós hangszer, van elméleti képzés, szolfés, zeneelmélet, van gyakorlati zeneismeret képzés is a zeneszerzés tekintetében, van a technikai képzésben a hangszerelés, illetve az elektronikus hangszereknek a használata, illetve liturgika természetesen. Tehát ez egy folyamatos képzés, két heti gyakorlattal, illetve egy elég komoly és magas színvonalú záró eseménnyel, ami mindig tanít végén zajlik. Nagyon sokan szeretnének bekerülni. Most már két évfolyamot viszünk, ugye ez két éves. Minden évfolyamon olyan 30-40 diák jelentkezik. Nem tudunk fölvenni 20-nál többet, mert ez a létszám az, akik tisztességgel, becsülettel a két heti, két napos képzésben megkaphatják, és olyan színvonalon kaphatják meg, ahogy azt mi a zenei szakmai értelemben elvárjuk, és ugyanarra a prima primissima szintre próbáljuk tenni, mint ahogy az iskolában a klasszikus zenei képzést is visszük.
0: Szerinted meg lehet unni a zenélést? Mi motivál téged, amikor gyakorolsz?
2: Szerintem nem lehet megunni a zenélést. Mostanában a fő motivációm az, hogy milyen helyekre tudok eljutni zenéléssel. Például templomokban miket tudunk zenélni, de játszottam már esküvőn is, és ezek mindig hatalmas élményt adnak, és ezek nagyon-nagyon motiválóak.
0: A zenei pálya biztosan nem egy könnyű pálya. Sokat kell gyakorolni, nagy a verseny, és a megélhetés sem feltétlen könnyű. Zenésznek lenni hivatás? Mi kell ahhoz, hogy valaki zenész legyen?
3: Mindenféleképp hivatásnak érzem, egy óriási ajándék, hogyha az embernek ez összejön, olyan értelemben, hogy meg tud élni belőle. Aki azt keresi az életben, hogy valami olyan fajta munkát végezzen, amit hát abszolút szeretettel és odaadással tud végezni, és abból meg tud élni, ez az élet egyik legnagyobb ajándéka, és én ezt különösen mondhatom, mert én nekem ez úgy jött össze, hogy ugye az én családomban nem volt ennek előzménye, hogy zenével hivatásszerűen foglalkozzunk, és ennek megfelelően én is úgy indultam, hogy műszaki egyetemre jártam, és műszaki egyetemet végeztem el. Nem panaszkodom rá, mert gazdagította az életemet mindenféleképp, de ott volt, működött egy szimfonikus zenekar, amiben én bekerültem, ahol kiváló zenészek játszottak, kiváló karmester vezényelte, és ott eldőlt az életem, mert én megéreztem, hogy én igazából ezt szeretném.
0: Az iskola egyik küldetése, hogy zenei felsőfokú tanulmányaihoz vezesse a diákokat. Köszönhető, hogy nem könnyű bekerülni a zeneakadémiára ma. Az egy osztályban járó diákok tulajdonképpen egymás konkurenciái is, versenytársai. hogyan lehet egy ilyen feszített versenyben mégis közösséget teremteni?
1: Valóban lehetnek konkurensek. Viszonylag ritka az, amikor egy-egy tanszakon több növendékünk is ugyanabban az évfolyamban felvételére készül, de szerencsére azért lehetőségek vannak a Zeneakadémián kívül számtalan más helyre is, akár Magyarországon belül, akár külföldön. Ami motiválja őket, vagy ami irányítja őket, az nem csak maga az intézmény, hanem ezt minden fokon elmondhatjuk már az alapfokon is, hogy tanárhoz mennek a gyerekek. Tehát megnézik, hogy azon az egyetemen, abban a felsőoktatás intézményben ki annak a hangszernek a legjobb tanára, és hozzá felvételiznek. Úgyhogy így nagy a lehetőség a kiválasztásra.
0: A zenélés, zenetanulás inkább magányos műfaj, vagy közösségi szerinted?
2: Hála Istennek sok lehetőség van rá, hogy ez közösségi élmény legyen. Számomra mindig nagyon-nagyon sokat jelentett az együttzenélés, és igazából ez az a része a zenélésnek, ami a legjobban szerintem bent tudja tartani a gyerekeket.
0: Tanár úrnak egy ilyen mentor szerepet is be kell tölteni a növendékeinek, hogy segítse őket akár a pályaválasztásban, akár így a magánéletben, hiszen ön is rengeteg időt tölt diákjaival.
3: Természetesen a tanárnak ez is feladata, hogy egyrészt a gyerekeket, már ugye művészeti szakközépiskola vagyunk, és ezen a szinten a gyerekeket már lehet bekavarni, szép szóval, a professzionális zenei életbe is lassan, szépen és fokozatosan, és hát ahol tudja az ember, ahol lehetőségei vannak a későbbiekben is támogatni a tanítványait, ez egy fontos feladat. Pont ezért talán örömmel tudom elmondani, hogy Joli az elmúlt időszakban már többször is játszhatott professzionista zenészek között, sőt volt, ahol már együtt is játszottunk például egy Vivaldi kétfurujás versenyt zenekarral, úgyhogy ez mondjam, hogy az egyik legnagyobb élmény így a tanítás közben, ha az ember tanítványával együtt jut el ehhez a lehetőséghez.
0: Milyen programokat szerveznek nektek itt a Weiner, akár gondolok zeneire, akár zenein kívül?
2: Zenei téren rengeteg koncert lehetőségünk van az évben, olyanok is, amiken mi játszhatunk, majd meghallgathatjuk egymást. Emellett vannak az iskolának például közös kirándulásai, amik a közösséget nagyon jól építik.
1: Igen, az iskola különösen nagy hangsúlyt fektet arra, hogy a közösségépítés az ne csak évfolyamokon, hanem az egész szakgimnázium területén, az összes gyerek tekintetében megvalósulhasson, mert hiszen nem vagyunk sokan a szakgimnáziumban. Mindösszesen 130 gyerek van, akiknek a közös programokat nagyszerűen meg lehet szervezni. Szoktunk iskolai kirándulásokat is, teljes intézményi kirándulásokat is szervezni. Most például Veszprémben voltunk ebben az évben. Vannak olyan eseményeink, amik kifejezetten, mint katolikus iskola, ami privilégiumunk. Októberben Rómában voltunk, Bíboros atya szentmiséjén volt egy nagyszerű zenei szolgálatunk, amit hálásan köszönünk, és utána pedig a Szent Franciszka Bazilikában egy nagyszerű koncertet adhattunk, és a pápa is áldásba részesített bennünk. Azt gondolom, hogy egy iskolának, egy katolikus és zeneművészeti iskolának ez lehet a csúcs, ahova elérhet.
0: Milyen a Weineres identitás, akár külső jegyeiben ez hogy jelenik meg, illetve így belsőleg milyen Weineresnek lenni?
3: Nekem az a tapasztalatom, hogy ez büszkeség. Nekem egy nagyon kellemes és kedves érzés az is, ugye, hogy mióta egyházi iskola lett, itt az identitáshoz hozzá tartozik az egyház, a hit, a vallásosság, és azt hiszem, hogy ez is egy összekötő kapocs.
0: Az iskola fenntartója, tehát, ahogy tanár úr is mondja, az Esztergom Budapesti Egyházmegye. Mikor lett az iskola katolikus, és miben változott meg az intézmény működése?
1: 2018. szeptember 1-től fenntartunk Esztergom Budapesti Főegyházmegye. Mindig is a szeretett közösségre tettük a hangsúlyt, tehát az egymás tiszteletére és szeretetére. Természetesen az egy fantasztikus érzés volt 2018-ban, hogy ezt most már teljesen hivatalosan is felvállalva, és kifelé is nyíltan ezt meg tudtuk tenni. Ennek csak a jó oldalát tudom említeni. Egy olyan fenntartunk van, aki minden alkalommal megköszöni, hogy vagyunk nekik. Mert hogy azok az események, azok a koncertjeink, ahol szolgálni tudjuk, akár egy mise szolgálatban, a Jóisten, az a fenntartónak is láthatóan egy nagy öröm, és ez minket nagyon motivál. Hát sajnos nem volt ez mindig így. Mi tudjuk azt, hogy a különbség 2018 előtt és 2018 után ilyen tekintetben az ember lelkének mekkora nagy különbséget tud adni.
0: Toleranciát tanúsítani, keresztény értékeket képviselünk, és erre neveljük fiataljainkat, olvasható az iskola küldetés nyilatkozatában. Hogyan tudják támogatni a diákokat, hogy megerősödjenek a keresztény értékek képviselésében, akár a zenén keresztül, akár mint emberek?
3: Mindennapi életben és a mindennapi munkában hát mindenféleképp igyekszünk szem előtt tartani a keresztény értékrendet, továbbítani azokat az értékeket, amelyek a mi számunkra is fontosak. Tekintettel, hogy mi nem vagyunk papok, ezt természetesen nem olyan formában próbáljuk közvetíteni, mint ahogy ez esetleg egy hittanórán vagy egy szentmisén megtörténik. A mi terepünk igazából, hogy az egyházi zenét is megpróbáljuk eljuttatni a gyermekekhez, és hát ha valaki annak a szépségére ráérez, akkor utána következően fokozatosan az általa közvetített dolgokra is előbb-utóbb rá fog érezni.
1: Én ezt biztosan tudom, hogy minden tanár a saját példájával próbálja azokat az értékeket közvetíteni, amit a tisztparancsolat ugyan természetesen egy katolikusnak előír, de azt gondolom minden embernek, hittől függetlenül is ez egyfajta szeretett közösségnek az értékei. Tehát még azok is, akik nem vallásosak, mert a mi iskolánk nem azokat a növendékeket veszi föl, aki vallásos, hanem akik művészi szempontból, hangszer szempontjából idevalók. Nem rekesztünk ki senkit a képzésből. Az, hogy milyen értéket közvetítünk, az a mi saját példánk, hogy tiszteljük egymást, szeretjük egymást, becsülettel végezzük a munkánkat, és elvárjuk, hogy ugyanezt az értékrendet, ugyanezt a viselkedési formát ők is vegyék át.
0: Tanár úr már idézte Szent Ágoston szavait, aki énekel, kétszeresen imádkozik. Azt hiszem, hogy ezt érthetjük a zenélésre is. Lehet zenélve imádkozni, szerinted milyen tapasztalataid vannak erről?
2: Abszolút lehet szerintem. Szerencsére sok tapasztalatom van egyházi zenei szolgálatról, és ilyenkor mindig azt érzem, hogy egy plusz erőt ad az, hogy amit én zenélek, az másoknak is tudom, hogy mit jelent, és hogy másoknak segít megélni az Isten kapcsolatukat akár, és ez nekem is hatalmas erőt ad a saját Isten kapcsolatomban.
0: Ha egy mondatban kellene összefoglalni, hogy az ember mit tanulhat meg az iskolában, jelen esetben itt a Weinerben, mi lenne az az összefoglaló mondat, mire tanít az iskola?
1: Az egy mondatban szerencsére sok minden belefér, de ha csak a szavakat próbálom sorolni, akkor azt hiszem, hogy azért körülírható. Elsősorban a szeretet, amit már említettem, a tisztesség, a becsület, a munkához való hozzáállás, az egymás iránti bizalom és őszinteség, a hitelesség. És az a fajta abszolút emberi alapérték, hogy a Jóistennek ezekkel a tulajdonságokkal tudjuk a tanítását igazán magunkénak érezni, mert hogyha ezt betartjuk, azt hiszem, hogy akkor mindent tőlünk telhetőt megteszünk.
3: Miközben gondolkodtam én is, hogy mit mondjak, nekem is pontosan a szavak jutottak így egymás után eszembe, amelyeknek nagy részét igazgatóasszony elmondta. Én egyetlen egy szóba foglalnám aztán mindezt össze. Nekem ez jött most be, ez a szó, hogy öröm. Hogy ezt így csinálni, így a szeretetben, zenében, imádságban, közösségben együtt, ez az egyik legnagyobb öröm, ami adathat.
2: Amit nekem leginkább tanított a Weiner, az az, hogy a zene mennyit tud emelni a kapcsolatainkon, akik ide járunk, akár a tanárainkkal. Szerintem ez egy igazán különlegessége ennek az iskolának.

Minden gyermeknek joga van a legjobb tanárhoz, a legeredményesebb módszerhez és a legjobb körülményhez, ami őt az iskolában, az ismeretszerzésben és az emberré válás folyamatában segíti, idézi az iskola Kodály Zoltánt.

Elhangzott a Katedra két oldala. A mai adásban a Weiner Leó Katolikus Zeneiskola és Zeneművészeti Szakgimnázium működéséről beszélgetett a szerkesztő Kellen Ágoston, az iskola igazgatójával Mészáros Lászlónéval, az iskola művésztanárával Kállai Gáborral és az iskola végzős diákjával Tallér Jolánnal. A zenei szerkesztő Bögös Henrietta volt. Adásunkat még fél évig meghallgathatják a katolikusradio.hu oldalon, valamint a Spotify-on. Új műsorral legközelebb 4 hét múlva ugyanebben az időben jelentkezünk.

0: Elhangzott Félix Mendelssohn Bartholdy G-moll zongora versenyének második tétele. Előadta Schiff András, valamint a Bajor Rádió szimfonikus zenekara. Vezényelt Charles Dutoit.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 3:30. Zenepillérek. A mikrofonnál a szerkesztő Juhász Előd.

Hölgyeim és uraim, szeretettel köszöntöm Önöket, Fülöp Csaba, Pereszegi Attila is a magam nevében. A mikrofon előtt Juhász Elüd. Ez a Pillérek műsor teljesen szertelen, szabad visszatekintés, elsősorban a korai időszakra. És ez a korai időszak az én esetemben, hát nagyon-nagyon régen volt, olyan 60 éve, mert ez a zene is, amit most idéztünk, egy 1963-as emlékhez kötődik. Csak hogy egy picit betájoljuk magunkat, akkor már befejeztem a Zene Akadémia zenetörténész tagozatát, és 63. január 1-től kezdtem a rádióban dolgozni. Amellett persze ezer más dolgot csináltam, többek között meghívtak a magyar televíziózás talán régebbi fejtörőjébe, ez volt a Zenélő órák 4 műsorvezetővel, mégpedig Forrai Miklós, Kollár Endre, Luki László és jó magam, akit ilyen zöldfülűként oda meghívtak, hogy az ifjúságot képviseljem. És 1963-ban nagy öröm ért bennünket, mert Kodály tanár úr, Kodály Zoltán és felesége, Péceli Sarolta, elfogadta a stáb felkérését, és eljöttek a műsorba. És ez a Zenélő órák azóta is látható, mert nagy szerencsénkre filmre vették, és ezért megőrizték. Egyébként ez havi műsor volt, vagy 4 hetente, és olyan címek alatt születtek meg ezek a fejtörők, mint olvasom a könyvben, tehát ilyen alcíme volt, hogy Örök ifjúk sanzonok, Zenélő bolondóra, Híres neves találkozások, Báli meghívó, Tavaszi hangok, Utazás a zeneszárnyán, is még lehetne hosszan folytatni. Ennek a kodályos műsornak Muzsikál az élet, ez volt a címe. És ennek volt a színája a most hallott bécsi harangjáték. Ezerszer hallottam azóta is, és engem nem csak a Zenélő órákra emlékeztet, hanem arra, hogy mindig megcsodálom ilyenkor, hogy milyen zseniálisan, fantasztikusan hangszerelt a tanár úr. Ha a fülünkben van, mint hogy egész biztos, hogy ott van, akkor emlékszünk erre a színességre, ahogy lezser módon, de fantasztikus technikai és mesterségbeli tudással úgy oda, mint egy festő, oda rajzolta ezeket a hangszereket, oda tette. Hát jobb nem is lehetne. A 60-as éveket idézzük, és a 60-as évek legelején engem nagy élmény ért. Akkor még mindig zeneakadémista voltam, és különböző népi együtteseknél voltam zongorakísérő, és kórusoknál volt olyan, hogy egyszerre 3 kórusnál is, korrepetítor, illetőleg másodkarnagy, meg zongorakísérő. És az egyik hangversenyünkre felkérték az akkori egyik legnevesebb, fantasztikus énekesnőt, Sándor Juditot. És rám esett a választás, hogy Dido búcsúját, Purcell operájának a záró részét én kísérhettem zongorán. Teljesen meghatottam, mentem el a próbára, már az utcára nem emlékszem, de valahol a Madács tér környékén volt, és nagy szeretettel fogadott a művésznő, próbáltunk, rendben volt, és a koncert is jól sikerült. Dido búcsúját halljuk a Dido és Énászból, Purcell operája.

Ez volt Purcell tündérjátékának, tündérmeséjének a befejezése, Dido búcsúja. Nem Sándor Judittal, hanem Hamori Júlia énekelt egész fantasztikusan. Biztos megfigyelték, hogy milyen érdekesen van felépítve, egy lefelé lébegető basszusra van építve egész, ismétlődő, lefele menő kísérettel. Nem volt nehéz technikailag kísérni Sándor Juditot, de kitölteni, meg érezni az ő lélegzését, és követni a léleget, az már igazi muzsikus feladat volt. Egy nagyon szép emlékre emlékszem vissza, ezekben az években ismertem meg Onegger művészetét. Emlékszem Szöllősi András zeneszerző előadó kiváló előadásokat tartott Oneggerről. Ott találkoztam először a Karácsonyi Oratóriummal, a Dávid királlyal és természetesen a nagy kedvenccel, a Jeanne d'Arc-kal. Claudel, a katolikus költő írta a szöveget, és ami leginkább megragadott, az a legvége. Nem tudom szóró-szóra idézni, de a szöveg magyar fordításban, azt hiszem annak idején Rajcs István tette át magyarra a Claudel szöveget, valami ilyesmi, hogy nincs nagyobb érzés, mint a szeretet. Feláldozni az életet azokért, akiket a legjobban szeretünk. És ehhez Onegger zenéje.

A Jeanne d'Arcot egyébként gondolom sokan látták, mert egy nagyon szép előadás született évekkel ezelőtt a Nemzeti Színházban. A MÁV zenekar működött közre, kiváló színészek voltak, és azt hiszem, hogy Vinyánszky rendezte. Onegger Jeanne d'Arcjának a befejezését hallottuk, és ha nem is értjük a francia szöletet, de ez a szöveg pontosan érzékelteti, amit bevezetőül mondtam, tulajdonképpen ez is egyfajta szeretet, himnusz, a Jeanne d'Arc vége. És egy hasonló megrázó élményt szeretnék idézni 1963-ból. Valahogy úgy esett, hogy friss rádiósként, mert 63. január 1-től lettem hivatalosan is szerződtetett rádiós szerkesztő, valahogy úgy esett, hogy azon a délelőttön, amikor Igor Stravinsky Budapesten járt, és próba volt az Erkel Színházban, majd a próba után a Zeneművészek Szövetségében összehívták a zeneszerzőket, a magyar illusztris vendégeket, és úgy esett, hogy senki a nagy riporterek közül, Meixner, Boros Attila és így tovább a többiek nem értek rá, úgyhogy én, mint zöldfülű, kaptam meg azt a borzasztó régi, nagy, talán vörös sziklának, vagy valami ilyesminek hívták azt a magnetofont, lenyomta a vállamat, olyan nehéz volt. Lényeg a lényeg, hogy én kaptam a feladatot, hogy menjek el, és próbáljam Igor Stravinskyt szóra bírni. No, megvolt a főpróba, ott voltunk természetesen, és az Ódát és a Zsoltár szimfóniát vezényelte Igor Stravinsky. Olyan volt, amilyen. És emlékeztem Stravinskynak a nyilatkozataira, ő nagyon sokszor sokfélét nyilatkozott, többek között nagyon hangsúlyosan azt, hogy a zene semmit nem fejez ki. A zene önmagáért van, próbálom szóról-szóra idézni, a zene lényegében képtelen bármit is kifejezni, mondta, írta Stravinsky, akár érzelmet, akár magatartást, akár lelkiállapotot, akár természeti tüneményt, nem, kifejezés sohasem volt a zene sajátossága, mondta volt Stravinsky. Aztán sok mindent olvastam róla, és kiderült, hogy időnként egész fantasztikus, mondhatom úgy, tiszteletlenség, de mondom, úgyhogy Stravinsky olyanokat is mondott, hogy én ezentúl csak fagotra fogok komponálni. Még egyszer mondom, mert hihetetlen. Ez teljes komolysággal nyilatkozta egy amerikai újságolnak, kérem szépen, ezentúl csak fagotra fogok írni. És csomó ilyet nyilatkozott annak idején, úgyhogy nagy kérdőjelként vártuk az esti koncertet. És kérem szépen, valami egész fantasztikus csoda született 1963-ban, amikor Stravinsky saját maga vezényelte a Zsoltár szimfóniát. Az a csoda, hogy a bibliai szöveg, és különösen a legvége, az Alleluja, Alleluja, az valami olyan megrendítően hangzott el az öreg mester vezényletével, hogy potyogtak a könnyeink. Nem túlzás, még így évtizedek távlatából is vissza tudom idézni ezeket a pillanatokat. És hogy mit nyilatkozott, kérem szépen, erre már nem vagyok büszke, de nem tehetek róla, egyáltalán örültem, hogy valamit mondott. Ezt is szóró-szóra idézem az egyik könyvből. Igen, kitűnően érzem magam, nagyszerűek az előadók. Bartók? Nos, ő a zene páratlan nagysága volt. Muzsikája nem csak saját népét, de az egész világot gazdagította. Ezek ugye sablon válaszok voltak, és mikor már szerettem volna többet kérdezni, mert elmondta, hogy most megy vissza szülőhazájába, Oroszországba, ide-oda, amoda, de a menedzsere vagy az asszisztense Robert Kraft egyszer csak nyakon, illetve kezén ragadta, és elvitte a kíváncsiskodók és az autógramgyűjtők elől. Ez volt a Stravinskyval korunk
pontosabban a múlt század egyik legnagyobb zeneszerzőjével való spontán találkozás. Hála Istennek fénykép is őrzi, úgyhogy kérem szépen, megvolt. Részletet hallunk befejezésül Stravinsky Zsoltár szimfóniájának záró részéből. Fülöp Csaba, Peresztegi Attila is a magam nevében köszönöm a figyelmüket.

0: Zenepillérek. A szerkesztő Juhász Előd volt.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: Négy óra. Vendégoldal. A Szent István Rádió összeállítása következik.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus! A Szent István Rádió valamennyi munkatársa nevében szeretettel köszöntöm a Magyar Katolikus Rádió hallgatóit. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezetőt, Farkas Erzsébetet hallják. Mai válogatásunkban hamarosan Reggeli Beszélgetés című műsorom szól, amelyben befejező részéhez érkezünk azon sorozatunknak, amelyben dr. Tóth Arnold néprajzossal a kenyér és a bor népi kultúra betöltött szerepéről beszélgetek. Majd a műsor második felében pedig a szeptemberi Szűz Mária ünnepekről kérdezem Deli Lajos, Felső Zsolcai plébánost. Érdemes lesz velünk tartani. Műsorunkhoz további jó rádiózást és tartalmas időtöltést kívánok Önöknek.
0: Reggeli beszélgetés.
3: A Szent István Rádió mikrofonja előtt nagyon sok szeretettel köszöntöm kedves vendégemet, dr. Tóth Arnoldot, a Miskolci Herman Ottó Múzeum néprajzosát. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásomat.
4: Köszönöm szépen a meghívást, köszöntöm a kedves hallgatókat.
3: Jó néhány hete foglalkozunk már a kenyér és a bor népi kultúránkban betöltött szerepeivel, és megérkeztünk sorozatunk utolsó részéhez, a csúcsponthoz, ha fogalmazhatok így, hiszen most az Eucharisztia népi vallásunkban betöltött szerepéről lesz szó.
4: A kenyérnek és a bornak a hagyományai népi vallásosságban megnyilvánuló tisztelete nagyon-nagyon sokrétű, de tulajdonképpen azért ezek áttételes jelenlétei Krisztus testének és vérének. De a néphagyományban és a népművészetben, a népszokásokban közvetlenül maga az oltári szentség vagy az úrvacsora is megjelenik ábrázolásokban, például a tárgyalkotó, tárgydíszítő népművészetben. Pásztorfaragásokon találkozunk időnként teljesen meglepő módon Krisztus monogrammal. P betű a szárán áthúzott András keresztel, vagy az IHS betűk olykor megjelennek még a pásztorfaragásokban is. Vagy egy másik nagyon úgymond kommersz műfaj, a hímzett falvédőknek a világa. Jól ismerjük ezeket az előnyomott mintákat, kihímezik, és akkor ezzel a konyhát feldíszítik faluhelyen nagyon sok felé még ma is. Ezeken például igen népszerű az Agnus Dei, az Isten báránya motívum, ami megint csak már közvetlenül az oltári szentségre utaló minta ezeken a hímzett falvédőkön, vagy például a népi építészetre, hogyha gondolunk, akkor Abaúj megyében jellemzőek ezek a faragott ház oromzatok, amikor a deszka oromzatokat úgy mondják, hogy vértelkeket negatív formájú faragásokkal díszítik, és itt a kereszt mellett a kehe is nagyon gyakran megjelenik. Ez is egy olyan általánosan elterjedt díszítő motívum, amit egyébként nem csak a katolikusok, hanem a protestáns felekezetek is előszeretettel alkalmaznak, és ezzel díszítik a házaikat. De a legszebb ábrázolásokat és a legközvetlenebb mintákat mégis talán az ostyasütő vasakon találjuk, és akkor itt helybe is érkeztünk, mert hogy a katolikus egyházban a szentelt ostya készítésére szolgáló hagyományos eszköz, az ostyasütő vas, az elterjedt a népi táplálkozásban, a népi kultúrában is. A katolikus szentelt ostya készítésének a mintájára, de egy sokkal gazdagabb, cukros, ízesített tésztával készül ez a népi ostya, vagy ahogyan az északi palócvidékeken nagyon sokfelé nevezik, a molnár kalács. Hát ennek az elnevezése a lisztörlő molnárokat idézi, mert amikor a malomnál álltak sorba az őrletésre váró gazdák, akkor a molnár feleségének a feladata volt, hogy molnár kalácsot süssön, és ezzel etesse, és a várakozás pillanatait könnyítse egy kicsit az ott várakozóknak, tehát innen ered a molnár kalács elnevezés, és népi ételként ez tulajdonképpen megjelenését tekintve ez egy viszonylag nagyobb, tehát mint egy ilyen lapos kis tányér, ekkora a mérete, egy ilyen roppanós, édes és különböző ízekkel ízesített sült tészta, egy ostyaféle. A tésztája az nyers formában a palacsinta tésztához hasonlít, az ostyasütő vasat pedig, ami egy ilyen harapófogó vagy ollószerűen összezáródó dupla vas, ezt ugye tűzön vagy ma már gáztűzhely fölött fölmelegítik, és ezt a tésztát egy merőkanállal az egyik lapra szépen ráfolyatják, aztán az ostyasütő vasat összecsukják, és akkor pár perc alatt megsül ez a molnár kalács. Ezt kétféleképpen tálalják, vagy hagyják lapos formában, és akkor ilyen kerek ostya alakú, vagy pedig még melegen ez alakítható, és fölpöndörítik, és akkor ilyen kis valóban inkább palacsintához hasonló formában kínálják aztán az asztalra. És hát ez az étel egyrészt egyfajta süteményféleség, vagy csemege a népi táplálkozásban, másrészt pedig ünnepi étel, tehát például a karácsonyi időszaknak egy kitüntetett, jellegzetes, nagyon-nagyon széles körben elterjedt étele volt az egész északi ország részben. Az ostyasütő vasak pedig nem egyszerű vaslapok, hanem díszített tárgyak, ami azt jelenti, hogy a vaslapoknak a belső oldalába negatív mintákat karcolnak, és aztán a megsülő tésztába ez pozitív formaként belesül. Tehát ilyen módon minden egyes ostya egy ilyen egyedi és nagyon rövid ideig tartó népművészeti alkotás, mert hát utána megeszik az emberek. Minden családnak megvoltak valamikor faluhelyen a saját mintái, a saját motivumai. Benne volt a tulajdonosnak az évszáma, a születési évszáma, a monogramja, benne volt esetleg az ostyasütő vasnak a készítési évszáma. Benne volt a felekezetre jellemző szimbólumrendszer, ami nagyon érdekes borsodnádasdi helytörténeti gyűjteményben még Dávid csillagos ostyasütő vasat is találunk, tehát az ott élő zsidóság is használta ezt a népi ételt, és ők is részesei voltak ennek az egyébként keresztény hagyománynak. És ezek a mintázatok azért nagyon nagy részben az oltári szentségre utalnak, tehát itt is megjelenik a kehely, az ostya, a Krisztus monogram, az Isten báránya motívum, ezek mind-mind jellegzetesek és jellemzőek az ostyasütő vasakon.
3: Borsodnádas települését külön meg kell említenünk, hiszen az ő életükben még mind a mai napig nagyon fontos a molnár kalács készítés. Munkahelyet is biztosít sok ember számára, és valóban még jelen van a település életében a molnár kalács sütése, készítése.
4: Igen, a borsodnádasdi hagyomány azért különösen gazdag, mert a 19. század végétől egy ipari üzem, a borsodnádasdi lemezgyár, mármint vaslemezgyár működött a település határában. Ez biztosított munkahelyet a faluban élő, később most már városban élő férfiak számára. És hát természetesen helyben volt a technikai tudás, meg helyben volt a nyersanyag, úgyhogy borsodnádasd vált az ostyasütő vasak készítésének egy ilyen regionális központjává. Nem véletlen, hogy ezen a településen maradt meg leggazdagabb formában a molnár kalács ostyasütésének a hagyománya. Olyannyira, hogy az ottani közösség ezt a 2000-es évek elején, 2010-es évek elején nagyon jól fölismerte, hogy ebben az örökségben nem csak egy hagyomány, hanem egyfajta megélhetési mód is rejtőzik, hiszen fesztiválokat szerveztek, elkezdték a közösségben megtanítani a fiatal generációt a sütésnek a hagyományaira, ugye hát legegyszerűbb ilyenkor, hogy csapatokat kell szervezni, versenyt kell hirdetni, és akkor az iskolások szeretnek egymással versengeni, de beépült egyébként a helyi oktatásba és a helyi tantervbe, technikaórán megtanulják az ottani lányok az ostyasütésnek a hagyományát, és egyre több és gombamód szaporodó civil szervezetek, egyesületek alakulnak, amik mind-mind valamilyen módon az ő programjuk vagy tevékenységük részévé teszik az ostyasütést, és hát ezeknek a közösségeknek a nagy találkozója a Molnár Kalács Fesztivál. És hogy hogyan épült ez be aztán a munkahelyteremtésbe, elkezdték sütni olyan értelemben ilyen kisüzemi jelleggel, hogy aztán később áruházláncoknak a polcain, mint egy ilyen egyedi helyi termék, kapható a borsodnádasdi molnár kalács. Tehát, hogy a hagyomány és a szellemi örökség milyen módon válik aztán egy közösségnek megtartó erejévé, hát arra borsodnádasdi nagyon-nagyon szép példa.
3: Ezt a Szent István Rádió kedves hallgatói meg is tapasztalhatják, hiszen az egri érseki palota udvarán minden évben, minden adventkor, karácsony előtt adventi vásárt rendeznek, és bizony ott a felállított kis bódékban, faházakban még mind a mai napig találkozhatnak borsodnádasdi molnár kalácssal. És beszéljünk még arról, hogy a környező országokban, a környező kultúrákban hogyan volt jelen az ostyasütés hagyománya.
4: Ahogyan a Kárpát-medencéből észak felé és nyugat felé kitekintünk, egyre erősebben és egyre gazdagabban jelen van ez a hagyomány. Tehát tulajdonképpen a magyar népi műveltségben ez egy cseh, morva, szlovák területekről átszármazó lengyel területekről átsugárzó hatás észak felől érkezik el a Kárpát-medencébe. Legdélebbi elterjedési területe a Dél-Alföld, tehát egészen Szeged környékén is van ostyasütés, de mégis a leggazdagabb hagyománya a Palócföldön van, és érdekes módon a Jászságban, na de azt tudjuk, hogy a 18. században Jászberény környékére nagyon sokan költöztek az északi vármegyékből. Tehát ez is egy jele annak, hogy a kultúrát is vitték magukkal az emberek, amikor a török kiűzése után a pusztán maradt Alföldet északról délfelében népesítették. És az imént nem véletlenül került szóba karácsony és a karácsonyi vásár, hiszen az ostya sütésnek a legkitüntetettebb időszaka az éppen a karácsonyi időszak volt a hagyományos népi kultúrában. És ehhez kapcsolódott egy nagyon szép népszokás, ez a karácsonyi ostyahordás, aminek az volt a lényege, hogy a kántor, a tanító ilyenkor adományt gyűjtött a falusiaktól, a kántor vagy a kántor tanító felesége megsütötte egy nagyobb mennyiségű mollár kalács ostját, és utána az iskolás gyerekek vitték ki házról házra a családoknak, és a családok pedig különböző élelmiszereket és terményeket adtak cserébe a tanító vagy kántor házaspárnak. Tojást, kolbász, szalonnát, babot, lisztet, tyúkot küldtek, így tartotta el tulajdonképpen a közösség a saját értelmiségét. A gyerekek pedig természetesen diót, almát, édességet, apró pénzt kaptak ezért a kis szolgálatukért. És ez az ostyahordás Palócvidékeken széles körben elterjedt, általánosan jellemző. A mi vidékünkön egyébként épp táján maradt meg ennek nagyon sokáig egy egészen közelmúltban is még élő hagyománya. És az igazán érdekes része ennek a hagyománynak, ennek a szokásnak, hogy mi történik aztán az ostyával. Tehát miután a család ugye ezt megkapta, 2-3 darabot kapott minden család, ezt a karácsonyi asztalnál megették, elfogyasztották, vagy csak így magában, vagy pedig mézzel, vagy fokhagymával, és általában nem csemegének a vacsora után, hanem a vacsora előtt. És kapcsolódott hozzá egy egészen érdekes, egy egészen különleges szokás, ez az ostyatörés, amikor a családfő bocsánatot kért a családtagoktól, aztán a családtagok is egymástól, és a bocsánatnak a jele pedig az volt, hogy a bocsánat kérő személy nyújtotta a kezében lévő ostyát a másik családtagja felé, és ő tört egy pici darabot belőle. Ez volt az ostyatörés, és így ilyen módon engesztelődtek ki a karácsonyi asztalnál a családtagok egymással, és hát ennek egy nagyon fontos kelléke vagy attribútuma volt ez a molnár kalács ostya.
5: De szép szokás! Tudunk arról valamit, hogy él mind a mai napig még ez a szép szokás? Valamilyen ország részben?
4: Hát népi hagyományként nem valószínű. Családokban esetleg jellemző lehet, hogyha valaki ezt tudatosan fölvállalja, molnár kalácsostyát vehet most már a boltban is hozzá, vagy megsüthetik. Ostyasütők egyébként vannak az országban néhányan, akik nem csak édes, hanem sós formában is sütik ezt a fajta népi ételt. Úgyhogy tulajdonképpen a lehetőség megvan rá, hogy újjáélesszük ezt a szép szokásunkat.
5: Köszönöm szépen önnek, hogy megemlítette ezt a szokást. Most még ugye nyári időszak végén, őszi időszak elején beszélgetünk, de hát idén télen akkor, karácsonykor a kedves hallgatók ne felejtsék el ezt, amiről mi most beszéltünk, és az ostyatörés szép szokását éltessék tovább a családjukban. És folytatjuk tovább a beszélgetésünket, mert hogy az eukarisztiával való személyes találkozással kapcsolatosan még mit mondhatunk el?
4: Az emberi élet fordulóinak nagyon sok kitüntetett pillanata volt a hagyományos kultúrában, és az eukarisztiával, az úrvacsorával való első találkozás az egy ilyen kitüntetett pillanat volt, hogy a katolikusoknál az első áldozás, és a protestáns felekezeteknél pedig az úrvacsora vétel, ami a konfirmáció szokásához kapcsolódik. Ugye ez az alkalom, amikor először járulhatnak az oltárhoz, vagy az úrasztalához a gyerekek, fiatalok. A falusi közösségekben ez nagyon fontos, hogy ezek ilyen korosztályos közösségekben megélt ünnepek. Tehát, hogy az adott nemzedék, az adott generáció egyszerre lesz első áldozó, egyszerre lesznek konfirmandusok, és ez az ő korosztályos összetartozásukat, meg a csoporttudatukat is nagyon jól erősíti. Kisebb településeken ez ma is így van, tehát a hittanos csoportok, a különböző plébániai közösségek, akik egyszerre lesznek aztán első áldozók, ez mai napig egy összetartó erő a kisebb közösségekben. Az első áldozással vagy a konfirmációra való felkészülés a gyerekek, fiatalok számára az önmagában is egy folyamat, aminek megvannak a különböző stációi. Ugye a faluhelyen ma is gyakran előfordul az első áldozók bemutatása a templomban, amikor az atya vagy a hitoktató fölvonultatja őket, felolvassa a neveiket, ugye bemondják, hogy ők lesznek azok, akik készülnek ebben az évben, vagy a következő esztendőben az első áldozásra. És aztán, amikor megtörténik az első áldozás, megtörténik a konfirmáció, akkor ennek az emléke, az erre való emlékezés az egy nagyon gazdag hagyomány a népi kultúrában, tehát a konfirmációi emléklap, vagy az első áldozási emlék, csoportkép vagy egyéni fénykép, ami ilyenkor készül, az nagyon nagy becsben tartott örökség sok családban, és ennek az van a hátterében, hogy hát amíg nem volt a fényképezőgép ennyire elterjedt, mint manapság, hogy mindenkinek ott a zsebében az okostelefon, addig ez egy fényképezkedési alkalom volt. Nagyon sok gyerek számára az első áldozás volt az első alkalom, hogy egyáltalán ilyen egyéni szóló fénykép készült róla. És hát nem véletlen, hogy egészen idős asszonyok is még féltve őrzik a első kislánykori első áldozási fényképüket, és akkor bekeretezve ezt kiteszik a szoba kitüntetett pontjára. Vagy ugyanilyen emlék szokott lenni az első áldozási virágkoszorú, amit a kislányok hajába tesznek, és annak valamelyik virágát lepréselik, és akkor beleteszik az imakönyvbe, amit jellemzően az első áldozásra kapnak, mert hogy ez egy ajándékozási alkalom is. Ilyenkor a szülők, a keresztszülők egy rózsafüzérrel, nyaklánccal, imakönyvvel megajándékozzák a kislányokat. A fiúk is megkapják a megfelelő ajándékokat. Érdekes módon a protestánsoknál ugye ez korban kicsit később történik meg, már ők 12-13 évesen konfirmálnak, és ez valamilyen formában a felnőtté válás első állomása a református közösségekben. Például a fiúknak általános ajándék volt 20. században a karóra, hogy azt kaptak konfirmációra, sőt, hát a legtöbb közösségben, legtöbb családban, akik már konfirmáltak, és már az úrasztalánál is ihattak bort, onnantól kezdve a családi ünnepeken is már töltöttek nekik, tehát azt jelentette, hogy ilyen módon is már felnőtt számba vették azokat a kiskamaszokat, akik most kezdtek el felnőtté válni 12-13 éves korukban. És hát természetesen ez nem csak az egyház közösségnek, hanem a családnak is egy nagy ünnep, tehát az első áldozást is, és a konfirmációt is minden esetben családi étkezés, közös ünneplés szokta követni, és ez ma sem változott.
5: Én pedig most megköszönöm a beszélgetést dr. Tóth Arnoldnak, a Miskolci Herman Ottó Múzeum néprajzosának, és köszönöm szépen önnek ezt a minden részletre kiterjedő, nagyon érdekes és értékes előadás sorozatot, amelyet több héten keresztül a Szent István Rádió kedves hallgatói elé tárt. Sokat tanultunk öntől. Köszönjük szépen önnek az előadás sorozatot.
4: Én is köszönöm szépen a lehetőséget, és nagyon örülök, hogyha figyeltek rám.
5: További munkájához, szolgálatához jó egészséget, és a jó Isten áldását kívánom.
4: Köszönöm szépen.

0: A Szent István Rádió mikrofonja előtt nagyon sok szeretettel köszöntöm Deli Lajos atyát, Felső Zsolcai plébánost. Beszélgetésünk apropóját pedig az előttünk álló Mária ünnepek adják. Szeptember 8-án Kisboldogasszony ünnepe és napja van. Nos, ez egy szép népies elnevezés, de mit is ünneplünk szeptember 8-án a katolikus egyházban?
1: A Kisboldogasszony ünnepe Mária születését jelenti, Mária születésnapját jelenti. Az ünnepnek, mint minden Mária ünnepnek, van egy történelmi és egy lelki síkja. A történelmi síkja az, hogy az 5. században Jeruzsálemben a Betesda fürdő mellett épült egy templom Szent Anna tiszteletére, és ezt a templomot tartja az egyik hagyomány Mária születésének a helyének. Ennek a templomnak a fölszentelési évfordulója szeptember 8-a, ezért az ünnep erre a napra tevődött. Érdekes azonban, ezt talán érdemes megjegyezni, hogy van egy másik hagyomány is, hogy Mária nem Jeruzsálemben született, ha valaki a Szentföldre zarándokol. Názáret mellett talál egy hatalmas nagy rombazilikát, amely bazilika a másik hagyomány szerint Mária születésének a helyére épült.
0: Tehát akkor egy kettős elképzelés van azzal kapcsolatosan, hogy hol is születhetett Szűz Mária, a Szentföldön?
1: Így van. Hát abban az időben még nem voltak anyakönyvek, nem voltak olyan írásos technikák, mint ma, és éppen ezért nem tudjuk pontosan, hogy hol született Mária. Az is igaz, hogy a 2. századból van egy úgynevezett apokrif könyv, amely arról számol be, hogy hogyan is született Szűz Mária, és ez az irat Jeruzsálembe teszi Mária születésének a helyét. De ebben teljesen bizonytalanok vagyunk, szerintem nem is ez a lényeg.
0: Ha már Mária születés, akkor egy kérdés erejéig mindenképpen meg kell említenünk az ő szüleit, Szent Annát és Joakimot, akik idős emberek voltak, és már idős korukban adatott meg nekik ez a nagy ajándék a Jóistentől, hogy született egy gyermekük, egy kislányuk.
1: Az úgynevezett Jakab előevangélium mondja ezt a történetet, hogy Joakimnak és Annának hosszú ideig nem születik gyermekük, majd pedig a Isten megajándékozza őket egy gyermekkel. Talán egy kicsit kegyes ez a történet, és talán inkább az ószövetségi párhuzamoknak a mintájára íródott ez meg, ahol az Istennek az ajándéka a késői korban a gyermek, gondoljunk Ábrahámnak a példájára, és van még jó néhány ilyen esemény. Nem tudjuk, hogy ez így történt-e, vagy pedig ez egy kegyes irat. Megint csak azt mondom, hogy nem az a lényeg, hogy hogyan, hol, mikor, hanem az eredmény a fontos, hogy kaptunk egy csodálatos édesanyját.
0: És azóta Szent Anna és Joakim a nagyszülők védőszentje. Szent Anna ugye a nagymamák védőszentje, Joakimra pedig hát úgy is tekinthetünk, mint aki Úrunk Jézus Krisztusnak a nagyapája volt, tehát a nagyapák védőszentje is.
1: Így van, őket július 26-án ünnepeljük.
0: A közelmúltban.
1: A közelmúltban volt, így van, és köszöntöttük is a nagyszülőket ezen alkalommal. Mária születésénél talán a lelkisíkra egy kicsit rátérve fontos hangsúlyozni, hogy az édesanyja születésének az ünneplése egy családban mindig fontos helyet tölt be. Ilyenkor egy jó családban összegyűlnek a gyermekek, és köszöntik a édesanyját, megköszönve mintegy azt az életet, amit az édesanyjától kaptak. Mária születésnapján a katolikus egyház is összegyűl, és köszönti az élet adóját, hiszen Mária által kapta a világ az életet, a második isteni szemét, a megtestesült igét, aki halálával, föltámadásával életet hozott a világnak. Mária így nekünk az életünknek a forrása.
0: Ünnepeljük őt, hiszen számos templomnak védő szentje is ő. Olyan templomokat is szenteltek, amelynek a kisboldogasszony a védő szentje, tehát búcsújáró nap is a mai nap.
1: Így van, nagyon sok helyen a magyar nép Mária tisztelete hozta ezt, hogy nagyon sok helyen a kisboldogasszony lett a templomnak a titulusa, vagyis Mária születése és Mária egyben a védőszentje a templomnak. Minden Mária ünneppel kapcsolatban elmondhatjuk azt, hogy azért tesszük Máriát ünneplésünk középpontjává, mert úgy tapasztalunk,

0: Egyházban első Szergiusz pápa vezette be az ünnepet a 7. században, majd pedig a 4. Ince pápa a 13. században még egy 8-at is hozzá kapcsolt. Ez tulajdonképpen a múlt század közepéig élt, 1955-ig, ha jól emlékszem, ez a 8-ad. A magyar elnevezés pedig tulajdonképpen a 15. századtól kezdve kezdték el ezt Kisboldogasszonynak ünnepelni, illetve ezt az ünnepet nevezték még a hajnali szép csillag ünnepének, mintegy azt jelezve, hogy a Mária születése az üdvösségnek a hajnala.
1: Ahogy utána olvastam az ünnep történetének, még érdekességeket is olvastam, hogy különböző népi szokások is és megfigyelések is kapcsolódtak ehhez az ünnephez. Például, hogy a fecskék ilyenkor indulnak kisasszony napján útra, tehát a költöző madarak életében is fontos ez a nap. Ez már csak egy érdekesség. Ez egy érdekes hozzáfűzés a nap jelentőségéhez.
0: Igen, hát ez a népi megfigyelésen alapszik, és én is visszaemlékszem rá gyermekkoromban, hogy az idősebbek ezt a napot valóban annak is tulajdonították, hogy a vándormadarak ilyenkor, a fecskék ilyenkor indulnak útra. Érdekes egy megfigyelés, népi megfigyelés volt.
1: És hát még az emberek arra is törekedtek, hogy ilyenkor a felkelő napban meglássák a szűzanya arcát, hiszen a napasszonyának is szoktuk a szűzanyát említeni. Fontos volt számukra, hogy a felkelő napban, ezen a napon megláthassák, megpillanthassák a szűzanya szép arcát.
0: Erre is utal, amit az előbb említettem, a hajnali szép csillagnak a elnevezése. Valóban egy népszokás, több magyar vidéken is valamikor szokás volt, Bálint Sándor is ír róla, hogy az emberek hajnalban kimentek, és a nap fölkeltében gyönyörködtek ezen a napon.
1: Szeptember hónap bővelkedik Szűz Mária ünnepekben, hiszen szeptember 8-a után szeptember 12-ét ünnepeljük, Szűz Mária szent nevének ünnepét, de még mielőtt erről beszélnénk, egy mondat erejéig utaljunk arra, hogy a nép nyelvén a két nagy Mária ünnep, vagyis augusztus 15-e és szeptember 8-a közötti időszakot még két asszony közének is szokták nevezni. Szeptember 12-én a boldogságos Szűz Mária neve napját ünnepeljük és tartjuk a katolikus egyházban. Nos, ez az ünnep mire is utal, és mi az ünnep története?
0: Talán azzal a pontosítással kezdeném, hogy ez az ünnep, ez tulajdonképpen nem az egész egyházban ünnep, hanem a német és a magyar területen.
1: Miért is?
0: Mégpedig azért, mert ennek az ünnepnek is van egy története, eredete, és ez az ünnep a töröktől való fölszabadításnak, a török uralom alóli fölszabadításnak a története. 1683-ban a török Bécset ostromolta, és az ostrom alatt Lipót császár egy Mária templomban imádkozva kérte a boldogságos szüzet, hogy segítsen, és amikor az Egyesült Európai Seregek Bécset felszabadították, és tulajdonképpen ezzel kezdődött el a törökök kiűzése, nem csak Bécs alól, hanem Magyarországról is. Ennek köszönhető Magyarország, illetve Budának a fölszabadítása is. Ekkor Máriának tulajdonították a győzelmet és a törököknek a kiűzését. A akkori Szent Atya, 11. Ince pápa, rendelte el, hogy ezt az ünnepet magyar és német területen megünnepeljék. Megjegyzem, hogy Ince pápának szobra van Buda várában, és érdekes módon, hogy a szocializmus idejében sem távolították el ennek a pápának a szobrát.
1: Tehát akkor tulajdonképpen ez a nap a győzelem napjára utal.
0: Igen, érdekes ez, hogy nem csak ez az ünnep kapcsolódik valamilyen győzelemhez, És hát mivel a középkorban a legnagyobb ellensége Európának

0: illetve a katolikus egyháznak a mohamedán seregek voltak. Ezért több ünnepünk is ezt a törökök elleni feletti győzelmet sugallják. Ilyen például urunk színe változásának az ünnepe is, amely a lepontói csatának az emlékezetére lett bevezetve augusztus 6-ára.
1: Ha már szeptember 12-e és a boldogságos Szűz Mária neve napja, akkor az ünneppel kapcsolatosan egy kegykép történetéről is beszélnünk kell. Erre már utalt is részben atya, de mi is ennek a kegyképnek a története? És hogyan kapcsolódik ez a kép az ünnephez?
0: Amint említettem az előbb, hogy Lipót császár Bécs ostroma alatt elmenekül Bécsből, és Passauban talál otthont, és a Mária Hilf a mindenkor segítő Szűz Mária templomában imádkozik az udvarával együtt, a császári udvarral együtt. Ez a templom a kapucinus kolostorban található meg, és itt a kegykép alatt imádkozik a császár a boldogságos szűz segítségéért. Megjegyzem, hogy Mária segítségül hívása olyan plasztikusan, képszerűen található meg Kárdonyinak az egri csillagok történetében, ahol a várvédők nem egyszer Jézus Mária József nevét hívva segítségül harcolnak a török ellen. Tehát ez abban az időben, hogy Máriát hívják segítségül, ez én úgy gondolom mindennapos volt. Az ünnep olvasmánya a Szentírásból, a Sirák fia könyvéből van, és ez így hangzik: jó illatot árasztok, mint a szőlőtő, és virágomból pompás, dús gyümölcs terem. Anyja vagyok a szép szeretetnek, az Isten félelemnek, megismerésnek és a szent reménynek. Nálam van az út és az igazság minden kegyelme, nálam az élet és az erény minden reménye. Jöjjetek hozzám mind, akik kívántok, és teljetek el gyümölcseimmel, mert lelkem édesebb a méznél, és birtoklásom jobb a lépes méznél. Emlékezetem él minden idők nemzedékeiben, akik engem esznek, még inkább éheznek, akik engem isznak, még inkább szomjaznak, aki rám hallgat, meg nem szégyenül, s akik értem fáradnak, nem esnek bűnbe, akik fény derítenek rám, örök életet nyernek.
1: Köszönjük szépen önnek ezt a szép idézetet, valóban ez az idézet is akkor hozzá kapcsolódik és szorosan hozzá fűződik szeptember 12-e Szűz Mária nevenapjának ünnepéhez.
0: Még fűzzem hozzá azt, hogy a Mária névnek a jelentése érdekes, mert eléggé bizonytalan, sokféle magyarázata van. Az egyik, én csak egyet szeretnék említeni, amely szerint ez a név úrnőt jelentene. Nagyon érdekes azonban, hogy Mária sohasem viselkedett sem életében, sem most nem viselkedik úrnőként, habár mint a világ királynőjét is tiszteljük. Ő mindig úgy mutatkozik meg, mint a gyermekeinek a segítsége. Talán Kisboldogasszonynal kapcsolatban kellett volna mondanom, hogy van egy olyan Mária kép előttem, középkori ábrázolás, amely szerint Mária áll, kék palást van rajta, és palástja alatt pedig emberek vannak, mert ő összegyűjti azokat az embereket, akik hozzátartoznak, akik fiához tartoznak. És talán érdemes idézni Mária neve napján Szent Bernátnak is az imádságát, amit oly sokszor szoktunk imádkozni, akár litániákkal, akár Mária ünnepekkel kapcsolatban is, hogy kikérte még segélyedet hasztalanul, kitávozott tőled meghallgatatlanul.
1: Az ünnep történetével kapcsolatosan, magyar vonatkozásával kapcsolatosan jó néhány templomnak titulusa vagy szentelési ünnepének napja a szeptember 12-e?
0: Igen, ugyanúgy, mint a kisboldogasszonynak a titulusa, Magyarországon eléggé elterjedt ez a templom titulus, ez a templom cím. Megint csak azt tudnám mondani, hogy Mária segítségére sok község, sok város rászorult, és megtapasztalva az ő közben járó segítségét Istennél, ezért bátran rábízták a templomukat, de az egész egyházközségüket is Mária oltalmára.

0: Szeptember hónapban van még egy Mária emléknap, amire emlékezünk, és ami bekerült a katolikus egyház naptárába. Nos, ez a nap a fájdalmas szűzanya, vagy a hét fájdalmú szűz emléknapja. Hát mire is utal ez az elnevezés, hét fájdalmú szűz?
1: Arra az evangéliumi részletre utal, amelyet Szent Lukács örökített meg számunkra, amikor a boldogságot szűz Szent József a gyermek Jézust bemutatják a templomba, és a templomi látogatás során találkoznak Simeonnal, az Ag emberrel, aki várta Izrael megváltását, és ígéretet kapott a Szentlélektől, hogy addig nem hal meg, amíg meg nem látja, karjaiban nem fogadhatja az üdvözítőt. Amikor karjaiba veszi az üdvözítőt, és elmondja csodálatos imáját, akkor megáldja a boldogságos szűz szüleit, és közben így szólt Máriához, Jézus anyjához, íme ő sokaknak romlására és sokak föltámadására lesz Izraelben, jel lesz, amelynek ellent mondanak, a te lelkedet is tör, járja át, hogy kiderüljenek sok szív titkos gondolatai. Lukács evangéliumának a második fejezetében számol be erről a mondatról. Az egyház pedig kezdettől fogva úgy vallotta a későbbiek során, hogy Mária együtt szenved Jézussal a kereszt alatt. Nem csak néma szemlélője a szenvedő Jézusnak, nem csak a kíváncsiság hajtja őt oda, hanem az édesanyjai szíve és a isteni titkoknak a hordozója egyben a szenvedésben is osztozik Jézussal. Átéli Jézus fájdalmát, és abban hisz, hogy ez a szenvedés az emberek üdvösségére szolgál.
0: Miért tartotta fontosnak a katolikus egyház, és mióta tartja fontosnak, hogy a fájdalmas szűzanya emléknapjára emlékezzen szeptember 15-én? Mi is ennek a napnak a mondani valója, a jelentősége?
1: Ennek is történelmi emléke van, egy szerzetes rend alapulásához kapcsolódik. 1233. augusztus 15-én hét gazdag firenzei férfi elvonult, és lemondva az addigi életmódjukról, gazdagságukról, elvonultak, hogy szerzetesi közösségben éljenek, és ápolják a fájdalmas anya tiszteletét, őket nevezzük szervitáknak, servitarennek. Ezt a rendet 11. Benedek pápa 1304-ben hagyta jóvá, és a szabályzatukban, a jóváhagyott szabályzatukban benne volt, hogy a fájdalmas anyát tisztelik. Úgy is nevezték magukat is az egyik elnevezéssel, hogy Mária szolgáinak rendje. Tehát kifejezetten arra alakult a rend, hogy a fájdalmas anya tiszteletét terjesszék az egész világon. A ünnep ettől kezdve Szentkereszt fölmagasztalása utáni napra, szeptember 15-ére tette a boldogságos szűz hét fájdalmának az emléknapját, de természetesen ennek is van még egy másik történelmi mozzanata, mégpedig a napóleoni háborúkra megy vissza ez a történet, amikor az akkori Szentatya 7. Pius pápa Napóleon fogságába kerül, és amikor véget ér Napóleon uralma, akkor ünnepélyesen visszatér Rómába, véget ér a fogsága. Van olyan hagyomány, amely szerint nekünk magyaroknak is részünk van ebben, hiszen magyar huszárok kísérték haza a napóleoni fogságból, hát Rómába a Szentatyát.
0: De a régi kalendáriumban a virágvasárnap előtti pénteken volt ez az ünnep, aztán mégis szeptember 15-én tartjuk, és emlékezünk erre a napra.
1: Mint minden ünnepek, egy kis, hogy is mondjam, varga utat jártak be. Valóban volt olyan, amikor kettős ünneplés is volt, hogy a Servita rend tartotta a szeptember 15-öt, mások pedig máskor ünnepelték. Ennek a kettős ünneplésnek Szent Tizedik Pius pápa vetett véget, amikor elrendelte 1913-ban, hogy ezt az ünnepet mindenhol ugyanazon a napon, szeptember 15-én ünnepeljük.
0: És a kultusz népszerűsítéséhez is irodalmi művek, festmények, képzőművészeti alkotások is hozzájárultak és hozzá kapcsolódnak, hiszen a ferencesek is kivették a részüket a kultusz elterjesztésében, és hát elég csak gondolnunk mondjuk azokra a piéta szobrokra és alkotásokra, amelyek mind a mai napig hirdetik a fájdalmas szűzanya tiszteletét.
1: Igen, hát ezek között érdemes megemlíteni a leghíresebbet, talán a leghíresebbet, Rómában a Szent Péter Bazilikában található Michelangelónak a Pietája, ami olyan csodálatosan fejezi ki az édesanyja fájdalmát. Igaz, már nem a kereszt alatti történet, hanem amikor Jézust leveszik a keresztről, és Mária ölébe helyezik az evangélisták szerint, ezt a pillanatot ábrázolja a művész, és az édesanyjában ott van a fájdalom, és ott van a hit, mert Mária hisz abban, hogy nincs itt a végső szó. Itt valami jövő van, de a fájdalom azért ott tükröződik az arcán. Minden Pietà ezt próbálja, tulajdonképpen ezt a képet próbálja, vagy ezt az igazságot próbálja megfogalmazni. És talán az ünneppel kapcsolatban érdemes megjegyezni, hogy ez az ünnep nem csak Mária fájdalmáról szól, hanem arról szól, hogy Mária minden emberi fájdalomban osztozik. Ahogyan Jézus a kereszten az ott álló Máriát rábízza János apostolra, és János apostolra rábízza a boldogságos szüzet, úgy Mária hivatása ettől kezdve, mint az egyház anyja, minden gyermekére kiárad, és elsősorban a szenvedő ember az, aki rászorul erre az oltalomra, a Mária segítségére. Éppen ezért a hétfájdalmú szűzanya, a fájdalmas anya egyben a betegeknek a reménysége is, hozzá folyamodtak és folyamodnak ma is a hívő emberek, és kérik az ő oltalmát és segítségét bajaikban, szenvedéseikben.
0: Irodalmi művek és irodalmi alkotások közül pedig meg kell még említenünk az ünnephez kapcsolódóan Szent Bonaventura Zsolozsmáját, Jacopone da Todi Stabat Materét, és hát nekünk magyaroknak a büszkeségünket, az ómagyar Mária síralmat is.
1: Én úgy gondolom, hogy ez csak a sor egy része, ezek a leghíresebbek, de valóban nagyon sok művészet, művészi ábrázolás, nagyon sok zene, mű született ezzel kapcsolatban a boldogságos szűz fájdalmára emlékezve. Művészek fogalmazták meg a saját művészeti nyelvükön a Mária tiszteletüket, szeretetüket és a szenvedő ember segítség kiáltását a boldogságos szűz felé.
0: Több templom is ünnepli ezen a napon kiemelten védőszentjeként a kereszt alatt álló szűzanyát. Adáskörzetünkben mondjuk Gyöngyösön, és természetesen Egerben ilyenkor nagy búcsú ünnepek vannak.
1: És hát, hogy egy kicsit haza is beszéljek, hozzám is tartozik egy egyházközség, Arnót községe, ahol a templomunknak ő a védőszentje, a fájdalmas anyja a védőszentje. Valóban elég sok helyütt választották oltalmul, talán azért, mert az emberi életben, fogalmazhatok talán inkább pontosabban, Az emberi élettől elválaszthatatlan a szenvedés, mindenki előbb vagy utóbb szembe találkozik vele, és ilyenkor jó érezni azt, hogy az ember nincs egyedül, valakinek fontos, valaki segít. Ugyanúgy, ahogy Mária együtt szenvedett Jézussal, ugyanúgy szenved a mai betegekkel, a mai szenvedő emberekkel. És talán még azt is hozzátenném, hogy nem csupán a testi betegekkel, hanem minden szenvedő emberrel, a lelkileg összetört emberekkel is ott van.
0: Riportunk végén arra kérem, hogy ismételjük el még egyszer azokat a fontos napokat, dátumokat, amikor a szűzanyát ünnepeljük.
1: Szeptember hónapban mondhatnánk, hogy Mária hónapja is van számunkra. Kisboldogasszonyt ünnepeljük szeptember 8-án, Mária születésnapját. Mária nevét ünnepeljük szeptember 12-én és szeptember 15-én a fájdalmas anyát, a hét fájdalmú szűzanyát ünnepeljük.
0: Deli Lajos atyának, felsőzsolcai plébánosnak köszönöm szépen a beszélgetést, és remélhetőleg hozzá tudtunk járulni mai beszélgetésünkkel ahhoz, hogy a kedves hallgatók ezeken a napokon különösen is gondoljanak a szűzanyára és imádkozzanak a Szent Szűzhöz. Önnek munkájához és szolgálatához jó egészséget és a jó Isten áldását, valamint a szűzanya oltalmát is kívánom.
1: Köszönöm szépen, én is reménykedem benne, hogy ez a beszélgetés is segít abban, hogy Mária által Jézushoz jussunk, egyre jobban és egyre inkább megérezzük a szűz oltalmát mindennapi életünkben. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Mindörökké. Amen.

0: Kedves hallgatóink, ezzel mai műsorunk végéhez értünk. Munkatársaim a zenei szerkesztő Túri Sarolta és a technikai munkatárs Somogyi Márton nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Farkas Erzsébet. További jó rádiózást és tartalmas időtöltést kívánok Önöknek. A viszont hallásra!
1: Elhangzott a vendégoldal, a Szent István Rádió összeállítását hallották.

0: Wolfgang Amadeus Mozart 158-as köhüljegyzékszámú F-dur vonós négyesének harmadik tételét hallották a Festetics Quartet előadásában.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: Öt óra. Körkép. Vidéki stúdiónk összeállítása következik.

Híreket, információkat hallanak Orosházáról és térségéből Marik Istvántól. Békés megyében is kongatják a vészharangot. Nem egyszerűen nehéz évről beszélnek a magyar gazdák, az idei aszály minden eddiginél nagyobb kihívást jelent az agráriumnak. A károk mértéke a történelmi 2022-es aszály idején tapasztaltakat is meghaladja, derül ki az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium friss tájékoztatásából. Békés megye pedig a leginkább sújtott térségek között szerepel. A békés megyei gazdák számára különösen fájó, hogy a károsodott területek jelentős részén éppen azok a növények állnak, amelyek a térség mezőgazdaságának meghatározó szereplői. A kár jelentett terület csaknem 55%-án napraforgó és szemes kukorica található. A napraforgóból eddig több mint 410 000, a kukoricából pedig csaknem 355 000 hektárra jelentettek a szájkárt. A mostani helyzet különösen súlyos előzmények után érkezett. A 2022-es történelmi aszály Békésben is komoly terméskiesést okozott, a gazdák pedig azóta is érzik a szélsőséges időjárás következményeit. Az idei év újabb csapást jelenthet a termelőknek, akiknek a növekvő költségek mellett a termésbiztonság bizonytalanságával is szembe kell nézniük. A minisztérium szerint a magyar mezőgazdaságnak alapvető alkalmazkodásra van szüksége a megváltozott klimatikus viszonyok között. A tájékoztatás alapján a támogatási rendszer átalakításával a vízmegtartást és a fenntartható művelődési módokat is ösztönöznék. Több orosházi utcában folytatódnak az útjavítások, miközben a Würth géparkját is felkészítik az őszi munkára. A városüzemeltetéséhez szolgáltató ZRT munkatársai az elmúlt napokban a Szarvas úton végeztek meleg aszfaltozást. A következő hetekben ütemezetten folytatódnak a munkálatok. A Bikádi utcában egy nagyobb süllyedést állítanak helyre, míg a Kelet, a Könd és a Rákóczi utcában a nagyobb kátyúkat javítják ki, írják az útjavításokról az Orosháza város hivatalos Facebook oldalán. A gyorsabb munkavégzés érdekében a Würth 6 tonna hideg aszfaltot rendelt, valamint egy újabb brigádot is munkába állított. Ennek köszönhetően folyamatosan kezelhetik azokat az úthibákat is, amelyek nem igényelnek nagyobb bontást vagy meleg aszfaltozást. Közben megkezdődött a géppark őszi felkészítése. A szakemberek átvizsgálják a járművek és munkagépek futóművét, felépítményét, az elhasználódott alkatrészeket pedig megjavítják vagy kicserélik. Több eszköz, köztük a hidrotkasza, a miniforgókotról és a teleszkópos homlokrakodó is jelentős felújításon esett át. Emellett folytatódik a közterületi padok rendbetétele. A rendszeres karbantartást azt szolgálja, hogy a gépek esőben, sárban és hidegebb hónapokban is biztonságosan, minél kevesebb meghibásodással működhessenek. Mindez kiszámítható városüzemeltetést, rendezettebb közterületeket és biztonságosabb közlekedést jelent az orosháziak számára. Különleges hangulatú estel nyitotta meg kapuit a Szarvasi Tesedik Sámuel Múzeum legújabb időszaki kiállítása. Erdős Kamil néprajzkutató érzékenyen és nagy alapossággal dokumentált az Istennel Találak Testvérem Cigány Történetek című tárlatának megnyitóján a kultúra, a zene és az emberi történetek kerültek a középpontba. A rendezvényen Schleichner Vera, a Néprajzi Múzeum főosztályvezetője tartott tárlatvezetést. Ennek során a látogatók nem csak a kiállított képekkel, hanem az azok mögött rejlő történetekkel és a gyűjtés, illetve a kutatás hátterével is közelebbről megismerkedhettek. A kiállítás középpontjában a fotók állnak. A képek cigány embereket, családokat, közösségeket és hétköznapi pillanatokat mutat be, miközben egy-egy életútba és egy letűnt korszak világába is bepillantást engednek. A tárlat alapját Erdős Kamil néprajzkutató gyűjtése és dokumentációja adja. Munkájában különös figyelmet fordított a cigány közösségek életének megismerésére és megörökítésére. A fényképek ezért nem egyszerűen egy korszak képi lenyomatai, hanem személyes történeteket és emberi sorsokat is őriznek. Jó hírt hozott az idei felmérés. 59 túzok családot és 69 idei fiókát találtak a szakemberek a dévaványai ecsegi pusztákon. A túzok család szinkron során több mint 500 madarat figyeltek meg,
miközben a kánikula a madarak napi ritmusát is alaposan átírta. Augusztus közepén végezték el a szakemberek a Túzok család szinkront a Körösmoros Nemzeti Park dévaványai ecsegi puszták részterületén. A nagyszabású felmérésben 6 megfigyelő csoport vett részt, amelyek a mintegy 50-60 ezer hektáros térségben keresték a túzok családokat. A számlálás során összesen 506 túzokat sikerült megfigyelni. A szakemberek 59 családot találtak, amelyekben 69 idei fióka nevelkedik. A Nemzeti Park szerint az idei eredmény az időjárási és élőhelyi körülményeket figyelembe véve kedvezőnek mondható, ugyanakkor a tavalyi számnak csak mintegy a felét jelenti. A nyári forróság a túzokok viselkedésére is hatással van. Az erős kánikulában a madarak leginkább a hajnali órában, illetve késő délután aktívak, ekkor keresnek táplálékot. Emiatt a szakembereknek ehhez kellett igazítaniuk a felmérés időpontját is. A korábbi évekhez képest az úgynevezett óvodába rendeződés sem volt még annyira látványos. A fiatal túzokok és a tojók ilyenkor természetes módon csoportosulnak, ami megkönnyíti a családok számlálását, derül ki a Körösmaros Nemzeti Park beszámolójából. Bár a fiatal túzokok már körülbelül másfél hónapos korukban képesek repülni, ez még nem jelenti azt, hogy önálló életet kezdenek. A fiókák még hónapokig a tojó mellett maradnak, a szorosabb családi kötelékek pedig csak a telelés idején bomlanak fel. Addig azonban fontos időszak vár rájuk. A megfelelő táplálék megtalálása kulcsfontosságú, különösen egy olyan évben, amikor a szárazság és a hőség is próbára teszi az élőhelyeket. A túzokok számára ebben az időszakban minden zöld táplálék felértékelődik. A lucernások és a gabonatarlók fontos táplálkozó helyet jelentenek számukra, ahol zöld növényeket és magvakat is fogyasztanak. A nappali forróság elől ugyanakkor gyakran olyan helyeket keresnek, amelyek kevésbé jellemzőek rájuk. A fasorokban például árnyékot találnak. A lucernások szomszédságában pedig a napraforgó táblák széle is fontos pihenőhely lehet. A magas növényzet takarásában a madarak napközben védettebb körülmények között pihenhetnek. Néhány hónap múlva azonban ismét változik majd a viselkedésük. A túzokok egyre intenzívebben csapatokban szerveződnek, és a nyíltabb területeket, például a vetéseket is nagyobb számban keresik fel. Orosháza és környéke híreit Marik Istvántól hallották.

Köszöntöm Önöket a mikrofonnál, a szerkesztő Mikos Ákos. Hamarosan Debrecen és térsége eseményeinek és történéseinek összefoglalóját hallhatják, majd napi témánkat ajánljuk szíves figyelmükbe. Megkezdte az egyenlegértesítők kiküldését a Debrecen megyei jogú város polgármesteri hivatala adóügyi osztálya. A helyi adó második félévi befizetéséhez kapcsolódó kötelezettségeket szeptember 15-ig lehet késedelmi pótlékmentesen teljesíteni, olvasható a HAON-on. A polgármesteri hivatal tájékoztatása szerint postai úton azok a magánszemélyek kapnak értesítést, akik korábban nem választották az elektronikus kapcsolattartást. Az elektronikus kapcsolattartással regisztrált magánszemélyek az ügyfél kapon keresztül az egyéni vállalkozók és a cégek pedig a megfelelő elektronikus tárhelyükre kapják meg az értesítést. Csekket csak azok kaptak, akiknek az egyenleg értesítőt postai úton kézbesítik. Az önkormányzat ugyanakkor elektronikus fizetési lehetőséget is biztosít. Az adókötelezettség az e-önkormányzat portálon az EFER rendszer segítségével bankkártyás tranzakcióval is kiegyenlíthető. Aki további tájékoztatásra szorul, a Debrecen megyejogú város polgármesteri hivatala adóügyi osztályának ügyintézőit az önkormányzat honlapján elérhető telefonszámokon keresztül is felkereshet. A Debreceni Egyetem Klinikai Központ sürgősségi klinikájának Nagyerdei kampusz telephelye után mostantól a Kenézi Gyula kampusz sürgősségi klinikai részlegén is digitális elektrokardiográfia szolgálja a gyors és biztonságos betegellátást. A klinikai központ és az általános orvostudományi kar együttműködése révén 5 digitális EKG mellett egy korszerű ultrahang készülékkel és egy mechanikus mellkaskompressziós eszközzel is bővült az eszközpark, tudatta az egyetem. A Debreceni Egyetem klinikai központja az országban elsőként vezetett be digitális elektrokardiográfiát a sürgősségi orvostan szakterületén. A sürgősségi klinikán hónapok óta működő rendszer lényege, hogy a rögzített EKG felvételek nem csak papír alapon, hanem digitális formában is rendelkezésre állnak. A beteg nyilvántartó rendszer tárolja az elektronikus felvételeket, melyek bármikor előhívhatók. A digitális elérés nyomán a betegek átadásához kapcsolódó konzíliumok is könnyebbé válnak, így növelve a sürgősségi ellátás és betegirányítás hatékonyságát. Az eszközbeszerzés a klinikai központ és az általános orvostudományi kar oktatása és betegellátása is kiterjedő együttműködése nyomán valósult meg. A klinikai központ céljai között szerepel, hogy a jövőben a berettyóújfalui Gróf Tisza István kampusz sürgősségi ellátásában is megjelenjen a digitális EKG technológia. Tavasszal belevágnának az egyetemi park megújításába, tudta meg a Civisír. Botanikusok, más egyetemi szakemberek, a városi főépítész és főkertész, valamint több civil szervezet közreműködésével tartottak egyeztetést a meglévő javaslatokról, tervekről szeptember 8-án kedden az egyetemtéri park megújítása érdekében, mondta a portál érdeklődésére Bájt Zoltán rektor. A park örökségvédelem alatt álló, a főépület panorámáját tiszteletben tartó francia kert, amelyhez csak szigorú szempontok mentén lehet hozzányúlni. Az egyetemnél online kérdőív indításával igyekeztek megfelelni a politikai elvárásnak, és ezt tette a Civis Házakért nevű Facebook csoport is saját kérdésekkel. Összességében több mint 9000-en válaszoltak. Bájt Zoltántól megtudták, mindkét kérdőív értékelése megtörtént, s a területet is bejárták civilekkel. Az eredeti elképzelésekhez képest 10-20%-nyi új szempont jelent meg, köztük fontosak, tette hozzá. Így például az, hogy az örökségvédelmi kötöttségek figyelembevétele mellett lehessenek-e fák a téren. A Debreceni Egyetem önerőből valósítaná meg a beruházást, amelyet segít, hogy egyébként is rendelkeznek parkfenntartó egységgel. Pedagógusok vettek részt lelki gyakorlaton a Bátoriban. Az idén Juhos Imre atya vezette a 3 napos elmélyülést. Atya lépésről lépésre segítette a résztvevőket, hogy felismerjék emberi és pedagógusi létük örömét és nagyszerűségét. Az elmélkedések során szinte felnyíltak a szemek a létezés nagyszerűségére. A kis csoportos beszélgetések lehetőséget adtak a személyes gondolatok megosztására, egymás támogatására. Mindhárom napon szentmisén vettek részt a pedagógusok, hálát adva egymásért, a közösségért.
A Magyar Tudományos Akadémia fennállásának 200. évfordulója alkalmából vándorkiállítás nyílt a Debreceni Egyetem főépülete előtt. Az interaktív tála célja, hogy élményszerű módon hozza közelebb a tudományt, mutassa be az akadémia múltját, valamint a kutatók munkáját, írja az Unideb. A Magyar Tudományos Akadémia Mozgásban a Tudomány című Balatonfüredről érkezett kiállítását 5 összekapcsolt konténerben több mint 70 négyzetméteren rendezték be. A tálat keretében egyebek mellett látható egy mesterséges intelligenciával készült, az MTA történetét ismertető rövidfilm. Az ingyenesen látogatható vándorkiállítás a Tudománybarát település mozgalom keretében járja az országot. Debrecenben szeptember 4-e és október 31-e között szerdán, csütörtökön, pénteken és szombaton 14 és 18 óra között lehet felkeresni. A Kártágó, a Bikini, Charlie és rock legendák sora játszik a Hajdúszoboszlói Fesztiválon, olvasható a Dehíren. Szeptemberben a Vadiúj háromnapos családbarát rockfesten csaknem 30 koncerttel rúghatjuk be az ősz kapuját. Szeptember 11-e és 13-a között a Hajdúszoboszlói repülőtér területén egy Vadiúj, a magyar zenetörténelem rockpápáit felsorakoztató fesztivál nyitja meg a kaput. A szervezők közlése szerint a Rockfest Hajdúszoboszló hamisítatlan fesztivál hangulatot kínál azzal a csavarral, hogy az örök ifjú rockerek az egész családot magukkal hozhatják. Ikonikus headlinerek mellett, mint a Kártágó, a Bikini, a P-Mobil, Charlie, az Edda, a Junkies és a Leander Kills mellett, a többi között ott lesz a Kerecsen, a Július 25, a Santa Muerte, a Kalapács, érkezik a Ród, a Kormorán, továbbá Ferenci György és az első pesti rackák. A zenei programok mellett közösségi és családi események, gyermekprogramok is lesznek, mások mellett jön a Kaláka, Tom Peti és barátai, lesz Bohóc, Bábszínház, gólyalábas bemutató és izgalmas gyermekprogramok hosszú sora. A produkciók mellett közösségi és családi események, gyermekprogramok, kézműves foglalkozások, civil szervezetek bemutatkozása, beszélgetések, bemutatók és további egésznapos programok is helyet kapnak majd a fesztiválon. Még tart a jelentkezés a Hajdú-Bihari Gasztrofesztiválra, írja a Hajdú Press. Idén is megrendezik a Tájak, Házak, Ízek fesztivált Berettyóújfaluban, szeptember 12-én a Szent István téren. Még lehet jelentkezni a Gasztrofesztivál főzőversenyére, amire diák és felnőtt csapatok regisztrálhatnak a Nadányi Művelődési Ház telefonszámán vagy e-mail címén szeptember 10-ig. A neves szakmai zsűri idén is több díjat és külön díjat oszt ki a díjazott kategóriákban. Nevezni kizárólag helyben elkészített ételekkel lehet. A szükséges alapanyagokról, főzőedényekről, tűzalátétről a csapatoknak kell gondoskodniuk. Tűzifát, sátrat, csapatonként egy sörpad garnitúrát a Nadányi Zoltán Művelődési Ház ad a verseny idejére. A főzőverseny mellett idén is számos kísérőprogrammal színesítik a napot. Idén is megszervezi a Maugli kupát a Bihari Állami Gondozottak Egyesülete, a kispályás labdarúgó tornát és ifjúsági találkozót Debrecenben a Derék utcai műfüves pályán szervezik meg szeptember 12-én elsősorban lakásotthonban élő fiataloknak. A foci mellett ugrálóvár, arcfestés, közös ebéd, játékos vetélkedők várják a több száz résztvevőt. A Maugli kupa több, mint sport, esély arra, hogy a gyerek ne azt érezze, hogy ő állami gondozott, hanem azt, hogy ő egy csapattagja, akire figyelnek, akinek szurkolnak. Kisorsolták a MOL Magyar Kupa harmadik fordulójának párosításait. A második körből a 36 gárda jutott tovább, hozzájuk csatlakozott az OTP Bank Liga 12, illetve a Mercantil Bank Liga 16 csapata. Az NB1-esek kiemeltek, vagyis nem kerülhettek össze, ismerteti a Dehír. A sorsolást a korábbi válogatott csatár Németh Krisztián végezte, aki nem hozott szerencsét a Deacnak, hiszen a címvédő Ferencvárost húzta ellenfeléül. A versenykiírás értelmében az alacsonyabb osztályú gárda a pályaválasztó, vagyis a Dóci utcai sportkampuszon rendezik meg az összecsapást, írta a deac.hu. A DVSC az MB3-as Gödöllő együttesét kapta ellenfeléül a legjobb 32 közé jutásért. A továbbjutás egy mérkőzésen dől el idegenben. Debrecen és a környéke eseményeit hallották összefoglalva, hamarosan kiemelt témánkkal folytatjuk.

0: Imár 7. alkalommal szervezi meg a Térei könyvünnepet a Mélius Juhász Péter könyvtár Debrecenben, Párbeszédbe lépve a városban született író költő műfordító munkásságával. A 2026-os könyvünnep középpontjában Térei 20 éve megjelent, a lírikusi életmű csúcspontjaként számon tartott Ultra című kötete kerül. Puskás István alpolgármester felidézte, hogy a Térei halálát követő évben a Covid sújtotta 2020-ban kelt életre a könyvünnep, az író születésének 50. évfordulója alkalmából.
1: A 7. alkalom azt jelenti, hogy az első az 2020-ban volt, és sokszorosan szomorú és tragikus apropó volt. János nem sokkal korábban hagyott itt minket, ez volt az első emlékezés, az első olyan születésnap, az 50. születésnapja, amelyet nélküle ünnepelt, nélküle tartott meg a város is és a család is. És hát ne felejtjük el, hogy 2020-ban a Covid kellős közepén voltunk, 2020. szeptemberében, és ez az emlékezés az úgy nőtt rögvest egy szélesebb kontextussá, egy könyvünnepé, hogy néhány hónappal korábban nem tudott sor kerülni a könyvhétre, és ősz elején zajlottak országszerte már egy kicsit szabadabb körülmények között szabadtéri könyves rendezvények. Ez a kettő kapcsolódott össze a Covid-nak a tragikus kényszerűségei és a János elvesztése feletti szomorúság és gyász kapcsolódott össze Jánosnak az 50. születésnapján 2020. szeptember 14-én, de ez az akkor egyszeri aktualitás itt maradt velünk a városban, és immár a 7. alkalommal fogunk összegyűlni az emléktáblánál, itt a Térei könyvsarokban, a Mélius Juhász Péter könyvtár rendezvénytervében, hogy Térei Jánosról beszéljünk. Évről évre ennek a hihetetlenül sokszínű komplex személyiségnek és életműnek egy-egy eleme kerül a fókuszba, hogy mi idén erről majd a szakavatott kollégák, a szervezők fognak beszélni. De nem csak Térei Jánosról szól a Térei könyvünnep, hanem az eredeti gondolat is már az volt, hogy legyen ez arra egy alkalom, egy dedikált alkalom, az éves kulturális programnaktárban és az év irodalmi rendezvényei között, amikor az irodalom apropóján, az irodalomon keresztül magunkról, Debrecenről, a debreceniek közösségéről is beszélünk, legyen egy olyan dedikált időszak, amikor kulturális identitásunknak és Debrecen kulturális produktumai közül a legfontosabbnak, az irodalomnak szentelünk külön figyelmet. Van költészeti fesztiválunk, van könyvhetünk, van egy nagy hagyomány, a Debreceni Irodalmi Napok programsorozatunk, és még sok minden más, ami az irodalomhoz kötődik. De álljunk meg egy picit, lassítsunk le egy picit, jöjjünk össze, beszélgessünk debreceni szerzőkről, Debrecenhez kapcsolódó művekről, beszélgessünk magunkról, a városról. 7. alkalommal fogunk tehát összejönni. Igazából már első alkalommal, kis Tamás emléktábláján, és innen indulnak az idei programok. Ez is egy nagyon szép pont, ami már beépül a Térei könyvünnep rituáléjába, hogy a nagy előd 20. század első felének nagy magyar költője is, egyébként az Alföld egyik alapítója, Kis Tamás indítja, Kis Tamásra való emlékezés indítja ezt a közös gondolkodást, ezt a nagyon koncentrált együttlétet, és a csúcspont az pedig szeptember 14-e Jánosnak a születésnapja. Várunk mindenkit majd minden programra.
0: Kovács Béla Lóránt, a Mélius Juhász Péter könyvtár igazgatója elmondta, a könyvünnep további fontos célja, hogy évről évre a debreceni irodalmi hagyományokra is ráirányítsa a polgárok figyelmét.
2: A Térei könyvünnep az Ultráról szól. Az Ultra 20 éve jelent meg, mint kötet. Valószínűleg Térei életművének egyik csúcspontja. Volt néhány terület, ahol alkotott, az epikában mondjuk a Paulus, az meglehetősen izgalmas, az anyagi strófákban írt, hát minek nevezzük, verses regénye, vagy mondjuk a meglehetősen jelentős, izgalmas színházi kísérletei is voltak, és ott is azt lehet mondani, hogy van másik csúcspont, de a költészetében az biztos, hogy az Ultra volt az egyik, hanem a legjobb kötete, és ez 20 éve jelent meg. Olyan remek művek voltak benne, mint amilyen a Hadrianus verse, a Hadrianus Redivivus, ami nagyon izgalmas dolgokat mond el arról, hogy Térei hogyan gondolkodott az időről, hogyan gondolkozott az irodalmi és a történelmi múltról.
0: A teljes programot megtalálja a Mélius Juhász Péter könyvtár Facebook oldalán.

0: Tommaso Giordani negyedik G-dur triójának első tételét Kacander Orsolya, Bársony Péter és Szabó Péter játszotta.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 5 óra 30 perc. Hallgassák meg híreinket, a szerkesztő Udvarhelyi Erzsébet, a mikrofonnál Harcsik Róbert. Köszöntjük Önöket! Nincs rendben, hogy Magyarország napi 1 millió eurót fizet, hogy megvédje Európa közös határait. Jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök a visegrádi országok Írország részvételével tartott csúcs találkozóját követő sajtótájékoztatón csütörtökön Pozsonyban. Az illegális migrációval kapcsolatban hangsúlyozta, az a vélemény, amivel Magyarország, Szlovákia, Csehország és Lengyelország az elején egyedül volt, most már többségi álláspont. Reményét fejezte ki, hogy az októberi Európai Tanács ülésén megegyezhetnek az illegális migráció elleni küzdelem ügyében. Robert Fico, szlovák miniszterelnök Pozsonyban elmondta, a leendő uniós költségvetés összegének emelése nem történhet úgy, hogy a kiadási oldalon lefaragják a kohéziós politikák felzárkóztatásra szánt összegeit. Schiffer András korábbi országgyűlési képviselő nyílt levelet osztott meg csütörtökön közösségi oldalán, amelyben a kormány külpolitikáját, a NATO-nak és az Európai Uniónak való túlzott megfelelést bírálta, és pragmatikus külpolitikát javasolt. Úgy vélekedett, hogy a nyugati hatalmak politikája 2022 tavasza óta szélsőséges, uszító, háborúpárti irányba mozdult el. Kedden Orbán Anita külügyminiszter bejelentette 10 orosz képviseleti munkatárs kiutasítását. Miután Kijevben nehezményezték, Magyar Péter kormánya akadályozza az Unióban az ukrán-EU csatlakozási tárgyalások egyes klasztereinek megnyitását. Magyar Péter csütörtökön Pozsonyban bejelentette, konkrét lépéseket kell tennie Ukrajnának a kárpátaljai magyarság jogainak biztosítása érdekében, ahhoz, hogy további uniós csatlakozási klaszterek megnyitását támogassák. Pósfai Gábor belügyminiszter a Kossuth Rádióban csütörtökön arról beszélt, hogy a teljes belügyi ágazatot érintő bérrendezésre van szükség. Ennek érdekében javaslatcsomagot dolgoztak ki, a végleges döntés a 2027-es költségvetés tárgyalása során születhet meg. A munkavállalókat tömörítő szakszervezetek csütörtökön azonban hangsúlyozták, a rendvédelmi és belügyi dolgozók már 2020

2026-ban elvárták volna, hogy a kormány intézkedjen a bérrendezésük érdekében. Talajradaros régészeti vizsgálat és lézerszkenneres digitalizáció zajlott a hét elején Szombathelyen, a Székesegyházban és környékén. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet és Társadalomtudományi Kara, a Szombathelyi Egyházmegye és a Szavária Múzeum kutatásának célja, hogy roncsolásmentes módszerekkel tárják fel a város római, középkori és koraközépkori múltjának emlékeit, az 1945. március 4-i bombázásban elpusztult padsorok rekonstrukciója előtt. Székely János szombathelyi megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke arra hívta fel a figyelmet, hogy Szombathely a római kortól folyamatosan lakott település volt. Szent Márton szülőhelye, keresztény közössége a népvándorlás időszakában is fennmaradt. Szavária a Borostyán út egyik fontos gazdasági központjaként működött, és a IV. Században Pannónia Prima tartomány székhelyévé vált. Végül az időjárásról. Pénteken felhős idő várható, több-kevesebb napsütéssel. Többfelé valószínű eső, zápor, zivatar. Az északi, északnyugati szelet élénk, néhol erős lökések kísérik. A csúcsérték 16 és 22 Celsius fok között alakul, de a határszélen 30 fok köré is felmelegedhet a levegő. Híreinket hallották? Köszönjük figyelmüket!

Evangélium Szent Lukács könyvéből. Jézus a hegyi beszédben ezeket a hasonlatokat mondta tanítványainak. Vajon vezethet-e a vak világtalant? Nem esnek-e bele mind a ketten a gödörbe? Nem nagyobb a tanítvány mesterénél. Akkor tökéletes az ember, amikor már olyan, mint a mestere. Miért látod meg a szálkát embertársad szemében, amikor a magad szemében a gerendát sem veszed észre? Hogyan mondhatod embertársadnak, barátom, hadd vegyem ki a szemedből a szálkát, holott saját szemedben nem látod meg a gerendát? Képmutató. Vedd ki előbb a magad szeméből a gerendát, és aztán törődj azzal, hogy kivedd a szálkát embertársad szeméből. Ezek az evangélium igéi.

Szent Lukács evangéliumának 6. fejezetéből a 39-től a 42. versig tartó részletet Varga László atya olvasta fel.

0: Elhangzott Antonio Vivaldi 415-ös jegyzékszámú G-dur cselló versenyének harmadik tétele. Előadta a Musici di San Marco, vezényelt Alberto Lizio. 5 óra 40 perc. Most megismételjük a Vatikáni Rádió tegnapi magyar adását.
1: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Csütörtöki adásunk tartalmából. Leó pápa az új püspökökhöz. Az egyház nem a világon kívül él, adjon reményt napjaink nyugtalanító helyzeteiben. Leó pápa Focolare püspökökhöz. Szolgáljátok az egységet a megosztott világban. Isten illata. Sajgó Balázs atya elmélkedése az évközi 24. vasárnapra.

0: Leó pápa az új püspökökhöz. Az egyház nem a világon kívül él, adjon reményt napjaink nyugtalanító helyzeteiben. 14. Leó szeptember 10-én csütörtökön fogadta a Vatikánban megrendezett képzésen résztvevő, nemrég kinevezett püspököket. Egyetlen püspök sem jár egyedül. Ezekkel a szavakkal fordult 14. Leó 147, 5 kontinensről érkezett püspökhöz. Az elmúlt évben kinevezett főpásztorok a Vatikánban megrendezett éves képzésen vesznek részt, amely lehetőséget teremt a párbeszédre, iránymutatást nyújt és segíti egymás megismerését a legkülönbözőbb egyházi, kulturális és társadalmi környezetből érkezők számára. Az idei képzésen 98 püspök vett részt a püspöki dikasztérium által szervezett programban, 49 pedig az evangelizációs dikasztérium képzésén. Püspökök, a közösség szolgái az egyházban és a mai világban, ez volt a szeptember 2-án kezdődött kurzus témája. A képzés szeptember 10-én csütörtökön a szinódusi teremben 14. Leó pápával tartott audienciával zárult.
1: Avete vissuto un'esperienza singolare di fraternità.
0: 14. Leó beszéde elején elmondta, hogy őszintén örül a testvériség tapasztalatának, amelyet a főpásztorok ezekben a napokban megéltek. Meghallgatták egymást, együtt imádkoztak, és ünnepelték az eukarisztiát. Imáimban hordozlak benneteket, és veletek együtt egyházaitokat. A papokat, a diakonusokat, a szerzeteseket, és a szerzetesnőket, a szeminaristákat, a családokat, a fiatalokat, az időseket, a szegényeket, a szenvedőket és mindazokat, akik még várják, hogy találkozzanak az evangélium örömével. Mindenkinek helyet kell találnia a püspök szívében, mert Krisztus szívében mindenkinek van már helye. Ebből kiindulva Leó pápa néhány konkrét útmutatást adott az új püspököknek szolgálatukhoz, különösen is ebben a gyors változások korában, amikor a kommunikációs technológiák és a mesterséges intelligencia fejlődése olyan lehetőségeket nyitott meg, amelyeket néhány évvel ezelőtt még elképzelni sem tudtunk. Ezek a lehetőségek és új távlatok azonban bizonyosan nem képesek megszabadítani az emberiséget a bűntől és annak következményeitől. Ezt tragikus módon bizonyítják azok a válságok, amelyeken keresztül megy, hangsúlyozta 14. Leó. Ebben az összetett és bizonyos szempontból nyugtalanító helyzetben az egyház az elmúlt évben a remény szentévét ünnepelte. Talán azért, mert a világon kívül él? Tette fel a kérdést a pápa. Éppen ellenkezőleg. Azért, mert a meghalt és feltámadt Krisztus arra hívja, hogy mindenkinek hirdesse az üdvösség evangéliumát. És mi püspökök vagyunk ennek a küldetésnek az első címzettjei. A pápa a Magnifica Humanitas kezdetű enciklikát ajánlotta a főpásztorok figyelmébe, amely látásmódot és módszert kínál az emberi mi volt megőrzésének nagy kihívásához a mesterséges intelligencia korában. Arra bátorítalak benneteket, hogy egyházmegyéitekben segítsétek elő a reflexió és a párbeszéd útjait, hogy képezzétek és támogassátok mindazokat, akik a szeretet civilizációjának szolgálatára kívánnak elköteleződni.
1: Prima di tutto, rimanere con Cristo.
0: Leó pápa elsőként azt a megbízatást adta a főpásztoroknak, hogy maradjanak Jézussal. Ez a legfontosabb, hangsúlyozta, mert püspökök vagyunk, de mindenekelőtt tanítványok. Ahhoz, hogy Krisztusról beszéljünk, vele kell lennünk. Ahhoz pedig, hogy népét vezessük, minden nap engednünk kell, hogy ő vezessen bennünket. Ezért mindig őrizzétek meg az Úrral töltött időt, az eukarisztiát, Isten igéjét, az imádságot és azokat a pillanatokat, amikor jelenlétében lehettek annak a tanítványnak, az egyszerű szívével, aki engedi, hogy Ura szeresse őt. A szolgálat innen születik, és így a szolgálat derűsebbé, szabadabbá és termékenyebbé válik. 14. Leó második szempontként arra hívta fel a figyelmet, hogy a püspök szívét teljesen adja oda testvéreinek, a papoknak és az általuk felszentelendő diákonusoknak, a mindig lelkesedéssel teli fiataloknak, a szerzeteseknek és a szerzetesnőknek, a misszionáriusoknak, a hitoktatóknak és azoknak a családoknak, amelyek csendes nagylelkűségről tesznek tanúságot. A püspök olyan ember, aki napról napra egyre inkább megtanulja szeretni népét. Megismerni az emberek örömeit és fájdalmait, osztozni álmaikban, és örülni annak, amikor látja növekedni a közösségeket, mutatott rá a Szent Atya. Szeressétek az embereket, akiket az Úr rátok bízott. Tanuljátok meg a nevüket, hallgassátok meg történeteiket. Amikor csak lehet, lépjetek be otthonaikba, imádkozzatok velük, kérte a pápa az új püspököktől. Ezért rendkívül fontos a jelenlét, amely már a szavak előtt nagyon sokat mond. Egy látogatás, egy áldás, egy papra szánt idő, egy család meghallgatása, párbeszéd egy fiatallal. Apró gesztusok ezek, mégis egy egész életre megmaradhatnak az ember lelkében, hangsúlyozta 14. Leó.
1: Un'altra caratteristica del vescovo è quella che la tradizione chiama la sollecitudine pastorale.
0: Ehhez kapcsolódva Leó pápa a lelkipásztori gondoskodásra buzdította az új főpásztorokat. Ez nem egyszerűen azt jelenti, hogy valakinek sok feladata van, hanem valódi püspöki atyaságot, olyan nagy szívet, amelyben mindenki számára van hely. 14. Leó Ferenc pápa szavait idézte, aki gyakran emlékeztetett arra, hogy a közelség Isten egyik jellemző vonása népe iránt. A pápa arra kérte a püspököket, hogy szeressék papjaikat, akik a püspökben tudjanak atyára és testvérre találni. Hallgassátok meg őket, bátorítsátok őket, imádkozzatok értük, örüljetek annak a jónak, amit tesznek, és bizalommal kísérjétek őket szolgálatukban. Fordítsatok különös figyelmet az idősekre és a betegekre. Éreztessétek velük, hogy értékesek, hogy az egyház hálás nekik, és hogy a püspök nem feledkezik meg róluk. Néha elég egy telefonhívás, egy látogatás, egy szeretetteljes szó részletekről. Végül 14. Leó a fiatalabb egyházak pásztoraihoz fordult, akik ismerik a misszió szépségét és fáradtságát, egy olyan egyház tapasztalatát, amelynek talán kevés java van, de gazdag az erős hitben. A pápa arra kérte őket, hogy őrizzék meg missziós szívüket. A misszionárius püspök szíve mindenki felé nyitott. Nem csak azok felé, akik plébániáinkat látogatják, hanem más felekezetű keresztények, más vallások hívei, a hitet nem valló emberek és minden jó akaratú férfi és nő felé is. A püspök mindenkit meghallgat és tiszteletben tart, mindenkihez közel kerül, és képes felismerni azt a jót, amely minden ember szívében jelen van, összegezte 14. Leó az új püspökökhöz intézett beszédében.
2: Leó pápa a fokolári püspökökhöz. Szolgáljátok az egységet a megosztott világban. Szeptember 9-én szerdán reggel az általános kihallgatás előtt Leó pápa az apostoli palota Kelemen termében fogadta a fokolári mozgalom püspökeinek mintegy 100 fős csoportját. A Szent Atya püspöki kollégális szeretettel köszöntötte a fokolári püspököket, akik spirituális találkozón vesznek részt.
1: It gives me joy to see so many of you from diverse countries, backgrounds and social situations reunited in one spirit under the work of Mary.
2: Noha sok országból és sokféle társadalmi helyzetből érkeztek, mégis Mária műve szellemében gyűltek egybe, tudva, hogy akik az Úr nevében jönnek össze, az Úr köztük lesz. Ahol ketten vagy hárman összegyűltök az én nevemben, ott vagyok én is, idézte a beszéd elején Szent Máté evangéliumának szavait Leó pápa. Utalt ezzel a Chiara Lubich alapította mozgalom küldetésére, melynek lényege az egységről való tanúságtétel napjaink megosztott világában. Utalt azokra a nehéz társadalmi körülményekre, amelyeket a jelenlévők közül sokan elszenvednek hazájukban. Az előítéletekre, a rasszizmusra, a vallási üldöztetésre és az erőszakra. Ugyanakkor a nyugati világ helyzetéről is szólt, amelyet túlságosan áthat az individualizmus. A család, a barátság és a közösség széttöredezik, miközben a szabadságot teljes mértékű önállóságként tüntetik fel. Arra biztatják az embereket, hogy erkölcsi vagy akár természeti korlátok nélkül keressék a boldogságot. Beszédében rámutatott napjaink ellentmondásaira is. Arra a paradoxonra, hogy bár folyton az egyéni szabadságot hangsúlyozzák, az emberek mégis egyre kevésbé érzik magukat szabadnak. Nem mernek valóban önmaguk lenni, nem merik követni eszményeiket, félnek mások megítélésétől, bezárkoznak. Ennek pedig az a szomorú következménye, hogy megosztottnak érzik magukat. Mindez végül megfoszt attól a boldogságtól, amelyre Isten teremtett bennünket. A háromszeműjű egyisten képmására teremtettünk, aki a Szent Háromság, az Atya, Fiú és Szentlélek közössége.
1: In revealing the heart of the Father, Christ shows us the deepest meaning of our existence, of our relationships, and the path to happiness.
2: Krisztus megmutatta nekünk az Atyát, feltárta létünk és kapcsolataink legmélyebb értelmét, boldogságunk forrását. A Szentlélek ajándéka által Isten gyermekeivé, az isteni élet részeseivé tett bennünket. Testvéri közösségünk az Úrral való egységből fakad, hiszen Krisztusban mindannyian egymás testvérei vagyunk. Ez az egyház közösségének titka és hivatása, hogy az egység jele és kovásza legyünk a világban. A mozgalom püspökeihez szólva emlékeztetett, hogy Chiara Lubich szellemi hagyatékának örököseiként, valamint Krisztus egyházának szolgáiként arra kaptak meghívást, hogy tanúságot tegyenek az emberi család egységéről napjaink megosztottságaitól terhelt világában. A széthúzása nem az a válasz, hogy még biztosabbá tegyük a világot, hanem az, hogy visszatérjünk egységünk forrásához, a Szent Háromsághoz. Kontemplatív keresztényekké kell válnunk, tanította a Szent Atya. Végül arra buzdította a jelenlévőket, hogy használják ki az együtt töltött napokat, és éljék meg a testvériség örömét. Ez emlékeztet a Krisztusban való lelki rokonságunkra, és megerősít bennünket. Azt kérte tőlük, hogy használják ki a püspöktársak körében eltöltött kegyelmekben gazdag napokat, amelyek gazdagítják a közösséget. Kifejezte az iránti örömét is, hogy a Mária műve Focolare mozgalom révén a püspök atyák lelki támaszra leltek.
1: May it also help you to live out communion and fraternity in your respective bishops' conferences.
2: Azt kívánta az egyházi vezetőknek, hogy a püspöki konferenciáikon belül is éljék meg a testvéri közösséget. Arra bátorította őket, hogy éljenek az Úr adta ajándékokkal, az oltári szentségimádással, az elmélyült zsolozsmázással és a Szent Mise bemutatásával, és fordítsák azokat lelkük táplálására. Így lehetnek egymás és a külvilág számára is az egység és a tartós béke tanúságtévői.
0: Isten illata. Sajgó Balázs atya emlékezése az évközi 24. vasárnapra.
3: Egy indiai szerzetes egy patakpartján imádkozik. Amikor kinyitja a szemét, meglát egy skorpiót, amely a kövek között a hátára fordult, és kétségbe esetten kapálódzik. A szerzetes megsajnálja, talpára segíti, a skorpió pedig azonnal belemar. A szerzetes folytatja az imát. Kis idő múlva ismét meglátja a skorpiót, újra a hátára fordulva. Ismét segít rajta, és a skorpió újra belemar. Aztán mindez megtörténik harmadszor is. Egy parasztember, aki mindezt látja, nem bírja szó nélkül. Miért segítesz rajta? Háromszor segítettél neki, és háromszor mart beléd. A szerzetes elmosolyodik. Neki az a természete, hogy marjon. Nekem az a természetem, hogy megbocsássak. Jézus egyik példabeszédben egy emberről beszél, akinek ura felfoghatatlanul nagy tartozást enged el. Ez az ember azonban kimegy, találkozik valakivel, akinek sokkal kevesebbel tartozik, és képtelen ugyanarra, amit néhány perccel korábban ő maga megtapasztalt. Talán pontosan itt van a probléma. Ő kérte a bocsánatot, de még nem engedte, hogy a bocsánat őt magát megváltoztassa. Isten bocsánatát igazán elfogadni nem egyszerűen azt jelenti, hogy megkönnyebbülök attól, hogy Isten eltörölte a múltamat, hanem azt is, hogy lassan én is elkezdek úgy bánni másokkal, ahogyan ő bánik velem. Ha egyszer igazán rádöbbenek, hogy miből emelt ki engem Isten, mennyi mindent elengedett nekem, hányszor kezdett velem újra, akkor egyre nehezebb lesz görcsösen szorongatnom mások tartozását. Persze rögtön tiltakozik bennem valami. De hát a másiknak nincs igaza, hiszen megbántott, megalázott és igazságtalan volt velem. Meg lehet, de a megbocsátás nem azt jelenti, hogy azt mondom a rosszra jó, ahogy azt sem jelenti, hogy egy kereszténynek nincs joga dühösnek lenni. A dühöt megengedni, a rosszat nevén nevezni, majd elengedni, ez a sorrend. Mert amit nem engedek el, azt tovább cipelem, és egy idő után már nem én hordozom a haragomat, hanem a harag hordoz engem. Ezért talán az elengedés még kifejezőbb szó, mint a megbocsátás. Megengedem, hogy fájjon. Kimondom, hogy fájt. De nem akarom életem végéig magammal vinni. Ezért elengedem. Mindez persze nem jelenti azt, hogy minden kapcsolatnak ugyanúgy kell folytatódnia. Ha valaki újra és újra visszaél a megbocsátásommal, lehet, hogy éppen a távolságtartás az első helyes lépés. Megbocsáthatok úgy is, hogy közben határt húzok. A megbocsátás nem azt jelenti, hogy újra odaadom a kezemet a skorpiónak, hogy hadd marjon bele, hanem azt, hogy nem engedem, hogy az ő mérge bennem maradjon. Talán ezért olyan nehéz a megbocsátás, mert emberileg sokszor szinte lehetetlen. Emberileg számolgatunk, ő kezdte, ő mondta, ő tette, neki kellene előbb bocsánatot kérnie. Jézus azonban Isten szemszögébe akar állítani bennünket, mert ő nem így számol, hanem felemeli a bűnöst, miközben eltörli a bűnt. Nem csak azt nézi, mi voltam, hanem azt is, hogy mivé válhatok. Képes vagyok én is megtanulni ezt. Nem azért bocsátok meg, mert a másik feltétlenül megérdemli, hanem azért, mert én magam is megbocsátásból élek. 70-szer, 7-szer. Újra és újra. Nagyon nehéz ez, de a gyakorlat teszi a mestert. Ahogy egy pap fogalmazta meg nagyon szépen az imájában, bocsáss meg, Uram, hogy annyi embert feloldozok nevedben, de ezt a szokást tőled tanultam. Talán ez a keresztény élet egyik legszebb mondata lehetne, ezt a szokást tőled tanultam. Talán akkor hasonlítok legjobban Istenhez, amikor megbocsátok. Éppen ezért a megbocsátás nem vereség. Nem azt jelenti, hogy a másik győzött, hanem azt, hogy a rossz nem tudott olyanná tenni engem, amilyen ő volt velem. A skorpió marhat, de nem kell nekem is skorpióvá válnom. Mark Twainnek tulajdonítják ezt a gyönyörű mondatot. A megbocsátás az az illat, amelyet az ibolya hagy azon a cipősarkon, amely eltapossa őt. Talán ez az igazi természet felett élet. Megsebezhetnek, eltaposhatnak és fájhat. De hogy mi marad utánam, méreg vagy illat, arról már én döntök. Amikor az illatot választom, akkor hasonlítok leginkább Istenhez. Van ennél jobb?
0: Sajgó Balázs atya elmélkedését hallották az évközi 24. vasárnapra Isten illata címmel. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
4: Megismételtük a Vatikáni Rádió tegnapi magyar adását. Dicsértessék a Jézus Krisztus! 6 óra van.

6 óra 1 perc. Hallgassák meg híreinket, a szerkesztő Udvarhelyi Erzsébet, a mikrofonnál Harcsik Róbert. Köszöntjük Önöket! Nincs rendben, hogy Magyarország napi 1 millió eurót fizet, hogy megvédje Európa közös határait. Jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök a visegrádi országok Írország részvételével tartott csúcs találkozóját követő sajtótájékoztatón csütörtökön Pozsonyban. Az illegális migrációval kapcsolatban hangsúlyozta, az a vélemény, amivel Magyarország, Szlovákia, Csehország és Lengyelország az elején egyedül volt, most már többségi álláspont. Reményét fejezte ki, hogy az októberi Európai Tanács ülésén megegyezhetnek az illegális migráció elleni küzdelem ügyében. Robert Fico, szlovák miniszterelnök Pozsonyban elmondta, a leendő uniós költségvetés összegének emelése nem történhet úgy, hogy a kiadási oldalon lefaragják a kohéziós politikák felzárkóztatásra szánt összegeit. Schiffer András korábbi országgyűlési képviselő nyílt levelet osztott meg csütörtökön közösségi oldalán, amelyben a kormány külpolitikáját, a NATO-nak és az Európai Uniónak való túlzott megfelelést bírálta, és pragmatikus külpolitikát javasolt. Úgy vélekedett, hogy a nyugati hatalmak politikája 2022 tavasza óta szélsőséges, uszító, háborúpárti irányba mozdult el. Kedden Orbán Anita külügyminiszter bejelentette 10 orosz képviseleti munkatárs kiutasítását. Miután Kijevben nehezményezték, Magyar Péter kormánya akadályozza az Unióban az ukrán-EU csatlakozási tárgyalások egyes klasztereinek megnyitását. Magyar Péter csütörtökön Pozsonyban bejelentette, konkrét lépéseket kell tennie Ukrajnának a kárpátaljai magyarság jogainak biztosítása érdekében, ahhoz, hogy további uniós csatlakozási klaszterek megnyitását támogassák. Puzsfai Gábor belügyminiszter a Kossuth Rádióban csütörtökön arról beszélt, hogy a teljes belügyi ágazatot érintő bérrendezésre van szükség. Ennek érdekében javaslatcsomagot dolgoztak ki, a végleges döntés a 2027-es költségvetés tárgyalása során születhet meg. A munkavállalókat tömörítő szakszervezetek csütörtökön azonban hangsúlyozták, a rendvédelmi és belügyi dolgozók már 2026-ban elvárták volna, hogy a kormány intézkedjen a bérrendezésük érdekében. Talajradaros régészeti vizsgálat és lézerszkenneres digitalizáció zajlott a hét elején Szombathelyen a Székesegyházban és környékén. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet és Társadalomtudományi Kara, a Szombathelyi Egyházmegye és a Szavária Múzeum kutatásának célja, hogy roncsolásmentes módszerekkel tárják fel a város római, középkori és koraközépkori múltjának emlékeit, az 1945. március 4-i bombázásban elpusztult padsorok rekonstrukciója előtt. Székely János szombathelyi megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke arra hívta fel a figyelmet, hogy Szombathely a római kortól folyamatosan lakott település volt. Szent Márton szülőhelye, keresztény közössége a népvándorlás időszakában is fennmaradt. Szavária a Borostyán út egyik fontos gazdasági központjaként működött, és a IV. Században Pannonia Prima tartomány székhelyévé vált. Végül az időjárásról. Pénteken felhős idő várható, több-kevesebb napsütéssel. Többfelé valószínű eső, zápor, zivatar. Az északi, északnyugati szelet élénk, néhol erős lökése kísérik. A csúcsérték 16 és 22 Celsius fok között alakul, de a határszélen 30 fok köré is felmelegedhet a levegő. Híreinket hallották? Köszönjük figyelmüket! Kedves hallgatóink, most hallgassák meg Strauss Kék Duna keringőjét a Budapest Scoring zenekar előadásában. Vezényel Illényi Péter.

0: Johann Strauss Kék Duna keringőjét a Budapest Scoring zenekar adta elő, vezényelt Illényi Péter.
1: 6 óra 15 perc.
0: Anselm Grün és Linda Jaros Éld, ami vagy, a nő útja önmagához című könyvéből Kékesi Enikő olvas fel.

Ruth az idegen. A nők gyakran idegennek érzik magukat a világban. Tudnak arról, hogy származásuk kettős. Őrzik magukban azt az érzést, hogy ők egy más világból valók. A férfiak számára a nő sokszor az a kifürkészhetetlen lény marad, akit nem tudnak megérteni, aki minden közelsége és varázsa ellenére mégis valamiképp idegen marad számukra. Az idegen ősi archetipikus kép. Amikor a nők foglalkozni kezdenek ezzel a képpel, akkor jobban megértik magukat, és megtanulnak kiállni magukért. Ráéreznek, hogy nem kell elnézést kérniük azért, mert egy más világból valók, mint az őket körülvevő felszínes világ. Hálát éreznek a bennük rejlő titkokért, az idegenért, az ismeretlenért, a leírhatatlanért, és hogy mindez hozzájárul a méltóságukhoz. A Bibliában Ruth testesíti meg az idegen archetípusát. Ruth moábita, tehát idegen a zsidók között. Máté evangélista azonban őt is felveszi Jézus családfájába. Ruth egyike azon négy ószövetségi nőnek, akiknek szokatlan módon születik fiú gyermeke, és akik nem zsidóként kapnak helyet Jézus családfájában. Ruth történetét elég röviden el lehet mesélni. Egy Elimelek nevű zsidó férfi az éhínség elől elvándorol feleségével, Noémivel, Betlehemből a moábiták földjére, ahol aztán két fiúk egy-egy moábita nőt vesz feleségül. Majd a két fiú meghal, végül Elimelek is. Az özvegyen maradt Noémi szeretne újra haza költözni Betlehembe. Megkéri két menyét, Orfát és Rútot, hogy ők is menjenek haza családjukhoz. De a két menny Noémival szeretne tartani. Noémi győzködni kezdi őket. Orfa végül hazamegy, de előtte elmegy egészen Izrael határáig, elmegy addig, amíg a lehetőségei engedik. Ruth azonban Noémivel együtt átlép ezen a határon, és így új lehetőségek tárulnak fel előtte. Nem tágítván Noémi mellől azt mondja neki, ahova te mégy, oda megyek én is, s ahol te laksz, ott lakom én is. Néped az én népem, Istened az én Istenem. Azon a földön, amelyen te meghalsz, s amely téged befogad, ott halljak meg. Ruth tehát elmegy egy számára idegen országba, bevándorlóként letelepszik, és azt akarja, hogy majd ott is temessék el őt. Bár közel érzi magához anyósát, és kész annak vallási hagyományait is átvenni, Ruth mégis idegen marad. A két nő megérkezik Betlehembe. Noémi egyik rokonához, Búzhoz, akinek a rokoni kapcsolatok miatt joga és kötelessége volt Ruth-tal sógorházasságot kötni. Ruth szedegeti Búz földjén az aratók által hátrahagyott kalászokat, amire akkoriban a szegényeknek volt joguk Izraelben. Búz barátságosan és nagyvonalúan viszonyul Ruthhoz, aki elmeséli ezt Noéminek. Erre Noémi felvilágosítja Ruthot, hogy Búz feleségül vehetni őt. Arra biztatja, hogy azért, ha majd vége lesz aznap az árbacséplésnek, és lefekszik este Búz, feküdjön el a Ruth Búz lábaihoz. Ruth így is tesz. Amikor hajnalban felébred Búz, riadtan kérdezi, hogy ki van ott. Ruth így válaszol. Ruth vagyok, a szolgád. Teríts takaródat szolgálódra, mert rokonom vagy. Búz kész feleségül venni Ruthot, de van egy másik erre jogosult rokon is. Így Búz a városkapunál előbb tárgyal ezzel a másik rokonnal. Miután az lemond a házasságról, Búz magához veszi Ruthot, aki fogan tőle, és egy fiúnak ad életet, Obednek, aki Izájnak, Dávid apjának az apja lesz. Így lesz az idegen Ruthból Dávid ős anyja, aki szerepel Jézus családfájában. Az idegen archetípusát mindig is titokzatosság lente körül, hiszen az idegen ember valami ismeretlent hordoz, más világból jön, más kultúrát képvisel. Igen, végső soron egy más dimenzióból származik. A keresztény hagyományban szereplő Borbála, már a nevében hordozza, hogy idegen, mert a rómaiak az idegeneket barbárnak nevezték, amely szó már a nagyon negatív jelentést kapott. Barbara azonban végső soron Isten világából származik. E világon ő idegen. Édesapja nem bírja elviselni a lányában az idegent, ezért bezárja egy toronyba.
Az apa azt szeretné, ha a lánya olyan lenne, amilyennek ő elképzelte. Azaz egy olyan szerepbe akarja belekényszeríteni lányát, amely az apa számára ismerős. Barbara, mint idegen azonban, egyben az is, aki nem alkalmazkodik. Annak megfelelően él, ami a bensőjében van, még ha apja nem is érti meg. Barbara a maga módján gondolkozik. A toronyba bezárva meghívott filozófusokkal társalog. Úgy is mondhatnánk, saját belső bölcsességével folytat párbeszédet. Nem hagyja, hogy megtiltsák számára a gondolkozást. A saját feje után megy, és végül elhatározza, hogy apja akarata ellenére megkeresztelkedik. Egy nő gyakran tapasztalja azt, hogy nem fér bele saját családjának vagy társadalmának gondolkodási sémáiba, és ilyenkor hisztérikusnak vagy bonyolultnak titulálja őt a környezete. Nagy magabiztosság kell ahhoz, hogy a nő ilyenkor ragaszkodni tudjon önmagához, még ha ez a hozzáállás a környezete számára idegennek tűnik is. Barbarában megvolt ez a bátorság. Megengedte magának, hogy egyéni gondolatai legyenek, és hogy maga alakítsa életének tervét. Barbara mellett Ruth is annak a nőnek a megtestesítője, aki a messzi idegenből jön, aki olyas valamit képvisel, amit sehova nem tudunk besorolni. Az ókorban az idegen mindig sejtelmesnek is számított, vagy félni kellett tőle, vagy csodálni kellett. Azt várták az idegentől, hogy olyan dolgot mondjon el, amit még sosem hallottak. Ismeretlen tudás és képességek birtokosának vélték. Néha a varázsló képét is társították hozzá. Ő az, aki mindent el tud varázsolni, vagy negatív értelemben meg tud átkozni. A mesékben is általában negatív jelentést kap a boszorkány, jó lehetne pozitívan is érteni, mint különös képességek birtokosát. A középkorban féltek a boszorkányoktól. A boszorkány üldözések során számtalan nőnek az volt a sorsa, hogy a férfiak, a nőben rejtőző ismeretlentől félve, boszorkánynak kiáltották ki, hogy aztán megöljék őket. Az egyház történelem szégyenfoltjai közé tartozik, hogy papok és szerzetesek is aktívan részt vettek a boszorkány üldözésben. Végső soron a boszorkány elpusztítása révén a nő ismeretlen és titokzatos lényegét akarták megsemmisíteni azért, hogy ne kelljen tovább vitatkozniuk a nővel. Ám mindez csak az erkölcs eldurvulásához és lerombolásához vezetett.

0: Weiner Leó opusz 41 D-dur első hegedű versenyének második tételét hallották Szabady Vilmos és a Miskolci Szimfonikus Zenekar előadásában. Vezényelt Kovács László.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 6 óra 30 perc.
1: Hírtükör. A Magyar Katolikus Rádió hírmagazinja.
2: A mikrofonnál.
0: A bemondó Harcsik Róbert, a technikai munkatárs Bójás János, a szerkesztő Udvarhelyi Erzsébet. Köszöntjük Önöket. Főbb híreink először röviden. A V4 országok és Írország kormányfői találkoztak Pozsonyban. Robert Fico vétózza az orosz ellenes szankciót. Nyílt levélben tiltakozik Schiffer András és más baloldaliak a kormány külpolitikája ellen. Római kori helytartói palotát és karoling erődítést rejt a föld a szombathelyi székesegyháznál. Újabb nagyszabású orosz dróntámadás érte Ukrajnát. Kifogyóban vannak a vadászgépeket megsemmisítő rakéták. Nyíri Kata jelenti.
3: Az ukrán légierő tájékoztatása szerint Oroszország az éjszaka 149 drónt indított Ukrajna ellen. A támadó eszközök közül 128-at az ukrán légvédelem és az elektronikus hadviselési egységek megsemmisítettek vagy hatástalanítottak. A támadás több ukrajnai régiót is érintett, és több helyen károk keletkeztek. Kijev megyében 32 objektum rongálódott meg, Harkivban 3 kerületet is orosz drónok támadtak, ott 2 ember sebesült meg. Az ukrán hatóságok szerint a mentési és helyreállítási munkálatok több helyszínen folytatódtak a reggeli órákban. Az orosz erők az éjszaka támadást hajtottak végre Krivij Rih ellen is. Több helyen közvetlen találat történt, és lakóépületek is megrongálódtak. A támadás következtében több ember megsérült, 2 sérültet megműtöttek. A város elleni csapás egy átfogó orosz drón támadásnak volt a része. A támadás következményeinek felszámolásán a mentőegységek és a helyi hatóságok dolgoztak. A károk pontos felmérése a reggeli órákban is tartott. Az ukrán légvédelemnek egyre nagyobb problémát jelent az F-16-os vadászgépekhez használható amerikai rakéták hiánya. A készletek az AIM 120 és 9-es típusú rakétákból is csak nem kimerültek. Ezekkel az ukrán F-16-osok egyebek mellett az orosz cirkáló rakétákat és az új sugárhajtású drónokat próbálják elfogni, amelyek sebessége elérheti az óránkénti 600 kilométert. Az ukrán fél saját elfogó drónok fejlesztésével is igyekszik enyhíteni a problémát. A ballisztikus rakéták elleni védelem helyzete ugyanakkor még nehezebb, mivel a Patriot rendszerekhez használt PEK-3 rakétából is jelentősen megcsappantak a készletek. Oroszország közben fokozza a ballisztikus rakéták gyártását, havonta mintegy 100 ilyen fegyvert állíthat elő.
0: Egyedüli uniós tagállamként Szlovákia továbbra is akadályozta a brüsszeli EU nagykövetek szerdai ülésén, hogy egy évvel meghosszabbítsanak bizonyos orosz ellenes szankciókat, egyesek levételét szorgalmazva a fekete listáról. Számoltak be róla európai hírforrás.

0: sok. A 27-eknek már pedig e hónap közepéig meg kellene állapodniuk az ukrajnai háborúval kapcsolatos orosz ellenes büntető intézkedések meghosszabbításáról. Mégpedig egy hangúsággal. Ahhoz, hogy azok ne veszítsék hatályukat. Udvarhelyi Erzsébet összefoglalója.
1: Immárcsak Szlovákia ragaszkodik továbbra is ahhoz, hogy a szankciókat a javasolt egy év helyett mindössze 6 hónappal hosszabbítsák meg. Többek között a büntető listán szereplő orosz magán, illetve jogi személyek vagyonát befagyasztják, a magánszemélyeket az EU területéről is kitiltják. Az EU júniusban döntött arról, hogy a szankciókat a továbbiakban nem 6, hanem 12 hónappal hosszabbítja. A világgazdaság emlékeztet, a korábbi féléves időtartam lehetőséget adott egyes tagállami kormányoknak, köztük Budapestnek arra, hogy időről időre alkupozíciót teremtsenek maguknak a szankciók meghosszabbításával kapcsolatban. A változtatása azt követően nyílt lehetőség, hogy Orbán Viktor vereséget szenvedett a magyarországi parlamenti választásokon. Mindeközben intenzív szakaszba léptek az egyeztetések az EU következő 2028-2034-es keretköltségvetéséről, amelyet szintén egyhangú szavazattal lehet csak elfogadni, és a tagállamok igyekeznek kihasználni a mozgásterüket. Robert Fico szerint Szlovákia kész vétózni az Európai Unió következő költségvetését, ha Brüsszel csökkenti a gazdáknak jutó forrásokat, vagy nem veszi figyelembe a szlovák mezőgazdaság sajátosságait. A vétó lehetősége mellett a szlovák miniszterelnök az ukrajnai háborúról is keményen fogalmazott. Szerinte a nyugat 2022-ben hibás döntéseket hozott, és a konfliktus már rég véget érhet. A szlovák miniszterelnök szerint a vétó is az eszközök között van, ha az Európai Bizottság olyan javaslatot terjeszt elő, amely csökkenti a gazdáknak jutó forrásokat, vagy nem veszi figyelembe az egyes tagállamok mezőgazdaságának sajátosságait. Fico azzal érvelt, hogy miközben a kormány az élelmiszerönellátás növelését tűzte ki célul, 2027-től nem lehet pénzügyileg gyengíteni a szlovák gazdákat és élelmiszertermelőket.
0: Schiffer András korábbi országgyűlési képviselő nyílt levelet osztott meg csütörtökön közösségi oldalán, amelyben a kormány külpolitikáját, a NATO-nak és az Európai Uniónak való túlzott megfelelést bírálta. Úgy vélekedett, hogy a nyugati hatalmak politikája 2022 tavasza óta szélsőséges, uszító, háborúpárti irányba mozdult el. Kedden Orbán Anita külügyminiszter bejelentette 10 orosz képviseleti munkatárs kiutasítását. Kijevben nehezményezik, Magyar Péter kormánya akadályozza az Unióban az ukrán-EU csatlakozási tárgyalások egyes klasztereinek megnyitását. Magyarország a kisebbségek jogait érintő ukrajnai törvények elfogadásához köti szavazatát. Orbán Anita külügyminiszter szerint a szükséges módosítások már folyamatban vannak Kijevben. Udvarhelyi Erzsébet összefoglalója.
1: Határozott választ fogadni Moszkva Budapestnek arra, hogy orosz diplomatákat utasítottak ki Magyarországról. Erről Dmitrij Peszkov, a Kreml sajtótitkára beszélt szerdán Moszkvában. Ugyanakkor hozzátette, Oroszország továbbra is nyitott a kapcsolatok fejlesztésére, mivel nem érdekelt az orosz-magyar viszony eddig felhalmozott értékes örökségének és tapasztalatainak lerombolásában. A RIA Novosti orosz hírügynökség szerdai megkeresésére a magyar külügyminisztérium nem árult el a pontos dátumot, hogy az érintett orosz diplomatáknak mikor kell elhagyniuk Magyarország területét. A diplomáciai feszültség kedden robbant ki, amikor Orbán Anita külügyminiszter bejelentette 10 orosz képviseleti munkatárs kiutasítását. A tárcavezető indoklása szerint a magyar hatóságok megállapították, hogy az érintettek a bécsi egyezménnyel összeegyeztethetetlen, diplomatához nem méltó tevékenységet folytattak Magyarországon. A budapesti orosz nagykövetség Facebook oldalán csütörtökön szarkasztikus hangnemben kívánt sikereket Orbán Anita minapi lettországi tárgyalásaihoz. Oroszország tehát kész a konzultációra Budapesttel a kétoldalú energetikai együttműködés minden aspektusáról, de Moszkva hangneme érezhetően megváltozott azt követően, hogy a Magyar Péter kormány kedden kiutasított 10 orosz diplomatát. Schiffer András nyilatkozat a Békért címmel közzétett Facebook bejegyzésében azt írta, Magyarország a 2026-os kormányváltás előtt pragmatikus külpolitikát folytatott. A NATO és az Európai Unió tagja volt, úgy vélekedett, hogy a nyugati hatalmak politikája azonban 2022 tavasza óta szélsőséges, uszító, háborúpárti irányba mozdult el. Véleménye szerint a kapitalizmus súlyos válságát a fegyverkezés fokozásával akarják megoldani. Véleménye szerint a nyugat számára a békepártiság megbocsáthatatlan bűnné, a függetlenségi politika pedig elfogadhatatlanná vált. Az LMP korábbi elnöke megjegyezte, hogy az új kormány külpolitikai szándékait sokáig rejtegették, azonban a kormányváltás után látványossá vált az Ukrajnával való szolidaritás. Emlékeztetett, hogy a Tisza kormány elfogadta a NATO 2026. júliusi ankarai csúcsértekezletének határozatát. Továbbá az európai államok, köztük Magyarország is, többet költenek fegyverkezésre, jobban támogatják Ukrajnát, óriási felvonulási területté változtatják Kelet-Európát egy esetleges Oroszország elleni akcióra. Emellett a Tisza kormány kijelentette, hogy Oroszország magatartása fenyegetést jelent Magyarországra, Európára és a globális rendre nézve. A Tisza kormány véleménye szerint ezáltal teljesítette azt, amiért a nyugat segítette hatalomra jutását. Ezzel nyilvánvalóvá tette, hogy a magyar külpolitika jelenleg nem több, mint a NATO és az EU elvárásainak teljesítése. A nyílt levél aláírói között van mások mellett Huszti Andrea, a Szolidaritás alelnöke, Türmer Gyula, a Munkáspárt elnöke, illetve Galló Béla, szociológus.
0: Nincs rendben, hogy Magyarország napi 1 millió eurót fizet, hogy megvédje Európa közös határait. Jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök a visegrádi országok Írország részvételével tartott csúcstalálkozóját követő sajtótájékoztatón csütörtökön Pozsonyban. Udvarhelyi Erzsébet összefoglalója.
1: Magyar Péter azt mondta, miközben más miniszterelnök kap 200 millió eurót az Európai Bizottságtól, mert esetleg nem végezte el a feladatát. Az illegális migrációval kapcsolatban hangsúlyozta, az a véleménye, amivel Magyarország, Szlovákia, Csehország és Lengyelország az elején egyedül volt, most már többségi álláspont. Az Európai Unióban nem 10, hanem 19-20 tagállam mondja ugyanazt, hogy következetesen, szigorúan kell fellépni, és támogatni kell a határvédelmet. Reményét fejezte ki, hogy az októberi Európai Tanács ülésén megegyezhetnek az illegális migráció elleni küzdelem ügyében. Véleménye szerint Európa fordulóponthoz érkezett. A vezetőknek el kell dönteniük, hogy az Európai Unió csak túlélni akar a következő évtizedben, vagy a győztesek közé akar tartozni. Magyar Péter azt írta a visegrádi négyek csúcs találkozója előtt. Az ír miniszterelnökkel kezdte meg pozsonyi tárgyalásait. Kiemelte, hogy Magyarország konstruktív, őszinte és kemény európai tárgyalópartner lesz a magyar emberek és vállalatok érdekének képviselete során. Mint írta, Magyarország erős tagállamokat, erős Közép-Európát és egy jelenleginél erősebb Európai Uniót szeretne látni. A visegrádi négyek csütörtöki pozsonyi csúcs találkozójának legfontosabb témái az illegális migráció elleni határozott küzdelem, az egyre emelkedő energiaárak elleni koordinált fellépés, valamint az Európai Unió következő 7 éves költség vetése volt. Erős Európa, erős Európai Unió. Magyar Péter szerint nem létezhet erős Közép-Európa nélkül. Erős Közép-Európa pedig nem létezhet a visegrádi négyek nélkül. Magyar Péter mellett állva a cseh miniszterelnök Orbán Viktor érdemeit hangsúlyozta. Véleménye szerint Csehország és Szlovákia azért menekült meg a menekült krízis idején, mert Orbán Viktor felépítette a kerítését. Erről beszélt Andrej Babis, aki Angela Merkel hozzáállását is korholta, aki ezzel szemben meghívta a menekülteket.
0: Berlinben folytatott megbeszéléseket csütörtökön Forsthoffer Ágnes. Az országgyűlés elnökét látogatása során fogadta Julia Klöckner, a Bundestag elnöke. A házelnöki megbeszélés után Julia Klöckner és Forsthoffer Ágnes közösen helyezett el koszorút a Bundestag épületének falán található, az 1989-es határnyitásra emlékező emléktáblánál. Az RMDS tiltakozik a folyamatos manipuláció ellen, vagyis nem ellenzi az újabb román miniszterelnök jelöltet, de a szélsőségesek ellen igenis tiltakozik. Gáspár Sándor tudósít.
2: Ideje, hogy hagyjanak fel a manipulációval, akik azt híreztelik, hogy miattunk nem lehet teljes jogkörrel rendelkező kormányt alakítani. Fakadt ki az RMDS elnöke, Kelemen Hunor. Hazugság és félretájékoztatás, miszerint elutasítottuk volna Luka Niculescut a miniszterelnöki tisztségre. Azt is hazugságnak nevezi, miszerint kérte volna, hogy az új jelölt párttag legyen. Hozzátette, teljes jogkörű kormányt lehet kialakítani nélkülünk is és velünk is, ez igaz. Velünk azonban nem lehet olyan többséget kialakítani, amelyben benne van az SOS, esetleg az AUR-ból távozó képviselők, illetve a politikai vándorlás révén létrejött többi frakció. Ez valóban nem lehetséges. Korábbi interjújában a román közmondásra utalva magyarázta álláspontját. A farkas szőrét váltja, de természetét nem. Arra is kitért, azt is próbálják terjeszteni, hogy hol a brüsszeliek, hol a német kancellár, hol pedig a magyar miniszterelnök avatkozott be. Csillapodjanak le, senki nem avatkozott be. Nem fogadunk el semmilyen beavatkozást, de a közönséges manipulációt sem. Romániának teljes jogkörrel rendelkező kormányra van szüksége, és felelős politikusokra is szüksége van egy olyan időszakban, amikor a körülöttünk lévő helyzet rendkívül instabil, írta Kelemen Hunor. Emlékeztetett rá, nem az RMDS robbantotta föl a többséget, és a többséget sem tudja megmenteni az RMDS, a liberálisok és a szociáldemokraták nélkül. És még valami. Sem Soren Grindeanuval, sem Ilié Bolozsánnal nem vesztünk össze. Mármint a két szembefeszülő pártelnökkel. Folyamatosan civilizált párbeszédet folytatok. Ezt a szokásomat a továbbiakban is igyekszem megtartani. Írta zárszóképpen Kelemen Hunor, miközben mindenki Nikus Ordán államfőre figyel, mikor fogja már megnevezni miniszterelnök jelöltjét, eközben a legújabb felmérés szerint jelenleg mindegyik romániai párt veszített népszerűségéből, kivéve az AUR-t, amely 39%-kal vezet, és az RMDS-t most kényelmesen a parlamenti küszöb fölött.
0: Megkezdte a levonulást az MH 37. második Rákóczi Ferenc műszaki ezred a Dunaszent Benedeknél kialakított depóból és az MVM Paksi atomerőmű megfelelő ellátását biztosító védmű építési területéről, közölte a honvédelem.hu csütörtökön. Felidézték, a Magyar Honvédség több alakulata bő egy hónapon át segítette az Országos Vízügyi Főigazgatóság szakembereinek munkáját a fenékküszöb kiépítésénél. Pósfai Gábor belügyminiszter a Kossuth Rádióban arról beszélt csütörtökön, hogy a teljes belügyi ágazatot érintő bérrendezésre van szükség. Ennek érdekében javaslatcsomagot dolgoztak ki, a végleges döntés a 2027-es költségvetés tárgyalása során születhet meg. A rendvédelmi és belügyi dolgozók már 2026-ban elvárták volna, hogy a kormány intézkedjen a bérrendezésük érdekében, ezért türelmetlenek és több a helyzetük javításáról szóló konkrétumot várnak a tárcától. Hangsúlyozták a munkavállalókat tömörítő szakszervezetek. A Fidesz szerint nem valósul meg idén a szociális szektorban dolgozóknak ígért 25%-os béremelés sem. Nem duplázódott meg a családi pótlék, az anyasági támogatás, az időskorúak járadéka, de nem emelkedtek 50%-kal az otthonápolási díjak sem. Béremelések helyett van rekordmagas üzemanyagár, a minisztériumoktól 300 milliárd forintot vonnak el, a nyáron 9%-kal estek a beruházások, és sorra zárnak be a gyárak. Mindeközben Magyarország folyamatosan eladósodik, rekordmagas az államadósság és az államháztartási hiány, írta a Fidesz. A romló gazdasági adatokra és az emelkedő benzinárakra reagált Orbán Viktor a Fidesz elnöke közösségi oldalán. Bóka János a párt frakcióvezetője emlékeztetett, hogy Magyar Péter a kampányban még 480 forintos védett üzemanyagárat követelt, most azonban vonakodik attól, hogy árstoppot vezessen be. Orbán Viktor tudatta, hogy rekordmagas a benzinár, a költségvetési hiány, valamint az államadósság is. Az államadósság kapcsán Bóka János megjegyezte, hogy az 65,715 ezred milliárd forintra emelkedett. Az államháztartási hiány pedig 2010 óta nem volt olyan nagy, mint most. XIV. Leópápa szeptember 4-én Szerhij Kippát, az ukrán kapucinusok kusztódiájának eddigi elöljáróját nevezte ki az ukrajnai Kijev-Zsitomiri egyházmegye segédpüspökévé és marazenei címzetes püspöki címmel ruházta fel. Szerhij Kippa 1978-ban született a Mikolaivi régióban, az Odessa Szimferopoli egyházmegye területén. Török nyelvet tanult a Kijevi Nemzeti Nyelvészeti Egyetemen. Filozófiai, teológiai mesterképzését Krakkóban végezte. Közlekedési hírek következnek.
3: A fővárosban baleset történt a Könyves Kálmán körúton, a Rákóczi híd felé a Kőbányai út után. Az 1-es és az 1-a villamos helyett a Puskás Ferenc stadion és a Népliget között pótlóbusz közlekedik. Közműjavítása miatt lezárják ma napközben a Kőbányai útról a Pongrácz útra jobbra kanyarodó sávot, de az egyenesen haladó külső sávból a Járda-sziget után lehet jobbra kanyarodni. Mától a 10. kerületben a Vaspálya utcában befelé az Ihász utca után lezárták a buszsávot, mert gázvezetéket javítanak. Lezárták a 13. kerületben a Gömb utca, Csata utca kereszteződést közműjavítása miatt. Szintén a 13. kerületben építkezés miatt lezárták a Petneházi utcát a Lomb utcánál, így a Teve utca felől Zsák utca lett. A 120-as autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Röppentyű utca megállót Újpest központ felé. A 7. kerületben az Izabella utca és a Jósika utca kereszteződésében útszűkületen kell áthajtani, mert új gyalogos átkelőhelyet létesítenek. Szűcs Magdolna, BKK Info.
4: Jó reggelt kívánok! Rákos rendező felsővezeték szakadás miatt főként a Veresegyházi vonalon, de a Szobi és az Esztergomi vonalon is hosszabb eljutási időkre lehet számítani. A Veresegyházi vonalon egyes vonatok kimaradnak, vagy rövidebb szakaszon Rákospalota Újpestig közlekednek, illetve onnan indulnak. A fennakadás végig a vasúti jegyeket is elfogadják a 12-es és a 14-es villamosokon, a 125-ös buszokon, valamint az M3-as metron, továbbá a Vácveresegyház Őrbottyán térségében közlekedő vonaljáratokon is. Miskolc és Hidasnémet, illetve Miskolc és Kassa között szerda óta egészen 22-ig pótlóbuszok járnak pályakarbantartás miatt. Ezen kívül a szegedi Kárvária sugárúti átjáró átépítése miatt a Szeged és Békés Csaba közötti vonatok csak Szeged Rókustól közlekednek Békés Csaba felé. Mindkét irányban a köztes szakaszon a vasútvillamosokat lehet igénybe venni. A Napfény Intercity és a Kiskunfélegyház a Szeged közötti személyvonatok menetrendje csak pár perccel módosult. Pótlóbuszok közlekednek 18-áig Gyékényes és Vízvár, december közepéig minden vonathelyet Kiskunfélegyháza és Szentes között, ugyancsak pályakarbantartások miatt. Péter Károly, Mávinform, viszont hallásra!
0: Hazánk időjárásáról. Pénteken felhős idő várható több-kevesebb napsütéssel. Többfelé valószínű eső, zápor, zivatar. Az északi-északnyugati szelet élénk, néhol erős lökések kísérik. A pénteki csúcsérték 16 és 22 Celsius fok között alakul, a határszélen 30 fok köré is felmelegedhet a levegő. Végül főbb híreink még egyszer röviden. A V4 országok és Írország kormányfői találkoztak Pozsonyban. Robert Fico vétózza az orosz ellenes szankciót. Nyílt levélben tiltakozik Schiffer András és más baloldaliak a kormány külpolitikája ellen. Római kori helytartói palotát és karoling erődítést rejt a föld a szombathelyi székesegyháznál. Kedves hallgatóink, ezzel véget ért a hírtükör. A szerkesztő Udvarhelyi Erzsébet, a technikai munkatárs Bójás János, a bemondó Harcsik Róbert volt. Köszönjük figyelmüket! Multidéző. Hámori Kingát hallják.
5: 2026. szeptember 11-e péntek van. Isten éltesse Teodóra és Igor nevű kedves hallgatóinkat. A Teodóra a Teodor férfi név női párja. Két ógörög szó, az Isten jelentésű Teosz és az ajándék jelentésű Doron összetételéből származik. Az Igor a germán Ingvár férfi név orosz változata, jelentése Isten és védelem. Uram, ne hagyj magunkra bennünket! Az élet és a történelem istene, kérünk, bocsásd meg azt, amit az ikertornyok iszonyatos tragédiáján keresztül akaratod és az emberiség ellen elkövettünk. Isteni irgalmatra bízzuk az ártatlan áldozatokat, akik Amerikában olyan terrorista világnézet miatt haltak meg, amelyet néhány ember a szíve mélyén hordoz, és amelyen keresztül kiterveli saját és mások életének kioltását, lábbal tiporva a ne ölj parancsolatot. Urunk, világosítsd meg mindazokat, akik eltévedt elméjükkel a halál terveit szövögetik, hogy meglássák a jót más vallású, kultúrájú és más néphez tartozó testvéreikben is. Ezt az imád Páter Antonio Rungi, morálteológus fogalmazta meg a 2001. szeptember 11-i New Yorki és a Washingtoni áldozatok emlékére. 25 évvel ezelőtt terrortámadás következtében összeomlott a világ egyik legmagasabb épülete, a New Yorki World Trade Center, amikor két eltérített utasszállító repülőgép csapódott az ikertornyokba, melyek később összeomlottak. Egy másik gép a Pentagon épületébe csapódott. A hivatalos adatok szerint 2819-en haltak meg. 1063-ban ezen a napon a német sereg ellen akart vonulni, de útközben a Rápca vidékén belehalt sérüléseibe Első Béla magyar király. Dömösi kúriájában szakadt rá a trónépítmény, mely súlyosan megsebesítette. Szekszárdon az általa alapított bencés apátságban temették el. 30 éve, 1996-ban ezen a napon hunyt el Fehér Klára, József Attila díjas író, újságíró, a 70-es-80-as évek sikerszerzője. Legnagyobb sikereit az ifjúsági irodalomban aratta, az akkor több tízezer példányban kiadott pöttyös könyvekkel. A Mi szemüvegesek és a Bezzeg az én időmben című művei rendkívül népszerűek voltak a fiatal olvasók körében. Ezek bevételéből fizették külföldi útjaikat, szintén író férjével, Nemes Lászlóval, melyekből aztán a szintén sikeres úti könyvek születtek Törökországról, Japánról, Ausztráliáról és az amerikai kontinensről. Állandó rovata volt a Magyar Nemzetben, rendszeresen szerepelt a rádió kabaréban. Színdarabjait a Madách Színház és a Víg Színház tűzte műsorára, de a Csak egy telefon című művéből film is készült. 1733-ban ezen a napon hunyt el Párizsban a napkirály orgonistája és csembalistája, a királyi gyermekek tanára, François Couperin, francia barokk zeneszerző. Sok nemzedékre visszanyúló, kiemelkedő zenész családba született. Születésekor a Saint-Gervais templomban már 175 éve a Couperinek töltették be az orgonistai posztot. Apja halála után, ekkor 10 éves volt, felajánlották neki a templom orgonista állását. Ezt azonban hivatalosan csak 18 éves korában foglalhatta el. 14. Lajos saját címert, később lovagi címet adományozott neki. Egyik példaképe Arcangelo Corelli volt, és az olasz zene szeretete élete végéig elkísérte. Műveit Bach is elismeréssel tanulmányozta.
0: A mai multidézőt Hámori Kinga készítette.
6: Szívem első gondolatja, hozzád szelt fel, Istenem, te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldalak és imádlak, mint szerető gyermeket, szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, adj kegyelmet, őrizz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek tiszta szívvel bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindjájunk anyja vagy, hajtalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: A mi Úrunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal.
1: És a teremtettel.
0: Szeretettel köszöntöm a Katolikus Rádió hallgatóit, a Bónum Katolikus Televízió nézőit és természetesen az itt jelenlévő kedves testvéreket is. Mai reggeli szentmisénket Ferenc testvérünk lelki üdvéért ajánljuk fel. Jóisten adjon örök nyugodalmat nekim. Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Gyónom a mindenható Istennek és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos mindenkor Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.

0: könyörögjünk. Erősség Istenem, Te vagy a legfőbb jó és minden jónak forrása. Önt szívünkbe irántad való szeretetet és a vallásos lelkületet növeld bennünk. Kérünk, gyarapítsd és atyai gondviseléseddel őrizd meg lelkünkben kegyelmi ajándékaidat. A mi Urunk Jézus Krisztus, a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélek keretségben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
2: Szent lecke Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből. Testvéreim, hogy az evangéliumot hirdetem, azzal nem dicsekedhetem, hiszen ez kényszerű kötelességem. Jaj nekem ugyanis, ha nem hirdetem az evangéliumot. Ha önszántamból teszem, jutalmam lesz, ha nem önszántamból, csak megbízott hivatalnok vagyok. Mi tehát a jutalmam? Az, hogy mint az evangélium hirdetője, ingyen nyújtsam az evangéliumot, és ne éljek az evangéliumon gyökerező jogommal. Bár mindenkitől független voltam, mégis mindenkinek szolgája lettem, hogy minél több embert megnyerjek. Mindenkinek mindene lettem, hogy mindenkit üdvösségre vezessek. Mindezt az evangéliumért teszem, hogy nekem is részem legyen benne. Nem tudjátok-e, hogy a pályán a versenyzők mindnyájan futnak ugyan, de a díjat csak egyikük nyeri el? Úgy fussatok, hogy elnyerjétek. A versenyzők valamennyien fegyelmezik magukat minden tekintetben, pedig ők csak hervadó koszorút akarnak elnyerni, mi ellenben a hervadhatatlant. Én tehát úgy futok, hogy célba jussak. Nem a levegőt csapkodom, hanem megfékezem és fegyelmezem testemet, nehogy elveszítsem jutalmamat, miközben másoknak az evangéliumot hirdetem. Ez az Isten igéje. Istennek legyen áldása.

0: Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Lukács könyvéből. Jézus a hegyi beszédben ezeket a hasonlatokat mondta tanítványainak. Vajon vezethet-e vak világtalant? Nem esnek-e bele mind a ketten a gödörbe? Nem nagyobb a tanítvány mesterénél. Akkor tökéletes az ember, amikor már olyan, mint a mesterem. Miért látod meg a szálkát embertársad szemében, amikor a magadéban a gerendát sem veszed észre? Hogyan mondhatod embertársadnak, barátom, hadd vegyem ki szemedből a szálkát, holott saját szemedben nem látod meg a gerendát, képmutató. Vedd ki előbb a magad szeméből a gerendát, és aztán törődj azzal, hogy kivedd a szálkát embertársad szeméből. Ezek az evangélium igéim. Krisztusban, kedves testvéreim! Mai evangélium részünkben Jézus ezzel a kérdéssel indít, hogy vezethet-e vak világtalant. Nem tudjuk, hogy kire gondol, mire gondol az Úr Jézus Krisztus. Lehet, hogy talán a farizeusokra. A farizeus az, aki lelki és szellemi korlátoltsága ellenére azzal az igénnyel lép föl, hogy másokat vezessen. Nyilvánvaló is Jézus egyértelműsíti, hogy csak a látó az, aki alkalmas arra, hogy másokat vezessen, hiszen a vak, ahogy ő mondja, hát akkor mind a ketten gödörbe esnek. Csak a látó alkalmas arra, hogy másokat vezessen, hogy támpontja legyen másoknak, sokaknak. Csak most akkor az a kérdés, hogy ki a látó? Én azt gondolom, hogy rejtetten is, mert hiszen az Úr Jézus Krisztus nem mondja ki, de rejtetten is egyértelműen arra utal, hogy ő a látó. Ő az, aki visszaadja a vakoknak a látást, nem csak a fizikai vakságban szenvedőknek, hanem a lelki vakságban szenvedőknek is. Márk evangéliumában, János evangéliumában bőven találunk ezzel kapcsolatos, nagyon szép evangéliumi szakaszokat. És ha most egy pillanatra Márk evangéliumra tekintünk, ott van az a vak ember is, amikor Jézus megkérdezi, hogy tőle, hogy mit tegyek veled, akkor ő azt mondja, hogy Uram, hogy lássak. És átvitt értelemben pedig, Uram, hogy el tudjak igazodni a világ kuszasságai között, hogy lássam, hogy mi rossz és mi jó, hogy mi bűn és mi erény, hogy észrevegyem a különbséget a jó és a jónak látszó között. Talán ez a legnehezebb. Mai világunk sok mindent összemos, szavaink devalválódnak. Nagyon lényeges, hogy meg tudjuk különböztetni jót a rossztól, hogy lássuk a jó és a jónak látszó között a különbséget, hogy ne csak nézzek, hanem lássak is. Sok minden elvakít, a csillogás, a mámor, a hamis ideológia, merre menjek? Sokan nem tudják, nem látják igazában véve az utat, és Jézus akár a mai evangéliumban is önmagát adja, és önmagát mutatja föl, hogy ő az, aki vezetni tud, és ő az, aki önmagáról mondja, én vagyok a világ világossága. Testvérem, keresztény magatartásnak nincs más igazodási pontja, csak Jézus. Jézus az etalon, ő a mérce, ő az igazodási pont, mindnyájunkat ő vezet. Nem csak önmagunkért fontos, hogy Jézus világosságában legyünk, járjunk, hanem másokért is fontos ez, mert hiszen olykor-olykor nekünk is olyan látóknak kell lennünk, akik másokat vezetnek, felelősek vagyunk egymásért. Jézus számára fontos, hogy lássunk. Jézus számára fontos, hogy ő hozzá igazodjunk, hogy ő mögötte sorakozzunk fel, hogy ő legyen az, aki irányít, vezet bennünket, aki utat mutat. Jézus számára fontos, hogy békében és szeretetben éljünk, és ezt az utat egyes-egyedül ő mutatja meg. Amen. Imádjuk Krisztus Urunkat, aki kereszt halála által feláldozta magát értünk a mennyei atyának, hogy megszabadítson minket bűneinktől.
1: Urunk, te véred kiontásával szentesítetted az új és örök szövetséget, add, hogy mindig hűségesek maradjunk hozzád. Hallgass meg, Urunk, kérünk téged, hallgass meg minket. Urunk, te vállaltad értünk a szenvedést és a kereszt halált. Add, hogy mi se vonakodjunk elfogadni és hordozni életünk keresztjeit. Hallgass meg, Urunk.
2: Kérünk téged, hallgass meg.
1: Urunk, te megígérted, hogy örök életre szökelő vízforrást ajándékozol nekünk. Áraszt ki szent lelkedet minden emberre. Hallgass meg, Urunk. Kérünk téged, hallgass meg minket. Úrunk, te elküldted tanítványaidat, hogy hirdessék a kereszt üdvözítő erejét, add, hogy mi is keresztedből merítsünk erőt szenvedéseinek elviselésére. Szenvedéseink elviselésére. Hallgass meg, Urunk. Kérünk téged, hallgass meg minket. Úrunk, te kereszted és feltámadásod által eltörölted minden vétkünket, add, hogy eltöltsön bennünket a Szentlélek vigasztalása. Hallgass meg, Urunk.
2: Kérünk téged.
1: Úrunk, te kiérdemelted híveid számára a feltámadást és az örök dicsőséget, add, hogy elhunyt Ferenc testvérünk elnyerje ígéreteid teljesülését. Hallgass meg, Urunk.
2: Kérünk téged.
0: Istenünk, a kereszt botránya megmutatta számunkra örök bölcsességedet és irántunk való végtelen szeretetedet. Engedd, hogy mindig bizakodó lélekkel dicsekedjünk Krisztus keresztjével, aki él és uralkodik mindörökkön örökké. Amen.

Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Urunk Istenünk, szerezzen nekünk mindig üdvösséges áldást ez az áldozati adomány, hogy ami ebben a misztériumban történik, annak ereje életté váljék bennünk. Krisztus, a mi Urunk által. Az Úr legyen veletek. Emeljük föl szívünken. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, Krisztus a mi Urunk által. Mert szeretettel ünnepeljük, hogy kín halált szenvedett értünk, és élő hittel valljuk, hogy a halálból életre támad, és lankadatlan reménységgel várjuk, hogy dicsőségben újra eljön. Most ezért a szentekkel és minden angyallal együtt dicsőítünk téged, és végén nélkül zengjük.

Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt. Árasz le rá szent lelkedet, hogy számunkra, ami Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatén. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: Íme hitünk szent titka. Ezért fiat halálának és föltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk néked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek mindnyágyunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetben Leó pápánkkal, Péter püspökünkkel, segédpüspökeivel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a föltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmadban bízva távoztak el a világból, bocsásd őket szent színed látására. Könyörű kérünk mindnyágyunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általam, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökkém. Üdvözítünk parancsára és isteni tanítása szerint így imádkozunk. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinken, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak, dicsőséges eljöttén. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézed, hanem egyházat hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön, örökkén. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Engesztelődjetek ki szívből egymással.
1: Legyen békesség köztünk.
0: Béke veled. Ami Urunk Jézus Krisztus testének és vérének egyesítő.
2: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, irgalmazz nekünk. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, irgalmazz nekünk.

Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlik. Krisztus teste és vére, őrizzen meg engem az örök életben.

0: Imádkozzunk együtt azokkal, akik nem részesülhetnek a szentségi Jézusban. Jézusom, hiszem, hogy jelen vagy az oltári szentségben. Mindennél jobban szeretlek, és vágyom rá, hogy a lelkembe fogadhassanak. Mivel most nem tudlak szentségi módon magamhoz venni, jöjj legalább lelki módon a szívemben. Ne engedd, hogy elszakadjak tőled. Ámen. Könyörögjünk. Mennyei asztalod kenyerével tápláltál minket, Urunk Istenünk. Kérünk, a szeretetnek ez a tápláléka erősítse szívünket, hogy testvéreinkben neked szolgáljunk. Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a veletek.
0: Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. A Szent Mise véget ért. Mondjunk áldást az Úrnak.
1: Istennek legyen hála.

0: távoliak számára nem ajánlott.
1: Társadalmi célú reklám.
2: Tisztelt hallgatók! Köszönjük, hogy nem csak hallgatják, hanem támogatják is a Magyar Katolikus Rádiót. Adományaiknak része van abban, hogy a mai szentmise közvetítés létrejött, és hirdette az örömhírt mindenkinek. Készült az Országos Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
1: Társadalmi célú reklámot hallottak.
0: Nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
3: Honlapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit,
4: valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
5: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
0: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu.
4: Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.
6: 7 óra 30 perc. Híreket mondunk, a szerkesztő Udvarhelyi Erzsébet, a mikrofonnál a bemondó Harcsik Róbert. Jó reggelt kívánok! Nincs rendben, hogy Magyarország napi 1 millió eurót fizet, hogy megvédje Európa közös határait, jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök a visegrádi országok Írország részvételével tartott csúcstalálkozóját követő sajtótájékoztatón csütörtökön Pozsonyban. Az illegális migrációval kapcsolatban hangsúlyozta, az a vélemény, amivel Magyarország, Szlovákia, Csehország és Lengyelország az elején egyedül volt, most már többségi álláspont. Reményét fejezte ki, hogy az októberi Európai Tanács ülésén megegyezhetnek az illegális migráció elleni küzdelem ügyében. Robert Fico szlovák miniszterelnök Pozsonyban elmondta, a leendő uniós költségvetés összegének emelése nem történhet úgy, hogy a kiadási oldalon lefaragják a kohéziós politikák felzárkóztatásra szánt összegeit. Schiffer András korábbi országgyűlési képviselő nyílt levelet osztott meg csütörtökön közösségi oldalán, amelyben a kormány külpolitikáját, a NATO-nak és az Európai Uniónak való túlzott megfelelést bírálta és pragmatikus külpolitikát javasolt. Úgy vélekedett, hogy a nyugati hatalmak politikája 2022 tavasza óta szélsőséges, uszító, háborúpárti irányba mozdult el. Kedden Orbán Anita külügyminiszter bejelentette 10 orosz képviseleti munkatárs kiutasítását, miután Kijevben nehezményezték, Magyar Péter kormánya akadályozza az Unióban az ukrán-EU csatlakozási tárgyalások egyes klasztereinek megnyitását. Magyar Péter csütörtökön Pozsonyban bejelentette, konkrét lépéseket kell tennie Ukrajnának a kárpátaljai magyarság jogainak biztosítása érdekében, ahhoz, hogy további uniós csatlakozási klaszterek megnyitását támogassák. Bejelentette a Tisza frakció 5 alkotmánybíró jelöltjét Magyar Péter miniszterelnök csütörtökön a Facebook oldalán. A jelöltek között van Kronovszki Nóra egyetemi tanár, az MTA doktora alkotmányjogász, Ligeti Miklós jogvédő, büntetői jogász, a Transparency International magyarországi jogi igazgatója, Kovács András György, kúriai tanácselnök, bíró, közigazgatási jogász, Orosz Árpád Gábor, a Kúria Polgári Kollégiumának egykori vezetője, tanácselnök bíró, polgári jogász, európai jogi szakjogász, valamint Szomora Zsolt, a Szegedi Tudományegyetem Állam és Jogtudományi Kar Bűnügyi Tudományok Intézetének helyettese, egyetemi tanár. Az Egyesült Államok ellen 2001. szeptember 11-én elkövetett terrortámadás az ezredforduló legmeghatározóbb eseménye volt, amely ráirányította a figyelmet a szövetségek és a kollektív biztonság fontosságára. Jelentette ki Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, csütörtökön a 25. évforduló alkalmából. Az Al-Qaida nemzetközi terrorhálózat összehangolt támadás sorozatában 19 terrorista mellett 2977 ember 90 ország állampolgára vesztette életét. A merénylet sorozat után az Egyesült Államok globális háborút hirdetett a terrorizmus ellen. Végül hazánk időjárásáról. Felhős idő várható, időszakos szakadozásokkal, többfelé

0: Valószínű eső, zápor, zivatar. Az északnyugati ország részben több helyen kiadós mennyiségű csapadék hullhat. Az északi északnyugati szelet élénk, néhol erős lökések kísérik. A csúcsérték 15 és 22 Celsius fok között alakul, de a határszélen 30 fok feletti csúcsértéket is mérhetünk. Késő este 13-20 fok valószínű. Híreinket hallották, köszönjük figyelmüket! A következő híradással 8 órakor jelentkezünk. Most közlekedési híreket hallhatnak.
1: A fővárosban baleset történt az Erzsébet hídon a Döbrentei tér előtt a belső sávban. Lassú az előrejutás az Asztóriától a Kossuth-Lajos utca Erzsébet híd útvonalon. Baleset nehezíti a közlekedést Csepelen a Weiss-Manfréd úton a Tellerede út előtt a belső sávban. Torlódik a forgalom a Soroksári úton befelé a Rákóczi híd előtt és a Könyves-Kálmán körúton a Népligetnél. Erős a forgalom a Budaörsi úton befelé a Nagyszőlős utcai felüljárótól, a Váci úton befelé a Megyeri úthoz közeledve, valamint az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utca és a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró előtt. Csatorna felújítás miatt lezárták a 6. kerületben a Városligeti Fasorta a Bajza utcánál, de a szerviz úton lehet közlekedni. A Bajza utcában sávlezárásra számítsanak. Lezárták a 13. kerületben a Gömb utca, Csata utca kereszteződést közműjavítása miatt. Szűcs Magdolna, BKK Info.
2: Jó reggelt kívánok! Rákos rendező felsővezeték szakadás miatt főként a Veresegyházi vonalon, de a Szobi és az Esztergomi vonalon is hosszabb eljutási időkre lehet számítani. A Veresegyházi vonalon egyes vonatok kimaradnak, vagy rövidebb szakaszon Rákospalota-Újpestig közlekednek, illetve onnan indulnak. A fennakadás végig a vasúti jegyeket is elfogadják a 12-es és a 14-es villamosokon, a 125-ös buszokon, valamint az M3-as metron, továbbá a Vác-Veresegyház Őrbottyán térségében közlekedő volánjáratokon is. Miskolc és Hidasnémet, illetve Miskolc és Kassa között szerda óta egészen 22-ig pótlóbuszok járnak pályakarbantartás miatt. Ezen kívül a Szegedi Kárvária sugárúti átjáró átépítése miatt a Szeged és Békés Csaba közötti vonatok csak Szeged Rókustól közlekednek Békés Csaba felé. Mindkét irányban a köztes szakaszon a vasútvillamosokat lehet igénybe venni. A Napfény Intercity és a Kiskunfélegyház a Szeged közötti személyvonatok menetrendje csak pár perccel módosult. Pótlóbuszok közlekednek 18-áig Gyékényes és Vízvár, december közepéig minden vonat helyett Kiskunfélegyháza és Szentes között, ugyancsak pályakarbantartások miatt. Péper Károly, Mávinform, viszont hallásra.
0: Lapszemle. A Magyar Nemzet arról ír, hogy elszabadultak az indulatok a német parlamentben. Három nappal azután, hogy az Alternatíva Németországért, vagyis az AfD történelmi győzelmet aratott Sachsen-Anhaltban, a berlini Bundestag a német politika történet egyik leghevesebb és legszemélyesebb vitájának adott otthont. A 2027-es költségvetési tervezetről kellett volna vitázniuk az országos pártoknak, de a hagyományosan 3,5 órás általános vitán ezúttal háttérbe szorultak a pénzügyek. A feszültség akkora volt az ülésteremben, hogy a vitát vezető Julia Klöckner parlamenti alelnöknek kétszer is hivatalosan figyelmeztetnie kellett a képviselőket, de a plenáris egy pontján megfenyegette őket, hogy kivezetteti a rendbontókat az ülésteremből. A vasárnapi tartományi választásokon Sachsen-Anhaltban ugyanis történelmi győzelmet aratott az Alternatíva Németországért, az AfD, miközben Merz kancellár pártja, a Kereszténydemokrata Unió, vagyis a CDU történelmi mélységbe zuhant. Bár a fősodorbeli pártok által fenntartott politikai karantén, az úgynevezett tűzfal miatt az AfD egyedül nem tud abszolút többséget felmutatni a magdeburgi parlamentben, a választás eredménye megrengette a szövetségi kormánykoalíciót. A bukás súlyát maga Merz is elismerte a hét elején, amikor belső körben mélyütésnek nevezte az eredményt, és ígéretet tett a kormányzati kommunikáció felülvizsgálatára. A Magyar Nemzet arról is ír, hogy 10 személyt idézne meg a kegyelmi botrány hátterét vizsgáló parlamenti bizottság, köztük Polt Péter volt legfőbb ügyészt és Balogh Zoltánt az egykori Emberi Erőforrások Minisztériumának volt vezetőjét. A testület arra keresi a választ, hogy kik tudtak a bicskei gyermekotthonban történt visszaélésekről, mikor szereztek tudomást azokról és miért maradhatott éveken keresztül a helyén az intézmény vezetése. A testület meghallgatná Csókai Lászlót, a Bicskei Gyermekotthont egykor fenntartó fővárosi önkormányzat korábbi gyermekvédelmi osztályvezetőjét, valamint Csomós Miklós és Bagdi Gábor volt főpolgármester helyetteseket is. A Magyar Nemzet arról is ír, hogy Horváth Lili, Mundruczó Kornél és Reisz Gábor legújabb alkotásainak világpremierje, továbbá Lídia Kornett magyar filmesekkel készített koprodukciója gazdagítja a héten befejeződő 83. Velencei Nemzetközi Filmfesztivál programját. A filmfesztivál karakteres szerzői alkotásokat bemutató Giornate dei Autori versenyprogramjának nyitó filmje volt szeptember 2-án, Horváth Lili első angol nyelvű rendezése a Jegyzeteim a Marsról. Mundruczó Kornél Place to Be című legújabb filmje nagypályás szereposztással Pamela Anderson, Ellen Burstyn, Taika Waititi és Murray Bartlett főszereplésével készült. A 83. Velencei Filmfesztiválon mutatkozott be Penelope Cruz és Javier Bardem közös új filmje A Bunker. A filmvilág egyik legnagyobb presztízsű csillogó seregszemléjét 2026. szeptember 2-a és 12-e között rendezik a Lido di Venecián. A lapszemlét Udvarhelyi Erzsébet szerkesztette.
3: Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.
0: Jó reggelt kívánok! 2026. szeptember 11-e, péntek van. A Magyar Katolikus Rádió zenés napköszöntőjét hallják. A hangtechnikus Bixa Levente, a zenei szerkesztő Varga Ramóna és valamennyi munkatársam nevében szeretettel köszöntöm Önöket. A mikrofonnál a műsorvezető Harcsik Róbert. A zenés napköszöntő 9 óráig tart, ízelítő következik most a tartalomból. Hamarosan Jánosi dalma jelentkezik Rómából, az apostoli szentszék híreiből készült összeállítással. A 8 órai híradás után a Madár várta hangzik el, madár ismertető sorozatunkban ezúttal a Széki Lilét ismerhetik meg, a szerkesztő Posgai Nóra. 8:30-kor rövid hírekkel, közlekedési információkkal és lapszemlével jelentkezünk. 8:45-kor a pillanatfelvételben szerdahelyi Csongor kérdezi Bárány Béla plébánost a budapesti Bosnyák téri templomukról, amely idén 80 éves.
4: A Szugló utcában volt egy lakás, ott volt az első szentmise 1917-ben. Aztán utána épült a kis templom 1923-ban, a mostani Geodézia és a Jászmin üzletközpont helyén, de 46-ban már kicsinek bizonyult, ugyanis mindössze 200 fő fért be abba az előző templomba, amelynek a védőszentje szintén Pádói Szent Antal volt, az oltárkép tanúsítja, meg a régi felvételek tanúsítják, és akkor döntötték el 41-ben, hogy itt közvetlen tőszomszédságában a kis templomnak kell egy nagyobbat építeni. Az első plébános atya, Barkóczi Sándor, meg a csapata, hát én nem tudom, hogy álmodták ezt ők meg hogy gondolták. A második világháború kellős közepén kezdték el letenni az alapkövet és mindent, és 1620 négyzetméteres templomot akartak felépíteni, de hát milyen időszakok voltak akkor.
0: Ha tehetik, tartsanak velünk, most Rod Stewart felvétele szól.

0: Rod Stewart énekelt. 7 óra 46 perc van. A következő percekben János Idalma jelentkezik Rómából. Hallgassák meg az apostoli szentszék híreiből készült összeállítást.
1: Az elmúlt hét a Vatikánban a nyári, csendesebb időszak végét, a diplomáciai és lelkipásztori élet intenzív újraindítását, valamint a szeptemberi nemzetközi kötelezettségek előkészítését jelentette. A hónapot a katolikus egyházban hagyományosan szeptember 1-én kezdődő teremtésvédelmi időszak nyitotta meg, amely idén különösen erős hangsúlyt kapott a szentszéki megnyilvánulásokban. A pápai üzenetek középpontjában az az intés állt, miszerint még nem késő helyreállítani az emberiség és a teremtett világ kapcsolatát. A szentszék kiemelte, hogy a környezeti kár és a fegyveres konfliktusok közvetlenül összefüggnek. A háborúk nem csak emberéleteket követelnek, hanem a Föld legsebezhetőbb régióit is pusztítják. A megfogalmazott felhívás határozottan szorgalmazta a globális gazdasági és környezeti felelősségvállalást, az erőforrásokkal való bölcs gazdálkodást és a háborús pusztítás helyett a kiengesztelődés keresését. A vasárnapi úrangyala tanítás középpontjában a testvéri szeretet gondolata állt, amellyel kapcsolatban a Szent Atya hangsúlyozta, hogy az egyetlen tartozásunk egymás felé a kölcsönös odafigyelés és gondoskodás. A keresztény közösségeknek utat mutatva kiemelte, hogy a bínító panaszkodás és pletyka helyett a tapintatos, őszinte testvéri helyreigazítást kell választani a konfliktusok feloldására. Felhívta a figyelmet a közös imádság erejére is, amely az elidegenedés helyett valódi egységet teremt a közös remények és terhek megosztásával. A pápa óvott a bizalmatlanságtól, és arra emlékeztetett, hogy a hit által nem idegenként vagy ellenségként, hanem egymást megértő testvérként élhetünk. Végül Szűz Mária példáját állította a hívők elé, aki mindig mások megsegítésére sietett, példát mutatva, hogy a cselekvő szeretet az öröm forrása. Lelkipásztori szempontból a hét egyik legmeghatározóbb eseménye a szerda délelőtti általános audiencia volt a Szent Péter téren, amelyen hívők és zarándokok tízezrei vettek részt a világ minden tájáról. A Szent Atya katekézis sorozatának középpontjában ezúttal az emberi méltóság és az egyén társadalmi felelőssége állt. A tanítás kifejtette, hogy az emberi méltóság nem teljesítményen vagy társadalmi státuszon alapul, hanem elidegeníthetetlen ajándék, amelyből közvetlen felelősség fakad a leggyengébbek, az elesettek és a peremre szorultak támogatására. Az emberi méltóság kizárja az öncélú elszigetelődést. Személynek lenni azt jelenti, hogy megosztandó ajándékként tekintünk önmagunkra, és az elfogadás, a kölcsönösség, valamint a szolgálat által növekszünk, mondta a pápa a Szent Péter téren összegyűlt híveknek. Később arra buzdította a jelenlévőket, hogy ne fáradjanak bele a világosság és az igazság keresésébe. Az emberi méltóságot pedig nem csak önmagunkban, hanem embertársainkban is meg kell találnunk és tisztelnünk kell. A pápa ezekkel a szavakkal bátorította az összegyűlteket. Az emberi élet a jó és a rossz, az alvilág és a sötétség közötti drámai küzdelem terepe. Segítsük hát egymást Isten anyagi és szellemi ajándékainak megőrzésében, és védjük meg Istentől kapott méltóságunkat. Az egyházmegyei és regionális lelkipásztori élet terén a hét folyamán sor került egy jelentős szimbolikus eseményre is. A Róma közelében lévő Genezzaro Mária szentélyben tett látogatásán. A Mária születése, azaz kis boldogasszony ünnepéhez kapcsolódó szentmisén és imádságon, a szentszék a béke és a belső elcsendesedés fontosságát helyezte középpontba. Az elhangzott elmélkedések kiemelték, hogy a mai megosztott világban a törődés, a hallgatás és az alázat azok az alappillérek, amelyek képesek felülírni a társadalmi széthúzást és megújítani a közösségeket. Ezzel párhuzamosan a szentszék adminisztratív és diplomáciai apparátusa már teljes gőzzel készül a szeptember végén és az ősz folyamán esedékes nemzetközi pápai utakra. A vatikáni diplomácia és a sajtóiroda megerősítette a közeledő franciaországi látogatás előkészületeit, amely kiemelt figyelmet kap mind a helyi egyház, mind a nemzetközi sajtó részéről. Ugyancsak a háttérben folynak a késő őszi dél-amerikai út előkészítő munkálatai, amelyek célja a latin-amerikai egyházak támogatása, valamint a szociális igazságosság és az őslakos közösségek védelmének hangsúlyozása. Összefoglalva, az elmúlt hét a Vatikánban a teremtésvédelem, az emberi méltóság képviselete, a béke diplomácia és a nemzetközi lelkipásztori utak előkészítésének jegyében telt. A Szentszék az őszi időszak kezdetén ismét egyértelművé tette. Hangját a globális válságok közepette is a béke, az elesettek védelme és a felelős közösségi élet mellett kívánja hallatni.
0: Elhangzott a Szentszéki percek. János hidalmát hallották Rómából.

0: Az elmúlt percekben az Izsóp együttes, majd Paul Young felvétele szólt. Hamarosan a hírek lesz hallható.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Társadalmi célú reklám.
1: A tanulás esélyt ad a rászoruló gyerekeknek a biztosabb jövőre. Az első lépés a teli iskolatáska, a folytatás pedig a Caritas Lépcsőfok tanulástámogató programja. Segítsen ön is! Hívja a 1356-os adományvonalat. Minden hívás 500 forint támogatást jelent. Legyen öröm az iskola kezdés és a tanév mindenkinek. Készült a Katolikus Caritas megbízásából.
2: Társadalmi célú reklámot hallottak.
1: Nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
3: Honlapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit.
4: Valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
5: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
1: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu. Önök a Magyar Katolikus Rádiót hallják. Az Esztergom budapesti főegyházmegyében.
4: Budapesten a 102,1, Esztergomban a 92,5 MHz-en.
0: 8 óra van. Most tehát a hírek következnek. Nincs rendben, hogy Magyarország napi 1 millió eurót fizet, hogy megvédje Európa közös határait, jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök a visegrádi országok Írország részvételével tartott csúcs találkozóját követő sajtótájékoztatón csütörtökön Pozsonyban. Az illegális migrációval kapcsolatban hangsúlyozta, az a vélemény, amivel Magyarország, Szlovákia, Csehország és Lengyelország az elején egyedül volt, most már többségi álláspont. Reményét fejezte ki, hogy az októberi Európai Tanács ülésén megegyezhetnek az illegális migráció elleni küzdelem ügyében. Robert Fico, szlovák miniszterelnök Pozsonyban elmondta, a leendő uniós költségvetés összegének emelése nem történhet úgy, hogy a kiadási oldalon lefaragják a kohéziós politikák felzárkóztatásra szánt összegeit. Visszavonta pályázatát a Független Közmédia Testület tagsági pozíciójára a KDNP által jelölt Marti Zoltán újságíró médiaszakember. Az MTI-hez csütörtökön eljuttatott közleményében tudatta, nem látja értelmét pályázata fenntartásának, miután az elmúlt napokban a kormánypárt egyértelművé tette, a jövőben sem kívánja támogatni a jelölését a testületbe. Mint írta, szomorúan veszi tudomásul a Művelődési Bizottság kormánypárti tagjainak döntését. Azt szakmailag nem tartja megalapozottnak, és álláspontja szerint az a szokás joggal is teljesen szembe megy. Egyetlen kifogásuk az volt, hogy a közmédiában dolgoztam korábban, semmilyen más aggályt nem fogalmaztak meg személyemmel kapcsolatban heteken keresztül, közölte az újságíró. Marti Zoltán a közleményében nehezen megmagyarázhatónak nevezte, hogyha a testületnek nem lehet olyan tagja, aki a közmédiának volt korábban munkatársa, akkor ezt miért nem rögzítették annak létrehozásakor. Ha pedig ez nem akadály, akkor milyen oka van a mostani döntésnek? Tette fel a kérdést. Bejelentette a Tisza frakció 5 alkotmánybíró jelöltjét Magyar Péter miniszterelnök csütörtökön a Facebook oldalán. A jelöltek között van Kronovszki Nóra egyetemi tanár, az MTA doktora alkotmányjogász, Ligeti Miklós jogvédő, büntetőjogász, a Transparency International magyarországi jogi igazgatója, Kovács András György, kúriai tanácselnök bíró, közigazgatási jogász, Orosz Árpád Gábor, a Kúria Polgári Kollégiumának egykori vezetője, tanácselnök bíró, polgári jogász, európai jogi szakjogász, valamint Szomora Zsolt, a Szegedi Tudományegyetem Állami és Jogtudományi Kar Bűnügyi Tudományok Intézetének helyettese, egyetemi tanár. Az Egyesült Államok ellen 2001. szeptember 11-én elkövetett terrortámadás az ezredforduló legmeghatározóbb eseménye volt, amely ráirányította a figyelmet a szövetségek és a kollektív biztonság fontosságára. Jelentette ki Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke csütörtökön a 25. évforduló alkalmából. Az Al-Qaida nemzetközi terrorhálózat összehangolt támadás sorozatában 19 terrorista mellett 2977 ember, 90 ország állampolgára vesztette életét. A merénylet sorozat után az Egyesült Államok globális háborút hirdetett a terrorizmus ellen. Hazánk időjárásáról: felhős idő várható időszakos szakadozásokkal. Többfelé valószínű eső, zápor, zivatar. Az északnyugati országrészben több helyen kiadós mennyiségű csapadék hullhat. Az északi északnyugati szelet élénk, néhol erős lökések kísérik. A csúcsérték 15 és 22 fok között alakul, de a határszélen 30 fok feletti csúcsértéket is mérhetünk. Késő este 13-20 Celsius fok valószínű. Legközelebb 8:30-kor rövid híreket hallhatnak.
2: Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.
0: 8:04 van.

0: Az Emil Rulesz felvétele után most 8 óra 8 perckor magyarországi madárfajainkat bemutató sorozatunk, a Madárvárta következik. A mikrofonnál a szerkesztő Posgai Nóra.
1: Kedves hallgatóink, a Madárvártában kicsi, szürke-fehér parti madarat mutatunk be, bár a külseje nem olyan különleges, de mégis ez egy nagyon érdekes madár, a széki lile. Halmos Gergővel, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület igazgatójával beszélgetünk róla. Szervusz, Gergő!
2: Szervusz, üdvözlöm a hallgatókat!
1: Hogy néz ki, milyen a külseje, milyen a színe? Én nem ismerem föl a terepen.
2: Alapvetően a széki lile az egy ilyen kis gombócból kilógó két láb, amit egyébként az összes lilére kb. Elmondható, tehát viszonylag ilyen kerekdedebb testalkatuk van más parti madarakhoz képest. Amikor néz az ember egy tipikus parti madár élőhelyet, tehát ahol sekély vízben szaladgálnak a parti madarak, akkor a liléket rögtön föl lehet ismerni arról, hogy ilyen kis tojás vagy gömb alakot vesznek föl.
1: Nincs neki nyaka, tulajdonképpen így szinte hát egyben van
2: igen,
1: a feje
2: tehát,
1: a hátával.
2: Még ráadásul sokszor tényleg így behúzva is szaladgál, és hát van több lilefaj, amelyik az eléggé hasonló. A széki lile talán a legkevésbé színes közülük, vagy a legkevésbé mintázott, mert a nálunk jellemző kis lile mellett mondjuk a parti lile még az, ami vonuláson előfordul, ezeknek egy ilyen sötétebb színű, akár egész feketés mell sávja is van, illetve a fejükön is egy fekete-fehér mintázat található, míg a széki lilénél van egy ilyen mell oldali fold, de az nem ér össze a mellükön, és a fejük az inkább ilyen világosabb, barnás színezetű. Az érdekessége a fajnak azért az, hogy nagyon nagy területen elterjedt madárfajról beszélünk, ami tengerpartokon költ, és tengerpartokon egy elég gyakori faj. Viszont a szárazföld belsejében sokkal ritkább, és a nálunk jellegzetes szikes tavak, vagy szikes puszták élőhelyeihez kötődik, kifejezetten az ilyen vakszikes területekhez, ami minimális növényzette és nagy sótartalommal jelenezhető.
1: Tehát ezt jelenti a szikes tó, hogy nagy sótartalmú, és a partján nem nagyon van növényzet.
2: Hát különböző fokozatai vannak ennek, de hát alapvetően a szik az elsősorban a só miatt egy sajátos élőhely típust alakít ki, tehát ahogy a felszálló vizek felhoznak magas sótartalmat az alföldi térségeinkben, ezáltal egy nagyon sajátos élőhelyeket alakítanak ki, ez mégis egy hungarikum, vagy hát úgy tetszik a Kárpát-medencének, vagy a Pannon biogeográfiai régiónak egy sajátossága ez a szikes élőhely. Egyébként hát ez máshol is vannak ilyen szikes tavak élőhelyek, de elsősorban tőlünk keletre, a közép-ázsiai térség felé. Tehát hogy Kazasztánban például. De ez nálunk elég sajátos, és bizonyos fajok vannak, amik ezt preferálják. Nagyon hasonlít mégis egy tengerparthoz, ha úgy nézzük, tehát hogy a sóssága, meg azok a növények, amik ezt képesek tűrni, meg az egész szerkezete is bizonyos esetekben, és ez a tengerpartokra specializált faj, ez nálunk is előfordul, de hát sajnos már elég kis létszámba, tehát hogyha úgy tekintjük akár a kipusztulás szélére is került, illetve vannak évek, amikor nem tudunk költőállományról. Most a legújabb becslésünk, vagy hát most már hosszú évek óta ez a nulla kötőjel valamennyi, tehát a 0-4 pár.
1: Egyébként a természetvédelmi értéke is nagyon magas, 1 millió
2: igen,
1: forint.
2: Igen, hát pont emiatt a ritkasága miatt.
1: Hát és miért? Miért tűnik
2: ez egy ilyen érdekes dolog egyébként, hogy ez is egy olyan faj, aminek a világállománya az óriási. Viszont nálunk a fokozott védelem az amiatt fontos, mert magyarországi speciális élőhelyeken ez a faj kvázi jelzi azoknak az élőhelyeknek a minőségét is, és mint unikális élőhely használó igényel fokozottabb védelmet, ezért magas az értéke. Egyébként a globális állománya az több százezer pár, globálisan nem veszélyeztetett, viszont ez a sajátos állomány, ez viszont nagyon veszélyeztetett.
1: Nem csak az élőhely veszélyeztetettsége miatt, hanem azt írtátok a honlapotokon, hogy a költések jelentős része megsemmisül.
2: Ez egy általános probléma azoknál a fajoknál, amik földön fészkelnek, vizes vagy időszakosan vizes élőhelyeken, ahol a fészkeiknek az elérhetősége egyrészt a vízszint változással is változik egy költési időszak során is, illetve nagyon sok helyen azok a ragadozók, amik kifejezetten fészek predátornak minősülnek, mondjuk elsősorban emlős ragadozókról van szó, rókáról, hogy a legegyszerűbbet említsem, vagy a leggyakoribbat. Ezek olyan létszámban vannak már ezeken az élőhelyeken, hogy nagyon sok esetben nem csak az ilyen ritka fajé, mint a székille, hanem más parti madárfajoknál is nagyon alacsony költési sikert tesznek csak lehetővé. Egyébként többek között ezért merül föl már egyes fajoknál, például a fészkek egyedi védelmek.
1: Hogy őrt állítotok mellé, vagy bekerítitek?
2: Hát, vagy vannak olyan technikai megoldások, fészek kosarak, amiken a madár be tud menni, de egy nagyobb ragadozó nem tud bemenni. Az élőhelyjel is kell foglalkozni, de az önmagában nem elég, hanem biztosítani kell azt, hogy el tudjon érni egy olyan szintet az állomány, amikor már nem annyira tudja visszavetni ez a predációs nyomás, és addig valahogy segíteni kell, akár ilyen módon, akár ennél aktívabb beavatkozásokkal.
1: Az illegális technikai sportok is veszélyt jelentenek rá.
2: Igen, tehát olyan szempontból minden, ami illegális, zavaró tevékenység, de mondjuk az ilyen pusztákon...
1: De ott mi van?
2: Hát mondjuk a terepmotorosok megjelennek, és akkor ez problémát jelenthet. Tehát ugye a zavarás, amikor azokra a költőhelyekre, hát amik mondjuk egy vakszik esetén úgy tűnik, mint egy semmi, megjelennek akár milyen rekreációs célból, most nem csak a motorosok, de bármilyen más emberi zavarás, az komoly problémát tud okozni.
1: Milyen a
2: Előtt teszem, hogy a fészke is egy semmi, mint ahogy a élőhelye is.
1: Tehát. Igen, ezt akartam kérdezni, hogy milyen a fészke, és hát az udvarlása is érdekes, bonyolult szaporodási stratégiája van.
2: Hát igen, fészke az igazából nincs. Tehát, hogy az egy kis mélyedés a kopár talajon.
1: Patanyom.
2: Hát akár patanyom, hát bármilyen mélyedés, ami egy ilyen szikes tómeder szélén előfordulhat, és akkor valamilyen törmelékkel körülveszi, most a tengerpartokon, ott inkább kagylók, meg egyebek szerepelhetnek, egy szikes tónál inkább növényi törmelék, vagy akár trágyadarabok a legelő jószágnak a kiszáradt ürülékéből rakhatja össze, és hát...
1: Bocsánat, ide kívánkozik, nagyon aranyosat találtam, Herman Otto a parti lilléket juhászkáknak nevezte.
2: Hát igen, lehet, végül is. Mert, is. Hát amiatt is, meg amiatt is, hogy sokszor olyan élőhelyeket használtak, amik legeltető állattartás környezetében voltak, és ezek meg így szaladgálnak úgy ott a liléknél ebben a kicsit ilyen gömbtojás alakú formával, és ahogy két nagy lábon szaladgálnak, az ilyen képzetet is kelthet, hogy juhászok.
1: Na és akkor a fészke az egy mélyedés, azt körbe rakja a törmelékkel, és a szaporodása érdekes, hogy ő nem annyira monogám, ugye?
2: Igen, vizsgálták a szaporodási rendszerét, és többféle kilengést is tapasztaltak. A fiókák kikérés után sokszor az egyik szülő azt teljesen elhagyja, és egy egészen másik költésbe kezd, de egyszerre is fönntarthat különböző párkapcsolatokat, tehát egy kvázi kötetlen rendszer, ahol a pár mindkét tagja akár egyszerre több fészekhajhoz is kapcsolódhat.
0: A Madárvártában Halmos Gergővel, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület igazgatójával beszélgetett a szerkesztő Posgai Nóra. Az eddig elhangzott 170 epizód legutóbbi részei elérhetők honlapunkról, a teljes sorozatot pedig Madárvárta címen megtalálják a Spotify-on és az Apple Podcast-en.

0: Rózsa Magdi felvétele után 8 óra 22 perckor most műsorajánló következik. Hamarosan messzelátó turisztikai rovatunkkal jelentkezünk. A következő percekben Szentirmai Ágnes foglalja össze, hogy milyen témával várjuk Önöket a 9 órai hírek után.
1: Katolikusok nyomában. Tematikus séta Békés Csaba belvárosában. Csak ez az egy katolikus templom van Békés Csabán?
2: Van még egy nagyon szép új templom, Jézus Szíve templom Jaminában. Az arról híres, hogy a Patai László festette ki az egész templomot, szinte tetőtől talpig. Hát világörökség része lett, azt is érdemes bemutatni, megnézni.
1: Egy főtéren áll az evangélikus és a páduai Szent Antalról elnevezett római katolikus templom.
3: Csabai harangok?
4: Igen, mégpedig az evangélikus, ahogy beszéltem az előbb már az evangélikus kis templomról, vele szemben van a nagy templom. Na most a nagy templomban nincs harang, a kis templomban hihetetlen, de ott van a harang egyébként, tehát ott kongatják a harangot, és az evangélikus kis templomnak a harangjainak a hangját tettük egyébként hallhatóvá, és akkor ezt a látogató, ha meghúzza, akkor lehet a kis harangot, a közép harangot, a nagy harangot, de a negyedikkel pedig az összeset, az összes harang egyszerre megszólal, és ami az érdekessége, hogy a nagy harang, az a Marik harang, ami az evangélikus templomban van, az 1873-ban Marik Pálnak köszönhetően került oda, és az az egy harang az, amelyik ott is maradt az első világháborúban, mert ugye folyamatosan ugye gyűjtötték be a harangokat, kilincseket, meg a rézüstöket, meg minden egyebet ugye a lőszerek, a háborús gépezetnek a mozgatására, lőszerek készítésére, és az meg olyan 3600 kilós súlyával olyan nehéz volt, hogy az ott maradt. Egyébként a katolikus templom, tehát ott is tulajdonképpen az első világháborúban a harangokat is elvitték.
1: Berendezett padlás, mely bemutató és egyben múzeumpedagógiai foglalkoztató tér is.
3: Itt mi a lényege ennek a padlásnak?
4: Hát itt azt szerettük volna most bemutatni, hogy régen egyébként ugye minden fontos volt, és most meg mit csinálunk, állandóan lomtalanítunk, kidobjuk. Annak idején ugye az idősebbek ugye azt gondolták, hogy hát ez jó lesz még valamire, lásd ott az asszalókosár. Eltette az asszalókosarat mondjuk azért, mert úgy gondolta, lehet, hogy most nem asszalt, de a következő évben vagy két év múlva igen, vagy még jó lesz majd valamire. De minden tényleg, meg a madárfogótól kezdve itt is van pipatórium, fogas, a különböző gyermekjátékok, akkor a róka, ahogy te is említetted. Tehát itt próbáltuk a kis lovashinta, amit ott lehet látni, ez a faló. Próbáltuk azt bemutatni, hogy igenis voltak annak idején kincsek.
1: Békés Csabai témákkal várom Önöket a hamarosan kezdődő messzelátóban.
5: Nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
6: Honlapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit.
7: Valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
8: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
5: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu.

0: A generál felvételét hallották. 8 óra 30 perc. Rövid hírek következnek. Már nem az inflációtól tartanak leginkább az emberek Magyarországon, a pénzügyi helyzetük alakulását veszélyeztető tényezők közül a nyugdíjkilátások és a munkahely elvesztése is megelőzte azt. Közölte a Provident pénzügyi ZRT csütörtökön az MTI-vel országos felmérése alapján. Rámutattak arra is, hogy a félelmek élesen ketté válnak a korosztályok mentén. A nyugdíj összege főként az idősebbeket nyomasztja, a munkahely elvesztésétől elsősorban a fiatalabb generációk félnek. A felmérés szerint az egzisztenciális szorongások átrendeződését derűlátóbb, ám megfontolt fogyasztói hozzáállás kíséri. Valamelyest javult a háztartások pénzügyi mozgástere, a friss felmérés szerint a lakosság 36%-ának fogy el a pénze a hónap végére, míg 2025. októberében 43% nyilatkozott úgy, hogy hónapról hónapra él. Ezzel párhuzamosan 11% nyilatkozott úgy, hogy akár a jövedelme egyharmadát is félre fogja tudni tenni. A Márton Áron emlékév programsorozata részeként augusztus utolsó hetében 21 fiatal gyűlt össze Csíkszentdomonkoson a Márton Áron Múzeum szervezésében, adta hírül a Magyar Kurír. Erdély, Felvidék és Magyarország különböző településeiről érkező résztvevők a média és társadalom témakör köré épülő táborban új ismereteket szerezhettek, közösségi élményekkel, személyes találkozásokkal és a természet közelségével is gazdagodhattak. Küllő Ildikó filmes szakember és Korodi Szidónia vezetésével a résztvevők a rövid videós tartalmak készítésének folyamatával ismerkedtek meg. A hétvégén Csíkszentdomonkosra érkező Gianpiero Gloder apostoli nuncius külön figyelmet szentelt a fiataloknak. Jelenléte és érdeklődése megerősítette azt az üzenetet, amelyet a szervezők a Márton Áron emlékév során hangsúlyozni szeretnének. A püspök szellemi örökségének továbbvitele a fiatal generáció kezében van. Ehhez azonban szükség van arra, hogy a felnőttek meghallgassák őket, teret adjanak gondolataiknak, és partnerként tekintsenek rájuk. Felhős idő várható időszakos szakadozásokkal, többfelé valószínű eső, zápor, zivatar, az északnyugati ország részben több helyen kiadós mennyiségű csapadék hullhat. Az északi északnyugati szelet élénk, néhol erős lökések kísérik, a csúcsérték 15 és 22 fok között alakul, de a határszélen 30 fok feletti csúcsértéket is mérhetünk, késő este pedig 13-20 fok valószínű. Legközelebb 9 órakor mondunk híreket. Közlekedési hírek Budapest útjairól.
1: A fővárosban baleset történt a 6-os főúton, befelé Budafokvas útállomásnál a külső sávban. Torlódásra készüljenek. Telítettek a sávok a Váci úton, befelé szakaszonként. Az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró előtt. Az M5-ös autópálya a fővárosi szakaszán befelé az autópiactól, valamint a Soroksári úton befelé az Illatos úttól. Erős a forgalom az M1-M7-es autópálya közös bevezető szakaszán az Egér úttól és tovább a Budaörsi úton. A budai alsórakparton a Rákóczi hídtól a Szabadság hídig és a Margit hídtól a Lánc hídig, valamint a pesti alsórakparton a Margit hídtól a Lánc hídig. Közműjavítása miatt már lezárják a Kőbányai útról a Pongrác útra a jobbra kanyarodó sávot, de az egyenesen haladó külső sávból a Járda-sziget után lehet jobbra kanyarodni. A 14. kerületben a Stefánia úton a Hungária körút felé az Egressy útnál lezárták a külső sávot, mert vízvezetéket javítanak. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: Lapszemle. A Magyar Nemzet arról ír, hogy elszabadultak az indulatok a német parlamentben. Három nappal azután, hogy az Alternatíva Németországért, vagyis az AfD történelmi győzelmet aratott Sachsen-Anhaltban, a berlini Bundestag a német politika történet egyik leghevesebb és legszemélyesebb vitájának adott otthont. A 2027-es költségvetési tervezetről kellett volna vitázniuk az országos pártoknak, de a hagyományosan 3,5 órás általános vitán ezúttal háttérbe szorultak a pénzügyek.

0: pénzügyek. A feszültség akkora volt az ülésteremben, hogy a vitát vezető Julia Klöckner parlamenti alelnöknek kétszer is hivatalosan figyelmeztetnie kellett a képviselőket, de a plenáris egy pontján megfenyegette őket, hogy kivezetteti a rendbontókat az ülésteremből. A vasárnapi tartományi választásokon Saas-Anhaltban ugyanis történelmi győzelmet aratott az Alternatíva Németországért, az AfD, miközben Merz kancellár pártja, a Kereszténydemokrata Unió, vagyis a CDU történelmi mélységbe zuhant. Bár a fősodorbeli pártok által fenntartott politikai karantén, az úgynevezett tűzfal miatt az AfD egyedül nem tud abszolút többséget felmutatni a magdeburgi parlamentben, a választás eredménye megrengette a szövetségi kormánykoalíciót. A bukás súlyát maga Merz is elismerte a hét elején, amikor belső körben mélyütésnek nevezte az eredményt, és ígéretet tett a kormányzati kommunikáció felülvizsgálatára. A Magyar Nemzet arról is ír, hogy 10 személyt idézne meg a kegyelmi botrány hátterét vizsgáló parlamenti bizottság, köztük Polt Péter volt legfőbb ügyészt és Balogh Zoltánt az egykori Emberi Erőforrások Minisztériumának volt vezetőjét. A testület arra keresi a választ, hogy kik tudtak a bicskei gyermekotthonban történt visszaélésekről, mikor szereztek tudomást azokról és miért maradhatott éveken keresztül a helyén az intézmény vezetése. A testület meghallgatná Csókai Lászlót, a bicskei gyermekotthont egykor fenntartó fővárosi önkormányzat korábbi gyermekvédelmi osztályvezetőjét, valamint Csomós Miklós és Bagdi Gábor volt főpolgármester helyetteseket is. A Magyar Nemzet arról is ír, hogy Horváth Lili, Mundruczó Kornél és Reisz Gábor legújabb alkotásainak világpremierje, továbbá Lídia Kornett magyar filmesekkel készített koprodukciója gazdagítja a héten befejeződő 83. Velencei Nemzetközi Filmfesztivál programját. A filmfesztivál karakteres szerzői alkotásokat bemutató Giornate dei Autori versenyprogramjának nyitófilmje volt szeptember 2-án, Horváth Lili első angol nyelvű rendezése a Jegyzeteim a Marsról. Mundruczó Kornél Place to Be című legújabb filmje nagypályás szereposztással Pamela Anderson, Ellen Burstyn, Taika Waititi és Murray Bartlett főszereplésével készült. A 83. Velencei Filmfesztiválon mutatkozott be Penelope Cruz és Javier Bardem közös új filmje A Bunker. A filmvilág egyik legnagyobb presztízsű csillogó seregszemléjét 2026. szeptember 2-a és 12-e között rendezik a Lido di Venecián. A lapszemlét Udvarhelyi Erzsébet szerkesztette.
1: Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.
0: 8:37.

0: Műsorajánló következik.
1: Az idén 80 esztendős Révész Tamás fotográfus, a lírai dokumentarizmus egyik meghatározó képviselője. Példaképéhez, André kertészhez hasonlóan a mindennapi élet apró, gyorsan tovatűnő pillanatai határozzák meg érzelmi töltetű felvételeit. Gazdag életművéből válogat a most a műcsarnokban látható kiállítás. Ma délután a 4 órai hírek után hallgathatják meg a Tulipán Zsuzsanna kurátorral és Révész Tamás fotográfussal készült beszélgetést Blende című fotós magazinunkban. Amikor 13 éves volt, milyen fényképezőgépet kapott?
2: Meglepő módon egy 6x6 cm-es filmmel működő Flexaret fényképezőgépet kaptam, ami majdnem egy profi gépnek számított annak idején, és azt hiszem, hogy ez meghatározó is volt a látásmódomat illetően, mert imádtam utána Rolleiflexel dolgozni, Hasselbladdal, csupa ilyen nagyformátumú fényképezőgéppel, és ugyanakkor megtanultam kivárni a pillanatot, mert 12 kockából állt egy ilyen tekercsfilm, és nem volt olcsó.
1: Ez manapság azért nehezen elképzelhető, hogy a 12 pillanatra sokat kell várni.
2: Rám mindig jellemző volt, hogy nem úgy használtam a fényképezőgép exponáló gombját, mint hogyha egy sorozatvetőt használnék, hanem én szinte mindig kivártam a pillanatot. Meg ha láttam egy olyan szituációt, amit úgy éreztem, hogy na ez egy nagyon érdekes városkép, vagy egy jó közeg arra, hogy ott valami történjen, akkor én ott vártam egy darabig, amíg ott megtörténik az, aminek történnie kell.
1: Egyébként ebbe a fényképezőbe felülről kellett belenézni?
2: Az egy olyasmi fényképezőgép, mint egy tükör alaknát úgy képzeljük el, hogy felül ki lehetett nyitni, és egy prizmán keresztül láttam ki egy objektíven keresztül, és az alatt volt egy másik objektív, ami viszont fényképezett.
1: Itt elhangzott önről, hogy az elrejtés és a láttatásnak a mestere. Ez alatt mit értünk?
2: Hát talán az, hogy én nem vagyok egy extrovert magamutogató, tehát ha én valahol megjelenek, akkor nem föltűnök, hanem inkább eltűnök. Ami azt jelenti, hogy kíváncsi vagyok másokra, figyelek, és várom azt a döntő pillanatot, mondjuk egy ilyen ismert szót, hogy használjak, vagy azt a fontos pillanatot, ami kifejez valamit, ami kifejezi részben az én érzelmemet valamihez viszonyítva, vagy valami olyan gondolatot sugárzó pillanatot, eseményt tudok megörökíteni, ami azt remélem, hogy talán másnak is mond valamit.
1: Révész Tamás Csend a Mindennapok költészete című kiállításáról készült riportot teljes terjedelmében ma délután 4 órától hallgathatják meg Blende című fotós magazinunkban. Várja önöket a szerkesztő Zsoldos Szilvia.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Következik a pillanatfelvétel.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok. A főváros talán második legnagyobb alapterületű 1600 négyzetméter templomterű épülete, a Bosnyák téri templom, amely szeptember 5-ével kezdődően több héten át ünnepli ezt a szép jubileumot. A nyitó szentmisét Martos Balázs püspök tartotta, és azt követően a templomkertben agapét tartottak. Itt beszélgettem Bárány Béla plébánossal. 80. évfordulója a templomnak. A plébánia mikor alakult?
2: A plébánia 1917-ben.
1: Az a templom, amit az előzmény volt, az előtt is már volt valami?
2: Hogyne, a Szugló utcában volt egy lakás, ott volt az első szentmise 1917-ben. Aztán utána épült a kis templom 1923-ban, a mostani Geodézia és a Jászmin üzletközpont helyén, de 46-ban már kicsinek bizonyult, ugyanis mindössze 200 fő fért be abba az előző templomba, amelynek a védőszentje szintén Pádói Szent Antal volt, az oltárkép tanúsítja, meg a régi felvételek tanúsítják, és akkor döntötték el 41-ben, hogy itt közvetlen tőszomszédságában a kis templomnak kell egy nagyobbat építeni, hogy
1: a... Mint a Városmajorban, ott is van egy kis templom és egy nagy templom.
2: Így van, pontosan. És akkor az első plébános atya, Barkóczi Sándor, meg a csapata, hát én nem tudom, hogy álmodták ezt ők meg hogy gondolták.
1: De nagyon bátrak voltak.
2: Hogy nagyon bátrak voltak, mert a második világháború kellős közepén kezdték el letenni az alapkövet és mindent, és 1620 négyzetméteres templomot akartak felépíteni, no, de hát milyen időszakok voltak akkor.
1: Félelmetes, és ami nekem nagyon érdekes és rejtélyes, Pestnek van egy Pádói Szent Antal temploma, ez az. Budának van egy, a Pasarét, és mind a kettőt ugyanaz építette, Rivanóczi Gyula.
2: Így van, és így van, pontosan, és a testvére a Jenő. Uh-huh. Tehát ezek tényleg komoly építészek voltak. Itt egyébként tornya se volt akkor, 68 évig nem volt tornya a templomnak, ami aztán 2014-ben
1: az már a te idődben
2: helyre jött, vagy felépült, hála Istennek. De visszatérve az elődeinkhez, hogy én mintha azt érezném, hogy akkor ők valamit megsejtettek, hogy honnan én nem tudom, hogy ez a hatalmas templom, amit majd föl fognak építeni, ez dugig lesz. Ide rengeteg ember jár majd. Ezt most akkor
1: és így van mind a mai napig is?
2: Így van mind a mai napig is. Nem ez az érdekes, hanem néztem a korabeli felvételeket 41-ből, 42-ből. 41-ben volt az alapkőletétel, 46-ban volt a megáldás, augusztus 18-án, és van fénykép róla, hogy a templom dugikban padok még nincsenek, és még nincs kivakolva.
1: Mondtad, hogy légópadok nincs voltak aztán.
2: Hát az igen, nincs kivakolva. Nem volt még freskó, semmi, és ott tolonganak az emberek az áldoztatórács előtt. Tömve volt akkor is, meg tömve van most is. Hála tehát valami Istennek. Isteni sugallat kapcsán ők valamit megéreztek, hogy nem butaság az, hogyha mi ebbe belevágunk. Igen. Nem úgy járnak, mint a báberi.
1: Tehát most se túl nagy a templom.
2: Hát most is kicsinek bizonyul sokszor a templom, és ez nagyon jó dolog, mert ez azt jelenti, hogy vannak, akik rendszeresen, hogy mondjam, megélik a hitüket, és ahhoz hozzá tartozik a plébániai közösség is, mert ez a templom épület. De nem a kőből épült templom a lényeg, hanem a Szent Péter apostol levelében, a második levelében az élő kövek, az emberek, akik a templomban ott vannak, hogy azok hogyan kapcsolódnak egymáshoz, meg Krisztushoz. Ez a fontosabb.
1: Bizony. És említetted a Szent Misén, a köszöntőben, hogy ez a plébániai közösség 1983 óta hány papot adott?
2: 13-at.
1: Többek itt vannak most, és most is vannak szeminaristáitok.
2: Négy szeminaristánk van.
1: Ez azt hiszem, hogy nagyon nagy érték és adomány.
2: Ezen én is csodálkozom, de hát a Szentlélek meg az Isten az az váratlan dolgokat képes művelni, rajtunk keresztül, mindenkin keresztül, és kapják a hívást, és örülünk annak, hogy megy tovább az, amit elkezdtünk. Meg szerintem, akik ezt felépítették, meg hozzájárultak ehhez hitükkel, munkájukkal, imádságukkal, pénzükkel, akik most odaát vannak, és most látnak minket, hogy hát ez nagyon jó. Hát akkor, amit mi elkezdtünk, annak van értelme, megy tovább minden. És akkor ez tulajdonképpen a jövő, mert a családban is így van, a családapa, a családanya, ha látja a gyerekeiben azt, hogy amit ők elkezdtek, viszik tovább, akkor nyugodtan hal meg.
3: Köszönöm a hallgatók figyelmét, Bárány Béla, bosnyáktéri plébánossal beszélgettem templomuk 80. születésnapja alkalmából. Az ünnepi misét Martos Balázs tartotta, a szertartásról bővebben a vasárnapi templom térképben hallhatnak. Búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.
0: A pillanatfelvétellel legközelebb egy hét múlva jelentkezünk.

Aretha Franklin énekelt. Kedves hallgatóink, a Magyar Katolikus Rádió zenés napköszöntője már a véget ért. A műsort Biksa Levente hangtechnikus, Varga Ramón a zenei szerkesztő és a műsorvezető Harcsik Róbert készítette. Munkatársaim nevében is köszönöm a figyelmet, jó napot kívánok Önöknek! A Level 42 felvételével búcsúzunk.

0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Érték a médiában. Eligazodási pont a Mértékadó. Keresztény szellemiségű hetente megjelenő rádió és televízió újság. Keresse a templomokban és az újságárusoknál.
1: Reklámot hallottak.
0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
3: 9 óra. Jó napot kívánok, híreket mondunk, a mikrofonnál Harcsik Róbert. Berlinben folytatott megbeszéléseket csütörtökön Forsthoffer Ágnes. Az országgyűlés elnökét látogatása során fogadta Julia Klöckner, a Bundestag elnöke. A házelnöki megbeszélés után Julia Klöckner és Forsthoffer Ágnes közösen helyezett el koszorút a Bundestag épületének falán található, az 1989-es határnyitásra emlékező emléktáblánál. Bejelentette a Tisza frakció 5 alkotmánybíró jelöltjét Magyar Péter miniszterelnök csütörtökön a Facebook oldalán. A jelöltek között van Kronovszki Nóra egyetemi tanár, az MTA doktora, alkotmányjogász, Ligeti Miklós jogvédő, büntetőjogász, a Transparency International magyarországi jogi igazgatója, Kovács András György, kúriai tanácselnök bíró, közigazgatási jogász, Orosz Árpád Gábor, a Kúria polgári kollégiumának egykori vezetője, tanácselnök bíró, polgári jogász, európai jogi szakjogász, valamint Szomora Zsolt, a Szegedi Tudományegyetem állami és jogtudományi kar bűnügyi tudományok intézetének helyettese, egyetemi tanár. Nem vesz részt az új alkotmánybírák megválasztásában a Fidesz frakció, amely az MTI-hez csütörtökön eljuttatott közleményében a magyar alkotmányosság újabb megcsúfolásának nevezte a választást. Azt írták, jogtalanságból nem fakadhat jog, jogellenes eljárásból nem fakadhat legitim alkotmánybíró választás. A frakció álláspontja szerint a Tisza párt megtörte Magyarország alkotmányos rendjét. Erőszakosan és alaptörvény ellenesen megfosztották köztársasági elnöki megbízatásától Súlyog Tamást, alkotmánybírói megbízatásától Polt Pétert, Haszonicsné Ádám Máriát, Lomnici Zoltánt és Juhász Miklóst. Ezzel megszüntették a hatalmi ágak elválasztását, kiiktatták a fékek és ellensúlyok rendszerét, és felszámolták a jogállamiságot, írták a közleményben, amelyben illegitimnek nevezték az így létrehozott új politikai rendszert, amely az alaptörvény durva sérelmével jött létre, és célja a hatalom kizárólagos birtoklása. Mint írták, a demokratikus jogállam helyreállítása után minden döntést felülvizsgálnak, addig pedig a hatalmi önkénnyel szemben a parlamenten belül és kívül minden békés eszközzel küzdeni fognak. A kormány számára kiemelten fontos nem csak a versenysport, hanem a szabadidősport, ebben nagy szerepe van az atlétikának, amely minden sport alapja. Mondta Pósfai Gábor belügyminiszter, sportért is felelős miniszter, csütörtökön az atlétikai világdöntő sajtótájékoztatóján. Az első alkalommal péntektől vasárnapig a Zsivocki Gyula Nemzeti Atlétikai Központban sorra kerülő világdöntőben 56 nemzet, 381 atlétája indul, az összdíjazás 10 millió dollár lesz. 39 lovas nevezett a 15. Székelyvágta futamaira, amelyeket pénteken és szombaton tartanak a székelyföldi Óriás Pince tetőn. Közölték csütörtökön a szervezők. A háromszéki Maksa település melletti helyszínen a nemzeti vágta kvalifikációs futamaként zajló Székelyvágtára 13 székelyföldi település nevezett. Híreink végén hazánk időjárásáról. Felhős idővárható időszakos szakadozásokkal. Többfelé valószínű eső, zápor, zivatar. Az északnyugati ország részben több helyen kiadós mennyiségű csapadék hullhat. Az északi északnyugati szelet élénk, néhol erős lökések kísérik. A csúcsérték 15 és 22 Celsius fok között alakul, de a határszélen 30 fok feletti csúcsértéket is mérhetünk. Késő este 13-20 fok valószínű. Híreinket hallották, köszönjük figyelmüket! A következő híradást 10 órakor hallhatják.
4: Kilenc óra négy perc. Messzelátó, hazai turisztikai magazin.

0: Jó napot kívánok! Köszöntöm a kedves hallgatókat! Szent Irmai Ágnes vagyok. Messzelátunk mai adásában ellátogatunk a Békés Csabai Munkácsi Mihály Múzeumba. Idővonal mentén ismerkedünk a város történetével az 1718-as újratelepítéstől a 90-es évek elejéig. Ezt követően teszünk egy történelmi sétát a csabai katolikusok és katolikus emlékek nyomában. Tartsanak velünk! A műsor mai zenei szerkesztője Varga Ramóna lesz. Mi a különbség a posztjenás és a simléderes vagy pletyka elejű házak között? Hol bányázták azt a jó minőségű agyagot, melyből a település első templomai épültek? Mit rejt a múzeum kiállító padlása, miért különleges a Csizmadia céh ládája, és ki volt a térség dohány és lucerna termesztésének meghonosítója? Ezekről és hasonló csabai érdekességekről kérdezem műsorunk első felében Kovács Márta történészt, a Munkácsi Mihály Múzeum múzeológusát.
1: Itt a fenti rész pedig 1718-tól kezdődik, mégpedig Csabának, vagy jobban ennek a területnek úgy mondom a újratelepítésétől, ugyanis a török hódoltságot követően ugye ez itt egy teljesen elnéptelenedett terület volt. És 1718 volt az az időszak, amikor mutatok egy fotót, Harukán János Györgynek a fotóját, az ő nevéhez fűződik egyébként ennek a területnek a betelepítése, ugyanis a felvidéki területekről evangélikus tótokat telepített ide le, és ott kaptak földet, el tudták látni ugye a saját családjukat, adómentességet kaptak, valamint ugye a szabad vallás gyakorlást, és akkor építhettek templomot. Itt viszont mindenképpen felhívnám a figyelmet arra, hogy olyan tárgyakat, eszközöket helyeztünk ki, amiket magukkal hoztak. Tehát a ködmönt, mellénkét, a fapapucsot, a különböző vászon terítőket, vagy itt pedig ebben a vitrínben lehet látni, ugye a állattartással kapcsolatosan a marhacsengőtől kezdve, a belső részen a köcsögöket, tejfölös csuprokat, mindenféle, és ami nagyon fontos, ami szemben van velünk, ez pedig tulajdonképpen a Tanulóciuszuk, amely ilyen részveretes, nagyon szép, ami több éneket tartalmaz, és voltak ugye énekek olyanok, amelyek a vidámsághoz kapcsolódó, és voltak, amik ugye a szomorúsághoz is.
2: Földes úr amiatt hozatott evangélikusokat, mert ő maga is az volt? Tehát kellett, hogy kövessék a földes úr hitét, vallását?
1: Nem. Ez nem volt, tehát nem kötelező, nem. Nem, mert később jöttek a katolikusok is. Tehát ez 1718-ban volt, a katolikus vallásúak, azok pedig 1746-ban érkeztek. Tehát itt nem a valláshoz kötődő személyeket, csak a felvidéki területek, ahonnan ő hozta, ott pont ezek az evangélikus vallásúak voltak, arról a területről érkeztek, és az volt az érdekes egyébként, amit az evangélikus kis templomnál szoktam is elmondani, és ez szerintem érdekesség, hogy amikor Tessedik Sámuel volt az evangélikus lelkész, ugye mindenki más életmódot, más szokásokat hozott magával. Na most itt ugye összeboronálta ezt a sok embert, akkoriban még nem beszélhetünk ennyi emberről, mint aki most él itt Békés Csabán, de viszont akkor is ugye csak többen voltak, és többféle gondolkodással, és ez a Tessedik Sámuel időszakában egy olyan rend lett a tulajdonképpen ezen a területen, ugyanis olyan úgymond egy kalap alá terelte az embereket, az volt a célja, hogy ugye a hatósággal ne legyen ellenállás. Például, hogyha valaki ilyen botrányosan viselkedett, akkor vagy kalodába zárták, vagy pénzbüntetés volt, vagy megveretés volt. Ugyanis, hogyha valaki nem ment el a vasárnap az istentiszteletre, akkor azt meg kellett indokolni. Olyan nem volt, hogy nem lehetett elmenni alkoholt, nem lehetett fogyasztani. Tehát olyan rendszabályokat hozott be, aminek ugye retorziója volt utána, hogyha azt nem tartották be. Hát kérem szépen, ilyen nem volt. Tehát ez valóban egyébként Tessedik Sámuelnél jött ez létre. Akkor épült meg egyébként 1745-ben ez az evangélikus kis templomunk, ami azóta is ott van. És ami a kiállításnak egyébként lent is és fent is az érdekessége, hogy kitekintünk, tehát hogy lehet látni egy idővonalat nagyvilágba. És akkor pont ahogy megy az idővonal, akkor azt lehet látni, hogy a világban milyen történések voltak. És azt végigkíséri egyébként az egész, hát itt például az első gőzgép. Csak hogyha ennyit mondok, hogy mondjuk ez is. Ezek mind olyan érdekességek, hogy tényleg, tényleg ez volt. Tehát ha látogató már bejön, és akkor így Én azt gondolom, hogy így vizuálisan talán jobban talán megtanulják, vagy ráfigyelnek, felfigyelnek az emberek.
2: Tudjuk, hogy volt egy ilyen esemény, hogy Mádé falvi veszedelem, a gőzgép feltalálása, nézzünk néhányat, de azt nem biztos, hogy rögtön be tudjuk azonosítani más történéssel. Jonathan Swift megírja a Gulliver utazásai című könyvét. Tehát ez mind az 1718-tól 1769-ig terjedő időszak.
1: Akkor, hogyha megyünk most egy icipicikét tovább, ez így szépen folytatódik, ahogy nekünk is a történetünk egyébként folytatódik, hiszen belépünk ebbe a térbe, ahol azt szerettük volna megmutatni, hogy milyen tulajdonképpen vallások, milyen felekezetek jöttek, voltak itt utána. Ahogy kérdezted először, hogy miért evangélikusokat, hát voltak az evangélikusok. Ezzel kapcsolatosan ugye bemutattuk az ostasütőt, Tranóciuszt, a funebrált, ami a, ugye a halotti énekes könyv. De Luther Márton sem maradhatott ugye ki ebből az időszakból. Ha viszont a katolikusokat nézzük, akkor ugye a feszület, a gyertyatartó, a katolikus vallásra ez a türelmi üveg, amiket pásztorok tették be egyenként ezeket a kis fa darabokat, és akkor egy ilyen kereszt jött létre. Tehát ezek mind, vagy pedig az ortodox egyházhoz kapcsolódó Szent Miklós, ezeket is mind beszerettük volna mutatni, és nem utolsó sorban ugye a reformátusok és a zsidó vallással kapcsolatosan, ahogy a reformátusoknál ez például egy 1781-ből származó presbiteri szék, ennek a mása Sárospatakon van, ami sokkal jobb állapotban van. Nagyon szép írással itt a tetején lehet látni, és az évszám is ott van fönt, hogy 1781. Nagyon-nagyon-nagyon régi darab, és attól függetlenül megkopott, én azt gondolom, hogy a díszítése, meg a faragása nagyon szépen lehet látni egyébként, hogy milyen díszes volt.
2: Csabai harangok?
1: Igen, mégpedig az evangélikus, ahogy beszéltem az előbb már az evangélikus kis templomról, vele szemben van a nagy templom. Na most a nagy templomban nincs harang, a kis templomban hihetetlen, de ott van a harang egyébként, tehát ott kongatják a harangot, és az evangélikus kis templomnak a harangjainak a hangját tettük egyébként hallhatóvá, és akkor ezt a látogató, ha meghúzza, akkor lehet a kis harangot, a közép harangot, a nagy harangot, de a negyedikkel pedig az összeset, az összes harang egyszerre megszólal, és ami az érdekessége, hogy a nagy harang, az a Marik harang, ami az evangélikus templomban van, az 1873-ban Marik Pálnak köszönhetően került oda, és az az egy harang az, amelyik ott is maradt az első világháborúban, mert ugye folyamatosan ugye gyűjtötték be a harangokat, kilincseket, meg a rézüstöket, meg minden egyebet ugye a lőszerek, a háborús gépezetnek a mozgatására, lőszerek készítésére, és az meg olyan 3600 kilós súlyával olyan nehéz volt, hogy az ott maradt. Egyébként a katolikus templom, tehát ott is tulajdonképpen az első világháborúban a harangokat is elvitték. És most ez a rész, amit itt látunk, itt kimegyünk ezen a kis résen, ez nem más, mint az evangélikus kistemplomnak az imitációja. Ez az evangélikus kistemplomnak tulajdonképpen a homlokzata, és ez pedig a piactér. Ugyanis annak idején, ami most Kossuth tér nekünk, az ott piactér volt. És itt pedig ugye lehet látni a piaci nyüzsgést.
2: A toronyból nézünk lefelé, tehát a karzatról tudunk lefelé tekinteni a piac irányába, és mögöttünk pedig a toronyóra számlapja van.
1: Így van, és ez a rész pedig azt mutatja meg, ugye hát, hogy milyen eszközök, amik kint értékesítettek, meg fontosak. Hát a mérleg ugye a piacon az egyértelműen az elsődleges, hogy mérleg. De kint volt a kosaras, a kerámikus, a bőrös, a csizmás is, az is kint volt. És akkor különböző fazonokat helyeztünk ki, hogy lehessen látni, hogy hogy változott a korszakkal egyébként magának a cipőnek, a viseletnek a divatja, meg egyáltalán az igény iránt. Thank you.

0: A piac után a múzeum pipatóriumában majd a foglalkoztató és élménytérnek berendezett padláson folytatjuk a bejárást.
1: A pipák például, hogyha megnézzük, akkor nagyon szépen díszítettek, faragottak, évszámokkal ellátottak, és egy nagyon picit besárgultak, tajtékpipák. Ez ilyen kiváltságosaknak volt, ugye, akik dohányoztak, pipáztak, és például a nagy templomot, hogyha említem, az evangélikus nagy templom, ahogy említettem, 1745 a kicsi templom, 1824 a nagy templom, és ott Hány János volt az evangélikus lelkész, és az ő nevéhez fűződik például a dohánynak a meghonosítása ezen a területen, hiszen a pipatórium előtt állunk, tehát, hogy legyen kapocs a kettő között.
2: A termelés szempontjából, dohánytermesztés szempontjából?
1: Igen. És még volt egy fontos növény, amit ezen a területen az ő nevéhez fűződik a meghonosítása, az nem más, mint a lucerna. Ez a terület ugye mezőgazdasági terület. A lucernának először azt gondolták, hogy egy haszontalan valami, és csak úgy nő. Egyébként hatalmasan meg tud nőni a lucerna, aztán meg rájöttek ám, hogy ez egy nagyon nagy fehérjeforrás a lucerna egyébként az állatoknak, de ez nem csak a patásoknak, a négylábúaknak, hanem a kapirgálóknak is egyébként, hiszen mostanában már ugye nem csak zöldként, hanem színában, annak idején is ugyanezt megcsinálták, és most ugye vannak kimondottan lucerna termesztő területek itt is ezen a részen, és a takarmányozásnak egy nagyon fontos terméke. Úgyhogy ő Hány Jánosnak a nevéhez fűződik, és ez még egy nagyon régi darab, ez egy évvel idősebb, mint az előbb ott a presbiteri széket mondtam, mert az ugye 1781, és ez 1780-as, ez egy bírói szék egyébként, ez az első bírónak, hiszen bíró volt még ugye a polgármester előtt a településnek az élén. Úgyhogy ez a közigazgatási rész, de ne hagyjuk ki még ezt a kis pici vitrint, ebben pedig egy nagyon-nagyon régi dokumentum, ha csak annyit mondok, hogy 1844, meg 1845, ez a két dokumentum, ez egy eredeti, mind a kettő, az egyik legelő elkülönítési szerződés, a másik pedig örökváltsági szerződés, aminek az volt a lényege, hogy az ezen a területen megerősödtek a jobbágyok, és akkor kiszerették volna fizetni a földesurat egy összegben, és ezt meg is fogadták, hogy ezt kifizetik. A földesurak bele is mentek ebbe, hiszen akkor egy összegben egy hatalmas összeget kaptak a kezükbe. Igen ám, csak közben kitört ugye 1848-as, 49-es szabadságharc, és innentől fogva ugye utána már a jobbágy felszabadításról is beszélhetünk, ami azt jelentette, hogy itt ugye megköttetett ez a 1845-ben ez a örökváltsági szerződés, amire kötelezték magukat, hogy ők már pedig kifizetik ezt az összeget. Hát kérem szépen, nem nagyon sikerült nekik kifizetni, mert nagyon sokára, valami 1873-ra sikerült nekik kifizetni egyébként magát ezt az összeget. Ez sajnos ezt ki kellett nekik fizetni, míg ugye mások pénz nélkül, megfizetés nélkül ugye felszabadultak.
2: Igen, ez 1844-ből datált ez a szerződés. Most lenézek ide az idővonalra, és 1844-ben született például Munkácsi Mihály is, és akkor vannak a nemzetközi jelölések. 1843-ban mondjuk az egy évvel előbb volt a magyar nyelv állam nyelvé nyilvánítása történt. Elkezdik szabályozni a Tisza mellékfolyóit, a Lánchíd alapkőletétele 1842.
1: És nagyon érdekes egyébként, hogy nekünk, ami legalábbis én nagyon élvezem azokat a gyűjtéseket, amiket a régészeink is egyébként, a régészeinknek is köszönhető. Például az egyik évben bejött egy Lánchíd bárca, most így, hogy a Lánchidat olvastuk itt. És a Lánchíd bárcának ugye az volt a lényege, hogy azzal lehetett átkelni a túloldalra. Jó érzés, hogy nekünk egy ilyenünk is van, mert hogy került erre a területre, ugye, mert hogy az a régészek itt ásták ki, de nekünk azért egy csoda, mert én nekem például volt egy 48-as kiállításom. Én ott például szerepeltetni tudtam, tehát volt valamilyen kapocs ehhez az időszakhoz, hiszen országos eseményről beszélünk, nem csak helyi eseményről, és sőt, itt akkor ezen a területen olyan sok minden nem történt, mint 56-ban, mert 56-ról már tudok inkább beszélni ebben az időszakból, de a 48-as időszakhoz kapcsolódóan meg ez nagyon jó volt.
2: Ó, egy nagy időt lépünk most, tehát egy egész más korszakba érkezünk. Ez a padlás, régi korok tárgyainak rejtek helye. Itt is megvan az idővonal, de most nézzük előbb a tárgyakat a tárlóban. Játékoktól kezdve a szobafogas, kicsit vegyes, de vannak retro tárgyak is benne. Itt mi a lényege ennek a padlásnak?
1: Hát itt azt szerettük volna most bemutatni, hogy régen egyébként ugye minden fontos volt, és most meg mit csinálunk? Állandóan lomtalanítunk, kidobjuk. Annak idején ugye az idősebbek ugye azt gondolták, hogy hát ez jó lesz még valamire, lásd, hogy az asszalókosár. Eltette az asszalókosarat mondjuk azért, mert úgy gondolta, lehet, hogy most nem asszalt, de a következő évben, vagy két év múlva igen, vagy még jó lesz majd valamire. De minden tényleg meg. A madárfogótól kezdve, itt is van pipatórium, fogas, a különböző gyermekjátékok, a roka, ahogy te is említetted. Igen, igen. Tehát próbáltuk azt bemutatni, hogy igenis voltak annak idején kincsek. És most is egyébként, tehát mi például úgy gyűjtünk, hogyha kimegyünk valahova, hogy ez a korszak is egyszer egy történelem lesz, tehát most akárhogy is nézzük a jelenkor, tehát itt is a jelenkor tárgyait is ugye bevesszük, hiszen ez is egyszer csak elmúlik. Hát például a telefont, ha csak a telefonnak a változását nézzük, hogy milyen hihetetlen gyorsasággal változik abból a nagy bumfordi telefonból, most meg már ezek a okos telefonok.
2: Olyan a berendezésnek a tere is, mintha padláson lennénk. Itt van a gerenda, föl vannak a pokrócok, a zsákok, a kötelek, akaszgatva, megvan a padlás érzés, ahogy ide belépünk.
1: Hát igen, ez direkt egyébként olyan, mint a gerenda lenne, ugye, hát ott fönt is, meg hát eleve erre is ülhetnek a gyermekek, ugye, ez a gerendaszerű kis ülőkét alakítottunk ki, és a kis kolléganő, amikor készíti a foglalkozást, amikor kisebb csoporttal jönnek, tehát nem a lenti, amit mutattam, muszpedes nagyobb teret, akkor ez csak lehajtja, ez egy asztal. De egyébként itt is lehet olyat, hogy tehát eleve egy ilyen interaktív foglalkozást úgy kialakítani, amihez viszont nem kell az asztal.
0: A Békés Csabai Munkácsi Mihály Múzeumban Kovács Mártával, az intézmény történész muzeológusával beszélgetünk.

0: következő terem, és megint egy korszak, egy új korszak, Csabai életkép 1800-tól az 1900-as évekig.
1: Ez egy posztjanás ház.
0: Előterasz, vagy előtornác?
1: Igen, előtornácos ház. Ez ugye jellemző volt erre a területre, és most is van még egy jó pár. Én azt úgy emlékszem, mintha azt mondták volna, hogy közel 100 ház van még ebben ezen a területen ilyen jellegű felépített. Hát ezek már nyilván ezek védett házak, tehát ezeket nem bontják le, ezeket ha próbálják azért felújítgatni. Kihelyeztünk oda favillákat, kosarakat, sütőlapátot, ugye itt a teraszos része, ez pedig a Kati, áll a Katiba a gyerek, ugye szokták mondani. Ez egy ilyen kis járókat, ami az 1910-es években, ugye ez volt. Na hát ez olyan nehéz, hogyha ebbe beállították a gyermeket, sem erre nem borult el, benne maradt nyugodtan, amíg az édesapa csinálta a dolgát. Elkészítettünk egy ilyen férfi és női öltözetes kis selfie pontot, és akkor emögé, emellé, elé, tehát itt szoktak így fotózkodni nagyon nagy előszeretettel a látogatók, úgyhogy ezt szeretik egyébként, ezt a selfie pontot. Hát ez a Blücskó kerékpár, ez egy nagyon érdekes egyébként, egy fakerekű kerékpár. Hát ez a kerékpározásnak ugye az teljesen a kezdetleges része. Érdekességként tettük ki igazándiból, mert hát ehhez az időszakhoz kapcsolódik.
0: Volt egy Békés Csabai kocsigyártó műhely, és készített kerékpárt is?
1: És igen, ott készítették, igen. Ez a rész pedig, most belépünk a néprajz és a történelem vonalba, tehát a jobb oldalon, ahogy megyünk kifele, a történelmi rész megy, kronológiába, eme oldalt pedig a ház típusok, itt például a Csabai Simléderes ház, ez egy ilyen pletykaház, pletyka elejű ház, ez így nézett ki egyébként, egy ilyen egyosztató ház volt, az volt a lényeg ennek, azért hívják pletyka elejű háznak, a nevében is benne van, hiszen volt egy ilyen kis kiugró részen áttetős ház, oda leült körbe az emberek, kukoricát morzsoltak, vagy babot fejtettek, és beszélgettek, pletykálkodtak.
0: Tehát és ez egy utcafrontra nézett, ez a Simléder mondjuk? Vagy a portán belül volt?
1: Ez szerintem a portán belül volt, mert én úgy látom, hogy itt van a bejárat a kerítés. Látod, itt is itt van, így lehet látni. És akkor minden egyes háznál különböző tárgyakat helyeztünk el. Itt például a ház berendezése, a tiszta szobának a berendezése, a tükrös, a téka, a különböző kuglovsütő szűrők, akkor a komatál, tehát a kályha dísz, szintén butellák, tehát a kerámia rész, és a gyönyörűséges, ugye...
0: Festett fából készült bútorok.
1: Így van. Abba például ott van az évszám is, 1852, ugye ott tartották például az imakönyvet, a pálinkát.
0: A téka. Szerintem fali
1: téka. Így van.
0: A tükör is, a fali tükör milyen díszesen ki van faragva, majd ki is van díszítve különböző színekkel.
1: És évszámok, mindenhol az évszámok jelen vannak. Tehát ezek ami még nagyon, én azt gondolom, akinek van ideje, nagyon jó, mert ugye le vannak ezek a dolgok itt írva, egy kisebb leírással itt a tablókon. Viszont mindenhova tettünk egy tévét, egy olyan tartalommal feltöltve, amely, hogyha valakinek hosszabb lélegzetű ideje van, akkor az szuper jól tud tájékozódni. Nagyon-nagyon-nagyon sok információ van rajta, tehát ez, és egy nagyon könnyen kezelhető, érintő képernyős, és vissza az időbe, és nagyon sok mindent meg lehet tudni róla.
0: Megfordulunk, ez pedig az előtornácos vagy posztjanás ház, amit már láttunk, illetve a leírása. És itt is, hogy mit kell rajta látni, majd megfordulunk, itt pedig a belső tér és a ruhák.
1: Igen, és akkor itt van a csizmahúzótól kezdve a csizma, a szűrig, a pruszlik, minden, a ködmönök, a nagyon szép öltözet. Csabai, tulajdonképpen ez a Csabai viseletet, ez a rész azt mutatja meg.
0: Ez a hölgyviselet nagyon szép ezzel a kendővel.
1: Nagyon szép, igen.
0: Ilyen szürke szoknya rakott beütésű, nem tudom, hogy ezt lehet-e rakottnak nevezni.
1: Hát ilyen ráncolt,
0: de valami ráncolt, és egy szép sejemkendő, mintás sejemkendő van a vállára. Borítva ez pedig itt a juhász, illetve a férfi viselet. Szűr talán? Igen, az igen, a rátétes az. Szűr.
1: Szűr, ködmön. Igen.
0: Már itt és a következő, egy kicsit ilyen klasszicizáló háztípus.
1: Igen, ez már olyan.
0: Következő, itt az oromzaton már nem fa, hanem kő oszlopok vannak.
1: Igen, és akkor itt

0: Olyan jó lenne például, hogy egyenként egy ilyen tárgyfelismerő óra. Kiteszik például ezt ide. Na, ez szerinted mi? Nem biztos, hogy mindenki az egérfogóra gondolna. Az például, én nem tudtam volna mihez vérni.
1: Disznósajt.
0: A disznósajtnak a prése. Soha nem láttam ilyet.
1: Hát igen,
0: érdekes.
1: Mert, na ezért kell nekünk múzeológusoknak ugye ezeket a tárgyakat is úgy, mert hogy ugye ezt még van, aki tudja, még, van, aki meg még nem is találkozott vele, sosem, hiszen a disznótoroknak az ideje is, ugye igazándiból, ha belegondolunk, a vidéki helyeken igen, de már ilyen nagyobb városokban már nem feltétlenül művelik, hanem megveszik a száraz kolbász, vagy a szalámit a boltokban.
0: Meg ugye az eszközök is változtak, tehát lehet, hogy egy böllér tudja, hogy ez ilyen volt régen a disznósajt prés vagy nyomó, de most egész másképp.
1: Hát, meg azért fejlődik a technika, tehát biztos kitalálnak már, ahogy beszéltük is ugye ott a padlásrésznél is, hogy annyi minden változott, újdonság, ami megkönnyíti ugye ezeknek a feldolgozásokat, megkönnyíti a dolgunkat.

0: A történelmi rész az év műtárgya sorozat egyik darabjával, a Céh ládával indul. De láthatunk ebben a térben Máriás szabját, régi belterületi térképeket, Hajdú egyenruhát, és itt esik szó a vasút megjelenéséről és a település ipari fejlődéséről.
1: És minden szakág egyébként beletette egy tárgyat. Én ezt emeltem ki, ez egy céhláda, csizmadia céhláda, és ennek az az érdekessége egyébként, hogyha ránézünk, hogy általában a céhládáknak az elején a mesterségnek az eszközei meg a kellékei szoktak. Tehát ennek itt kéne lennie, kérem szépen, cipész eszközöknek és egy csizmának, cipőnek. Na most itt nem azt látjuk, hanem egy zöld alapon, egy piros-fehér-zöld, tehát egy hazafiasságot a címerrel tükröző kis ládikát látunk, és éljen a haza, és az egyetértés, az összetartás. Tehát ez valószínű, hogy 1848-as időszakban átfestették. Egyébként meg, amikor kitettük, mielőtt kitettük, én megemeltem ezt a kis ládikát, és a ládikának a tetején lehet látni egyébként az évszámot 1820, és a céhmester embereknek, a csizmadia mester embereknek a neveivel felsorolva. Tehát ez egy valóban egy csizmadia céhláda volt, csak mondom, ebben az időszakban átfestették. Következő résznél ugye a 48-as időszakot idézzük fel. Ami érdekesség, ez a Máriás szabja, amely egy csonk igazándiból.
2: Kard csonk, vagy egy, igen, le van törve az egyik része a kardnak, csak a markolata van meg.
1: És azt nem tudjuk egyébként, hogy ez kié volt, ugyanis ugye tudjuk, hogy a vegyelletétel az itt volt Gyulán, az Almási kastélynál, és ott például ugye volt ilyen esemény, hogy eltörték ugye a szekér kerekébe a kardokat. Ez lehet, hogy valakinek a kardja, de hát ezt még most egyelőre eddig még nem tudtuk egyébként kideríteni. Ez már ugye a 48-as időszakot követően, úgy Ferenc József látogatása itt például ezen a területen több helyen is megfordult, ugye 1854 és 59 között. Ez viszont, amit itt látunk, ez Straka Ernő városi mérnöknek a belterületi térképe, amelyet 1884-ben készített, 1862 és 1892 között volt városunk mérnöke, a belterületeket, legelőket,

0: ezeket készített ilyen telekkönyveket, valamint a piacot szabályozta, hogy hol lehet piac, mikor lehet piac, milyen piacok. Hát ez a rész, ez a térkép rész, amit most itt látunk, ugye ennél sokkal-sokkal másképp néz ki most már Csaba.
1: A folyó, illetve a vasút, ez ilyen állandó pont még most is.
0: Persze.
1: Hogy most hol lehetünk, ugye ott van fönn a vásártér, azt gondolom már területen kívül esik.
0: Hát az azért, mert az a vízfolyás, az élővíz csatorna, és mi beljebb vagyunk itt. Igen.
1: Ott a templom tér, tehát igen. Nagyjából ott vagyunk, igen. Vagy igen. Itt vagyunk most, ahol
0: igen. Igen. A igen, igen, igen. Mert a vásárok is meg voltak egyébként határozva, hogy voltak, amik bent voltak a belső részen, volt, amelyik meg kint, kijebb volt, tehát a élővíz csatorna másik oldalán. Ez az első világháborús részünk. Gyóni Gézának a verse például, vagy ezek az eszközök, amiket itt lehet látni, ezek a fém, fa eszközök, ezek mind a háborús háttérben készítették saját kézzel ilyen háborús anyagokból, ez például ágyúlövedékből, vagy különböző faanyagokból ezeket ott készítették, vagy táborilve levelező lapok, amiket lehet látni. Ez a mi hajdú egyenruhánk. 1952-ben került be a múzeumunkba, ajándékozás útján lehet látni rajta a város címerét, a bojton is, meg a sapka bojton is, meg a karbojton is. Ez amikor Horthy Miklós jött Csabára, akkor Bertotti István polgármester úr fogadta az állomáson, és ez a szép hajdú egyenruhába díszelgett ott a kocsis. Egyébként van olyan fotó. Na, például ezek olyan érdekességek, hogy amiről én most beszélek, ezt tulajdonképpen tudom dokumentációval is, tehát fotóval is bizonyítani, hogy ez valóban így jöttek, itt voltak, és hogy fogadták a vasútállomáson, és ott volt a szép díszes öltözetben a hajdú a tömegben. Ez pedig a második világháborús blokkunk. Úgyhogy az előbb is beszéltünk, hogy a térképről itt lehet látni, hogy mekkora a vasút megérkezése 1858-ban mekkora áldás volt, hogy itt fellendítette ugye az ipart, a malomipart főleg, mert ugye az is már malom akkor rozentálmaromként működött, tehát akkor beindult igen a Svájcba, Franciaországba, meg mindenhol keresték a Csabai Lisztet. Itt viszont átok volt, hiszen egy stratégiai célpont volt a vasútállomás, és ugye ilyen nem voltak ilyen precíziós bombák, szőnyegbombázás volt, és akkor hát, tehát mindent. Tehát mindent az ég egyadta a világon, olyan távolságokban lebombáztak dolgokat, hogy például kint Jaminába, innen nem tudom hány kilométerre van a katolikus templom, amit 1930-ban építettek, a földdel egyenlővé lett 1944-ben. Ez a rész egyébként egy ilyen kis kincses rész, hát ahol nagyon szép kis ezüsttárgyakat is helyeztünk ki, akkor különböző tintatartókat, kölnis üvegeket, tehát ez a legyező, tehát ez egy ilyen kis finom rész itt. Ez egyébként Gyöngyösi Jánosnak, aki 1947-ben külügyminisztere volt, békéscsabai származású, ahova fogunk majd menni a séta során, katolikus templom mellett élt. Ő egyébként ebben az időszakban külügyminiszterként volt jelen, és amikor volt a csehszlovák-magyar lakosságcsere, akkor sajnálatos módon ugye ő volt, aki alá kellett, hogy írja ezt a lakosságcsere egyezményt. De hogy ne csak szomorúságos dolgokat nézzünk, érdekességnek ez a tölcséres lemezjátszó is egyébként nagyon érdekes. Hát aztán nem utolsó sorban ez a fagyasztó szekrényke, aminek tulajdonképpen a jégtartó része itt van, tehát ide tették be a jeget.
1: Vágott és, jeget, vagy
0: igen, ilyen kocka.
1: Kockára.
0: Igen, valahogy jeget, be.
1: És akkor
0: és akkor itt volt az a...
1: Két kis polc, igen.
0: Igen.
1: És fém, a belseje, fém.
0: Igen, és szép fa külseje, tehát nagyon egy érdekes darabja egyébként a gyűjteményünknek.
1: És van egy csap, ugye az olvadó jeget, előbb-utóbb ugye olvadt, oda alá tettek, gondolom, valamilyen tányért, és abba csöpögött bele.
0: Így van. Az meg ott kiengedte a vizet. Amikor ide kilépünk, itt megérkezünk
1: a vasút, Békés Csaba.
0: Igen.
1: Füstölő gőzmozdony, épp tolac.
0: Igen, mert 1858 volt, ahogy említettem már, amikor megjelenik a vasút itt Csabán, és ugye ez tényleg egyébként egy hatalmas fellendülést hoz nekünk, hiszen bekapcsolódunk ugye a kereskedelmi vérkeringésbe, és automatikusan az ipari épületek, meg az egyáltalán az ipar fejlődésnek indul. Ahogy említettem már, ugye ott a Rozentálmaromnak a lisztje 1873-tól már, későbbiekben már ugye világhírűvé válik, de aztán utána fejlődésnek indul egy csomó ipari épületet ide kitettünk, a téglagyár. Ezen a részen, amikor a betelepítés volt, akkor először paticsból építettek. Na most a patics az egy ilyen vesző és sár vagy agyagból készül dolog, és abból építettek például először templomot, és már felfedezték, hogy itt van olyan, tehát úgy hívják sokan, hogy Jamina, vagy Erzsébet hely, tehát ennek a területnek van egy ilyen része, ahol ilyen bánya gödrök vannak, vagy bánya tavak most már, mert most már ugye feltöltődött vízzel, onnan bányázták ki az agyagot. A téglagyár például akkor indult el. Volt selyengubó beváltás, selyenfonoda, bútorgyárak, tehát ezeket mind-mind szerettük volna a látogatóknak bemutatni, hogy a fontosabb üzemek termelése, hogy mik is voltak konzervgyár, hiszen ezen a részen hűtőipar, mondtam, ugye mezőgazdasággal foglalkozott. A mezőgazdasággal kapcsolatos terményeket meg fel kellett dolgozni. Konzervgyár, hűtőgyár, hűtőipar, tehát itt azért voltak gyárak és feldolgozó üzemek.
2: A zene után Kovács Mártával a Békéscsabai főtéren a Városháza előtt álló betelepítési emlékkőnél kezdjük a város katolikus emlékeit és történetét bemutató barangolásunkat. Ha tehetik, maradjanak velünk!

0: Idén több alkalommal indítottak Békés Csabán tematikus sétákat. Változatos témák, különböző útvonalak, mely során felkeresték a megyeszékhely meghatározó pontjait. A Csabai Katolikus Emlékek Nyomában című történelmi barangolást az Alföldi Város hangulatos főterén kezdjük. Kísérőm Kovács Márta, a Munkácsy Mihály Múzeum történésze, és Szigeti Antal, a Páduai Szent Antal plébánia templom nyugalmazott plébánosa.
1: Most ahol megálltunk, ez egy 1718-as évszámmal ellátott kő, amelyet a városunk emlékül állított tulajdonképpen a betelepítésnek. Paticsból építették először ugye a templomokat, amit veszőből és sárból vagy agyagból készítettek. Majd a későbbiekben, itt most az evangélikus kis templomról fogok beszélni, mert hogy ugye az volt az első 1745-ben, ami most is a mai napig itt áll.
0: Ez azt állt a Paticsfalú templom is annak a helyén?
1: Igen, a Paticsfalú templom is, és ez a kis templom meg itt van a bal oldalt, 1745-ben épült, most innen nekünk balra, nem látszik a fáktól. Akkor Tessedik Sámuel volt az evangélikus lelkész, az ő idejében épült téglából, akkor még torony nélkül épült a templom. Hogy a templomnak a tornya viszont 1783-ban épült meg, ahogy a katolikus templomnál is ugyanígy volt, hogy később húzták a tornyot. Az evangélikus templomnál azért fontos volt ez a kerengő rész, ami fönt kialakult. A négy égtáj fele néz. Most tűzoltóság akkoriban nem volt. És a tüzet ugye így figyelték meg. Kérem szépen, kialakítottak ott fönt, a fönti részen olyan kemencés és lakható ilyen pricsekkel lévő helyszínt, ahol ott élt három tűzőrző, három személy, akinek az volt a feladata, hogy a nappali harangokat megkongatta, hogyha tűzeset volt, valamint zászlóval, piros zászlóval a nappali fénynél, és éjszakánál meg ugye lángfáklyákkal mutatták, és a haranghúzással a tűznek az irányát, hiszen akkora terület, mint most, ugye Csaba, tehát ők nekik ez volt a feladatuk a tűzőrzőknek. És a katolikusokat 1746-ban települtek ide be, Na most a telepítéssel kapcsolatosan nem vegyítették az evangélikusokkal, hanem ők nekik a Szarvasi út, nekünk itt van olyan, hogy Szarvasi út, a Szarvasi útnak a két oldalára kaptak házhelyeket, és ott építkeztek. Ezt követően már 1750-ben volt plébániájuk. Na most a plébániában a források, az ottani írott források alapján már 60 főről beszélünk, 60 hívőről beszélünk. A plébánia állt, majd ezt követően a plébánia mellett már volt nekik iskolájuk, de ugye kellett nekik templom is, és ők is elkezdték építeni a templomot. Na most itt a katolikus templomot, amit most látunk, ahova majd mindjárt bemegyünk, neogótikus stílusban épült, ennek a helyén volt valóban egyébként a korábbi, és most megint csak előveszek egy papírost, mégpedig ez az evangélikus nagy templom, ez 1824-ben épült, és kérem szépen itt van a kis katolikus templom. Akkor egy tornyos volt, és barokk stílusú, nem neogótikus stílusú.
0: Mind a három templom kezdettől fogva itt volt a téren, így ahogy
1: van,
0: látom, így a régi
1: kép alapján. És ez így nézett
0: is.
1: Ki, és Gémeskút.
0: Volt
1: lehet látni,
0: igen, tényleg
1: a
0: főtéren. Itt a főtér közöttén.
1: És ezt a templomot, tehát ahogy mondtam, hogy először Paticsfalú volt a templom mindenkinél, majd itt ezt a templomot, ezt barokk stílusúba, ezt 1769 és 70 között építették fel. Akkor is torony nélkül. Majd 1818 és 1820-ban került torony a templomnak a tetejére. Aztán kérem szépen eltelt 20 év, 1838-ban egy villámcsapás következtében megsérült a templom. Nem nagyon volt pénz a felújításra, csak az alsó szintet hozták rendbe. Aztán az időfoga azért ugye tett még erre rá, és elérkezett 1907, amikor megfogalmazódott az, hogy kellene, ugye a hívők száma már nőtt, valamint kellett ugye egy újabb templom, mert ugye nem felújítani akarták, hanem egy újat építeni, na most ehhez aztán pénz kellett. Na most a pénz az viszont úgy jött össze, hogy az egyház megye először adott 30 ezer koronát, valamint megemlíteném Zsilinszky Mihálynak a nevét, ő egy evangélikus egyébként, tehát vallásiban más vallású, egyébként a Vallás és Közoktatási Minisztérium államtitkára volt, Békés Csabai származású személy, akinek nagyon-nagyon sok köze volt és befolyása volt a városhoz, hiszen ő volt az a személy, hogy egy kicsit haza is húzzak, aki például a Munkácsy Mihály Múzeumnak a létrejöttét, akkor a közművelődés házának a létrejöttét is támogatta. és ő volt az, aki a katolikus templomnál eljárt, mint államtitkár, hogy az állami támogatást 50 ezer koronát kapott. Na most 50 ezer korona az államtól, 30 ezer korona ugye a megyétől, a egyház megyétől, a többit pedig a hívek összeadták. Na, akkor meg lett a pénz, akkor 1907-re elkészült a megbízott terv, egy neogótikus stílusú templom építésére, egy tervezet, valamint az alapkőletétel is ebben az évben megtörtént, és akkor kérem szépen lebontották ezt az épületet, a barokk templomot, és akkor itt a plébánia és a városháza akkor már állt, ugyanis a városházát, ahogy mondtam, hogy visszafordulok az időbe, 1873-ba építették meg, tehát a városháza és a plébánia közé felhoztak egy fakis templomot, azért, hogy a hívek azok tudjanak misére menni.
2: Ideiglenes templomot az építkezés idejére?
1: Hát hogyne, hát 1907-től 1910-ig beszélünk, tehát 1910. június 12-én Pádolyi Szent Antalnak az ünnepére lett kész átadva a templom, és akkor volt az ünnepélyes átadás, ő egyébként a szegények védőszentje. Akkor elkészült ez a neogótikus, ez a téglafalazatú, akkor palatetős volt, majd 2005-ben készült el ez a fém rozsdamentes tetőszerkezet, és hogyha egy nagyon picit közelebb megyünk, 61 méter
2: nagyon,
1: magas.
2: Az egyik, a három templom közül most nem tudom a különbséget,
1: ez a 61
2: mennyire
1: méteres,
2: magasabb.
1: Az evangélikus nagy templom az 70 méteres, az magasabb.
2: Teljes mértékben tégla, sárga és vörös tégla.
1: És ide, ha jövünk, tehát beszéltünk a 61 méter magasságról, és ha szembe állunk vele, akkor a harangok a jobb oldali részben vannak, például 4 harang, egyébként a bal oldali részben is volt harang, de az első világháborúban a háborús gépezet mozgatására, a lőszerek elkészítésére összegyűjtötték a harangokat, többek között itt is, és itt a jobb oldali részben 4 harang volt, vagy van most, jobban mondva.
2: Ez a rész, ez a torony.
1: A torony, így van. Van a lélekharang, és aztán van egy 180 kilós, egy 90 kilós. Itt ezek a harangok lakoznak, és a templomba, ha most bemegyünk, a templom belsőbe, a templom belsőnél nem minden egyszerre készült. Ugye azt mondtam, hogy 1910. június 12-én adták át. Na most, hogyha ide megyünk a templom ajtóval, ajtó fölött, ez a mozaik kép 1932-ben készült el.
0: A bejárat fölötti színes mozaik kép a trónuson ülő Szűz Máriát és a kezében tartott kis Jézust ábrázolja. Az Istenszülő fején a magyar szent koronát, jobb és bal oldalán egy-egy angyalt láthatunk. A mozaik kép alatt van a fő bejárat, itt lépünk majd a díszes belső térbe.

0: kék a mennyezet, főhajó, illetve a két oldalhajó, és még egy kereszthajó rész is van, úgy tűnik, és még az oltár is neogótikus.
1: Így van.
0: Nincs viszont oltárkép, hanem a szentélyben, a falakon körben vannak különböző jelenetek megfestve.
1: Tehát most, hogyha bejövünk így, ahogy te mondtad, tölgyfa, neogótikus padokkal várják a hívőket. Aztán, ha megyünk tovább, a jobb oldalon első királyunk, Szent István király látható, a bal oldalon pedig Szent István királynak gyermeke Imre herceg. Amikor említetted, hogy nagyon szép képek láthatóak, ez a Gróh István és Gróh Béla, ők festették fönt a felső sávot, hogyha nézzük, a 12 apostol látható a felső részen. Az üvegablakokról majd Antal atya fog beszélni, mert ha viszont a lenti részét nézzük, akkor itt pedig Szent Antalnak a tulajdonképpen az életútját. Itt tanít, ennél az első képnél, ott a másiknál a halaknak prédikál, és nagyon szép nagy képek. Ott a harmadik képnél gyóntat, és itt pedig ennél a képnél, ennél az, a negyedik képnél pedig gyógyít.
0: Minden üvegablak festett, és bizony, színezettük.
1: És mindegyiknek van jelentősége.
0: Más stílusúak talán máskor is készültek?
2: Eléggé épségben megmaradtak. A szentélyben lévő üvegablakok, azok a templomépítés korában épültek, készültek, 1910-ben szentelték a templomot, és azt követő egy évtizeden belül lettek ezek felállítva oda.
0: Három van a szentélyben, vagy öt, csak most pont háromra látunk rá.
2: Kettő nem látszik innen. Tehát sorrendben, hogy itt vel is jegyezzük, hogy a Szent Ágnes vértanú az egyik ablak, a második Szent István felajánlja a koronát Szűz Máriának, a középen látható ablak, az pedig Jézus mennybe menetelét ábrázolja. Azután a következő üvegmozaik, az pedig Szent Antalt ábrázolja a kis Jézussal, ez is 1911-ben készült. Az ötödik pedig a Szent István vértanút ábrázolja.
0: És a hajókban az üvegablakok, itt nem annyira egyértelműek a látottak, számokat látunk, illetve igen, könyveket, hogy itt mit próbáltak megjeleníteni. Igen, ott a túloldalon is épületet, illetve személyek arcképét látjuk.
2: A stílusban is különböznek, igen, a többitől. Ezek 1980-as években készültek. Mohai nevű ablakkészítő mester készítette ezeket, Mohai Attila. Az első eukarisztikus kongresszus emlékére készült. Aztán ugye egyet állítottak a Szent Jobb tiszteletére. Szent István Jobbját hozták ide 1938-ban szintén. Tehát ez még a kongresszus emlékére készült. Majd a Lourdes jelenés emlékére van állítva egy ablak 1858-ból, illetve hát ugye akkor hirdették ki a szeplőtelen fogantatás dogmáját, és a szűzanya ezt megerősítette, én vagyok a szeplőtelen fogantatás. Majd ugye a II. Vatikáni zsinat emlékére is 23. János és 6. Pál pápák arcképével emlékeztette a II. Vatikáni zsinatra, és hát az egyik ablak pedig Krisztus monogramjait ábrázolja. Akkor egyik festmény a templom történetére emlékeztet, az első templomot ábrázolja 1770-től, amelyik 907-ig állt, azután lebontották, és annak a helyére épült a mostani templomunk 1910-ben. És hát a szentélyhöz közeli ablak pedig Máriával kapcsolatos.
0: Itt fölöttünk is van egy ablak, egy ólomüvegablak, illetve az orgona fölött egy nagy rózsaablak. Pont rálátunk a szentélyből.
2: A rózsaablak az pedig hát a hét szentségnek a motivumai vannak ottan. Nem nagyon lehet felismerni ezeket, de hogyha jobban odafigyelünk, akkor talán sokat kell mennünk, hogy lássuk őket.
0: A mennyezeten pedig a négy evangélistát, igen, látjuk, de a szimbólumok megjelenítésével a... Van-e altemplom? Építettek-e?
2: Eredetileg nem volt, de most a felújítás alkalmából építettünk egy altemplomot, mert olyan mélyek az alapok, 5 méter mélyen vannak, hogy még statikailag megoldható volt.
0: Csak ez az egy katolikus templom van Békés Csabán?
2: Van még egy nagyon szép új templom, Jézus Szíve templom Jaminában. Az arról híres, hogy a Patai László festette ki az egész templomot, szinte tetőtől talpig. Hát világörökség része lett, azt is érdemes bemutatni, megnézni.
0: Kovács Mártát, a Békés Csabai Munkácsi Mihály Múzeum történész muzeológusát, és Szigeti Antalt, a páduai Szent Antal plébánia templom nyugalmazott plébánosát hallották. Messzelátunk mai adása ezzel véget ért. A zenei szerkesztő Varga Ramona nevében is további kellemes rádiózást kívánok. Búcsúzik a szerkesztő Szent Irmai Ágnes.

0: Messzelátó. Hazai turisztikai magazinunkat hallották.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Társadalmi célú reklám.
1: A tanulás esélyt ad a rászoruló gyerekeknek a biztosabb jövőre. Az első lépés a teli iskolatáska, a folytatás pedig a Caritas Lépcsőfok tanulástámogató programja. Segítsen ön is! Hívja a 1356-os adományvonalat. Minden hívás 500 forint támogatást jelent. Legyen öröm az iskola kezdés és a tanév mindenkinek. Készült a Katolikus Caritas megbízásából.
2: Társadalmi célú reklámot hallottak.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 10 óra. Jó napot kívánok, hallgassák meg híreinket, a mikrofonnál Harcsik Róbert. Berlinben folytatott megbeszéléseket csütörtökön Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnökét látogatása során fogadta a Bundestag elnöke. A házelnöki megbeszélés után Julia Klöckner és Forsthoffer Ágnes közösen helyezett el koszorút a Bundestag épületének falán található, az 1989-es határnyitásra emlékező emléktáblánál. Megduplázza az alap- és innovatív kutatásokra szánt forrást a kormány, jelentette be az MTI közlése szerint a tudománypolitikai és innovációs államtitkár csütörtökön Szegeden. Horváth Péter a Szegedi Tudományegyetem háromnapos egészségipari konferenciájának megnyitóján azt mondta, a Nemzeti Kutatási Innovációs Hivatal jelenleg 103 milliárd forintos alapját 3 év alatt 225 milliárd forintra emelik. A politikus úgy fogalmazott, a kutatási, fejlesztési és innovációs kiadások GDP-hez viszonyított arányát a jelenlegi 1,33%-ról 2%-ra növelik. Szintén jelentősen a jelenlegi 40 milliárdról 70 milliárdra emelik a Nemzeti Kutatási Kiválósági Programnak a tudományos alapkutatások támogatására szolgáló forrásait, amelyeket elérhetővé tesznek a posztdoktori és kiemelkedő eredményeket elérő kutatók számára is. A Fidesz-KDNP európai parlamenti képviselőcsoport múlt héten benyújtott költségvetési módosító indítványait támogatva, a Patrióták Európáért EP frakció is a Magyarországnak járó uniós források feltétel nélküli és azonnali kifizetését követeli. Közölte a Fidesz-KDNP európai parlamenti képviselőcsoportja csütörtökön, írja az MTI. Hangsúlyozták, nem csak a helyreállítási alapforrásait, hanem a kohéziós pénzek teljes összegét is feltételek nélkül és azonnal ki kell fizetni. Közölték azt is, hogy a Fidesz-KDNP javaslatai a közös agrárpolitika költségvetését 2,5 milliárd euróval emelnék. A kormány számára kiemelten fontos nem csak a versenysport, hanem a szabadidősport, ebben nagy szerepe van az atlétikának, amely minden sport alapja, mondta Pósvai Gábor belügyminiszter, sportért is felelős miniszter csütörtökön az atlétikai világdöntő sajtótájékoztatóján. Az első alkalommal péntektől vasárnapig a Zsivocki Gyula Nemzeti Atlétikai Központban sorra kerülő világdöntőben 56 nemzet 381 atlétája indul, az összdíjazás 10 millió dollár lesz. 2026. szeptember 12-én Égi és Földi Világ Határán címmel nyílik ikonkiállítás Budapesten az Aranyszájú Szent János Görög Katolikus Kulturális Központban. Az érdeklődők, daganatos betegek, hozzátartozóik és a Magyar Rákellenes Liga önkénteseinek munkáit tekinthetik meg, tette közzé a hajdúdorogi főegyházmegye. A kiállításon bemutatkozó ikonfestők csoportja 2013-ban indult. Hetente egy alkalommal találkoznak és festenek. Igyekeznek hűen másolni a régi ikonfestők képeit az ősi hagyományokhoz, szabályokhoz igazodva. A kiállítás előzetes egyeztetést követően 2 hétig tekinthető meg a központban. Hazánk időjárásáról. Felhős idő várható időszakos szakadozásokkal, többfelé valószínű eső, zápor, zivatar. Az északnyugati ország részben több helyen kiadós mennyiségű csapadék hullhat. Az északi, északnyugati szelet élénk, néhol erős lökések kísérik. A csúcsérték 15 és 22 fok között alakul, de a határszélen 30 fok feletti csúcsértéket is mérhetünk. Késő este 13-20 fok valószínű. Híreink végén megköszönöm figyelmüket. A következő híradással 11 órakor jelentkezünk.
0: A most következő műsorszám támogatója és szakmai partnere a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara.
2: Kamarai percek. Az átvilágítás első szakasza vezetési és kontrollhiányosságokat tárt fel az MKIK tőke alapkezelő ZRT-nél. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, mint az MKIK tőke alapkezelő ZRT alapítója és a tulajdonosi jogok gyakorlója átvilágítást rendelt el a társaságnál a Demján Sándor beruházási magántőke alapkezelésével összefüggésben. A külső ügyvédi iroda által végzett átvilágítás első szakasza lezárult, és a 2025 és 2026 közötti időszakot fogja át. A tőkealapkezelő a magyar vállalkozások fejlesztését szolgáló források kezelésében tölt be fontos szerepet. Az MKIK tulajdonosként kiemelten fontosnak tartja, hogy ezek a források átlátható, szabályozott és ellenőrizhető keretek között jussanak el a vállalkozásokhoz. Az átvilágítás eddigi megállapításai szerint ez a vizsgált időszakban több ponton nem teljesült. A jelentés a társaság vezetési és döntéshozatali rendjét érintő hiányosságokat állapított meg. A vizsgált időszakban mintegy 60 megbízási szerződés jött létre igazgatósági jóváhagyás nélkül, ugyanakkor a társaság saját ügyrendje minden ilyen szerződéshez testületi döntést ír elő. A dokumentumokat az esetek döntő többségében a vezérigazgató írta alá. Az átvilágítás megállapította, hogy nem készült beszerzési szabályzat, a társaság írásos beszerzési rend és versenyeztetés nélkül adott megbízásokat. Ezek között szerepel egy közel 500 000 forint plusz áfa keretösszegű jogi keretszerződés is, amelynek keretét a megbízott nagyrészt lehívta. A feltárás jelentős értékű kötelezettségvállalásokat azonosított, szabályozott beszerzési eljárás nélkül. A pénzügyi és szerződéses kontrollok áttekintése a tanácsadói megbízások és az azokhoz kapcsolódó díjazási konstrukciók kapcsán is hiányosságokat azonosított. A társaság külső tanácsadó cégeket bízott meg a pályázó vállalkozások üzleti terveinek és értékeléseinek elkészítésével. A jelentés szerint nem tisztázott, miért a tőkealapkezelő fizette a pályázó cégek helyett e szolgáltatások díját, és felmerült, hogy ugyanazért a szolgáltatásért kétszer történt kifizetés. Az integritási területen a jelentés családi és üzleti összefonódásokat tárt fel a tőkealapkezelő vezetése és az egyik megbízott tanácsadó cég között. A szerződést az MKIK tulajdonos beavatkozására megszüntették, ez azonban az összeférhetetlenségi helyzetet nem rendezte megfelelően. A tanácsadó díjazása ugyanis ahhoz kapcsolódott, hogy az általa képviselt pályázó részesül-e az alapforrásából, így a szerződés megszűnését követően is anyagilag érdekelt maradt a befektetési döntése kimenetelében, úgy, hogy közben a tanácsadó cég alakította ki az alapkezelő kockázati minősítés szempontrendszerét. A compliance és adatkezelési területen az átvilágítás megállapította, hogy az alapkezelő a befektetésre váró ügyfelek teljes adatbázisát átadta egy külső megbízottnak. Volt olyan pályázó vállalkozás, aki jelezte, hogy adatai a hozzájárulása nélkül jutottak el a tanácsadóhoz, amely ezt követően közvetlenül megkereste. A jelentés megállapítása szerint ezzel sérült az ügyfelek értékpapír titka és üzleti titka. Az első szakasz megállapításai összességében azt mutatják, hogy a társaság vezetési és döntéshozatali rendjének több alapvető eleme nem működött megfelelően. A döntések dokumentált nyomvonala hiányzott. A testületi kontroll nem érvényesült megfelelően, miközben a kötelezettségvállalások mögött több esetben nem állt dokumentált jóváhagyás. Egy magyar vállalkozások fejlesztési forrásairól döntő tőkealapkezelő esetében ez a működési rend nem megengedhető. A felelősség elsősorban a társaság napi operatív irányítását terheli, tekintettel arra, hogy a kifogásolt szerződések túlnyomó részét a vezérigazgató írta alá. Az MKIK tulajdonosként a feltárt folyamatokra tekintettel döntött az alapkezelő működését érintő intézkedésekről. A kamara az azóta megjelent nyilvános közléseket nem kívánja minősíteni, és nem kíván személyeskedő vitába bocsátkozni. Rögzíti ugyanakkor, hogy az átvilágítás eddigi megállapításai dokumentumokon alapulnak, a vezetőváltástól függetlenül fennállnak, és azokat a nyilvánosságban elhangzottak nem érintik. Az átvilágítás első szakaszának lezárása nem jelenti a folyamat végét. Az MKIK a munkát a prioritások kijelölésével és a szükséges szakértők bevonásával folytatja. A kamara tulajdonosként kezdeményezi, hogy az alapkezelő igazgatósága és felügyelőbizottsága haladéktalanul tűzze napirendre a jelentést, állítsa helyre a szabályszerű testületi működést, rendezze az összeférhetetlenségi helyzetet, alakítsa ki a jövőbeni megbízások átlátható és szabályozott beszerzési kereteit, és szükség esetén tegye meg a megfelelő jogi lépéseket. Az MKIK e követelmények érvényesülését és a szükséges intézkedések végrehajtását tulajdonosként következetesen számon fogja kérni. Elhangzott a kamarai percek.
0: Az elhangzott műsorszám támogatója és szakmai partnere a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara. Nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
3: Holnapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit.
1: Valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
4: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
0: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu.
2: A ténykérdés következik. A mai adásban dr. Eigner Judittal beszélget a szerkesztő Kellen Ágoston az irodalomterápia lényegéről. Arról, hogy mit is jelent a biblioterápia, hogyan gyógyít az irodalom és miben segít az olvasás. Dr. Eigner Judit könyvtáros tanár, irodalomterapeuta rendszeresen tart irodalomterápiás foglalkozásokat házasoknak, párkeresőknek, hívőknek és nem hívőknek is. A ténykérdés mai számában az irodalomterápia kerül a középpontba.
5: Hogyan lehet definiálni ezt a két fogalmat, hogy irodalomterápia és biblioterápia? Foglalkozik a Bibliával?
6: Az irodalomterápia és a biblioterápia lényegében egymással ekvivalens fogalmak. A szakma tud különbséget tenni, de a hétköznapi embernek ez nem érdekes. Én például kevésbé szeretem használni a biblioterápiát, és magamat sem nevezem biblioterapeutának. Pont ezért, mert hogy nagyon gyakran asszociálnak a Bibliára, és azt gondolják, hogy ez valami vallásos, vagy valami kis szektás őrület. Pedig semmi másból nem áll, mint ugye ennek a két szónak, a biblos, a könyvek, és a terapeion, a terápia, vagy gyógyításnak az együtteséből. És ezért lényegében a definíciója az a könyvekkel való segítés, kísérés, gyógyítás.
5: A gyógyítás szóba került. Hogyan gyógyít az irodalom pontosan?
6: Nem tudom, aki szeret olvasni, azzal már bizonyára nagyon gyakran előfordult, hogy jókor kapott egy jó könyvet kézbe, ami annyira feldobta, annyira megváltoztatta valamiről a gondolatát, megváltoztatta a kedélyállapotát, vagy tetrekészebbé vált, vagy meg tud bocsátani magának, vagy másnak, hogy ezek olyan maradandóan klassz élmények, hogy így nem nehéz elképzelni, hogy valóban van egy gyógyító hatás. Ez olyan, mint egy hullám, vagy olyan, mint a szélnek a mozgása, hogy a szelet nem vagyunk képesek látni, a levegőt nem tudjuk látni. De hogy mégis van mozgás, azt onnan veszük észre, amikor rezegnek a fák levelei, vagy földig hajolnak, akkor látjuk, hogy iszonytató vihar van, de magát a szélen ezt a vihart nem látjuk. Tehát az irodalomnak a hatásait abból látjuk, ami belünk történik, de közben, hogy ez hogy működik az egész, milyen frekvencián, milyen hullámokon, hogyan jut át, és hogyan dolgoztatja az agyat, stb. Ezt egyébként próbálták a tudósok vizsgálni, és azt mondják, hogy körülbelül 20 perc kell ahhoz, hogy elmélyülten olvas, senki ne szóljon hozzád, bennülsz egy szobába. A fehér lapon a fekete betűk vannak összesen, és 20 perc múlva te esetleg felkacagsz, esetleg sírni kezdesz. Senki nem szólt hozzád. Nem történt semmi. Olvastad a fekete betűket, és ennyire a tested, az érzelmed, az agyad átvette ezeket a dolgokat, elképzelted, átélted. Most, hogyha ezt a hatást ismerjük, láttunk már ilyet, tudunk róla, egyébként ez az emberiséggel egyidős tulajdonképpen az, hogy a történetek hatnak, akkor nem kérdés, hogy ez működik, de hogy ezt hogy tudjuk ugye igába fogni, hogy olyankor is működjön, és úgy működjön, ahogy mi szeretnénk, hogy ebben gyógyítani is lehessen, hát ez az irodalomterápiának a feladata.
5: Az irodalom önmagában terápia, vagy terápiává kell tenni? Hogyan működik a szöveg? Illetve mi pontosan önnek, mint irodalomterapeutának a feladata?
6: A szöveg az önmagában is képes működni, hiszen létezik olyan, hogy magamat gyógyítom, mondjuk egy olyan bánatos időszakomban egy olyan verseket gyűjtök, vagy olyan történeteket olvasok, ahol egy szakítás zajlott le, és hogy ebből az illető hogy állt föl, akkor ez számomra is ad egy kis reményt, én is egy kicsit magam mögé tudom tenni. Irodalomterapeutának azt kell tudnia, hogy abban a csoportban, akik vannak, az ő számukra milyen olvasmány az, ami segíti őket a jelenlegi helyzetükbe. Nekem az első csoportom az egy 50 pluszos női csoport volt, lényegében a tága baráti körből hívogattam őket, mivel szakdolgozatot kellett írni nagyon sürgősen, ezért meghívtam őket, hogy akinek van kedve, jöjjön el hozzám, és ez 8 éve történt, és 8 éve nem szűnt meg a csoport. Ez azt jelenti, hogy óriási igény van arra, hogy az emberek egymásra tudjanak figyelni, megosszák a bajaikat, és tanulhassanak egymás életéből. Könnyebb úgy beszélgetni valamiről, hogy nekem ugyan van egy problémám, de nem ezzel állok elő, nem teszem ki magam a csoport elé, hogy lám-lám, ilyen bajba vagyok, nem olvasunk Józsiról meg Katiról, hogy ők bajba vannak, és utána én erre tudok reflektálni, hogy szerintem nek mi az oka, hogy melyiknek hogyan kellene lépni, hogy ezeket megjavítsák.
5: Fontos, hogy hasonló élethelyzetű emberek alkossanak egy csoportot? Milyen más csoportjai vannak?
6: A csoportjaim részben homogének, akiknek hasonló problémáik lehetnek, így ezért könnyű választani számukra jó szöveget. Van egy olyan csoportom a Pasaréten, ami viszont tulajdonképpen kettő forrásból állt össze. Az első forrásunk az volt, hogy irodalomterápiára hívtam olyan fiatalokat, akik párt keresnek. És pontosan annyi fiú és lány jött össze, körülbelül 80-10-en kezdtük ezt el. Vannak, akik azóta is szakadatlanul járnak, sőt azt is mondhatom, hogy van olyan, akik itt találtak egymásra. Minden esetre itt azt néztük meg, hogy milyen a férfi mentalitás, milyen egy női mentalitás, milyen az, amikor konfliktus van, mi az, amire figyelni kell. És ez nagyon jó volt, ugye, hogy az ilyen típusú fiatal, akit örökké evvel üldöznek a szülei, meg a barátai, hogy mikor mész férhez, ő már lezár, és nem szeretne erről beszélgetni senkivel. Viszont ebbe a csoportba, ahol csupa ilyen ember van, és mi arról olvasunk, hogy a Rozival mi történt, vagy a valaki mással, ezzel ő is felbátorodik, és elmeri mondani az ő saját dilemmáit. Na de eltelt 4 év, és utána van, aki férhez ment, van, aki elköltözött, van, aki ösztöndíjat kapott. És akkor azt írtam nekik, hogy akkor vagy mindenki hozzon még egy embert, vagy kinyitnánk, hogy nem mondjuk azt, hogy ez párkereső csoport, hanem mondjuk azt, hogy minden korosztálynak. Na hát most második évet zártunk le ezzel a minden korosztályos verzióval. Nyilván itt még ügyesebben kell zsonglőrködnöm a szövegekkel, hogy a fiatal is úgy érezze, hogy ő róla szól, de a nyugdíjas, aki meg úgy érzi, hogy nem szeretne otthon ülni bezárkózva, hanem még ő igényli a társaságot, igényli az értelmes foglalkozást, beszélgetést, és ezek megtalálták a számításukat. Itt is gyorsan mondok egy példát. A leggyakrabb problémájuk az idősebbeknek ez az üres fészek szindróma. Ugye kirepülnek a gyerekek, hirtelen az a napi rend, az a verkli, ami ment, annak vége. Vagy nyugdíjba került, és vége. Mit csinálj? És akkor elkezdenek rátelepedni a gyerek, jelentkeznek, hívogatják. És volt egy anyuka, egy résztvevőnk, aki azt mondta, hogy borzalmas érzés neki, a gyermeke kinyomja a telefont, amikor ő hívogatja, hogy már ez aztán mindennek a tette. És hogy ő mennyire csalódott. És a körbe beszélgetünk, jön egy kislány, és ő azt mondja, hogy szeretne ehhez hozzátenni valamit. Ő is előfordul, hogy kinyomja az anyukáját a telefonba. De ő szeretné jelezni, hogy az anyukája az, akit a legjobban szeret a világon. És azért nyomja ki, mert tudja, hogy anyukáját utána este 10-kor is fel lehet hívni, el lehet neki magyarázni, mindent meg lehet vele beszélni. De akkor abban az adott időpontban csak az a barátnője, akinek a főnöke épp akkor adott ki szabad időszak, valamikor ő csak akkor tud a többiekkel beszélni, akkor anyukáját ki kell nyomja. De ez mennyire nem jelenti azt, hogy vége a kapcsolatuknak, mennyire nem jelenti azt, hogy nem szereti az anyukáját. És úgy éreztem, hogy erre a kérdésre ennek a nyugdíjas tagnak a másik tagunk adott egy választ. Pedig nem is ismerik egymást, soha nem találkoztak, de úgy mehetett haza mind a kettő, hogy valami történt, valamit tudtak egymáson segíteni.
5: Hogyan zajlik egy foglalkozás, hogyan épül föl általánosságban egy ilyen alkalom?
6: Az én foglalkozásaim egy kicsit sajátosak, specifikusak. Miután az első időszakban ugye barátok, ismerősök gyűltek össze, jobban éreztem a háziasszony szerepét, és úgy éreztem még a Pasaréti Közösségi Házba levő csoportommal is, hogy ha akik este 7-kor oda megérkeznek, azok talán fáradtak. Mivel fiatalokkal kezdtem foglalkozni, gondoltam, hogy ők biztosan éhesek, mert a fiatalok mindig éhesek. Amire megérkeztek, úgy éreztem, hogy ők még nincsenek abban az állapotban, hogy mélyen beszélgessünk. Úgyhogy én nálam pogácsával kezdődik, megvárom azt, hogy megérkezzenek, és az legelső kör az mindig egy olyan bevezető kör, hogy egyáltalán próbáljunk meg szót kapni, és próbáljuk ki a hangunkat. A színészeknél szokták azt egyébként mondani, hogy amíg a színész el nem mondja az első mondatot, addig van az izgalom, a lámpaláz. Onnantól már benne van, és elmúlik ez az érzés. És ugyanígy érzem a beérkezőkkel, hogy egyszer adjunk egy lehetőséget, hogy tudjon mesélni, úgyhogy nem mély dolgokkal kezdjük, hanem nem tudom, hogy vagy milyen volt az idő, vagy hogy érkeztél ide, és hogyha egyszer már kicsit tud magára reflektálni, és magáról mondani pár mondatot, akkor érzem azt, hogy most megérkezett, és akkor jöhet a hosszabb szöveg. És azért nagyon fontos az, hogy a hittel is valahogy kapcsolódjon ez az egész, bár nem kötelező. Nagyon-nagyon érdekes beszélgetések szoktak ezekből megszületni. És aztán így inspirálják egymást egyik a másikat, akkor így kialakul a beszélgetés, és lezáráskor minimum azt megkérdezem, hogy mit viszel ma magaddal, de mindenféle praktikákkal egy ilyen lezárókör még szokott lenni.
5: Az irodalom és a vallás rokon területek sok szempontból, ahogy ezt mondta is, lehet olvasva imádkozni.
6: Az imádkozás akár hogyan teszed, ha ott vagy, jelen vagy, és odafigyelsz, akár olvasod, akár az érzéseid alapján mondod, az biztos, hogy mindig jó, és mindig kell minél többet.

Ténykérdés mai adásában dr. Eigner Judit biblioterapeuta mutatta be az irodalom terápia mivel létét és az irodalom erejét a szerkesztő Kelen Ágostonnak.

0: Kedves hallgatóink, a ma délután 17 óra 30 perckor kezdődő kerengő témáját a szerkesztő Sallai Éva a műsor egy részletével ajánlja figyelmükbe.
1: Dr. György Kovács Gáborral, a Váci Egyházmegyei Karitász igazgatójával, állandó diakónussal, az Egyházmegyei Önkéntesek és a plébániai Karitász csoportok sokirányú tevékenységéről beszélgetünk.
2: A Karitász önkéntesség, illetve ez a szolgálat, ez alapvetően mindig a helyi közösség szintjén jelenik meg, a helyi településen. Lehet, hogy ez a település mondjuk egy 60 ezres város, vagy egy egész kis néhány száz fős, vagy akár 100 fő alatti kis falu, de mindig helyben segítenek, és ez az önkéntes munka nem látványos szolgálat. Ugyanakkor hatalmas jelentősége van. Azt látjuk, hogy mostanában a társadalmunkra jellemző elszigetelődés, az egyéneknek az elszigetelődése, a természetes közösségeknek a gyengülése, az azt jelenti, hogy nagyon sok magányos ember van, akit nagyon nehéz megtalálni és bevonni a közösségbe, és a helyi közösségek, a helyi karitász csoportok, az önkéntesek, azok, akik nagyon sokszor fölfedezik, hogy kinek van szüksége arra, hogy valamilyen segítséget kapjon. Nem konkrétan anyagi segítségre gondolok csak, hanem hogy egyáltalán legyen emberi kapcsolatuk, valakivel találkozzanak, akár úgy, hogy valamilyen betegség folytán otthon vannak és nem tudnak kimozdulni, vagy idősek, vagy pedig egy elszigetelt családban élnek, ahol egy fenntartó van sok gyerekkel, és a család fenntartónak jellemzően az édesanyjának arra sincs energiája, hogy egyáltalán a mindennapi élethez szükséges társadalmi kapcsolatokat, vagy emberi kapcsolatokat megfelelően tudjon ápolni, és oda kell valakinek mellé állni, és ebbe segíteni, kimozdítani egy holpontról. Tehát ez a fajta önkéntesség, egy igazi közösségi munka, mégsem látványos. Nagyon sokszor szembesülünk azzal, hogy nem is nagyon tudják, hogy mi kik vagyunk. Amikor megkeresnek minket a segítségkérők, sokszor azt tudják, hogyan szólítsanak meg minket, csak kapnak egy e-mail címet, rengetegen keresnek, tudják, hogy van egy szervezet az egyházmegyébe, amelyekhez lehet fordulni. Hallottak róla ismerőstől, utcabelitől, rokontól, hogy itt nagy valószínűséggel, hogyha tényleg valaki rászoruló, akkor segítünk. Az önkéntességnek itt nagyon nagy jelentősége van, hiszen a megfelelő adekvát segítségnyújtáshoz ott helyben kell lenni valakinek, aki föl tudja mérni, hogy mire van szükség. Nem biztos, hogy pont arra, meg pont úgy, ahogy valaki kéri. És ezt azért be kell látnunk, hogy akármennyire is kiterjedt a szociális ellátórendszer, meg a közszolgáltatások azért Magyarországon viszonylag jó színvonalúak, a legtöbb emberhez ezek nem jutnak el segítségnyújtás nélkül. Tehát igazából az önkénteseknek nálunk itt van jelentősége a személyes kapcsolatoknak és a helyben élésnek.
0: Kedves hallgatóink, a teljes interjút a ma délután 17 óra 30 perckor kezdődő kerengőben hallgathatják meg.

Elhangzott Wolfgang Amadeus Mozart 37-es kihűl jegyzékszámú F-dur zongora versenyének első tétele. Előadta Anda Géza, valamint a Camerata Academica Mozarteum.

A nyári erdő gőzölgött a perzselő napsütésben. Amióta a nap felkelt, a legkisebb foszlányig felivott minden felhőt az égről, és most egyedül uralkodott a messzi kékségben, mely a hőségtől megszürkült. A mezők felett és a fák csúcsán üvegesen átlátszó hullámokban reszketett a levegő, mint ahogy láng fölött szokott remegni. Nem moccant se lomb, se fűszál. A madarak hallgattak, a lombok árnyékába rejtőzve ültek mozdulatlanul. Üres volt a bozót valamennyi útja és ösvénye, mert egyetlen állat se volt most úton. Az erdő mozdulatlanul feküdt a vakító világosságban, szinte bénán. A föld, a fák, a bokrok és az állatok mélyen beszívták ennek az izzásnak nehéz gyönyörűségét. Bambi aludt. Egész éjszaka boldog volt Falinéval. Kora reggelig vele kergetőzött, és boldogságában még az evésről is megfeledkezett. Akkor aztán annyira elfáradt, hogy magát az éhséget sem érezte. A szeme lecsukódott. Ahol éppen járt vagy állt a bokrok sűrűjében, lefeküdt és nyomban elaludt. Míg aludt, a keserű, éles szag, amelyet a naptól áthevített boróka lehelt a feje fölött, s a fiatal boroszlán finom illata megmámorosította és új erővel töltötte el. Hirtelen felébredt és álomittasan figyelt. Nem Faline kiáltott? Bambi körülfürkészett. Úgy emlékezett, Faline ott áll a galagonyabokor előtt, és belecsipeget a levelekbe, míg ő lefekszik. Azt hitte, mellette marad. De íme nem volt ott. Biztosan unatkozott egyedül, most kiállt érte, hogy megkeresse. Bambi fülelt, és azon gondolkozott, vajon meddig is aludt, s hányszor hívhatta Faline. Nem tudta megállapítani. A feje még egészen ködös volt az álom fátylaitól. Most újra kiáltás. Bambi egyetlen gyors mozdulattal oldalt fordult, ahonnan a hang jött. Most újra. Bambi egy csapásra egészen felébredt. Csodálatosan frissnek érezte magát, kipihentnek, erősnek, s nagyszerű éhség bizsergett benne. Világosan hangzott fel újra, finoman, mint halk madár csicsergés, vágyakozva és gyöngéden. Jöjj! Jöjj! Igen, ez az ő hangja. Ez Faline. Oly hevesen iramodott neki Bambi, hogy a bokrok száraz ágai, amelyeken áttört, csak úgy recsegtek, és a forró zöld lombok csak úgy zúgtak. Java vágtája közben egyszerre csak kénytelen volt megállni, hogy oldalt ugorjék, mert az öreg állott előtte, és elzárta az útját. De Bambiban a szerelem tombolt. Az öreg most közömbös volt neki, majd egyszer később újra találkozik vele valahol. Most nincs ideje öreg urak számára, bármi tiszteletre méltóak is. Most csak Falinéra gondolt. Futólag odaköszönt, és gyorsan tovább akart állni. Hová? Az öreg kérdése komoly volt. Bambi kissé szégyelte magát, kifogást keresett, de aztán mégis meggondolta, és becsületesen válaszolt. Hozzá! Ne menj, mondta az öreg. Egy pillanatra harag szikrája lángolt fel Bambiban. Egyetlen szikra, ne menjen Falinéhoz, hogy kívánhat ilyet az öreg? Egyszerűen elszaladok, gondolta Bambi, és gyors pillantást vetett az öregre. De az öreg sötét szemeinek mély tekintete fogva tartotta. Reszketett türelmetlenségében, de nem szaladt el. Engem hív, mondta magyarázólag, s oly hangon, melyből világosan kicsengett a kérés. Ne tarts fel! Nem, mondta az öreg. Nem hív. Finoman hangzott fel újra, mint a madár csicsergés. Jöjj! Most újra hív, kiáltott Bambi izgatottan. Hallgassa csak! Hallom, bólintott az öreg. Tehát a viszontlátásra, vetette oda Bambi sebesen, de az öreg parancsolt. Maradj! Mit akar, kérem? Kiáltott Bambi magánkívül. Engedjen utamra, nincs időm, kérem. Ha Faline hív, be kell látnia. Mondom, szólt az öreg. Nem ő hív. Bambit kétségbesés fogta el.

0: hiszen felismerem a hangját.
1: Hallgass rám, folytatta az öreg. Újra felhangzott a kiáltás. Bambi talpa alatt égett a föld.
0: Később, mindjárt visszajövök,
1: könyörgött. Nem, mondta az öreg szomorúan. Nem jössz vissza. Soha többé. Újabb kiáltás.
0: Muszáj! Muszáj!
1: Bambi azon a ponton volt, hogy elveszítse a fejét. Nos, mondta az öreg szigorúan, akkor együtt megyünk.
0: De gyorsan, kiáltott Bambi, és előreugrott.
1: Nem. Lassan, parancsolta most az öreg olyan hangon, amely Bambit engedelmességre kényszerítette. Mögöttem maradsz. Lépésről lépésre. Az öreg elindult. Bambi türelmetlenül és sóhajtva követte. Figyelj rám, mondta az öreg, anélkül, hogy megállt volna. Akárhányszor szólítanak is, ne mozdulj az oldalam mellől. Ha faline, még mindig elég korán fogunk rátalálni. De nem faline. Ne ragadtasd el magad. Minden attól függ most, bízol-e bennem vagy sem. Bambi nem mert ellentmondani, és némán megadta magát. Az öreg lassan haladt előre, és Bambi követte. Ó, hogy tudott az öreg járni? Egyetlen lomb se zördült meg a lába alatt. Ág se roppant. Amellett sűrű bokrokon bújt át, ős régi bokrok rácsain keresztül lopakodott tova. Bambi csak csodálkozott. Lázas türelmetlensége ellenére is csodálkoznia kellett. Sose hitte volna, hogy így is lehet járni.

Újra és újra felhangzott a hívószó. Az öreg állva maradt, hallgatózott és bólintott. Bambi ott állt mellette vágytól remegve, kényszertől gyötörve, és mit sem értett az egészből. Az öreg néhányszor megállt, holott a kiáltás fel se hangzott. Magasra vetette fejét, fülelt és bólintott. Bambi nem hallott semmit. Az öreg elfordult abból az irányból, ahonnan a kiáltás hangzott, és ívben megkerülte. Bambi dühöngött magában. Újra és újra felhangzott a kiáltás. Végre közelebb érkeztek. Még közelebb. Egészen közel. Az öreg suttogta. Bármit láss is most, meg ne mozdulj. Hallod? Figyelj arra, amit teszek, és tartsd magad pontosan ahhoz. Vigyázat! És ne veszítsd el a fejed. Még egy pár lépés, és akkor teljes erővel csapott Bambi orrába az az éles, izgató szag, amelyet már oly jól ismert. Akkora adagot kellett nyelnie belőle, hogy majdnem felkiáltott. Megállt, mintha odaszögezték volna. Szíve egy szempillantás alatt a torkáig dobogott fel. Az öreg nyugodtan állt mellette, szeme mutatta az irányt, ott. Ott pedig ő állt. Ott állott egészen közel, egy tölgy törzsére támaszkodva a mogyoró cserjék mögött, s eközben halkan felhangzott, jöjj, jöjj. Csak a hátát lehetett látni, az arcát bizonytalanul, s csak olyankor, ha fejét kissé oldalra fordította. Bambit oly tökéletesen megzavarta ez a látvány, és úgy feldúlta, hogy csak fokról fokra kezdte megérteni a helyzetet. Ő állott ott, és ő volt az, aki Faline hangját utánozta. Ő volt, aki fuvolázott, jöjj, jöjj. Sápadt borzalom futott át Bambi minden tagján. A menekülés vágya szorította össze a szívét. Csönd! Suttogta az öreg gyorsan és parancsolón, mintha a félelem kitörését akarná megelőzni. Bambi nehezen vett erőt magán. Az öreg ránézett. Először kicsit gúnyosan, legalábbis Bambi úgy látta, de aztán újra teli komolysággal és jósággal. Bambi pislogó szemmel fürkészett arra felé, ahol ő állt, és érezte, hogy ezt a rettenetes közellétet nem tudja tovább elviselni. Mintha az öreg kitalálta volna gondolatait, így suttogott. Menjünk! És elindult. Óvatosan lopakodtak tova. Az öreg csodálatos zegzugos utakon vezette, amelyeknek értelmét Bambi nem tudta felfogni. Lassú lépteit most is csak fáradtságosan fékezett türelmetlenséggel tudta követni. Ha idevezető útjukon a Faline iránti vágy hajtotta előre, most minden erét át meg átjárta a kergető, menekülési ösztön. De az öreg továbbra is lassan ment. Megállt, fülelt, új zegzug utakra kanyarodott. Újra megállt, újra tovább ment, lassan, igen lassan. Már jó messzire járhattak a ma rettenetes helytől. Ha ő megáll, biztosan szabad már beszélni, és akkor megköszönöm neki. Látta, ahogy az öreg közvetlenül mellette eltűnik a magas sombokrok sűrű rengetegében. Lomb se moccant, ág se roppant, ahogy az öreg bebújt. Bambi követte, és azon erőlködött, hogy épp oly hangtalanul, épp oly művészettel bújjon be a sűrűn. De nem akart sikerülni.
A lombok halkan suhogtak, az ágak oldalához simultak, hangos zajjal újra felcsapódtak, és mellén kurtán recsegve, ropogva töredeztek szét a száraz ágak. Az életemet mentette meg. Fűzte tovább gondolatait Bambi. Mit fogok mondani neki? De az öreg már nem volt sehol. Bambi kilépett a bokorból, és egyszerre csak sárgán virágzó bokrok rengetege vette körül. Felemelte a fejét, és körülfürkészett. Amerre csak ellátott, egyetlen fűszál se rezzent. Egyedül volt. Felszabadulva a kényszer alól, menekülési ösztöne szempillantás alatt magával sodorta. Jókora ugrásai alatt szétnyíltak az aranyos bokrok széles zizzenéssel, mint a kaszasuhintás alatt. Hosszú bolyongás után megtalálta Falinét. Lihegett. Fáradt volt. Boldog és mélyen megrendült. Kérlek, kedvesem, mondta. Kérlek, ne szólíts, ha távol vagyunk egymástól. Soha többé ne szólíts. Keressük egymást, míg össze nem akadunk, de ne szólíts, mert nem tudok a hangodnak ellenállni.

0: Felix Salten, Bambi. A 12. rész hangzott el. Felolvasta Dunai Tamás. Fordította Fenyő László. Hangmérnök Liszkai Károly és Horváth János. Zenei szerkesztő Dévény Mária. Rendező E. Román Kata.
1: Öreg néne őzik éjjel.

Mátra alján falu szélén lakik az én öreg néném. Melegszívű, dolgos, derék, tőle tudom ezt a mesét. Őzgidácska, setes uta rátévedt az országútra. Megbotlott egy kidőlt fába, eltörött a gidalába. Panaszosan sír szegényke, arra ballag öreg nénye. Ölbeveszi, megsajnálja, hazaviszi kis házába. Ápolgatja, dédelgeti, friss szénával megeteti, forrás vízzel megitatja, mintha volna édesanyja. Cilicica, bodrikutya mellé búvik a zugolyba. Tanultak ők emberséget, nem bántják a kis vendéget. Gyorsan gyógyul gidalába, elmehetne az őzbába, vidám táncot ellejthetne, de nincs hozzávaló kedve. Barna szeme bús, szomorún csüng a távol hegykoszorún. Reggel bíbor napsugarak játszanak a felhő alatt. Esti szellő ködöt kerget, dombok, lankák üzengetnek. Vár a sarjú, gyenge hajtás, gyere haza, gidapajtás. Könyvbe lábad az ősz szeme, hely, nagyon is visszamenne. Csak az anyja úgy ne várná, csak a nénét ne sajnálná. Éjjel-nappal visszavágyik, hol selyemfű, puha pázsit, tarka mező száz virága ősztestvérkét hazavárja, ahol mókus ugra-bugrál, kopácsol a tarka harkály, vígan szól a kakuk hangja, bábot cipel szorgos hangja. Várja patak, várja szellő, kék ég alján futó felhő, harmadgyöngyös harangvirág, vadárvácskák, kékek, lilák. Öreg nénje megsiratja, vissza, dehogy, mégse tartja. Ki kilakjék hazájában, őz erdőben, emberházban. Kapuig is elkíséri, visszatipeg öreg néni, és integet, amíg látja. Éj boldogul, őzgidácska! Lassan lépd el, csendben ballag, kattan ajtó, zörren ablak. Onnan lesi öreg néne, kis gidája visszanéze. Haszontalan állatkája egyre jobban szaporázza, s olyan gyorsan, mint a villám, fenterem a mohos sziklán. De a tetőn, hegygerincen, megfordul, hogy búcsút intsen. Égágy a rét, kicsi csalit, s mint a szél, eliramodik. Nyár elröppen, levél sárgul, lepereg a vémbük fárul. Hóborul már házra, rétre, egyedül él öreg néne. Újra kihajt fű, fa, virág, nem felejti a kis gidát. Fordul a föld egyszer-kétszer, zörgetnek a kerítésen. Kitekint az ablakrésen, kikopogtat vajon éjjel? Hold ragyogja be a falut, kitárja a kicsi kaput. Ölelésre lendül karja. Kis gidácska meg az anyja áldogálott, beereszti, szíve dobban, megismeri. Őz mama lett a kis gida, az meg ott a gida fia. Eltörött a mellső lába, elhozta hát a kórházba, hogy szemével kérve kérje, gyógyítsa meg öreg néne. Puha gyolcsba bugyolálja, ne szepegjen fiacskája. S köd előtte, köd utána, belevész az éjszakába. Gida lábát két kezébe veszi lágyon öreg néne. Meg is gyógyul egy-kettőre, felbiceg a dombtetőre, s mire tölgyről lehull a makk, a kicsi bak hazaballag. Mátra aljé falu széle, kapuban ül öreg néne, nincs egyedül, miért is volna, ha fú, ha fagy, sok a dolga. Körülötte gidák, őzek, látogatni eleljőnek, télen, nyáron, évről évre fejük hajtják az ölébe. Falu népe is szereti, kedves szóval becézgeti öreg nénét, és azóta így nevezik, őz anyóka. Piros pipacs, szegfű, zsája virít háza ablakába. Nagy köcsökben, kis csuporban, szivárvány szín, száz csokor van. Egyiket Gál Péter hozta,
másikat meg Kovács Julcsa, harmadikat Horváth Erzsi, úttörő lesz valamennyi. Vadvirágnak dal a párja, énekszótól zeng a háza, oly vidám a gyereknóta, nevet, sír is őzanyóka. Mátra alján, falu szélén lakik az én öreg néném, melegszívű dolgos derék, mese őrzi aranyszívét. Gidára vár sós kenyérke, kalácscipó apró népre, egyszer te is légy vendége. Itt a vége, fuss el vélek.

Öreg néne őzikéje. Fazekas Anna versét Nagy Kálózi Eszter mondta el. A varázsdobozt hallották. Szerkesztette Varga Andrea.

0: a Kolombos muzsikált.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 11 óra. Híreket mondunk, a mikrofonnál Harcsik Róbert. Jó napot kívánok! Pontosan 25 éve változott meg a fogalmunk a biztonságról, jelentette ki a belügyminiszter a Facebook oldalán. Felidézte, 2001. szeptember 11-én három eltérített repülőgép csapódott a New York-i világkereskedelmi központba és az Arlingtonban található védelmi minisztériumba, a Pentagonba, míg a negyedik utasszállító Pennsylvániában, Shanksville közelében zuhant le. Ez a nap, a 9-11, a terroristák merénylete úgy vonult be a köztudatba, mint a terrornapja, írta a merénylet 25. évfordulója alkalmából. Az egész világ megdöbbent a pusztítás mértékén, az addig nem látott módszer alkalmazásán új időszámítás kezdődött, tette hozzá Pósfai Gábor az MTI közlése szerint. Országos szinten enyhén emelkedett az elmúlt héten a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja a szennyvízben. A szennyvíz minták alapján a fertőzés számok szorványos emelkedése várható a következő időszakban, írja az MTI. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ a honlapján csütörtökön tudatta, az év 36. hetében az örökítő anyag Zalaegerszeg, Budapest északi, déli és központi szennyvíztisztító és Tatabánya mintájában volt kimutatható. Az örökítőanyag koncentrációja Budapest déli régiójának mintáiban, a mérsékelt máshol az alacsony tartományban volt. A munkavédelmi hatóság 54 millió forintos bírságot szabott ki a MÁV személyszállítási ZRT-re több dolgozó súlyos és közvetlen veszélyeztetése miatt a Békéscsabai vasúti járműbiztosítási telephelyen, idézi a Szociális és Családügyi Minisztert az MTI. Kátai Német Filmos csütörtöki Facebook bejegyzésében idézte Szabó Imre Szilárd foglalkoztatási szabályozásért és tervezésért felelős helyettes államtitkárt, akinek a közlése szerint a telephelyen panaszbejelentés és hepatitis E vírus megbetegedés gyanújának kivizsgálásakor több munkavédelmi hiányosságot is megállapítottak. A hatóság a legsúlyosabb jogsértések miatt, mint amilyen például a biológiai kockázatértékelés elmulasztása, a szennyvízzel érintkező dolgozók védőoltásának elmulasztása és az előírt védőfelszerelés hiánya szabta ki az említett bírságot. Berlinben folytatott megbeszéléseket csütörtökön Forsthoffer Ágnes. Az országgyűlés elnökét látogatása során fogadta Julia Klöckner, a Bundestag elnöke, akivel közösen helyezett el koszorút a Bundestag épületének falán található az 1989-es határnyitásra emlékező emléktáblánál. Október 9-e és 11-e között ismét megrendezik a 72 óra kompromisszum nélkül háromnapos önkéntes akciót, amelyet a Magyar Katolikus Egyház, a Magyarországi Református Egyház és a Magyarországi Evangélikus Egyház közösen szervez, tette közzé a Magyar Kurír. A program célja, hogy közelebb hozza az önkéntesség lehetőségét a fiatalokhoz. A rendezvény mottója több vagy ha adsz. Tavaly több mint 8000-en vettek részt a 72 óra önkéntes akcióban, határon innen és túl. A 72 óra kompromisszum nélkül évről évre arra ad lehetőséget, hogy a résztvevők saját környezetükben, közösségükben tegyenek valami kézzel foghatót másokért. Végül az időjárásról. Felhős idő várható időszakos szakadozásokkal. Többfelé valószínű eső, zápor, zivatar. Az északnyugati ország részben több helyen kiadós mennyiségű csapadék hullhat. Az északi-északnyugati szelet élénk, néhol erős lökések kísérik, a csúcsérték 15 és 22 fok között alakul, de a határszélen 30 fok feletti csúcsértéket is mérhetünk. Késő este 13-20 fok valószínű. Híreinket hallották, köszönjük figyelmüket! A következő híradással a déli imádság után jelentkezünk. A hangoló első részében Roy Orbison felvételeiből válogatunk.

Roy Orbison énekelt. A hangoló folytatásában hallgassák meg Smetana első e-moll vonós négyesét a Travnicek kvartett előadásában.

Smetana első e-moll vonós négyesét hallották a Travnicek kvartett előadásában. Elhangzott a hangoló. Kedves hallgatóink! A harangszó után déli imádságot közvetítünk a Magyar Katolikus Rádió stúdiójából. Kérjük, imádkozzanak velünk és értünk. Dél van.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát.
2: És ő méhébe fogadál Szentlélektől Szent Fiát. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Íme az Úrnak szolgáló leánya,
2: legyen nekem a te ígéd szerint. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: És az ige testélőn,
2: és mi köztünk lakozik. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja,
2: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk. Kérünk téged, Úristen, öntsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által a szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kényszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk. Krisztus, a mi Úrunk által.
2: Amen.
0: Az Atya, Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen. Amen.

12 óra 3 perc. Jó napot kívánok, híreket mondunk. A mikrofonnál Harcsik Róbert. Pontosan 25 éve változott meg a fogalmunk a biztonságról, jelentette ki a belügyminiszter a Facebook oldalán. Felidézte, 2001. szeptember 11-én három eltérített repülőgép csapódott a New York-i világkereskedelmi központba és az Arlingtonban található védelmi minisztériumba, a Pentagonba, míg a negyedik utasszállító Pennsylvaniában, Shanksville közelében zuhant le. Ez a nap, a 9-11, a terroristák merénylete úgy vonult be a köztudatba, mint a terror napja, írta a merénylet 25. évfordulója alkalmából. Az egész világ megdöbbent a pusztítás mértékén, az addig nem látott módszer alkalmazásán új időszámítás kezdődött, tette hozzá Pósvai Gábor az NTI közlése szerint. A kormány célkitűzése, hogy a jelenlegi, a GDP 1,3%-ának megfelelő költési szintről jelentősen növelje a tudományra és kutatásfejlesztésre fordított forrásokat. A következő 4 évben szeretnék ezt az uniós átlag közelébe körülbelül 2%-ra emelni. Erről Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter beszélt pénteken a Kossuth Rádióban. Az MTI közlése szerint a miniszter hozzátette, hosszú távon az Európai Uniónak is az lesz az elvárása, hogy 3%-ot kell megcélozni minden tagállamnak kutatásfejlesztésre. Ezt valószínűleg körülbelül 1 éven belül egy európai kutatási törvényben is rögzítik. Tanács Zoltán kitért arra is, hogy a következő 1-2 hétben további, körülbelül tucatnyi ügyben fognak feljelentést tenni. Július 30-a és augusztus 8-a között rendezték meg a 6. Dél-Dunántúli Cserkészkerület és a Külföldi Magyar Cserkész Szövetség első európai kerületének közös táborozását a Dél-Zselicben, a Tormás község melletti Nagy Máté vadászház körüli erdőségekben, tudósít a Magyar Kurír. A résztvevő cserkészek Baranya, Somogy és Tolna, valamint Veszprém megyékből, továbbá Európa megannyi országából érkeztek. Igazán egyedi eseménynek lehettek tanulni a résztvevők, mivel a kerületi nagytábort csak 5 évente rendezik meg, ráadásul ilyen közös táborozásra a Külföldi Magyar Cserkész Szövetség csapataival korábban még nem került sor. A tábor lelki íve Dávid történetét követte a 10 nap során. A csapatok különböző elmélkedéseket kaptak, amelyeket be tudtak építeni a napi saját programjaikba. Minden nap különböző altáborokban tartottak szentmisét a velük táborozó atyák. Madár okozott zárlatot a déli pályaudvaron csütörtökön, ami ívkisülést okozott a felső vezeték és egy mozdony teteje között, írta Hegyi Zsolt, a MÁV csoport vezérigazgatója csütörtökön a Facebook oldalán. Az MTI közlése szerint bejegyzésében Hegyi Zsolt ezzel összefüggésben arra figyelmeztetett, hogy a vasúti felső vezetékben 25.000 voltos a feszültség, ezért annak megközelítése is életveszélyes. Az ívkisülés a vezeték 2 méteres körzetében akár közvetlen érintés nélkül is halálos áramütést okozhat. A mostani esetben az ív olyan nagy hőt termelt egy kis területen, hogy a mozdony teteje ott megolvadt, és egy körülbelül 25 mm-es lyuk keletkezett rajta, írta a vezérigazgató. Hazánk időjárásáról. Felhős idő várható időszakos szakadozásokkal. Többfelé valószínű eső, zápor, zivatar. Az északnyugati ország részben több helyen kiadós mennyiségű csapadék hullhat. Az északi északnyugati szelet élénk, néhol erős lökése kísérik. A csúcsérték 15 és 22 Celsius fok között alakul, de a határszélen 30 fok feletti csúcsértéket is mérhetünk. Késő este 13-20 fok valószínű. Híreink végén megköszönöm figyelmüket. A következő híradást 13 órakor hallhatják.

Evangélium Szent Lukács könyvéből. Jézus a hegyi beszédben ezeket a hasonlatokat mondta tanítványainak. Vajon vezethet-e a vak világtalant? Nem esnek-e bele mind a ketten a gödörbe? Nem nagyobb a tanítvány mesterénél. Akkor tökéletes az ember, amikor már olyan, mint a mestere. Miért látod meg a szálkát embertársad szemében, amikor a magad szemében a gerendát sem veszed észre? Hogyan mondhatod embertársadnak, barátom, hadd vegyem ki a szemedből a szálkát, holott saját szemedben nem látod meg a gerendát? Képmutató. Vedd ki előbb a magad szeméből a gerendát, és aztán törődj azzal, hogy kivedd a szálkát embertársad szeméből. Ezek az evangélium igéi.

Szent Lukács evangéliumának 6. fejezetéből a 39-től a 42. versig tartó részletet Varga László atya olvasta fel. 12 óra 10 perc. Most megismételjük a Vatikáni Rádió tegnapi magyar adását.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Csütörtöki adásunk tartalmából. Leó pápa az új püspökökhöz. Az egyház nem a világon kívül él, adjon reményt napjaink nyugtalanító helyzeteiben. Leó pápa Focolare püspökökhöz. Szolgáljátok az egységet a megosztott világban. Isten illata. Sajgó Balázs atya elmélkedése az évközi 24. vasárnapra.

0: Leó pápa az új püspökökhöz. Az egyház nem a világon kívül él, adjon reményt napjaink nyugtalanító helyzeteiben. 14. Leó szeptember 10-én csütörtökön fogadta a Vatikánban megrendezett képzésen résztvevő, nemrég kinevezett püspököket. Egyetlen püspök sem jár egyedül. Ezekkel a szavakkal fordult 14. Leó 147, 5 kontinensről érkezett püspökhöz. Az elmúlt évben kinevezett főpásztorok a Vatikánban megrendezett, éves képzésen vesznek részt, amely lehetőséget teremt a párbeszédre, iránymutatást nyújt és segíti egymás megismerését a legkülönbözőbb egyházi, kulturális és társadalmi környezetből érkezők számára. Az idei képzésen 98 püspök vett részt a püspöki dikasztérium által szervezett programban, 49 pedig az evangelizációs dikasztérium képzésén. Püspökök, a közösség szolgái az egyházban és a mai világban, ez volt a szeptember 2-án kezdődött kurzus témája. A képzés szeptember 10-én csütörtökön a szinódusi teremben 14. Leó pápával tartott audienciával zárult.
1: Avete vissuto un'esperienza singolare di fraternità.
0: 14. Leó beszéde elején elmondta, hogy őszintén örül a testvériség tapasztalatának, amelyet a főpásztorok ezekben a napokban megéltek. Meghallgatták egymást, együtt imádkoztak, és ünnepelték az eukarisztiát. Imáimban hordozlak benneteket, és veletek együtt egyházaitokat. A papokat, a diakonusokat, a szerzeteseket, és a szerzetesnőket, a szeminaristákat, a családokat, a fiatalokat, az időseket, a szegényeket, a szenvedőket és mindazokat, akik még várják, hogy találkozzanak az evangélium örömével. Mindenkinek helyet kell találnia a püspök szívében, mert Krisztus szívében mindenkinek van már helye. Ebből kiindulva Leó pápa néhány konkrét útmutatást adott az új püspököknek szolgálatukhoz, különösen is ebben a gyors változások korában, amikor a kommunikációs technológiák és a mesterséges intelligencia fejlődése olyan lehetőségeket nyitott meg, amelyeket néhány évvel ezelőtt még elképzelni sem tudtunk. Ezek a lehetőségek és új távlatok azonban bizonyosan nem képesek megszabadítani az emberiséget a bűntől és annak következményeitől. Ezt tragikus módon bizonyítják azok a válságok, amelyeken keresztül megy, hangsúlyozta 14. Leó. Ebben az összetett és bizonyos szempontból nyugtalanító helyzetben az egyház az elmúlt évben a remény szentévét ünnepelte. Talán azért, mert a világon kívül él? Tette fel a kérdést a pápa. Éppen ellenkezőleg. Azért, mert a meghalt és feltámadt Krisztus arra hívja, hogy mindenkinek hirdesse az üdvösség evangéliumát. És mi püspökök vagyunk ennek a küldetésnek az első címzettjei. A pápa a Magnifica Humanitas kezdetű enciklikát ajánlotta a főpásztorok figyelmébe, amely látásmódot és módszert kínál az emberi mi volt megőrzésének nagy kihívásához a mesterséges intelligencia korában. Arra bátorítalak benneteket, hogy egyházmegyéitekben segítsétek elő a reflexió és a párbeszéd útjait, hogy képezzétek és támogassátok mindazokat, akik a szeretet civilizációjának szolgálatára kívánnak elköteleződni.
1: Prima di tutto, rimanere con Cristo.
0: Leó pápa elsőként azt a megbízatást adta a főpásztoroknak, hogy maradjanak Jézussal. Ez a legfontosabb, hangsúlyozta, mert püspökök vagyunk, de mindenekelőtt tanítványok. Ahhoz, hogy Krisztusról beszéljünk, vele kell lennünk. Ahhoz pedig, hogy népét vezessük, minden nap engednünk kell, hogy ő vezessen bennünket. Ezért mindig őrizzétek meg az Úrral töltött időt, az eukarisztiát, Isten igéjét, az imádságot és azokat a pillanatokat, amikor jelenlétében lehettek annak a tanítványnak az egyszerű szívével, aki engedi, hogy Ura szeresse őt. A szolgálat innen születik, és így a szolgálat derűsebbé, szabadabbá és termékenyebbé válik. 14. Leó második szempontként arra hívta fel a figyelmet, hogy a püspök szívét teljesen adja oda testvéreinek, a papoknak és az általuk felszentelendő diákonusoknak, a mindig lelkesedéssel teli fiataloknak, a szerzeteseknek és a szerzetesnőknek, a misszionáriusoknak, a hitoktatóknak és azoknak a családoknak, amelyek csendes nagylelkűségről tesznek tanúságot. A püspök olyan ember, aki napról napra egyre inkább megtanulja szeretni népét. Megismerni az emberek örömeit és fájdalmait, osztozni álmaikban, és örülni annak, amikor látja növekedni a közösségeket, mutatott rá a Szent Atya. Szeressétek az embereket, akiket az Úr rátok bízott. Tanuljátok meg a nevüket, hallgassátok meg történeteiket. Amikor csak lehet, lépjetek be otthonaikba, imádkozzatok velük, kérte a pápa az új püspököktől. Ezért rendkívül fontos a jelenlét, amely már a szavak előtt nagyon sokat mond. Egy látogatás, egy áldás, egy papra szánt idő, egy család meghallgatása, párbeszéd egy fiatallal. Apró gesztusok ezek, mégis egy egész életre megmaradhatnak az ember lelkében, hangsúlyozta 14. Leó.
1: Un'altra caratteristica del vescovo è quella che la tradizione chiama la sollecitudine pastorale.
0: Ehhez kapcsolódva Leó pápa a lelkipásztori gondoskodásra buzdította az új főpásztorokat. Ez nem egyszerűen azt jelenti, hogy valakinek sok feladata van, hanem valódi püspöki atyaságot, olyan nagy szívet, amelyben mindenki számára van hely. 14. Leó Ferenc pápa szavait idézte, aki gyakran emlékeztetett arra, hogy a közelség Isten egyik jellemző vonása népe iránt. A pápa arra kérte a püspököket, hogy szeressék papjaikat, akik a püspökben tudjanak atyára és testvérre találni. Hallgassátok meg őket, bátorítsátok őket, imádkozzatok értük, örüljetek annak a jónak, amit tesznek, és bizalommal kísérjétek őket szolgálatukban. Fordítsatok különös figyelmet az idősekre és a betegekre. Éreztessétek velük, hogy értékesek, hogy az egyház hálás nekik, és hogy a püspök nem feledkezik meg róluk. Néha elég egy telefonhívás, egy látogatás, egy szeretetteljes szó részletekről. Végül 14. Leó a fiatalabb egyházak pásztoraihoz fordult, akik ismerik a misszió szépségét és fáradtságát, egy olyan egyház tapasztalatát, amelynek talán kevés java van, de gazdag az erős hitben. A pápa arra kérte őket, hogy őrizzék meg missziós szívüket. A misszionárius püspök szíve mindenki felé nyitott. Nem csak azok felé, akik plébániáinkat látogatják, hanem más felekezetű keresztények, más vallások hívei, a hitet nem valló emberek és minden jó akaratú férfi és nő felé is. A püspök mindenkit meghallgat és tiszteletben tart, mindenkihez közel kerül, és képes felismerni azt a jót, amely minden ember szívében jelen van, összegezte 14. Leó az új püspökökhöz intézett beszédében.
2: Leó pápa a fokolári püspökökhöz. Szolgáljátok az egységet a megosztott világban. Szeptember 9-én szerdán reggel az általános kihallgatás előtt Leó pápa az apostoli palota Kelemen termében fogadta a fokolári mozgalom püspökeinek mintegy 100 fős csoportját. A Szent Atya püspöki kollégális szeretettel köszöntötte a fokolári püspököket, akik spirituális találkozón vesznek részt.
1: It gives me joy to see so many of you from diverse countries, backgrounds and social situations reunited in one spirit under the work of Mary.
2: Noha sok országból és sokféle társadalmi helyzetből érkeztek, mégis Mária műve szellemében gyűltek egybe, tudva, hogy akik az Úr nevében jönnek össze, az Úr köztük lesz. Ahol ketten vagy hárman összegyűltök az én nevemben, ott vagyok én is. Idézte a beszéd elején Szent Máté evangéliumának szavait Leó pápa. Utalt ezzel a Chiara Lubich alapította mozgalom küldetésére, melynek lényege az egységről való tanúságtétel napjaink megosztott világában. Utalt azokra a nehéz társadalmi körülményekre, amelyeket a jelenlévők közül sokan elszenvednek hazájukban. Az előítéletekre, a rasszizmusra, a vallási üldöztetésre és az erőszakra. Ugyanakkor a nyugati világ helyzetéről is szólt, amelyet túlságosan áthat az individualizmus. A család, a barátság és a közösség széttöredezik, miközben a szabadságot teljes mértékű önállóságként tüntetik fel. Arra biztatják az embereket, hogy erkölcsi vagy akár természeti korlátok nélkül keressék a boldogságot. Beszédében rámutatott napjaink ellentmondásaira is. Arra a paradoxonra, hogy bár folyton az egyéni szabadságot hangsúlyozzák, az emberek mégis egyre kevésbé érzik magukat szabadnak. Nem mernek valóban önmaguk lenni, nem merik követni eszményeiket, félnek mások megítélésétől, bezárkoznak. Ennek pedig az a szomorú következménye, hogy megosztottnak érzik magukat. Mindez végül megfoszt attól a boldogságtól, amelyre Isten teremtett bennünket. A háromszeműjű egyisten képmására teremtettünk, aki a Szent Háromság, az Atya, Fiú és Szentlélek közössége.
1: In revealing the heart of the Father, Christ shows us the deepest meaning of our existence, of our relationships, and the path to happiness.
2: Krisztus megmutatta nekünk az Atyát, feltárta létünk és kapcsolataink legmélyebb értelmét, boldogságunk forrását. A Szentlélek ajándéka által Isten gyermekeivé, az isteni élet részeseivé tett bennünket. Testvéri közösségünk az Úrral való egységből fakad, hiszen Krisztusban mindannyian egymás testvérei vagyunk. Ez az egyház közösségének titka és hivatása, hogy az egység jele és kovásza legyünk a világban. A mozgalom püspökeihez szólva emlékeztetett, hogy Chiara Lubick szellemi hagyatékának örököseiként, valamint Krisztus egyházának szolgáiként arra kaptak meghívást, hogy tanúságot tegyenek az emberi család egységéről napjaink megosztottságaitól terhelt világában. A széthúzása nem az a válasz, hogy még biztosabbá tegyük a világot, hanem az, hogy visszatérjünk egységünk forrásához, a Szent Háromsághoz. Kontemplatív keresztényekké kell válnunk, tanította a Szent Atya. Végül arra buzdította a jelenlévőket, hogy használják ki az együtt töltött napokat, és éljék meg a testvériség örömét. Ez emlékeztet a Krisztusban való lelki rokonságunkra, és megerősít bennünket. Azt kérte tőlük, hogy használják ki a püspöktársak körében eltöltött kegyelmekben gazdag napokat, amelyek gazdagítják a közösséget. Kifejezte az iránti örömét is, hogy a Mária műve Focolare mozgalom révén a püspök atyák lelki támaszra leltek.
1: May it also help you to live out communion and fraternity in your respective bishops' conferences.
2: Azt kívánta az egyházi vezetőknek, hogy a püspöki konferenciáikon belül is éljék meg a testvéri közösséget. Arra bátorította őket, hogy éljenek az Úr adta ajándékokkal, az oltári szentségimádással, az elmélyült zsolozsmázással és a szent mise bemutatásával, és fordítsák azokat lelkük táplálására. Így lehetnek egymás és a külvilág számára is az egység és a tartós béke tanúságtévői.
0: Isten illata. Sajgó Balázs atya emlékezése az évközi 24. vasárnapra.
3: Egy indiai szerzetes egy patakpartján imádkozik. Amikor kinyitja a szemét, meglát egy skorpiót, amely a kövek között a hátára fordult, és kétségbe esetten kapálódzik. A szerzetes megsajnálja, talpára segíti, a skorpió pedig azonnal belemar. A szerzetes folytatja az imát. Kis idő múlva ismét meglátja a skorpiót, újra a hátára fordulva. Ismét segít rajta, és a skorpió újra belemar. Aztán mindez megtörténik harmadszor is. Egy parasztember, aki mindezt látja, nem bírja szó nélkül. Miért segítesz rajta? Háromszor segítettél neki, és háromszor mart beléd. A szerzetes elmosolyodik. Neki az a természete, hogy marjon. Nekem az a természetem, hogy megbocsássak. Jézus egyik példabeszédben egy emberről beszél, akinek ura felfoghatatlanul nagy tartozást enged el. Ez az ember azonban kimegy, találkozik valakivel, aki neki sokkal kevesebbel tartozik, és képtelen ugyanarra, amit néhány perccel korábban ő maga megtapasztalt. Talán pontosan itt van a probléma. Ő kérte a bocsánatot, de még nem engedte, hogy a bocsánat őt magát megváltoztassa. Isten bocsánatát igazán elfogadni nem egyszerűen azt jelenti, hogy megkönnyebbülök attól, hogy Isten eltörölte a múltamat, hanem azt is, hogy lassan én is elkezdek úgy bánni másokkal, ahogyan ő bánik velem. Ha egyszer igazán rádöbbenek, hogy miből emelt ki engem Isten, mennyi mindent elengedett nekem, hányszor kezdett velem újra, akkor egyre nehezebb lesz görcsösen szorongatnom mások tartozását. Persze rögtön tiltakozik bennem valami, Tehát a másiknak nincs igaza, hiszen megbántott, megalázott és igazságtalan volt velem. Meg lehet, de a megbocsátás nem azt jelenti, hogy azt mondom a rosszra jó, ahogy azt sem jelenti, hogy egy kereszténynek nincs joga dühösnek lenni. A dühöt megengedni, a rosszat nevén nevezni, majd elengedni, ez a sorrend. Mert amit nem engedek el, azt tovább cipelem, és egy idő után már nem én hordozom a haragomat, hanem a harag hordoz engem. Ezért talán az elengedés még kifejezőbb szó, mint a megbocsátás. Megengedem, hogy fájjon. Kimondom, hogy fájt. De nem akarom életem végéig magammal vinni. Ezért elengedem. Mindez persze nem jelenti azt, hogy minden kapcsolatnak ugyanúgy kell folytatódnia. Ha valaki újra és újra visszaél a megbocsátásommal, lehet, hogy éppen a távolságtartás az első helyes lépés. Megbocsáthatok úgy is, hogy közben határt húzok. A megbocsátás nem azt jelenti, hogy újra odaadom a kezemet a skorpiónak, hogy hadd marjon bele, hanem azt, hogy nem engedem, hogy az ő mérge bennem maradjon. Talán ezért olyan nehéz a megbocsátás, mert emberileg sokszor szinte lehetetlen. Emberileg számolgatunk, ő kezdte, ő mondta, ő tette, neki kellene előbb bocsánatot kérnie. Jézus azonban Isten szemszögébe akar állítani bennünket, mert ő nem így számol, hanem felemeli a bűnöst, miközben eltörli a bűnt. Nem csak azt nézi, mi voltam, hanem azt is, hogy mivé válhatok. Képes vagyok én is megtanulni ezt. Nem azért bocsátok meg, mert a másik feltétlenül megérdemli, hanem azért, mert én magam is megbocsátásból élek. 70-szer, 7-szer. Újra és újra. Nagyon nehéz ez, de a gyakorlat teszi a mestert. Ahogy egy pap fogalmazta meg nagyon szépen az imájában, bocsáss meg, Uram, hogy annyi embert feloldozok nevedben, de ezt a szokást tőled tanultam. Talán ez a keresztény élet egyik legszebb mondata lehetne, ezt a szokást tőled tanultam. Talán akkor hasonlítok legjobban Istenhez, amikor megbocsátok. Éppen ezért a megbocsátás nem vereség. Nem azt jelenti, hogy a másik győzött, hanem azt, hogy a rossz nem tudott olyanná tenni engem, amilyen ő volt velem. A skorpió marhat, de nem kell nekem is skorpióvá válnom. Mark Twainnek tulajdonítják ezt a gyönyörű mondatot. A megbocsátás az az illat, amelyet az ibolya hagy azon a cipősarkon, amely eltapossa őt. Talán ez az igazi természet felett élet. Megsebezhetnek, eltaposhatnak és fájhat. De hogy mi marad utánam, méreg vagy illat, arról már én döntök. Amikor az illatot választom, akkor hasonlítok leginkább Istenhez. Van ennél jobb?
0: Sajgó Balázs atya elmélkedését hallották az évközi 24. vasárnapra Isten illata címmel. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
4: Megismételtük a Vatikáni Rádió tegnapi magyar adását.
5: A Magyar Katolikus Rádió.
6: Örömhír mindenkinek.
4: 12 óra 30 perc. Mai gozsajasunkban a Gajdos felvételeit hallják.

0: Elhangzott Guzsolyasunkban a Gajdos felvételei szóltak.
1: Nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
2: Honlapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit.
3: Valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
4: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
1: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu. Nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
2: Honlapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit.
3: Valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
4: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
1: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu. Magyar Katolikus Rádió.
3: Örömhír mindenkinek.
0: 13 óra. Hallgassák meg híreinket. A mikrofonnál Harcsik Róbert. Jó napot kívánok. Pontosan 25 éve változott meg a fogalmunk a biztonságról, jelentette ki a belügyminiszter a Facebook oldalán. Felidézte, 2001. szeptember 11-én három eltérített repülőgép csapódott a New York-i világkereskedelmi központba és az Arlingtonban található védelmi minisztériumba, a Pentagonba, míg a negyedik utasszállító Pennsylvániában Shanksville közelében zuhant le. Ez a nap, a 9-11, a terroristák merénylete úgy vonult be a köztudatba, mint a terror napja, írta a merénylet 25. évfordulója alkalmából. Az egész világ megdöbbent a pusztítás mértékén, az addig nem látott módszer alkalmazásán. Új időszámítás kezdődött, tette hozzá Pósvai Gábor az MTI közlése szerint. 30 országból csaknem 20 ezer magyar fiatal vett részt a Rákóczi Szövetség nyári programjain, közölte a szervezet csütörtökön az MTI-vel. Mint írták, a 32 rendezvényre és táborba mind az 5 kontinensről érkeztek fiatalok, Japántól, az Egyesült Államokon és Ausztrálián át egészen Hawaiiig. A programok fontos részét jelentették a Kárpát-medencei mély szorványban, valamint a háború által sújtott Kárpátalján és Ukrajnában élő magyar gyermekeknek szervezett rendezvények. A közös cél idén is az volt, hogy a világ különböző pontjain élő magyar fiatalok találkozhassanak egymással, közös élményeket szerezzenek, erősödjön kötődésük a magyar nyelvhez, kultúrához és közösséghez, írta a szövetség. Szeptembertől már a Margit-szigeten is működik a térgondnoki szolgálat, jelentette be a Facebookra feltöltött videójában a főpolgármester csütörtökön. Az MTI szerint Karácsony Gergely emlékeztetett, már Budapest 8 fontos közterületén, a Boráros téren, a Baros téren, a Blaha Lujza téren, az Etele téren, a Deák téren, az Őrs vezér terén, a Kőbánya-Kispest vasútállomásnál és a Szél-Kálmán téren van már térgondnok, akiket a terek szemeinek és lelkeinek nevezett. Figyelnek, ha valami elromlik, segítenek, ha valaki rosszul van, azonnal jelzik a problémákat és ügyelnek a tisztaságra is, mondta a főpolgármester, aki bemutatta azt az elektromos járművet is, amellyel a Margit-sziget térgondnokai járják majd be a területet. Súlyos vízhiánnyal küzd a dél-boszniai Hutovo-Blato természetvédelmi terület, ahol a tartósan magas hőmérséklet és a csapadék hiány miatt a mocsárvidék egyes részei szinte teljesen kiszáradtak, közölte a területet kezelő állami vállalatra hivatkozva az MTI. Hutovo-Blato a Neretva folyó alsó folyásának közelében található, és a térség egyik legértékesebb vizes élőhelye. A területnek gazdag a növény és állatvilága, és fontos pihenő és táplálkozó helye a vonuló madaraknak. A természetvédelmi terület tájékoztatása szerint most olyan területekről is eltűnt a víz, amelyeket általában víz borít. A korábbi vízfelületek helyén egyre nagyobb kiterjedésű iszapos, csupasz talaj és kiszáradt növényzet látható. A szakemberek arra figyelmeztettek, hogy a vízhiány nem csak a tájképét változtatja meg, hanem a teljes ökoszisztémát veszélyezteti. végül hazánk időjárásáról. Felhős idő várható időszakos szakadozásokkal. Többfelé valószínű eső, zápor, zivatar. Az északnyugati ország részben több helyen kiadós mennyiségű csapadék hullhat. Az északi északnyugati szelet élénk, néhol erős lökések kísérik. A csúcsérték 15 és 22 Celsius fok között alakul, de a határszélen 30 fok feletti csúcsértéket is mérhetünk. Késő este 13-20 Celsius fok valószínű. Kedves hallgatóink, híreinket hallották, köszönjük figyelmüket! A következő híradást 14 órakor hallhatják. Vendégoldal. A Szent István Rádió összeállítása következik.
5: Dicsértessék a Jézus Krisztus! A Szent István Rádió valamennyi munkatársa nevében szeretettel köszöntöm a Magyar Katolikus Rádió hallgatóit. Mai összeállításunkban Közélet című műsorunkat hallják Molnár András szerkesztésében. A mai adás elején Fila Tamással, Sajó Szent Péter polgármesterével beszélgetünk megvalósult és tervezett beruházásokról, aktualitásokról. Majd vendégünk lesz Jantek Tamás, a Miskolci Belvárosi Kör egyik alapítója, akivel kapuajfestésekről, szabadtéri mozizásról, utcai színpadról, közbiztonságról, vállalkozói létről és célokról is beszélgetünk. Majd a jelenleg is tartó 22. Cinefest Miskolci Nemzetközi Filmfesztiválról oszt meg érdekességeket Bíró Tibor, a Cinemis Kft. Ügyvezető igazgatója. Jó vételt, hasznos időtöltést kíván önöknek, a műsorvezető Berec Renáta.
6: Közélet. Délelőtti magazin.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntök mindenkit, a mikrofonnál Molnár Andrást hallják. Mai műsorunk elején File Tamással, Sajó Szent Péter polgármesterével beszélgetünk megvalósult és tervezett beruházásokról, aktualitásokról, majd vendégünk lesz Jantek Tamás, a Miskolci Belvárosi Kör egyik alapítója, vállalkozó, akivel kapuajfestésekről, szabadtéri mozizásról, utcaszínpadról, közbiztonságról, vállalkozói létről és célokról beszélgetünk, majd a jelenleg is tartó 22. Cinefest Miskolci Nemzetközi Filmfesztiválról oszt meg érdekességeket Bíró Tibor, a Cinemis Kft. Ügyvezető igazgatója. Tartsanak velünk, érdemes!

0: File Tamást, Sajó Szent Péter polgármesterét köszöntöm szeretettel, szervusz.
1: Én is nagy szeretettel köszöntöm a hallgatókat, szervusz András.
0: Egy nagyszabású útfelújításba kezdtek, mesélj erről.
1: Ez a nagyszabású útfelújítás, ez kormányzati támogatásból valósulhatott meg. 2025-ben kapott 300 millió forintot a város. Ezt az útfelújítást ezt elkezdtük terveztetési szinten. Két nagy részre tudom az útfelújítást osztani. Az egyik, amit most el tudunk kezdeni, ez a 9 utcából álló útfelújítás. Ezekhez nem szükséges engedély. Ez egy felújítási keretek között mehet. Ennek meghirdettük a közbeszerzését, ez lezajlott, meg kihirdettük a nyertest, és szeptember 1-ével munkaterületet kaptunk. Bízunk abban, hogy október végére már új aszfaltszőnyegen közlekedhetnek az itt lakók. A projekt másik része az a három utca, amelyik engedélyhez kötött. Itt kiválasztottuk a tervezőt, az engedélyeztetési folyamat az elindult, és mihelyest engedélyes terveket kaptunk, akkor majd erre a három utcára is ki tudjuk írni a közbeszerzést. Valószínűleg ez a kivitelezés erre a három utcára vonatkozóan, ez már átcsúszik a 2027-es évre. De úgy gondolom, hogy ez akkor sem késő, hiszen az év bármilyen szakában a városlakók azok örülnek annak, hogy egy új és kultúrált, biztonságosabb útburkolaton közlekedhetnek.
0: Beszéljünk az eddigi eredményekről, miről tudunk beszámolni.
1: Hogyha kézzelfogható projekt eredményekről szeretnél hallani, elindult egy úgynevezett közösségi infrastruktúra fejlesztés. A városunkban, itt a város központi tere, a Bercsényi tér tud megújulni, és a klasszikus, mindenki számára ismert lábas házak mögötti területet is fel tudjuk újítani. Sokkal több parkolóhelyet alakítunk ki, a közlekedést biztonságosabbá tesszük, egy forgalmi rendváltozás, egy ilyen belső körforgalmat alakítunk ki. A lábas házak alatt lévő üzletek feltöltése hátulról, az üzletek feltöltése hátulról is sokkal biztonságosabbá válik. A Bercsényi téren teljesen átalakítjuk a tér jellegét, parkolóhelyek bővülnek, viszont sokkal nagyobb zöld felület lesz domináns, előtérbe kerül a zöld felület. Összességében a projekt megvalósításának is ez a lényege, hogy a meglévő zöld felületünket azt növelni kell. Fásítunk, több száz fát ültetünk el, ugyanígy a cserjék száma is növekszik, úgyhogy egy élhetőbb, szebb, egészségesebb városkép kialakítása a lényeg. És én hiszem azt, hogy az elkövetkező 50 évre is tervezünk ennek a térnek az átalakításával, hiszen majd ezek a fák megnőnek, és az a cél, hogy egy új központi része alakulhasson ki a városnak. Szeretnénk ide áttenni majd programhelyszíneket, adventi gyertyagyújtás helyszínét, húsvéti, az egyház ünnepekhez köthető ünnepeket is tervezünk ide kitelepíteni erre a térre, vagy megtölteni élettel.
0: Milyen tervekkel nézel még a jövőbe, tehát ezeken túl?
1: Másik fejlesztés, két versenyképes járás programban vagyunk benne. Sikeresen pályázott a városunk a versenyképes járásoknál 38-38 millió forint összegre. Az egyikből most tudunk indítani egy jelentős közvilágítási programkorszerűsítést. Számos utcába, kezdve a teljes főutcán, az átkelési szakaszon, ezeket a régi korszerűtlen sárga, halogén, nagy energiafelhasználású lámpatesteket tudjuk lecserélni korszerű ledes világításra. Biztonságosabbá is tudjuk tenni ezzel a környezetünket, a közlekedést, a gyalogos autós közlekedést. A másik versenyképes járás programból pedig a Vörösmarty úton, itt a mi parasznyi elágazásnak hívjuk, parasznyi elágazástól felfelé, Varbó felé, az út mellett egy nagyon hosszú sávban párhuzamos parkolásra alkalmas parkolót tudunk kialakítani. Itt a közbeszerzési eljárás megindítása előtt vagyunk, a tervek készen állnak, engedélyeztetés rendben van, közbeszerzés elindítása után a kivitelezők kiválasztás, és úgy gondolom, hogy ez is 2027 tavaszán indulhat ez a projektünk. Minden éven a képviselőtestület dönt a kommunális adó felhasználásáról. Ebben az évben jelentős összeget tudunk fordítani a meglévő játszótereink eszközparkjának a fejlesztésére. Most már nem cél, nem az elsődleges cél, hogy új játszóteret alakítsunk ki, hanem egyrészt a meglévőeknek az eszközeit tudjuk fejleszteni. Kommunális adóból megvalósulhat most több utcának a terveztetése. Nagyon fontos számunkra az előre gondolkozás, hogy mindig legyen a fiókban néhány olyan engedélyes terv, hogy amikor bármilyen olyan pályázati forráshoz jut a város, akkor ezt tulajdonképpen csak elő kelljen húzni, és már is lehessen indítani a beszerzési eljárást. Most indult a nagyon híres Pipiske hegyünkön, a Dombon egy turisztikai fejlesztés. Ott évekkel ezelőtt megvalósult már egy tanösvény, erre ráfűzve új csúszdapark, trambulinpark, ilyen családi pihenő ligetet alakítunk ki. Folytatjuk ezt a tanösvényt, egy azért sokkal modernebb 21. századi úgynevezett ilyen interaktív tanösvényt alakítunk ki, amikor a megkihelyezett táblákra egy beolvasott QR kóddal, okostelefonnal a település történelmét, állatvilágát, növényvilágát tudja az arra látogató leolvasni és megismerni ezeket az ismereteket.

0: Pipiske-hegyre, ilyen szempontból akkor újra tervezitek, hogy élettel töltitek meg, ugye?
1: Így van. A cél volt az, hogy nagyon hiányzott onnan például egy vizes blokk, egy WC, azt most sikerül megépíteni. A projekt része volt az is, hogy 4 évszakosíthassuk ezt a hegyet, úgyhogy a projekt része egy hóágyú. Nem azt kell elképzelni, hogy itt egy nagyon nagy sípálya lesz, hanem a gyermekeknek szeretnénk azzal kedvezni, hogy egy kis havat tudjunk varázsolni abban a pár hétben, amikor az időjárás téren erre alkalmas. Kandellábereket, napelemes kandellábereket fogunk kihelyezni, ezzel is a környezettudatosságot, az energia takarékosságot szeretnénk előre mozdítani. És bízom abban, hogy azért ez a csúszdapark, amit majd ott kialakítunk, ami a domborzat esését, vagy domborzat viszonyokat fogja lekövetni, hogy ez Miskolctól Kazincbarcikáig a Pitty-Palagy-völgyből azért jelentős látogatószámot fog eredményezni. Öregbíti ezzel is városunk hírnevét.
0: Programokat is visztek ki?
1: Tervezzük. Azért nálunk a programokat a Művelődési Sportközpont szervezi. Eddig is volt azért a Pipiske-hegyen rendezvényhelyszín. Én úgy gondolom, hogy ezt mindenféleképpen szeretnénk majd kibővíteni. Tavaly lévai év volt, az egész év Lévai József emlékéről szólt, és azért itt is tettünk programot a Pipiskére Lévai hangja szólalhatott meg, ott 800 gyermek énekelhetett együtt a városban. Szerintem ez egy nagyon egyedi, különleges esemény volt, de biztos vagyok abban, hogy majd 2027-ben az átadást követően is számos programmal és élettel tudjuk megtölteni, hiszen rendelkezésre áll az erőforrás a Művelődési Sportközpont részéről, rendelkezésre áll az elhivatottság, a lokálpatriózmus és a város szeretete.
0: Beszéljünk a demográfiai adatokról, hogy látod a Sajószent Péter jelenét és jövőjét.
1: A KSH adataiból azért mi évről évre hiteles számokat kapunk. Csökken a város lakossága, de azért az nagyon nagy örömmel telt el, hogy sokkal-sokkal kevésbé csökken, mint mondjuk Kazincbarcikáé vagy Miskolcé. Míg mondjuk bizonyos települések lélekszáma megfeleződött, azért mondjuk Sajószentpéteren a 12.500 lakos az mondjuk 110-zel lett kevesebb. Tehát Aranyaiban egy sokkal kevesebb lakosságcsökkenést tudunk tapasztalni. A közös gondolkozásnak tényleg az a lényege, hogy a városnak legyen egy megtartó ereje, sokkal inkább egy ilyen zöld várost képzelünk el közösen, hogy az emberek hazajönnek, megpihennek, és otthon a környezetükben nyugodtan tudják eltölteni a napjaikat.
0: Megújult a média itt Sajószentpéteren, nagyon sokat fejlődött, és nagyon látványos ez a fejlődés.
1: Képviselőtestülettel közösen új ügyvezetőt tudtunk választani a Sajó TV élére. Az új ügyvezető nagyon ambiciózus, nagyon hosszú távra visszatekintő médiás múlttal rendelkezik, nagy tapasztalattal bír, és nagyon hamar egymásra talált a városvezetés, a képviselőtestület és az ügyvezető. Tulajdonképpen minden ponton együtt tudunk gondolkozni az ügyvezetővel. Azt látszik, hogy nagyon-nagyon nagy elmaradásban volt a helyi média, és teljesen átváltoztatta, megváltoztatta az új ügyvezető. El kell mondjam őszintén, hogy ez az itteni, tehát hogy az a létszám, amivel a Sajó TV dolgozik, az két fő. Egy nappal látéve dolgoznak, egyelőre, mivel az új ügyvezetőváltás az évközben volt, és a források, a lekötött források, azokhoz már nem tudtunk nyúlni. Meglévő forrást helyeztünk már ki a Sajó TV-hez, amihez évközben nem tudunk hozzányúlni, ezért az egész évre tervezett bérrel, létszámállománnyal tud csak dolgozni a Sajó TV. De úgy gondolom, hogy a helyi média és a helyi történések, információk, a helyi események közvetítésén túl azért üzleti tevékenységet is tud folytatni, saját bevételt is tud generálni, és ebből szerintem lehetőség lesz arra, hogy a létszámot bővítsék, akik be tudnak dolgozni a Sajó TV-hez. Mert hát azért azt tudni kell, hogy nem csak a látható információt adják át, nem csak egy kamerát kell elképzelni a Sajó TV-nél, amikor erről beszélünk, hanem azért van egy írott sajtó is, fényképeznek, és egyébként ezt mind-mind ők végzik el, de éppen azért látom, hogy szükséges lesz majd ennek a tévének a bővítése. A projektjeink során ellátják a nyilvánosságot is, ott is azért a nyilvánosságnak van nyomtatott része, a nyilvánosság mellett a digitális megjelenés is, megjelentetés is a Sajó TV-nek a feladata. Tehát nagyon sokrétűek, és nagyon elszántak, nagyon elkötelezettek, úgyhogy egy nagy fejlődési szakasz indult el a városban, a média területén is.

0: mint korábban említetted is, Lévai József emlékét ápoljátok. Mikor lesznek a Lévai napok?
1: Hagyományosan novemberben zajlik a Lévai nap. Ez régebben mindenféleképpen egy egyházi ünnep volt, a Lévai József kultuszt ápolva. A tavalyi év a Lévai emlékévben részt vett a város is. Református nagy templomban hagyományosan istentisztelet, majd a rendezvények házában a Miskolci Lévai gimnáziummal közösen, akik mindig egy lévai emlékműsort adnak, egy általános emlékműsort szervezünk. Részt vesz ebben a nagy templomi református gyülekezet, a bányai gyülekezet, nőszövetség, bányai gyülekezetért alapítvány, és a város pedig biztosítja a rendezvények házát, mint helyszínt.
0: Látogatható az emlékház?
1: Így van, ez a Művelődési Sportközpont fennhatósága alá tartozik, ez nekik tulajdonképpen a telephelyük. Egy bejelentkezést vagy egy regisztrációt követően, előzetes egyeztetés követően ez látogatható. Lévai emlékszoba, a Lévai emlékház a Lévai emlékszobából áll, a személyes bútoraiból, személyes tárgyaiból, és hát abban a házban, ahol ő felnőtt, a szülői házban, ahol ő felnőtt. Mindezek mellett a Lévai emléksírhoz is felszoktunk látogatni, a régi református temetőbe, ott megkoszorozzuk mindig az emlékét, és egy rövid kis igehirdetést hallhatunk mindig a lelkészeinktől.
0: Végezetül beszéljünk arról, hogy miért ajánlod akár a fiataloknak Sajó Szent Pétert, milyen erősségei, milyen hagyományai, milyen olyan vonzó dolgai vannak, ami miatt érdemes lehet megfontolni, hogy akár egy ideköltözést.
1: Én azt hiszem, hogy azért nagyon jó a település adottsága. Kazincbarcika és Miskolc között pont félúton helyezkedik el. Hogyha éppen nincsen egy nagyszabású útfelújítás Miskolc elején, akkor Sajó Szent Péterről szerintem egy 15 perc alatt kényelmesen a Miskolcon a Búzatéren vagyunk, 10 perc alatt Kazincbarcikán vagyunk, és azt látom, hogy egyébként agglomerációként is működhet a város. A Miskolcnak is lehet egy külső agglomerációja. Én nem azt látom, hogy itt olyan nagyon, tehát van egy nagyon-nagyon erős ipari múltunk, egy üveggyár, egy bánya, és ezek bezárása, én nem azt látom, hogy itt az ipart kellene erősíteni, hiszen iparból van bőven elég Sajóbá, mondjuk Kazincbarcikán, Miskolci ipari zónában. Sokkal inkább egy agglomerációs városnak, egy zöldövezeti városnak látom, ahova pihenni tudnak hazajönni az emberek. Gyermekek, kisgyermekek részére cél az, hogy a játszótereket elindítottuk, a játszóterek fejlesztését elindítottuk. A nagyobb korosztálynak extrém park, focipálya, szabadidő eltöltésére lehetőségeket biztosítsunk. Művelődési ház részéről is nagyon nyitottak a kültéri programokra, a szabadtéri színpadunkat folyamatosan most már egyébként teltházzal töltöttük meg. Gyermekek részére filmvetítés, felnőtteknek színház, közösségi programok, koncertek, néptánc fesztivál, nemzetiségi fesztivál, szóval számos olyan színes program, amik kapcsán helyben tudják eltölteni az időt. Egy kisváros mindig lehetőség arra, hogyha elmegyünk a postára, akkor nem kell órákat sorban állnunk, ha elmegyünk ügyintézni bankba, gyógyszertárba, nem kell órákat sorban állni, hanem ez a 10-12 ezeres lakosság, ez pont ezt teszi lehetővé, hogy emberközpontú legyen, tudjunk egymásnak egy jó szót adni az utcán, amikor találkozunk, köszönni egymásnak, érdeklődni egymás felől. Tehát azért ennyi ember javarészt ismeri egymást. Már egy ennél nagyobb léptékű városban szerintem sokkal inkább távolságot tartanak egymástól, vagy egymás között az emberek.
0: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
1: Én is köszönöm, és bízom abban, hogy ezzel elindult egy kapcsolatfelvétel, egy folyamat, és hogy a jövőben rendszeresen tudunk találkozni a hallgatókkal.

0: Jamtek Tamást, a Miskolci Belvárosi Kör egyik alapítóját, vállalkozót köszöntöm szeretettel a stúdióban. Szervusz, Tamás!
1: Köszönöm a meghívást!
0: Mi is a célja a Miskolci Belvárosi Körnek, és mikor jött létre?
1: Hát a célja az gyakorlatilag az egyesület nevében benne van, az maga a belváros, és nem is akarjuk tágítani ezt a halmazt jobban, ugyanis mi ugye ezt vállaltuk magunkra, hogy a belvárost és ennek a szűk vonatkozását szeretnénk jobbá, élhetőbbé és pezsgőbbé tenni, és különböző projekteken keresztül ezzel dolgozunk. A létrehozásának dátuma az 2025 éveleje, már lehet, én is emlékszek, pontosan bele kéne nézzek az alapító okiratba, de az biztos, hogy már egy bő éve üzemelünk.
0: Milyen eredményekről tudunk beszámolni?
1: Vannak már egészen látható eredményeink, ugye, amivel a legtöbben azonosítanak minket, azok a kapufestéses projektek. Ugye már, ha jól emlékszem, 3 alkalommal megrendeztük, és most ősszel tervezzük a 4-et. Ugye Miskolc belvárosában sok kevéssé karbantartott, összegrafitizett, omladozó kapualjakat lehetett felfedezni, és egy kicsit így az online, meg így a hétköznapi sétáló embernek a boss szantsága, vagyis hát igazából ezzel kapcsolatos elégedetlensége az folyamatos volt, meg hallott az ember, meg minket is zavart, ugye a közvetlen környezetünk ilyen állapotban van, és egy hirtelen ötlettől vezérelve akkor úgy voltunk vele, hogy hát akkor ezt a saját kezünkbe vesszük, és akkor egy közösségi összefogásnak köszönhetően ezeket amennyire ugye a mi szaktudásunk engedi, rendbe rakjuk. Ezen kívül most nyáron volt 2 belvárosi filmligetünk, ez a Szohóban, ez egy közösségi kültéri mozis kezdeményezés volt. Utcazene színpadokat telepítettünk a sétáló utcára, ahol online foglalórendszerre bárki ingyen is díjmente foglalhat, és gyakorlatilag, hogy olyan hangszerre jön, akkor áram lehetőséget is biztosítanak nekik ezek a helyszínek. Továbbá vannak még egyéb, úgy gondolom, látványos megmozdulásaink, mint tavaly karácsonykor a karácsonyfa projekt, amikor kitelepítettünk a Fő utcára több száz kis fenyőfát, amit aztán gyakorlatilag szintén közösségi felhívásra a helyiek és óvodák, iskolák, vállalkozók díszítettek fel, fogadtak örökbe ezeket a fákat, és ezzel akartuk így a karácsonyt és ezt az időszakot egy kicsit meghittebbé tenni a Fő utcán, egy kicsit olyanná tenni, hogy így a belváros és a miskolci közösség a magáénak érezhesse ezt, és ezt idén szintén tervezzük megismételni. Ezen kívül vannak nem annyira látványos projektjeink, például folyamatban van, hát ez egy, mondjuk úgy, egy informatikai fejlesztés, ez egy soha véget nem érő kút, vagy edény, vagy feneketlen. Egy pontgyűjtő program, gyakorlatilag egy ilyen hűségprogram, ami a belvárosi vállalkozók között ível át, és ezzel szeretnénk úgymond a belvárosi vásárlókat és a vállalkozásokat összekötni. A helyi hősök kampányunk még, ami említést érdemel, ami a miskolci lokálpatrióta vállalkozókat hivatott bemutat. Én egyébként nem titok, hogy ebből hamarosan egy podcast formátumot is szeretnénk indítani, tehát így a médiában.

0: mondta, tehát egy elég komplex kérdés, de igyekszünk azért lobbizni, hogy folyamatos járőri jelenlét, esetleg egy belvárosi őrs újraélesztés megtörténjen itt a belvárosban, mert úgy gondoljuk, hogy ez jelenleg egy sürgető probléma, és talán mindenkit érint, aki a belvárost érinti.
1: Akkor menjünk sorba. A kapuaj festés, amikor megszólítottátok az embereket, mennyire láttál aktivitást, mennyire álltak mellétek, hányan voltatok?
0: A legelső kapuaj festésünk az a, emlékszem, a Frey melletti kapuaj volt, ott még egy viszonylag kisebb létszámmal, talán egy ilyen 20 fővel, tehát az alapító tagokat is beleértve raktuk rendbe, de az egy viszonylag nagy volumenű munka volt, tehát egy elég nagy kapuaj és elég alapjaiból kellett rendbe rakjuk. A második már emlékeimből táplálkozom, tehát ezek nem felírt adatok. Talán egy ilyen 60-70 fővel, a harmadik kapuaj festésünk pedig az idén tavasszal, mert több mint 100 fővel ment, tehát hihetetlen önkéntes aktivitásunk van, és minket is nagyon pozitív értelemben meglep, hogy mennyi ember tekinti a sajátjának a belváros és a városunkat tulajdonképpen, és mindezt teszi ugye ingyen bérmentve a saját szabad idejét és munkáját nem sajnálva.
1: Lesz következő, terveztek újat?
0: Igen, idén ősszel. Egyelőre azt mondanánk, hogy utolsó, nem örökre utolsó, de egy ideig biztosan, mert úgy látjuk, hogy ugye a mi általunk javítható és bevállalható problémák száma azért véges. Bízunk benne, vagyunk annyira optimisták, hogy nem kell ahhoz az állapothoz. Egy hamar visszamenjünk, ahonnan indultunk, tehát nem fogják újra ezeket rongálni, és talán kicsit jobban odafigyelünk majd így kollektíven a környezetünkre. Úgyhogy egyelőre ez az őszi egy jó ideig biztosan az utolsó lesz, legalábbis ha minden jól megy. Úgyhogy akit érdekel ilyen szintű közösségi aktivitás és önkénteskedés, azt mondom, hogy kövesse a közösségi felületeinket, mert majd ott lesz megkérdetve, hogy mikor tervezzük.
1: Megvan már, hogy helyszín.
0: Igen, ezt a másik alapító társam, kollégám szervezi, ilyen szempontból ő felelős a projektért, és ő a műszaki ember, aki ezeket felméri. Már most elkezdte feltérképezni azokat a falakat, kapuajakat, legrafitizett felületeket, amivel érdemes foglalkozzunk. Úgyhogy ez folyamatban van, a gyülekező helyszín pedig valószínűleg a Széchenyi 70-80 környékén, nem tudok pontos számot, valahol ott lesz, gyakorlatilag az Alma Világ üzletével majdnem egy szembe.
1: Filmliget, a Szohóban elég aktív élet volt a nyáron, és ezek a filmligetek nagyon jó ötletek, tehát a médiában is nagyon jól szerepeltek, és látszott, hogy nagyon nagy volt az érdeklődés is, mesélj ezekről a filmligetekről.
0: Igen, ugye a kiinduló pont az egyesületnek az, hogy nem csak, hogy szebbé, jobbá, hanem pezsgőbbé és kicsit életőbbé tegyük a belvárost, és úgy gondoljuk, ezek a programok azért aktívan hozzájárulnak egy nagyvárosnak a pezsgő közösségi életéhez, és ugye hát ez nem spanyol viasz, ez a kertmozizás, azért ez mondhatni már, akár hogyha az autómozizás is beleszámoljuk, az lassan is 100 éves múltja van ennek a világon, úgyhogy úgy gondoltuk, hogy a belvárosban is jól elférne egy ilyen program lehetőség össze az embereket, és hát igazunk lett, sőt megint csak felülmúlt a várakozásainkat, részvevő szám mindkét alkalommal 500 felett volt, két magyar sikerfilmet vetítettünk egyébként, és itt is meg kell említsem az önkénteseinket, mert rengeteg széket, padot, ülő alkalmatosságot pakolunk ki a térre és a fűre, és nélkülük ez borzasztó nehéz lett volna, de hát ilyen 20-30 önkéntessel dolgozva ez egy 20 perces folyamat volt nekünk, úgyhogy le a kalappal újra előttük, hogy megint csak vannak így a közösséget tenni akaró emberek így a megyénkben.
1: Ennek lesz folytatása akár idén?
0: Idén már nem biztos, azért itt időjárás függő. Halmai reményeink még vannak abban, hogy talán októberben még lesz olyan idő, hogy ezt még egyszer meg tudjuk szervezni, de azért ugye most filmes vonatkozásban itt a Cinefest, tehát most nyilván övék a reflektorfény, és hát hajrá, mert imádjuk a programjukat, meg amit a városért tesz ez a program. Úgyhogy októberben talán, de ezt tényleg még csak ilyen félve említem.
1: Mesélj az utca színpadokról, mennyire vannak kihasználva?
0: Periódikus, nyilván hétköznap délelőtt kevesen használják, de ahogy azt látjuk, hogy közeledik a hétvége, és ugye a délutánok a sűrűbb időszakok, nyilván, hogyha én is zenéléssel foglalkoznék, azért itt a közjónak az nem tenne jót, ha én ezt csinálnám, de azt látjuk, hogy ebben az időszakban egészen jó kihasználtság van, főleg az antik melletti színpad, és ugye a spirálleves közötti színpad, ami úgy látom, hogy jobban mozog, ott egyébként egészen tehetséges zenészek szoktak felbukkanni.

0: Mesélj arról, hogy milyen Miskolcon vállalkozóként lenni, hogyan látod akár a vállalkozói létet és a várost?
1: Hát sok barátom van, és néhány üzlettársam, aki nem Miskolcról, vagy nem itt vállalkozik, és mindenki ilyen kamikáze küldetésnek hitte, de egyébként én mindig azt mondtam erről, és nekem ez volt a saját filozófiám és meglátásom, hogy ami jó és működik máshol, annak Miskolcon is működnie kell. Persze figyelembe kell venni a város jellegzetességeit, tehát azért gazdasági szempontból egy közepes méretű város vagyunk, tehát ugye 140 ezer, 150 ezer fő, nem tudom milyen legutóbbi mérés, hát sajnos csökkenünk, de ugye összehasonlítva akár a fővárosa Budapesttel a több mint 2 millió lakossal, itt az én meglátásom az, hogy arra kell figyelni, hogy ne lőjünk egy túlzottan szűk rétegre, hogyha az ember itt bármit létre akar hozni, mert hát sajnos az nem lesz rentábilis, és azt nem tudja fenntartani. Tehát ezzel a szemlélettel egy kicsit tágabbra nyitjuk az ollót, egy kicsit tágabb körnek szól az, amit kínálunk, akkor úgy gondolom, és hogyha jól betaláljuk, jól megvalósítjuk, és tényleg kérlelés nélkül belerakjuk azt a munkát, amit bele kell, akkor én úgy gondolom, hogy működik, legalábbis a két fő vállalkozásom az ezt mutatja. 2017-ben alapítottam meg a Barbershop Miskolcot. Nyilván, mint minden új projekt városnak újdonság, némi azért szkepticizmussal fogadta a környezetem és az átlag közönség, de hát ugye úgy gondolom egy jó koncepció volt, és legyökeredzett, annyira legyökeredzett, hogyha végigsétálunk a belvárosba és látjuk a különböző barbershopokat, nagyon kevés van, amiről azt mondhatom, hogy semmi köze nem volt hozzám, tehát ugye a legtöbb üzlet valamilyen formában úgy hozzám kötődik, hogy a kollégák, akik azt nyitották, azok nálam tanulták a szakmát, és ezzel egyébként semmi bajom nincsen, mert ez egy szabad piac, szabad verseny, tehát ezt az első pillanatától kezdve tudtam, hogy így lesz. A másik vállalkozásom az egészen friss, ez egy specialty kávézó, a Spirál Café néven fut, és itt ugyanazokat a folyamatokat érzékeltem, hogy van egy átrendeződés és egy progresszív fejlődés a piacon, itt most nevezetesen a kávészakmába, ami előbb-utóbb egy szemléletváltáshoz is vezet, és ezek megint csak nem spanyol viaszok, tehát ezek már lejátszódtak európai nagyvárosokban, lejátszódtak már Budapesten is ezek a folyamatok, hogy egyszerűen eltolódik az emberek fogyasztása is igénye ebbe az irányba. Én úgy gondolom, hogy sokkal jobb és minőségi irányba, és innen Miskolcról nézve tényleg sokszor az embernek csak azt kell néznie, hogy tőle nem is földrajzi értelembe feltétlen, hanem gazdasági értelembe nyugatra mi az, ami működik, hogyha nyugaton tőlünk egy magasabb létszámú, nagyobb, fejlettebb városban működik, akkor előbb-utóbb itt is működni fog. Két hiba van, amit vétetünk, túl korán adaptáljuk, ez az early adopter szindróma, és akkor emiatt nem biztos, hogy talaj talál, a másik pedig, ha nem elég jó a koncepció, és nem elég jól valósítjuk meg, ez nyilván egy elég egyértelmű hiba. Viszont, hogyha ezt a kettőt sikerül elkerüljük, akkor úgy gondolom, hogy itt is le lehet gyökerezni ilyen vállalkozásokkal, és hál' Istennek most nekünk ez a specialty kávézó projekt is ezt mutatja.
0: Adjunk még tanácsot kezdő vállalkozóknak, vagy akik azon gondolkodnak, hogy vállalkozást indítanának, hogy mi az, amire figyeljenek, és jó, hogyha tudják.
1: Én legőszintébben megmondom, hogy minden fiatalt leginkább attól intenék óva, hogy csak és kizárólag profit és pénzügyi megközelítéssel vállalkozzon, és mindjárt ki is fejtem, hogy miért gondolom ezt így. A pénz és a profit nem elsődleges cél kell legyen a vállalkozásba, vagy azzal, amivel foglalkozunk, hanem a pozitív hozadéka. Tehát, hogyha valamit nagyon jól csinálunk, és nagyon értünk hozzá, akkor annak előbb-utóbb a velejárója lesz, hogy pénzt keresünk vele. És én ezt a szemléletet látom megfordulni sok esetben, hogy fiatal, vállalkozó kedvű fiatalok, ugye a profit útján keresgélnek, amivel lehet éppen aktuálisan jól keresni, vagy a legtöbb, vagy gyors meggazdagodás, hát ez már ugye aranyláz esetében is azért látjuk, hogy nagyon kevés embernek sikerül ez, és nem is erre, nem szabad erre támaszkodni sem arra, hogy lottóötöst nyerünk, hanem röviden az a javaslatom, hogy először önmagunkat vizsgáljuk meg, hogy mi az, amit szeretünk, mi az, amiben tehetségesnek érezzük magunkat, és mi az, amiben hosszú éveket hajlandóak vagyunk beleinvestálni, és közben jól is fogjuk magunkat érezni, mert úgy gondolom, hogy olyanban nem lehetünk sikeresek, amit nem szeretünk. Ha ez megvan, és mélységeibe kitanuljuk ezt a szakmát, vagy bármi is legyen ez, akkor onnantól úgy gondolom, hogy egy egyenes út vezethet a sikerhez.
0: A miskolci belvárosi körhöz vártok csatlakozókat? Hogyan lehet és kiket vártok?
1: Abszolút, teljesen nyílt az egyesületünk, folyamatosan csatlakoznak hozzánk új vállalkozók, vállalkozások. Teljes értékű tagként van egy éves tagdíjunk, ez nem titok, ez 100 000 forint. Ugye a költségvetésünk az teljesen transzparens, az ugye évvégén ugye leadjuk majd a működési költségeinket, ugye mire költünk, de hát ugye ezt mind visszaforgatjuk a belvárosra és a belvárost érintő projektjeinkre. Ugye fizetés senki nem vesz fel konkrétan a cégből, tehát azért ezt nagyrészt pro bono módon csináljuk mi alapítótagok. Lehet egyébként emellett, aki nem szeretne teljes értékű tagként belépni az egyesületbe, alkalmi támogatásokkal is minket ugye támogatni, az eseményeinken kint szokott lenni gyűjtőládánk, de ez akár online is megtehető, van egy Donabli felületünk, ahova azért egész szép számmal érkeznek be támogatások.
0: Miért is érdemes csatlakozni? Van egy lobby lehetőség is, ugye?
1: Hát én azt gondolom, hogy együtt erősebbek vagyunk, és ez már a Római Birodalom óta így van, tehát ugye az meg is uralkodja elve, az sosem a polgároknak jó. Próbálunk összeállni, és hát együtt erősebben, nagyobb lobbival, nagyobb hanggal, nagyobb eléréssel tenni a belvárosért, és tényleg minden gondolat és program és megvalósuló projekt és munka ezt az irányt hivatott szolgálni.
0: Mondjunk elérhetőségeket.
1: A legegyszerűbb szerintem a Miskolci Belvárosi Kör, így, ahogy mondom, a Facebook oldala, és van szintén egy weboldalunk, mint Miskolci Belvárosi Kör, vagy mbek.hu, a Miskolci Belvárosi Kör az ékezet nélkül természetesen .hu, itt bárki megtalál minket, és ott vannak a programjaink, az alapító tagjaink, ki mit csinál, és maga a támogatási felületeink is itt könnyen megtalálhatóak.
0: Jantek Tomás, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
1: Én köszönöm a lehetőséget.

0: Bíró Tiborral, a Cinemis Kft. Ügyvezető igazgatójával beszélgetünk a 22. Cinefest Miskolci Nemzetközi Filmfesztiválról. Szeretettel köszöntelek, Tibor!
1: Én is köszöntelek, és köszöntöm a hallgatókat!
0: Milyen újdonságokkal várjátok idén a fesztiválra érkezőket?
1: Hát mint minden évben az elmúlt időszakban idén is vannak változások, amelyek azt hiszem, hogy pozitívak és a nézők igényeit szolgálják. Az egyik ilyen fontos változás az, hogy egy új helyszínnel bővülnek a vetítési termeink, ez a Tudomány és Technika háza, úgyhogy a Művészetek házában lévő három terem mellett a Báb Színház, és most már a Tudomány és Technika háza is egy 300 fős vetítési helyszínnel bekapcsolódik, és ebben az időszakban itt is ugyanazt a technikai felszereltséget biztosítjuk, mint a többi helyszínen. Ezen túlmenően, ami még változás, hogy a korábbi East of Europe kategória, V4 plusz kategória elnevezésre változik. Ez elsősorban azt szeretné hangsúlyozni, hogy a környező országok és a V4-en kívüli, de mégis a közelünkben lévő országok filmjeiből válogatunk. Ezen túlmenően egy teljesen új kategória, a fantazma kategória. Ebben azt kell mondjam, hogy különleges, néha meghökkentő, de a mai filmművészet mindenképpen részét képező alkotásokat szeretnénk bemutatni, azért, hogy a miskolci közönség és az ide látogatók egy teljes képet alkossanak arról, hogy milyen stílusú és típusú filmek készülnek a világban manapság.
0: A Miskolci Egyetemmel hagyományosan nagyon jó a kapcsolat, és idén is lesznek külön programok is az egyetemmel közös szervezésben.
1: Igen, több közös programunk lesz. Hagyományos az, hogy a Csengei Kertet is betöltjük ilyenkor programokkal, és ez a Miskolci Egyetem közreműködésének köszönhetően idén 4 szabadtéri vetítésben fog megvalósulni, és 2 könnyűzenei koncertben a 30Y és a Kis Csillag együttesek fellépése lesz majd itt a fesztivál során. Ezen túlmenően egyéb tudományos együttműködésünk is van, hiszen én most már sokadik alkalommal a fesztivál ideje alatt a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság támogatásával egy média tudatossági konferencia fog megvalósulni, amelynek helyszíne a Miskolci Egyetem lesz, és itt a média használati szokásokról, a fiatalok és a média kapcsolatáról a legújabb kutatások eredményeit fogják szakértők ismertetni, és ennek másnapján, ennek a konferenciának pedig 2 workshopra kerül majd sor, amelyen miskolci középiskolások vesznek majd részt, és itt is a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság szakemberei fogják ezt a workshopot megvalósítani.
0: Így egyszerre párhuzamosan hány néző tud filmet nézni a fesztiválon? Körülbelül számoltad már?
1: Hát nem számoltam össze, de a Művészetek háza nagy terme az körülbelül 500 főbe fogadó képességű, az Uránia terem 140, a Béke terem 68 fős, a Báb Színház 200, és most ehhez jön 300 fővel a Tudomány és Technika háza.
0: Mondjuk el a programokat, hogy mi mindennel várjátok az érdeklődőket, ha nem is a filmeket, mert az összes filmet felsorolni lehetetlen lenne, és a műsoridő is kevés lenne hozzá, de egyéb kísérő programok is lesznek, és számtalan érdekesség várja a Miskolcra érkezőket.
1: Hát igen, közel 150 vetítésünk lesz, és hát 100 körüli a versenyfilmek, illetve a bemutatásra kerülő filmek száma. Az elmúlt évekhez hasonlóan a nagyjátékfilm kategória a legnagyobb érdeklődést kiváltó kategóriánk, hiszen itt is, mint ahogy a többi kategóriában, a versenyfilmek azok mind magyarországi premierek lesznek. A nagyjátékfilm kategóriában 16 film fog versenyezni, ezen kívül hosszú dokumentumfilm kategóriában lesznek versenyfilmek, színe New Wave kategóriában, az előbb említett V4 plusz kategóriában, és hát ehhez csatlakozik még a fantazma kategória, ami nem versenykategóriánk, de számtalan egyéb olyan vetítésünk lesz, ami például szintén fesztiválra látogató Pressburger unokához, Kevin McDonaldhez, Oscar-díjas filmrendezőhöz kapcsolódik, lesz egy nemzetközi konferencia Pressburger Imre munkásságáról, és ehhez is kapcsolódik filmvetítés, valamint az Otthonunk Miskolc program keretében is nagyon érdekes Miskolc miskolci témájú filmek kerülnek majd bemutatásra. Lesznek gyerekfilmek is, ezeknek egy része ingyenesen lesz látogatható, úgyhogy én azt gondolom, hogy műfajilag is nagyon széles a választék. De a magyar filmeknek is azt mondom, hogy amely magyar filmek az év hátralévő időszakában kerülnek majd moziba, azoknak a magyarországi premierje és első vetítése itt zajlik a fesztiválon. Három ilyen filmet tudnék megemlíteni. Az egyik egy első filmes alkotó filmje, a Mommy Blue nevezetű film, aztán a Tíz éjszakás kaland, ami inkább a szórakoztató kategóriába hajlik, és Péter Fibori az egyik főszereplője a filmnek, és mindenek előtt megemlíteném Reisz Gábor legújabb filmjét, a Földszín című filmet, ami számunkra azért is érdekes és kedves, hiszen annak idején Reisz Gábor még pályája indulásakor 2014-ben a Van valami furcsa és megmagyarázhatatlan című filmmel nyerte el a fesztivál fődíját, és hát azóta folyamatosan ível a pályája felfelé. Annyira, hogy ez a legújabb filmje, a Földszint, ennek a nemzetközi premierje az a miskolci bemutató előtt egy nappal lesz a Velencei Nemzetközi Filmfesztiválon, és az egész stáb Velencéből érkezik ide Miskolcra, ahol a magyarországi bemutatója lesz első vetítése a filmnek.

Ennyi fért mai műsorunkba, köszönjük, hogy velünk tartottak az elmúlt közel 50 percben, előbb File Tamással, Sajó Szent Péter polgármesterével, majd Jöntek Tamással, a Miskolci Belvárosi Kör egyik alapító tagjával beszélgettünk, adásunk végén pedig a 22. Cinefest Miskolci Nemzetközi Filmfesztiválról kérdeztük Bíró Tibort, a Cinemisk Kft. Ügyvezető igazgatóját. Munkatársaim a zenei szerkesztő Turi Sarolta és technikus kollégám Somogyi Márton nevében is búcsúzom Önöktől, és további tartalmas időtöltést kívánok. A mikrofonnál a szerkesztőt Molnár Andrást hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus. Elhangzott műsorunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült.

Földünk csak egy kicsin csillagzat a nagyvilág mindenségben. A mi feladatunk, hogy olyan bolygóvá alakítsuk, amelynek a teremtményeit nem sújtják háborúk, nem kínozza éhség és félelem, nem szakítják szét értelmetlen válaszfalak faj, bőrszín vagy világnézet szerint. Adj nekünk bátorságot és előrelátást, hogy már ma megkezdjük ezt a munkát, hogy gyermekeink és unokáink egykor büszkén viselhessék az ember nevet.

0: Mai összeállításunk munkatársai Molnár András és Vasvári Bernadett nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket a műsorvezető Berecz Renáta. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Elhangzott a vendégoldal, a Szent István Rádió összeállítását hallották.
2: Nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
3: Honlapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit.
4: Valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
5: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
2: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 14 óra van. Híreket mondunk, a szerkesztő Reichlin Krisztina, a bemondó Tóth Zsófia. Jó napot kívánok! A Királynék városában, Veszprémben indul újra az országjárás szombaton 16 órakor, közölte a miniszterelnök pénteken a Facebook oldalán. Magyar Péter augusztus 20-án a Tisza-szigetek Margit-szigeti találkozóján beszélt arról, hogy ismét országjárásra indul. Elmondása szerint 15 városban, végül Budapesten tart fórumot. A kormány célkitűzése, hogy a jelenlegi, a GDP 1,3%-ának megfelelő költési szintről jelentősen növelje a tudományra és kutatásfejlesztésre fordított forrásokat. A következő 4 évben szeretnék ezt az uniós átlag közelébe, körülbelül 2%-ra emelni. Erről Tanács Zoltán, tudományos és technológiai miniszter beszélt pénteken a Kossuth Rádióban. Az MTI közlése szerint a miniszter hozzátette, hosszú távon az Európai Uniónak is az lesz az elvárása, hogy 3%-ot kell megcélozni minden tagállamnak kutatásfejlesztésre. Ezt valószínűleg körülbelül 1 éven belül egy európai kutatási törvényben is rögzítik. Tanács Zoltán kitért arra is, hogy a következő 1-2 hétben további, körülbelül tucatnyi ügyben fognak feljelentést tenni. Az Európai Bizottság több mint 6 milliárd euró kifizetését hagyta jóvá Ukrajna számára pénteken különböző védelmi eszközök beszerzésére a lég- és rakétavédelem területén, valamint egyebek mellett lőszerek és drónok vásárlására. Ukrajna szeptember elején kérte, a tagállamok pedig e hét elején hagyták jóvá, hogy 90 milliárd eurós hitelének egy részét Kijev amerikai Patriot légvédelmi rendszerek, illetve a hozzátartozó rakéták beszerzésére fordítsa. Az uniós támogató hitel feltételei között szerepel ugyanis, hogy Ukrajna elsősorban európai, illetve ukrán gyártóktól vásárol katonai termékeket. Kivételt akkor kérhet nem uniós gyártású eszközök beszerzésére, ha bizonyítani tudja, hogy nincs megfelelő európai termék, vagy ha az nem készülhet el időben. 2026. szeptember 12-én égi és földi világ határán címmel nyílik ikon kiállítás Budapesten, az Aranyszájú Szent János Görög Katolikus Kulturális Központban. Az érdeklődők, daganatos betegek, hozzátartozóik és a Magyar Rák Ellenes Liga önkénteseinek munkáit tekinthetik meg, tette közzé a Hajdú Dorogi Főegyházmegye. A kiállításon bemutatkozó ikonfestők csoportja 2013-ban indult. Hetente egy alkalommal találkoznak és festenek. Igyekeznek hűen másolni a régi ikonfestők képeit az ősi hagyományokhoz, szabályokhoz igazodva. A kiállítás előzetes egyeztetést követően 2 hétig megtekinthető lesz a központban. 39 lovas nevezett a 15. Székely vágta futamaira, melyeket pénteken és szombaton tartanak a székelyföldi óriás pincetetőn, közölték csütörtökön a szervezők. A háromszéki magsa település melletti helyszínen a nemzeti vágta kvalifikációs futamaként zajló székely vágtára 13 székelyföldi település nevezett. Végül az időjárásról. Erősen felhős vagy borult időre van kilátás, többfelé esővel, záporral, helyenként zivatarral. A zivatarokat néhol jégeső és erős, akár viharos széllökések kísérhetik. A csúcsértékek általában 15 és 22 fok között alakulnak. Késő este 13-19 fokot mérhetünk. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket! A következő híradás 15 órakor lesz.
3: 14 óra 4 perc. Következik a Zenepavilon.
4: Tisztelt hallgatóink, a Zenepavilonban az egyik legnépszerűbb zeneszerző, az egyik legnépszerűbb hangszer, és két nagyszerű magyar muzsikus várja önöket, a méltán népszerű zeneszerző, az 1898 és 1937 között élt George Gershwin, az ő kompozícióit halljuk most majd a két nagyszerű magyar muzsikus, Szabadi Vilmos és Gulyás Márta fölvételéről. akik arra vállalkoztak, hogy kimondjam végre a negyedik nevet is, hogy Jascha Heifetz legendás átiratait vegyék lemezre. Heifetzet és Görsvin különben egybe kapcsolja az, hogy mind a ketten orosz zsidó családból származnak. Heifetz 1901-ben született Oroszországban, Auer Lipót növendékeként tanult Szentpéterváron. Egyébként Auer Lipót volt az, aki a Jascha nevet adta neki, mondván, hogy meg kell különböztetni őt a többi József keresztnevű tanítványától. Szentpétervári tanulmányai után nagyon hamar, 16 évesen sikert aratott Berlinben 1917-ben, ahol felfedezte őt Arthur Nikics, és szerződést ajánlott neki a berlini filharmonikusok élén, méghozzá Csajkovszki hegedű versenyének szólistájaként mutatkozott be. Ennek a nyugat-európai sikernek köszönhető, hogy 1917-ben Jascha Heifetz szüleivel együtt a Szovjetuniót elhagyva az Egyesült Államokba költözhetett. Innentől kezdve világkarrierjét mind művészként, mind pedig művésztanárként az Egyesült Államokból folytatta. Heifetz annak a nemzedéknek képviselője, aki már új hegedű felfogással és technikával játszott, de a régi virtuózok parád és előadás módját követte. Ennek köszönhető az, hogy koncertjei végén számos saját átiratban játszott népszerű, ismert és mindenképpen bravúros darabokat. A nagy előtt Fritz Kreisler úgy nyilatkozott róla, hogy ahol én abba hagytam, Heifetz ott folytatta a hegedülést, és valóban a 20. század számára meghatározó példát nyújtott. George Gershwin művei közül először következik kevésbé ismert és igen virtuóz három prelüd, numero 1, numero 2, numero 3, Szabadi Vilmos hegedül a zongoránál Gulyás Márta.

George Gershwin szerzeményeinek, Jascha Heifetz-féle átiratai közül most jöjjön öt részlet, a Porgy és Bess című 1935-ben, tehát Gershwin halála előtt két évvel bemutatott operájából. Mint ismeretes, az opera a feketék zenéiből válogat, és Gershwinre jellemző módon természetesen teli van a jazzből kölcsönzött elemekkel. Azonban a jazz egy átfogó fogalom, ha megfigyelik Gershwin zenéjét és a most következő részleteket, akkor rá fognak jönni, hogy nem csak egyszerűen jazzről van szó, hanem itt soul, a spirituális, a ragtime, különféle műfajai is ott kísértelek ezekben a darabokban, amelyek tehát opera átiratok, többek között a Summertime és Porgy és Bess híres a duettje is fölhangzik most. Jascha Heifetz átiratait Szabadi Vilmos és Gulyás Márta szólaltatja meg, az önök figyelmét Marton Árpád köszöni, a viszonthallásra!

0: Elhangzott a Zene Pavilon. A szerkesztő Marton Árpád volt.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 14 óra 30 perc. A rádiós regénytár következik.

0: Részletek Zicsi Zsuzsanna katonai tábori ápolónő naplójából.
1: October 15. Megrendüléssel olvastam az angol szemorvos drámai sorait szerelme elvesztéről. S közben forrón kívántam, bárha engem ilyen odaadással megszeretne egyszer valaki. De erre, itt, a vészektől körülölelve, csupán sebesült férfiakkal körbevéve, nem mutatkozik semmi, de semmi esély. 1848. október 20-án, egy október végi napon történt. Éppen munkától megzilált külső alakkal voltam egy különösen nehéz műtét után, mellyel egy fiatal

Pont, mégsem sejthettem. Nem húzom, tologatom mondandóm. Rózsaszálak díszítették asztalomat, midőn az étkező sátorba beléptem. András doktor tiszta ingben, s állva várakozott rám. Amikor beléptem, hellyel kínált, mint valami úri házban a díszvendéget, s komoly beszédbe kezdett. Hajam szépségét emlegette föl, szememet, melyet élénk csodálkozással tudok reá emelni. E szavak övéi voltak, nem enyéim. S hogy éppen eképpen képzelte valaha házi boldogságát. Mennyasszonya is ápoló nővérnek tanult, de a halál fiatalon, senyvedéses betegségben, még menyegzője előtt elragadta. S hogy szíve már nem sajog, csak emlékezik reá gondolván, mondta reám ragyogtatva mosolyát. S hogy a szépséget és szerelmet bennem újra megtalálta, s hogy engem ezért kezemért esdve kér. Jaj, mikor az ember olyannyira tapasztalat hiányvaló, hogy még saját érzéseit sem ismerheti. Nem valék már fiatal, 29 éves hajadon, éppen, hogy nem értem még el reményteljes éveim végét, de tudtam, ő hozzám számolva pontosan kétszer annyi idős. S oly kevés idő óta van ismerettségünk, s csak itt, a hadszíntéren, ismerhetjük egymást valóban. S úgy szerete engem valóban, mint ahogyan nőt szeretni illik, vagy csak a bajtársi érzés ragadta magával, s hiszi róla, hogy igaz szerelem. Nem feleltem hát a várt szóval, s ezen kedélye igen súlyosan elborult. Csendben, s röviden vacsoráztunk. Mindkettőnk szívét szomorúság nyomta erősen. Borát sem itta ki, hamar felállt asztalunktól, és arra kért, hogy mivel nemet sem mondtam, válaszomat áthelyezése végrehajtásáig komolyan gondoljam meg még egyszer. Ekkor én is szobámba futottam, s magam sem értettem pontosan miért, de lelkem igen meg volt rázva, és egész éjjel igen sírtam. Nem volt tudomásom áthelyezési parancsolatról. Ez felborította egész világomat, s igen felzaklatott. Hiszen ez lehetetlen. Nem mehet el mellőlem. Nem hagyhat itt minket, kedves világunkat, közös munkáinkat. De mégis, hogy mondhattam volna igent annak, ki nekem atyám lehetne? Annak, ki hű társam ugyan minden bajban, miket a háborúság elénk hozott, jó barátom és előttem példakép, de nem szerelmem. Ha a várt szóval felelnék, megcsalnám őt, ki legmélyebb érzülettel beszélt, s ezt nem érdemelheti, ezt nem tehetem. Balga, ostoba gyermek voltam még ekkor, tündérmesék rabja. Ábrándos érzületek engem az emlékező könyv írója felé vontak, s azon gondolkodtam egyre, miként fogom fölkeresni szemorvosi körökben, hogyan állok elébe, mint ismeretlenül ismerős. E vallomás után engem András doktor műtéti segédletre sok napokig nem szólított, s ez nekem igen fájt. Magam sem értettem miért, de gyakorta eszembe jött járása, nézése,

utcának fáradt íve. Ahogy a honvédekkel búsul a hadigyászíveken, vagy amikor velük nevet, mikoron azok már fölépülve tréfákkal múlatják idejüket. S minduntalan szemeim elé festődött őszbe forduló halántéka, s a finom ránc szeme mellett, mely a bánat idején is nevetésre áll valamiképp. S erős keze, melyel annyi életet meg tudott menteni. S kivált kép mosolya, melyel engem annyira igen kérlelt. És csodálatos kép az emlékező könyvet ezen napok alatt kezembe venni nem kívántam.

London, 1840. Naplómat végre folytatom. Midőn 2 év előtt szomorúságba belefáradt szívvel abba hagytam az emlékezést. Most látom pediglen, hogy azon árvízi néhány nap engem mi sok mindenre megtanított. A történések okulárként szolgáltak számomra, s általuk éppen olyan kristálytiszta képben láttam magam előtt, mi az, mi szívemnek igazán kincse, s mely részlet nem érdemel figyelmet, mint mikor erős nagyítóval vizsgálom a szem finom részleteit. S hiába, hogy láttam már oly sok nehéz időt, oly sok halált, s hogy hiányoddal élek majd 40 évada. Saját elmúlásom gondolata mégiscsak e napokban közelített hozzám komolyan. Emiatt pedig egyre sürgetőbb szükségét éreztem, hogy mindazon helyeket fölkeressem még egyszer az életben, ahol veled boldog óráimban jártam. Hogy lássam a földet, ahol az igaz megelégedésre s az égi békére rátaláltam. A földet, hol örömömet s magamat is kicsinkép ott hagyám. Ez utazásra mindezen túl orvosi kíváncsiságom is régóta sürgetett. Felkeresni kívántam a néhány esztendeje végre megalapított University College of London-t is. Ennek elődjét már az országból való távozásom idejétől tervezték a négyeknek nevezett tudós professzorok. S konzultációjukon több ízben én is részt vettem. De akkoriban az intézmény megalakulása még elérhetetlen cél, s szóbeszéd volt csupán. Most pedig, nem sok nap előtt, jubileumi ünnepségre készülvén, tőlük friss meghívást vehettem kezemhez. Hogy érdemeimet nem feledik abban, hogy létrejött az intézmény, mely mára már európai hírnévvel is bír. Melyben nem csak a szakma képviseltetik kiválóan, de arról is nevezetes, hogy benne egyenlően számítatik az anglikán, a katolikus, a református, vagy a baptista hitű. Micsoda fejlődés ez valóban! S micsoda balgaság, hogy mindez nem sokkal korábban történt így. Hiszen a betegség és a halál könyörtelen egyenessége, hogy nem válogat sem kor, sem rang szerint. Igazságosságot s egyenlőséget taníthatna az értelmes szívnek.

Tavaszi hajón érkeztem vissza Angolhomba. Szívem tele volt várakozással, hogy ugyanazon utcákon sétálok majd. Ugyanazon köveket érinti lábam, hol veled jártam egykoron, kedvesem. Először a Temze partján lévő sétányhoz hajtattam, majd átszeltem a folyót, a gyönyörűen, nagy tervezői leleménnyel megépített Hammersmith hídon. Szépségét és nagyságát látva teljességgel megértem, hogy Széchenyi grófunk képzeletét is megragadta. És ez alapján készítette el a híd tervezőjével, William Turney Clarkkal a mi Pest és Budavárosát majdan összekötő nagyszerű új hídunkat is. Később fölkerestem a pálmaházat a Kew Gardensben, és megittam egy kávét a 200 éves Queen's Lane Coffee House-ban, kedves találkozóhelyünkön. Amikor pedig az esti csendben szállásom ablakából végignéztem a városon, nyilván láttam, hogy bár ugyanazon város, ugyanazon utcák valóban, mások mégis egészen hiányodat harsogják.

Utam a második nap reggelén a St. Paul's Hammersmith katedrálishoz vezetett. Felkeresni a családi emlékhelyet, melyről nekem testvérbátyád egy levelében már több évvel ezelőtt említést tett. Hogy midőn a jó Lady Sophia Charlotte az 1834-es esztendőben eltávozott az élők sorából, márványvésetet emeltek neki gyermekei a katedrálisban, reávaló tiszteletteljes emlékezetül. Ezt a márványtáblát kerestem fel a templom csendjében. Az asszonyét, kinek megmaradt gyermekei a táblát elkészítették, s melyre összes szeretett családtagjának nevét hűen felírták. Így ott láthatók a márványon a kisebb gyermekek nevei is, mint a jó Robert, kit általad s édesanyja szavaiból ismerhettem meg, és Louisa, ki ugyanazon évben s ugyanazon betegségben veszett el, mint ahogyan te magad, Emilim, madárkám. S a két kicsi, Mabel és Gerald, kiknek hajfürtjei ott pihentek édesanyjuk kebelén az ezüst medálban életem minden napján, s mely most is ott van véle a sírban, szíve felett. S Emily nagyanyád másik kedves unokájának, Charles Fieldingnek neve is ideírattatott. Hősi, borzasztó halálának módjával egyetemben. Máig eszemben van, mély fájdalommal emlegette fel a kapitányt, kinek vezetése alatt volt a hajó, mellyel a szerencsétlenség történt. S miként vívott csatát az érzéssel, hogy esze kész, de szíve nem tud mégsem megbocsátani annak, kinek gyámsága alatt a fiú a tengerbe veszett. A fiú, aki szép volt, megnyerő, nemes példaképe sokaknak. Talán az ég lakóinak is kedves lehetett, hogy elszólították haza. Kevéssel azelőtt, hogy lelkészi hivatásába beiktatták volna. A te gyönyörű neved pedig, kicsiny madaram. Egyetlen rövid sor itt a márványon, s néhány egyszerű évszám. Emily Fitzgerald died at the age of 22, July 18th, 1816. Emily Fitzgerald meghalt 22 évesen, az úr 1816. évében, július havának 18. napján. Mindez élted napjait megmutatja híven, de az illatod, a nevetésed, a lelked szépsége, az álmaid, gyönyörű lényed, s egész életed azon meg nem jelenhetik. Azok csak az én szívemben élnek már, de oda bevésve végleg, mint a törhetetlen gránitba az aranybetűk. Sokáig álltam ott, csendes imában. Csak az árnyék járt el mögöttem, s a fények változtak, míg az évtizedek kocsiján hozzád utaztam. Fájón soroltak elém az emlékek, de szívemben mégsem a szomorúság hullámai voltak legnagyobbak. Hála töltött el mindazért, mi volt. S mi szerelmünk okán velünk megtörténhetett.

Sosem volt nyarunk ragyogása. Széchenyi Rita regényének rádiós változatát hallották. A 13. rész hangzott el. Közreműködött. A főszereplő Asztai Bíró András szemorvos szerepében Zámbori Soma. A szabadságharc katonai tábori ápolónővére a naplóíró Zicsi Zsuzsanna szerepében Bubik Réka. A felvételt készítette és gondozta Gera Csilla és Liszkai Károly hangmester. Zenéjét szerezte Lange Krisztina. Zenei szerkesztő és zenei rendező Bögös Henrietta. Dramaturg, rendező munkatárs Győri József. Rádióra alkalmazta Sáros Pataki Zsuzsanna. A mű a Harmat kiadó gondozásában jelent meg 2023-ban. A rádiós regénytárt hallották. Kedves hallgatóink! Adásunkat zenével folytatjuk. Hallgassák meg Jan Sibelius opusz 82-es numero 5 Esz-dur szimfóniájának második tételét. Előadja a Royal Philharmonikus zenekar. Vezényel Jonathan Carney.

Elhangzott Jan Sibelius opusz 82 numero 5-ös Esz-dur szimfóniájának második tétele a Royal Philharmonikusok előadásában. Vezényelt Jonathan Carney.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 15 óra van. Híreket mondunk, a szerkesztő Reichlin Krisztina, a bemondó Tóth Zsófia, jó napot kívánok! Több mint 17 Celsius fokos különbség alakult ki az ország nyugati és keleti fele között péntek délelőtt, miközben az ország jelentős részén a 20 fokot sem éri el a hőmérséklet az őszies időben, sőt az északnyugati harmadban többfelé a 15 fokot sem. Az ország délkeleti határához közel még 25 fok fölé. A határ mentén fekvő Domb egyházon egészen 30 fokig melegedett a levegő péntek késő délelőtt, írja a Hungaromet. Majd este már a keleti határvidéken van kiadós esőkre kilátás, délkeleten zivatar is lehet. Szombatra országszerte 25 fok alá esik a legmagasabb hőmérséklet. A Fidesz frakció azt várja a kormánytól, hogy védje meg a családokat a magas üzemanyag áraktól, mondta Palócz André, a Fidesz országgyűlési képviselője pénteki sajtótájékoztatóján. Az ellenzéki politikus újságíróknak arról beszélt, mára a dízel ára 700 forintra, a benzin ára 626 forintra emelkedett. Bejelentette, hogy a Fidesz frakció törvényjavaslatban kezdeményezte, hogy a kormány állítsa vissza a korábbi kabinet által kezdeményezett, majd a Tisza kormány által megszüntetett védett árat, ami a 95-ös benzin esetén 595 forint, a gázolajnál pedig 615 forint volt. A Királynék városában Veszprémben indul újra az országjárás szombaton 16 órakor, közölte a miniszterelnök pénteken a Facebook oldalán. Magyar Péter augusztus 20-án a Tisza-szigetek Margit-szigeti találkozóján beszélt arról, hogy ismét országjárásra indul. Elmondása szerint 15 városban, végül Budapesten tart fórumot. Az Európai Bizottság több mint 6 milliárd euró kifizetését hagyta jóvá Ukrajna számára pénteken különböző védelmi eszközök beszerzésére a lég- és rakétavédelem területén, valamint egyebek mellett lőszerek és drónok vásárlására. Ukrajna szeptember elején kérte, a tagállamok pedig a hét elején hagyták jóvá, hogy 90 milliárd eurós hitelének egy részét Kijev amerikai Patriot légvédelmi rendszerek, illetve a hozzátartozó rakéták beszerzésére fordítsa. Az uniós támogató hitel feltételei között szerepel ugyanis, hogy Ukrajna elsősorban európai, illetve ukrán gyártóktól vásárol katonai termékeket. Kivételt akkor kérhet nem uniós gyártású eszközök beszerzésére, ha bizonyítani tudja, hogy nincs megfelelő európai termék, vagy ha az nem készülhet el időben. 39 lovas nevezett a 15. Székelyvágta futamaira, melyeket pénteken és szombaton tartanak a székelyföldi óriás pincetetőn, közölték a szervezők. A háromszéki Maksa település melletti helyszínen a Nemzeti Vágta kvalifikációs futamaként zajló székelyvágtára 13 székelyföldi település nevezett. Végül az időjárásról. Erősen felhős vagy borult időre van kilátás, többfelé esővel, záporral, helyenként zivatarral. A zivatarokat néhol jégeső és erős, akár viharos széllökések is kísérhetik. A csúcsértékek általában 15 és 22 fok között alakulnak. Késő este 13-19 fokot mérhetünk. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket! A következő híradás 16 órakor lesz. 15 óra 4 perc.

Kedves hallgatóink, az előttünk álló közel egy órában kulturális műsorunkat, az Akvarát hallják. A zenei szerkesztő Varga Ramóna és a szerkesztő Zsoldos Szilvia nevében is köszönti Önöket a műsorvezető Tóth Zsófia. Mai válogatásunkban először az 1000 éves Váci Egyházmegye jubileumi napjáról hallhatnak, majd Havas Judit előadó művész, irodalomtörténésszel beszélgetünk pályájáról, versekről, Latinovicsról, és végül a Magyar Nemzeti Múzeumba látogatunk, hogy 2,5 évszázadnyi amerikai-magyar élettörténettel ismerkedjünk. Érdemes lesz bennünket hallgatni.

0: Alapításának 1000 éves évfordulóját ünnepli idén a Váci Egyházmegye. Ebből az alkalomból egyházmegyei jubileumi napot tartanak szeptember 19-én Vácon, az egyházmegye székhelyén. A jubileumi napról, a hozzá kötődő rendezvényekről és eseményekről Gáborné Ház Andreát, a Váci Egyházmegye kommunikációs vezetőjét kérdezte Kovács Éva Rebeka.
1: Marton Zsolt püspök úr 3 évvel ezelőtt hirdette meg a felkészülést, amit jubilómi felkészülésként kezdtünk meg, és ennek célja az volt, hogy elsősorban lelkileg készüljenek az egyházmegye közösségei, hívei az egyházmegye fennállásának 1000 éves megünneplésére. A lelki felkészülésnek része volt, hogy tanítások, tanúságtételek, imák, közösségi összejövetelek révén elmélyüljünk abban, hogy milyen személyes megtérésünk, illetve elgondolkodjunk azon, hogy hogyan tudunk meghívni másokat, hogy ehhez a közösséghez tartozzanak. A felkészülésnek körülbelül fél idejében történt meg a felújított székesegyház átadása, Váci Nagyboldogasszony székesegyház, és az új oltár megszentelése, amely szintén egy nagyon fontos pillanata volt ennek az egész folyamatnak. Ebben az évben pedig szeretnénk egy egyházmegyei jubilómi, millenniumi ünneppel rátenni a koronát a 3 éves felkészülésünkre. Magára a jubileumi napra, amit egy családi napként, családi fesztiválként rendezünk meg, tulajdonképpen a teljes egyházmegyéből Varosagyarmattól Szolnokig várjuk a résztvevőket. Tavaly már rendeztünk egy családok és közösségek fesztiválját a katolikus társadalmi napok keretében, amelynek egy nagyon fontos eredménye volt, és ez látszott, hogy nem csak a hívek jöttek el a programra, hanem kívülállók, érdeklődők, akiket elsősorban a programok maguk vonzottak, a tény, hogy a palotakertet ki tudtuk nyitni, és hogy olyan minőségi programokat tudtunk nekik kínálni, amely a találkozásra, a közösségi élményre épülhetett. Nagyon bízunk benne, hogy ez idén is így lesz, hiszen ugyanígy hívjuk, várjuk az érdeklődőket, a látogatókat, de természetesen elsősorban most az egyházmegye híveivel szeretnénk ünnepelni. A velük közös ünnepnek két kiemelkedő pontja lesz, az egyik a délutáni szentmise, püspöki szentmise, amikor hálát adunk a közösségekért, a papokért, püspökeinkért, mindazokért, akik építették ezt az egyházmegyét, hívekért, akik ma is fenntartják, illetve este egy történelmi színdarabbal, egy misztériumjátékkal készülünk, amelybe viszont több mint 30 település, 30 plébániai közösség, 500 szereplője fog részt venni.
2: Milyen kapcsolódó programok lesznek még előtte lévő és utána való napokon?
1: 2 nappal korábban, szeptember 17-én az egyházmegyei könyvtárunk 1000 év Isten tenyerén címmel rendez egy millenniumi emlékkonferenciát, ahol 3 nagyon meghatározó időszakát elevenítik fel az egyházmegye történetének: a tatárdulás utáni újjáépítés, törökkor utáni helyreállítást, illetve a 20. század 50-es éveinek egyházüldözését. Mind a 3 olyan időszak, amikor nagyon nehéz körülmények között éltek az emberek, az egyház, de mégis egy-egy hitvalló, tanúságtevő, vértanúnak köszönhetően ki tudtak tartani, újjá tudták építeni, talpra tudták állítani az egyházat.
2: Említette, hogy családi programok lesznek. Mikor kezdődnek ezek a programok, és kik lesznek ezekben a családi programokban a fellépők?
1: A családi nap tehát szeptember 19-én szombaton 9 órakor kezdődik. A Váci püspöki palota kertje lesz ennek a fő helyszíne. Ide olyan programokkal készülünk, ami elsősorban a kisgyermekes családokat tudja vonzani. Tehát 9 órakor rögtön Grillus Dánielnek a koncertjével indítunk, utána Habók János bűvész fog bemutatkozni, majd a Katáng együttes, amely egy váci illetőségű együttes, de gyerekeknek szóló zenei programot állítanak össze, ők fognak fellépni. Emellett alkalom lesz arra, hogy a gyerekek püspökatyával külön találkozzanak, egy kérdezfelelek keretében megtudhatják, hogy egy püspöknek valójában milyen hétköznapjai vannak, illetve ő milyen volt, amikor gyerek volt, de nagyon sok egyéb, ami gyerekeket vonzó, lufi hajtogató, bohóc, óriás csúszda, népi fajátékok szintén lesznek. Emellett múzeumpedagógiai foglalkozásokkal is készülnek a Váci Egyházművészeti Gyűjteménynek a munkatársai, illetve a Váci Traggor Ignác Múzeum munkatársai is jönnek. Ezzel párhuzamosan, tehát ez mind a palotakertben zajlik majd, velünk átelemben, tehát a palotával átelemben található Váci egyházmegyei könyvtárban szintén lesz délelőtt és délután gyerekfoglalkozás, matiné program, kézműveskedés, vetítések, illetve 11 órakor megnyitnak egy interaktív kiállítást Káldi 400 címmel, amely ugye az első magyar nyelvű teljes szentírás fordítás nyomtatásban történt megjelentetésének az évfordulója alkalmából szerveződik. Ugyanitt egy könyv kötő műhely is egész nap működni fog, ahol ki lehet próbálni, hogy milyen az könyvet összerakni, összefűzni, összerakni. ragasztani, és utána kézbe venni.
2: A nap fénypontja este egy nagyon különleges előadás lesz, több mint 500 résztvevővel. Erről legyen olyan kedves, és meséljen nekünk.
1: Egy évvel ezelőtt született meg az ötlet, hogy szeretnénk egy történelmi játékot, egy misztérium játékot bemutatni, amely feldolgozza az egyházmegye történetét. Ehhez végeztünk egy kis kutatást itt a helyi egyház történészek segítségével, és felkértük Meskó Zsoltot, hogy írjon nekünk egy színdarabot. 14 képbe sűrítve fogjuk ezt a történelmi tablót végig nézni, 14 jelenetbe. Egy Madách ember tragédiájához hasonló struktúrában, tehát a képek között nem Lucifer, hanem a mi értelmezésünkben egy angyal vezeti majd a két fiatalt végig ezen a történelmi tablón, segít nekik értelmezni mindazt, amit látnak a különböző korokban, hogy azt hogyan tudják ők a saját életükre vonatkoztatni, mi abból a tanulság, és hogyan lehet mindezt a tanulságot tovább vinni a mai hétköznapokban. Ez az előadás szándékosan amatőr szereplőkkel valósul meg. Meskó Zsoltnak ugye vannak korábbról hasonló struktúrában valósított előadásai, tehát tudatos volt az ő kiválasztása erre, mert nem az volt a célunk, hogy egy profi művészek egy úgymond nagyon színvonalas művészi produkciót hozunk létre, hanem a színvonalat szeretnénk tartani azért természetesen, de a közösségi színjátszás volt számunkra fontos, hogy azok, akik színpadra lépnek, azok átéljék ezeket a jeleneteket, hiszen ők mind az egyházmegye területéről érkeznek, mindnek köze van ehhez a 14 képhez valamilyen formában, sőt, próbáltunk arra figyelni, hogy egyes települések esetleg olyan jelenetbe legyenek beosztva, ahol rímel a helyi történelemre vagy történet. Tehát, hogy ők azonosulni tudnak mindezzel, föl tudják vállalni a saját történelmüket, történetüket, és reméljük, hogy indítatást kapnak arra, hogy ténylegesen ezt utána tovább is építsék, tovább vigyék, ugye, ahogy a darab címe mondja, együtt építjük, ami egyébként az egyházmegyénk jelmondata is.
2: Hogyan találták meg erre a hatalmas feladatra pont Meskó Zsoltot?
1: Én láttam a Pasaréti Passiót, amit sok éven keresztül rendezett, saját darabja volt ez, illetve azt is tudtam, hogy ő szervez olyan képzéseket, hogy ezt a forgatókönyvet megtanítsa másoknak, akik egy-egy plébánián vállalják azt, hogy egy ilyen betonulási folyamat után a saját helyi szereplőikkel, ugyanígy önkéntesekkel bemutatják. Ez egy nagyon színvonalas előadás volt, és nekünk pont, ha most ezt mondom, know-how tetszett meg, hogy ő egy minőségi darabot tud írni, de ugyanakkor tudja kezelni ezeket az amatőr szereplőket, akár nagyobb létszámban is, illetve föl tud építeni úgy egy előadást, hogy amatőr szereplők viszonylag kevés próbával hely tudjanak állni, olyan instrukciókat tud nekik adni. Illetve megvan az elképzelése, hogy ezek a szereplők természetesen maguk nem fognak beszélni a színpadon, nem kívánjuk és nem kívánhatjuk meg tőlük, hogy memorizáljanak egy-egy szerepet, lesznek hangok a háttérben, ők mondják a szöveget, és a szereplők maguk pedig eljátszák a történetet a színpadon.
2: Mit szeretnének, mit vigyenek magukkal, akik kilátogatnak szeptember 19-én, és itt vannak egész nap, és este pedig ezt a fantasztikus misztérium játékot fogják megnézni.
1: Számunkra a legfontosabb üzenet ennek a napnak, hogy nyitottnak kell lenni, hogy az egyházon belül örömteli életünk lehet, és hogy erre másokat is meghívhatunk. Nem csak a kaput nyitjuk nagyra, hanem a szívünket is.
0: 1000 év története, hite és közössége elevenedik meg tehát szeptember 19-én szombaton Vácon, ahol a Váci Egyházmegye jubileumi napján az odalátogatók apraja nagyja együtt ünnepelhet. A programok ingyenesek, a részletekről pedig az együttépítjük.hu, valamint a váciegyházmegye.hu oldalon tájékozódhatnak. Az elmúlt percekben Gáborné Ház Andreával, a Váci Egyházmegye kommunikációs vezetőjével beszélgetett Kovács Éva Rebeka.

0: Tudaváró hangszer, ez nem más, mint az emberi beszéd, ahogy könyvének címében Havas Judit is megfogalmazta. Az előadó művész, irodalomtörténész mintegy 5 évtizedet töltött el a pályán, de ha versről van szó, ma is fáradhatatlan. A nyáron Koszorúk című műsorunkban már hallhattak velem egy hosszabb beszélgetést, de még bőven maradt mondani valója. Az interjút Liptai Katalin készítette.
1: Mit mondott neked Latinovics Zoltán, a színész királya szembenéző versmondásról, a művésznek és a közönségnek erről a rejtelmes kapcsolatáról?
2: Nem szabad a közönség feje fölé nézni, és ezt megerősítette Gera Zoltán is később, amikor a Latinovics fantáziát adtuk elő Török Tamás rendezésében az egyetemi színpadon. Mert ha kijön a színpadra, mondta, átnéz a közönség feje fölött, mint papnőt fogják imádni, csodálni, de nem jut el a mondandó, Tóth Árpádot idézve lélektől lélekig. Azt is megtanultam, talán az Gera Zoltán mondta, hogy kijön az ember a színpadra, egyszer emelheti föl a fejét, és amikor előad, nem ajánlatos lehorgasztani, mert elveszti a közönséget, és visszakapni sokkal nehezebb. És egy kányádi esten a Fészek művészklubban éltem ezt meg, nehéz életperiódusban voltam, összeszedtem magam, mert az ember összeszedi magát, kijöttem, elmondtam az első verset, azért harang a harang, hogy hívja az élők, és lenéztem. Vért izzadtam utána, hogy...
1: Hogy emelkedj föl újra.
2: Igen.
1: A közelmúltban, június elején két programban is részt vettél, ami biztosan számodra is szívet melengető volt. Az egyik éppen a Latinovics Zoltán halálának 50. évfordulóján rendezett megemlékezés volt.
2: A Nemzeti Örökség Hivatalból hívott föl egy kedves úr. Latinovics halálának 50. évfordulóján megemlékezés rendeznek Szemesen a sírjánál, és Gajdó Tamás a Színház Intézetből azt mondta, hogy Havas Juditot hívja föl a emlékező beszéd megtartására.
1: Ez nagy megtiszteltetés.
2: Ez olyan megtiszteltetés volt, olyan szakmai elismerés, hogy minden díjnál többet ér. Nagy izgalommal készültem erre a beszédre, hiszen a polgármester úr és a hivatal elnöke tartott még beszédet, és eszembe jutott Latinovics pályája, az, ahogy én először láttam színpadon a Mario és a Varázslóban, amikor úgy éreztem, hogy föl kell mennem a színpadra, mert olyan vonzerővel bírt, nem akartam én szerepelni, csak ott lenni.
1: Mágikus erővel vonzott,
2: Igen, pontosan. Aztán láttam a Ványa bácsiba, és nem is a hangját idéztem vissza, hanem azt, ahogy a hintát úgy, a kendőt
1: mozdulatot
2: elkapja. Uh-huh. Igen, és még akkor, még mindig nem találkoztunk személyesen, az egyetemi színpadon a Kassák esten a Ló meghal, a madarak kirepülnek poémát mondta, én pedig Kassáknak egy nemigen mondott ballada című versét. Megfigyelt bennünket, mert az egyik egyetemista társunk egy Radnóti műsort szerkesztett, és felkérte Latinovics Zoltánt, hogy rendezné meg. Ő meg megfigyelt bennünket. A próbák is eszembe jutottak, hogy mindenkivel egyénileg foglalkozott, hogy beszélgetett velünk, hogy olyan rétegeinket nyitott meg, amit nem is sejtettünk, hogy bennünk vannak, vagy meg tudjuk szólaltatni. Tehát csodákat tett velünk. Ezek mind eszembe jutottak, és az is, amikor a balassi esten már csak Bagóval ült valahol a széksorok között a jogi egyetemen, ahol én is esküdtettem PhD doktorként, meg a fiaim is, ült hátul, és figyelte a próbát, de nem voltak egyéni próbák. Nagyon félt a Bozzi előadástól, erre a szerepre készült. És azok a sorai, amelyeket Rimaitól zárásként elmondott, mindazonáltal jó légy, s mással is sok jót tégy, bízd az jövendőkre, érdemed jutalmát, ha szolgáltad időd, vékony alafát áld. Te a célra vigyázz, s a centrumot találd, ne várd halandók túl, s az Úristen megáld. Ez eszembe jutott beszéd közben, idéztem is, tehát ez egy emlékbeszéddé alakult, ez a szemesi sír előtt való vigyázban állásom és meghatódottságom. mert bizony az életével mutatta meg nekünk azt a példát, amit én követni gondolok, és fontosnak gondolok. Tehát közvetítés, a tudás átadása és odafordulás szeretettel a nyelvünkhöz.
1: A kultúránkhoz, az igen, irodalmunkhoz.
2: Igen, igen, ami az esteket illeti, már sokkal kevesebb alkalommal kapok meghívást. Néha fájlalom, de vannak olyan időszakok, amikor jól esik ez a csönd, mert másra tudok koncentrálni. Például egy nagy tervemet, egy nagy szerelmemet, egy világhírű festőt fogok megjelenítetni, Marc Chagall-ról van szó, akit szinte gyerekkorom óta imádok, és a gondolataiból készítettem prózai szöveget, zenét komponált ehhez a szöveghez Jávori Ferenc Fegya. Petrányi Judit segített, amikor kaotikus volt az anyag a szerkesztésben, hogy összeálljon ez a 10 tételből álló életmű vallomás.
1: Mikor lesz ennek a bemutatója?
2: November 15-én a Rumba zsinagógában lesz.
1: A közelmúltban tartottál egy Adi estet is a Józsa Judit galériában. Ez a régi Adi összeállításod volt, mert ugye az már egy bevált, kiírlelt összeállítás, vagy aktualitásokra is figyelsz, változtatsz ilyenkor?
2: Azért ez nagyon nagy dolog, hogy Nagy Lászlóval válogattuk ezeket a verseket annak idején, amelyek az Intés az őrzőkhöz című estem gerincét képezik. Változtattam, itt a Józsa Judit galériában nem mondtam el, mi a költők véleménye Adiról, de ezt nagyon szép, kinyomtatott kis lapocskákról szoktam idézni és elejteni a bevezetőben. Most Bankó Miklós beszélgetett velem 2 tételben, és Antal Gábor, kiváló zongora művész, jazz zongorista jelen volt az esten, az Allegro Barbarót jazzesített változatban, improvizatív hangzásban adta elő, és így be tudtam lépni a nyitó verssel, amit megtartottam. És utána szerkesztettem Adi versekből, ezt úgy szoktuk mondani, hogy blokkokat a beszélgetések elé, beszélgetések után, meg záró blokkot. Amikor előtted van egy anyag, akkor aktuálisan az szólít meg téged, ami most foglalkoztat, és a nagy egészből azt veszed ki. Így jártam én is sugallatra, kivettem a blokkokba olyan verseket, amelyekkel Adi gondolataival, vívódásaival nekem közölni valóm van. És a szándék, az óvás, hogy őrzők vigyázzatok a strázsán, ezzel zártam az estet.
1: Egy szép kompozíció lehetett, és a Józsa Judit galériában mindig jó közönség is van. Na most vegyük elő ezt a CD-t. Eredetileg nekem az volt a tervem, a közelmúltban jelent meg Kései fürdőzés címmel Gergely Ágnes verseit mondja Havas Judit, hogy innen mutatunk pár részletet a hallgatóknak, de te arra kértél, hogy szeretnél 3 verset újra mondani, itt és most a mikrofon előtt. Én ezt készséggel és örömmel teljesítem, és talán Gergely Ági is egyet értene vele. Tessék, parancsolj.
2: Ajtófélfámon jel vagy, apám emlékének. Nincsenek emlékeim, és ha vannak, sem őrzöm őket. Sohasem bolygatom a temetőket, nem rendít meg a szerves kémia. De néha, így november táján, ha köd van, és a nyírkos ablakok mögött levegő után kapkodok, testednek hollétéről mit se tudván, a vegetatív emlékezés útján felfelszivárog egy mozdulatod. Érzem, hogy hosszú ideges ujjait között termosz forog és rossz konzervnyitó, zsebkés és tátott szájú hátizsák, meleg alsó nemű és imakönyv, s a súlytalan teher alatt a hátad ropogva eszmél rá, hogy bírja még. Érzem, hogy indulsz, kilépsz, jól öltözött csavargó, sohasem mész, csak indulsz, nevetve hátra nézel, 38 évesen, visszajövök, hamar, bólintod, mutatod, másnap lett volna a születésnapod, és vinyogva befelé sírsz, mint egy mednyánszki kép, és integetsz. Hogy integetsz? Ajtófélfámon jel vagy. Megtapadtál. A Ferdinánd híd, a tenyérnyi rács, a lucskos út, a végelgyengülés, a fűzabálás, vak képzelgés csak mind, elmeszülemény. Hiszen hazudtam. Látni szoktalak. A novemberi folytó ég alatt velem indulsz, lélegzel. Könnyeid az én torkomat szorítják, és én hagyom, s ott fönn, ahol nincs keresni valója, az a szádból kiütött, vékony Memphis cigaretta átégeti a bőrt egy csillagon. Anyám emlékének fenyőtű. Megváltódom. Vers jut eszembe rólad. Talán valahol ezért meg is rónak. Szemedre hányják, hogy közel merészkedsz, mint a csillag a fenyőfák hegyéhez. Onnét mozdulsz, hol négy táj fut keresztbe, tobozra simítsz, és narancsgerezdre. Megnézel szépet, és elnézel ocsmányt, míg ezek kávéházat, égi kocsmát vélnek többféle párás kék sarokban, s osztottságot abban, mi oszthatatlan. Himbál az idő, önjogán nemes lét, tűhegynyi karca az egyetemesség. Elférnék én ott? Meddig kell itt lengnem? Nyújtom a verset. Nem fáj? Válts ki engem. Hajnali áhítat. Dicsértessék, ki terhet ad, és ki könnyít a terhen, és ki tudja, nincsen más kudarc, csak a befejezetlen. Dicsértessék, ki szóra bír, mert lábánál a zsámoly. Ha ráhajtod a homlokod, mindig mérj, sose számolj. Dicsértessék, ki jellel olt, veszélynek higgy, ne tapsnak. Ahogy a fényérzékelés megadta a kakasnak, temesse hajnal késhegyét, toronyzúgás a csendben. Dicsértessék, ki nem teremtett rabszolgának engem.
0: Ha a közönség megérti a közvetített költői üzenetet, akkor helyen van a pódiumon, szokta mondani Havas Judit. Rendszeresen hozzáteszi azonban, hogy az igazi életműve a két fia. Kiemeli, a szülőknek legyen legalább napi 5 percük arra, hogy verset, mesét mondjanak gyermekeiknek. Az előadó művész irodalomtörténésszel Liptai Katalin beszélgetését hallották.

0: Amerikai álom. Magyarok az Egyesült Államokban. 1776-2026 címmel látható kiállítás a Magyar Nemzeti Múzeumban. A helyszínen Szerdahelyi Csongor járt.
1: Radnóti Klára és Orgona Angelika a beszélgetőtársam. A Nemzeti Múzeumban nyílt a közelmúltban, július végén egy kiállítás.

0: találtuk azt, hogy a kivándorlás célja szerint csoportosítsuk a magyarországi kivándorlókat, és hát mi lehetett a kivándorlás célja Amerikába? Elsősorban ugye a szabadság. Ezért a kupolateremben a szabadságra vágyók, a szabadságharcosok, ugye, mint például Kossuth Lajos, vagy akár a legelső megjelenített alak, Fabrici Kovács Mihály kapott helyre, de sorolhatnám itt a Kossuth emigráció nagy alakjai, de ezt inkább a Radnóti Klárára hagynám, mert ez az ő témája volt. És egészen az 1956-os forradalomig és szabadsághoz is, az 56-os nagy kivándorlási hullámig jelenítjük meg, és egyébként nagyon sok művész és író is helyet kap ebben a szabadság részben, például Márai Sándor, vagy Karádi Katalin, csak ismert
1: Szelecki Zita
0: bizony, akinek csodálatosan szép magyar rozika jelmezén keresztül elevenítjük fel az ő alakját, vagy akár nagy zeneszerzőnk Bartók Béla, aki szintén az Egyesült Államokban fejezte be az életét.
1: Klárához fordulok. Mikor érkezhettek az első magyarok Amerikába? Emigránsként, nem utazóként, fölfedezőként, hanem akik menekültek az országból, vagy keresték a szabadságot a börtön helyett.
2: Aki kereste a szabadságot, az lehetett korábbi is, mert volt ilyen, nem is egy, de valóban Kossuth az, akinek a neve, illetve az 1848-49-es forradalmi szabadságharc olyan hatást tett az Egyesült Államokra is, hogy igazából Magyarország ekkor került fel ott az Európa vagy a világ térképére az amerikai számára. Tehát amikor 1848-49-ben Európában egy forradalmi hullám zajlik, akkor ezt Amerikában elég nagy figyelem követi, mert úgy érezték, hogy igazából Európa követi az ő útjukat. Ugye 1976-ban a függetlenség nyilatkozattal ők függetlenedtek a brit koronától, ők egy demokratikus berendezkedést akartak létrehozni, és úgy ítélték meg, hogy Európában az ő példájukat követik. Úgyhogy nagy lelkesedés fogadta például a magyar függetlenség nyilatkozatnak az aláírását, illetve Kossuthot is figyelemmel követték, és mikor leverték a szabadságharcot, utána úgy érezték, hogy be kell avatkozni a demokrácia mártírjának az érdekében. Az Amerikai Egyesült Államok a kongresszusa az meghívta őt és a kíséretét az Egyesült Államokba. Eredetileg arról volt szó egyébként, hogy Kossuth számára megélhetés földet biztosítanak, tehát egy új életet kezdhet Amerikában. Kossuth nem pont így értelmezte a dolgot, és mindesetre 1951. szeptemberében a Dardanelláknál felszállt arra a hajóra, amit az Amerikai Egyesült Államokból értekültek, ez a Mississippi fregatt. Itt jelezném például, hogy olyan érdekes tárgyak kerültek a kiállításba, mint például a Mississippi fregattnak a hajónaplója, ami egy unikális darab, egészen fantasztikus, hogy megmaradt, egyébként egy magyar gyűjtőnek köszönhetően, aki Amerikában ezt megszerezte, és aztán a Nemzeti Múzeum filiájának, a Sárospataki Rákóczi Múzeumnak ajándékozta. Úgyhogy onnét kértük kölcsön, egyébként ott egyébként igen, látható. Itt van ugye ez a hajónapló, de itt látható úgynevezett Kossuth üveg is, ezt Amerikában gyártották ajándéktárnak. Az egyik oldalon Kossuthnak az arca van, az ő képe, tollas Kossuth kalapban, magyaros ruházatban, a másik oldalon a Mississippi fregatnak a képét látjuk, vagy van itt például sok más egyéb ilyen tárgy, amit az emigránsoknak a megsegítésére is készítettek, vagy ajándékok, amiket Kossuth kapott. A legnevezetesebb ezek között azok fegyverek tulajdonképpen.
1: Kapott puskákat.
2: Kapott puskát pontosan a feltalálótól, nem is egyet, van egy híres Colt pisztolypárunk is, vagy olyan puskákat, amiket úgy gondoltak, hogy az újraindítandó szabadságharcban, mert persze a magyar demokráciát, a magyar függetlenséget továbbra is kivívni akarta Kossuth és az ő követői, hogy majd ilyenekkel kell felszerelni az új hadsereget.
1: Ez egy politikai emigráció volt, és aztán utána jött a tömeges megélhetési kivándorlás a 20. század fordulóján. Arról vannak emlék.
0: A nagy kivándorlási hullám tulajdonképpen az első világháborút megelőző 5 évtizedről beszélünk, és bizony-bizony maradtak fenn nagyon szép számban tárgyi emlékek, ezért a kupolával szomszédos északi kandalló terem lett a Jólét ígéretének a terme, tehát, hogy tehát nem csak a szabadságot jelentette Amerika a kivándorlók számára, hanem természetesen a jólétet és a jólét ígéretét. Ezek a szegény, egyszerű kivándorlók, akik általában az ország kevésbé iparosodott terem vidékéről voltak valók, őróluk is maradt nagyon sok érdekes műtárgy, például a Nemzeti Múzeum gyűjteményében is. Ugyanis ők voltak azok, akik a templomokat építettek, egyleteket alapítottak, megszerveződött ott az amerikai-magyar közösségi élet. Tulajdonképpen Magyar-Amerikáról is szoktunk beszélni, azokban az államokban, ahol ők letelepedtek, leginkább az északkeleti államokban, ugye a bányatelepeken és az iparvidékeken, a nagyon kemény fizika

0: munkát végeztek. Itt kiemelném egy csodálatosan szép zászlót, a Rákóczi Betegsegélyező Egyesület szép és impozáns méretű
1: zászlója. Hatalmas zászló.
0: Igen, igen, gyönyörű szerintem, és a közepén természetesen Rákóczi arcképével. És kiemelnék egy nagyon izgalmas műtárgy együttest, amely szerencsés módon érkezett erre a kiállításra egyenesen Clevelandből, ugye, minden, talán sokak által ismert, hogy Clevelandnek milyen komoly magyar, tehát egy magyar negyede hát, volt.
1: A harmadik legnagyobb város talán a 1905-ben Cleveland volt, vagy Bukarest, nem tudni pontosan.
0: Igen, így van, és Cleveland tényleg nagyon érdekes egyébként. Mikor Kossuth Lajos ott járt, mert Clevelandben is járt természetesen, hát körülbelül 500 beszédet mondott el az Egyesült Államokban, akkor még egyetlen magyar lakosa sem volt, tehát a nagy kivándorlási hullámmal érkeztek oda a magyar bevándorlók, és egy magyar negyed is létrejött, ugye a Bakályrúd is környéken. És Clevelandből érkezett egy nagyon szép műtárgy együttes, a clevelandi Szent Erzsébet katolikus templomnak a relikviái.
1: Van is egy ilyen kvázi egyenruha ráírva, hogy Szent Elizabeth.
2: Az egy baseball ruha, tehát ez gyakorlatilag a templomnak, aki kicsit több volt az a templom, mint egy sima templom.
1: Hiszen persze, egy közösség.
2: És egy iskola csatlakozott hozzá, sok egyéb más is, és volt egy baseball csapatuk is. És egy ilyen baseball ruha, egy serülő fiúnak a ruhája egyébként, amit megkaptunk erre a kiállításra, a Szent Erzsébet templomtól.
0: Nagyon érdekes egyébként, vastag posztó anyagból készült, tehát úgy gondolom, hogy inkább ilyen felvonulásokon vagy ünnepségeken használták, és nem a mindennapi sporttevékenységhez, de származik Clevelandből, és be is tudtuk mutatni a kiállításunkon a gyönyörű templomi zászlót a Madonnával a közepén, amit szintén ajánlok a rádióhallgatók figyelmébe.
1: És ez most az önök gyűjteményében van, vagy ez kölcsön van?
0: Nem, és a kölcsön kaptuk a kiállításra, és itt szeretném elmondani, hogy a Máté Zsolt kollégánk, aki külsős történész szakértőként vett részt a kiállításban, egy pécsi történész PhD hallgató kollégánk hozta el személyesen Clevelandből egy tavaszi konferencia kapcsán, és így érkezett bőrönben mind a templomi zászló, mind ez a bizonyos baseball ruha, és még sok nagyon szép fénykép és dokumentum, amelyet mind nem tudtunk így bemutatni tárgyi valójában, viszont az érintőképernyőn teljes egészében megnézhető. És hogyha szegény, egyszerű kivándorlókról beszélünk, akkor a burdosházakról is mindenképpen szót kell ejtünk. Nem tudom, tudják-e rádióhallgatók, hogy a burdosház, a boarding house, tehát egy ilyen szállás, egyszerű munkás szállásként működött. És ez
1: van is egy ilyen versike, amiben ilyen amerikai-magyar keveréknyelvben fogalmazódik meg, valami ott olvastam.
0: Igen, így van, ez egy népdal, ez egy amerikás-magyar népdal, csodálatos amerikás-magyar népdalok születtek, és azt gondolom, hogy ez az egyik legszebb, ez a magyar vagyok, amerikás foriner, sörön, viszkim, hordószámla, lenhever, nem parancsol nékem a bász, de nem ám, ha kicsászol, akad majd jobb, más anyád, de ez egy félig angol, félig magyar keveréknyelven is, és nagyon jó, és nagyon igaz, és nagyon szépen megfogal ezt az életérzést.
1: Mikszátnak van a Nosztifű esete, Tóth Mari van, egy képzelt amerikás magyar, a Kifli király. Hát volt-e Kifli király? Voltak-e gazdag magyarok, akik szellemileg gazdagították Amerikát, és abból mit látunk?
2: Valóban voltak ilyenek, hát pont Kifli királyról nem is tudok, de nagyon sokan hozzájárultak ahhoz, hogy az úgynevezett amerikai álom, ez azért kiteljesedjék, és ugye nem csak ez nem kizárólag az amerikai népnek az álma, hanem egy ilyen állandósult vágy a jólétre, a demokráciára, a szabadságra, és ehhez nagyon sokan hozzájárultak magyarok is. Itt ugye pont az első tárgy, amiről beszéltünk, ez a legendás T-modell, ez a Ford T-modell, ami egy makói születésű mérnöknek a nevéhez fűződik, Galamb Józsefnek a nevéhez fűződik, aki rengeteg sok találmányával járult ahhoz hozzá, hogy ez egy olyan népautó legyen, ami mindenki számára hozzáférhető. 1904-ben került a Ford művekhez, és akkor a Ford műveknek az volt a célkitűzése, hogy egy olyan autó legyen, ami mindenki hozzá tud férni aránylag kis összegből, és nagyon sok újítása volt Galamb Józsefnek, többek között ez a bolygóműves sebességváltó, ami lehetővé tette, hogy az autót könnyű legyen vezetni, de sok egyéb más is, és gyakorlatilag egy olyan autót sikerült megalkotniuk, ami olyan nagy mennyiségben tudott elkészülni.
1: 26 milliót olvastam, készült belőle, mint a táblájukon.
2: Szerintem 20 millió környékén.
1: Az is elég.
2: De az a lényeg, hogy igazából csak 1970-es években sikerült túlszárnyalni annak a bizonyos Volkswagennek, ami szintén
1: a bogárhátulnak.
2: A bogárnak, pontosan.
1: És akkor még még egy csomó pontról 56, van egy gyönyörű zászló, egy óriási Lukas zászló, amit egy szabadságharcos menekített ki, ugye, mint legféltettebb kincsét.
0: Így van, és nagyon szép a története is, mert ez ajándékként került a Nemzeti Múzeum gyűjteményébe, tehát ez már a mi gyűjteményünkben tartozik. És nagyon szép az a kísérőlevél, amelyben a Szabadságharcos Szövetség elnöke megfogalmazza azt, hogy milyen fontos volt számukra ez a zászló ott az emigrációban, hogy segített megmaradni annak, aminek Isten teremtett minket, magyarnak.
1: Tudós és művész világ.
2: Ugye Bartók ugye végül is a fasizmus terjedés elől menekült ki, és ugrott a bizonytalanból a még bizonytalanabbba, azt kell, hogy mondani. Ő nagyon tartott attól, hogy Európában milyen fordulat következik, és ebben Magyarországnak is kilátástalannak látta a sorsát, és ezért vándorolt ki, de ő nem szándékozott kint maradni. Rosszul érezte magát kint, akárhogy is nézzük. Ő neki honvágya volt, ő mindenképpen vissza akart jönni. És aztán a későbbiekben az is probléma volt, hogy az egészsége megromlott, ugye leukémiája volt. Tehát nem tudott vállalni olyan koncertezést, mint korábban. Tehát elég súlyos gondjai voltak, anyagi gondjai is, és ugye egészségügyi gondjai is. Volt egy nagy utolsó fellángolás, és akkor remek műveket alkotott még, de az utolsó, ugye, mert az a harmadik zongora verseny, amit a feleségének, Pásztori Dittának írt, azt már sajtos nem tudta befejezni. Nem mindenki volt így, volt, aki nagyon sikeres volt. Nekem az egyik kedvenc tárgyam a kiállításban az az utazótáska, amivel a Szentgyörgyi Albert vándorolt ki. Jól szimbolizálja egyébként azt, hogy valaki elmegy egy táskával, és akkor milyen karrier tud befutni.
1: Orgona Angelika. Önnek mi a kedvenc tárgya a kiállításon?
0: Szelecki Zita magyarozika jelmeze a kedvenc tárgyam. Ugye beszéltünk itt Bartókról és a Bartók honvágyáról, és valóban magát a honvágyat semmihez sem fogható is, nagyon kegyetlen érzés, leginkább a művészek keresztül tudjuk megragadni itt a kiállításban, hiszen az írók a regényeiken keresztül és a színésznők az előadásaikban tudták átadni, és azt gondolom, hogy ez az egész amerikai magyar társadalomra igaz volt. Ugyanakkor tegyük persze hozzá, hogy második otthonra találtak a tengeren túlon, és ez Amerika segítsége, ami nagyon fontos. Különösen ugye a Kádár korszakban, amikor nem tudtak többet hazajönni, csak vágytak arra, hogy hazajönnek, és itt számos színésznőt és számos írót mutatunk be.
3: Az amerikai magyar emigráció és diaszpóra sokszínű, fordulatokkal teli történetét és a legendás Ford T modellt, az első népautót is bemutató Amerikai Álom című kiállítás október végéig látogatható a Nemzeti Múzeumban. A tárlat kurátorait, Orgona Angelikát és Radnóti Klárát Szerdahelyi Csongor kérdezte.

0: Kedves hallgatóink, ennyi fért mára az Akvarell heti válogató műsorába. A zenei szerkesztő Varga Ramóna, a hangtechnikus Bójás János, valamint a szerkesztő Zsoldos Szilvia nevében is megköszönöm figyelmüket, a műsorvezetőt Tóth Zsófiát hallották.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
1: Nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
0: Honlapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit,
2: valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
3: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
1: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu.
0: 15 óra 50 perc. Műsorajánló. Kedves hallgatóink, a ma délután 17 óra 30 perckor kezdődő kerengő témáját a szerkesztő Sallai Éva a műsor egy részletével ajánlja figyelmükbe.
4: Dr. György Kovács Gáborral, a Váci Egyházmegyei Karitász igazgatójával, állandó diakónussal, az egyházmegyei önkéntesek és a plébániai karitás csoportok sokirányú tevékenységéről beszélgetünk.
5: A karitász önkéntesség, illetve ez a szolgálat, ez alapvetően mindig a helyi közösség szintjén jelenik meg, a helyi településen. Lehet, hogy ez a település mondjuk egy 60 ezres város, vagy egy egész kis néhány száz fős, vagy akár 100 fő alatti kis falu, de mindig helyben segítenek, és ez az önkéntes munka nem látványos szolgálat, ugyanakkor hatalmas jelentősége van. Azt látjuk, hogy mostanában a társadalmunkra jellemző elszigetelődés, az egyéneknek az elszigetelődése, a természetes közösségeknek a gyengülése, az azt jelenti, hogy nagyon sok magányos ember van, akit nagyon nehéz megtalálni és bevonni a közösségbe, és a helyi közösségek, a helyi karitász csoportok, az önkéntesek, azok, akik nagyon sokszor fölfedezik, hogy kinek van szüksége arra, hogy valamilyen segítséget kapjon. Nem konkrétan anyagi segítségre gondolok csak, hanem hogy egyáltalán legyen emberi kapcsolatuk, valakivel találkozzanak, akár úgy, hogy valamilyen betegség folytán otthon vannak és nem tudnak kimozdulni, vagy idősek, vagy pedig egy elszigetelt családban élnek, ahol egy fenntartó van sok gyerekkel, és a család fenntartónak jellemzően az édesanyjának arra sincs energiája, hogy egyáltalán a mindennapi élethez szükséges társadalmi kapcsolatokat, vagy emberi kapcsolatokat megfelelően tudjon ápolni, és oda kell valakinek mellé állni, és ebbe segíteni, kimozdítani egy holpontról. Tehát ez a fajta önkéntesség, egy igazi közösségi munka, mégsem látványos. Nagyon sokszor szembesülünk azzal, hogy nem is nagyon tudják, hogy mi kik vagyunk. Amikor megkeresnek minket a segítségkérők, sokszor azt tudják, hogyan szólítsanak meg minket, csak kapnak egy e-mail címet, rengetegen keresnek, tudják, hogy van egy szervezet az egyházmegyébe, amelyekhez lehet fordulni. Hallottak róla ismerőstől, utcabelitől, rokontól, hogy itt nagy valószínűséggel, hogyha tényleg valaki rászoruló, akkor segítünk. Az önkéntességnek itt nagyon nagy jelentősége van, hiszen a megfelelő adekvát segítségnyújtáshoz ott helyben kell lenni valakinek, aki föl tudja mérni, hogy mire van szükség. Nem biztos, hogy pont arra, meg pont úgy, ahogy valaki kéri. És ezt azért be kell látnunk, hogy akármennyire is kiterjedt a szociális ellátórendszer, meg a közszolgáltatások azért Magyarországon viszonylag jó színvonalúak, a legtöbb emberhez ezek nem jutnak el segítségnyújtás nélkül. Tehát igazából az önkénteseknek nálunk itt van jelentősége a személyes kapcsolatoknak és a helyben élésnek.
0: A teljes interjút a ma délután 17 óra 30 perckor kezdődő kerengőben hallgathatják meg.

0: Brahms trió kürtre, hegedűre és zongorára című művének adagio tételét hallották.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: 16 óra van. Híreket mondunk, a szerkesztő Reichlin Krisztina, a bemondó Tóth Zsófia. Jó napot kívánok! Decemberig a legfeljebb 150 lóerős dízel üzemű gépkocsik tulajdonosai összesen 20 ezer forint kompenzációban részesülnek, jelentette be a miniszterelnök péntek délután a Facebook oldalán. Magyar Péter azt írta, közvetlen és hatékony támogatást nyújtanak majdnem 1 millió dízel üzemű gépkocsi tulajdonosának és családjainak. Egy átlagos család havi egyszer tankol, a megemelkedett világpiaci árak miatt pedig a korábbi védett ár és a piaci ár közötti különbözetet körülbelül 5000 forint egy tankolásnál. A kormány megtéríti ezt havi egy alkalommal, áll a miniszterelnök bejegyzésében. A Fidesz frakció azt várja a kormánytól, hogy védje meg a családokat a magas üzemanyag áraktól, mondta Palóc André, a Fidesz országgyűlési képviselője pénteki sajtótájékoztatóján. Az ellenzéki politikus újságíróknak arról beszélt, mára a dízel ára 700 forintra, a benzin ára 626 forintra emelkedett. Bejelentette, hogy a Fidesz frakció törvényjavaslatban kezdeményezte, hogy a kormány állítsa vissza a korábbi kabinet által kezdeményezett, majd a Tisza kormány által megszüntetett védett árat, ami a 95-ös benzin esetén 595 forint, a gázolajnál pedig 615 forint volt. A Királynék városában Veszprémben indul újra az országjárás szombaton 16 órakor, közölte a miniszterelnök pénteken a Facebook oldalán. Magyar Péter augusztus 20-án a Tisza-szigetek Margit-szigeti találkozóján beszélt arról, hogy ismét országjárásra indul. Elmondása szerint 15 városban, végül Budapesten tart fórumot. Svédország szeptember 13-án új kormányt választ, írja a Magyar Hírlap. Arról dönt, hogy tartós államvezetési programmá vált-e a jobboldali fordulat. Vasárnap este Európa egyik legcsendesebbnek hitt országából érkezhet a kontinens egyik leghangosabb politikai üzenete. A svédek egyszerre választanak parlamentet, regionális és helyi önkormányzatokat, de a figyelem elsősorban arra irányul, folytatódhat-e Ulf Kristersson jobboldali kormányzása, vagy Magdalena Andersson vezetésével visszatérhetnek a szociáldemokraták. Svédország arról is dönt, hogy a svéd demokraták 4 évnyi külső támogatás után beléphetnek-e a kormányba. Arról, hogy a szigorú migrációs és büntető politikai fordulat átmeneti válságkezelés volt-e, vagy az új svéd állam eszmény része. Új tudományos podcast sorozatot indított Neuron címmel a Hunren Magyar Kutatási Hálózat, melynek célja, hogy bemutassa, milyen sokféle kérdésre keresnek válaszokat a kutatók, többek között az agykutatás, a csillagászat, a zöld kémia, a biodiverzitás, a mesterséges intelligencia, valamint a repülés jövője témákban. Közlekedési hírekkel folytatjuk.
3: A fővárosban lelassult a haladása a Budaörsi úton befelé a Nagyszőlős utcai felüljárótól, a 10-es főúton kifelé az Óbudai temetőnél, a Szél-Kálmán tér környékén, az Alkotás utcában a Déli pályaudvarnál, illetve a Budai alsó rakparton a Margit hídtól a Lánchídig, illetve a Petőfi hídnál északi irányban. Torlódásra kell készülni a Károly körúton az Asztória felé, a Bajcsi-Zsilinszky úton és az Andrássy úton befelé az Erzsébet tér előtt, a Hegyalja út, Erzsébet híd, Kossuth-Lajos utca útvonalon, illetve a Pesti alsó rakparton a Szent István parttól a Lánchídig. Telítettek a sávok a Hungária körgyűrűn és a Nagy körúton a nagyobb csomópontok közelében, az M3-as autópálya kivezető szakaszán a Szerencs utca előtt, az Üllői úton a Nagykörútnál, illetve a Rákóczi úton a Baross tértől a Blaha Lujza térig. Schilling Zsolt, BKK Info.
0: Végül az időjárásról. Többfelé van kilátás, esőre, záporra, helyenként zivatarra. A zivatarokat néhol jégeső és erős, akár viharos széllökések kísérhetik. A csúcsértékek általában 15 és 22 fok között alakulnak. Késő este 13-19 fokot mérhetünk. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket. A következő híradás 17 órakor lesz. 16 óra 5 perc. Következik a Blende.
4: Fotós magazinunkat, a Blendét hallják. Köszöntöm Önöket, Zsoldos Szilvia vagyok. A következő fél órában az idén 80 esztendős Révész Tamás fotóművész kiállítására invitáljuk hallgatóinkat. Révész Tamás a lírai dokumentarizmus egyik meghatározó képviselője. Példaképéhez, André Kertészhez hasonlóan a mindennapi élet apró, gyorsan tova tűnő pillanatai határozzák meg érzelmi töltetű felvételeit. Csend, a Mindennapok költészete című kiállításán közel 100 felvételen mutatja be az emberi léthelyzetek sokféleségét. Tulipán Zsuzsannát, a kiállítás kurátorát és Révész Tamás fotóművészt kérdeztem a fényképekről és a fényképezésről. Miért csend lett ennek a kiállításnak a címe? Ez összefügg esetleg a lassulással?
5: Azért választottuk a csendet főcímnek, angolul egyébként Silent Poetry of Everyday Life, magyarul is van egy alcíme, a Mindennapok költészete. Szerettük volna megmutatni azt, hogy igazából Révész Tamás, aki fotóriporterként élte le a munkás életét, és nagyon sok helyen megfordult, sok fontos történelmi fordulópontnak is tanúja volt, de ami igazából őt érdekli, azok a hétköznapok, azok a sokszor banális, egyszerű hétköznapok, amiben az emberek az életüket élik, tulajdonképpen a mindennapokat ezekben a hétköznapokban éljük, és van köze a lelassuláshoz is, de az átalakuláshoz is. Ezért is említettem a tárlatvezetésemen azt, hogy az elrejtés és a láttatás, a köd meg a különböző természeti jelenségek, azok nagyon érdekesek a fotográfusok számára, és Tamás számára is egyfajta ilyen misztikát adnak a képeknek, és a jelentésben is egy újabb réteget nyitnak.
4: Arról volt szó, hogy humanista fotográfia, tehát hogy a sejtetés mellett maga az ember is, ahogy megjelenik, maga az ember is hogyan jelenik meg ezeken a képeken.
5: A humanista fotográfiának az volt a fő célja, hogy az embert méltóképpen ábrázolja. Nagyon figyeltek a humanista fotográfusok arra, hogy soha ne olyan helyzetben fényképezzenek, amely valakinek kínos lehet. De a különböző léthelyzeteknek a bemutatása ugyanúgy fontos része a humanista fotográfiának, akár a sorsoknak, a nehézségeknek a láttatása is. Általában ezek a képek fekete-fehérek, a fekete-fehér szín az összetartja az egész képnek a szerkezetét, egy esztétikai keretet ad neki tulajdonképpen. Tamás az első időszakban fekete-fehérre fotózott a különböző magazinokban, de később a szín is fontos szerepet kapott a munkásságában. Humanista fotó általában fekete-fehér, de nem feltétlenül, csak a kezdeti időszakra ez volt a jellemző, hogy tényszerűen, méltóképpen ábrázolják a jelen helyzetet és a különböző emberi létformákat.
4: Ugye, szociográfus is, tehát végzett szociográfus. Szociofotóin ez megjelenik?
5: Vannak olyan fotográfiái, amelyeken kifejezetten érződik a dokumentarizmusnak a szociofotó iránya. De a szociofotó azért több részből tevődik össze, a baloldali szociáldemokrata mozgalmak, a Kassák-féle munkakör szociofotográfiái egy picit más irányt képviselnek, de a dokumentarizmusban ugyanígy megvan a helye a szociofotó láttatásának. Tamás munkásságában a társadalmi lét természetének az egyéni szemléletű megmutatása jellemző. De a Magyarország cigányság helyzetének bemutatása, amelyet nagyon korán már tulajdonképpen egy ilyen programszerűen űzött, és bejárt egész Magyarországot, fényképezte ezeket a telepeket. Ez abba a vonulatba tartozik, ami a szociófotó dokumentarista iránya, ami nagyon meghatározó.
4: Ezzel a sorozattal 1977-ben ugrunk vissza, és ugye azt mondta, hogy úgy kellett összeválogatni a képeket, hogy reményt is adjanak.
5: Igen, ebben az időszakban már szerencsére lehetőség volt megjelentetni ilyen képeket, mert gondoljunk bele az 50-es években, ezt titkolták, nem lehetett megmutatni azt, hogy Magyarországon hogyan élnek emberek. A 60-as évek végén már legalább arra lehetőség volt, hogy bekerülhetnek a képek a kiállításokba, illetve a könyvekbe is. De mutassunk egy pozitív tendenciát, ezért is került Tamás Ervin, Révész Tamás mellé, és tudományos megközelítésben tálalták, kutattak, könyvtárba jártak, romanológus sokkal beszéltek, a könyvben is van egy olyan utószó, amelyet kifejezetten ebből a szempontból írtak, tehát megpróbálták széles körűen megközelíteni a témát, nem szenzációt és nem nyomorfotókat akartak megjelentetni.
4: Most három teremben láthatjuk Révész Tamásnak a képeit. Milyen időszakot fognak át a képek, és hogyan tematizálták?
5: 6 évtized pályáját láthatjuk a kiállításban, a legkorábbi képeitől kezdve, amelyet 1959-ben készített, tehát az 50-es, 60-as évek, amikor ő még kiskamasz volt, ebből az időszakból is vannak képek, és az utolsó kép az egy 2023-as kép. Révész Tamás 1946-ban született, idén 80 éves, és egy hatalmas fotográfiai életmű van mögötte, úgyhogy nagyon sokat dolgoztunk azon, hogy kiválogassuk ezt a 78 képet. Vannak olyan szekvenciák, amik fontosak, abból a szempontból, hogy nagyon terjedelmes sorozatok is, mondjuk például a Budapest anyag, vagy a New York anyag, de a legkülönbözőbb helyeken megfordult, szóval nagyon nehéz volt, mert egyszerre kronológiát is jobb, ha tartjuk, hogy lehessen látni, hogy mik azok az egy-egy időszaknak a jellemzője, ami a fotográfiai látásmódjával fontossá vált, de az is fontos, hogy mindenből felvillancsunk valamit, úgyhogy ez a kiállítás azért nagyon izgalmas szerintem, mert benne van a kezdeti hihetetlen zsenialitása, amit egy 13 éves gyerek egy nagyon jó fényképező géppel el tudott készíteni, de benne van a folyamatosság, hogy mi az a témavariáció, ami őt mindig érdekelte.
4: Az első kép akkor az a nagymamájáról szól?
5: Az első kép az a nagymamájáról készült kép is 1960-as, és amire én utaltam, az pedig a lufifújók, a léggömbfújók, amelyet a mi hívóképünknek választottuk, mert bár a nagymama képe is nagyon érzelmes és nagyon szép, de a léggömbfújók abban már megjelenik az, ami őt úgy jellemzi az egész pályáján, hogy ezeket az apró finomságokat, a groteszket megmutatni, hogy tulajdonképpen két gyereket látunk, akik felfújnak egy léggömb, de abban annyira sok minden van még mögötte.
4: Igen, hogyha jól emlékszem, akkor az egy úttörő táborban egy léggömbfújó versenyen készült, és az az érdekes benne, hogy az arcuk átlátszik a léggömbökön keresztül.
5: Igen, azt is mondhatjuk, hogy a léggömb kitakarja a fejet, tehát a gyerekeknek egy lufi feje van, de mögötte ott van az arc. Egyszerre elrejti az arcot, de mégis megmutatja. A lufi egy hatalmas árnyékot vet a kislánynak a pulóverére. A személyiség az viszont a ruhából világlik ki végül is, mert csak az öltözetből látunk valamit, ami nagyon részletgazdag. Látjuk az alsó szoknyáját, mert felrepenti a szél a szoknyát, a pulóvert, a pulóvernek a mintáját, szóval nagyon izgalmas kép, visszahozza ezt az időszakot.
4: Révész Tamás családjával együtt élt New Yorkban. Milyen a New York-i időszak, amit érdemes tudni róla?
5: 1996-ban tulajdonképpen egy sikeres magyar karrier után döntött úgy, hogy New Yorkba megy, és zöldkártyát kaptak, ez egy véletlen volt, de közben sok szerencse, összejátszás kellett ahhoz, hogy ott ő helyet találjon magának, de ő úgy szokta mondani, hogy tulajdonképpen újra kellett kezdeni mindent. Mert hiába volt fölépítve már egy karrier, hiába voltak jó nemzetközi kapcsolata is, dolgozni Amerikában nem egyszerű, és évekig tartott, amíg eljutott olyan helyekre, aminek a vége egyébként az lett, hogy egy New York könyve is megjelenhetett, tehát hogy be tudta dolgozni magát a szakmában New Yorkban is, és 2016-ban döntöttek úgy a családjával, hogy visszatérnek Magyarországra. De közben egyébként sokszor megfordult Magyarországon, mert szervezte a Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskolának a fotóriportás szakát, és tanított és meghívott amerikai előadókat is, és rendszeresen járt Magyarországra, hiszen a WordPress fotó magyarországi kiállítását ő szervezte, amihez általában kísérő kiállítás is szervezett. Például megszervezte a Kappa and Kappa kiállítást, amely Cornell Kappa és Robert Kappa közös kiállítása volt Magyarországon.
4: Akkor jöjjünk vissza ide a kiállító térbe. Az a kép, amelyikkel zárul, az egy gimnázium ablakán való talán beleselkedés.
5: Igen, ez a Toldi gimnázium valószínűleg egy szalagavatóra készülhetnek, egy pár táncol, és Tamás ezt nagyon szereti, ha valaki táncol. Van olyan kép, amikor egy fiatal ember egy próbababával táncol, itt nem egy próbababával táncol, két fiatal összefogózkodik és táncol, bekukucskál, mint egy ilyen voyeur, aki valamit elles, de igazából az érzelem volt számára fontos, hogy egy szeretet megnyilvánulása, tánc, a két embernek az összetartozása és szeretete, és bármilyen korban, ez nagyon fontos az embernek, a szeretet érzete, és ha kell ezt látjuk, már az is jelent valamit nekünk.
6: Reményt ad a jövőre.
5: Reményt ad, bizony.
6: A termekben mit láthatunk a képernyőkön?
5: Most a kiállításhoz készítettünk egy interjút, tulajdonképpen egész életét végigmondja Tamás, felkészültünk kérdésekkel, és két részre osztottuk, mert viszonylag hosszú, tehát az első teremben látható egy olyan 30 perces interjú, ami a kezdeteket, illetve az amerikai átköltözéséig meséli el az életét, illetve a fotográfusi pályáját, utána pedig a másik teremben főleg az oktatói tevékenységéről beszél. Tulajdonképpen egy egész komplett kis film, nagyon érdekes.

0: Révész Tamás fotográfus, amikor 13 éves volt, milyen fényképezőgépet kapott?
1: Meglepő módon egy 6x6 cm-es filmmel működő Flexoret fényképezőgépet kaptam, ami majdnem egy profi gépnek számított annak idején, és azt hiszem, hogy ez meghatározó is volt a látásmódomat illetően, mert imádtam utána Rolleiflexel dolgozni, Hasselbladdal, csupa ilyen nagyformátumú fényképezőgéppel, és ugyanakkor megtanultam kivárni a pillanatot, mert 12 kockából állt egy ilyen tekercsfilm, és nem volt olcsó.
0: Ez manapság azért nehezen elképzelhető, hogy a 12 pillanatra sokat kell várni.
1: Rám mindig jellemző volt, hogy nem úgy használtam a fényképezőgép exponáló gombját, mint hogyha egy sorozatvetőt használnék, hanem én szinte mindig kivártam a pillanatot. Meg ha láttam egy olyan szituációt, amit úgy éreztem, hogy na ez egy nagyon érdekes városkép, vagy egy jó közeg arra, hogy ott valami történjen, akkor én ott vártam egy darabig, amíg ott megtörténik az, aminek történnie kell.
0: Egyébként ebbe a fényképezőbe felülről kellett belenézni?
1: Az egy olyasmi fényképezőgép, mint egy tüköralaknát úgy képzeljük el, hogy felül ki lehetett nyitni, és egy prizmán keresztül láttam ki egy objektíven keresztül, és az alatt volt egy másik objektív, ami viszont fényképezett.
0: Itt elhangzott önről, hogy az elrejtés és a láttatásnak a mestere. Ez alatt mit értünk?
1: Hát talán az, hogy én nem vagyok egy extrovert magamutogató, tehát ha én valahol megjelenek, akkor nem föltűnök, hanem inkább eltűnök. Ami azt jelenti, hogy kíváncsi vagyok másokra, figyelek, és várom azt a döntő pillanatot, mondjuk egy ilyen ismert szót, hogy használjak, vagy azt a fontos pillanatot, ami kifejez valamit, ami kifejezi részben az én érzelmemet valamihez viszonyítva, vagy valami olyan gondolatot sugárzó pillanatot, eseményt tudok megörökíteni, ami azt remélem, hogy talán másnak is mond valamit.
0: Hogyan sikerült kiválogatniuk a képeket erre a kiállításra?
1: Egy óriási archívumom van, amit hordoztam magammal, ha külföldre mentem, ha visszatértem, ha költöztem.
0: Ezt hogy hordozta, hogy vitte magával?
1: Mint kamionnal vagy konténerrel, tengeren túlra is vittem. Ez egy szobányi archívum, negatívok és nyomatok. Nagyjából 10-15 évvel ezelőtt elkezdték a gyermekeim duruzsolni, hogy most már mindenkinek csinálsz kiállítást, a WordPress fotót szervezze, de most már magadnak is kéne. Az ember magának olyan nagyon, az egy nehezebb ügy. De azért elkezdtem földolgozni az archívumomat, negatívról negatívra átnéztem, amit addig csináltam. Több mint 5000 képet beszkenneltem, és abból kiválasztottam a végén, de hát ez több éves procedúra. Valamivel több mint 300 képet, és aztán a Tulipán Zsuzsa kurátorral szűkítettük le erre a kiállítási 80 képre.
0: Említette, hogy van egy-két úgymond szívéhez közel álló kedvence, melyek ezek?
1: Nagyon nagy témákat tudok mondani. Ugye az első nagy téma, amit fényképeztem, az a búcsú a cigányteleptől, amiben nagyon sok meghatározó képen van, amely tulajdonképpen arra ösztönzött annak idején 68-tól, hogy ezt a nagyon súlyos életformát, ezt meg kell mutatni a világnak, hát ha lehet valamiképpen javítani rajta, hát ha lehet valamilyen módon fölhívni erre a figyelmet, és ezen 1977-ig dolgoztam, úgyhogy egy képem nem jelent meg, ami után aztán megjelent a könyv és kiállítás, és bejárta a világot. Ez egy fontos dolog, ebben vannak fontos képek, de hát mindig nagyobb témákban gondolkodtam, mindig azt gondoltam, hogy nem egy képben akarom elmondani, hanem egy történetet szeretnék elmondani, ami elkezdődik valahol, folytatódik, mint egy novella vagy egy regény. Van egy nagyon jó, úgy hívjuk, hogy fotóessző, ez a angol megfelelő, ez a Feature Stories, ami a Life magazinra volt jellemző, és ez hozzám nagyon közel állt, és ilyen volt a Mária Pócs, a Mária Pócsi búcsú, ahova éveken át jártam, és nagyon fontos volt számomra. Ugyanilyen volt a Budapest fényképezése, amit egy éven keresztül fényképeztem azért, hogy megmutassam azt a 1989-es állapotot, ami nem sokáig maradhat, mert annyira lepusztult volt minden, és én optimistán azt gondoltam, hogy pillanatok alatt minden megváltozik. Hát ma is változik. De hát vannak nagyon fontos képeim New Yorkból, ugye, ahol 20 évet éltem Amerikában, amelyek részben egy nagyon nehéz időszaknak a lezárása volt, amikor megjelent a könyv, részben egy nagyon-nagyon izgalmas folyamatnak, ahonnan eljutottam Ecuadorba, Tokióba, ahol szintén nagyon fontos képeim vannak, és hát rengeteg olyan számomra fontos kép van, amit itt nem látunk. És hát a könyvben írom is, azt nem tudom magamat idézni pontosan, de hogy vannak fotók, amelyek, és vannak pillanatok, amelyek csak az enyémek, mert azok annyira fontos és szép pillanatok, hogy csak élvezem, hogy tanúja vagyok, hogy jelen lehetek ennek a gyönyörűségnek. Ezek a legszebb el nem készített képeim.
0: Nagyon szép lezárás lenne, de muszáj rákérdezni, mert nekem annyira tetszett az a szicíliai kép, ahol a kapuajban áll a fehér ló. Hogy készült?
1: 81-ben készültek ezek a képek, amikor ösztöndíjas voltam a Római Magyar Akadémián, és az volt az én mániám, hogy Szicíliáról meg Rómáról majd csinálok egy könyvet. Mind a kettő meg is jelent később. De Szicília egy olyan exotikum volt, amihez foghatót talán nem is láttam, ami egy kicsit cigányos, de közben vidéki, de közben nyitott, és nagyon izgalmas, és szociológus szemével. Látok egy olyan lepusztult világot, ami gyönyörű. 81-ben még viszonylag könnyű volt kapcsolatot teremteni, azt mondják, akik nemrég voltak, hogy ez nem változott, mert végül is Itália része. Nagyon jellemző az a kép például, amit fényképeztem Katániában, egy 8 képből álló sorozat, ahol egy vita van. Elkezdenek vitázni, egy óriási gesztus halmazt látunk, aminek az utolsó képe az, hogy a ember már megy el, de még mindig háttal van és gesztikulál, hallom magam előtt, ahogy mondja. Tehát ez egy nagyon-nagyon izgalmas világ, és biztos, hogy vissza fogok menni.
0: És ugye a legújabb képe az 2 éves, 3 éves?
1: Az 3 éve készült, az nem sokkal azelőtt, hogy elköltöztem a várból.
0: Igen, szeret kinézni az ablakon.
1: Szeretek, igen, de ez speciál benézés, mert ezt nem az ablakomból fényképeztem, hanem sétáltam a Toldi gimnázium mellett, ahova egyébként a gyerekeim jártak, mind a kettő. És hát valószínűleg szalagavatóra készült egy fiú meg egy lány, és ott táncoltak. Hát annyira furcsa és abszurd volt ez a jelenet, ami este már egy sötét utcán és ablak kereten keresztül fényképeztem, hogy nem lehetett megállni, hogy ne örökítsem meg. És ez valahogy egy kicsit szimbolikus is, hogy visszatérek Budapesttel a New Yorki képek után, ami valóságos is, mert visszatértem.
0: És azt mondta rá, hogy a reményt fejezi ki talán ez a kép.
1: Mondjuk egy retrospektív kiállítás, ugye az nem egy kamasz fotográfusnak a bemutatása. Hát igen, és azt remélem, hogy még van jövő. És hogyha arra gondolok, hogy mi mindent nem mutattam meg az elmúlt 20 évből, meg az elmúlt időszakból, kivéve ez az egyetlen kép, akkor azt hiszem, hogy majd 10 év múlva visszatérhetünk egy újabb kiállítással.
0: Az elmúlt percekben Tulipán Zsuzsannát, a kiállítás kurátorát és Révész Tamást hallották. A fotóművész szívszorító és felemelő pillanatokat egyaránt megörökítő gazdag életművéből készült kiállítás a Műcsarnokban október 11-ig tekinthető meg.

Kedves hallgatóink, ezzel a mai blende a végéhez ért. A zenei szerkesztő Varga Ramona és a technikus Bólyás János nevében is megköszönöm figyelmüket. A szerkesztő riportert Zsoldos Szilviát hallották. Fotós magazinunkkal legközelebb 4 hét múlva jelentkezünk.

0: fotós magazinunkat hallották.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 16 óra 30 perc. Színházművészeti magazinunk, az Olvasó próba következik.
3: Szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat. A mikrofonnál Fazekas István, az Olvasó próba szerkesztője. Színházművészeti magazinunk negyedik évadának első adását hallják. Hangos periodikánk célja, hogy a színház világához, a színház eredendő rendeltetéséhez közelebb vigyük a kedves rádióhallgatókat, és hogy együtt gondolkozzunk értékeinkről, az európai, ezen belül is leginkább a magyar valóságról. Mai témánk címe: Ütközések, a dráma titkos energiája. Adásunkban három rendező szólal majd meg: Pányik Tamás, Molnár Kristóf és Vidnyánszky Attila. Ha tehetik, tartsanak velünk!

Mi történik akkor, amikor két ember ugyanazt akarja, és mégis egymás útjában állnak? Mi történik, amikor az egyik kimond valamit, de a másik hallgat? Amikor valaki elindulna valahová, de valaki más, vagy éppen valami visszatartja? Amikor két egymásnak ellentmondó tény kerül egymással szembe, ám önmagukban mégis igaznak látszanak. Mondják, talán itt kezdődik a dráma. Azzal a pillanattal, amikor valami megmozdul két ember között, ahol erők találkoznak, ahol vágy és akadály, szeretet és féltékenység, szabadság és hatalom, hit és kételj, élet és halál egymásnak feszül. A színház titkos energiája nem feltétlenül a nagy gesztusokban rejlik. Néha egy tekintetben van, vagy éppen egy elharapott mondatban. Esetleg egy ajtó becsukásában, egy hosszú csendben, amelyben már minden elhangzott, de valójában mégsem hangzott el semmi. Peter Brook szerint a dráma feltétlenül

boldogságot keresi, saját magával is konfliktusba kerül. Lír király nem pusztán elveszíti a hatalmát, összeomlik az a kép is, amelyet önmagáról és a világról alkotott. A nagy drámai konfliktus tehát mindig túlmutat önmagán. Az ember önmagával is ütközik. Ezért lehet drámai egy teljesen hétköznapi helyzet is. A dráma ott kezdődik, ahol az ember számára tétje lesz annak, ami történik. És minél nagyobb a tét, annál nagyobb lehet a feszültség. De mi is a feszültség? Talán nem más, mint várakozás valamire, ami még nem történt meg, de már érezzük, hogy meg fog történni. A néző tudni akarja, hogy vajon a hős kimondja-e, elmegye, visszajön-e, meghúzza-e a ravaszt, vajon megbocsát, vajon megcsalja. A jó színház nem siet. Feszültséget teremt a kimondott és a kimondatlan között, a látható és a láthatatlan között, a jelen és a múlt között, a színész és a néző között. Peter Brook éppen ezért tulajdonított olyan nagy jelentőséget az üres térnek. Szerinte már azzal létrejön a színház, ha egy ember átolad egy üres téren, miközben valaki figyeli. Milyen egyszerű és milyen mély ez a meglátás. Mert valójában nem a díszlet hozza létre a drámát, hanem a jelenlét és a találkozás. Két ember között létrejön valami, amit nem lehet teljesen megmagyarázni. Létrejön egy erőtér. És talán ezért olyan fontos Antonin Artaud gondolata is, aki a színházat nem pusztán történetek elmondásának, hanem erők felszabadításának tekintette. Minden, ami hat, kegyetlenség, írta egyik írásában. A kegyetlenséget azonban nem vérként vagy brutalitásként érti, hanem végletes cselekvésként, kérlelhetetlen intenzitásként. Ez egy nagyon fontos felismerés, mert a színház akkor hal meg, amikor már nincs benne valódi tét. Amikor mindenki mindent tud, amikor minden mondat csak illusztráció, amikor a szereplők nem akarnak semmit, amikor nincs mit elveszíteniük. A színpadon ugyanis mindenkinek akarnia kell valamit, és valakinek vagy valaminek meg kell akadályoznia ebben. Persze, a legérdekesebb akadály gyakran nem a másik ember, hanem éppenséggel én magam. Mert sokszor úgy tűnik, mintha az emberben több ember lakozna. Aki menne és aki maradna. Aki szeretne és aki fél. Aki megbocsájtana és aki nem tud felejteni. Aki hinne és aki mindent bizonyítani akar. A legnagyobb drámák éppen ezért belül zajlanak. Csehov világában gyakran éppen az a tragikus, hogy a szereplők szeretnének változtatni az életükön, de képtelenek rá. Beckett hősei pedig, mintha már az emberi cselekvés lehetőségének határán állnának. Várnak, beszélnek, újra várnak. És mégis történik valami. Mert a feszültséghez nem feltétlenül kell cselekvés. Néha elég a várakozás. Sőt, a legnagyobb feszültség néha éppen abból születik, hogy nem történik meg az, aminek meg kellene történnie. Egy ajtó nem nyílik ki, egy telefon nem csörren meg, egy vallomás elmarad. Egy ember nem mondja ki azt az egyetlen mondatot, amely megváltoztathatná az egész életét. A színház pedig vár, és a néző vele együtt vár. És ebben a közös várakozásban különös dolog történik. A néző már nem kívülről szemléli a történéseket, hanem a történet részesévé válik. És talán ez a színház egyik legnagyobb titka. Nem az a kérdés, hogy mi történik a színpadon, hanem az, hogy mi történik közöttünk, mi történik bennünk, miközben nézzük az előadást. Peter Brook ír arról is, hogy a színház ritka pillanataiban a közönség és a színészek olyan közös csöndbe kerülnek, amely szinte vibrál a térben. Talán ez a drámai feszültség végső formája, amikor már nincs szükség szavakra, mert a kimondhatatlan megtölti a teret. Ütközünk tehát egymással, önmagunkkal, a múlttal, a jövővel, a világgal, Istennel. És ezekből az ütközésekből születnek a történeteink. Ezért szeretjük a

annyira a színházat. Mert miközben mások konfliktusait nézzük, egyszer csak felismerjük a sajátjainkat. A színpadon valaki más veszekszik, valaki más hallgat, valaki más veszít, valaki más bocsát meg, valaki más hal meg. Rólam van szó. Mert a dráma titkos energiája nem maga az ütközés, hanem az a pillanat, amikor az ütközés közben önmagunkra ismerünk. És talán ekkor válik a színház puszta történetből igazi találkozássá. Találkozássá a másikkal, és végül önmagunkkal.

0: Pányik Tamás, fiatal magyar rendező, akit a prózai és zenés színház egyaránt vonz. 2021-ben kezdte meg tanulmányait a Színház és Filmművészeti Egyetem rendező szakán Vidnyánszky Attila és Pataki András osztályában. 2022-ben Kerényi Tünde Sárával megalapította a Panker produkciót. A drámai konfliktus lényegét a következőképpen foglalta össze.
1: Igazából azt gondolom, hogy a legalapvetőbben úgy lehet megfogalmazni a drámai feszültséget, hogy azt mondjuk, hogy különböző érdekek ellentéte. Ezek az érdekek lehetnek szereplők között, például lehet egy szereplő és egy valamiféle isten vagy isteni akarat között, lehetnek társadalmi beállítottságok és eszmékkel szembeni ellentétek, ilyen például a dühöngői fűság, hogy ott igazából a Jimmynek a konfliktusa az nem az Ellisonnal van, hanem a társadalmi berendezkedéssel, amiben ő nem találja a helyét, és ebből fakadnak az ő mikrokonfliktusaik, amik aztán eszkalálódnak. De hogy Isten igazából a drámai feszültség az abban van, hogy én nekem van egy drámai célom, és annak érdekében, hogy azt elérjem, annak érdekében áldozatokat kell hoznom, hiszen nem egyértelmű, hogy létre tudom, vagy meg tudom valósítani a drámai célomat. És szerintem ez az, amit a legügyesebb drámaírók a lehető legtovább fokoznak, hogy a leginkább átélhetővé váljon, és a leghatásosabban tudjon beütni ennek a tetőpontja, ahol is egy feszültséget már nem lehet tovább fokozni, és muszáj szabadjára engedni az indulatokat, és az abból következő vagy nem következő megoldás, tehát a feloldásban, a tetőpont utáni feloldás közötti ilyen hideg-meleg viszonyban ott valahol ott érjük tetten a katarzist.
0: Molnár Kristóf, fiatal magyar színházrendező, a József Attila Színház új művészeti vezetője. 2021 és 2026 között a Színház és Filmművészeti Egyetem színházrendező osztályának hallgatója volt Vidnyánszky Attila és Pataki András osztályában. A drámai összeütközésről így nyilatkozott.
2: A dráma, amely a cselekedés szóból ered, szinte elképzelhetetlen konfliktus nélkül. Ugye Csehovnál beszélünk drámaiatlan drámáról, de pontos elemzéssel jól látható, hogy ott is megjelennek konfliktusok. A konfliktus ugye valamilyen értékkülönbség, amely aztán különböző formákban nyilvánul meg, és lényegében ez lehet egy egyszerű nézeteltéréstől kezdve akár egy nagyon komoly érdekkülönbségig terjedő skála. Ami érdekes még, hogy ugye a konfliktusok esetében beszélhetünk, és ez a bánkbánnal kapcsolatban nagyon fontos, ugye interpersonális és intrapersonális konfliktusról, ugye az inter, amit több személy között zajlik, a másik pedig, ami egy személyen kívül. Na most a bánkbánban mind a kettő nagyon pontosan és szépen végigkövethető. Ezt a konfliktusrendszert, amelyben kifejlődik a bánkbáni tragikum, ugye mindenek előtt talán a király távolléte jellemzi. Ugye második Endre csupán a drámai cselekmény folyamat csúcspontja után jelenik meg a színen, ugye ekkor tér vissza a galiciai hadjáratból, hogy betöltse az ítélkezés feladatát. És az az érdekes, hogy ugye a tragédia kifejlete a királyt is érinti. Távol létében ugye a törvényes képviselője, Bánk, megölte a feleségét, és ilyen körülmények között katona drámájában nagyon nehéz megmondani, hogy kitöltheti be ezt a közép szerepét. Ezért is, bár lélektani balladáról szoktunk beszélni, mondhatjuk, hogy ez egy lélektani dráma, és több igazság feszül egymásnak. És azt mondhatjuk, hogy Bánkra hárul az a feladat, hogy a Meránia, a Békétlenek és Tiborc eltérő értékei között ugye közvetítsen, és ugye ennek a közvetítésnek a sikerén ugye az ország sorsa és a saját életének az egysége is múlt. A kiinduló esemény az, hogy Bánk dönt, hogy hazajön, majd aztán mondhatjuk, hogy ez a közvetítés sikertelen lesz, és be is ismeri Bánk, amikor ugye azt mondja Gertrudis meggyilkolása után, hogy örvendj becsületem, lemost a mocskod, a vérkeresztség, ő Melinda, ki, a tető mindjárt rám szakad. Tehát lényegében bevallja, hogy ezt a konfliktust nem tudta jól kezelni. Ugye négy felvonásig konfliktusos drámáról beszélhetünk, és Endre az, aki az ötödik felvonásban lényegében ezt az üres közép szerepét betölti, és ő ezt a belső konfliktust, ami Bánkban is van, ugye közember és a magánember közti ellentét, ez benne is megjelenik, és ugye ő, amikor kimondja, hogy magyarok előbb, mint sem magyar hazánk, előbb esettel méltán a királyné, akkor leteszi a voksát a közemberi és a józan emberi döntés előtt, és ezzel lényegében egy király méltósághoz méltó döntést hoz.
0: Katona József bánkbánja a magyarság politikai önállóságának, szabadságvágyának és közösségi önazonosságának kérdéseit sűríti drámai formába. A mű messze túlmutat az 1213-as történelmi eseményeken. Minden korszakban újra feltehető általa a kérdés, hogy mit jelent magyarnak lenni, és meddig terjed az egyén felelőssége a hazáért. Vinyánszky Attila, a Nemzeti Színház igazgatója 2023 őszén a Bánkbánkban feltárulkozó konfliktusokról az egyik előadás után a következőket mondta. Kedves hallgatóink! Az Olvasó Próba című színházművészeti magazint hallották. A műsorban három rendező szólalt meg, Pányik Tamás, Molnár Kristóf és Vinyánszky Attila. Búcsúzik önöktől a szerkesztő, Fazekas István. Isten áldja önöket, további szép napot kívánok!

0: az Amarante muzsikált.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 17 óra van. Híreket mondunk, a szerkesztő Reichlin Krisztina, a bemondó Tóth Zsófia, jó napot kívánok! Tilos és életveszélyes a Duna-Szent-Benedeki oldalon épült fenék küszöbön tartózkodni, hívta fel a figyelmet az Országos Vízügyi Igazgatóság. Magyar Péter miniszterelnök augusztus 29-én jelentette be, hogy két héttel a határidő előtt 17 nap alatt 43 ezer köbméter kő felhasználásával elkészült az első ütem Paksnál. Összeért a fenék küszöb a Duna teljes szélességében. Szeptember 3-án közöltem, a paksi atomerőműnél épített létesítmény a tervezett módon ellátja a feladatát. A vízszint megfelelő a fenék küszöbnek köszönhetően, az erőmű teljes kapacitással közel a névleges teljesítményéhez termeli az áramot. Még körülbelül egy hónapot vesz igénybe további, mintegy 100 ezer köbméter kő bedolgozása a stabilizálás és a hosszú távú megoldás érdekében. Decemberig a legfeljebb 150 lóerős dízel üzemű gépkocsik tulajdonosai összesen 20 ezer forint kompenzációban részesülnek, jelentette be a miniszterelnök péntek délután a Facebook oldalán. Magyar Péter azt írta, közvetlen és hatékony támogatást nyújtanak majdnem 1 millió dízel üzemű gépkocsi tulajdonosának és a családjainak. Egy átlagos család havi egyszer tankol, a megemelkedett világpiaci árak miatt pedig a korábbi védett ár és a piaci ár közötti különbözet körülbelül 5000 forint egy tankolásnál. A kormány pedig megtéríti ezt a különbözetet havi egy alkalommal, áll a miniszterelnök bejegyzésében. A Fidesz frakció azt várja a kormánytól, hogy védje meg a családokat a magas üzemanyag áraktól, mondta Palóc André, a Fidesz országgyűlési képviselője pénteki sajtótájékoztatóján. Az ellenzéki politikus újságíróknak arról beszélt, mára a dízel ára 700 forintra, a benzin ára 626 forintra emelkedett. Bejelentette, hogy a Fidesz frakció törvényjavaslatban kezdeményezte, hogy a kormány állítsa vissza a korábbi kabinet által kezdeményezett, majd a Tisza kormány által megszüntetett védett árat, ami a 95-ös benzin esetén 595 forint, a gázolajnál pedig 615 forint volt. Svédország szeptember 13-án új kormányt választ, írja a Magyar Hírlap. Arról dönt, hogy tartós államvezetési programmá vált-e a jobboldali fordulat. Vasárnap este Európa egyik legcsendesebbnek hitt országából érkezhet a kontinens egyik leghangosabb politikai üzenete. A svédek egyszerre választanak parlamentet, regionális és helyi önkormányzatokat, de a figyelem elsősorban arra irányul, folytatódhat-e Ulf Kristersson jobboldali kormányzása, vagy Magdalena Andersson vezetésével visszatérhetnek a szociáldemokraták. Svédország arról is dönt, hogy a svéd demokraták 4 évnyi külső támogatás után beléphetnek-e a kormányba. Arról, hogy a szigorú migrációs és büntető politikai fordulat átmeneti válságkezelés volt-e, vagy az új svéd állam eszmény része. Közlekedési hírek következnek. Az M1-es autópálya főváros felé vezető oldalán a kiépített terelésben Tata és az M0-ás autóút között szakaszosan torlódik a forgalom. Személyautóval érdemes már a 85-ös kilométernél lévő Komárom-Kisbér csomópontnál lehajtani az autópályáról és az 1-es főúton vagy Nagy Igmánt felé kerülni. A 22-es főúton Széchény térségében egy kis teherautó és egy személyautó ütközött, a 43-as kilométernél félpályán halad a forgalom. A 25-ös főúton Ózd belterületén két személyautó ütközött össze, a 68-as kilométernél váltakozó irányban engedik a forgalmat. Árpádtető közelében a 66-os főúton egy személyautó lehajtott az útról, a 7-es kilométernél félpályás korlátozást vezettek be. Végül az időjárásról. Elszórtan még előfordulhat eső, zápor, néhol zivatar. Az zivatarokat jégeső és erős, akár viharos széllökések is kísérhetik. A csapadék súlypontja egyre inkább a Tiszántúl fölé helyeződik, míg a Dunántúlon tovább csökken a csapadék hajlam. Késő estére 13 és 19 fok közé hűl le a levegő. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket. A következő híradás 18 órakor lesz. 17 óra 5 perc. Következik a Kerengő.

0: A francia forradalomra jelent meg könyve Háner Péter történésznek. Vele beszélgetünk. Tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Pécsi Krisztina vagyok. Igaz-e az a nézet, hogy az 1789-ben kirobbant francia forradalom volt az utolsó olyan forradalom, amelynek előkészítésén még nem munkálkodtak hivatásos forradalmárok?
1: Igen, a forradalom fogalma még nem kristályosodott ki teljesen a francia forradalom előtt. Még bizonytalan volt 1789-ben, hogy a hagyományos módon valamilyen visszatérő szerencsétlenséget, katasztrófát éltenek-e rajta, vagy pedig az egész nép ügyét szolgáló fejlődés irányába mutató hatalmas nagy gazdasági társadalmi átalakulást egy jobb világ érdekében. Ez a francia forradalom első évében kristályosodott ki, amikor a 16. Lajos francia királya Bastille bevétele másnapján megkérdezte, hogy akkor ez lázadás, mivel Laos Foucault Liancó herceg válasza az volt, hogy ó felség, mondja így, forradalom. Ahogy Amerikában a függetlensége háború korában, a függetlensége nyilatkozat kihirdetése után, ugyanúgy itt is a polgárháború kapott új nevet, innentől kezdve forradalomnak nevezték.
0: De tulajdonképpen a francia forradalmárok kapcsolták össze elsőként a terror és a forradalom fogalmait.
1: Igen, Amerika nagyon szerencsés volt ilyen értelemben. Ott is került sor erőszakoskodásra, de ez inkább egy polgárháborús helyzet következménye volt. Az, hogy jobb világ érdekében erőszakos terroruralmat lehet bevezetni, nem riadva vissza esetleg az ártatlanok kivégzésétől sem, annak érdekében jobb világot hozzanak létre. Ez a francia forradalom itt idején jelent meg, és ez a legbaljósabb öröksége tulajdonképpen a francia forradalomnak.
0: De ugyanakkor még hivatásos forradalmár sem létezett 1789 előtt, aki mondjuk meg akarja semmisíteni a régi rendet.
1: A régi rend fogalma és a francia forradalom idején született meg. Azt mondanám, hogy a forradalom okát én úgy foglalnám össze nagyon röviden, hogy egy mezőgazdasági katasztrófa következtében megdrágult a kenyér, országszerte fölkelések robbantak ki, és ez egybe esett egy pénzügyi válságból kinőtt politikai válsággal, amely miatt összehívtak egy olyan országos rendi gyűlést, amely ki tudta sajátítani a szuverenitást, a királyi hatalmat, és a nemzet nevébe lépett fel. Ráadásul ez a felvilágosodás korszakának az egyik csúcspontja volt, amikor nagyon-nagyon hittek abban a felvilágosult nemesek, polgárok, papok, hogy lehetséges új világot létrehozni, egészen újat a régi helyén, és mindent elsöpölni. Amerikai forradalomban nem megsemmisíteni kívánták a Angliától örökölt politikai rendszert, hanem megőrizni annak a liberális és hát demokrácia irányába mutató vonásait. A franciák viszont feltalálták a régi rendfogalmát, amit teljesen el kell törölni.
0: Ez volt az utolsó ártatlan forradalom, de valójában mit is jelent ez a jelző?
1: Csak most születtek meg azok a személyek, akik a forradalomért élnek, halnak. A forradalom mitosza most kezd elterjedni. Petőfi Sándor az emberiség új evangéliumának nevezi 50 év múlva. Tehát ez a mitosz most alakul ki. Elizabeth Eisenstein nevű történész hölgy szerint Babeuf, Rahus Babeuf barátja és munkatársa Filippo Michele Buonarroti volt az első hivatásos forradalmár, akinek tulajdonképpen nem volt állása, nem volt családja, nem volt munkahelye. Ő Firenzébe született, de franciának tekintette magát, és csak a forradalomért dolgozott egész életében. Robespierre közeli köréhez tartozott, majd Robespierre bukás után Babeuffel szerveztek egy ilyen az első kommunista pucs kísérletet, tulajdonképpen az első olyan kísérletet, amely a gyakorlatba akarta megvalósítani a kommunizmust. Miután letartóztatták és bebörtönözték, majd száműzték, utána pedig hát a 19. század első negyedében a legkülönbözőbb forradalmár csoportokkal tartotta fenn a kapcsolatot, mint a pók ült a hálója közepén, és a itáliai szabadkőművesekkel, a német tugendbundokkal, az orosz dekabistákkal kezdve a legkülönbözőbb csoportokkal állt kapcsolatban, körülötte soha buktak le a fiatalok, akiket beszervezett, de ő hitt a forradalomban, és abban Robespierre útját kell követni.
0: 1789 nyarán három egymással összefüggő radikális mozgalom is zajlott le Franciaországban, a rendi gyűlésé, a városoké és a falvaké.
1: Igen, ezeknek az egybeesése okozott akkor a nagy társadalmi politikai felfordulást, hogy egy egészen új világ felépítését tűzhették ki célul. A rendi gyűlés pénzügyi válság miatt hívták össze, és akkor hirtelen tettek egy esküt, hogy Franciaországnak alkotmányt adnak. Az alkotmány idáig azt jelentette a korábban fölgyűlt törvények összességét, hogy Magyarországon is Verbőci-féle alkotmányról beszéltek. Innentől az alkotmány új jelentést kapott, egészen új társadalmi politikai rendszert készült kiépíteni a rendi gyűlés, vagy hát föl is vette az alkotmányozó nemzetgyűlés nevet, amelyen nem nagyon kapott társadalmi felhatalmazást, egy pénzügyi válság megoldását válták tőle. Ezzel egy időben az élelemhiánya, kenyérhiánya, magas kenyérállak, inkább így fogalmaznék, mozgósította a városi és vidéki tömegeket, és mindenhol felszámolták a királyi hatalom maradványát, vidéken pedig a földesújogok, a földesúj rendszert semmisítették meg. Ezt nevezték a marxisták később a feudalizmus felszámolásának, de hát feudalizmusnak akkor már csak jelentéktelen maradványai voltak Franciaországban.
0: Említette, hogy felment a kenyérára. Ez esetleg a szegénységgel járt együtt, de itt azért hozzáteszem, hogy Európában sokkal nagyobb volt a szegénység, mint például Franciaországban.
1: Így van.
0: Franciaországban akkor 28 millió ember élt.
1: Így van, a nagy éhínség, ami 100 évvel korábban került, 1600-as évek, azt hiszem 90-es éveiben, a nagy éhínségek idején nem robbant ki lázadás, akkor szerencsétlenek elpusztulnak, meghalnak, élelmet keresnek, de nem tudnak összefogni és lázadni. Franciaország lakosainál nagy általánosságban legfeljebb az angolok és a hollandok éltek jobban, viszonylag magas volt az életszínvonal, de ez természetesen a gazdaság nem volt egyenlően elosztva. Ez azt jelentette, hogy bizonyos régiók, bizonyos lakosai nagyon komolyan nélkülözték a elsődleges élelmiszereket. De annyira olyan nagyon-nagyon komoly élelemválság nem volt, hogy ne tudtak volna lázongani és fegyvert fogni.
0: Visszatérve 1789 nyarához, amikor is megalakult a rendi gyűlés. Ennek mekkora jelentősége volt a forradalom következő szakaszaira nézve?
1: Hát tulajdonképpen az abszolút monarchia beadta lemondását ezzel. Abszolút monarchia lényeg az, hogy nem nincs semmiféle képviseleti testület, rendi képviselet az országban, a király kormányoz. 16. Lajos nagyon komoly reformokra szánta el magát, és hogyha ezt esetleg valamilyen szerencsésebben vezeti be, lehet, hogy nagyon népszerűvé is vált volna. Ő azonban nem akart teljesen szakítani a régi rendszerrel, mert úgy érezte, hogy a tartozik a nemességének és a papságának is azzal, hogy a történelmileg kialakult előjogaikból legalábbis bizonyos mennyiséget meg kell őrizni, és fokozatosan belecsúszott a forradalom ellenfelének a szerepébe. Ismétlem, itt egy hirtelen nagy fordulat következett be azzal, hogy teljesen megújítjuk a világot. Ez a felfordulás, a városok lázadása, a vidéki lázadás, ez olyan áldozatokkal késztette az alkotmányozó nemzetgyűlésé átkeresztelt rendi gyűlésnek a képviselőit, hogy 1789. augusztus 4-e éjszakáján egy igazi forradalmi rendeletet hoztak, forradalmi döntést hoztak, voltaképp ez volt a forradalom, hogy teljesen felszámolták a régi rendszer valamennyi maradványát, a különböző kiváltságokat, a régi földesújrendszert, a városi, tartományi, testületi kiváltságok rendszerét, és tiszta lapot teremtettek Franciaországban. És aztán másnap hozzáláttak, hogy valamit kellene írni erre a lapra, és akkor születik meg majd pár hét múlva az emberi és állampolgári jogok nyilatkozata és a legújabb törvények, amelyekkel talán jobban is felforgatták az átlag franciák életkörülményeit, mint ahogy ezt ők szerették volna.
0: Ezt követően különböző irányzatok is kialakultak. 1791-re például belpolitikai válság tört ki, és ezek az irányzatok egyaránt a háborúba vélték megtalálni a kiutat.
1: Mindig volt egy olyan csoport, amelyik azt mondta, hogy eddig és ne tovább, jó, rendben van, a forradalmat fejezzük be, vívmányait őrizzük meg egy erős végrehajtó hatalommal, és a tömegeket kapcsoljuk ki a politikai életből, csendesítsük le őket. És mindig volt egy másik csoport, a hatalomért harcolva, amelyik azt mondta, hogy szó se lehet róla, aktuál politikai és ideológiai okokból folytatni kell a forradalmat, ki kell teljesíteni, és még jobban harcolni kell a régi rendszer minden maradványa ellen. Ez a oda-vissza játék, ez egyre jobban fokozódott, a hatalomért folytatott harc következtében végül is eljutottak oda, hogy hadat üzentek egész Európának 1792-ben.
0: Majd de az európai nagyhatalmak nem kívánták megtámadni ezt megelőzően Franciaországot.
1: Egyáltalán nem. Nagyon örültek, hogy Franciaország kiesik a nemzetközi hatalmi vetélkedésből. A kelet-európai nagyhatalmak azok éppen Lengyelország felosztásával voltak elfoglalva. Anglia miniszterelnöke, az ifjabbik William Pitt olyan megjegyzést tett, azt hiszem 92 elején, hogy soha nem volt nagyobb esélyünk 25 év békére, vagy nagyobb békekorszaka, tehát egyáltalán nem felekedtek a forradalom hazája ellen. Franciaország volt az, mert a saját belső konfliktusait úgy próbálta megoldani, hogy hadat üzenek különböző csoportok, a királypártiaktól, a radikálisokig egyaránt a háborútól remélték saját céljaik elérését.
0: A háború azonban ahelyett, hogy megszilárdította volna az alkotmányt, inkább forradalmasította a forradalmat.
1: Már Robespierre is megjósolta még egy józanabb korszakában, hogy a legvadabb elképzelés az, hogy elég fegyveresen bevonulni egy szomszédország területét, hogy elfogadtassuk vele alkotmányunkat. Senki sem szereti a fegyveres hittérítőket. Hát Európa se szerette, és 92-ben olyan komoly háborús válság bontakozott ki, amely a királyság összeomlásához vezetett. A franciáknak egy elenyésző töredéke aktivizálódott, 28 milliós Franciaország 600 ezer fős fővárosának egy pár ezes tömege megdöntötte a királyságot.
0: Ez azt jelentette, hogy a katonai kudarcok aktivizálták a radikális kisebbséget?
1: Így van, pontosan.
0: Beszedelmes ellenségnek tekintették 16. Lajos.
1: Igen, a fő ellenség a Habsburg birodalom volt, aznak voltak legközelebbi tartományai mai Belgium területén, az osztrák-német-alföld volt, ott folytak a harcok, és forradalmák meg volt a győződve arról, hogy a király udvar áruló és összejátszik. Ez bonyolult kérdés, mert Marie Antoinette királyné valóban írt egy levelet az osztrák követnek, melyben megírta, hogy hát osztrák-német-alföldre fognak támadni a franciák. Na de ezek könnyűen mire támadtak volna? Hát az volt a legközelebb, tehát Erdélyre alig támadhattak volna Franciaországból, ugye, ami szintén Habsburg birtok volt ekkoriban. Úgyhogy tényleges áruló volt-e vagy sem, ez értelmezés kérdése. A franciák aktív kisebbsége a királyt árulónak tartotta, és minden ilyen politikai válsághelyzetben elég veszélyes, ha egy olyan királyné áll az uralkodó mellett, aki egy idegennek tekintett, hagyomása ellenségnek tekintett országból származik. Ilyen volt az angol forradalomban a francia származású királyné Henrietta Mária első Károly felesége, és ilyen lesz az orosz forradalomban a német származású Alexandra Fjodorovna második Miklós felesége.
0: Minden esetre létrejött az európai nagyhatalmak első koalíciója Franciaország ellen 1793-ban.
1: A köztársaság pártjai a túllicitálás eszközéhez folyamodtak, és egyes radikálisok már azt hangoztatták, hogy municipializálják, tehát önkormányzatívá teszik egész Európát, legalábbis Szentpétervárig, úgyhogy Franciaország életre hívta maga ellen ezt a koalíciót, azzal, hogy a királyt is kivégezte, ez egy kihívás volt Európa uralkodói ellen, azzal, hogy megszállta a Belgiumot, ez örökösítette a háborút Anglia ellen, amely nem tűri el a Belgium partvidékének a megszállását, mert Németalföld partvidéke, úgy fogalmaznak, az Anglia szívének irányított pisztoly onnan lehet megtámadni. És hát olyan változásokat hajtottak végre a megszállt területeken, amelyek szintén tartósították a konfliktusokat és a háborút. Ezt a válságot aztán természetesen újabb túllicitálással, a terror és a diktatúra bevezetésével próbálták megoldani.
0: Terrornak 40 ezer halálos áldozata volt.
1: Nehéz pontosan megjósolni.
0: Illetve a polgárháborúnak azt mondják, hogy 200-300 ezer.
1: Így van, nehéz pontosan megmondani, mennyi volt. A név szerint ítélettel kivégzettek számát azt olyan 14-17 ezerre teszik, egy nem egész egy év alatt. A Párizsban és a vidéki központokban végrehajtott ítéletek számát. Tízezer meghaltak a börtönökbe körülbelül, de a polgárháború vidéken olyan kegyetlenséggel dúlt a köztársaság ellen fegyvert fogott parasztok és a fölkelő városok ellen, hogy ma a mértékadó történészek azt mondják, hogy valahol 200 és 300 ezer közötti a halálos áldozatok száma.
0: A hegypárt volt a forradalmi diktatúra egyik legtekintélyesebb irányítója.
1: Ez volt az a párt, amelyik 93-ban újra azt hangoztatta, hogy aktuál politikai és ideológiai okokból nem szabad visszafogni a forradalmat, lefékezni az átalakulást, hanem minden áldozatot vállalni kell. Igen, hegypárt tagjainak többsége azt mondta, hogy ez háborús szükségszerűség. Minden oldalról támadják az országot, és belső polgárháború dúl, hát akkor kemény kézzel kell kormányozni. Ha majd győzünk, akkor ezt enyhíteni lehet ezen a diktatúrán és a terroron. De voltak olyan személyiségek, mint Robespierre, Saint-Just és mások, akik viszont már túllépve ezen a terrort a győzelem után is fenn akarták tartani egy új társadalmi rend megszilárdítása érdekébe. Robespierre az erény köztársaságának nevezte, vagyis ebben a forradalomban is megjelent az a gondolat, hogy meg kell változtatni az emberi természetet, ami teljesen lehetetlen, de ez felmerül a forradalmakba. Ha mondjuk Cromwellre gondolunk, aki azt kívánta, hogy bárcsak mindenki Krisztus választotja lenne, vagy Lenin vagy Stalin, aki a kommunista embertípus kialakítását tűzte ki célul, akár Che Guevarát is felhozhatnám ezen a téren. Tehát nagyon-nagyon gyakran fölmerül az a lehetetlen tervezet, hogy az emberi természetet kell megváltoztatni a jobb jövő érdekében, és ez minden áldozatot igazolhat.
0: Könyvében írja, hogy a direktóriumnak volt a legrosszabb sajtója a forradalom történetében.
1: Hát igen, mert a radikális történészek számára mégis egy visszalépés volt Robespierre korszakához képest, a radikális forradalmárok számára ez a terror és diktatúra lezárása volt. Tehát nagyon, a terrort és diktatúrát lehetett úgy is értelmezni, hogy hibás volt kezdettől, mert hát rengeteg halálos áldozattal járt, és hát vagy katonai intézkedéseket lehetett volna enélkül is hozni, és lehetne úgy is értelmezni, hogy hát az a baj, hogy túl hamar vetettek véget neki. Történelemből mindenki azt tanulja meg, amit akar. Természetesen. Francia forradalom mindig bizonyított érveket a liberalizmus, a demokrácia és a diktatúra a totalitárius eszmék számára is. A direktórium az egy kompromisszum volt, megpróbáltak normálisan kormányozni egy abnormális helyzetbe, egy terror diktatúra polgárháború után. A nacionalisták és a bonapartisták számára az egy ilyen korrupt rendszer volt, amelyet Bonaparte szerencsésen megdöntött és felszámolt, a forradalom hívei számára pedig hát az egy visszalépés volt Robespierre korszakához képest.
0: Említette az emberi és polgári jogok nyilatkozatát. Hogyan lehet értelmezni, minősíteni az 1795-ös alkotmányt?
1: Az egy teljes jobb sorsa érdemes alkotmány volt, amely nem azzal akarta biztosítani a zsarnokság elkerülését, hogy azt hangoztatja, hogy végre a nép kormányozza önmagát, ahogy ezt 89 óta újra és újra elmondták, hogy hát a nemzetgyűlésben voltak éppen a francia nép hozza a döntéseket. Aki vitába száll a nemzetgyűlés döntéseivel, az magával a francia néppel száll szembe természetesen, tehát ez egy nagyon veszélyes gondolat, hogy a nép önmagát kormányozza. A 95-ös alkotmány volt az első, amely a hatalmak elosztása, hatalmak kiegyensúlyozásával próbálta elkerülni a zsarnokságot és a választások gyakoriságával. Kicsit átesett a ló túlsó oldalára, mert évente voltak választások, és az emberek ezt általában megszokták unni.
0: Felvetődik a kérdés, hogy volt-e a forradalomnak egységes célja, vagy pedig ez változott a forradalom különböző korszakaival, szellemiségével együtt?
1: Georges Clemenceau francia politikus jelentette ki a 19. század végén egy politikai vita során a francia nemzetgyűlésben, hogy tetszik, nem tetszik a francia forradalom egységes egész, egy blokk, egészbe kell elfogadni vagy elvetni. Hát ez abszurdum nyilvánvalóan, mert nem lehet egyszer elfogadni a 89-es ember és polgári jogok nyilatkozatát, mely meghirdeti a személyes szabadságjogokat, és nem lehet ugyanígy elfogadni azt a zsarnokságot, diktatúrát, amelyet a közjogi bizottság vezetett be, és hát több ezernyi halálos áldozattal járt. A forradalom nem volt egységes egész, céljai, törekvései, a vezető csoportjai változtak a politikai harcok során, tehát tulajdonképpen nehéz is egységes francia forradalomról beszélni. Az eredményei kapcsán azt mondhatjuk, hogy végső soron demokrácia eljövetele, a lényege, hogy a kiváltságon alapuló társadalmi rendszer helyére egy olyat állított, ahol törvény előtt mindenki egyenlő, és elvben abszolút monarchia helyére egy olyan rendszert állított, amelyben a kormányzók a szuverenitásukat a választások útján létrehozott törvényhozó gyűlésektől kapják. Ezek után még a legzsarnokibb rendszerek is Európába, Hitler és Sztáliné, is összehívott egy-egy képviselőtestületet, hogy igazolja a vezető döntéseit.
0: Tehát a forradalom politikai következményei, illetve egyáltalán a következményei fontosak.
1: Így van, de mindenki azt mondta le belőle, amit akar. A francia forradalom során született meg a modern konzervativizmus. Edmund Burke ekkor írja meg a Töprengések a francia forradalom című művét, amelyben a modern konzervatív eszme számára biztosít érveket, azzal, hogy természetesen lehet újítani, lehet változtatni, az újításokat mindig a múlt hagyományai alapján kell tovább folytatni, az emberi társadalmak azok inkább szerves alakulatok, nem pedig ilyen gépezetek, amelyeket szét lehet szedni és össze lehet rakni újra. A liberálisok számára nagyon fontos volt 1789 vívmány sorozata, a radikálisok természetesen a forradalmi diktatúra korszakát dicsőítették, és hát még a kommunisták is találtak maguknak előfutát Babeuf személyében, aki 95-től 96-ig kísérletet tett a radikális kommunista politikai rendszer bevezetéssel. Mindenki azt a következtetést vonta le a forradalomból, ami neki megfelelt.
0: Ugyanakkor egyes vélemények szerint a legnagyobb tulajdon átruházásra, az egyház és az emigránsok birtokainak eladására került sor.
1: Igen, a földbirtokok egy tizede cserélt gazdát a francia forradalomba, de természetesen nem földosztás volt, hanem eladták. Az állam adósságot azzal számolták fel, hogy ezek a földbirtokokat nemzeti javakká nyilvánították, és jó pénzért eladták. A Legtöbbet a polgárság vette meg, de nagyon-nagyon sok gazdag paraszt is vásárolt földeket, sőt, nemesek is. Közvetítő körében az emigránsok is tudtak még földeket vásárolni, mielőtt még visszatértek volna. Úgyhogy azt mondhatjuk a francia forradalom társadalmi következményeire némi szkepticizmussal, hogy a gazdagok a gazdagabbak lettek, a szegények szegényebbek lettek, mert a forradalom felszámolta a korábbi szociális támogatás különböző formáit, az egyházi szegényházakat, álvaházakat, kórházakat, és új szociális létesítményeket nem hozott még létre a helyébe.
0: Egy-egy gondolattal már utalt rá, hogy a francia forradalom volt az, amely rendkívül nagy hatást gyakorolt számos európai és Európán kívüli ország történetére.
1: Hát a közvetlen hatás az volt, hogy a háborúk, majd a napóleoni háborúk során a legkülönbözőbb országok kerültek francia támadás, francia megszállás alá, és a francia nacionalizmus életre hívta a többi európai országnak is a sajátos nacionalizmusát, Spanyolországban, a Német Államokban, Itáliában és így tovább. A modern nacionalizmusnak a gyökereit ott francia forradalomnál kell keresnünk.
0: Könyvében is felteszi a kérdést, maradt-e még vajon valami ünnepelni való számunkra a francia forradalom évfordulóin?
1: Igen, az emberi jogok nyilatkozata mindenképpen az, amely megfogalmaz, hogy emberek szabadnak születtek, és azok is maradnak. Társadalmi különbségek kizárólag a közhasznosságon alapulhatnak, tehát azért nincs teljes társadalmi egyenlőség, hanem az számít, hogy ki milyen módon járul hozzá a közösséghez. Ezek olyan elvek, amelyek akkor is fontosak, akkor is elfogadhatóak, hogyha később ezeket megszegték a forradalom során.
0: A 21. században mit értünk a nagy francia forradalmon?
1: Nehéz kérdés. Megint csak azt tudom mondani, hogy mindenki mást ért rajta, ami neki tetszik. Egyesek követendő példának tartják a radikális társadalom átalakítása, társadalom mérnökös ködése. Mások viszont azt mondják, hogy mindenképpen veszélyes mindenfajta ilyen megmozdulás. Raymond Aron nézetét vallom, aki úgy fogalmazott egyszer, hogy ugyanolyan irracionális magasztalni a forradalmakat, a francia forradalmat is, mint amilyen módon megtagadni és teljesen elítélni minden egyes aspektusát.
0: Kedves hallgatóink, Háner Péter történésszel beszélgettünk. A technikai munkatárs Fülöp Csaba nevében is köszönöm figyelmüket, Pécsi Krisztinát hallották.

0: Folytatjuk a közéleti beszélgetéseket.
1: Tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Sallai Éva. Tisztelettel köszöntöm dr. György Kovács Gábort, a Váci Egyházmegyei Karitász igazgatóját, állandó diakónust, akivel a Váci Egyházmegyei Karitász csoportok munkájának jelentőségéről, sokirányú tevékenységéről beszélgetünk. 1000 éves a Váci Egyházmegye. Ebből az alkalomból egyházmegyei jubileumi napot tartanak Vácon szeptember 19-én. A jubileumi nap és a Váci Egyházmegye elmondata együtt építjük. Azt gondolom, hogy igazgató úr, erről az együtt építkezésről, a közösség építéséről lenne talán a legjobb, ha beszélne a kedves hallgatóknak.
2: Igen, ez most nagyon aktuális, főleg az együtt építjük, az önkéntesség és a közösség. Tehát ez a három dolog, ez nagyon szorosan összefügg, és ezt a Karitaszban nagyon jól meg is tapasztaljuk nap mint nap. Hogyha már így az jubileumi ünnepségről beszélünk, ami egy egésznapos programot tartalmaz, akkor érdemes itt elmondani, hogy itt az önkéntesség és a Karitász hogyan jelenik meg. Egyik vonatkozásban éppen az önkéntességgel, ami azt jelenti, hogy ezt talán a részvevők nem is nagyon fogják érzékelni. Tehát, hogyha jól dolgozunk, akkor minden simán működik, és akkor nem is tapasztalják meg, hogy kik vesznek részt a háttérmunkában, meg ott a technikai támogatásba, segítségnyújtásba. Ugyanis a Karitász vállalta az egyházmegyében, hogy ennek az alkalomnak az önkénteseit összefogja, szervezi és koordinálja. Ennek az előkészítése ez már hónapok óta zajlik, és ebben mi úgy veszünk részt, hogy azokat a feladatokat, amelyeket itt részekre bontanak a szervezők, ezeket mi az önkéntesség oldaláról nézzük meg, hogy ebben hogyan tudunk részt venni.
1: Gondolom, hogy ez óriási feladat lesz szeptember 19-én, hiszen számos területen lesznek programok, színházi előadás lesz este. Ön kis feladatot vállalt a Váci Egyházmegyei Karitász ennek előkészítésében.
2: Igen, tehát mi ebbe tényleg a kiszolgáló feladatokat látjuk el, ugyanakkor van már egy nagyon jó tapasztalatunk, hogy a tavaly évben Vácon volt a kattárs, a katolikus társadalmi napok, ez egy kétnapos program volt, és ott már a Karitász, illetve a Karitász önkéntesekhez csatlakozó többi önkéntessel együtt végeztük el azokat a feladatokat, amiknek most gyakorlatilag a folytatása történik, tehát már van ebben tapasztalatunk, egy nagyon jó koordinációs tím alakult, nagyon jó vezetéssel az egyházmegyébe, úgyhogy bízom benne, hogy ezzel nem lesz gond, és hogy nagy rutinnal fogunk ennek nekiállni. Ez azért is jó egyébként, mert maga az önkéntesség is megjelenik így egy kicsit azért a nyilvánosság előtt, és a Karitász is meg tud mutatkozni. Ugye, amikor arról van szó, hogy van egy rendezvény, akár egy katolikus társadalmi napok alkalma során, vagy bármilyen más nyilvános rendezvény, akkor mindig az a kérdés, hogy a Karitász hogyan jelenik meg. Mi ezt egy kiállításon nagyon nehezen tudjuk bemutatni egy nyilvános rendezvényen. Persze tudunk beszélni a munkánkról, meg kreatív játékokkal be tudjuk mutatni a tevékenységünket az érdeklődők számára, de igazából a munkánk, a szolgálatunk jelentős része az háttérben zajlik. Azzal az emberek nem nagyon találkoznak. A rászóró emberek, akik segítséget kérnek tőlünk, vagy akiknek mi fölkínáljuk a segítséget, ők tapasztalják meg. De ez egy nagyon szép háttérmunka, egy igazi szolgálat.
1: Beszéljünk kicsit az önkéntesekről, hiszen

0: Az azt jelenti, hogy nagyon sok magányos ember van, akit nagyon nehéz megtalálni és bevonni a közösségbe, és a helyi közösségek, a helyi karitász csoportok, az önkéntesek, azok, akik nagyon sokszor felfedezik, hogy kinek van szüksége arra, hogy valamilyen segítséget kapjon. Nem konkrétan anyagi segítségre gondolok csak, hanem hogy egyáltalán legyen emberi kapcsolatuk, valakivel találkozzanak, akár úgy, hogy valamilyen betegség folytán otthon vannak és nem tudnak kimozdulni, vagy idősek, vagy pedig egy elszigetelt családban élnek, ahol egy fenntartó van sok gyerekkel, és a család fenntartónak jellemzően az édesanyának arra sincs energiája, hogy egyáltalán a mindennapi élethez szükséges társadalmi kapcsolatokat, vagy emberi kapcsolatokat megfelelő tudjon ápolni, és oda kell valakinek mellé állni, és ebbe segíteni, kimozdítani egy holpontról. Tehát ez a fajta önkéntesség, egy igazi közösségi munka, mégsem látványos. Nagyon sokszor szembesülünk azzal, hogy nem is nagyon tudják, hogy mi kik vagyunk. Amikor megkeresnek minket a segítségkérők, sokszor azt tudják, hogyan szólítsanak meg minket, csak kapnak egy e-mail címet, rengetegen keresnek. Tudják, hogy van egy szervezet az egyházmegyébe, amelyekhez lehet fordulni. Hallottak róla ismerőstől, utcabelitől, rokontól, hogy itt nagy valószínűséggel, hogyha tényleg valaki rászorul, akkor segítünk. Az önkéntességnek itt nagyon nagy jelentősége van, hiszen a megfelelő adekvát segítségnyújtáshoz ott helyben kell lenni valakinek, aki föl tudja mérni, hogy mire van szükség. Nem biztos, hogy pont arra, meg pont úgy, ahogy valaki kéri. És ezt azért be kell látnunk, hogy akármennyire is kiterjedt a szociális ellátórendszer, meg a közszolgáltatások azért Magyarországon viszonylag jó színvonalúak, a legtöbb emberhez ezek nem jutnak el segítségnyújtás nélkül. Tehát igazából az önkénteseknél nálunk itt van jelentősége a személyes kapcsolatoknak és a helyben élésnek.
1: Azt gondolom, hogy nagyon fontos a Váci Egyházmegyei Karitász munkájának a megismerése nem csak a Váci Egyházmegyében élők, hanem mindazok számára, akik akár önkéntes munkával, akár adománnyal segítenék a Váci Egyházmegyei Karitász tevékenységét. Milyen a jó adomány? Milyen segítség a jó segítség?
0: Inkább onnan kezdeném, hogy ha valaki tényleg hatékonyan szeretne segíteni és adományozni a Karitász számára, vagy bármelyik más karitatív szervezet számára, akkor az a legjobb, ha kialakul egy személyes kapcsolat, és megkérdezi, hogy mire van szükség. Van egy nagy nemzetközi vállalat, aminek az igazgatója időről időre fölhív, és azt mondja, hogy most éppen ez vagy az van nálunk, egy ajtó tokkal, vagy burkolóanyag csempe, vagy egy ülőgarnitúra, vagy egy kávéfőző, vagy három hűtőgép. Szükségünk van-e rá? Ezt mindig megbeszéljük. Ez nagyon fontos, tehát, hogy valakinek legyen érzékenysége, és jól tudjon kérdezni, mire van szükség. Általában egyébként, amit felajánl ez a vállalat, arra mindig szükségünk van, mert azért nagyon jól tudják, hogy mi tényleg célba is juttatjuk ezeket az adományokat. Tehát, hogyha valaki bizonytalan, kérdezze meg, hogy mire van szükség. A másik pedig, hogyha a weboldalunkon, vagy a Facebook oldalunkon fölteszünk egy hirdetést, például iskola kezdésre gyűjtünk táskákat, akkor nagyon egyszerű, mert akkor tudja, hogy iskola táskákat érdemes adni. Vagy ha cél szerint szeretne támogatni, a legegyszerűbb mindig az, hogyha valaki átutalja a támogatást, és beírja a megjegyzés rovatba, hogy ő ezt mire szánja, akkor garantáltan mi azt arra fogjuk fordítani. Tehát nagyon fontos, hogy gondolja végig, hogy ő mit szeretne támogatni, ha nem tudja, akkor az a legjobb, hogyha megkérdez minket, hogy mire van most éppen szükségünk. Természetesen a legegyszerűbb eszköz mindig a pénzbeli támogatás, hiszen azt rugalmasan, gyorsan tudjuk használni. Hogyha általában kapunk adományt, van egy adományszámlánk, hogyha oda érkezik az adomány, akkor azt mindig saját belátásunk szerint arra a rászorulóra fordítjuk, akinek éppen szüksége van rá. Ha célzott támogatást kapunk iskolakezdésre, akkor azt garantáltan arra fogjuk fordítani. Tehát jó adomány egyébként még emellett az, és akkor most itt konkrétan is azért válaszolok erre a kérdésre, hogy olyan adományt érdemes adni, amit az adományozó maga is szívesen elfogad, hogyha nem pénzről van szó. Nagyon gyakran találkozunk azzal, hogy valaki pusztán jó indulatból, jó szándékkal felajánl olyan dolgokat, amivel tényleg nem tudunk mit kezdeni. De akkor ezt mindig megbeszéljük, hogy nagyon köszönjük ezt a támogatást, de hogyha a környezetében valakinek oda tudja egyszerűen adni, akkor adja oda. Biztos, hogy vannak a környéken rászorulók. Hogyha van egy településen egy helyi karitasz közösség, akkor velük ezt meg tudják beszélni. Mert nagyon sokszor a felajánlott támogatás és a ráfordított erőforrások, a logisztika, egyéb költségek, azok nem állnak arányban. Tehát akár, hogyha két kolléga kimegy mondjuk egy nem jó állapotban lévő bútorért 30 kilométerre egy teherautóval, az föl rakják, és akkor látják, hogy ez nem jó, akkor az inkább visszahúz minket, és a tényleges feladatoktól vonja el az erőforrásainkat, mint hogy segítség lenne. Ezért mindig azt szoktuk csinálni, hogyha valakinek van mondjuk nagyobb értékű felajánlása, akár egy háztartási gép, vagy egy bútor, akkor mindig fényképet kérünk róla, meg is beszéljük, hogy azért mit tud ez

0: a háztartási gép milyen állapotban van. A bútorról azért a beküldött fényképek, és ezt már a támogatóink tudják, azért nagyon sok mindent elmondanak. Tehát a jó támogatás az első szempont az, hogy olyan támogatást nyújtson tárgyi adomány, amit ő maga is szívesen elfogadna, vagy a gyerekének is szívesen odaadna.
1: Az önök honlapján láttam például a 10 pontot, amely tulajdonképpen egy ilyen útmutatónak is tekinthető, hogy mit, hogyan tudunk nem csak adományozni, hanem részt venni az önök rendkívül nehéz munkájában. Ugye említette itt a logisztikát. Hát gondolom a kedves rádióhallgatók is el tudják képzelni, hogy nem könnyű számos települést, önkéntest, vagy akár a plébániai karitás csoportokat összekapcsolni a jó ügy érdekében. Hogy segít az adományok továbbadásában az összefogás?
0: Hát ide kapcsolódik még az, hogy van például egy olyan támogatónk, aki azzal segít minket, hogy felajánlotta, hogy havonta két alkalommal a kis teherautójával teljesen ingyen szállít nekünk az egyházmegyébe, ahol szükség van rá. Tehát ő a saját munkáját is felajánlotta, illetve a családjából is bevon segítséget, a teherautóját is teljesen ingyen, és fizeti üzemanyagot is. Ez is nagy segítség. Van olyan időszaka, például a karácsony előtti adventi időszak, illetve azok a nagy gyűjtési kampányok, amikor ezt szét kell osztanunk, amikor nem bírjuk saját kapacitással, ez nagyon jól jön. És az a fajta logisztikai feladat, amiről itt beszélünk, az nagyjából annyit jelent, hogy a nagyobb, illetve kisebb mennyiségi adományok, amik bejönnek hozzánk a egyházmegyei központba, azoknak a legjobb helye mindig a családoknál van, rászoruló embereknél, és az a jó, hogyha ezeket nem kell sokáig tárolnunk. Ugye önmagában a tárolás is egy nagy probléma és feladat a mai világban, ahol rengeteg eszköz fordul meg. A bejövő igények alapján mindig megnézzük, ez napi szinten, minden nap megnézzük, hogy milyen igények jöttek be, kinek mire van szüksége, és minden reggel a logisztikával foglalkozó munkatársak azzal kezdik, hogy a segélyezéssel foglalkozó kollégám, illetve mi megbeszéljük, hogy éppen aznap hova szeretnénk eljuttatni valamit, megbeszélik mindig az útvonalat, megtervezik a logisztikai munkákért felelős helyettes kollégámmal, és akkor aznapra megvannak a feladatok. Jó esetben ezt be tudjuk tervezni több napra előre, de vannak olyan helyzetek, amikor aznap gyorsan kell reagálni. Ez azt jelenti, hogy az egész egyházmegyébe eljutunk mindenhova, és ugye nagy az egyházmegye, Szolnoktól Salgótarjánig, aztán délen egészen Nagykőrösig, meg még az alatti területekig is kiterjed az egyházmegye. Tehát ez nem csak tervezés, szervezési feladat, hanem a konkrét eljuttatás is rendkívül költséges és munkaigényes feladat.
1: Milyen életkor jellemzi a önkénteseket? Tehát kik azok, akik közösség iránti felelősségből, társadalmi felelősségvállalásból vállalják ezt a nagyon komoly munkát?
0: Nyáron, illetve évközben nagyon sok diák jelenik meg, akik középiskolások, és a közösségi 50 órás munka során kimondottan a Caritast választják, tehát nem máshova mennek, hanem a Caritashoz, miközben ugye ez lehet tudni, nálunk tényleg van munka. Tehát, hogy ez nem olyan, hogy eltöltenek esetleg egy-két órát önkéntes feladattal, és mondjuk kommunikációval foglalkoznak, csak beszélgetések vannak, és mondjuk tájékoztatnak érdeklődőket mondjuk egy kulturális eseményen, hanem azért nálunk azt lehet mondani, jó értelemben, hogy szolgai munka van. Tehát kétkezi fog meg munkák vannak, és tényleg sokan jelentkeznek, tehát egyrészt vannak a középiskolások. Az önkénteseinknek a jelentős része ugyanakkor az aktív fiatal nyugdíjas. Ez egy nagyon jó életkor, ugyanis egy közösségi elfoglaltságot jelent, őket már egy érettség, egy bölcsesség is jellemzi. Akik eljutottak ebben az életkorban, és szeretnének segíteni a rászoruló embereken, többük nem szociális szakember, de azzal a értékrenddel, amivel rendelkeznek, illetve azzal a szeretettel és élettapasztalattal nagyon-nagyon sok embernek tudnak segíteni. És szokták mondani, hogy hát igen, mindig azt látják, hogy a Caritasnál főleg idősebbek vannak, főleg hölgyek. Ez nem feltétlenül hátránya a Caritasnak, hanem azt mondom, hogy inkább az előnye, mert hogy az önkénteségnek a derékhadát ők adják. És ők tényleg szeretetből végzik ezt a munkát, szeretik a közösség életet. Erről is egyébként gyakran beszélgetünk, hogy az ő Caritas szolgálatukra fordított időnek egy jó része az az, hogy együtt vannak, hogy közösségben vannak, és valós találkozásaik vannak egymással is. Nem csak a rászorulók, hanem egymással is. Ez nagyon-nagyon fontos a mai világban, ugyanis azt látjuk, hogy a fiatalabb nyugdíjasok, tehát a 60 és 70-75 közöttieket már nagyon sokszor elkapta ez az internet, láz, beszippantotta őket, nem mozdulnak ki otthonról. Igaz élő közösségeknek nem tagjai. Leköti őket a különböző szociális médiának a különböző felületei, amin keresztül kommunikálnak, gyűjtik az információkat, rengeteg időt töltenek erre, ezt tapasztalatból látjuk, hogy vannak olyan események, ahol a fiatalabb nyugdíjasokat nehéz kimozdítani, és inkább az idősebbek jönnek. Viszont ha egy nagyon jó közösség van, az lehetőséget ad nekik, hogy tényleg oda csatlakozzanak. Tehát az önkénteseink között, főleg ez a korosztályban, ugyanakkor azt el kell mondani, hogy vannak olyan, főleg az agglomerációban, Budapest agglomerációjában olyan fiatal plébániai közösségek, ahol a Caritas csoportoknak a legerősebb magját is, főleg a fiatalabbak, a fiatal nagycsaládosok adják egyébként, akik amellett, hogy dolgoznak, még a család élet mellett is időt szánnak a szeretett szolgálatra.
1: Talán mert ők érzékelik a legjobban, hogy milyen jó jön egy segítség, egy segítőkéz, vagy akár egy idős emberrel történő elbeszélgetés, találkozás, amit igazgató úr beszélgetésünk elején említett. Engedje meg, hogy megkérdezzem, hiszen nyáróta mi nem találkoztunk, hogy a nyári táboraik hogy zajlottak, illetve ezek a nyári táborok segítik-e a Caritas közösséghez való kapcsolódását a fiataloknak?
0: Igen, most nagyon jó, hogy erről beszélünk, mert ez aktuális. Ugye néhány héttel ezelőtt fejeződtek be a Caritas táborok az Egyházmegyében. Idén körülbelül 800 gyereket sikerült táboroztatni, mind rászoruló gyerekek, és ezek a táborok számukra teljesen ingyenesek, és jellemzően olyan gyerekek jönnek el ezekbe a táborokba. Ezeknek a nagy része ez bejárós plébánián megszervezett táborok, akik egyébként máshova nem jutnának el. Ez a családjuknak is nagy segítség nekik is. Nem csak azért, mert vannak valahol, hanem azért, mert olyan tartalmas programokat szerveznek nekik az önkénteseink, amiket egyébként lehet, hogy egy másik táborban meg se kapnák, még nagy szolgáltatási díj ellenében sem. Másrészt meg lelkes önkéntesekkel találkoznak, és ezekben a táborokban egyébként sok fiatal is van. Ugyanis ez egy olyan lehetőség, hogy az idősebb, tapasztaltabb önkéntesek mellé be lehet állni segíteni. Ez egy nagyon hasznos elfoglaltság, és az a tapasztalat egyébként, hogy olyan élményekkel mennek haza ezek a fiatalok, akik ilyen táborokban részt vesznek önkéntesként, hogy ők már visszajárók. Tehát, hogy évről évre járnak vissza. Általában nem egy alkalommal jelennek meg segíteni. Ez a szolgálat, ez magával ragadja a fiatalokat, és utána csatlakoznak. Nagy valószínűséggel ők az év folyamán nem fognak minden egyes akcióban részt venni, hiszen tanulnak, vagy éppen dolgoznak, de nyáron, amikor vendégük, akkor újra csatlakoznak ezekhez a táborokhoz. Tehát azt lehet mondani, hogy ez a közösségfejlesztésnek is egy nagyon jó terepe. Aki itt egy táborban részt vesz, az nagy felelősséget is vállal. Ugye azt tudjuk, hogy az utóbbi néhány évben most már kötelező is egyébként mindenkinek kiváltani az erkölcsi bizonyítványt 18 év feletti önkénteseknek, akik gyerekekkel foglalkoznak, ezt a kimondottan erre szolgáló erkölcsi bizonyítványt. Tehát ezt az akadályt meg kell lépni. Az első évben, amikor ezt köteleztük mindenkivel, akkor kicsit, hogy mindenki felhúzta a szemöldökét, aztán mindenki megszokta, emiatt még egyetlen egy tábor se akadt el, hogy nem lett volna, aki ezt vállalta volna. És ezeket az elvárásokat is, hogyha nézzük, ezeknek mindenki megfelelés még így is vállalják, és az, hogy felelősséget bízunk rájuk, hogy akár egy gyerekcsoportot mondjuk felügyeljen egy fiatal, középiskolás vagy egyetemista, természetesen felnőttekkel együtt, az azért az önállóságukat is fejleszti, illetve fölkészíti őket a későbbi pályájukra is.
1: Most, ahogy igazgatórat hallgatom, az jutott eszembe, hogy nyilván a különböző korosztály hat egymásra. Tehát akiket említett a nyugdíjas hölgyek és a fiatalok, vagy akár egy fiatal, aki meglátogat egy egyedül élő idős embert, hatással van egymásra, tehát talán arról is beszélhetnénk, hogy hogyan hat a különböző korosztály egymásra, vagy a táborozásban részt vett önkéntesnek jelentkező gyermek a szüleire.
0: Hát ez jó kérdés. Ezzel érdemesen komolyabban is foglalkozni. Amit látunk, hogy már vannak olyan fiatalok, akik a táborokban úgy vesznek részt, hogy korábban ők mint gyerekek résztvevők voltak. Ez két dolgot jelöl legalább. Az egyik az az, hogy jól érezték magukat, és azt látták, hogy ez a tábor jó volt. A másik pedig az, hogy megtanulták azt, hogy hogyan kell közösségben vezetőként fellépni, felelősséget vállalni. Tehát ez a felnőtté válásnak egy nagyon jó terepe. És a felnőttekre viszont úgy hat, hogy látják azt az idősebb karitaszosok, hogy a fiatalokra lehet számítani. Nekem nagyon jó tapasztalatom van. Én azt látom, hogy azok a fiatalok, akik jönnek hozzánk, és akár csak azért is jönnek, mert kötelező, mert az kötelező 50 órás középiskolai szolgálati időiket le kell tölteni, azt látom, hogy nagyon nyitottak, érzékenyek a szociális problémákra, és szívesen segítenek. Tehát nekem a mai fiatalokkal kimondottan jó tapasztalatom van. Ezt a középiskolásoknál is látjuk. A Váci Piarista gimnáziummal van egy együttműködésünk, ahol Caritas hittanórára jönnek minden évben, és akkor 3 órát egybe ott nálunk töltenek csoportosan, és különböző feladatokkal bízzuk meg őket. A feladatok között vannak olyanok, amikor anonim módon különböző segélykérelmekkel kell foglalkozniuk, és föl kell tárni a helyzetet, hogyha valaki kapnak egy ilyen segélykérelmet, az a mit lehet csinálni egyáltalán. Nagyon súlyos helyzetben lévő embereknek a problémáit ismerik meg, és ezt neki csoportosan kell megoldani. Az az egyik feladat, hogy akkor ezt most nézzék meg, és hogy állnak hozzá egy kérelemhez. Hogyan találnak rajta fogást egyáltalán. És nagyon sok diák, fiatal, aki középosztálybeli jó családból származik, akkor döbben rá, hogy tőle pár kilométerre, vagy esetleg egy-két utcára milyen sorsok vannak. Az emberek hogy élnek? Milyen szegénységben? Természetesen ezek név nélküli anyagok, mert ebből kiszedjük az adatokat. Volt, amikor megkérdezték, hogy most miért írunk milyen leveleket, ennek semmi értelme, hogy ilyen anyagokat írunk, mondjuk ezt nem írjuk, ezt az élet írja. Valós személyek írták ezeket a leveleket. Ugye azt látják, hogy valaki mobiltelefonján ír egy kérelmet, és még azt sem tudja rendesen használni, hiszen a tárgyba írna be nagybetűvel mindenféle dolgot magáról, elfelejti megadni a telefonszámát, a lakcímét, és akkor ezeket a leveleket így megkapják, elolvassák, és azt mondják, hogy hát ilyen nincsen. És akkor rájönnek, hogy de van, létezik. Na és akkor innentől kezdve ebben a játékban kellene fölvenni a kapcsolatot ezzel a családdal, és megnézni, hogy mire van szükségük, hogyan segíthetünk, segítsünk, ne segítsünk egyáltalán. És a fiatalok ebből rengeteget tanulnak, akik eljönnek erre a hittanórára. Ez ránk is hat, mert látjuk, hogy a 10 éves fiatalok hogyan gondolkodnak, és ez a munkánkat is segíti, az önkénteseket is egyébként.
1: Említette igazgató úr a tanulást. Itt van az iskola kezdés, itt van a szeptember, és közeledik a tél. Ez sem könnyű időszak. Egy karitász, különösen a Váci Egyház megyei karitász életében tekintettel a hatalmas területre, és a nagyon sok nehézsorsú emberre.
0: Már a táborozások idején, június közepétől elkezdtük a iskolakezdési támogatásoknak a szervezését, előkészítését. A korábbi években ez megszokott módon úgy történt, hogy megnéztük, milyen igények vannak, bejöttek a kérelmek, és ennek megfelelően azért láttuk, hogy nagyjából hogyan kell készülni. Iskolakezdési csomagokat állítottunk össze évfolyamonként, illetve ilyen támogatási utalványokat adtunk rászoruló családoknak. Ugye idei évben az államtól minden rászoruló család, illetve egy jövedelemszint alatt lévő család kap iskolakezdési támogatást. Ez most egy nagy kihívás volt, hiszen nem akartuk azt, hogy elhalmozzuk a támogatásokkal azokat a családokat, ahol már amúgy is van támogatás, és akik meg egy bizonyos szint fölötti jövedelemmel rendelkeznek, de nem jutnak állami támogatáshoz, valamiatt ők meg ne kapjanak. Úgyhogy itt is az önkénteseinkkel egyeztettük le, hogy ők megpróbálták kiválasztani azokat a rászoruló családokat, ahol olyan gyerekek vannak, akik nagy szegénységben élnek, de mondjuk 1-2 000 forinttal a jövedelem szint fölött vannak fejenként, és ők egy az egybe elesnek ettől a 100 000 forintos támogatástól. Őket céloztuk meg, úgy látom, hogy sikerrel. Ugye ez a helyi ismeretségeken múlik, hogy rájöjjünk arra, illetve az önkéntesek tudják, hogy kinek kell valóban adni ilyen segítséget. Ezeknek a nagy része már el is jutott egyébként a családokhoz. 350-400 olyan gyerek van, akit idén támogattunk. Katolikus Karitásztól 100 darab teljesen új iskolatáskát, hátizsákot kaptunk, ehhez még saját gyűjtésből hozzáraktunk kb. 50-et, illetve tanszercsomagokkal és egyéb más ilyen iskolakezdéshez szükséges anyagi segítséggel támogatunk. Adjuk a gyerekeket ide.
1: Beszéltünk itt a tanulásról, beszéltünk az iskola kezdésről. Végül engedje meg igazgatóra, hogy megkérdezzem, hogy mit tanulhatunk a Karitász önkénteseitől, mit tanulhatunk azoktól a fiataloktól, idős emberektől, akik idejüket, ötleteiket, vagy akár a pénzüket mások segítésére fordítják.
0: Elsősorban az elköteleződést. Szoktuk mondani, hogy az elköteleződés a mai világban mennyire hiányzik. Tehát azt mindenféleképpen lehet látni, hogy egy nagyon szép cél érdekében mit lehet tenni egyénileg és közösségileg. Szerintem elsősorban ezt lehet tanulni.
1: Kedves hallgatóink, dr. György Kovács Gáborral, a Váci Egyház megyei karitász igazgatójával, állandó diakónussal, az Egyház megyei önkéntesek és a plébániai karitás csoportok sokirányú tevékenységéről beszélgettünk. Bixa Levente technikus kollégám nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Búcsúzik önöktől a szerkesztőműsorvezető, Sallai Éva.

0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Társadalmi célú reklám.
0: A tanulás esélyt ad a rászoruló gyerekeknek a biztosabb jövőre. Az első lépés a teli iskolatáska, a folytatás pedig a Caritas Lépcsőfok tanulás támogató programja. Segítsen ön is! Hívja a 1356-os adományvonalat. Minden hívás 500 forint támogatást jelent. Legyen öröm az iskola kezdés és a tanév mindenkinek. Készült a Katolikus Caritas megbízásából.
1: Társadalmi célú reklámot hallottak.
0: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
3: 18 óra van. Híreket mondunk, a szerkesztő Reichlin Krisztina, a bemondó Tóth Zsófia, jó estét kívánok! Államtitkári egyeztetésen vettek részt a szerzetesi iskola fenntartók, írja a Magyar Kurír. A Kókainé Lányi Marietta köznevelési államtitkárral való párbeszéd fókuszában a gyermekek és fiatalok színvonalas oktatása, a szerzetesi iskolákban működő jó gyakorlatok megosztása és a köznevelési rendszer közös kihívásaira adható válaszok álltak. Az egyeztetés egyik kiemelt témája a gyermekvédelem volt. A szerzetesi delegáció bemutatta a 2020-ban bevezetett emberi méltóság stratégiát. Elhangzott, hogy a Szentszék kiskorúak védelmének pápai bizottsága nemzetközi szinten is követendő példaként hivatkozik a magyar szerzetesi jó gyakorlatra. Az előjárók felajánlották a modell adaptálható elemeinek megosztását az állami iskola hálózat számára. Fontos hangsúlyt kapott az egyházi iskolák finanszírozásával és a szegregációval kapcsolatos, a közbeszédben sokszor pontatlan információkon alapuló sztereotípiák tisztázása. Tilos és életveszélyes a Dunaszent Benedeki oldalon épült fenék küszöbön tartózkodni, hívta fel a figyelmet az Országos Vízügyi Igazgatóság. Magyar Péter miniszterelnök augusztus 29-én jelentette be, hogy két héttel a határidő előtt 17 nap alatt 43 ezer köbméter kő felhasználásával elkészül az első ütempaksnál. Összeért a fenékküszöb a Duna teljes szélességében. Szeptember 3-án közölte, a paksi atomerőműnél épített létesítmény a tervezett módon ellátja a feladatát. A vízszint megfelelő a fenékküszöbnek köszönhetően az erőmű teljes kapacitással közel a névleges teljesítményéhez termeli az áramot. Még körülbelül egy hónapot vesz igénybe, további mintegy 100 ezer köbméter kő bedolgozása a stabilizálás és a hosszú távú megoldás érdekében. Decemberig a legfeljebb 150 lóerős dízel üzemű gépkocsik tulajdonosai összesen 20 ezer forint kompenzációban részesülnek, jelentette be a miniszterelnök péntek délután a Facebook oldalán. Magyar Péter azt írta, közvetlen és hatékony támogatást nyújtanak majdnem 1 millió dízel üzemű gépkocsi tulajdonosának és a családjainak. Egy átlagos család havi egyszer tankol, a megemelkedett világpiaci árak miatt pedig a korábbi védett ár és a piaci ár közötti különbözet körülbelül 5000 forint egy tankolásnál, a kormány pedig megtéríti ezt a különbözetet havi egy alkalommal, áll a miniszterelnök bejegyzésében. A Fidesz frakció azt várja a kormánytól, hogy védje meg a családokat a magas üzemanyag áraktól, mondta Palóc André, a Fidesz országgyűlési képviselője pénteki sajtótájékoztatóján. Az ellenzéki politikus újságíróknak arról beszélt, mára a dízel ára 700 forintra, a benzin ára 626 forintra emelkedett. Bejelentette, hogy a Fidesz frakció törvényjavaslatban kezdeményezte, hogy a kormány állítsa vissza a korábbi kabinet által kezdeményezett, majd a Tisza kormány által megszüntetett védett árat, ami a 95-ös benzin esetén 595 forint, a gázolajnál pedig 615 forint volt. Végül az időjárásról. Az előttünk álló éjszaka nyugat felől csökken a felhőtakaró, míg a keleti, észak-keleti megyékben maradhatnak borultájak. Arrafelé elszórtan még előfordulhat kisebb eső, zápor. Az északnyugati, nyugati szelet helyenként még kísérhetik élénk erős lökések. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 8 és 15 fok között alakul. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket! A következő híradás 18 óra 30 perckor lesz. 18 óra 4 perc. Következik a világújság. Jared Kushner és Steve Witkoff, a Fehérház hivatalos békemissziókért felelős külön megbízottjai, szombaton Moszkvában kezdték meg a tárgyalásokat a Kreml képviselőivel, vasárnap pedig Kijevbe utaztak, hogy személyesen egyeztessenek az ukrán vezetéssel. Dr. Somkóti Bálint hadtörténész biztonságpolitikai szakértővel, a szerkesztő Udvarhelyi Erzsébet beszélget.
4: A Fehérház szerint érdemi tervekről tárgyalt Steve Witkoff és Jared Kushner Vladimir Putyinnal Moszkvában az ukrajnai háború lezárásának következő lépéseiről. Az amerikai elnök két küldötte több mint 3 órát töltött a Kremlben, Washington pedig a találkozó után már arról beszélt, hogy az egyeztetésen tárgyalt következő lépéseket a következő hetekben jelenthetik be. Az amerikai és az orosz fél nem általánosságban beszélt a háború lezárásáról, hanem a folyamat következő szakaszának terveit vitatta meg. Witkoff és Kushner hasonlóan eredményes tárgyalásokra számított vasárnap Ukrajnában is. Az orosz elnöki hivatal hivatalos közlése szerint az orosz delegációban Juri Uszakov elnöki tanácsadó és Kirill Dmitriev, az orosz közvetlen befektetési alapvezetője is részt vett. Juri Uszakov szerint a tárgyalás konstruktív és rendkívül nyílt volt. Az amerikai küldöttség pedig felkészülten érkezett Moszkvába, és több elképzelést is ismertetett az ukrajnai rendezés lehetséges útjairól. Putyin az orosz közlés szerint részletesen ismertette Moszkva álláspontját, beleértve azokat a kérdéseket is, amelyeket az orosz vezetés a háború kiváltó okainak tekint. A tárgyaláson nem csak katonai és politikai kérdések kerültek elő, részletesen beszéltek az Egyesült Államok és Oroszország közötti gazdasági együttműködés lehetőségeiről is. A következő hetekre ígért bejelentések tűzszüneti javaslatot, új tárgyalási formátumot, biztonsági megállapodást vagy más diplomáciai lépést jelentenek. Putyin a tárgyalás előtt 3 napra leállítatta a Kijev elleni orosz csapásokat. Nem lehet pontosan tudni, hogy a konkrét javaslatok érintik-e a területi kérdéseket, a biztonsági garanciákat, vagy az esetleges szélesebb tűzszünet feltételeit. Arról azonban továbbra sincs nyilvános megállapodás, hogy Oroszország és Ukrajna milyen feltételekkel lenne kész a harcok szélesebb körű leállítására.
5: Vladimir Putyin orosz elnök és Donald Trump amerikai elnök a moszkvai és a kijevi látogatás után, Steve Witkoff és Jared Kushner moszkvai és kijevi látogatását követően 1 órás telefonbeszélgetést folytatott, és mindketten konstruktívnak ítélték a moszkvai és a kijevi találkozót. Hogyha először a moszkvai találkozóról beszélünk, annak ugye egy kiemelt pontja volt az amerikai-orosz kapcsolatok felelevenítése, hiszen ez a kanadai találkozó óta nem nagyon történt meg, illetve a háború mielőbbi befejezése. Trump küldöttei konkrét békejavaslattal érkeztek Moszkvába, amelynek részleteit már a korábbiakban is megismerhettük, például az első pontjában szerepel a frontvonalak befagyasztása. Nyilvánvalóan Ukrajna, Kijev nagyon várta ezt a találkozót, hiszen meg kellett győződnie a további amerikai támogatás lehetőségéről. Mit jelentett ez a látogatás Moszkvának, és mit jelentett Kijev számára?
6: Kezdjük alapvetően azzal, hogy mind a két fél, az amerikai, illetve a kijevi fél sokat várt ettől a találkozótól. Az orosz vezetés eleve is óvatosan fogalmazott, miután az Egyesült Államok több ígéretét nem tudta betartani, illetve az említett Anchorage-i megállapodás nem került megvalósításra. Erről egyébként mi is többet beszéltünk már. Kijev mindenképpen szeretett volna további légiától rakétákhoz jutni, mert ez a hiányuk egyre nagyobb gondot okoz az ukrán fronton és az hátországban. Az Egyesült Államok számára pedig a megakadt iráni, illetve most inkább úgy mondom, hogy az újraindult iráni háborúnak a függvényében jó lett volna egy gyors diplomáciai siker, lehetőség szerint még a félidős választások előtt, sőt elsőbben a félidős választások előtt. Igazából ezzel kapcsolatban nem derült ki új információ, és nagyon érdekes, hogy egy kijevi parlamenti képviselő, Anna Skorohoda arról beszélt, hogy az orosz követelések most keményebbek, mint korábban, és a Witkoff és Kastner által hozott, mondjuk így, orosz feltételek keményebbek, mint amit korábban kapott Ukrajna. Tehát igazából a remények ellenére azt látom, hogy tényleges kézzelfogható eredmény nem született a találkozók nyomán. Igazából az amerikai fél is egy átdolgozott valamilyen szinten módosított tervet itt Moszkvába, amire nyilvánvalóan a jelenlegi Oroszországnak kedvező helyzetben az orosz vezetés nemet mondott, és hát miután tartalmazott egy olyan részt is, amely szerint Kijevnek, amíg el nem foglalt területeket is fel kellene adnia, erre végül a kijevi vezetés is nemet mondott, úgyhogy a szóvilágok ellenére tényleges eredmény előrelépés nem született.
5: Hogyha kiszivárgott információk alapján ebbe az amerikai javaslatcsomagba betekintünk, akkor a korábbi békejavaslatban is felmerült az, hogy az aktuális frontvonalak mentén történjen a konfliktus befagyasztása, illetve hogy Kijev nemzetközi és amerikai katonai garanciákat kapna, Ukrajnának le kellene mondani a megszállt keleti területekről, de a jelenlegi ellenőrzési határokat de facto elismernék, és Trump pedig azt is világossá tette, hogy sokkal nagyobb arányban számít a béke elérésében és Ukrajna újjáépítésében az anyagi terheket, illetve az európai szövetségesekre, mint eddig. Egyik pontban sem sikerült különösebb előrelépést elérni.
6: Igen, ez pontosan így is van, és érdemes hozzátenni, hogy a hírek szerint az európai delegációt, egész pontosan az európai nemzetbiztonsági tanácsadókat csak a harmadik, utolsó és legrövidebb tárgyalási ciklusba engedték oda a tárgyalóasztalhoz. Tehát alapvető gondot az jelenti, hogy az Egyesült Államok ukrajnai lépését az Európai Unió rendre keresztezi. És hát ha szigorúan veszük, akkor ebben gyakorlatilag az európaiak abból a szempontból igazuk van, hogy az USA nem így kezdte. Tehát a korábbi amerikai vezetés szó szerint fűtfát megígért Joe Biden alatt az ukrán vezetésnek, az ukrán elnöknek, hogy folytassa az Oroszország elleni háborút, amelynek nyilvánvaló célja Oroszország gyengítése nyugat által, illetve nyugat finanszírozásával Ukrajna által. Ebből a helyzetből próbál, vagy ebből a pozícióból próbál Donald Trump kitáncolni. De most egyik félre itt erkölcsileg, meg egyéb szempontból milyen lépések ezek, de a külpolitikában nem nagyon ismerik az erkölcs fogalmát. Tehát ott érdekek vannak. Úgyhogy innentől kezdve az a legfontosabb szempont, amit mindenképpen figyelembe kell venni ilyen tárgyalásokkor, hogy végső soron a szót, az utolsó szót a fegyverek fogják kimondani, ami szokatlan dolog ebben a világban, ahol gyakorlatilag 80 éve Európában többé-kevésbé béke uralkodik. Ettől függetlenül ez a helyzet, és ezt megemészteni úgy az Egyesült Államoknak, mind a nyugatnak egyáltalán nem könnyű. Nemrégiben jelent meg az a Spectatoron egy cikk, amely azt a kérdést teszi fel, hogy miért követte el azt a súlyos hibát az európai vezetés, hogy még csak tárgyalni sem hajlandó a Kremllel, és azt várja, hogy a Ukrajnát a végsőkig való harcra támogatják, az a valahogy el lehet érni győzelmet. Tehát, hogy európai stratégiáról sem beszélhetünk igazából, vagy legalábbis olyan stratégiáról nem, ami számol a realitásokkal.
5: Hogyha már az európai stratégiánál tartunk, vagy nem stratégiánál, a közelmúltban Orbán Anita külügyminiszter asszony 10 orosz diplomata kiutasításáról rendelkezett Magyarországról. Természetesen az Európai Bizottság kifejezte támogatását, Ukrajna is és Litvánia is megszólalt az ügyben, hogy támogatja és pozitívan értékelte. Ugyanakkor a Kreml pedig komoly következményeket helyezett kilátásba, kemény választ ígért Magyarországra vonatkozóan, és azt mondta, hogy emögött Brüsszel, az Európai Unió és a NATO áll. Előzetesen pedig Magyarország új külpolitikai irányvonalat vázolt az ENSZ újabb közgyűlésére, amelynek egyik sarkalatos pontja az Oroszországgal való külpolitika megváltozása. Milyen pontokon változott meg a magyar külpolitika Oroszország tekintetében? Ez milyen tekintetben jelent számunkra biztonsági kérdéseket, vett fel biztonsági kérdést, és összeurópai vonatkozásban hogy értékelhetjük az Oroszországgal való diplomáciai viszonyt annak fényében is, hogy a nemrég lezajlott Sanghelyi és a G20 fórumokon Oroszország tárgyaló partnerként vett részt. Erre nyilvánvalóan az Európai Unió nem fogadókész.
6: Hadd kezdjem azzal, hogy az várható volt, hogy a magyar külpolitikai irány az igen jelentős változáson fog keresztül menni a kormányváltás után, mert hát ezt az egész választási kampány egyértelművé tette. Két dolgot szeretnék kihangsúlyozni. Az egyik az az, hogy a diplomatákra vonatkozó bécsi megállapodás lényegében előírja, hogy egy diplomata mit tehet és mit nem tehet. Ettől függetlenül a diplomáciai képviseleteket egyúttal a hírszerzésnek az egyértelmű és hivatalos helyszínére is teszi. Tehát ez egy ki nem mondott következménye, de egyértelmű következménye ennek a megállapodásnak. Tehát úgy csinálni, mint hogyha diplomata fedésben célszerzők dolgoznának, és ez meglepetést okozna bárkinek, hát az finoman szóval is furcsa, úgyhogy ez többször elő szokott fordulni egyébként, tehát egy adott diplomata esetében mindig joggal lehet arra gondolni, hogy egy fedésben lévő hírszerzővel van dolgunk. Tehát ebben az esetben a tény az, hogy egy országnak a diplomáciai küldöttségében, vagy a nagykövetségnek a tagjai között hírszerzők vannak, az egyértelmű. Hogy ki mit csinál és milyen eszközökkel csinálja, az szokott a kérdés lenni. Úgyhogy azt azért lehetett sejteni, hogy az egyébként jó magyar-orosz vagy orosz-magyar kapcsolatoknak van ilyen vonatkozása, és ez megint egy olyan dolog volt, ha nem illett róla beszélni, de egyértelmű tény volt, hogy így volt. Most, hogy pont az a 10 ember végzette ilyen tevékenységet, vagy ez csak az Európai Unió megbékítésére szánt lépés, ezt kívül lehetetlen megmondani, ugye a névsor az jelen információm szerint nem ismert. Az, hogy ki és milyen pozícióban volt, akit kiutasítottak, az sem, úgyhogy innentől kezdve én a jelen információim alapján azt mondom, hogy ez egy gesztus volt az Európai Unió számára, már csak azért is, mert egy nappal korábban Magyarország nem támogatta Ukrajna felvételt az Európai Unióba. Tehát miután az ukrán fél nem tette meg azokat a szükséges lépéseket a magyar kisebbség védelmére, amelyben már az új kormányzat állapodott meg az ukrán vezetéssel, ez egy teljesen logikus reakció volt, viszont demonstrálandó, hogy Magyarország elkötelezett az atlanti együttműködés, illetve Európa mellett, ezért erre a lépésre is sor kerített. Szerintem a kettő ilyen szorosan összefügg. Megint elmondom, hogy ezt nem támogatom, nem ellenzem, ez egy lehetőség szerint érzelemmentes bemutatása volt a tényeknek. Tehát ebből megint nincs semmilyen érzelmi állásfoglalás. Ez a jelen helyzetben, a jelen rendelkezésünkre álló információk alapján így néz.
5: Orbán Anita bejelentése alapján az Európai Unió is lépett Kárpátalja miatt. Az elmúlt időszakban kis előrelépés tapasztalható a kisebbségi jogok tekintetében Kárpátalján.
6: Gyakorlatilag az alapvető kérdés az, amelyet az ukrán fél többször megígért, az a magyar kisebbség nyelvhasználatára vonatkozik, és ezeken a területeken vár a mindenkori magyar kormányzat előrelépést Ukrajnától, amelyek eddig nem olyan történtek meg. Tehát az sajnos pontosan a román, illetve a szlovák EU csatlakozásnál láttuk, hogy mindent megígértek az adott tárgyalófelek, majd a magyar kisebbség helyzete egyik országban sem javult. Úgyhogy innentől kezdve nyugodtan kijelenthetjük, hogy biztosak lehetünk abban, hogy amíg nem teszi meg ezeket a lépéseket előre, nem tudtana visszavonni, elég nehéz egyébként, addig nem várható, vagy javulni fog az adott országban élő magyar kisebbség helyzete. Mert most innentől kezdve ezt a helyzetet lehet megpróbálni kimagyarázni, elmagyarázni, szétmagyarázni, összemagyarázni. A tény marad, az utódállamok nem támogatják magyar kisebbséget, és mindent megtesznek azért, hogy elkerüljék azt, hogy azokat a jogokat, amelyeket egyébként a második világháborúban, az első világháborút elzáró békeszerzőben garantálta nekik, azokat biztosítsák is. Úgyhogy ezt a szempontot emelném ki, és abban a pillanatban, hogy az ukrán kormányzat megmutatja egyrészt a jó hiszeműségét, másrészt pedig, hogy azokat a lépéseket, amelyeket elvállal, és aláírt, hogy meg fog tenni ezeket, meg is valósítja, utána van miről tárgyalni, addig nincs.
5: Elakadt Ukrajna csatlakozási folyamata, Magyarország nem támogatta a következő tárgyalási fejezetek megnyitását. Mit várhatunk Ukrajna csatlakozási folyamatához kapcsolódóan az elkövetkezendő időszakban, és mennyire várható ebben előrelépés?
6: Kezdjük azzal, hogy az ukrán vezetés a háborús helyzet romlása miatt egyre keményebb álláspontot üt meg ezekben a kérdésekben is. És én arra számítok, hogy ez a helyzet csak romlani fog, ahogy a közelít a tél és az energiaellátás romlik, a lakosság hangulata romlik. Ez sajnos nem egy túl jó dolog, de ez várható. Magyarország vonakodása ezen a területen az egy dolog, de közben Ukrajna egy sokkal jelentősebb partneréből is sikeresen összeveszett hasonló okok miatt, ez pedig nem más, mint Lengyelország, akiknek a lengyel politikai elit haragját a volhiniai mészárlással kapcsolatos álláspontjét, ez ebben a közreműködő OUN-UPA szervezetek tagjainak a dicsőítésével érte el. Tehát, hogy megint Magyarországra mutogat mindenki, de közben Lengyelország is több alkalommal már egyértelműen tette, hogyha Ukrajna nem változtat ezen az álláspontján, nem fogja támogatni az Európai Unióhoz való csatlakozását. Tehát ez egy nagyon összetett kérdés, én úgy gondolom, hogy Ukrajna-Európai Uniós csatlakozása sok mindentől függ, és ebben csak egy szempont a magyar álláspont.
5: Hogyha az iráni háborúra visszatérünk, a napokban ismét eszkalálódott némileg az iráni helyzet, hiszen az amerikaiak, tehát Washington 5 iráni olajszállító hajót támadott meg, és erre válaszként Teherán rakétákat lőtt egy jordániai amerikai bázisra, tehát ilyen módon Jordánia is már bekapcsolódott ebbe a konfliktusba, és ugyanúgy Kuvait és Bahrein is, mert hogy Teherán azzal vádolta ezen országokat, hogy segítettek az amerikaiaknak az iráni hajók elpusztításában. Mennyire vezetnek ezek az események a politikai eszkalációhoz, és egyáltalán milyen mozgástere van még Washingtonnak ebben a térségben, az iráni háború helyzetében, és mennyire igyekszik gyorsan tető alá hozni a megállapodást a félidős választásokhoz közeledően?
6: Ez azért nehéz kérdés, mert ugye az olaj ára ismét $100 fölé ment, és ugye korábban az orosz-ukrán háború mellett a szűkülő olajforrásokat jelentő amerikai-izraeli-iráni háború kapcsán is valószínűvé tették, hogy jelentős olajár emelkedés várható, ami eddig nem következett be. Viszont mostanra már kifogyóban vannak a stratégiai készletek is, úgyhogy ha ez a tendencia marad, akkor nem elképzelhetetlen, hogy az ősz közepére, végére elérheti a $150-200 is a olajhordóként jára. A gondot az jelenti, hogy az Egyesült Államok nem fogadhatja el azt a tényt Donald Trump vezetése alatt, hogy katonai eszközökkel nem sikerült rákényszeríteni az akaratát Iránra. És két választása van, vagy fönntartja ezt a csiki-csuki állapotot, ezt a sebékese háború állapotot, amelyből bármikor indított katonai támadást, hogy meg is tette egyébként iráni tartályhajókat támadva, vagy pedig folytatja a katonai műveleteket, amelyek a jelenten nem érték el a céljukat. Úgyhogy inkább szorítja az idő az Egyesült Államokat, ha az félidős választások előtt Irán valamilyen szinten győzelmet tud hirdetni, nyilvánvalóan nem fog, hiszen az USA nem fog belemenni semmilyen olyan megállapodásba, amely számára kedvezőtlen lenne novemberig, akkor az súlyos csapás lenne Donald Trumpnak. Viszont Iránt legyőzni sem tudja, és pontosan azok a csapások, amelyeket a jordániai amerikai bázisok ellen indított Irán mutatja, hogy még igen komoly képességekkel rendelkezik, a hírek szerint 40 közeli darabszámú ballisztikus rakétával támadta Jordániát, tehát a jordániai amerikai bázisokat, amelyre az amerikaiak 100 darab Patriot rakéta kilövésével válaszoltak, ami egy óriási szám, és tovább meríti az amúgy sem túl magas amerikai készleteket. Tehát ezeket a dolgokat, ha összetesszük, akkor egyre inkább kirajzolódik az, hogy nem lesz megoldás novemberig, mert Donald Trumpnak egyáltalán nem érdeke, hogy így legyen. Kérdés az, hogy az olajár mennyire fog elszaladni addig, részben azért, mert nem csak az amerikaiak támadják az iráni hajókat, hanem az iránek is támadják mindenki másnak a hajóját, aki nem hajlandó velük együttműködni. Azt érdemes látni, hogy korábban több ország területéről indultak légitámadások, nyilván az amerikai repülőgép hordozókon kívül Irán ellen. Ezek ugye Bahrein, Katar, Kuvait és Szaúd-Arábia voltak, illetve az Egyesült Arab Emirátusok. Ők az utóbbi időben látványosan kimaradnak ezekből a támadásokból, tehát a jelek szerint nem adnak engedélyt arra az Egyesült Államoknak, hogy a területüket felhasználhassák egy Irán elleni támadáshoz, ezért Irán nem is támadja őket. Úgy néz ki, Jordánia maradt az egyetlen ország a régióban, ami szintén nincs túlságosan közel Iránhoz, hogy onnan szállhatnak fel az amerikai katonai repülőgépek. Úgyhogy ez mindenképpen egy óriási siker Irán számára, hogy sikerült egyfajta tűzszünetet kötni ezekkel az államokkal, és ezzel is súlyosan és jelentősen csökkentette a kockázatokat, amelyeket a több helyről érkező támadás jelent. Az Egyesült Államok most már lényegében csak jordániai bázisokat használt a saját repülőgép hordozóin kívül, hogy Irán támadhassa.
5: Ez akkor jelent némiképpen egy regionális átrendeződést is a Közel-Keleten, vagy legalábbis a regionális hatalmaknak, a hatalmi hangsúlyoknak az átrendeződését?
6: Abszolút mértékben. Tehát a mekkai megállapodás, amely Törökország, Pakisztán és Szaúd-Arábia között kötött, ennek az egyértelmű jele.
5: Úgyhogy a mekkai megállapodásnál vagyunk csak egy szóban, hogy eddig realizálódott-e, vagy a gyakorlatban megfogalmazódott-e ez a megállapodás, tehát tovább lépett-e már, vagy ezt már a mekkai megállapodás számlájára írhatjuk, hogy tulajdonképpen Jordánia, egyedül csak Jordánia nem zárkózik el az amerikai támogatás elől.
6: De mindenképpen az értelme megvan már ennek a megállapodásnak, hogy gyakorlatilag a korábbi szövetségesek közül mindössze a jordáni az, amelyik segíti az amerikaiakat Irán ellen. Tehát én mindenképpen azt a szempontot emelném és hangsúlyoznám ki, hogy az amerikai szövetségi rendszer gyakorlatilag összeomlott a Perzsa-öbölben, és miután az Egyesült Államok nem tudta megvédeni az iráni támadások következményétől a szövetségeseit, tegyük hozzá annyira, amit Izrael nem is akarta megvédeni, tehát Izrael védelmére egy külön hadihajó köteléket vezényeltek a földközi tenger keleti részébe, amíg ez például a Perzsa-öbölben nem valósult meg. Tehát innentől kezdve ez a háború már egy egyértelmű változása mindenképpen járt. Ez pedig az amerikai szövetségesi rendszer átalakulása a Perzsa-öbölben. Az orosz vezetés több alkalommal is határozottan és élesen beszélt arról, hogy az Európai Unió háborút akar Oroszországgal, ám Oroszországnak nincsenek ilyen célja, és egyébként ezt megerősítette az amerikai elnök maga, illetve az európai hírszerzések is. Tehát nagyon érdekes, hogy olyan információkkal rendelkezik, vagy olyan irányt referál az európai vezetés, amit egyébként a külpolitikai fenyegetettség nem indokol. Tehát nyilvánvalóan azt Európa nem hagyhatja tétlenül, ahogy egyetlen másik állam se, hogy a szomszédjában egy katonai nagyhatalom beavatkozon és egy kisebb államot elfoglaljon, de én föltenném a kérdést, az Egyesült Államok esetében ez a kérdés még nem merült föl, illetve a problémát azért, hogy Európa esetében fölmerül, tehát most nemrégében Markus Söder bajon miniszterelnök arról beszélt, hogy az Egyesült Államok már nem megbízható. És az sem biztos, hogy a szövetséges segítségére sietne egy krízis helyzetben. Tehát egy ilyen szituációban, amikor Európa lényegében a legnagyobb szövetséges az Egyesült Államokkal is egyfajta háborúban áll, gondolni csak a Grönland környéki húzavonára, akkor miért kell mindenáron egy olyan háborúról beszélni, ami egyrészt nem valószínű, teszem hozzá, a védelmi háború mindenképpen jogos és kötelező, de egy orosz támadás Európa ellen nem valószínű, ezzel szemben Európa se iparilag, se lakosság vagy egyéb szempontból nincs felkészülve arra, hogy egy kiterjedt ipari háborút vívjon. Tehát teljesen illogikus és sok szempontból megkérdőjelezhető az európai vezetés irányú törekvése.
5: A spanyol kormány 40 hírszerzési jelentés nyilvánosságra hozatalára döntött a ceutai hatásértéssel összefüggésben, amelyek hozzájárulhattak ehhez az eseményhez, és a jobboldali ellenzék úgy véli, hogy Pedro Sánchez kormányfő tudhatott erről a közelgő katasztrófáról. Hogyha egy picit elemezzük a ceutai válságkezelési problémákat, ceutai migráns válság kérdését, akkor mik azok a legfőbb pontok vagy hibák, amelyeket fel tudnánk sorolni túl a megengedő spanyol migrációs politikán?
6: Talán kezdjük azzal, hogy az alapvető gondot az jelenti, hogy nem tudjuk, hogy pontosan mi történt. De azt azért ki lehet jelenteni, és előre lehet látni, hogy lényegében ekkora tömeget megmozgatni váratlanul nem lehet. Tehát azzal egyet lehet érteni, hogy valamilyen szintű titkosszolgálati előrejelzések azzal kapcsolatban, hogy egy ilyenfajta krízis közeleg, az biztos, hogy voltak. Tehát ez a kiinduló pont ezzel kapcsolatban szerintem. De a következő dolog, amit egyértelműen le kell szögezni, hogy ez valószínűleg nem a helyi erőviszonyoknak a változásán, és nem kizárólag, sőt nem elsősorban a spanyol belpolitikai változásnak, ugye volt egy olyan legfelsőbb bírósági döntés, amely azt mondta ki, hogy aki szárazföldi úton lép, az vissza lehet toloncolni, aki tengeri úton lép, Spanyolországba azt nem lehet visszatoloncolni. Tehát ezzel kapcsolatban is volt egy ilyen döntés. Én úgy gondolom, hogy Spanyolország különböző geopolitikai konfliktusai, legyen szó Izraelről vagy az Egyesült Államokról, komoly mértékben hozzájárultak ennek a válságnak a kirobbanásához. Ezek a dolgok nem a levegőből születnek, és egyébként a biztonságpolitika, és most már azt kell, hogy menjünk, mert történelmi írás mai napig adós azzal, hogy pontosan mi is váltotta ki a 2015-ös nagy migráns válságot Európában. Érdekes módon voltak jelei, magyar déli határ közelében érő ismerőseim már beszámoltak arról, hogy 15 májusában, tehát körülbelül egy másfél hónappal a válság kirobbanása előtt, már érezhető volt, hogy megjelennek és egyre több csoport érkezik, sokkal több, mint korábban, ezeknek a jelentős része egyébként koszovai albán volt. Tehát valahol ott valami történt a háttérben, ami akár a népvándorláshoz hasonló mozgásokat kiváltotta. De visszatérve Pedro Sánchezre és Ceutára, úgy gondolom, hogy ebben a környezetben teljes mértékben elképzelhető, hogy voltak olyan jelzések, amelyeket elhallgatott akár a közvélemény, akár a parlament elől, részben azért, mert abszolút migránspárti álláspontot képvisel a baloldaliakból és szélsőbaloldaliakból álló kormányzata, másrészt pedig azért, mert valószínűleg nem hitte, hogy ekkora probléma lesz belőle.
3: Elhangzott a Világ újság. Jared Kushnernek és Steve Witkoffnak, a Fehérház hivatalos békemissziókért felelős külön megbízottjainak moszkvai és kijevi tárgyalásairól dr. Somkóti Bálint hadtörténész biztonságpolitikai szakértővel a szerkesztő Udvarhelyi Erzsébet beszélgetett. Új műsorral legközelebb egy hét múlva jelentkezünk.

0: Stan Kenton muzsikált.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: Szeptember 11-e van, 18 óra 30 perc.
1: Hírtükör. A Magyar Katolikus Rádió hírmagazinja.
2: A mikrofonnál.
0: A bemondó Tóth Zsófia, a technikai munkatárs Bójás János, a szerkesztő Reichlin Krisztina. Köszöntjük Önöket. Főbb híreink először röviden. 5000 forintos dízel ár támogatást jelentett be Magyar Péter. Szombaton délután országjárásra indul a miniszterelnök. A 2001. szeptember 11-i terrortámadások 25. évfordulója van. A kormány döntése értelmében havi 5000 forintos támogatást kaphatnak azok a magánszemélyek, akik legfeljebb 150 lóerős dízel üzemű személyautóval rendelkeznek, mondta Magyar Péter miniszterelnök a Facebookon közzétett videójában. A támogatás szeptembertől decemberig összesen 20000 forintot jelenthet az érintetteknek. Reichlin Krisztinát hallják.
3: A miniszterelnök elmondta, a támogatás első részletét októberben fizetik ki. Az érintetteknek nem kell külön kérelmet benyújtaniuk, a rendszer a gépjármű adó kivetéséhez használt adatok alapján működne. A Magyar Államkincstár arra a bankszámlára fogja az összeget átutalni, amelyről a tulajdonos a gépjármű adót korábban befizette. Ha ilyen számlaszám nem áll rendelkezésre, akkor a NAV-nál ismert másik bankszámlára érkezhet a támogatás. Azok számára, akiknek nincs bankszámlájuk, a támogatást postai úton juttatnák el. Egy átlagos magyar háztartás havonta körülbelül egyszer tankol, így a havi 5000 forintos összeg célzott segítséget jelenthet azoknak, akiket a dízelárának emelkedése a leginkább érint. Egy személy egyetlen jármű után jogosult az összegre. A támogatást kiterjesztenék az őstermelőkre és az egyéni vállalkozókra is, amennyiben a dízelautó magánszemély nevén van. A mezőgazdasági szereplők külön támogatást is kaphatnak. A tervek szerint az idei év végéig a mezőgazdasági felhasználók a gázolaj árába épített jövedékkiadó teljes összegét visszaigényelhetik. Ezzel azt szeretnék elérni, hogy a nemzetközi olajár emelkedés minél kisebb mértékben jelenjen meg a mezőgazdasági termelés költségeiben és közvetve az élelmiszerárakban. A Fidesz frakció azt várja a kormánytól, hogy védje meg a családokat a magas üzemanyagáraktól, mondta Palóc André, a Fidesz országgyűlési képviselője pénteki sajtótájékoztatóján. Az ellenzéki politikus újságíróknak arról beszélt. Mára a dízelára 700 forintra, a benzinára 626 forintra emelkedett. Bejelentette, hogy a Fidesz frakció törvényjavaslatban kezdeményezte, hogy a kormány állítsa vissza a korábbi kabinet által bevezetett, majd a Tisza kormány által megszüntetett védett árat, ami a 95-ös benzin esetén 595 forint, a gázolajnál pedig 615 forint volt.
0: Magyar Péter miniszterelnök szerint a korábbi üzemanyag árcsop visszaállítása jelenleg nem lenne megfelelő megoldás. Szerintem a védett ár újbóli bevezetése esetén nem lenne elegendő nagykereskedő, amely piaci alapon dízelt importálna Magyarországra, ami néhány napon belül készlethiányhoz vezethetne. A kormány szerint a jelenlegi árak mellett a védett ár újbóli bevezetése havonta mintegy 50 milliárd forint kiadást jelentene a költségvetés számára. A királynék városában Veszprémben indul újra az országjárás szombaton 16 órakor, közölte a miniszterelnök pénteken a Facebook oldalán. Magyar Péter augusztus 20-án a Tisza-szigetek Margit-szigeti találkozóján beszélt arról, hogy ismét országjárásra indul. Elmondása szerint 15 városban, végül Budapesten tart fórumot. Tilos és életveszélyes a Dunaszentbenedeki oldalon épült fenékküszöbön tartózkodni, hívta fel a figyelmet az Országos Vízügyi Igazgatóság. Magyar Péter miniszterelnök augusztus 29-én jelentette be, hogy két héttel a határidő előtt 17 nap alatt 43 ezer köbméter kő felhasználásával elkészül az első ütempaksnál. Összeért a fenékküszöb a Duna teljes szélességében. Szeptember 3-án közölte, a paksi atomerőműnél épített létesítmény a tervezett módon ellátja a feladatát. A vízszint megfelelő a fenékküszöbnek köszönhetően, az erőmű teljes kapacitással közel a névleges teljesítmény

0: Szeptember elején kérte, a tagállamok pedig e hét elején hagyták jóvá, hogy 90 milliárd eurós hitelének egy részét Kijev amerikai Patriot légvédelmi rendszerek, illetve a hozzátartozó rakéták beszerzésére fordítsa. Az uniós támogató hitel feltételei között szerepel ugyanis, hogy Ukrajna elsősorban európai, illetve ukrán gyártóktól vásárol katonai termékeket, kivételt akkor kérhet nem uniós gyártású eszközök beszerzésére, ha bizonyítani tudja, hogy nincs megfelelő európai termék, vagy ha az nem készülhet el időben. Egyre nagyobb a nyomás a kárpátaljai családokon a közelgő tél miatt. Nehéz térre számítanak a vidéken. A lakosságnak ismét fel kell készülnie a lehetséges áramszünetekre. A vidéken sokan már beszerezték a tűzifát. Ha nem lesz elektromos energia, akkor a modern kazánok helyett vissza kell térni majd a hagyományos fafűtésre. Nyíri Kata jelenti.
1: A kárpátaljaiak arra számítanak, hogy a közelgő tél nehezebb lesz a tavainál. Elkezdtek felkészülni a várható áramszünetekre is. A csapon élő Zizi Cságnes nyugdíjasként tartós élelmiszert is megpróbál felhalmozni.
2: Meg kellett tenni a fát télire, mert van cserépkája, de viszont fűtünk gázzal is. Így egy kicsit spórolunk, egy kicsit ezzel, egy kicsit azzal, aztán valahogy az ember túléli. Hát az elmúlt tél nagyon hideg volt, az idei nem tudjuk, majd meglátjuk. Aztán, ha nem lesz áram kimaradás, akkor az nagyon jó lesz, mert ugye az elmúlt télen 18 órákat nem volt áram. Reméljük azt, hogy valahogy túl leszünk rajta. Én például úgy szoktam csinálni, hogy bevásárolok száraz élelmiszert, hogy legyen télire tésztaféle, legyen elég liszt, cukor, szárazba, meg ilyesmi, ami nem romlandó.
1: Kárpátalja legnagyobb magyar települése az ungvidéki Nagy Dobrony. A kistérségben is előtérbe került a térre való felkészülés. Az intézményhálózat fűtése a fagyos időben az előző években is nagy kihívást jelentett. Nagy Ferenc polgármester.
3: Sikerült vásárolnunk 540 köbméter fát, ami nem egy fűtési szezont, hanem több fűtési szezont is lefem nekünk. Mint látható, hátam mögött tavaly egy több mint 3 millió grivnyás befektetésünk volt, csak a Nagydoronyi Oktatási Intézményünkbe. Új kazánokat vásároltunk, teljesen automata rendszert építettünk ki. Áram szünet esetén is azonnal kapcsolat az áramfejlesztő és fűtés megoldott, és mivel modern kazánokat szereltünk fel, azért nem tudunk olyan fával fűteni, meg mi frissen vágott fa, ezért nekünk mindig egy évre előre száraz betárolt fánk van a szükséges mennyiség. Ez az 540 köbméter is legalább két évet fog tudni fedezni, úgyhogy úgy gondolom, ha találat éri, nagy Isten, a gázvezetékeket is nálunk az oktatási nevelési intézményekben megoldott a fűtés, megoldott az oktatás.
0: Államtitkári egyeztetésen vettek részt a szerzetesi iskola fenntartók, írja a Magyar Kurír. A Kókainé Lányi Marietta köznevelési államtitkárral kezdett párbeszéd fókuszában a gyermekek és fiatalok színvonalas oktatása, a szerzetesi iskolákban működő jó gyakorlatok megosztása és a köznevelési rendszer közös kihívásaira adható válaszok álltak. Az egyeztetés egyik kiemelt témája a gyermekvédelem volt. A szerzetesi delegáció bemutatta a 2020-ban bevezetett emberi méltóság stratégiát. Elhangzott, hogy a Szentszék kiskorúak védelmének pápai bizottsága nemzetközi szinten is követendő példaként hivatkozik a magyar szerzetesi jó gyakorlatra. Az előjárók felajánlották a modell adaptálható elemeinek megosztását az állami iskola hálózat számára. Fontos hangsúlyt kapott az egyházi iskolák finanszírozásával és a szegregációval kapcsolatos, a közbeszédben sokszor pontatlan információkon alapuló sztereotípiák tisztázása. Új tudományos podcast sorozatot indított Neuron címmel a Hunren Magyar Kutatási Hálózat, melynek célja, hogy bemutassa, milyen sokféle kérdésre keresnek válaszokat a kutatók, többek között az agykutatás, a csillagászat, a zöld kémia, a biodiverzitás, a mesterséges intelligencia, valamint a repülés jövője témákban. Van. Pontosan 25 éve változott meg a fogalmunk a biztonságról, jelentette ki a belügyminiszter a Facebook oldalán. Felidézte, 2001. szeptember 11-én három eltérített repülőgép csapódott a New York-i világ

0: kereskedelmi központba és az Arlingtonban található védelmi minisztériumba, a Pentagonba, míg a negyedik utasszállító Pennsylvániában, Shanksville közelében zuhant le. Ez a nap úgy vonult be a köztudatba, mint a terror napja, írta a merénylet 25. évfordulója alkalmából. Az egész világ megdöbbent a pusztítás mértékén, az addig nem látott módszer alkalmazásán. Új időszámítás kezdődött, tette hozzá Pósfai Gábor az MTI közlése szerint. Svédország szeptember 13-án új kormányt választ, írja a Magyar Hírlap. Arról dönt, hogy tartós államvezetési programmá vált-e a jobboldali fordulat. Vasárnap este Európa egyik legcsendesebbnek hitt országából érkezhet a kontinens egyik leghangosabb politikai üzenete. A svédek egyszerre választanak parlamentet, regionális és helyi önkormányzatokat, de a figyelem elsősorban arra irányul, folytatódhat-e Ulf Kristersson jobboldali kormányzása, vagy Magdalena Andersson vezetésével visszatérhetnek a szociáldemokraták. Svédország arról is dönt, hogy a svéd demokraták 4 évnyi külső támogatás után beléphetnek-e a kormányba. Arról, hogy a szigorú migrációs és büntető politikai fordulat átmeneti válságkezelés volt-e, vagy az új svéd állam eszmény része. Harminckilenc lovas nevezett a 15. Székely vágta futamaira, melyeket pénteken és szombaton tartanak a székelyföldi óriás pincetetőn, közölték a szervezők. A háromszéki Maksa település melletti helyszínen a nemzeti vágta kvalifikációs futamaként zajló székely vágtára 13 székelyföldi település nevezett. A növekvő gyermeklétszám felülírta Szentegyházán a terveket, több óvodára lett szükség, Gáspár Sándor tudósít.
1: Szentegyházán 2024-ben, amikor hozzáfogtak az új óvoda felépítéséhez, kiköltöztették a régi Hófehérke óvodából is a gyerekeket, hogy a régi napközit is átalakítsák. A Hófehérke óvoda felújítására ugyanis 1,5 millió lejes támogatást nyertek, mintegy 115 millió forintnyit. A beruházáshoz az önkormányzat 30%-os önrészsel járult hozzá. De kiderült, hogy mégis óvodának, napközinek kell maradnia, mert a tervezetnél több csoport lesz. Több teremre van szükség. Tehát a régi is óvoda maradt, de teljesen felújították. Átfogó tatarozást ugyanis 40 éve nem végeztek. Most új elektromos és vízhálózatot telepítettek, új a fűtési rendszer, korszerűsítették a fürdőhelyiségeket, energiahatékonyá tették az épületet, napelemrendszert és vízmelegítő rendszert szereltek. Az épület környezetét is rendezték. Megújították a kerítést és a játszóteret, az udvart rendbe tették. A régi játékok közül néhányat megtartottak, de újakat is szereltek melléjük. Úgyhogy jelenleg valójában 2 új óvodája van Szentegyházának, ami régebben a vasgyáráról volt, manapság inkább a gyerekfilharmóniájáról híres. Lőrinc Csaba polgármester tisztázta, hogy eredetileg csak 4 napközis és 2 óvodai csoporttal számoltak. A felszabaduló régi óvodát sajátos igényű gyerekeknek akarták átalakítani. De a gyereklétszám időközben nőtt a pozitív demográfiai mutatóknak, fiatal házasok ideköltözésének és a gyerekvállalási kedv növekedésének köszönhetően. A 4 napközis csoport helyett 6-nak kellett helyet biztosítani az új épületben. Az óvodai csoportoknak így már a Hófehérkében lehetett csak helyet teremteni. Idén újabb óvodai csoportot is kellett indítani, ezért a felújítás során úgy módosították a régi épületet, hogy 3 csoport számára legyen benne elegendő hely. Néhány napja tehát már 9 csoport működik a 2 épületben, a korábban tervezett 6 helyett Szentegyházán.
2: Kárpát-medencei sajtófigyelő. Kárpátalján a tiszaújhelyi görögkatolikus templom felszentelésének 100. évfordulója alkalmából jubileumi ünnepséget tartottak, hálát adtak az elmúlt évszázad kegyelmeiért az Istenszülő Szűz Mária születésének tiszteletére épült templomban. Erről közöl beszámolót a Kárpáti Igazszó. Az úr házába nem csak a helyiek, hanem a környező falvakból is érkeztek hívek, hogy együtt ünnepeljenek, együtt adjanak hálát Istennek az elmúlt évekért és a jelenért. De nem csak hívek vettek részt az eseményen, Kárpátalja több településéről érkeztek papok, hogy közösen imádkozzanak az ünnepi misén. A feljegyzések szerint a korábban itt lévő 303 éves fatemplom alkalmatlanná vált arra, hogy fogadja a híveket és lelki igényüket ellássa, ezért a helyiek hozzáláttak az építkezéshez. Buczko István, a beregszászi konzulátus vezető konzulja köszöntőjében kiemelte, Magyarország, a magyar társadalom mélységesen együtt érez és szolidáris a háborúban álló Ukrajna és azon belül a több nemzetiségű Kárpátalja népével. Elmondta, a magyar kormány ilyen körülmények között kötelezettséget vállal az ország határain túlélő emberek és nemzettársak iránt. Fontos célja, hogy segítse a magyar nemzeti azonosság tudat megerősítését, a magyarság kulturális, nyelvi értékeinek megőrzését, és támogassa a magyarság szülőföldjén való boldogulását. Dunaszerdahely városa idén is csatlakozik az Európai Mobilitási Hét programsorozatához, amelynek kiemelt eseménye az autómentes nap. A rendezvényre 2026. szeptember 17-én 10 és 12 óra között kerül sor a város központjában. A felvidék.ma cikke felhívja a figyelmet a nap céljára, amely nem más, mint hogy ráirányítsa a figyelmet a fenntartható közlekedés fontosságára, a kerékpározás, a gyaloglás és a közösségi közlekedés előnyeire, valamint arra, hogy a város élhetőbb és biztonságosabb, ha köztereinket nem az autók, hanem az emberek töltik meg. Az autómentes napon a város óvodái és iskolái, valamint több helyi intézmény és szervezet készül foglalkozásokkal, bemutatókkal és játékokkal. A gyerekeket és a családokat egészséges életmódra ösztönző környezetbarát programok várják, amelyek játékosan ismertetik meg a fenntartható közlekedés előnyeit. A Kárpát-medence lapszemléjét és Harcsik Róbertet hallották.
0: A várható időjárásról. Az előttünk álló éjszaka nyugat felől csökken a felhőtakaró, míg a keleti, észak-keleti megyékben maradhatnak borult tájak. Arrafelé elszórtan még előfordulhat kisebb eső, zápor. Az északnyugati, nyugati szelet helyenként még kísérhetik élénk erős lökések. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 8 és 15 fok között alakul. Szombaton a Dunántúlon és a középső megyékben kevés felhő mellett sok napsütés ígérkezik, míg hazánk keleti részén még felhősebb maradhat az idő. Legfeljebb néhány órára bújhat elő a nap. Csapadék délelőtt a keleti, észak-keleti tájakon még előfordulhat. Az északi, északnyugati szél időnként megélénkül, néhol erős lökések is előfordulhatnak. A legmagasabb nappali hőmérséklet 16 és 23 fok között alakul. Főbb híreink még egyszer röviden. 5000 forintos dízel ár támogatást jelentett be Magyar Péter. Szombaton délután országjárásra indul a miniszterelnök. A 2001. szeptember 11-i terrortámadások 25. évfordulója van. Kedves hallgatóink, ezzel véget ért a hírtükör. A szerkesztő Reichlin Krisztina, a technikai munkatárs Bójás János, a bemondó Tóth Zsófia volt. Köszönjük figyelmüket!
3: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
0: 18 óra 50 perc, múlt idéző című rovatunk következik, Hámori Kingát hallják.
4: 2026. szeptember 11-e péntek van. Isten éltesse Teodóra és Igor nevű kedves hallgatóinkat. A Teodóra, a Teodor férfi név női párja. Két ógörög szó, az Isten jelentésű Teosz és az ajándék jelentésű Doron összetételéből származik. Az Igor a germán Ingvár férfi név orosz változata, jelentése Isten és védelem. Uram, ne hagyj magunkra bennünket! Az élet és a történelem istene, kérünk, bocsásd meg azt, amit az ikertornyok iszonyatos tragédiáján keresztül akaratod és az emberiség ellen elkövettünk. Isteni irgalmadra bízzuk az ártatlan áldozatokat, akik Amerikában olyan terrorista világnézet miatt haltak meg, amelyet néhány ember a szíve mélyén hordoz, és amelyen keresztül kiterveli saját és mások életének kioltását, lábbal tiporva a ne ölj parancsolatot. Urunk, világosítsd meg mindazokat, akik eltévedt elméjükkel a halál terveit szövögetik, hogy meglássák a jót más vallású, kultúrájú és más néphez tartozó testvéreikben is. Ezt az imát Páter Antonio Rungi, morálteológus fogalmazta meg a 2001. szeptember 11-i New Yorki és a Washingtoni áldozatok emlékére. 25 évvel ezelőtt terrortámadás következtében összeomlott a világ egyik legmagasabb épülete, a New Yorki World Trade Center, amikor két eltérített utasszállító repülőgép csapódott az ikertornyokba, melyek később összeomlottak. Egy másik gép a Pentagon épületébe csapódott. A hivatalos adatok szerint 2819-en haltak meg. 1063-ban ezen a napon a német sereg ellen akart vonulni, de útközben a Rápca vidékén belehalt sérüléseibe Első Béla magyar király. Dömösi kúriájában szakadt rá a trónépítmény, mely súlyosan megsebesítette. Szekszárdon az általa alapított bencés apátságban temették el. 30 éve, 1996-ban ezen a napon hunyt el Fehér Klára, József Attila díjas író, újságíró, a 70-es-80-as évek sikerszerzője. Legnagyobb sikereit az ifjúsági irodalomban aratta, az akkor több tízezer példányban kiadott pöttyös könyvekkel. A Mi szemüvegesek és a Bezzeg az én időmben című művei rendkívül népszerűek voltak a fiatal olvasók körében. Ezek bevételéből fizették külföldi útjaikat, szintén író férjével, Nemes Lászlóval, melyekből aztán a szintén sikeres úti könyvek születtek Törökországról, Japánról, Ausztráliáról és az amerikai kontinensről. Állandó rovata volt a magyar nemzetben, rendszeresen szerepelt a rádió kabaréban. Színdarabjait a Madás Színház és a Víg Színház tűzte műsorára, de a Csak egy telefon című művéből film is készült. 1733-ban ezen a napon hunyt el Párizsban a napkirály orgonistája és csembalistája, a királyi gyermekek tanára, François Couperin, francia barokk zeneszerző. Sok nemzedékre visszanyúló, kiemelkedő zenész családba született. Születésekor a Saint-Gervais templomban már 175 éve a Couperinek töltették be az orgonistai posztot. Apja halála után, ekkor 10 éves volt, felajánlották neki a templom orgonista állását. Ezt azonban hivatalosan csak 18 éves korában foglalhatta el. 14. Lajos saját címert, később lovagi címet adományozott neki. Egyik példaképe Arcangelo Corelli volt, és az olasz zene szeretete élete végéig elkísérte. Műveit Bach is elismeréssel tanulmányozta.
0: A múlt idézőt Hámori Kinga készítette.

Maurice Ravel művét Simon Bártó szólaltatta meg. Kedves hallgatóink, az esti harangszót követően rózsafüzért imádkozunk a Magyar Katolikus Rádió stúdiójában. Kérjük, imádkozzanak velünk és értünk. 19 óra van.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké. Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen. Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
2: Hiszem a Szentlélekben,
3: hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: Ments meg a gonosztól.
1: Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értelmünket megvilágosítsa.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki emlékezetünket megerősítse.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki akaratunkat tökéletesítse.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, sűjt a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
3: Imádkozzunk Leó pápáért, püspökeinkért, papjainkért, szerzeteseinkért és a hivatásokért. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól.
1: Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk vérrel verejtékezett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk vérrel verejtékezett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk vérrel verejtékezett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk vérrel verejtékezett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk vérrel verejtékezett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk vérrel verejtékezett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értünk vérrel verejtékezett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értünk vérrel verejtékezett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értünk vérrel verejtékezett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értünk vérrel verejtékezett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miké

0: gyerekeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Amen. Imádkozzunk a kiengesztelődésért egymással. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden

0: minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
1: Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk megostoroztak.
0: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk megostoroztak.
0: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk megostoroztak.
0: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk megostoroztak.
0: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk megostoroztak.
0: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk megostoroztak.
0: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk megostoroztak.
0: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk megostoroztak.
0: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk megostoroztak.
0: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk megostoroztak.
0: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Amen.
2: Imádkozzunk az ifjúságért és az iskola kezdőkért. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőnknek, és ne vigy minket kísértésbe, szabadíts meg a gonosztól.
2: Amen. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, Fiúnak, Szentlélek Istennek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
3: Imádkozzunk a testi-lelki betegeinkért. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden

0: de szabadíts meg a gonosztól.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: Imádkozzunk a tisztító tűzben szenvedő lelkekért. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőnknek, és ne védj minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
3: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
3: Könyörögjünk! Úristen, a te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról megemlékezve megértsük, amit magukban foglalnak, és általuk elnyerjük az örök életet, ami Urunk Jézus Krisztus által.
4: Amen.
3: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
4: Amen.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Minden

0: Rózsafüzért imádkoztunk a Magyar Katolikus Rádió budapesti stúdiójában.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Társadalmi célú reklám.
3: Tisztelt hallgatók! Köszönjük adományaikat, melyekkel hozzájárultak a Magyar Katolikus Rádió műsorainak létrejöttéhez. Az önök támogatása révén együtt hirdethetjük. Örömhír mindenkinek! Készült az Országos Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
2: Társadalmi célú reklámot hallottak.
0: 19 óra 31 perc. Híreket mondunk, a szerkesztő Reichlin Krisztina, a bemondó Tóth Zsófia. Jó estét kívánok! Az Európai Unió bővítésével kapcsolatos menetrendről egyeztetett Orbán Anita külügyminiszter és Márta Kossz, az Európai Bizottság bővítésért felelős tagja pénteken Budapesten. A Nyugat-Balkán országai túl régóta várnak az uniós tagságra. Montenegró és Albánia jelentős előrelépést tett, ezért az Európai Uniónak is tovább kell vinnie a csatlakozási folyamatukat, emelte ki a külügyminiszter. Ukrajna kapcsán megerősítette, ahhoz, hogy Magyarország támogassa további klaszterek megnyitását, Ukrajnának konkrét lépéseket kell tennie a kárpátaljai magyarság jogainak biztosítása érdekében. Decemberig a legfeljebb 150 lóerős dízel üzemű gépkocsik tulajdonosai összesen 20 ezer forint kompenzációban részesülnek, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök péntek délután a Facebook oldalán. Egy átlagos család havi egyszer tankol, a megemelkedett világpiaci árak miatt a korábbi védett ár és a piaci ár közötti különbözet körülbelül 5 ezer forint egy tankolásnál, a kormány pedig megtéríti ezt a különbözetet havi egy alkalommal, áll a miniszterelnök bejegyzésében. A Fidesz frakció törvényjavaslatban kezdeményezte, hogy a kormány állítsa vissza a korábbi kabinet által kezdeményezett, majd a Tisza kormány által megszüntetett védett árat, ami a 95-ös benzin esetén 595 forint, a gázolajnál pedig 615 forint volt. New Yorkban a szeptember 11-i terrortámadások emlékhelyén az áldozatok neveinek felolvasásával emlékeztek pénteken a 25 évvel ezelőtti merényletekben elhunytakra. A ceremónia néma tiszteletadással kezdődött, abban a percben, amikor a terroristák által eltérített első repülőgép becsapódott a World Trade Center északi torony épületébe 2001-ben. Washingtonban a Pentagonnál Donald Trump elnök jelenlétében emlékeztek a terror támadásokra, azon a helyen, ahol az American Airlines eltérített járata az épületbe csapódott. Az amerikai elnök beszédében az ország egységét hangoztatta. Az utasszállító gépek becsapódásának időpontjában Egyesült Államok szerte megszólaltak a harangok az áldozatok emlékére. Leszavazta pénteken a londoni parlament alsóháza azt a törvénytervezetet, amelynek alapján a gyógyíthatatlan betegségben szenvedők mások segítségével, de saját akaratukból véget vethettek volna életüknek. Az egyetem értékét mindenekelőtt az emberek adják, az oktatók, a hallgatók és az intézmény dolgozóinak összessége, jelentette ki az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem rektora az intézmény tanévnyitó ünnepségén az Egri Bazilikában. Pajtókné Tari Ilona köszöntőjében az egyetem múltját felidézve kiemelte, a 2026-27-es tanévet náluk kezdő több mint 4000 hallgató egy évszázados történet részévé válik. Egy közösség értékét ugyanakkor az is megmutatja, hogyan van benne jelen az ember, emelte ki. Végül az időjárásról. Az előttünk álló éjszaka nyugat felől csökken a felhőzet, míg a keleti, észak-keleti megyékben maradhatnak borult tájak, arrafelé még előfordulhat kisebb eső, zápor. Az északnyugati, nyugati szelet helyenként kísérhetik élénk lökések. Éjszaka 8 és 15 fok között alakul a hőmérséklet. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket! Varázsdoboz. Mesé és irodalom.
4: Felix Salten, Bambi. 12. rész.

Bok árnyékába rejtőzve ültek mozdulatlanul. Üres volt a bozót valamennyi útja és ösvénye, mert egyetlen állat se volt most úton. Az erdő mozdulatlanul feküdt a vakító világosságban, szinte bénán. A föld, a fák, a bokrok és az állatok mélyen beszívták ennek az izzásnak nehéz gyönyörűségét. Bambi aludt. Egész éjszaka boldog volt Falinéval. Kora reggelig vele kergetőzött, és boldogságában még az evésről is megfeledkezett. Akkor aztán annyira elfáradt, hogy magát az éhséget sem érezte. A szeme lecsukódott. Ahol éppen járt vagy állt a bokrok sűrűjében, lefeküdt és nyomban elaludt. Míg aludt, a keserű, éles szag, amelyet a naptól áthevített boróka lehelt a feje fölött, s a fiatal boroszlán finom illata megmámorosította és új erővel töltötte el. Hirtelen felébredt és álomittasan figyelt. Nem Faline kiáltott? Bambi körül fürkészett. Úgy emlékezett, Faline ott áll a galagonyabokor előtt, és belecsipeget a levelekbe, míg ő lefekszik. Azt hitte, mellette marad. De íme nem volt ott. Biztosan unatkozott egyedül, most kiállt érte, hogy megkeresse. Bambi fülelt, és azon gondolkozott, vajon meddig is aludt, s hányszor hívhatta Faline. Nem tudta megállapítani. A feje még egészen ködös volt az álom fátylaitól. Most újra kiáltás. Bambi egyetlen gyors mozdulattal oldalt fordult, ahonnan a hang jött. Most újra. Bambi egy csapásra egészen felébredt. Csodálatosan frissnek érezte magát, kipihentnek, erősnek, s nagyszerű éhség bizsergett benne. Világosan hangzott fel újra, finoman, mint halk madárcsicsergés, vágyakozva és gyöngéden. Jöjj! Jöjj! Igen, ez az ő hangja. Ez Faline. Oly hevesen iramodott neki Bambi, hogy a bokrok száraz ágai, amelyeken áttört, csak úgy recsegtek, és a forró zöld lombok csak úgy zúgtak. Java vágtája közben egyszerre csak kénytelen volt megállni, hogy oldalt ugorjék, mert az öreg állott előtte, és elzárta az útját. De Bambiban a szerelem tombolt. Az öreg most közömbös volt neki, majd egyszer később újra találkozik vele valahol. Most nincs ideje öreg urak számára, bármi tiszteletre méltóak is. Most csak Falinéra gondolt. Futólag odaköszönt, és gyorsan tovább akart állni. Hová? Az öreg kérdése komoly volt. Bambi kissé szégyelte magát, kifogást keresett, de aztán mégis meggondolta, és becsületesen válaszolt. Hozzá! Ne menj! Mondta az öreg. Egy pillanatra harag szikrája lángolt fel Bambiban. Egyetlen szikra, ne menjen Falinéhoz! Hogy kívánhat ilyet az öreg? Egyszerűen elszaladok, gondolta Bambi, és gyors pillantást vetett az öregre. De az öreg sötét szemeinek mély tekintete fogva tartotta. Reszketett türelmetlenségében, de nem szaladt el. Engem hív, mondta magyarázólag, s oly hangon, melyből világosan kicsengett a kérés. Ne tarts fel! Nem, mondta az öreg, nem hív. Finoman hangzott fel újra, mint a madár csicsergés. Jöjj! Most újra hív, kiáltott Bambi izgatottan. Hallgassa csak! Hallom, bólintott az öreg. Tehát a viszontlátásra, vetette oda Bambi sebesen, de az öreg parancsolt. Maradj! Mit akar, kérem? Kiáltott Bambi magánkívül. Engedjen utamra, nincs időm, kérem. Ha Faline hív, be kell látnia. Mondom, szólt az öreg. Nem ő hív. Bambit kétségbeesés fogta el. Te hiszen felismerem a hangját. Hallgass rám, folytatta az öreg. Újra felhangzott a kiáltás. Bambi talpa alatt égett a föld. Később, mindjárt visszajövök, könyörgött. Nem, mondta az öreg szomorúan. Nem jössz vissza. Soha többé. Újabb kiáltás. Muszáj! Muszáj! Bambi azon a ponton volt, hogy elveszítse a fejét.
Nos,

mondta az öreg szigorúan, akkor együtt megyünk. De gyorsan, kiáltott Bambi, és előreugrott. Nem. Lassan, parancsolta most az öreg olyan hangon, amely Bambit engedelmességre kényszerítette. Mögöttem maradsz. Lépésről lépésre. Az öreg elindult. Bambi türelmetlenül és sóhajtva követte. Figyelj rám, mondta az öreg, anélkül, hogy megállt volna. Akárhányszor szólítanak is, ne mozdulj az oldalam mellől. Ha Faline, még mindig elég korán fogunk rátalálni. De nem Faline. Ne ragadtasd el magad. Minden attól függ most, bízol-e bennem vagy sem. Bambi nem mert ellentmondani, és némán megadta magát. Az öreg lassan haladt előre, és Bambi követte. Ó, hogy tudott az öreg járni? Egyetlen lomb se zördült meg a lába alatt. Ág se roppant. Amellett sűrű bokrokon bújt át, ősrégi bokrok rácsain keresztül lopakodott tova. Bambi csak csodálkozott. Lázas türelmetlensége ellenére is csodálkoznia kellett. Sose hitte volna, hogy így is lehet járni.

Újra és újra felhangzott a hívó szó. Az öreg állva maradt, hallgatózott és bólintott. Bambi ott állt mellette vágytól remegve, kényszertől gyötörve, és mit sem értett az egészből. Az öreg néhányszor megállt, holott a kiáltás fel se hangzott. Magasra vetette fejét, fülelt és bólintott. Bambi nem hallott semmit. Az öreg elfordult abból az irányból, ahonnan a kiáltás hangzott, és ívben megkerülte. Bambi dühöngött magában. Újra és újra felhangzott a kiáltás. Végre közelebb érkeztek. Még közelebb. Egészen közel. Az öreg suttogta. Bármit láss is most, meg ne mozdulj. Hallod? Figyelj arra, amit teszek, és tartsd magad pontosan ahhoz. Vigyázat! És ne veszítsd el a fejed. Még egy pár lépés, és akkor teljes erővel csapott Bambi orrába az az éles, izgató szag, amelyet már oly jól ismert. Akkora adagot kellett nyelnie belőle, hogy majdnem felkiáltott. Megállt, mintha odaszögezték volna. Szíve egy szempillantás alatt a torkáig dobogott fel. Az öreg nyugodtan állt mellette, szeme mutatta az irányt, ott. Ott pedig ő állt. Ott állott egészen közel, egy tölgy törzsére támaszkodva a mogyoró cserjék mögött, s eközben halkan felhangzott, jöjj, jöjj. Csak a hátát lehetett látni, az arcát bizonytalanul, s csak olyankor, ha fejét kissé oldalra fordította. Bambit oly tökéletesen megzavarta ez a látvány, és úgy feldúlta, hogy csak fokról fokra kezdte megérteni a helyzetet. Ő állott ott, és ő volt az, aki Faline hangját utánozta. Ő volt, aki fuvolázott, jöjj, jöjj. Sápat borzalom futott át Bambi minden tagján. A menekülés vágya szorította össze a szívét. Csönd! Suttogta az öreg gyorsan és parancsolón, mintha a félelem kitörését akarná megelőzni. Bambi nehezen vett erőt magán. Az öreg ránézett. Először kicsit gúnyosan, legalábbis Bambi úgy látta, de aztán újra teli komolysággal és jósággal. Bambi pislogó szemmel fürkészett arra felé, ahol ő állt, és érezte, hogy ezt a rettenetes közellétet nem tudja tovább elviselni. Mintha az öreg kitalálta volna gondolatait, így suttogott. Menjünk! És elindult. Óvatosan lopakodtak tova. Az öreg csodálatos zegzugos utakon vezette, amelyeknek értelmét Bambi nem tudta felfogni. Lassú lépteit most is csak fáradtságosan fékezett türelmetlenséggel tudta követni. Ha idevezető útjukon a Faline iránti vágy hajtotta előre, most minden erét át meg átjárta a kergető, menekülési ösztön. De az öreg továbbra is lassan ment. Megállt, fülelt, új zegzug utakra kanyarodott. Újra megállt, újra tovább ment, lassan, igen lassan. Már jó messzire járhattak a ma rettenetes helytől. Ha ő megáll, biztosan szabad már beszélni, és akkor megköszönöm neki. Látta, ahogy az öreg közvetlenül mellette eltűnik a magas sombokrok sűrű rengetegében. Lomb se moccant, ág se roppant, ahogy az öreg bebújt. Bambi követte, és azon erőlködött, hogy épp oly hangtalanul, épp oly művészettel bújjon be a sűrűn. De nem akart sikerülni.
A lombok halkan suhogtak, az ágak oldalához simultak, hangos zajjal újra felcsapódtak, és mellén kurtán recsegve, ropogva töredeztek szét a száraz ágak. Az életemet mentette meg. Fűzte tovább gondolatait Bambi. Mit fogok mondani neki? De az öreg már nem volt sehol. Bambi kilépett a bokorból, s egyszerre csak sárgán virágzó bokrok rengetege vette körül. Felemelte a fejét, és körülfürkészett. Amerre csak ellátott, egyetlen fűszál se rezzent. Egyedül volt. Felszabadulva a kényszer alól, menekülési ösztöne szempillantás alatt magával sodorta. Jókora ugrásai alatt szétnyíltak az aranyos bokrok széles zizzenéssel, mint a kaszasuhintás alatt. Hosszú bolyongás után megtalálta Falinét. Lihegett. Fáradt volt. Boldog és mélyen megrendült. Kérlek, kedvesem, mondta. Kérlek, ne szólíts, ha távol vagyunk egymástól. Soha többé ne szólíts. Keressük egymást, míg össze nem akadunk, de ne szólíts, mert nem tudok a hangodnak ellenállni.

0: Félix Salten, Bambi. A 12. rész hangzott el. Felolvasta Dunai Tamás. Fordította Fenyő László. Hangmérnök Liszkai Károly és Horváth János. Zenei szerkesztő Dévény Mária. Rendező E. Román Kata.
1: Öreg néne őzikéje.

Mátra alján falu szélén lakik az én öreg néném. Melegszívű, dolgos, derék, tőle tudom ezt a mesét. Őzgidácska, setes uta rátévedt az országútra. Megbotlott egy kidőlt fába, eltörött a gidalába. Panaszosan sír szegényke, arra ballag öreg nénye. Ölbe veszi, megsajnálja, hazaviszi kis házába. Ápolgatja, dédelgeti, friss szénával megeteti, forrás vízzel megitatja, mintha volna édesanyja. Cilicica bodrikutya mellé búvik a zugolyba. Tanultak ők emberséget, nem bántják a kis vendéget. Gyorsan gyógyul gidalába, elmehetne az őzbába, vidám táncot ellejthetne, de nincs hozzávaló kedve. Barna szeme bús, szomorún csüng a távol hegykoszorún. Reggel bíbor napsugarak játszanak a felhő alatt. Esti szellő ködöt kerget, dombok, lankák üzengetnek. Vár a sarjú, gyenge hajtás, gyere haza, gidapajtás. Könyvbe lábad az ősz szeme, hely, nagyon is visszamenne. Csak az anyja úgy ne várná, csak a nénét ne sajnálná. Éjjel-nappal visszavágyik, hol selyemfű, puha pázsit, tarka mező száz virága ősztestvérkét hazavárja, ahol mókus ugra-bugrál, kopácsol a tarka harkály, vígan szól a kakuk hangja, bábot cipel szorgos hangja. Várja patak, várja szellő, kék ég alján futó felhő, harmadgyöngyös harangvirág, vadárvácskák, kékek, lilák. Öreg nénje megsiratja, vissza, dehogy, mégse tartja. Ki kilakjék hazájában, őz erdőben, emberházban. Kapuig is elkíséri, visszatipeg öreg néni, és integet, amíg látja. Éj boldogul, őzgidácska! Lassan lépd el, csendben ballag, kattan ajtó, zörren ablak. Onnan lesi öreg néne, kis gidája visszanéze. Haszontalan állatkája egyre jobban szaporázza, s olyan gyorsan, mint a villám, fenterem a mohos sziklán. De a tetőn, hegygerincen, megfordul, hogy búcsút intsen. Égágy a rét, kicsi csalit, s mint a szél, eliramodik. Nyár elröppen, levél sárgul, lepereg a vémbük fárul. Hóborul már házra, rétre, egyedül él öreg néne. Újra kihajt fű, fa, virág, nem felejti a kis gidát. Fordul a föld egyszer-kétszer, zörgetnek a kerítésen. Kitekint az ablakrésen, kikopogtat vajon éjjel? Hold ragyogja be a falut, kitárja a kicsi kaput, ölelésre lendül karja. Kis gidácska meg az anyja áldogálott, beereszti, szíve dobban, megismeri. Őz mama lett a kis gida, az meg ott a gida fia. Eltörött a mellső lába, elhozta hát a kórházba, hogy szemével kérve kérje, gyógyítsa meg öreg néne. Puha gyolcsba bugyolálja, ne szepegjen fiacskája. S köd előtte, köd utána, belevész az éjszakába. Gida lábát két kezébe veszi lágyon öreg néne. Meg is gyógyul egy-kettőre, felbiceg a dombtetőre, s mire tölgyről lehull a mak, a kicsibak hazaballag. Mátra aljé falu széle, kapuban ül öreg néne, nincs egyedül, miért is volna, ha fú, ha fagy, sok a dolga. Körülötte gidák, őzek, látogatni eleljőnek, télen, nyáron, évről évre fejük hajtják az ölébe. Falu népe is szereti, kedves szóval becézgeti öreg nénét, és azóta így nevezik, őz anyóka. Piros pipacs, szegfű, zsája virít háza ablakába. Nagy köcsökben, kis csuporban, szivárvány szín száz csokor van. Egyiket Gál Péter hozta,
másikat meg Kovács Julcsa, harmadikat Horváth Erzsi, úttörő lesz valamennyi. Vadvirágnak dal a párja, énekszótól zeng a háza, oly vidám a gyereknóta, nevet, sír is őzanyóka. Mátra alján, falu szélén lakik az én öreg néném, meleg szívű dolgos derék, mese őrzi arany szívét. Gidára vár sós kenyérke, kalácscipó apró népre, egyszer te is légy vendége. Itt a vége, fuss el vélek.

0: Öreg néne őzikéje. Fazekas Anna versét Nagy Kálózi Eszter mondta el.
1: Már a szép nap lenyugodott, egészen bealkonyodott. Jó sötétbe vonta magát, adjon Isten jó éjszakát. Köszönjük, hogy velünk voltál, Istenünk, hogy megtartottál. Nyújts az éjjel is oltalmat, a fáradtnak nyugodalmat. Amen.
0: A varázsdobozt hallották. Szerkesztette Varga Andrea.

0: Pövi Szabolcs felvétele szólt.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 20 óra van. Híreket mondunk, a szerkesztő Reichlin Krisztina, a bemondó Tóth Zsófia. Jó estét kívánok! Az Európai Unió bővítésével kapcsolatos menetrendről egyeztetett Orbán Anita külügyminiszter és Márta Kosz, az Európai Bizottság bővítésért felelős tagja pénteken Budapesten. A Nyugat-Balkán országai túl régóta várnak az uniós tagságra. Montenegró és Albánia jelentős előrelépést tett, ezért az Európai Uniónak is tovább kell vinnie a csatlakozási folyamatukat, emelte ki a külügyminiszter. Ukrajna kapcsán megerősítette, ahhoz, hogy Magyarország támogassa további klaszterek megnyitását, Ukrajnának konkrét lépéseket kell tennie a kárpátaljai magyarság jogainak biztosítása érdekében. Decemberig a legfeljebb 150 lóerős dízel üzemű gépkocsik tulajdonosai összesen 20 000 forint kompenzációban részesülnek, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök péntek délután a Facebook oldalán. Egy átlagos család havi egyszer tankol, a megemelkedett világpiaci árak miatt a korábbi védett ár és a piaci ár közötti különbözet körülbelül 5 000 forint egy tankolásnál, a kormány pedig megtéríti ezt a különbözetet havi egy alkalommal, áll a miniszterelnök bejegyzésében. A Fidesz frakció törvényjavaslatban kezdeményezte, hogy a kormány állítsa vissza a korábbi kabinet által kezdeményezett, majd a Tisza kormány által megszüntetett védett árat, ami a 95-ös benzin esetén 595 forint, a gázolajnál pedig 615 forint volt. New Yorkban a szeptember 11-i terrortámadások emlékhelyén az áldozatok neveinek felolvasásával emlékeztek pénteken a 25 évvel ezelőtti merényletekben elhunytakra. A ceremónia néma tiszteletadással kezdődött, abban a percben, amikor a terroristák által eltérített első repülőgép becsapódott a World Trade Center északi torony épületébe 2001-ben. Washingtonban a Pentagonnál Donald Trump elnök jelenlétében emlékeztek a terror támadásokra, azon a helyen, ahol az American Airlines eltérített járata az épületbe csapódott. Az amerikai elnök beszédében az ország egységét hangoztatta. Az utasszállító gépek becsapódásának időpontjában Egyesült Államok szerte megszólaltak a harangok az áldozatok emlékére. Leszavazta pénteken a londoni parlament alsóháza azt a törvénytervezetet, amelynek alapján a gyógyíthatatlan betegségben szenvedők mások segítségével, de saját akaratukból véget vethettek volna életüknek. Az egyetem értékét mindenekelőtt az emberek adják, az oktatók, a hallgatók és az intézmény dolgozóinak összessége, jelentette ki az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem rektora az intézmény tanévnyitó ünnepségén az Egri Bazilikában. Pajtókné Tari Ilona köszöntőjében az egyetem múltját felidézve kiemelte, a 2026-27-es tanévet náluk kezdő több mint 4000 hallgató egy évszázados történet részévé válik. Egy közösség értékét ugyanakkor az is megmutatja, hogyan van benne jelen az ember, emelte ki. Végül az időjárásról. Az előttünk álló éjszaka nyugat felől csökken a felhőzet, míg a keleti, észak-keleti megyékben maradhatnak borult tájak, arrafelé még előfordulhat kisebb eső, zápor. Az északnyugati, nyugati szelet helyenként kísérhetik élénk lökések. Éjszaka 8 és 15 fok között alakul a hőmérséklet. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket! 20 óra 4 perc. Miért szeretem? Vallomások irodalomról, művekről, szerzőkről. A mikrofonnál Szabó András.
3: Nagy szeretettel köszöntöm a Magyar Katolikus Rádió hallgatóit innen a Rádió Déli Báb utcai stúdiójából. Kedves hallgatóink, miért szeretem? Ez műsorunk címe. A világirodalom egyik legnagyobb hányatott sorsú költőjéről, Dantéről, Boccaccio, a fiatalabb pályatárs, Dante élete című munkájában emlékezik meg. Művét, az emberi színjátékot már a korban is, és még azután évszázadokig a művek műveként emlegették Dante esetében. Sokan meghaladhatatlan műalkotásról beszéltek róla, melyben az embernek saját életéhez és az univerzumhoz való viszonya teljes magyarázatot kap. Valahogy úgy, mint ahogy évszázadok múlva ezt Cervantes Don Quixote-járól állították. Nos, a következőket írja ebben az életrajzban a fiatalabb pályatárs Boccaccio. Egy portrét ír le. Közepes nagyságú, közepes termetű ember volt, s miután életének érett korszakába jutott, kisé hajlottan járt. Mindig rendesen öltözködött, arca hosszúkás volt, orra, mint a sasé, szemei inkább nagyok, mint kicsinyek, arccsontja kiugró, alsó ajka kissé előreálló, arcszíne barna, haja, szakála sűrű fekete, tekintete szomorú volt, és elgondolkodó. Hát így is ábrázolják őt a képeken, kedves hallgatóink, éles arcél, sasor, kissé kiugró, alsó ajak. Így található Domenico di Michelino Dantét megörökítő festményén is, háttérben a firenzei dómmal, a már befejezett kupolával, ami egy kicsit zavaró, hiszen Dante idejében még a kupola nem került rá a firenzei dómra. Nem volt könnyű élete Dantének. 1300-ban 8. Bonifác pápa Firenzét egyházi átokkal sújtja, és ekkor Dante két társával együtt követségbe megy a pápához. A tárgyalás után a követség másik két tagját visszaengedik, Dante azonban ott marad, mint a pápaság ellensége. Császárpárti ugyanis Dante ebben az időben, 8. Bonifác nem tartozik az erélyes pápák közé, össze is játszik a világi hatalommal, Dantét ez zavarja, ezért kerül aztán végül is számüzetésbe. Mágia halára ítélik számüzetése során, házát porig rombolják, ekkor kezdődik el vég nélküli bolyongása, közben tanul, és írja, folyamatosan írja, kedves hallgatóink, nagy művét, az isteni színjátékot. 8 éves korában ismerte meg élete nagy szerelmét, Beatrice-t, ezt a gyönyörű firenzei polgárlányt, aki bár nem lett a felesége, mindvégig élete nagy szerelme maradt. Beatrice korán meghalt, és a túlvilágról, a paradicsomból ő küldi el majd Vergíliuszt, hogy legyen a költő kísérője a pokolban és a purgatóriumban. De hogy milyen szépen ír Boccaccio Beatrice haláláról, idézzük meg ezeket a sorokat a könyvből, és azt is, hogy hogyan gyászolja Beatrice-t Dante. Ahogy mindenki nyilvánvalóan tudhatja, semmi sem maradandó ezen a világon. Ha van valami, ami könnyen változik, a mi életünk az. A kelleténél kissé több hideg vagy meleg, ami megcsap bennünket, nem is szólva más lehetséges bajok végtelen soráról, a létből a nem létbe könnyű szerrel billent át bennünket. Ez ellen sem az egyéni báj, sem a gazdagság, sem a fiatalság, sem pedig egyéb világi méltóság nem ad kiváltságot. Se közös törvény, könyörtelenségét előbb kellett Dantenak más halálán, mint a saját magáin megpróbálnia. Annak akaratából ugyanis, kinél a hatalom van mindenek felett, a szépséges Beatrice 21. esztendejének vége felé itt hagyván a világi élet minden nyomorúságát, örökké elköltözött amadicsőségbe, melyet földi érdemei készítettek elő neki. Távoztán Dante úgy megrendült, oly nagy, s könyhullató bánatba borult, hogy sokan a szerettei, rokonai és barátai közül már-már azt hitték, hogy szüntelen való síralmainak csak halála vethet véget. S úgy vélték, hogy ennek hamarosan áldozatul is esik, mert semmilyen enyhületet sugalló és vigasztaló szóra nem hajlott. Nappalai az éjszakákkal, és éjszakái a nappalokkal folytak össze, mivel hogy egyetlen órája sem múlott el jajgatás, sóhajtozás és bőséges könyhullatás nélkül. Ennyit ír Boccaccio Dante fájdalmáról és Beatrice haláláról. Örök Beatricénk, ezzel a címmel lát napvilágot, kedves hallgatóink, Juhász Gyula verse, aki Dante nagy szerelme kapcsán az örök és elérhetetlen szépséget énekli meg ebben a versében. Juhász Gyulát különösen érzékenyen érintette, mint téma Dante és Beatrice kapcsolata. Mindig is szívesen vonzódott a középkorhoz, és a középkor talaján kivirágzó, abból kinövő Trecentóhoz, a korai reneszánszhoz. Felerősítette benne ezt az érzést egyik legjobb, ugyancsak magányos, tragikus sorsú barátja, a festő Gulácsi Lajos is. Mennyit szóltunk már korábbi műsorainkban Gulácsiról. Gulácsi, akárcsak Juhász Gyula, a középkorba, a korai reneszánszba álmodta vissza magát. Gulácsi betegségének súlyosbodásával már szinte mániákusan ezt a kort érezte egyedül magáénak. És itt jön elő a közös élmény, Dante és Beatrice. Gulácsi legtöbb képe a középkorban játszódik, középkori alakokkal. Még akkor is, ha önmagát rajzolja meg bennük. Dante és Beatrice találkozását kétszer is megörökítette. Olajfestményén 1905-ben, és rajz és ceruza rajz is készült róluk 1910-ből. Szent tiszta művész, Giotto jó utóda, írta róla Juhász Gyula. Hát Giotto Dantéval egykorban élt. 2 év volt közöttük egyébként a különbség. Giotto 1267-ben született, Dante 1265-ben Firenzében. Nos, hallgassuk meg Juhász Gyula szép versét, az Örök Beatrice-nk című költeményét. Szonettezés, mint a legtöbb gyönyörű Juhász Gyula vers. Firenzében volt május és vasárnap, mikor az ifjú hölgy templomba ment. A gyermek nézte, arca méla, bágyat, szikár, mint kápolnák falán a szent. A lánynak haja szőke, neve Bícse, nem látta meg őt, szépen ment tova. Szívében kis kacér örömök kincse, a gyermek szólt, nem feledem soha. Sok május és vasárnap szállt azóta, ó, örök szépség, és te tűnő óra, hol van az a nap, és hol az a lány, hol van Bícsének szőkesége, hol van? Keressük őt egy mosolya nyomán, a boldog égben és a borús pokolban. Milyen szépen visszaköszön, hol van Bícsénk szőkessége. Ebben a sorban az Anna szőkessége is, nagy szerelme Juhász Gyulának. És hát kedves hallgatóink, műsorunk végén azért idézzük ezt a pár sort Dantétől, az isteni színjátékból, a legismertebb kezdősorokat. Az ember élet útjának felén egy nagy sötét erdőbe jutottam, mivel az igaz utat nem lelém. Ó, szörnyű elmondani, mi van ottan, s milyen sűrű kusza vadon. Már rágondolva is reszketek legottan, a halál sem sokkal rosszabb, tudom, de hogy megértsd a jót, mit ott találtam, hallanod kell, mit láttam az úton. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy meghallgattak. Minden jót kívánok önöknek.

0: 20 óra 18 perc. A következő percekben Jánosi Dalma jelentkezik Rómából, hallgassák meg az apostoli szentszék híreiből készült összeállítást.
1: Az elmúlt hét a Vatikánban a nyári, csendesebb időszak végét, a diplomáciai és lelkipásztori élet intenzív újraindítását, valamint a szeptemberi nemzetközi kötelezettségek előkészítését jelentette. A hónapot a katolikus egyházban hagyományosan szeptember 1-én kezdődő teremtésvédelmi időszak nyitotta meg, amely idén különösen erős hangsúlyt kapott a szentszéki megnyilvánulásokban. A pápai üzenetek középpontjában az az intés állt, miszerint még nem késő helyreállítani az emberiség és a teremtett világ kapcsolatát. A szentszék kiemelte, hogy a környezeti kár és a fegyveres konfliktusok közvetlenül összefüggnek. A háborúk nem csak emberéleteket követelnek, hanem a Föld legsebezhetőbb régióit is pusztítják. A megfogalmazott felhívás határozottan szorgalmazta a globális gazdasági és környezeti felelősségvállalást, az erőforrásokkal való bölcs gazdálkodást és a háborús pusztítás helyett a kiengesztelődés keresését. A vasárnapi úrangyala tanítás középpontjában a testvéri szeretet gondolata állt, amellyel kapcsolatban a Szentatya hangsúlyozta, hogy az egyetlen tartozásunk egymás felé a kölcsönös odafigyelés és gondoskodás. A keresztény közösségeknek utat mutatva kiemelte, hogy a bénító panaszkodás és pletyka helyett a tapintatos, őszinte testvéri helyreigazítást kell választani a konfliktusok feloldására. Felhívta a figyelmet a közös imádság erejére is, amely az elidegenedés helyett valódi egységet teremt a közös remények és terhek megosztásával. A pápa óvott a bizalmatlanságtól, és arra emlékeztetett, hogy a hit által nem idegenként vagy ellenségként, hanem egymást megértő testvérként élhetünk. Végül Szűz Mária példáját állította a hívők elé, aki mindig mások megsegítésére sietett, példát mutatva, hogy a cselekvő szeretet az öröm forrása. Lelkipásztori szempontból a hét egyik legmeghatározóbb eseménye a szerda délelőtti általános audiencia volt a Szent Péter téren, amelyen hívők és zarándokok tízezrei vettek részt a világ minden tájáról. A Szentatya katekézis sorozatának középpontjában ezúttal az emberi méltóság és az egyén társadalmi felelőssége állt. A tanítás kifejtette, hogy az emberi méltóság nem teljesítményen vagy társadalmi státuszon alapul, hanem elidegeníthetetlen ajándék, amelyből közvetlen felelősség fakad a leggyengébbek, az elesettek és a peremre szorultak támogatására. Az emberi méltóság kizárja az öncélú elszigetelődést. Személynek lenni azt jelenti, hogy megosztandó ajándékként tekintünk önmagunkra, és az elfogadás, a kölcsönösség, valamint a szolgálat által növekszünk, mondta a pápa a Szent Péter téren összegyűlt híveknek. Később arra buzdította a jelenlévőket, hogy ne fáradjanak bele a világosság és az igazság keresésébe. Az emberi méltóságot pedig nem csak önmagunkban, hanem embertársainkban is meg kell találnunk és tisztelnünk kell. A pápa ezekkel a szavakkal bátorította az összegyűlteket. Az emberi élet a jó és a rossz, az alvilág és a sötétség közötti drámai küzdelem terepe. Segítsük hát egymást Isten anyagi és szellemi ajándékainak megőrzésében, és védjük meg Istentől kapott méltóságunkat. Az egyházmegyei és regionális lelkipásztori élet terén a hét folyamán sor került egy jelentős szimbolikus eseményre is. A Róma közelében lévő Genezzaro Mária szentélyben tett látogatásán. A Mária születése, azaz kis boldogasszony ünnepéhez kapcsolódó szentmisén és imádságon a szentszék a béke és a belső elcsendesedés fontosságát helyezte középpontba. Az elhangzott elmélkedések kiemelték, hogy a mai megosztott világban a törődés, a hallgatás és az alázat azok az alappillérek, amelyek képesek felülírni a társadalmi széthúzást és megújítani a közösségeket. Ezzel párhuzamosan a szentszék adminisztratív és diplomáciai apparátusa már teljes gőzzel készül a szeptember végén és az ősz folyamán esedékes nemzetközi pápai utakra. A vatikáni diplomácia és a sajtóiroda megerősítette a közeledő franciaországi látogatás előkészületeit, amely kiemelt figyelmet kap mind a helyi egyház, mind a nemzetközi sajtó részéről. Ugyancsak a háttérben folynak a késő őszi dél-amerikai út előkészítő munkálatai, amelyek célja a latin-amerikai egyházak támogatása, valamint a szociális igazságosság és az őslakos közösségek védelmének hangsúlyozása. Összefoglalva, az elmúlt hét a Vatikánban a teremtésvédelem, az emberi méltóság képviselete, a béke diplomácia és a nemzetközi lelkipásztori utak előkészítésének jegyében telt. A Szentszék az őszi időszak kezdetén ismét egyértelművé tette. Hangját a globális válságok közepette is a béke, az elesettek védelme és a felelős közösségi élet mellett kívánja hallatni.
0: Elhangzott a Szentszéki percek. Jánosi dalmát hallották Rómából.

0: Georg Friedrich Händel művének részletét a King's College kórus és az angol kamarazenekar szólaltatta meg.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 20 óra 30 perc. A hangoló következő összeállításában az Aerosmith együttes felvételeiből válogatunk.

0: az Aerosmith felvételeiből válogattunk.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: Huszonegy óra van. Híreket mondunk, a szerkesztő Reichlin Krisztina, a bemondó Tóth Zsófia. Köszöntjük hallgatóinkat! Az Európai Unió bővítésével kapcsolatos menetrendről egyeztetett Orbán Anita külügyminiszter és Marta Kosz, az Európai Bizottság bővítésért felelős tagja pénteken Budapesten. A Nyugat-Balkán országai túl régóta várnak az uniós tagságra. Montenegró és Albánia jelentős előrelépést tett, ezért az Európai Uniónak is tovább kell vinnie a csatlakozási folyamatukat, emelte ki a külügyminiszter. Ukrajna kapcsán megerősítette, ahhoz, hogy Magyarország támogassa további klaszterek megnyitását, Ukrajnának konkrét lépéseket kell tennie a kárpátaljai magyarság jogainak biztosítása érdekében. Decemberig a legfeljebb 150 lóerős dízel üzemű gépkocsik tulajdonosai összesen 20 ezer forint kompenzációban részesülnek, jelentette be Magyar Péter. Egy átlagos család havi egyszer tankol, a megemelkedett világpiaci árak miatt pedig a korábbi védett ár és a piaci ár közötti különbözet körülbelül 5 ezer forint egy tankolásnál, a kormány pedig megtéríti ezt a különbözetet havi egy alkalommal, áll a miniszterelnök bejegyzésében. A Fidesz frakció törvényjavaslatban kezdeményezte, hogy a kormány állítsa vissza a korábbi kabinet által kezdeményezett, majd a Tisza kormány által megszüntetett védett árat, ami a 95-ös benzin esetén 595 forint, a gázolajnál pedig 615 forint volt. Magyar Péter miniszterelnök szerint a korábbi üzemanyag árstop visszaállítása jelenleg nem lenne megfelelő megoldás. Szerinte a védett ár újbóli bevezetése esetén nem lenne elegendő nagykereskedő, amely piaci alapon dízelt importálna Magyarországra, ami néhány napon belül készlethiányhoz vezethetne. A kormány szerint a jelenlegi árak mellett a védett ár újbóli bevezetése havonta mintegy 50 milliárd forintos kiadást jelentene a költségvetés számára. A Királynék városában Veszprémben indul újra az országjárás szombaton 16 órakor, közölte a miniszterelnök pénteken a Facebook oldalán. Magyar Péter augusztus 20-án a Tisza-szigetek Margit-szigeti találkozóján beszélt arról, hogy ismét országjárásra indul. Elmondása szerint 15 városban, végül Budapesten tart fórumot. New Yorkban a szeptember 11-i terrortámadások emlékhelyén az áldozatok neveinek felolvasásával emlékeztek pénteken a 25 évvel ezelőtti merényletekben elhunytakra. Washingtonban a Pentagonnál Donald Trump elnök jelenlétében emlékeztek a terrortámadásokra, azon a helyen, ahol az American Airlines eltérített járata az épületbe csapódott. Az utasszállító gépek becsapódásának időpontjában Egyesült Államok szerte megszólaltak a harangok az áldozatok emlékére. Végül az időjárásról. Szombaton a hideg front átvonulását követően a Dunántúlon és a középső megyékben kevés felhő mellett sok napsütés ígérkezik, míg hazánk keleti részén felhősebb maradhat az idő. Csapadék délelőtt a keleti, észak-keleti tájakon még előfordulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet 16 és 23 fok között alakul. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket!

Evangélium Szent Lukács könyvéből. Jézus a hegyi beszédben ezeket a hasonlatokat mondta tanítványainak. Vajon vezethet-e a vak világtalant? Nem esnek-e bele mind a ketten a gödörbe? Nem nagyobb a tanítvány mesterénél. Akkor tökéletes az ember, amikor már olyan, mint a mestere. Miért látod meg a szálkát embertársad szemében, amikor a magad szemében a gerendát sem veszed észre? Hogyan mondhatod embertársadnak, barátom, hadd vegyem ki a szemedből a szálkát, holott saját szemedben nem látod meg a gerendát? Képmutató. Vedd ki előbb a magad szeméből a gerendát, és aztán törődj azzal, hogy kivedd a szálkát embertársad szeméből. Ezek az evangélium igéi.

0: Szent Lukács evangéliumának 6. fejezetéből, a 39-től a 42. versig tartó szakaszt Varga László atya olvasta fel. 21 óra 7 perc, a Vatikáni Rádió magyar adása következik.
1: Laudétur Jézus Krisztus! Dicsértessék a Jézus Krisztus! Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Pénteki adásunk tartalmából

szeptember 11-re emlékezve 25 évvel később. Soha nem vagyunk egyedül. A pápák az ikertornyok elleni merényletről, Krisztus fénye a sötétség órájában. Szemeráró bíboros az összes keresztény vértanú egyhangú, közös tanúságtételéről.

0: Szeptember 11-ére emlékezve 25 évvel később, soha nem vagyunk egyedül. 25 évvel azután, hogy a terrortámadások csaknem 3000 ember életét követelték New Yorkban, Pennsylvániában és Washingtonban, Ronald Hicks, New Yorki érsek a Vatikáni Rádiónak adott interjújában felidézi azt a hitet, amely segített az embereknek átvészelni azt a napot. Szól az évforduló alkalmából rendezett megemlékezésekről, és hangsúlyozza, még a tragédiáinkban sem vagyunk soha egyedül.
1: Everyone I've talked to remembers exactly where they were 25 years ago.
0: Mindenki, akivel beszéltem, pontosan emlékezik arra, hol volt 25 évvel ezelőtt, mondja Ronald Hicks, New Yorki érsek a 2001. szeptember 11-i támadások negyedszázados évfordulója kapcsán. Akár dolgozott valaki, akár iskolában volt, akár még meg sem született, az aznapi események megváltoztatták a világot. Hicks érsek számára 2001. szeptember 11-e az osztályteremben kezdődött. Akkoriban papként posztgraduális tanulmányokat folytatott a Chicagói főegyházmegyében, Illinois államban. Emlékszik arra, hogy amikor értesültek a hírről, az egész osztály döbbenten ült. Az események nem csak azokat a helyeket érintették, ahol a repülőgépek lezuhantak, New Yorkot, Washingtont és Pennsylvániát, hanem emberek ezreinek életét is, amely attól a naptól kezdve soha többé nem lehetett ugyanolyan. A terrorral, szomorúsággal és döbbenettel teli napon a romok között a hit is jelen volt. Az emberek szeptember 11-én nem csak rátaláltak a hitre, hanem, amint Hicks érsek hangsúlyozza, olyan támaszt találtak benne, amelyre hagyatkozhattak.
1: When everything is falling apart, people go right back to God, to faith, to hope.
0: Amikor minden összeomlik, az emberek végül visszatérnek Istenhez, a hithez, a reményhez, azokhoz az alapvető dolgokhoz, amelyek népként összetartanak bennünket, magyarázza. Csak azon a napon több mint 2900 ember vesztette életét. A több ezer elsősegélynyújtó közül, akik a World Trade Centerbe, a Pentagonba és a pennsylvániai helyszínre siettek, több százan önzetlenül életüket áldozták, miközben másokat próbáltak megmenteni. Michael Judge atya, a New Yorki tűzoltóság káplánja egyike volt azoknak, akik életükkel tettek tanúságot ezekről az alapvető értékekről. Úgy gondolom, Judge atyában azt láthattuk, ami nagyon sok emberrel történt, hangsúlyozza Hicks érsek. Amikor szükség van rád, azonnal cselekszel, nem habozol, hanem segítesz.
1: And then he lost his life, but that's sacrificial love.
0: Ő elvesztette az életét, de ez az önfeláldozó szeretet. Judge atya volt a terrortámadások első hivatalosan azonosított halálos áldozata. Neve annak a további 2976 embernek a nevével együtt szerepel a New Yorki emlékhelyen, akiknek emlékét örökre megőrzik. Abban a városban, ahol egykor a World Trade Center ikertornyai álltak, megemlékezések, istentiszteletek, szentmisék és különböző emlékprogramok idézik fel a tragédia évfordulóját. Emléksétákat, koszorúzásokat és fényinstallációkat is rendeznek. Pontosan reggel 8 óra 49 perckor, abban a pillanatban, amikor 25 évvel ezelőtt az első repülőgép az északi toronyba csapódott, New York valamennyi templomának harangja megszólalt, miközben a város elcsendesedett. Ez a pillanat arra szolgált, magyarázza Hicks érsek, hogy megálljunk, meghallgassuk egymást, imádkozzunk, ne felejtsünk, és mindezt közösségként Istennel együtt tegyük. A főegyházmegye szeptember 10-én este virrasztó szentmisét is tartott a New York szívében álló Szent Patrik székesegyházban. A zsúfolásig megtelt templomban jelen voltak a szeptember 11-i áldozatok családtagjai, a New Yorki rendőrség és tűzoltóság képviselői, a kikötői hatóság és a sürgősségi szolgálatok munkatársai, közéleti vezetők, humanitárius szervezetek képviselői, papok és világi hívek. Hicks érsek szerint ez az egység különösen is fontos azok számára, akik 25 év elteltével is gyászolnak. Egy ilyen nagyságrendű esemény feldolgozásához hosszú időre van szükség. Ezért segít, ha összegyűlünk a hitben és a szentmisén.
1: Knowing that peace is fragile, It doesn't happen just because you wish for it.
0: A 2001. szeptember 11-i események felidézése arra is emlékeztet, hogy a béke törékeny. Csak akkor valósulhat meg, ha az emberek összefognak érte, felülemelkedve nézeteltéréseiken és a nehézségeken. A támadások a feszültség új időszakát nyitották meg. Megtörték a testvériség érzését, és kétségeket ébresztettek a hidegháború befejezése után oly fáradtságosan kialakított stabilitás és béketartosságával kapcsolatban. Mindössze 8 héttel a támadások után Szent II. János Pál pápa hangsúlyozta, hogy a párbeszéd elengedhetetlen a múltból örökölt tragikus konfliktusok leküzdéséhez, valamint annak biztosításához, hogy az egyetlen Isten neve egyre inkább az legyen, ami valójában, a béke neve, és felhívás a békére. 7 évvel később 16. Benedek pápa a World Trade Center helyszínén állva imádkozott a békéért az erőszaktól sújtott világban. Vigasztalj és erősíts meg bennünket, erősíts meg a reményben, és adj nekünk bölcsességet és bátorságot, hogy fáradhatatlanul munkálkodjunk egy olyan világért, amelyben az igazi béke és szeretet uralkodik, mondta akkor Benedek pápa. 2015-ben Ferenc pápa arra a szeretetre irányította a figyelmet, amely azon a tragikus napon is megmutatkozott. Mint mondta, itt a fájdalom és a gyász közepette kézzelfoghatóvá vált az a hősies jóság is, amelyre az ember képes, valamint azok a rejtett erőtartalékok, amelyekből meríteni tudunk. A szenvedés mélységében az önzetlenség és a szolgálat nagysága is megmutatkozott. Segítő kezek nyúltak a bajba jutottak felé, emberek adták életüket másokért, hangsúlyozta Ferenc pápa. A támadások után 25 évvel a Szent Patrik Székesegyházban bemutatott szentmise is példája volt annak a párbeszédnek és testvériségnek, amelyre a pápák a világ, az országok, a városok és a családok békéje érdekében buzdítottak. Katolikusok, rabbik, imámok, protestáns lelkészek, valamint vallásközi és ökumenikus csoportok képviselői együtt voltak jelen a Székesegyházban, együtt imádkoztak és reméltek. A párbeszéd velünk kezdődik, mutatott rá New York érseke. Sok kérdésben nem értünk egyet. Lehet szó teológiáról, egyháztanról vagy politikáról. De nekünk kell megtennünk az első lépést, hogy legalább egymás mellé álljunk és valóban kövessük a béke példáját. Hicks érsek a Szent Patrik Székesegyházban mondott homíliáját annak a gondolatnak szentelte, hogy a gyógyuláshoz és a gyászhoz idő kell. Nem lehet egyszerűen félre söpörni, vagy figyelmen kívül hagyni őket. A remény azonban örök, hangsúlyozta.
1: So God is with us in the good and the bad. He's with us in our tragedies and our joys. That God is with us always. We are never abandoned.
0: Isten velünk van a jóban és a rosszban. Velünk van tragédiáinkban és örömeinkben. Soha nem hagy magunkra bennünket. Soha nem vagyunk egyedül. Isten velünk volt 25 évvel ezelőtt. Isten velünk volt ebben a 25 évben is. Isten velünk van ma, és Isten holnap is velünk lesz.

Második János Pál pápa az ikertornyok elleni merényletről. Krisztus fényét keressük a sötétség órájában is. Második János Pál pápa, 16. Benedek és Ferenc pápák mindig Krisztus fényét keresték a legsötétebb órákban is, mert még a kimondhatatlan borzalmak közepete sem lehet, a gonoszé és a halálé az utolsó szó. 25 évvel ezelőtt, 2001. szeptember 11-én, amikor az Amerikai Egyesült Államokat 4 öngyilkos merénye sújtotta, amelyek az ország különböző részein közel 3000 áldozatot követeltek, Második János Pál pápa éppen Castel Gandolfóban tartózkodott. Miután telefonon tájékoztatta őt a történtekről Joaquín Navarro Valls, szentszéki szóvivő, a pápa mélyen megrendült a hírek hallatára, és az apostoli palota kápolnájába vonult vissza, majd üzenetet küldött George Bush amerikai elnöknek, amelyben részvétét nyilvánította, és együttérzését fejezte ki az egész amerikai népnek. A részvédtávirat híven tükrözi a pápa nagy szívét, amely az egész világ fájdalmáról szól, amit most kimondhatatlan borzalom töltött el az embertelen terrortámadások miatt a történelemnek ebben a sötét és tragikus pillanatában. Másnap szerdán a Szentpéter téren tartott általános kilogatás során a Szentatya külön kérésére az egyébként szokásos hangulattól eltérően nem volt taps, a hívek méltósággal is nyugodtan csendben maradtak. A tegnapi nap sötét nap marad az emberiség történelmében, mert az szörnyű sértés az emberi méltóság ellen, mondta Második János Pál pápa, majd felvetette mindenkiben ott bujkáló kérdést, hogyan fordulhatott elő ilyen vad kegyetlenség, és mit tehetünk most? A válasz Krisztusban rejlik, aki a reményünk alapja, mert ő biztosítja, hogy ne a gonoszé és a halálé legyen az utolsó szó, biztatott az akkor már idős és beteg pápa. E drámai eseménnyel egy időben zajlott Rómában Szent Ágoston rendjének 180. rendes általános kátoranya, amely részt vett Robert Francis Prévost atya is, a későbbi 14. Leó pápa, akit éppen szeptember 14-én születésnapján választottak meg a rend általános előjárójává. A rendi nagygyűlés végén ő celebrálta a kápolnán záró szentmiséjét szeptember 21-én a Santa Maria del Popolo Ágoston rendi templomban. Homíliájában Prévost atya akkor így szólt. Nem mulaszthatjuk el, hogy megemlékezzünk azokról a tragikus eseményekről, amelyek szeptember 11-én megrázták az Egyesült Államokat. Az erőszak, amelyet a világ a múlt héten az Egyesült Államokban látott, egy csereg probléma tragikus kifejeződése, amelyek mindenhol csak súlyosbodnak. A gyűlölet és az erőszak tovább fog növekedni, amíg oly sokan kényszerülnek mély szegénységben élni, és oly sokféle igazságtalanság nyomja el őket. Miközben sokan bosszút akarnak állni, addig az Ágoston rendi szerzeteseknek tanúságot kell tenniük az evangéliumról és annak értékeiről, az egységről, a párbeszédről, a békéről és a megbékélésről.

0: Szemeráró bíboros az összes keresztény vértanú egyhangú, közös tanúság tételéről. Szeptember 10-én csütörtökön délelőtt a Szentszék sajtótermében sajtókonferenciát tartottak a 21. század a mártírok új korszaka címmel a hónap közepén megrendezésre kerülő összejövetelről, amelyet az Augustinianum Patrisztikus Intézetben tartanak szeptember 15-én. Marcello Semeraro bíboros, a Szentek ügyei dikasztérium prefektusa felszólalásában az újságírókat a közös keresztény vértanulisták antropológiai és ökumenikus jelentőségére emlékeztette. A sajtókonferencián a bíboros mellett felszólalt még Fabio Fabiane érsek, a Szentek ügyei dikasztérium titkára, aki egyúttal az új vértanúk a hittanúságtevői bizottság elnöke, illetve Andrea Riccardi professzor, a Szent Egyet közösség alapítója, az említett bizottság alelnöke. Semeraro bíboros rövid felszólalásában a dikasztériumnak Ferenc pápától kapott új megbizatásáról és az abból adódó hármas feladatáról szólt. A Szentek ügyei dikasztériumának ez a kezdeményezése egy ideje hozzákapcsolódik annak hagyományos tevékenységéhez. Ferenc pápa 2022-ben megjelent a római kúria reformját szolgáló Predicate Evangelium kezdeti apostoli konstitúciója jelzi ugyanis, hogy a dikasztérium az előírt eljárás szerint kezelje a boldoggá és szenti avatással kapcsolatos összes ügyeit. A Ferenc pápa által a dikasztériumon belül maradandó módon létrehozott új mártírok, a hittanúi bizottság célja, hogy összeállítsa mindazok listáját, akik vérüket ontották, hogy megvallják Krisztust és tanúságot tegyenek az evangéliumról. Ez pedig három dolgot is jelent, szögezte le Semeraro bíboros. Az egyházban az életszentség kegyelmét a szenti avatások jelzik ugyan, de nem merítik ki. Nyilvánvalóan nem kizárt, hogy a vértanúk katalógusában szereplők közül néhányak esetében a szükséges feltételek mellett elindulhat a boldoggá és szenti avatási eljárás. Semeraro bíboros ezentúl nyomatékkal kiemelte Szent II. János Pál pápa Novo Millennio Ineunte kezdetű enciklikája jelzését, miszerint a boldogái szenti avatások alapfeltétele a hétköznapi keresztény élet magas értéke, illetve Ferenc pápa Gaudete et Exsultate kezdetű enciklikájában követelményként említett közvetlen életszentség. A Szentek ügyei dikasztérium prefektusa második szempontja a keresztény életszentség antropológiai értékére mutatott rá, mégpedig 16. Benedek pápa Pe Salvi kezdetű enciklikájának tanításával. Másokkal együtt, másokért szenvedni, az igazságért és az igazságosságért szenvedni, a szeretetét szenvedni és azért, hogy igazán szerető emberré váljunk, ezek az emberiség alapvető elemei, amelyek mellőzése magát az embert pusztítaná el. De ismét felmerül a kérdés, képesek vagyunk-e erre? Mert ehhezig szükségünk van tanúkra, mártírokra, akik teljesen odaadták magukat, hogy ezt bebizonyíthassák nekünk, nap mint nap. Szükségünk van rájuk, hogy a mindennapi élet apró alternatíváiban is a jót válasszuk a kényelem helyett, tudván, hogy pontosan így éljük az életet. Mondjuk ki újra, az igazságét való szenvedés képessége az emberség mércéje. Szól Benedek pápa tanítása. Végül a bíboros a kezdeményezés ökumenikus értékét hangsúlyozta, amelyet Szent II. János Pál pápa kezdettől fogva kijelölt a bizottság számára. Már az 1995-ben megjelent Ut unum sint kezdetű enciklikájában is ezt írta, az Isten központú látásmódunkhoz nekünk, keresztényeknek már van egy közös mártirológiánk, közös vértanulistánk. Ez megmutatja, hogy mély szinten miként tartja fenn Isten a közösséget a megkereszteltek közt a hit legfőbb követelményében, amely az élet áldozatban nyilvánul meg. Amikor Ferenc pápa a Szentek ügyei dikasztériumán belül létrehozta a Vértanú Bizottságot, hangsúlyozta, hogy annak munkája lehetővé teszi, hogy az egyház által hivatalosan elismert nagyszámú mártírjai mellé kerüljenek egy hatalmas panorámában. Azon testvérek dokumentált tanúságtételei, amelyben a keresztény vértanúság egyetlen hangként visszhangzik. Zárta felszólalását Marcello Semeraro bíboros, a Szentek ügyei dikasztérium prefektusa.
1: Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, pénteki adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus!
2: A Vatikáni Rádió magyar adását hallották.

0: Dobozi Borbála játszott csemballón.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 21:30. Rádiós regénytár.

0: Részletek Zicsi Zsuzsanna katonai tábori ápolónő naplójából.
1: October 15. Megrendüléssel olvastam az angol szemorvos drámai sorait szerelme elvesztéről. S közben forrón kívántam, bárha engem ilyen odaadással megszeretne egyszer valaki. De erre, itt, a vészektől körülölelve, csupán sebesült férfiakkal körbevéve, nem mutatkozik semmi, de semmi esély. 1848. október 20-án egy október végi napon történt. Éppen munkától megzilált külső alakkal voltam egy különösen nehéz műtét után, mellyel egy fiatal honvéd karját megmenthettük. Kezét törölgetvén elém állott e szavakkal András doktor. Estebédünkre ma mindenképpen elvárom, Zsuzsanna. Nevem az ő ajkán mindenkor úgy csengett, mint ki költeményt szaval. Szerettem hallgatni. Vacsoraidőnk után rendszeresen elmondott esti történeteit szintúgy. Szívesen mondtam hát igent aznap is a meghívásra. De azt, mivel végezetül előmbe toppant, mégsem sejthettem. Nem húzom, tologatom mondandóm. Rózsaszálak díszítették asztalomat, midőn az étkező sátorba beléptem. András doktor tiszta ingben, s állva várakozott rám. Amikor beléptem, hellyel kínált, mint valami úri házban a díszvendéget, s komoly beszédbe kezdett. Hajam szépségét emlegette föl, szememet, melyet élénk csodálkozással tudok reá emelni. E szavak övéi voltak, nem enyéim. S hogy éppen eképpen képzelte valaha házi boldogságát. Menyasszonya is ápoló nővérnek tanult, de a halál fiatalon, senyvedéses betegségben, még menyegzője előtt elragadta. S hogy szíve már nem sajog, csak emlékezik reá gondolván, mondta reám ragyogtatva mosolyát. S hogy a szépséget és szerelmet bennem újra megtalálta, s hogy engem ezért kezemért esdve kér. Jaj, mikor az ember olyannyira tapasztalat hiányvaló, hogy még saját érzéseit sem ismerheti. Nem valék már fiatal, 29 éves hajadon, éppen, hogy nem értem még el reményteljes éveim végét, de tudtam, ő hozzám számolva pontosan kétszer annyi idős, s oly kevés idő óta van ismerettségünk, s csak itt, a hadszíntéren, ismerhetjük-e egymást valóban? S úgy szerete engem valóban, mint ahogyan nőt szeretni illik, vagy csak a bajtársi érzés ragadta magával, s hiszi róla, hogy igaz szerelem. Nem feleltem hát a várt szóval, s ezen kedélye igen súlyosan elborult. Csendben, s röviden vacsoráztunk. Mindkettőnk szívét szomorúság nyomta erősen. Borát sem itta ki, hamar felállt asztalunktól, és arra kért, hogy mivel nemet sem mondtam, válaszomat áthelyezése végrehajtásáig komolyan gondoljam meg még egyszer. Ekkor én is szobámba futottam, s magam sem értettem pontosan miért, de lelkem igen meg volt rázva, és egész éjjel igen sírtam. Nem volt tudomásom áthelyezési parancsolatról. Ez felborította egész világomat, s igen felzaklatott. Hiszen ez lehetetlen. Nem mehet el mellőlem. Nem hagyhat itt minket, kedves világunkat, közös munkáinkat. De mégis, hogy mondhattam volna igent annak, ki nekem atyám lehetne? Annak, ki hű társam ugyan minden bajban, miket a háborúság elénk hozott, jó barátom és előttem példakép, de nem szerelmem. Ha a várt szóval felelnék, megcsalnám őt, ki legmélyebb érzülettel beszélt, s ezt nem érdemelheti, ezt nem tehetem. Balga, ostoba gyermek voltam még ekkor, tündérmesék rabja. Ábrándos érzületek engem az emlékező könyv írója felé vontak, s azon gondolkodtam egyre, miként fogom fölkeresni szemületeket,

már fölépülve tréfákkal múlatják idejüket. S minduntalan szemeim elé festődött őszbe forduló halántéka, s a finom ránc szeme mellett, mely a bánat idején is nevetésre áll valamiképp, s erős keze, melyel annyi életet meg tudott menteni, s kivált kép mosolya, melyel engem annyira igen kérlelt, és csodálatos kép az emlékező könyvet ezen napok alatt kezembe venni nem kívántam.

London, 1840. Naplómat végre folytatom. Midőn 2 év előtt szomorúságba belefáradt szívvel abba hagytam az emlékezést. Most látom pedig len, hogy azon árvízi néhány nap engem mi sok mindenre megtanított. A történések okulárként szolgáltak számomra, s általuk éppen olyan kristálytiszta képben láttam magam előtt, mi az, mi szívemnek igazán kincse, s mely részlet nem érdemel figyelmet, mint mikor erős nagyítóval vizsgálom a szem finom részleteit. S hiába, hogy láttam már oly sok nehéz időt, oly sok halált, s hogy hiányoddal élek majd 40 évada. Saját elmúlásom gondolata mégiscsak e napokban közelített hozzám komolyan. Emiatt pedig egyre sürgetőbb szükségét éreztem, hogy mindazon helyeket fölkeressem még egyszer az életben, ahol veled boldog óráimban jártam. Hogy lássam a földet, ahol az igaz megelégedésre s az égi békére rátaláltam. A földet, hol örömömet s magamat is kicsinkép ott hagyám. Ez utazásra mindezen túl orvosi kíváncsiságom is régóta sürgetett. Felkeresni kívántam a néhány esztendeje végre megalapított University College of London-t is. Ennek elődjét már az országból való távozásom idejétől tervezték a négyeknek nevezett tudós professzorok. S konzultációjukon több ízben én is részt vettem. De akkoriban az intézmény megalakulása még elérhetetlen cél, s szóbeszéd volt csupán. Most pedig, nem sok nap előtt, jubileumi ünnepségre készülvén, tőlük friss meghívást vehettem kezemhez. Hogy érdemeimet nem feledik abban, hogy létrejött az intézmény, mely mára már európai hírnévvel is bír. Melyben nem csak a szakma képviseltetik kiválóan, de arról is nevezetes, hogy benne egyenlően számítatik az anglikán, a katolikus, a református, vagy a baptista hitű. Micsoda fejlődés ez valóban, s micsoda balgaság, hogy mindez nem sokkal korábban történt így, hiszen a betegség és a halál könyörtelen egyenessége, hogy nem válogat sem kor, sem rang szerint. Igazságosságot s egyenlőséget taníthatna az értelmes szívnek.

Tavaszi hajón érkeztem vissza Angolhomba. Szívem tele volt várakozással, hogy ugyanazon utcákon sétálok majd. Ugyanazon köveket érinti lábam, hol veled jártam egykoron, kedvesem. Először a Temze partján lévő sétányhoz hajtattam, majd

átszeltem a folyót, a gyönyörűen, nagy tervezői leleménnyel megépített Hammersmith hídon. Szépségét és nagyságát látva, teljességgel megértem, hogy Széchenyi grófunk képzeletét is megragadta. S ez alapján készítette el a híd tervezőjével, William Turney Clarkkal a mi Pest és Budavárosát majdan összekötő nagyszerű új hídunkat is. Később fölkerestem a pálmaházat a Kew Gardensben, és megittam egy kávét a 200 éves Queen's Lane Coffee House-ban, kedves találkozóhelyünkön. Amikor pedig az esti csendben szállásom ablakából végignéztem a városon, nyilván láttam, hogy bár ugyanazon város, ugyanazon utcák valóban, mások mégis egészen hiányodat harsogják.

Utam a második nap reggelén a St. Paul's Hammersmith katedrálishoz vezetett. Felkeresni a családi emlékhelyet, melyről nekem testvérbátyád egy levelében már több évvel ezelőtt említést tett. Hogy midőn a jó Lady Sophia Charlotte az 1834-es esztendőben eltávozott az élők sorából, márványvésetet emeltek neki gyermekei a katedrálisban. Reávaló tisztelet teljes emlékezetül. Ezt a márványtáblát kerestem fel a templom csendjében. Az asszonyét, kinek megmaradt gyermekei a táblát elkészítették, s melyre összes szeretett családtagjának nevét hűen felírták. Így ott láthatók a márványon a kisebb gyermekek nevei is, mint a jó Robert, kit általad s édesanyja szavaiból ismerhettem meg, és Louisa, ki ugyanazon évben s ugyanazon betegségben veszett el, mint ahogyan te magad, Emilim, madárkám. S a két kicsi, Mabel és Gerald, kiknek hajfürtjei ott pihentek édesanyjuk kebelén az ezüst medálban életem minden napján, s mely most is ott van véle a sírban, szíve felett. S Emily nagyanyád másik kedves unokájának, Charles Fieldingnek neve is ideírattatott. Hősi, borzasztó halálának módjával egyetemben. Máig eszemben van, mély fájdalommal emlegette fel a kapitányt, kinek vezetése alatt volt a hajó, mellyel a szerencsétlenség történt. S miként vívott csatát az érzéssel, hogy esze kész, de szíve nem tud mégsem megbocsátani annak, kinek gyámsága alatt a fiú a tengerbe veszett. A fiú, aki szép volt, megnyerő, nemes példaképe sokaknak. Talán az ég lakóinak is kedves lehetett, hogy elszólították haza. Kevéssel azelőtt, hogy lelkészi hivatásába beiktatták volna. A te gyönyörű neved pedig, kicsiny madaram. Egyetlen rövid sor itt a márványon, s néhány egyszerű évszám. Emily Fitzgerald died at the age of 22, July 18th, 1816. Emily Fitzgerald meghalt 22 évesen, az úr 1816. évében, július havának 18. napján. Mindez élted napjait megmutatja híven, de az illatod, a nevetésed, a lelked szépsége, az álmaid, gyönyörű lényed, s egész életed azon meg nem jelenhetik. Azok csak az én szívemben élnek már, de oda bevésve végleg, mint a törhetetlen gránitba az aranybetűk. Sokáig álltam ott, csendes imában. Csak az árnyék járt el mögöttem, s a fények változtak, míg az évtizedek kocsiján hozzád utaztam. Fájón soroltak elém az emlékek, de szívemben mégsem a szomorúság hullámai voltak legnagyobbak. Hála töltött el mindazért, mi volt. S mi szerelmünk okán velünk megtörténhetett.

Sosem volt nyarunk ragyogása. Széchenyi Rita regényének rádiós változatát hallották. A 13. rész hangzott el. Közreműködött a főszereplő Asztai Bíró András szemorvos szerepében Zámbori Soma. A szabadságharc katonai tábori ápoló nővére a naplóíró Zicsi Zsuzsanna szerepében Bubik Réka. A felvételt készítette és gondozta Liszkai Károly és Gera Csilla hangmester. Zenéjét szerezte Lange Krisztina. Zenei szerkesztő és zenei rendező Bögös Henrietta. Dramaturg rendező munkatárs Győri József. Rádióra alkalmazta Sáros Pataki Zsuzsanna. A mű a Harmadkiadó gondozásában jelent meg 2023-ban. A rádiós regénytárt hallották.

0: Jan Sibelius numero 5-ös S-dur szimfóniájának második tételét a Royal Philharmonikus zenekar szólaltatta meg.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: Huszonkét óra van. Híreket mondunk, a szerkesztő Reichlin Krisztina, a bemondó Tóth Zsófia. Köszöntjük hallgatóinkat! Az Európai Unió bővítésével kapcsolatos menetrendről egyeztetett Orbán Anita külügyminiszter és Marta Kosz, az Európai Bizottság bővítésért felelős tagja pénteken Budapesten. A Nyugat-Balkán országai túl régóta várnak az uniós tagságra. Montenegró és Albánia jelentős előrelépést tett, ezért az Európai Uniónak is tovább kell vinnie a csatlakozási folyamatukat, emelte ki a külügyminiszter. Ukrajna kapcsán megerősítette, ahhoz, hogy Magyarország támogassa további klaszterek megnyitását, Ukrajnának konkrét lépéseket kell tennie a kárpátaljai magyarság jogainak biztosítása érdekében. Decemberig a legfeljebb 150 lóerős dízel üzemű gépkocsik tulajdonosai összesen 20 ezer forint kompenzációban részesülnek, jelentette be Magyar Péter. Egy átlagos család havi egyszer tankol, a megemelkedett világpiaci árak miatt pedig a korábbi védett ár és a piaci ár közötti különbözet körülbelül 5 ezer forint egy tankolásnál, a kormány pedig megtéríti ezt a különbözetet havi egy alkalommal, áll a miniszterelnök bejegyzésében. A Fidesz frakció törvényjavaslatban kezdeményezte, hogy a kormány állítsa vissza a korábbi kabinet által kezdeményezett, majd a Tisza kormány által megszüntetett védett árat, ami a 95-ös benzin esetén 595 forint, a gázolajnál pedig 615 forint volt. Magyar Péter miniszterelnök szerint a korábbi üzemanyag árstop visszaállítása jelenleg nem lenne megfelelő megoldás. Szerinte a védett ár újbóli bevezetése esetén nem lenne elegendő nagykereskedő, amely piaci alapon dízelt importálna Magyarországra, ami néhány napon belül készlethiányhoz vezethetne. A kormány szerint a jelenlegi árak mellett a védett ár újbóli bevezetése havonta mintegy 50 milliárd forintos kiadást jelentene a költségvetés számára. A Királynék városában Veszprémben indul újra az országjárás szombaton 16 órakor, közölte a miniszterelnök pénteken a Facebook oldalán. Magyar Péter augusztus 20-án a Tisza-szigetek Margit-szigeti találkozóján beszélt arról, hogy ismét országjárásra indul. Elmondása szerint 15 városban, végül Budapesten tart fórumot. New Yorkban a szeptember 11-i terrortámadások emlékhelyén az áldozatok neveinek felolvasásával emlékeztek pénteken a 25 évvel ezelőtti merényletekben elhunytakra. Washingtonban a Pentagonnál Donald Trump elnök jelenlétében emlékeztek a terrortámadásokra, azon a helyen, ahol az American Airlines eltérített járata az épületbe csapódott. Az utasszállító gépek becsapódásának időpontjában Egyesült Államok szerte megszólaltak a harangok az áldozatok emlékére. Végül az időjárásról. Szombaton a hideg front átvonulását követően a Dunántúlon és a középső megyékben kevés felhő mellett sok napsütés ígérkezik, míg hazánk keleti részén felhősebb maradhat az idő. Csapadék délelőtt a keleti, észak-keleti tájakon még előfordulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet 16 és 23 fok között alakul. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket! 22 óra 4 perc, megismételjük a kerengő délutáni adását.

0: A francia forradalomra jelent meg könyve Háner Péter történésznek. Vele beszélgetünk. Tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Pécsi Krisztina vagyok. Igaz-e az a nézet, hogy az 1789-ben kirobbant francia forradalom volt az utolsó olyan forradalom, amelynek előkészítésén még nem munkálkodtak hivatásos forradalmárok?
1: Igen, a forradalom fogalma még nem kristályosodott ki teljesen a francia forradalom előtt. Még bizonytalan volt 1789-ben, hogy a hagyományos módon valamilyen visszatérő szerencsétlenséget, katasztrófát éltenek-e rajta, vagy pedig az egész nép ügyét szolgáló fejlődés irányába mutató hatalmas nagy gazdasági társadalmi átalakulást egy jobb világ érdekében. Ez a francia forradalom első évében kristályosodott ki, amikor a 16. Lajos francia király a Bastille bevétele másnapján megkérdezte, hogy akkor ez lázadás, milyen Laos Foucault Liancourt herceg válasza az volt, hogy ó felség, mondja így, forradalom. Ahogy Amerikában a függetlensége háború korában, a függetlensége nyilatkozat kihirdetése után, ugyanúgy itt is a polgárháború kapott új nevet, innentől kezdve forradalomnak nevezték.
0: De tulajdonképpen a francia forradalmárok kapcsolták össze elsőként a terror és a forradalom fogalmait.
1: Igen, Amerika nagyon szerencsés volt ilyen értelemben. Ott is került sor erőszakoskodásra, de ez inkább egy polgárháborús helyzet következménye volt. Az, hogy jobb világ érdekében erőszakos terroruralmat lehet bevezetni, nem riadva vissza esetleg az ártatlanok kivégzésétől sem, annak érdekében jobb világot hozzanak létre. Ez a francia forradalom idején jelent meg, és ez a legbaljósabb öröksége tulajdonképpen a francia forradalomnak.
0: De ugyanakkor még hivatásos forradalmár sem létezett 1789 előtt, aki mondjuk meg akarja semmisíteni a régi rendet.
1: A régi rend fogalma és a francia forradalom idején született meg. Azt mondanám, hogy a forradalom okát én úgy foglalnám össze nagyon röviden, hogy egy mezőgazdasági katasztrófa következtében megdrágult a kenyér, országszerte fölkelések robbantak ki, és ez egybe esett egy pénzügyi válságból kinőtt politikai válsággal, amely miatt összehívtak egy olyan országos rendi gyűlést, amely ki tudta sajátítani a szuverenitást, a királyi hatalmat, és a nemzet nevébe lépett fel. Ráadásul ez a felvilágosodás korszakának az egyik csúcspontja volt, amikor nagyon-nagyon hittek abban a felvilágosult nemesek, polgárok, papok, hogy lehetséges új világot létrehozni, egészen újat a régi helyén, és mindent elsöpörni. Amerikai forradalomban nem megsemmisíteni kívánták a Angliától örökölt politikai rendszert, hanem megőrizni annak a liberális és hát demokrácia irányába mutató vonásait. A franciák viszont föltalálták a régi rendfogalmát, amit teljesen el kell törölni.
0: Ez volt az utolsó ártatlan forradalom, de valójában mit is jelent ez a jelző?
1: Csak most születtek meg azok a személyek, akik a forradalomért élnek, halnak. A forradalom mitosza most kezd elterjedni. Petőfi Sándor az emberiség új evangéliumának nevezi 50 év múlva, tehát ez a mitosz most alakul ki. Elizabeth Eisenstein nevű történész hölgy szerint Babeuf, Rahus Babeuf barátja és munkatársa Filippo Michele Buonarroti volt az első hivatásos forradalmár, akinek tulajdonképpen nem volt állása, nem volt családja, nem volt munkahelye. Ő Firenzébe született, de franciának tekintette magát, és csak a forradalomért dolgozott egész életében. Robespierre közeli köréhez tartozott, majd Robespierre bukás után Babeuf-fel szerveztek egy ilyen az első kommunista pucs kísérletet, tulajdonképpen az első olyan kísérletet, amely a gyakorlatba akarta megvalósítani a kommunizmust, miután letartóztatták és bebörtönözték, majd száműzték, utána pedig hát a 19. század első negyedében a legkülönbözőbb forradalmár csoportokkal tartotta fenn a kapcsolatot, mint a pók ült a hálója közepén, és a itáliai szabadkőművesekkel, a német tugendbundokkal, az orosz dekabistákkal kezdve a legkülönbözőbb csoportokkal állt kapcsolatban, körülötte soha buktak le a fiatalok, akiket beszervezett, de ő hitt a forradalomban, és abban, hogy Robespierre útját kell követni.
0: 1789 nyarán három egymással összefüggő radikális mozgalom is zajlott le Franciaországban, a rendi gyűlésé, a városoké és a falvaké.
1: Igen, ezeknek az egybeesése okozott akkor a nagy társadalmi politikai felfordulást, hogy egy egészen új világ felépítését tűzhették ki célul. A rendi gyűlés pénzügyi válság miatt hívták össze, és akkor hirtelen tettek egy esküt, hogy Franciaországnak alkotmányt adnak. Az alkotmány idáig azt jelentette a korábban fölgyűlt törvények összességét, hogy Magyarországon is Verbőci-féle alkotmányról beszéltek. Innentől az alkotmány új jelentést kapott, egészen új társadalmi politikai rendszert készült kiépíteni a rendi gyűlés, vagy hát föl is vette az alkotmányozó nemzetgyűlés nevet, amelye nem nagyon kapott társadalmi felhatalmazást, egy pénzügyi válság megoldását válták tőle. Ezzel egy időben az élelemhiánya, kenyérhiánya, magas kenyérállak, inkább így fogalmaznék, mozgósította a városi és vidéki tömegeket, és mindenhol felszámolták a királyi hatalom maradványát, vidéken pedig a földesújjogok, a földesúj rendszert semmisítették meg. Ezt nevezték a marxisták később a feudalizmus felszámolásának, de hát feudalizmusnak akkor már csak jelentéktelen maradványai voltak Franciaországban.
0: Említette, hogy felment a kenyérára. Ez esetleg a szegénységgel járt együtt, de itt azért hozzáteszem, hogy Európában sokkal nagyobb volt a szegénység, mint például Franciaországban. Franciaországban akkor 28 millió ember élt.
1: Így van, a nagy éhínség, ami 100 évvel korábban került, 1600-as évek, azt hiszem 90-es éveibe, a nagy éhínségek idején nem robbant ki lázadás, akkor szerencsétlenek elpusztulnak, meghalnak, élelmet keresnek, de nem tudnak összefogni és lázadni. Franciaország lakosainál nagy általánosságban legfeljebb az angolok és a hollandok éltek jobban, viszonylag magas volt az életszínvonal, de ez természetesen a gazdaság nem volt egyenlően elosztva. Ez azt jelentette, hogy bizonyos régiók, bizonyos lakosai nagyon komolyan nélkülözték a elsődleges élelmiszereket. De annyira olyan nagyon-nagyon komoly élelemválság nem volt, hogy ne tudtak volna lázongani és fegyvert fogni.
0: Visszatérve 1789 nyarához, amikor is megalakult a rendi gyűlés. Ennek mekkora jelentősége volt a forradalom következő szakaszaira nézve?
1: Hát tulajdonképpen az abszolút monarchia beadta lemondását ezzel. Abszolút monarchia lényege az, hogy nem nincs semmiféle képviseleti testület, rendi képviselet az országban, a király kormányoz. 16. Lajos nagyon komoly reformokra szánta el magát, és hogyha ezt esetleg valamilyen szerencsesebben vezeti be, lehet, hogy nagyon népszerűvé is vált volna. Ő azonban nem akart teljesen szakítani a régi rendszerrel, mert úgy érezte, hogy tartozik a nemességének és a papságának is azzal, hogy a történelmileg kialakult előjogaikból legalábbis bizonyos mennyiséget meg kell őrizni, és fokozatosan belecsúszott a forradalom ellenfelének a szerepébe. Ismétlem, itt egy hirtelen nagy fordulat következett be azzal, hogy teljesen megújítjuk a világot. Ez a felfordulás, a városok lázadása, a vidéki lázadás, ez olyan áldozatokra késztette a alkotmányozó nemzetgyűlésé átkeresztelt rendi gyűlésnek a képviselőit, hogy 1789. augusztus 4-e éjszakáján egy igazi forradalmi rendeletet hoztak, forradalmi döntést hoztak, voltaképp ez volt a forradalom, hogy teljesen felszámolták a régi rendszer valamennyi maradványát, a különböző kiváltságokat, a régi földesújrendszert, a városi, tartományi, testületi kiváltságok rendszerét, és tiszta lapot teremtettek Franciaországban. És aztán másnap hozzáláttak, hogy valamit kellene írni erre a lapra, és akkor születik meg majd pár hét múlva az emberi és állampolgári jogok nyilatkozata és a legújabb törvények, amelyekkel talán jobban is felforgatták az átlag franciák életkörülményeit, mint ahogy ezt ők szerették volna.
0: Ezt követően különböző irányzatok is kialakultak. 1791-re például belpolitikai válság tört ki, és ezek az irányzatok egyaránt a háborúba vélték megtalálni a kiutat.
1: Mindig volt egy olyan csoport, amelyik azt mondta, hogy eddig és ne tovább, jó rendben van, a forradalmat fejezzük be, vívmányait őrizzük meg egy erős végrehajtó hatalommal, és a tömegeket kapcsoljuk ki a politikai életből, csendesítsük le őket. És mindig volt egy másik csoport, a hatalomért harcolva, amelyik azt mondta, hogy szó se lehet róla, aktuál politikai és ideológiai okokból folytatni kell a forradalmat, ki kell teljesíteni, és még jobban harcolni kell a régi rendszer minden maradványa ellen. Ez a oda-vissza játék, ez egyre jobban fokozódott, a hatalomért folytatott harc következtében végül is eljutottak oda, hogy hadat üzentek egész Európának 1792-ben.
0: Majd de az európai nagyhatalmak nem kívánták megtámadni ezt megelőzően Franciaországot.
1: Egyáltalán nem. Nagyon örültek, hogy Franciaország kiesik a nemzetközi hatalmi vetélkedésből. A kelet-európai nagyhatalmak azok éppen Lengyelország felosztásával voltak elfoglalva. Anglia miniszterelnöke, az ifjabbik William Pitt olyan megjegyzést tett, azt hiszem 92 elején, hogy soha nem volt nagyobb esélyünk 25 év békére, vagy egy nagyobb békekorszaka, tehát egyáltalán nem fenekedtek a forradalom hazája ellen. Franciaország volt az, mert a saját belső konfliktusait úgy próbálta megoldani, hogy hadat üzenek különböző csoportok, a királypártiaktól, a radikálisokig egyaránt a háborútól remélték saját céljaik elérését.
0: A háború azonban ahelyett, hogy megszilárdította volna az alkotmányt, inkább forradalmasította a forradalmat.
1: Már Robespierre is megjósolta még egy józanabb korszakában, hogy a legvadabb elképzelés az, hogy elég fegyveresen bevonulni egy szomszédország területét, hogy elfogadtassuk vele alkotmányunkat. Senki sem szereti a fegyveres hittéit őket. Hát Európa se szerette, és 92-ben olyan komoly háborús válság bontakozott ki, amely a királyság összeomlásához vezetett. A franciáknak egy elenyésző töredéke aktivizálódott, 28 milliós Franciaország 600 ezer fős fővárosának egy pár ezes tömege megdöntötte a királyságot.
0: Ez azt jelentette, hogy a katonai kudarcok aktivizálták a radikális kisebbséget?
1: Így van, pontosan.
0: Beszedelmes ellenségnek tekintették 16. Lajos.
1: Igen, a fő ellenség a Habsburg birodalom volt, aznak voltak legközelebbi tartományai mai Belgium területén, az osztrák-német alföld volt, ott folytak a harcok, és forradalmák meg volt a győződve arról, hogy a király udvar áruló és összejátszik. Ez bonyolult kérdés, mert Marie Antoinette királyné valóban írt egy levelet az osztrák követnek, melyben megírta, hogy hát osztrák-német alföldre fognak támadni a franciák. Na de ez a könyörgöm, mire támadtak volna? Hát az volt a legközelebb, tehát Erdélyre alig ha támadhattak volna Franciaországból, ugye, ami szintén Habsburg birtok volt ekkoriban. Úgyhogy tényleges áruló volt-e vagy sem, ez értelmezés kérdése. A franciák aktív kisebbsége a királyt árulónak tartotta, és minden ilyen politikai válsághelyzetben elég veszélyes, ha egy olyan királyné áll az uralkodó mellett, aki egy idegennek tekintett, hagyomása ellenségnek tekintett országból származik. Ilyen volt az angol forradalomban a francia származású királyné Henrietta Mária első Károly felesége, és ilyen lesz az orosz forradalomban a német származású Alexandra Fjodorovna második Miklós felesége.
0: Minden esetre létrejött az európai nagyhatalmak első koalíciója Franciaország ellen 1793-ban.
1: A köztársaság pártjai a túllicitálás eszközéhez folyamodtak, és egyes radikálisok már azt hangoztatták, hogy municipializálják, tehát önkormányzativá teszik egész Európát, legalábbis Szentpétervárig, úgyhogy Franciaország életre hívta maga ellen ezt a koalíciót, azzal, hogy a királyt is kikivégezte, ez egy kihívás volt Európa uralkodói ellen, azzal, hogy megszállta a Belgiumot, ez örökösítette a háborút Anglia ellen, amely nem tűri el a Belgium partvidékének a megszállását, mert Németalföld partvidéke, úgy fogalmaznak, az Anglia szívének irányított pisztoly, onnan lehet megtámadni. És hát olyan változásokat hajtottak végre a megszállt területeken, amelyek szintén tartósították a konfliktusokat és a háborút. Ezt a válságot aztán természetesen újabb túllicitálással, a terror és a diktatúra bevezetésével próbálták megoldani.
0: Terrornak 40 ezer halálos áldozata volt.
1: Nehéz pontosan megjósolni.
0: Illetve a polgárháborúnak azt mondják, hogy 200-300 ezer.
1: Így van, nehéz pontosan megmondani, mennyi volt. A név szerint ítélettel kivégzettek számát azt olyan 14-17 ezerre teszik, egy nem egész egy év alatt. A Párizsban és a vidéki központokban végrehajtott ítéletek számát. Tízezer meghaltak a börtönökbe körülbelül, de a polgárháború vidéken olyan kegyetlenséggel dúlt a köztársaság ellen fegyvert fogott parasztok és a fölkelő városok ellen, hogy ma a mértékadó történészek azt mondják, hogy valahol 200 és 300 ezer közötti a halálos áldozatok száma.
0: A hegypárt volt a forradalmi diktatúra egyik legtekintélyesebb irányítója.
1: Ez volt az a párt, amelyik 93-ban újra azt hangoztatta, hogy aktuál politikai és ideológiai okokból nem szabad visszafogni a forradalmat, lefékezni az átalakulást, hanem
0: tehát megfogalmazta
1: minden áldozatot
0: vállalni
1: kell. Igen, hegypárt tagjainak többsége azt mondta, hogy ez háborús szükségszerűség. Minden oldalról támadják az országot, és belső polgárháború dúl, hát akkor kemény kézzel kell kormányozni. Ha majd győzünk, akkor ezt enyhíteni lehet ezen a diktatúrán és a terroron. De voltak olyan személyiségek, mint Robespierre, Saint-Just és mások, akik viszont már túllépve ezen a terrort a győzelem után is fenn akarták tartani egy új társadalmi rend megszilárdítása érdekében. Robespierre az erény köztársaságának nevezte, vagyis ebben a forradalomban is megjelent az a gondolat, hogy meg kell változtatni az emberi természetet, ami teljesen lehetetlen, de ez felmerül a forradalmakba. Ha mondjuk Cromwellre gondolunk, aki azt kívánta, hogy bár csak mindenki Krisztus választotja lenne, vagy Leninre és Sztálinra, aki a kommunista embertípus kialakítását tűzték ki célul, akár Che Guevarát is felhozhatnám ezen a téren. Tehát nagyon-nagyon gyakran fölmerül az a lehetetlen tervezet, hogy az emberi természetet kell megváltoztatni a jobb jövő érdekében, és ez minden áldozatot igazolhat.
0: Könyvében írja, hogy a direktóriumnak volt a legrosszabb sajtója a forradalom történetében.
1: Hát igen, mert a radikális történészek számára mégis egy visszalépés volt a Robespierre korszakához képest, a radikális forradalmárok számára ez a terror és diktatúra lezárása volt. Tehát nagyon, a terrort és diktatúrát lehetett úgy is értelmezni, hogy hibás volt kezdettől, mert hát rengeteg halálos áldozattal járt, és hát vagy katonai intézkedéseket lehetett volna enélkül is hozni, és lehetne úgy is értelmezni, hogy hát az a baj, hogy túl hamar vetettek véget neki. Történelemből mindenki azt tanulja meg, amit akar. Természetesen. Francia forradalom mindig bizonyított érveket a liberalizmus, a demokrácia és a diktatúra a totalitárius eszmék számára is. A direktórium az egy kompromisszum volt, megpróbáltak normálisan kormányozni egy abnormális helyzetbe, egy terror, diktatúra, polgárháború után. A nacionalisták és a bonapartisták számára az egy ilyen korrupt rendszer volt, amelyet Bonaparte szerencsésen megdöntött és felszámolt, a forradalom hívei számára pedig hát az egy visszalépés volt Robespierre korszakához képest.
0: Említette az emberi és polgári jogok nyilatkozatát. Hogyan lehet értelmezni, minősíteni az 1795-ös alkotmányt?
1: Az egy teljes jobb sorsa érdemes alkotmány volt, amely nem azzal akarta biztosítani a zsarnokság elkerülését, hogy azt hangoztatja, hogy végre a nép kormányozza önmagát, ahogy ezt 89 óta újra és újra elmondták, hogy hát a nemzetgyűlésben voltak éppen a francia nép hozza a döntéseket. Aki vitába száll a nemzetgyűlés döntéseivel, az magával a francia néppel száll szembe természetesen, tehát ez egy nagyon veszélyes gondolat, hogy a nép önmagát kormányozza. A 95-ös alkotmány volt az első, amely a hatalmak elosztása, hatalmak kiegyensúlyozásával próbálta elkerülni a zsarnokságot és a választások gyakoriságával. Kicsit átesett a ló túlsó oldalára, mert évente voltak választások, és az emberek ezt általában megszokták unni.
0: Felvetődik a kérdés, hogy volt-e a forradalomnak egységes célja, vagy pedig ez változott a forradalom különböző korszakaival, szellemiségével együtt?
1: Georges Clemenceau francia politikus jelentette ki a 19. század végén egy politikai vita során a francia nemzetgyűlésben, hogy tetszik, nem tetszik a francia forradalom egységes egész, egy blokk, egészbe kell elfogadni vagy elvetni. Hát ez abszurdum nyilvánvalóan, mert nem lehet egyszer elfogadni a 89-es ember és polgári jogok nyilatkozatát, mely meghirdeti a személyes szabadságjogokat, és nem lehet ugyanígy elfogadni azt a zsarnokságot, diktatúrát, amelyet a közjogi bizottság vezetett be, és hát több ezernyi halálos áldozattal járt. A forradalom nem volt egységes egész, céljai, törekvései, a vezető csoportjai változtak a politikai harcok során, tehát tulajdonképpen nehéz is egységes francia forradalomról beszélni. Az eredményei kapcsán azt mondhatjuk, hogy végső soron demokrácia eljövetele a lényege, hogy a kiváltságon alapuló társadalmi rendszer helyére egy olyat állított, ahol törvény előtt mindenki egyenlő, és elvben abszolút monarchia helyére egy olyan rendszert állított, amelyben a kormányzók a szuverenitásukat a választások útján létrehozott törvényhozó gyűlésektől kapják. Ezek után még a legzsarnokibb rendszerek is Európába, Hitler és Sztáliné is összehívott egy-egy képviselőtestületet, hogy igazolja a vezető döntéseit.
0: Tehát a forradalom politikai következményei, illetve egyáltalán a következményei fontosak.
1: Így van, de mindenki azt mondta le belőle, amit akar. A francia forradalom során született meg a modern konzervativizmus. Edmund Burke ekkor írja meg a Töprengések a francia forradalom című művét, amelyben a modern konzervatív eszme számára biztosít érveket, azzal, hogy természetesen lehet újítani, lehet változtatni, az újításokat mindig a múlt hagyományai alapján kell tovább folytatni, az emberi társadalmak azok inkább szerves alakulatok, nem pedig ilyen gépezetek, amelyeket szét lehet szedni és össze lehet rakni újra. A liberálisok számára nagyon fontos volt 1789 vívmány sorozata, a radikálisok természetesen a forradalmi diktatúra korszakát dicsőítették, és hát még a kommunisták is találtak maguknak előfutát Babeuf személyében, aki 95-től 96-ig kísérletet tett a radikális kommunista politikai rendszer bevezetéssel. Mindenki azt a következtetést vonta le a forradalomból, ami neki megfelelt.
0: Ugyanakkor egyes vélemények szerint a legnagyobb tulajdon átruházásra, az egyház és az emigránsok birtokainak eladására került sor.
1: Igen, a földbirtokok egy tizede cserélt gazdát a francia forradalomba, de természetesen nem földosztás volt, hanem eladták. Az állam adósságot azzal számolták fel, hogy ezek a földbirtokokat nemzeti javakká nyilvánították, és jó pénzért eladták. A legtöbbet a polgárság vette meg, de nagyon-nagyon sok gazdaparaszt is vásárolt földeket, sőt, nemesek is. Közvetítő körében az emigránsok is tudtak még földeket vásárolni, mielőtt még visszatértek volna. Úgyhogy azt mondhatjuk a francia forradalom társadalmi következményeire némi szkepticizmussal, hogy a gazdagok a gazdagabbak lettek, a szegények szegényebbek lettek, mert a forradalom felszámolta a korábbi szociális támogatás különböző formáit, az egyházi szegényházakat, álvaházakat, kórházakat, és új szociális létesítményeket nem hozott még létre a helyébe.
0: Egy-egy gondolattal már utalt rá, hogy a francia forradalom volt az, amely rendkívül nagy hatást gyakorolt számos európai és Európán kívüli ország történetére.
1: Hát a közvetlen hatás az volt, hogy a háborúk, majd a napóleoni háborúk során a legkülönbözőbb országok kerültek francia támadás, francia megszállás alá, és a francia nacionalizmus életre hívta a többi európai országnak is a sajátos nacionalizmusát, Spanyolországban, a német államokban, Itáliában és így tovább. A modern nacionalizmusnak a gyökereit ott francia forradalomnál kell keresnünk.
0: Könyvében is felteszi a kérdést, maradt-e még vajon valami ünnepelni való számunkra a francia forradalom évfordulóin?
1: Igen, az emberi jogok nyilatkozata mindenképpen az, amely megfogalmazza, hogy emberek szabadnak születtek, és azok is maradnak. Társadalmi különbségek kizárólag a közhasznosságon alapulhatnak, tehát azért nincs teljes társadalmi egyenlőség, hanem az számít, hogy ki milyen módon járul hozzá a közösséghez. Ezek olyan elvek, amelyek akkor is fontosak, akkor is elfogadhatóak, hogyha később ezeket megszegték a forradalom során.
0: A 21. században mit értünk a nagy francia forradalmon?
1: Nehéz kérdés. Megint csak azt mondom, hogy mindenki mást ért rajta, ami neki tetszik. Egyesek követendő példának tartják a radikális társadalom átalakítása, társadalom mérnök ösködése. Mások viszont azt mondják, hogy mindenképpen veszélyes mindenfajta ilyen megmozdulás. Raymond Aron nézetét vallom, aki úgy fogalmazott egyszer, hogy ugyanolyan irracionális magasztalni a forradalmakat, a francia forradalmat is, mint amilyen módon megtagadni és teljesen elítélni minden egyes aspektusát.
0: Kedves hallgatóink, Háner Péter történésszel beszélgettünk. A technikai munkatárs Fülöp Csaba nevében is köszönöm figyelmüket, Pécsi Krisztinát hallották.

0: Folytatjuk a közéleti beszélgetéseket.
1: Tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Sallai Éva. Tisztelettel köszöntöm dr. György Kovács Gábort, a Váci Egyházmegyei Karitász igazgatóját, állandó diakónust, akivel a Váci Egyházmegyei Karitász csoportok munkájának jelentőségéről, sokirányú tevékenységéről beszélgetünk. 1000 éves a Váci Egyházmegye. Ebből az alkalomból egyházmegyei jubileumi napot tartanak Vácon szeptember 19-én. A jubileumi nap és a Váci Egyházmegye jelmondata együtt építjük. Azt gondolom, hogy igazgató úr, erről az együtt építkezésről, a közösség építéséről lenne talán a legjobb, ha beszélne a kedves hallgatóknak.
2: Igen, ez most nagyon aktuális, főleg az együtt építjük, az önkéntesség és a közösség. Tehát ez a három dolog, ez nagyon szorosan összefügg, és ezt a Karitaszban nagyon jól meg is tapasztaljuk nap mint nap. Hogyha már így a jubileumi ünnepségről beszélünk, ami egy egész napos programot tartalmaz, akkor érdemes itt elmondani, hogy itt az önkéntesség és a Karitász hogyan jelenik meg. Egyik vonatkozásban éppen az önkéntességgel, ami azt jelenti, hogy ezt talán a részvevők nem is nagyon fogják érzékelni. Tehát, hogyha jól dolgozunk, akkor minden simán működik, és akkor nem is tapasztalják meg, hogy kik vesznek részt a háttérmunkában, meg ott a technikai támogatásba, segítségnyújtásba, ugyanis a Karitász vállalta az egyházmegyében, hogy ennek az alkalomnak az önkénteseit összefogja, szervezi és koordinálja. Ennek az előkészítése ez már hónapok óta zajlik, és ebben mi úgy veszünk részt, hogy azokat a feladatokat, amelyeket itt részekre bontanak a szervezők, ezeket mi az önkéntesség oldaláról nézzük meg, hogy ebben hogyan tudjunk részt venni.
1: Gondolom, hogy ez óriási feladat lesz szeptember 19-én, hiszen számos területen lesznek programok, színházi előadás lesz este. Ön kis feladatot vállalt a Váci Egyházmegyei Karitász ennek előkészítésében.
2: Igen, tehát mi ebbe tényleg a kiszolgáló feladatokat látjuk el, ugyanakkor van már egy nagyon jó tapasztalatunk, hogy a tavalyi évben Vácon volt a kattárs, a katolikus társadalmi napok, ez egy kétnapos program volt, és ott már a Karitász, illetve a Karitász önkéntesekhez csatlakozó többi önkéntessel együtt végeztük el azokat a feladatokat, amiknek most gyakorlatilag a folytatása történik, tehát már van ebben tapasztalatunk, egy nagyon jó koordinációs tím alakult, nagyon jó vezetéssel az egyházmegyébe, úgyhogy bízom benne, hogy ezzel nem lesz gond, és hogy nagy rutinnal fogunk ennek nekiállni. Ez azért is jó egyébként, mert maga az önkéntesség is megjelenik így egy kicsit azért a nyilvánosság előtt, és a Karitász is meg tud mutatkozni. Ugye, amikor arról van szó, hogy van egy rendezvény, akár egy katolikus társadalmi napok alkalma során, vagy bármilyen más nyilvános rendezvény, akkor mindig az a kérdés, hogy a Karitász hogyan jelenik meg. Mi ezt egy kiállításon nagyon nehezen tudjuk bemutatni egy nyilvános rendezvényen. Persze tudunk beszélni a munkánkról, meg kreatív játékokkal be tudjuk mutatni a tevékenységünket az érdeklődők számára, de igazából a munkánk, a szolgálatunk jelentős része az háttérben zajlik. Azzal az emberek nem nagyon találkoznak. A rászóró emberek, akik segítséget kérnek tőlünk, vagy akiknek mi fölkínáljuk a segítséget, ők tapasztalják meg. De ez egy nagyon szép háttérmunka, egy igazi szolgálat.
1: Beszéljünk kicsit az önkéntesekről, hiszen rengeteg család, magánember és a plébániai karitás csoportok összefogásán alapul az az óriási munka, ami a Váci Egyházmegyei Karitászt jellemzi, és hát nem kis területről beszélünk.
2: A Karitász önkéntesség, illetve ez a szolgálat, ez alapvetően mindig a helyi közösség szintjén jelenik meg, a helyi településen. Lehet, hogy ez a település mondjuk egy 60 ezres város, vagy egy egész kis néhány száz fős, vagy akár 100 fő alatti kis falu, de mindig helyben segítenek, és ez az önkéntes munka, ez ahogy előbb is említettem, ez nem látványos szolgálat, ugyanakkor hatalmas jelentősége van. Azt látjuk, hogy mostanában a társadalmunkra jellemző elszigetelődés, az egyéneknek az elszigetelődése, a természetes közösségeknek a gyengülése, az azt jelenti, hogy nagyon sok magányos ember van, akit nagyon nehéz megtalálni és bevonni a közösségbe, és a helyi közösségek, a helyi karitász csoportok, az önkéntesek, azok, akik nagyon sokszor fölfedezik, hogy kinek van szüksége arra, hogy valamilyen segítséget kapjon. Nem konkrétan anyagi segítségre gondolok csak, hanem hogy egyáltalán legyen emberi kapcsolatuk, valakivel találkozzanak, akár úgy, hogy valamilyen betegség folytán otthon vannak és nem tudnak kimozdulni, vagy idősek, vagy pedig egy elszigetelt családban élnek, ahol egy fenntartó van sok gyerekkel, és a család fenntartónak jellemzően az édesanyjának arra sincs energiája, hogy egyáltalán a mindennapi élethez szükséges társadalmi kapcsolatokat, vagy emberi kapcsolatokat kapcsolatokat megfelelően tudjon ápolni, és oda kell valakinek mellé állni, és ebbe segíteni, kimozdítani egy holpontról. Tehát ez a fajta önkéntesség, egy igazi közösségi munka, mégsem látványos. Nagyon sokszor szembesülünk azzal, hogy nem is nagyon tudják, hogy mi kik vagyunk. Amikor megkeresnek minket a segítségkérők, sokszor azt tudják, hogyan szólítsanak meg minket, csak kapnak egy e-mail címet, rengetegen keresnek, tudják, hogy van egy szervezet az egyházmegyébe, amelyekhez lehet fordulni. Hallottak róla ismerőstől, utcabelitől, rokontól, hogy itt nagy valószínűséggel, hogyha tényleg valaki rászoruló, akkor segítünk. Az önkéntességnek itt nagyon nagy jelentősége van, hiszen a megfelelő adekvát segítségnyújtáshoz ott helyben kell lenni valakinek, aki föl tudja mérni, hogy mire van szükség. Nem biztos, hogy pont arra, meg pont úgy, ahogy valaki kéri. És ezt azért be kell látnunk, hogy akármennyire is kiterjedt a szociális ellátórendszer, meg a közszolgáltatások azért Magyarországon viszonylag jó színvonalúak, a legtöbb emberhez ezek nem jutnak el segítségnyújtás nélkül. Tehát igazából az önkénteségnél nálunk itt van jelentősége a személyes kapcsolatoknak és a helyben élésnek.
1: Azt gondolom, hogy nagyon fontos a Váci Egyházmegyei Karitász munkájának a megismerése nem csak a Váci Egyházmegyében élők, hanem mindazok számára, akik akár önkéntes munkával, akár adománnyal segítenék a Váci Egyházmegyei Karitász tevékenységét. Milyen a jó adomány? Milyen segítség a jó segítség?
2: Inkább onnan kezdeném, hogy ha valaki tényleg hatékonyan szeretne segíteni és adományozni a Karitász számára, vagy bármelyik más karitatív szervezet számára, akkor az a legjobb, ha kialakul egy személyes kapcsolat, és megkérdezi, hogy mire van szükség. Van egy nagy nemzetközi vállalat, aminek az igazgatója időről időre fölhív, és azt mondja, hogy most éppen ez vagy az van nálunk, egy ajtó tokkal, vagy burkolóanyag csempe, vagy egy ülőgarnitúra, vagy egy kávéfőző, vagy három hűtőgép. Szükségünk van-e rá? Ezt mindig megbeszéljük. Ez nagyon fontos, tehát hogy valakinek legyen érzékenysége, és jól tudjon kérdezni, mire van szükség. Általában egyébként, amit felajánl ez a vállalat, arra mindig szükségünk van, mert azért nagyon jól tudják, hogy mi tényleg célba is juttatjuk ezeket az adományokat. Tehát, hogyha valaki bizonytalan, kérdezze meg, hogy mire van szükség. A másik pedig, hogyha a weboldalunkon, vagy a Facebook oldalunkon fölteszünk egy hirdetést, például iskola kezdésre gyűjtünk táskákat, akkor nagyon egyszerű, mert akkor tudja, hogy iskola táskákat érdemes adni. Vagy ha cél szerint szeretne támogatni, a legegyszerűbb mindig az, hogyha valaki átutalja a támogatást, és beírja a megjegyzés rovatba, hogy ő ezt mire szánja, akkor garantáltan mi azt arra fogjuk fordítani. Tehát nagyon fontos, hogy gondolja végig, hogy ő mit szeretne támogatni, ha nem tudja, akkor az a legjobb, hogyha megkérdez minket, hogy mire van most éppen szükségünk. Természetesen a legegyszerűbb eszköz mindig a pénzbeli támogatás, hiszen azt rugalmasan, gyorsan tudjuk használni. Hogyha általában kapunk adományt, van egy adományszámlánk, hogyha oda érkezik az adomány, akkor azt mindig saját belátásunk szerint arra a rászorulóra fordítjuk, akinek éppen szüksége van rá. Ha célzott támogatás

0: utazás és a ráfordított erőforrások, a logisztika, egyéb költségek, azok nem állnak arányban. Tehát akár, hogyha két kolléga kimegy mondjuk egy nem jó állapotban lévő bútorért 30 kilométerre egy teherautóval, azt fölrakják, és akkor látják, hogy ez nem jó, akkor az inkább visszahúz minket, és a tényleges feladatoktól vonja el az erőforrásainkat, mint hogy segítség lenne. Ezért mindig azt szoktuk csinálni, hogyha valakinek van mondjuk nagyobb értékű felajánlása, akár egy háztartási gép, vagy egy bútor, akkor mindig fényképet kérünk róla. Meg is beszéljük, hogy azért mit tud ez a háztartási gép, milyen állapotban van. A bútorról azért a beküldött fényképek, és ezt már a támogatóink tudják, azért nagyon sok mindent elmondanak. Tehát a jó támogatás, az első szempont az, hogy olyan támogatást nyújtson tárgyi adomány, amit ő maga is szívesen elfogadna, vagy a gyerekének is szívesen odaadna.
1: Az önök honlapján láttam például a 10 pontot, amely tulajdonképpen egy ilyen útmutatónak is tekinthető, hogy mit, hogyan tudunk nem csak adományozni, hanem részt venni az önök rendkívül nehéz munkájában. Ugye említette itt a logisztikát. Hát gondolom a kedves rádióhallgatók is el tudják képzelni, hogy nem könnyű számos települést, önkéntest, vagy akár a plébániai karitás csoportokat összekapcsolni a jó ügy érdekében. Hogy segít az adományok továbbadásában az összefogás?
0: Hát ide kapcsolódik még az, hogy van például egy olyan támogatónk, aki azzal segít minket, hogy felajánlotta, hogy havonta két alkalommal a kis teherautójával teljesen ingyen szállít nekünk az egyházmegyébe, ahol szükség van rá. Tehát ő a saját munkáját is felajánlotta, illetve a családjából is bevon segítséget, a teherautóját is teljesen ingyen, és fizeti üzemanyagot is. Ez is nagy segítség, van olyan időszaka, például a karácsony előtti adventi időszak, illetve azok a nagy gyűjtési kampányok, amikor ezt szét kell osztanunk, amikor nem bírjuk saját kapacitással, ez nagyon jól jön. És az a fajta logisztikai feladat, amiről itt beszélünk, az nagyjából annyit jelent, hogy a nagyobb, illetve kisebb mennyiségi adományok, amik bejönnek hozzánk a egyházmegyei központba, azoknak a legjobb helye mindig a családoknál van, rászoruló embereknél, és az a jó, hogyha ezeket nem kell sokáig tárolnunk. Ugye önmagában a tárolás is egy nagy probléma és feladat a mai világban, ahol rengeteg eszköz fordul meg. A bejövő igények alapján mindig megnézzük, ez napi szinten, minden nap megnézzük, hogy milyen igények jöttek be, kinek mire van szüksége, és minden reggel a logisztikával foglalkozó munkatársak azzal kezdik, hogy a segélyezéssel foglalkozó kollégám, illetve mi megbeszéljük, hogy éppen aznap hova szeretnénk eljuttatni valamit, megbeszélik mindig az útvonalat, megtervezik a logisztikai munkákért felelős helyettes kollégámmal, és akkor aznapra megvannak a feladatok. Jó esetben ezt be tudjuk tervezni több napra előre, de vannak olyan helyzetek, amikor aznap gyorsan kell reagálni. Ez azt jelenti, hogy az egész egyházmegyébe eljutunk mindenhova, és ugye nagy az egyházmegye, Szolnoktól Salgó-Tarjánig, aztán délen egészen Nagykőrösig, meg még az alatti területekig is kiterjed az egyházmegye. Tehát ez nem csak tervezés, szervezési feladat, hanem a konkrét eljuttatás is rendkívül költséges és munkaigényes feladat.
1: Milyen életkor jellemzi a önkénteseket? Tehát kik azok, akik közösség iránti felelősségből, társadalmi felelősségvállalásból vállalják ezt a nagyon komoly munkát?
0: Nyáron, illetve évközben nagyon sok diák jelenik meg, akik középiskolások, és a közösségi 50 órás munka során kimondottan a Karitaszt választják, tehát nem máshova mennek, hanem a Karitaszhoz, miközben ugye ez lehet tudni, nálunk tényleg van munka. Tehát, hogy ez nem olyan, hogy eltöltenek esetleg egy-két órát önkéntes feladattal, és mondjuk kommunikációval foglalkoznak, csak beszélgetések vannak, és mondjuk tájékoztatnak érdeklődőket mondjuk egy kulturális eseményen, hanem azért nálunk azt lehet mondani, jó értelemben, hogy szolgai munka van. Tehát kétkezi fog meg munkák vannak, és tényleg sokan jelentkeznek, tehát egyrészt vannak a középiskolások. Az önkénteseinknek a jelentős része ugyanakkor az aktív fiatal nyugdíjas. Ez egy nagyon jó életkor, ugyanis egy közösségi elfoglaltságot jelent, őket már egy érettség, egy bölcsesség is jellemzi. Akik eljutottak ebben az életkorban, és szeretnének segíteni a rászoruló embereken, többük nem szociális szakember, de azzal a értékrenddel, amivel rendelkeznek, illetve azzal a szeretettel és élettapasztalattal nagyon-nagyon sok embernek tudnak segíteni. És szokták mondani, hogy hát igen, mindig azt látják, hogy a Karitasznál főleg idősebbek vannak, főleg hölgyek. Ez nem feltétlenül hátránya a Karitasznak, hanem azt mondom, hogy inkább az előnye, mert hogy az önkénteségnek a derékhadát ők adják. És ők tényleg szeretetből végzik ezt a munkát, szeretik a közösség életet. Erről is egyébként gyakran beszélgetünk, hogy az ő Karitasz szolgálatukra fordított időnek egy jó része az az, hogy együtt vannak, hogy közösségben vannak, és valós találkozásaik vannak egymással is. Nem csak a rászorulók, hanem egymással is. Ez nagyon-nagyon fontos a mai világban, ugyanis azt látjuk, hogy a fiatalabb nyugdíjasok, tehát a 60

0: és 70-75 közöttieket már nagyon sokszor elkapta ez az internet, láz, beszippantotta őket, nem mozdulnak ki otthonról. Igaz élő közösségeknek nem tagjai. Leköti őket a különböző szociális médiának a különböző felületei, amin keresztül kommunikálnak, gyűjtik az információkat, rengeteg időt töltenek erre, ezt tapasztalatból látjuk, hogy vannak olyan események, ahol a fiatalabb nyugdíjasokat nehéz kimozdítani, és inkább az idősebbek jönnek. Viszont ha egy nagyon jó közösség van, az lehetőséget ad nekik, hogy tényleg oda csatlakozzanak. Tehát az önkénteseink között, főleg ez a korosztályban, ugyanakkor azt el kell mondani, hogy vannak olyan, főleg az agglomerációban, Budapest agglomerációjában olyan fiatal plébániai közösségek, ahol a Caritas csoportoknak a legerősebb magját is, főleg a fiatalabbak, a fiatal nagycsaládosok adják egyébként, akik amellett, hogy dolgoznak, még a család élet mellett is időt szánnak a szeretett szolgálatra.
1: Talán mert ők érzékelik a legjobban, hogy milyen jó jön egy segítség, egy segítőkéz, vagy akár egy idős emberrel történő elbeszélgetés, találkozás, amit igazgató úr beszélgetésünk elején említett. Engedje meg, hogy megkérdezzem, hiszen nyáróta mi nem találkoztunk, hogy a nyári táboraik hogy zajlottak, illetve ezek a nyári táborok segítik-e a Caritas közösséghez való kapcsolódását a fiataloknak?
0: Igen, most nagyon jó, hogy erről beszélünk, mert ez aktuális. Ugye néhány héttel ezelőtt fejeződtek be a Caritas táborok az Egyházmegyében. Idén körülbelül 800 gyereket sikerült táboroztatni, mind rászoruló gyerekek, és ezek a táborok számukra teljesen ingyenesek, és jellemzően olyan gyerekek jönnek el ezekbe a táborokba, ezeknek a nagy része ez bejárós plébánián megszervezett táborok, akik egyébként máshova nem jutnának el. Ez a családjuknak is nagy segítség nekik is. Nem csak azért, mert vannak valahol, hanem azért, mert olyan tartalmas programokat szerveznek nekik az önkénteseink, amiket egyébként lehet, hogy egy másik táborban meg se kapnák, még nagy szolgáltatási díj ellenében sem. Másrészt meg lelkes önkéntesekkel találkoznak, és ezekben a táborokban egyébként sok fiatal is van. Ugyanis ez egy olyan lehetőség, hogy az idősebb, tapasztaltabb önkéntesek mellé be lehet állni segíteni. Ez egy nagyon hasznos elfoglaltság, és az a tapasztalat egyébként, hogy olyan élményekkel mennek haza ezek a fiatalok, akik ilyen táborokban részt vesznek önkéntesként, hogy ők már visszajárók. Tehát, hogy évről évre járnak vissza. Általában nem egy alkalommal jelennek meg segíteni. Ez a szolgálat, ez magával ragadja a fiatalokat, és utána csatlakoznak. Nagy valószínűséggel ők az év folyamán nem fognak minden egyes akcióban részt venni, hiszen tanulnak, vagy éppen dolgoznak, de nyáron, amikor vendégük, akkor újra csatlakoznak ezekhez a táborokhoz. Tehát azt lehet mondani, hogy ez a közösségfejlesztésnek is egy nagyon jó terepe. Aki itt egy táborban részt vesz, az nagy felelősséget is vállal. Ugye azt tudjuk, hogy az utóbbi néhány évben most már kötelező is egyébként mindenkinek kiváltani az erkölcsi bizonyítványt 18 év feletti önkénteseknek, aki gyerekekkel foglalkoznak, ezt a kimondottan erre szolgáló erkölcsi bizonyítványt. Tehát ezt az akadályt meg kell lépni. Az első évben, amikor ezt köteleztük mindenkivel, akkor kicsit úgy mindenki felhúzta a szemöldökét, aztán mindenki megszokta, emiatt még egyetlen egy tábor se akadt el, hogy nem lett volna, aki ezt vállalta volna. És ezeket az elvárásokat is, hogyha nézzük, ezeknek mindenki megfelel, még így is vállalják, és az, hogy felelősséget bízunk rájuk, hogy akár egy gyerekcsoportot mondjuk felügyeljen egy fiatal, középiskolás vagy egyetemista, természetesen felnőttekkel együtt, az azért az önállóságukat is fejleszti, illetve fölkészíti őket a későbbi pályájukra is.
1: Most, ahogy igazgatórat hallgatom, az jutott eszembe, hogy nyilván a különböző korosztály hat egymásra. Tehát akiket említett a nyugdíjas hölgyek és a fiatalok, vagy akár egy fiatal, aki meglátogat egy egyedül élő idős embert, hatással van egymásra, tehát talán arról is beszélhetnénk, hogy hogyan hat a különböző korosztály egymásra, vagy a táborozásban részt vett önkéntesnek jelentkező gyermek a szüleire.
0: Hát ez jó kérdés. Ezzel érdemesen a komolyabban is foglalkozni. Amit látunk, hogy már vannak olyan fiatalok, akik a táborokban úgy vesznek részt, hogy korábban ők mint gyerekek résztvevők voltak. Ez két dolgot jelöl legalább. Az egyik az az, hogy jól érezték magukat, és azt látták, hogy ez a tábor jó volt. A másik pedig az, hogy megtanulták azt, hogy hogyan kell közösségben vezetőként fellépni, felelősséget vállalni. Tehát ez a felnőtté válásnak egy nagyon jó terepe. És a felnőttekre viszont úgy hat, hogy látják azt az idősebb karitaszosok, hogy a fiatalokra lehet számítani. Nekem nagyon jó tapasztalatom van. Én azt látom, hogy azok a fiatalok, akik jönnek hozzánk, és akár csak azért is jönnek, mert kötelező, mert az kötelező 50 órás középiskolai szolgálati időiket le kell tölteni, azt látom, hogy nagyon nyitottak, érzékenyek a szociális problémákra, és szívesen segítenek. Tehát nekem a mai fiatalokkal kimondottan jó tapasztalatom van. Ezt a középiskolásoknál is látjuk. A Váci Piarista Gimnáziummal van egy együttműködésünk, ahol Caritas hittanórára jönnek minden évben, és akkor 3 órát egybe ott nálunk töltenek csoportosan, és különböző feladatokkal bízzuk meg őket. A feladatok között vannak olyanok, amikor anonim módon különböző segélykérelmekkel kell foglalkozniuk, és föl kell tárni a helyzetet, hogyha valaki kapnak egy ilyen segélykérelmet, az a mit lehet csinálni egyáltalán. Nagyon súlyos helyzetben lévő embereknek a problémáit ismerik meg, és ezt neki csoportosan kell megoldani. Az az egyik feladat, hogy akkor ezt most nézzék meg, és hogy állnak hozzá egy kérelemhez. Hogyan találnak rajta fogást egyáltalán. És nagyon sok diák, fiatal, aki középosztálybeli jó családból származik, akkor döbben rá, hogy tőle pár kilométerre, vagy esetleg egy-két utcára milyen sorsok vannak. Az emberek hogy élnek? Milyen szegénységben? Természetesen ezek név nélküli anyagok, mert ebből kiszedjük az adatokat. Volt, amikor megkérdezték, hogy most miért írunk milyen leveleket, ennek semmi értelme, hogy ilyen anyagokat írunk, mondjuk ezt nem írjuk, ezt az élet írja. Valós személyek írták ezeket a leveleket. Ugye azt látják, hogy valaki mobiltelefonján ír egy kérelmet, és még azt sem tudja rendesen használni, hiszen a tárgyba írna be nagybetűvel mindenféle dolgot magáról, elfelejti megadni a telefonszámát, a lakcímét, és akkor ezeket a leveleket így megkapják, elolvassák, és azt mondják, hogy hát ilyen nincsen. És akkor rájönnek, hogy de van, létezik. Na és akkor innentől kezdve ebben a játékban kellene fölvenni a kapcsolatot ezzel a családdal, és megnézni, hogy mire van szükségük, hogyan segíthetünk, segítsünk, ne segítsünk egyáltalán. És a fiatalok ebből rengeteget tanulnak, akik eljönnek erre a hittanórára. Ez ránk is hat, mert látjuk, hogy a tizenéves fiatalok hogyan gondolkodnak, és ez a munkánkat is segíti, az önkénteseket is egyébként.
1: Említette igazgató úr a tanulást. Itt van az iskola kezdés, itt van a szeptember, és közeledik a tél. Ez sem könnyű időszak. Egy Caritas, különösen a Váci Egyházmegyei Caritas életében, tekintettel a hatalmas területre, és a nagyon sok nehézsorsú emberre.
0: Már a táborozások idején, június közepétől elkezdtük a iskola kezdési támogatásoknak a szervezését, előkészítését. A korábbi években ez megszokott módon úgy történt, hogy megnéztük, milyen igények vannak, bejöttek a kérelmek, és ennek megfelelően azért láttuk, hogy nagyjából hogyan kell készülni. Iskola kezdési csomagokat állítottunk össze évfolyamonként, illetve ilyen támogatási utalványokat adtunk rászoruló családoknak. Ugye idei évben az államtól minden rászoruló család, illetve egy jövedelem szint alatt lévő család kap iskola kezdési támogatást. Ez most egy nagy kihívás volt, hiszen nem akartuk azt, hogy elhalmozzuk a támogatásokkal azokat a családokat, ahol már amúgy is van támogatás, és akik meg egy bizonyos szint fölötti jövedelemmel rendelkeznek, de nem jutnak állami támogatáshoz, valamiatt ők meg ne kapjanak. Úgyhogy itt is az önkénteseinkkel egyeztettük le, hogy ők megpróbálták kiválasztani azokat a rászoruló családokat, ahol olyan gyerekek vannak, akik nagy szegénységben élnek, de mondjuk 1-2 000 forinttal a jövedelem szint fölött vannak fejenként, és ők egy az egybe elesnek ettől a 100 000 forintos támogatástól. Őket céloztuk meg, úgy látom, hogy sikerrel. Ugye ez a helyi ismeretségeken múlik, hogy rájöjjünk arra, illetve az önkéntesek tudják, hogy kinek kell valóban adni ilyen segítséget. Ezeknek a nagy része már el is jutott egyébként a családokhoz. 350-400 olyan gyerek van, akit idén támogattunk. Katolikus Caritastól 100 darab teljesen új iskolatáskát, hátizsákot kaptunk, ehhez még saját gyűjtésből hozzáraktunk körülbelül 50-et, illetve tanszercsomagokkal és egyéb más ilyen iskola kezdéshez szükséges anyagi segítséggel támogatunk. A gyerekeket ide.
1: Beszéltünk itt a tanulásról, beszéltünk az iskola kezdésről. Végül engedje meg igazgatóra, hogy megkérdezzem, hogy mit tanulhatunk a Caritas önkénteseitől, mit tanulhatunk azoktól a fiataloktól, idős emberektől, akik idejüket, ötleteiket, vagy akár a pénzüket mások segítésére fordítják.
0: Elsősorban az elköteleződést. Szoktuk mondani, hogy az elköteleződés a mai világban mennyire hiányzik. Tehát azt mindenféleképpen lehet látni, hogy egy nagyon szép cél érdekébe mit lehet tenni egyénileg és közösségileg. Szerintem elsősorban ezt lehet tanulni.
1: Kedves hallgatóink, dr. György Kovács Gáborral, a Váci Egyházmegyei Caritas igazgatójával, állandó diakónussal, az egyházmegyei önkéntesek és a plébániai Caritas csoportok sokirányú tevékenységéről beszélgettünk. Biksa Levente technikus kollégám nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Búcsúzik önöktől a szerkesztőműsorvezető, Sallai Éva.

0: Vivaldi G-dur koncertójának első tételét az Il Giardino Armonico szólaltatta meg.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: Óra van. Következik a világújság. Jared Kushner és Steve Witkoff, a Fehér Ház hivatalos békemissziókért felelős külön megbízottjai szombaton Moszkvában kezdték meg a tárgyalásokat a Kreml képviselőivel, vasárnap pedig Kijevbe utaztak, hogy személyesen egyeztessenek az ukrán vezetéssel. Dr. Somkóti Bálint hadtörténész biztonságpolitikai szakértővel, a szerkesztő Udvarhelyi Erzsébet beszélget.
3: A Fehérház szerint érdemi tervekről tárgyalt Steve Witkoff és Jared Kushner Vladimir Putyinnal Moszkvában az ukrajnai háború lezárásának következő lépéseiről. Az amerikai elnök két küldötte több mint 3 órát töltött a Kremlben, Washington pedig a találkozó után már arról beszélt, hogy az egyeztetésen tárgyalt következő lépéseket a következő hetekben jelenthetik be. Az amerikai és az orosz fél nem általánosságban beszélt a háború lezárásáról, hanem a folyamat következő szakaszának terveit vitatta meg. Witkoff és Kushner hasonlóan eredményes tárgyalásokra számított vasárnap Ukrajnában is. Az orosz elnöki hivatal hivatalos közlése szerint az orosz delegációban Jurij Uszakov elnöki tanácsadó és Kirill Dmitrijev, az orosz közvetlen befektetési alapvezetője is részt vett. Jurij Uszakov szerint a tárgyalás konstruktív és rendkívül nyílt volt. Az amerikai küldöttség pedig felkészülten érkezett Moszkvába, és több elképzelést is ismertetett az ukrajnai rendezés lehetséges útjairól. Putyin az orosz közlés szerint részletesen ismertette Moszkva álláspontját, beleértve azokat a kérdéseket is, amelyeket az orosz vezetés a háború kiváltó okainak tekint. A tárgyaláson nem csak katonai és politikai kérdések kerültek elő, részletesen beszéltek az Egyesült Államok és Oroszország közötti gazdasági együttműködés lehetőségeiről is. A következő hetekre ígért bejelentések tűzszüneti javaslatot, új tárgyalási formátumot, biztonsági megállapodást vagy más diplomáciai lépést jelentenek. Putyin a tárgyalás előtt 3 napra leállítatta a Kijev elleni orosz csapásokat. Nem lehet pontosan tudni, hogy a konkrét javaslatok érintik-e a területi kérdéseket, a biztonsági garanciákat, vagy az esetleges szélesebb tűzszünet feltételeit. Arról azonban továbbra sincs nyilvános megállapodás, hogy Oroszország és Ukrajna milyen feltételekkel lenne kész a harcok szélesebb körű leállítása.
4: Vladimir Putyin orosz elnök és Donald Trump amerikai elnök a moszkvai és a kijevi látogatás után, Steve Witkoff és Jared Kushner moszkvai és kijevi látogatását követően 1 órás telefonbeszélgetést folytatott, és mindketten konstruktívnak ítélték a moszkvai és a kijevi találkozót. Hogyha először a moszkvai találkozóról beszélünk, annak ugye egy kiemelt pontja volt az amerikai-orosz kapcsolatok felelevenítése, hiszen ez a kanadai találkozó óta nem nagyon történt meg, illetve a háború mielőbbi befejezése. Trump küldöttei konkrét békejavaslattal érkeztek Moszkvába, amelynek részleteit már a korábbiakban is megismerhettük, például az első pontjában szerepel a frontvonalak befagyasztása. Nyilvánvalóan Ukrajna, Kijev nagyon várta ezt a találkozót, hiszen meg kellett győződnie a további amerikai támogatás lehetőségéről. Mit jelentett ez a látogatás Moszkvának, és mit jelentett Kijev számára?
5: Kezdjük alapvetően azzal, hogy mind a két fél, az amerikai, illetve a kijevi fél sokat várt ettől a találkozótól. Az orosz vezetés eleve is óvatosan fogalmazott, miután az Egyesült Államok több ígéretét nem tudta betartani, illetve az említett Anchorage-i megállapodás nem került megvalósításra. Erről egyébként mi is többet beszéltünk már. Kijev mindenképpen szeretett volna további légiától rakétákhoz jutni, mert ez a hiányuk egy nagyobb gondot okoz az ukrán fronton és a hátországban. Az Egyesült Államok számára pedig a megakadt iráni, illetve most inkább olyan, ami az újraindult iráni háborúnak a függvényében jó lett volna egy gyors diplomáciai siker lehetőség szerint még a félidős választások előtt, sőt elsőbben a félidős választások előtt. Igazából ezzel kapcsolatban nem derült ki új információ, és nagyon érdekes, hogy egy kijevi parlamenti képviselő, Anna Skorohoda arról beszélt, hogy az orosz követelések most keményebbek, mint korábban, és a Witkoff és Kushner által hozott, mondjuk így orosz feltételek keményebbek, mint amit korábban kapott Ukrajna. Tehát igazából a remények ellenére azt látom, hogy tényleges kézzelfogható eredmény nem született a találkozók nyomán. Igazából az amerikai fél is egy átdolgozott valamilyen szinten módosított tervet vitt Moszkvába, amire nyilvánvalóan a jelenlegi Oroszországnak kedvező helyzetben az orosz vezetés nemet mondott, és hát miután tartalmazott egy olyan részt is, amely szerint Kijevnek, amíg el nem foglalt területeket is fel kellene adnia, erre végül a kijevi vezetés is nemet mondott, úgyhogy a szóvilágok ellenére tényleges eredmény előrelépés nem született.
4: Hogyha kiszivárgott információk alapján ebbe az amerikai javaslatcsomagba betekintünk, akkor a korábbi békejavaslatban is felmerült az, hogy az aktuális frontvonalak mentén történjen a konfliktus befagyasztása, illetve hogy Kijev nemzetközi és amerikai katonai garanciákat kapna, Ukrajnának le kellene mondani a megszállt keleti területekről, de a jelenlegi ellenőrzési határokat de facto elismernék, és Trump pedig azt is világossá tette, hogy sokkal nagyobb arányban számít a béke elérésében és Ukrajna újjáépítésében az anyagi terheket, illetően az európai szövetségesekre, mint eddig. Egyik pontban sem sikerült különösebb előrelépést elérni.
5: Igen, ez pontosan így is van, és érdemes hozzátenni, hogy a hírek szerint az európai delegációt, egész pontosan az európai nemzetbiztonsági tanácsadókat csak a harmadik, utolsó és legrövidebb tárgyalási ciklusba engedték oda a tárgyalóasztalhoz. Tehát alapvető gondot az jelenti, hogy az Egyesült Államok ukrajnai lépését az Európai Unió rendre keresztezi. És hát ha szigorúan vesszük, akkor ebben gyakorlatilag az európaiak abból a szempontból igazuk van, hogy az USA nem így kezdte. Tehát a korábbi amerikai vezetés szó szerint fűt fát megígért Joe Biden alatt az ukrán vezetésnek, az ukrán elnöknek, hogy folytassa az Oroszország elleni háborút, amelynek nyilvánvaló célja Oroszország gyengítése nyugat által, illetve nyugat finanszírozásával Ukrajna által. Ebből a helyzetből próbál, vagy ebből a pozícióból próbál Donald Trump kitáncolni. De most pedig félre, hogy itt erkölcsileg, meg egyéb szempontból milyen lépések ezek, de a külpolitikában nem ismerik az erkölcs fogalmát. Tehát ott érdekek vannak. Úgyhogy innentől kezdve az a legfontosabb szempont, amit mindenképpen figyelembe kell venni ilyen tárgyalásokkor, hogy végső soron a szót, az utolsó szót a fegyverek fogják kimondani, ami szokatlan dolog ebben a világban, ahol gyakorlatilag 80 éve Európában többé-kevésbé béke uralkodik. Ettől függetlenül ez a helyzet, és ezt megemészteni úgy az Egyesült Államoknak, mind a nyugatnak egyáltalán nem könnyű. Nemrégiben jelent meg az a Spectatoron egy cikk, amely azt a kérdést teszi fel, hogy miért követte el azt a súlyos hibát az európai vezetés, hogy még csak tárgyalni sem hajlandó a Kremllel, és azt várja, hogy a Ukrajnát a végsőkig való harcra támogatják, az a valahogy el lehet érni győzelmet. Tehát, hogy európai stratégiáról sem beszélhetünk igazából, vagy legalábbis olyan stratégiáról nem, ami számol a realitásokkal.
4: Hogyha már az európai stratégiánál tartunk, vagy nem stratégiánál, a közelmúltban Orbán Anita külügyminiszter asszony 10 orosz diplomata kiutasításáról rendelkezett Magyarországról. Természetesen az Európai Bizottság kifejezte támogatását, Ukrajna is és Litvánia is megszólalt az ügyben, hogy támogatja és pozitívan értékelte. Ugyanakkor a Kreml pedig komoly következményeket helyezett kilátásba, kemény választ ígért Magyarországra vonatkozóan, és azt mondta, hogy emögött Brüsszel, az Európai Unió és a NATO áll, előzetesen pedig Magyarország új külpolitikai irányvonalat vázolt az ENSZ újabb közgyűlésére, amelynek egyik sarkalatos pontja az Oroszországgal való külpolitika megváltozása. Milyen pontokon változott meg a magyar külpolitika Oroszország tekintetében? Ez milyen tekintetben jelent számunkra biztonsági kérdéseket, vet fel biztonsági kérdést, és összeurópai vonatkozásban hogy értékelhetjük az Oroszországgal való diplomáciai viszonyt annak fényében is, hogy a nemrég lezajlott Shanghai és a G20 fórumokon Oroszország tárgyaló partnerként vett részt. Erre nyilvánvalóan az Európai Unió nem fogadókész.
5: Hadd kezdjem azzal, hogy az várható volt, hogy a magyar külpolitikai irány az igen jelentős változáson fog keresztül menni a kormányváltás után, mert hát ezt az egész választási kampány egyértelművé tette. Két dolgot szeretnék kihangsúlyozni. Az egyik az, hogy a diplomatákra vonatkozó bécsi megállapodás lényegében előírja, hogy egy diplomata mit tehet és mit nem tehet. Ettől függetlenül a diplomáciai képviseleteket egyúttal a hírszerzésnek az egyértelmű és hivatalos helyszínére is teszi. Tehát ez egy ki nem mondott következménye, de egyértelmű következménye ennek a megállapodásnak. Tehát úgy csinálni, mint hogyha diplomata fedésben célszerzők dolgoznának, és ez meglepetést okozna bárkinek, hát az finoman szóval is furcsa, úgyhogy ez többször elő szokott fordulni egyébként, tehát egy adott diplomata esetében mindig joggal lehet arra gondolni, hogy egy fedésben egy célszerzővel van dolgunk. Tehát hogy ebben az esetben a tény az, hogy egy országnak a diplomáciai küldöttségében, vagy a nagykövetségnek a tagjai között hírszerzők vannak, az egyértelmű. Hogy ki mit csinál és milyen eszközökkel csinálja, szokott a kérdés lenni. Úgyhogy azt azért lehetett sejteni, hogy az egyébként jó magyar-orosz vagy orosz-magyar kapcsolatoknak van ilyen vonatkozása, és ez megint egy olyan dolog volt, ha nem illett róla beszélni, de egyértelmű tény volt, hogy így volt. Most, hogy pont az a 10 ember végzette ilyen tevékenységet, vagy ez csak az Európai Unió megbékítésére szánt lépés, ezt kívül lehetetlen megmondani, ugye a névsor az jelen információm szerint nem ismert, az, hogy ki és milyen pozícióban volt, akit kiutasítottak, az sem, úgyhogy innentől kezdve én a jelen információim alapján azt mondom, hogy ez egy gesztus volt az Európai Unió számára, már csak azért is, mert egy nappal korábban Magyarország nem támogatta Ukrajna felvételt az Európai Unióba. Tehát miután az ukrán fél nem tette meg azokat a szükséges lépéseket a magyar kisebbség védelmére, amelyben már az új kormányzat állapodott meg az ukrán vezetéssel, ez egy teljesen logikus reakció volt, viszont demonstrálandó, hogy Magyarország elkötelezett az atlanti együttműködés, illetve Európa mellett, ezért erre a lépésre is sor kerített. Szerintem a kettő ilyen szorosan összefügg. Megint elmondom, hogy ezt nem támogatom, nem ellenzem, ez egy lehetőség szerint érzelemmentes bemutatása volt a tényeknek. Tehát ebből megint nincs semmilyen érzelmi állásfoglalás. Ez a jelen helyzetben, a jelen rendelkezésünkre álló információk alapján így néz.
4: Orbán Anita bejelentése alapján az Európai Unió is lépett Kárpátalja miatt. Az elmúlt időszakban kis előrelépés tapasztalható a kisebbségi jogok tekintetében Kárpátalján.
5: Gyakorlatilag az alapvető kérdés az, amelyet az ukrán fél többször megígért, az a magyar kisebbség nyelvhasználatára vonatkozik, és ezeken a területeken vár a mindenkori magyar kormányzat előrelépést Ukrajnától, amelyek eddig nem olyan történtek meg. Tehát azt sajnos pontosan a román, illetve a szlovák EU csatlakozásnál láttuk, hogy mindent megígértek az adott tárgyalófelek, majd a magyar kisebbség helyzete egyik országban sem javult. Úgyhogy innentől kezdve nyugodtan kijelenthetjük, hogy biztosak lehetünk abban, hogy amíg nem teszi meg ezeket a lépéseket előre, nem tudna visszavonni, elég nehéz egyébként, addig nem várható, hogy javulni fog az adott országban élő magyar kisebbség helyzete. Mert most innentől kezdve ezt a helyzetet lehet megpróbálni kimagyarázni, elmagyarázni, szétmagyarázni, összemagyarázni. A tény marad, az utódállamok nem támogatják magyar kisebbséget, és mindent megtesznek azért, hogy elkerüljék azt, hogy azokat a jogokat, amelyeket egyébként a második világháborúban, az első világháború elzáró békeszerződésben garantáltak nekik, azokat biztosítsák is. Úgyhogy ezt a szempontot emelnénk ki, és abban a pillanatban, hogyha az ukrán kormányzat megmutatja egyrészt a jóhiszeműségét, másrészt pedig, hogy azokat a lépéseket, amelyeket elvállalt, és aláírt, hogy meg fog tenni ezeket, meg is valósítja, utána van miről tárgyalni, addig nincs.
4: Elakadt Ukrajna csatlakozási folyamata, Magyarország nem támogatta a következő tárgyalási fejezetek megnyitását. Mit várhatunk Ukrajna csatlakozási folyamatához kapcsolódóan az elkövetkezendő időszakban, és mennyire várható ebben előrelépés?
5: Kezdjük azzal, hogy az ukrán vezetés a háborús helyzet romlása miatt egyre keményebb álláspontot tud meg ezekben a kérdésekben is. És én arra számítok, hogy ez a helyzet csak romlani fog, ahogy a közelít a tél és az energiaellátás romlik, a lakosság hangulata romlik. Ez sajnos nem egy túl jó dolog, de ez várható. Magyarország vonakodása ezen a területen az egy dolog, de közben Ukrajna egy sokkal jelentősebb partnerével is sikeresen összeveszett hasonló okok miatt, ez pedig nem más, mint Lengyelország, akiknek az lengyel politikai elit haragját a volhiniai mészárlással kapcsolatos álláspontjét, ez ebben a közreműködő OUN-UPA szervezetek tagjainak a dicsőítésével érte el. Tehát, hogy megint Magyarországra mutogat mindenki, de közben Lengyelország is több alkalommal már egyértelmű tette, hogy ha Ukrajna nem változtat ezen az álláspontján, nem fogja támogatni az Európai Unióhoz való csatlakozását. Tehát ez egy nagyon összetett kérdés, én úgy gondolom, hogy Ukrajna-Európai Uniós csatlakozása sok mindentől függ, és ebben csak egy szempont a magyar álláspont.
4: Hogyha az iráni háborúra visszatérünk, a napokban ismét eszkalálódott némileg az iráni helyzet, hiszen az amerikaiak, tehát Washington 5 iráni olajszállító hajót támadott meg, és erre válaszként Teherán rakétákat lőtt egy jordániai amerikai bázisra, tehát ilyen módon Jordánia is már bekapcsolódott ebbe a konfliktusba, és ugyanúgy Kuvait és Bahrein is, mert hogy Teherán azzal vádolta ezen országokat, hogy segítettek az amerikaiaknak az iráni hajók elpusztításában. Mennyire vezetnek ezek az események a politikai eszkalációhoz, és egyáltalán milyen mozgástere van még Washingtonnak ebben a térségben, az iráni háború helyzetében, és mennyire igyekszik gyorsan tető alá hozni a megállapodást a félidős választásokhoz közeledően?
5: Ez azért nehéz kérdés, mert ugye az olaj ára ismét $100 fölé ment, és ugye korábban az orosz-ukrán háború mellett a szűkülő olajforrásokat jelentő amerikai-izraeli-iráni háború kapcsán is valószínűvé tették, hogy jelentős olajár emelkedés várható, ami eddig nem következett be. Viszont mostanra már kifogyóban vannak a stratégiai készletek is, úgyhogy ha ez a tendencia marad, akkor nem elképzelhetetlen, hogy az ősz közepére végére elérheti a $150-200 is a olajhordóként jára. A gondot az jelenti, hogy az Egyesült Államok nem fogadhatja el azt a tényt Donald Trump vezetése alatt, hogy katonai eszközökkel nem sikerült rákényszeríteni az akaratát Iránra. És két választása van, vagy fönntartja ezt a csiki-csuki állapotot, ezt a sebékese háború állapotot, amelyből bármikor indított katonai támadást, hogy meg is tette egyébként iráni tartályhajókat támadva, vagy pedig folytatja a katonai műveleteket, amelyek a jelenleg nem érték el a céljukat. Úgyhogy inkább szorítja az idő az Egyesült Államokat, ha az félidős választások előtt Irán valamilyen szinten győzelmet tud hirdetni, nyilvánvalóan nem fog, hiszen az USA nem fog belemenni semmilyen olyan megállapodásba, amely számára kedvezőtlen lenne novemberig, akkor az súlyos csapás lenne Donald Trumpnak. Viszont Iránt legyőzni sem tudja, és pontosan azok a csapások, amelyeket a jordániai amerikai bázisok ellen indított Irán mutatja, hogy még igen komoly képességekkel rendelkezik, a hírek szerint 40 közeli darabszámú ballisztikus rakétával támadta Jordániát, tehát a jordániai amerikai bázisokat, amelyre az amerikaiak 100 darab percet rakéta kilövésével válaszoltak, ami egy óriási szám, és tovább meríti az amúgy sem túl magas amerikai készleteket. Tehát ezeket a dolgokat, ha összetesszük, akkor egyre inkább kirajzolódik az, hogy nem lesz megoldás novemberig, mert Donald Trumpnak egyáltalán nem érdeke, hogy így legyen. Kérdés az, hogy az olajár mennyire fog elszaladni addig, részben azért, mert nem csak az amerikaiak támadják az iráni hajókat, hanem az iránek is támadják mindenki másnak a hajóját, aki nem hajlandó velük együttműködni. Azt érdemes látni, hogy korábban több ország területéről indultak légitámadások, nyilván az amerikai repülőgép hordozókon kívül Irán ellen. Ezek ugye Bahrein, Katar, Kuvait és Szaúd-Arábia voltak, illetve az Egyesült Arab Emirátusok. Ők az utóbbi időben látványosan kimaradnak ezekből a támadásokból. Tehát a jelek szerint nem adnak engedélyt arra az Egyesült Államoknak, hogy a területüket felhasználhassák egy Irán elleni támadáshoz. Ezért Irán nem is támadja őket. Úgy néz ki, Jordánia maradt az egyetlen ország a régióban, ami szintén is túlságosan közel Iránhoz, hogy onnan szállhatnak fel az amerikai katonai repülőgépek. Úgyhogy ez mindenképpen egy óriási siker Irán számára, hogy sikerült egyfajta tűzszünetet kötni ezekkel az államokkal, és ezzel is súlyosan is jelentősen csökkentette a kockázatokat, amelyeket a több helyről érkező támadás jelentett. Az Egyesült Államok most már lényegében csak jordániai bázisokat használt a saját repülőgép hordozóin kívül, hogy Irán támadhassa.
4: Ez akkor jelent némiképpen egy regionális átrendeződést is a Közel-Keleten, vagy legalábbis a regionális hatalmaknak, hatalmi hangsúlyoknak az átrendeződését?
5: Abszolút mértékben. Tehát a mekkai megállapodás, amely Törökország, Pakisztán és Szaúd-Arábia között kötött, ennek az egyértelmű jele.
4: Hogyha a mekkai megállapodásnál vagyunk csak egy szóban, hogy eddig realizálódott-e, vagy a gyakorlatban megfogalmazódott-e ez a megállapodás, tehát tovább lépett-e már, vagy ezt már a mekkai megállapodás számlájára írhatjuk, hogy tulajdonképpen Jordánia, egyedül csak Jordánia nem zárkózik el az amerikai támogatás elől.
5: De mindenképpen az értelme megvan már ennek a megállapodásnak, hogy gyakorlatilag a korábbi szövetségesek közül mindössze Jordánia az, amelyik segíti az amerikaiakat Irán ellen. Tehát én mindenképpen azt a szempontot emelném és hangsúlyoznám ki, hogy az amerikai szövetségi rendszer gyakorlatilag összeomlott a Perzsa-öbölben, és miután az Egyesült Államok nem tudta megvédeni az iráni támadások következményétől a szövetségeseit, tegyük hozzá annyira, mint Izraelt nem is akarta megvédeni. Tehát Izrael védelmére egy külön hadihajó köteléket vezényeltek a földközi tenger keleti részébe, amíg ez például a Perzsa-öbölben nem valósult meg. Tehát innentől kezdve ez a háború már egy egyértelmű változása mindenképpen jár. Ez pedig az amerikai szövetségesi rendszer átalakulása a Perzsa-öbölben. Az orosz vezetés több alkalommal is határozottan és élesen beszélt arról, hogy az Európai Unió háborút akar Oroszországgal, ám Oroszországnak nincsenek ilyen célja, és egyébként ezt megerősítette az amerikai elnök maga, illetve az európai hírszerzések is. Tehát nagyon érdekes, hogy olyan információkkal rendelkezik, vagy olyan irányt referál az európai vezetés, amit egyébként a külpolitikai fenyegetettség nem indokol. Tehát nyilvánvalóan azt Európa nem hagyhatja tétlenül, ahogy egyetlen másik állam se, hogy a szomszédjában egy katonai nagyhatalom beavatkozzon és egy kisebb államot elfoglaljon, de én föltenném a kérdést, az Egyesült Államok esetében ez a kérdés még nem merül föl, illetve a problémát azért, hogy Európa esetében fölmerül, tehát most nemrégében Markus Söder bajon miniszterelnök arról beszélt, hogy az Egyesült Államok már nem megbízható. És az sem biztos, hogy a szövetségesei segítségére sietne egy krízis helyzetben. Tehát egy ilyen szituációban, amikor Európa lényegében a legnagyobb szövetséges az Egyesült Államokkal is egyfajta háborúban áll, gondolni csak a Grönland környéki húzavonára, akkor miért kell mindenáron egy olyan háborúról beszélni, ami egyrészt nem valószínű, teszem hozzá, a védelmi háború mindenképpen jogos és kötelező, de egy orosz támadás Európa ellen nem valószínű, ezzel szemben Európa se iparilag, se lakosság vagy egyéb szempontból nincs felkészülve arra, hogy egy kikeret ipari háborút vívjon. Tehát teljesen illogikus és sok szempontból megkérdőjelezhető az európai vezetés ilyen irányú törekvése.
4: A spanyol kormány 40 hírszerzési jelentés nyilvánosságra hozatalára döntött a ceutai hatásértéssel összefüggésben, amelyek hozzájárulhattak ehhez az eseményhez, és a jobboldali ellenzék úgy véli, hogy Pedro Sánchez kormányfő tudhatott erről a közelgő katasztrófáról. Hogyha egy picit elemezzük a ceutai válságkezelési problémákat, ceutai migráns válság kérdését, akkor mik azok a legfőbb pontok vagy hibák, amelyeket fel tudnánk sorolni túl a megengedő spanyol migrációs politikán?
5: Talán kezdjük azzal, hogy az alapvető gondot az jelenti, hogy nem tudjuk, hogy pontosan mi történt. De azt azért ki lehet jelenteni, és előre lehet látni, hogy lényegében ekkora tömeget megmozgatni váratlanul nem lehet. Tehát azzal egyet lehet érteni, hogy valamilyen szintű titkosszolgálati előrejelzések azzal kapcsolatban, hogy egy ilyenfajta krízis közeleg, az biztos, hogy voltak. Tehát ez a kiinduló pont ezzel kapcsolatban szerintem. De a következő dolog, amit egyértelműen le kell szögezni, hogy ez valószínűleg nem a helyi erőviszonyoknak a változásán, és nem kizárólag, sőt nem elsősorban a spanyol belpolitikai változásnak, ugye volt egy olyan legfelsőbb bírósági döntés, amely azt mondta ki, hogy aki szárazföldi úton lép, az vissza lehet toloncolni, aki tengeri úton lép, Spanyolországban azt nem lehet visszatoloncolni. Tehát ezzel kapcsolatban is volt egy ilyen döntés. Én úgy gondolom, hogy Spanyolország különböző geopolitikai konfliktusai, legyen szó Izraelről vagy az Egyesült Államokról, komoly mértékben hozzájárultak ennek a válságnak a kirobbanásához. Ezek a dolgok nem a levegőből születnek, és egyébként a biztonságpolitika, és most már azt kell, hogy menjünk be, történelmi írás, mai napig adós azzal, hogy pontosan mi is váltotta ki a 2015-ös nagy migráns válságot Európában. Érdekes módon voltak jelei, magyar déli határ közelében érő ismerőseim már beszámoltak arról, hogy 15 májusában, tehát kb. Egy-másfél hónappal a válság kirobbanása előtt, már érezhető volt, hogy megjelennek és egyre több csoport érkezik, sokkal több, mint korábban, ezeknek a jelentős része egyébként koszovói albán volt. Tehát valahol ott valami történt a háttérben, ami akár a népvándorláshoz hasonló mozgásokat kiváltotta. De visszatérve Pedro Sánchezre és Ceutára, úgy gondolom, hogy ebben a környezetben teljes mértékben elképzelhető, hogy voltak olyan jelzések, amelyeket elhallgatott akár a közvélemény, akár a parlament elől, részben azért, mert abszolút migránspárti álláspontot képvisel a baloldaliakból és szélsőbaloldaliakból álló kormányzata, másrészt pedig azért, mert valószínűleg nem hitte, hogy ekkora probléma lesz belőle.
0: Elhangzott a Világ újság. Jared Kushnernek és Steve Witkoffnak, a Fehérház hivatalos békemissziókért felelős külön megbízottjainak moszkvai és kijevi tárgyalásairól dr. Somkóti Bálint hadtörténész biztonságpolitikai szakértővel a szerkesztő Udvarhelyi Erzsébet beszélgetett. Új műsorral legközelebb egy hét múlva jelentkezünk.

0: korszakról énekelt.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 23 óra 30 perc. Kedves hallgatóink, a következő fél órában Hauber Zsolt összeállítását hallják.
3: Fújt a szél. Fújt a szél, s vitte némán mindazt, amit őrzött a szív. Az ég alatt csak az árnyék maradt, és egy név, amely többé nem hív. Az este csendje rám borult, mint megfakult, nehéz kabát. Csak a szél tudja, hányszor kértem, húzza még egyszer vissza hozzám.

Mert vannak álmok. Mert vannak álmok, melyek nem kérnek szavakat. Csak egy partot, egy nyári estét, és néhány békés pillanatot.

Egy nap. Hajnalban még harmad csillogott a réten, első sóhaj ringott az idő szélén. Az ég rózsaszín tenyerében tartott, s a világ csendesen nevet adott. Délelőtt futottam poros utak mentén, minden fűszál csodát súgott felém. Kezemben kavics, szememben tenger, minden perc végtelennek tetszett. Délben a nap másra hágott, vállamra rakta fényből a világot. Szerettem, veszítettem, újra reméltem, 100 arc tükröződött egy nap tükrében. Délután árnyék nőtt a kertek alatt, lassabban szóltak a régi szavak. A nevetések mélyebbre hullottak, a tegnapok lassan otthont találtak. Alkonykor arannyá vált minden emlék, az út porából csillagfény lett még, akiket szerettem, mellém ültek csendben, mint esti madarak a hűvös kertben. Azután az ég lassan besötétült, a nappal egy halk sóhajba szédült. A csillagok fölém hajoltak sorra, mint régi barátok búcsúzó mosolya. Éjfélkor lehúnytam fáradt szemem, és elengedett a múló végtelen. A nap véget ért, de a sötét ülé egy új hajnal pihent már csöndesen.

Kósza gondolat. Egy kósza gondolat ma reggel hozzám tévedt, nem kopogott, nem kért bebocsátást, csak leült csendesen a kávém gőze mellé. Nem szólt semmit, csak nézte, ahogy az idő aprólékosan morzsolja a perceket. Aztán halkan megkérdezte, vajon hány álom él még a szívek mélyén, amelyet sosem mertünk napfényre vinni? És hány szó maradt a torkunkba rekedve, mint őszi szél, amely nem találja a földet? Egész nap velem jött. Ott volt a járdák repedéseiben, a felhők lassú vonulásában, egy idegen mosolyában, egy régi dallam vízhangjában. Este aztán eltűnt. Nem búcsúzott, nem hagyott nyomot. Csak a helyén maradt egy különös csend, és benne egy érzés. Talán nem is ő volt kósza, hanem én, aki egy pillanatra rátalált önmagára.

A régi fény. A régi fény arcomon kigyúlt, s egy pillanatra újra élt a múlt. De mire felnéztem az égre csendben, csak az árnyék maradt mellettem. Mosolyott halvány vízhang csupán, egy régi dal az elmúlás után. S a szívem még ma is némán remél, ott, ahol már csak az emlék beszél.

A tóparton álmodom. A tóparton álmodom, hol a víz az égbe néz, s a hullámok lágy kezében megpihen a csendes fény. A nádas halk mesét susog, a szél lassú dalt fütyül, úszik a fehér vitorla, az alkony felé röpül. A tóparton álmodom, s nem siet velem az idő. Csak a felhők úsznak némán a kéklő végtelen fölött. Álmodom egy régi nyárról, egy mosolyról, egy kézről még, melynek melege ott ragyog a vizen szétömlő fényben rég. A tóparton álmodom, míg az este közelebb hajol, és a nap aranytallérjait a hullámokra szórja szét valahol. Majd mikor a csillagok egymás után kigyúlnak fenn, a csend ölébe hajtom fejem, és a tó őrzi álmomat helyettem.

0: Aranyhíd lellén. Az este lassan vállára vette a nap fáradt vörös köpenyét, és a Balaton tükrén egyszerre aranyjá vált a messzeség. Lellén ültem a partkövén, hallgattam a víz halk szavát, ahogy a szél a hullámok közé régi nyarak emlékét fonta át. A napkorunk már búcsúra készült, de még visszanézett csendesen, s fényéből hosszú aranyhidat épített a túlpart és a szívem között nekem. Ráléptem volna, ha lehet, át az időn, az éveken, vissza azokhoz a nevetésekhez, melyek még itt ringanak a víz felett. A parton lassan gyúltak a fények, a nádas esti dal susogott, és az aranyhíd percről percre egyre mélyebb titkot hordozott. Mire a nap végleg elmerült, a híd is szerte foszlott halkan, de egy darabja bennem maradt, mint őrzött kincs egy nyári alkonyatban. Azóta, ha lellén, este jár a lelkem, és a Balaton tükrébe néz, látom újra azt a csodát, egy múló fényből születő örökké valóság meséjét.
1: Az elmúlt fél órában Hauber Zsolt zenei összeállítását hallották. Kedves hallgatóink, a Magyar Katolikus Rádió mai adása véget ért. Munkatársaink voltak Varga Ramóna, zenei szerkesztő, Harcsik Róbert bemondó, valamint a technikai munkatársak Biksa Levente és Bójás János. Köszönjük, hogy bennünket hallgattak, adásunkat éjfél után folytatjuk. Dicsértessék a Jézus Krisztus, éjfél van!

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Köszönti a Magyar Katolikus Rádió minden kedves hallgatóját a bemondó Tóth Zsófia. 0:03.

0 óra 5 perc. Anselm Grün és Linda Jaros Éld, ami vagy, a nő útja önmagához című könyvéből Kékesi Enikő olvas fel.

Ruth az idegen. A nők gyakran idegennek érzik magukat a világban. Tudnak arról, hogy származásuk kettős. Őrzik magukban azt az érzést, hogy ők egy más világból valók. A férfiak számára a nő sokszor az a kifürkészhetetlen lény marad, akit nem tudnak megérteni, aki minden közelsége és varázsa ellenére mégis valamiképp idegen marad számukra. Az idegen ősi archetipikus kép. Amikor a nők foglalkozni kezdenek ezzel a képpel, akkor jobban megértik magukat, és megtanulnak kiállni magukért. Ráéreznek, hogy nem kell elnézést kérniük azért, mert egy más világból valók, mint az őket körülvevő felszínes világ. Hálát éreznek a bennük rejlő titkokért, az idegenért, az ismeretlenért, a leírhatatlanért, és hogy mindez hozzájárul a méltóságukhoz. A Bibliában Ruth testesíti meg az idegen archetipusát. Ruth moábita, tehát idegen a zsidók között. Máté evangélista azonban őt is felveszi Jézus családfájába. Ruth egyike azon négy ószövetségi nőnek, akiknek szokatlan módon születik fiúgyermeke, és akik nem zsidóként kapnak helyet Jézus családfájában. Ruth történetét elég röviden el lehet mesélni. Egy Elimelek nevű zsidó férfi az éhínség elől elvándorol feleségével, Noémivel, Betlehemből a moábiták földjére, ahol aztán két fiúk egy-egy moábita nőt vesz feleségül. Majd a két fiú meghal, végül Elimelek is. Az özvegyen maradt Noémi szeretne újra haza költözni Betlehembe. Megkéri két menyét, Orfát és Rútot, hogy ők is menjenek haza családjukhoz. De a két menny Noémival szeretne tartani. Noémi győzködni kezdi őket. Orfa végül hazamegy, de előtte elmegy egészen Izrael határáig, elmegy addig, amíg a lehetőségei engedik. Ruth azonban Noémival együtt átlép ezen a határon, és így új lehetőségek tárulnak fel előtte. Nem tágítván Noémi mellől azt mondja neki, ahova te mégy, oda megyek én is, s ahol te laksz, ott lakom én is. Néped az én népem, Istened az én Istenem. Azon a földön, amelyen te meghalsz, s amely téged befogad, ott halljak meg. Ruth tehát elmegy egy számára idegen országba, bevándorlóként letelepszik, és azt akarja, hogy majd ott is temessék el őt. Bár közel érzi magához anyósát, és kész annak vallási hagyományait is átvenni, Ruth mégis idegen marad. A két nő megérkezik Betlehembe, Noémi egyik rokonához, Búzhoz, akinek a rokoni kapcsolatok miatt joga és kötelessége volt Ruth-tal sógorházasságot kötni. Ruth szedegeti Búz földjén az aratók által hátrahagyott kalászokat, amire akkoriban a szegényeknek volt joguk Izraelben. Búz barátságosan és nagyvonalúan viszonyul Ruthhoz, aki elmeséli ezt Noéminek. Erre Noémi felvilágosítja Ruthot, hogy Búz feleségül vehetni őt. Arra biztatja, hogy azért, ha majd vége lesz aznap az árbacséplésnek, és lefekszik este Búz, feküdjön el a Ruth Búz lábaihoz. Ruth így is tesz. Amikor hajnalban felébred Búz, riadtan kérdezi, hogy ki van ott. Ruth így válaszol. Ruth vagyok, a szolgád. Teríts takaródat szolgálódra, mert rokonom vagy. Búz kész feleségül venni Ruthot, de van egy másik erre jogosult rokon is. Így Búz a városkapunál előbb tárgyal ezzel a másik rokonnal. Miután az lemond a házasságról, Búz magához veszi Ruthot, aki fogant tőle, és egy fiúnak ad életet, Obednek, aki Izájnak, Dávid apjának az apja lesz. Így lesz az idegen Ruthból Dávid ős anyja, aki szerepel Jézus családfájában. Az idegen archetipusát mindig is titokzatosság lente körül, hiszen az idegen ember valami ismeretlent hordoz, más világból jön, más kultúrát képvisel. Igen, végső soron egy más dimenzióból származik. A keresztény hagyományban szereplő Barbala, Borbála, már a nevében hordozza, hogy idegen, mert a rómaiak az idegeneket barbárnak nevezték, amely szó már a nagyon negatív jelentést kapott. Barbara azonban végső soron Isten világából származik. E világon ő idegen. Édesapja nem bírja elviselni a lányában az idegent, ezért bezárja egy toronyba.
Az apa azt szeretné, ha a lánya olyan lenne, amilyennek ő elképzelte, azaz egy olyan szerepbe akarja belekényszeríteni lányát, amely az apa számára ismerős. Barbara, mint idegen azonban, egyben az is, aki nem alkalmazkodik. Annak megfelelően él, ami a bensőjében van, még ha apja nem is érti meg. Barbara a maga módján gondolkozik. A toronyba bezárva meghívott filozófusokkal társalog. Úgy is mondhatnánk, saját belső bölcsességével folytat párbeszédet. Nem hagyja, hogy megtiltsák számára a gondolkozást. A saját feje után megy, és végül elhatározza, hogy apja akarata ellenére megkeresztelkedik. Egy nő gyakran tapasztalja azt, hogy nem fér bele saját családjának vagy társadalmának gondolkodási sémáiba, és ilyenkor hisztérikusnak vagy bonyolultnak titulálja őt a környezete. Nagy magabiztosság kell ahhoz, hogy a nő ilyenkor ragaszkodni tudjon önmagához, még ha ez a hozzáállás a környezete számára idegennek tűnik is. Barbarában megvolt ez a bátorság. Megengedte magának, hogy egyéni gondolatai legyenek, és hogy maga alakítsa életének tervét. Barbara mellett Ruth is annak a nőnek a megtestesítője, aki a messzi idegenből jön, aki olyas valamit képvisel, amit sehova nem tudunk besorolni. Az ókorban az idegen mindig sejtelmesnek is számított, vagy félni kellett tőle, vagy csodálni kellett. Azt várták az idegentől, hogy olyan dolgot mondjon el, amit még sosem hallottak. Ismeretlen tudás és képességek birtokosának vélték. Néha a varázsló képét is társították hozzá. Ő az, aki mindent el tud varázsolni, vagy negatív értelemben meg tud átkozni. A mesékben is általában negatív jelentést kap a boszorkány. Jó lehet, lehetne pozitívan is érteni, mint különös képességek birtokosát. A középkorban féltek a boszorkányoktól. A boszorkány üldözések során számtalan nőnek az volt a sorsa, hogy a férfiak, a nőben rejtőző ismeretlentől félve, boszorkánynak kiáltották ki, hogy aztán megöljék őket. Az egyház történelem szégyenfoltjai közé tartozik, hogy papok és szerzetesek is aktívan részt vettek a boszorkány üldözésben. Végső soron a boszorkány elpusztítása révén a nő ismeretlen és titokzatos lényegét akarták megsemmisíteni azért, hogy ne kelljen tovább vitatkozniuk a nővel. Ám mindez csak az erkölcs eldurvulásához és lerombolásához vezetett.

Anselm Grün és Linda Jaros Éld, ami vagy, a nő útja önmagához című könyvéből Kékesi Jenikő olvasott fel.

0: Andreas Vollenweider felvételeiből válogattunk.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 0 óra 30 perc. Következzen a Zenepavilon.
3: Tisztelt hallgatóink, a Zenepavilonban az egyik legnépszerűbb zeneszerző, az egyik legnépszerűbb hangszer, és két nagyszerű magyar muzsikus várja önöket. A méltán népszerű zeneszerző az 1898 és 1937 között élt George Gershwin, az ő kompozícióit halljuk most majd a két nagyszerű magyar muzsikus Szabadi Vilmos és Gulyás Márta fölvételéről, akik arra vállalkoztak, hogy kimondjam végre a negyedik nevet is, hogy Jascha Heifetz legendás átiratait vegyék lemezre. Heifetzet és Gershwin különben egybe kapcsolja az, hogy mind a ketten orosz zsidó családból származnak. Heifetz 1901-ben született Oroszországban, Auer Lipót növendékeként tanult Szentpéterváron, egyébként Auer Lipót volt az, aki a Jascha nevet adta neki, mondván, hogy meg kell különböztetni őt a többi József keresztnevű tanítványától. Szentpétervári tanulmányai után nagyon hamar, 16 évesen sikert aratott Berlinben 1917-ben, ahol felfedezte őt Arthur Nikisch, és szerződést ajánlott neki a berlini filharmonikusok élén, méghozzá Csajkovszki hegedű versenyének szólistájaként mutatkozott be. Ennek a nyugat-európai sikernek köszönhető, hogy 1917-ben Jascha Heifetz szüleivel együtt a Szovjetuniót elhagyva az Egyesült Államokba költözhetett, innentől kezdve világkarrierjét mind művészként, mind pedig művésztanárként az Egyesült Államokból folytatta. Heifetz annak a nemzedéknek képviselője, aki már új hegedű felfogással és technikával játszott, de a régi virtuózok parád és előadás módját követte. Ennek köszönhető az, hogy koncertjei végén számos saját átiratban játszott, népszerű, ismert és mindenképpen bravúros darabokat. A nagy előtt Fritz Kreisler úgy nyilatkozott róla, hogy ahol én abba hagytam, Heifetz ott folytatta a hegedülést, és valóban a 20. század számára meghatározó példát nyújtott. George Gershwin művei közül először következik kevésbé ismert és igen virtuóz három prelűd, numero 1, numero 2, numero 3, Szabadi Vilmos hegedül a zongoránál Gulyás Márta.

George Gershwin szerzeményeinek, Jasa Heifetz-féle átiratai közül most jöjjön 5 részlet, a Porgy és Bess című 1935-ben, tehát Gershwin halála előtt 2 évvel bemutatott operájából. Mint ismeretes, az opera a feketék zenéiből válogat, és Gershwinre jellemző módon természetesen teli van a jazzből kölcsönzött elemekkel. Azonban a jazz egy átfogó fogalom, ha megfigyelik Gershwin zenéjét és a most következő részleteket, akkor rá fognak jönni, hogy nem csak egyszerűen jazzről van szó, hanem itt soul, a spirituális, a ragtime, különféle műfajai is ott kísértelek ezekben a darabokban, amelyek tehát opera átiratok, többek között a Summertime és Porgy és Bess híres, a duettje is fölhangzik most. Jasa Heifetz átiratait Szabadi Vilmos és Gulyás Márta szólaltatja meg, az önök figyelmét Marton Árpád köszöni, a viszonthallásra!

0: Camille Saint-Saëns művét Starker János és Gerard Moore szólaltatta meg.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: Egy óra van. Messzelátó, hazai turisztikai magazin.

0: Jó napot kívánok! Köszöntöm a kedves hallgatókat! Szent Irmai Ágnes vagyok. Messzelátunk mai adásában ellátogatunk a Békés Csabai Munkácsi Mihály Múzeumba. Idővonal mentén ismerkedünk a város történetével az 1718-as újratelepítéstől a 90-es évek elejéig. Ezt követően teszünk egy történelmi sétát a csabai katolikusok és katolikus emlékek nyomában. Tartsanak velünk! A műsor mai zenei szerkesztője Varga Ramóna lesz. Mi a különbség a posztjenás és a simléderes vagy pletyka elejű házak között? Hol bányázták azt a jó minőségű agyagot, melyből a település első templomai épültek? Mit rejt a múzeum kiállító padlása, miért különleges a Csizmadia céh ládája, és ki volt a térség dohány és lucerna termesztésének meghonosítója? Ezekről és hasonló csabai érdekességekről kérdezem műsorunk első felében Kovács Márta történészt, a Munkácsi Mihály Múzeum múzeológusát.
1: Itt a fenti rész pedig 1718-tól kezdődik, mégpedig Csabának, vagy jobban ennek a területnek úgy mondom a újratelepítésétől, ugyanis a török hódoltságot követően ugye ez itt egy teljesen elnéptelenedett terület volt. És 1718 volt az az időszak, amikor mutatok egy fotót, Harukán János Györgynek a fotóját, az ő nevéhez fűződik egyébként ennek a területnek a betelepítése, ugyanis a felvidéki területekről evangélikus tótokat telepített ide le, és ott kaptak földet, el tudták látni ugye a saját családjukat, adómentességet kaptak, valamint ugye a szabad vallás gyakorlást, és akkor építhettek templomot. Itt viszont mindenképpen felhívnám a figyelmet arra, hogy olyan tárgyakat, eszközöket helyeztünk ki, amiket magukkal hoztak. Tehát a ködmönt, a mellénykét, a fapapucsot, a különböző vászon terítőket, vagy itt pedig ebben a vitrínben lehet látni, ugye a állattartással kapcsolatosan a marhacsengőtől kezdve a belső részen a köcsögöket, tejfölös csuprokat, mindenféle, és ami nagyon fontos, ami szemben van velünk, ez pedig tulajdonképpen a tranóciuszuk, amely ilyen részveretes, nagyon szép, ami több éneket tartalmaz, és voltak ugye énekek olyanok, amelyek a vidámsághoz kapcsolódó, és voltak, amik ugye a szomorúsághoz is.
2: Földesúr amiatt hozatott evangélikusokat? Mert ő maga is az volt? Tehát kellett, hogy kövessék a földesúr hitét, vallását?
1: Nem. Ez nem volt, tehát nem kötelező, nem. Nem, mert később jöttek a katolikusok is. Tehát ez 1718-ban volt, a katolikus vallásúak, azok pedig 1746-ban érkeztek. Tehát itt nem a valláshoz kötődő személyeket, csak a felvidéki területeken, ahonnan ő hozta, ott pont ezek az evangélikus vallásúak voltak, arról a területről érkeztek, és az volt az érdekes egyébként, amit az evangélikus kis templomnál szoktam is elmondani, és ez szerintem érdekesség, hogy amikor Tessedik Sámuel volt az evangélikus lelkész, ugye mindenki más életmódot, más szokásokat hozott magával. Na most itt ugye összeboronálta ezt a sok embert, akkoriban még nem beszélhetünk ennyi emberről, mint aki most él itt Békés Csabán, de viszont akkor is ugye csak többen voltak, és többféle gondolkodással, és ez a Tessedik Sámuel időszakában egy olyan rend lett a tulajdonképpen ezen a területen, ugyanis ő olyan úgymond egy kalap alá terelte az embereket, az volt a célja, hogy ugye a hatósággal ne legyen ellenállás. Például, hogyha valaki ilyen botrányosan viselkedett, akkor vagy kalodába zárták, vagy pénzbüntetés volt, vagy megveretés volt. Ugyanis, hogyha valaki nem ment el a vasárnap az istentiszteletre, akkor azt meg kellett indokolni. Olyan nem volt, hogy nem lehetett elmenni. Alkoholt nem lehetett fogyasztani. Tehát olyan rendszabályokat hozott be, aminek ugye retorziója volt utána, hogyha azt nem tartották be. Hát kérem szépen, ilyen nem volt. Tehát ez valóban egyébként Tessedik Sámuelnél jött ez létre. Akkor épült meg egyébként 1745-ben ez az evangélikus kis templomunk, ami azóta is ott van. És ami a kiállításnak egyébként lent is és fent is az érdekessége, hogy kitekintünk, tehát hogy lehet látni egy idővonalat nagyvilágba. És akkor pont ahogy megy az idővonal, akkor azt lehet látni, hogy a világban milyen történések voltak. És ezt végigkíséri egyébként az egész, hát itt például az első gőzgép. Csak hogyha ennyit mondok, hogy mondjuk ez is. Ezek mind olyan érdekességek, hogy tényleg, tényleg ez volt. Tehát ha látogató már bejön, és akkor így Én azt gondolom, hogy így vizuálisan talán jobban talán megtanulják, vagy ráfigyelnek, felfigyelnek az emberek.
2: Tudjuk, hogy volt egy ilyen esemény, hogy Mádé falvi veszedelem, a gőzgép feltalálása, nézzünk néhányat, de azt nem biztos, hogy rögtön be tudjuk azonosítani más történéssel. Jonathan Swift megírja a Gulliver utazásait című könyvét. Tehát ez mind az 1718-tól 1769-ig terjedő időszak.
1: Akkor, hogyha megyünk most egy icipicikét tovább, ez így szépen folytatódik, ahogy nekünk is a történetünk egyébként folytatódik, hiszen belépünk ebbe a térbe, ahol azt szerettük volna megmutatni, hogy milyen tulajdonképpen vallások, milyen felekezetek jöttek, voltak itt utána. Ahogy kérdezted először, hogy miért evangélikusokat, hát voltak az evangélikusok. Ezzel kapcsolatosan ugye bemutattuk az ostasütőt, Tranóciuszt, a Funebrált, ami ugye a halotti énekeskönyv. De Luther Márton sem maradhatott ugye ki ebből az időszakból. Ha viszont a katolikusokat nézzük, akkor ugye a feszület, a gyertyatartó, a katolikus vallásra ez a türelmi üveg, amiket pásztorok tették be egyenként ezeket a kis fa darabokat, és akkor egy ilyen kereszt jött létre. Tehát ezek mind. Vagy pedig az ortodox egyházhoz kapcsolódó Szent Miklós, ezeket is mind beszerettük volna mutatni. És nem utolsó sorban ugye a reformátusok és a zsidó vallással kapcsolatosan, ahogy a reformátusoknál ez például egy 1781-ből származó presbiteri szék, ennek a mása Sárospatakon van, ami sokkal jobb állapotban van. Nagyon szép írással itt a tetején lehet látni, és az évszám is ott van fönt, hogy 1781. Nagyon-nagyon-nagyon régi darab, és attól függetlenül, hogy megkopott, én azt gondolom, hogy a díszítése, meg a faragása nagyon szépen lehet látni egyébként, hogy milyen díszes volt.
2: Csabai harangok?
1: Igen, mégpedig az evangélikus, ahogy beszéltem az előbb már az evangélikus kis templomról, vele szemben van a nagy templom. Na most a nagy templomban nincs harang, a kis templomban hihetetlen, de ott van a harang egyébként, tehát ott kongatják a harangot, és az evangélikus kis templomnak a harangjainak a hangját tettük egyébként hallhatóvá, és akkor ezt a látogató, ha meghúzza, akkor lehet a kis harangot, a középharangot, a nagy harangot, de a negyedikkel pedig az összes harang egyszerre megszólal, és ami az érdekessége, hogy a nagy harang, az a Marik harang, ami az evangélikus templomban van, az 1873-ban Marik Pálnak köszönhetően került oda, és az az egy harang az, amelyik ott is maradt az első világháborúban, mert ugye folyamatosan ugye gyűjtötték be a harangokat, kilincseket, meg a rézüstöket, meg minden egyebet ugye a lőszerek a háborús gépezetnek a mozgatására, lőszerek készítésére, és az meg olyan 3600 kilós súlyával olyan nehéz volt, hogy az ott maradt. Egyébként a katolikus templom. Tehát ott is tulajdonképpen az első világháborúban a harangokat is elvitték. És most ez a rész, amit itt látunk, itt kimegyünk ezen a kis résen, ez nem más, mint az evangélikus kis templomnak az imitációja. Ez az evangélikus kis templomnak tulajdonképpen a homlokzata, és ez pedig a piactér. Ugyanis annak idején, ami most Kossuth tér nekünk, az ott piactér volt. És itt pedig ugye lehet látni a piaci nyüzsgést.
2: A toronyból nézünk lefelé, igen, tehát a karzatról tudunk lefelé, igen, tekinteni, igen, a piac irányába, és mögöttünk pedig a toronyóra számlapja van.
1: Így van, és ez a rész pedig azt mutatja meg, ugye hát, hogy milyen eszközök, amik kint értékesítettek, meg fontosak. Hát a mérleg ugye a piacon az egyértelműen az elsődleges, hogy mérleg. De kint volt a kosaras, a kerámikus, a bőrös, a csizmás is, az is kint volt. És akkor különböző fazonokat helyeztünk ki, hogy lehessen látni, hogy hogy változott a korszakkal egyébként magának a cipőnek, a viseletnek a divatja, meg egyáltalán az igény iránt. I'm not.

0: A piac után a múzeum pipatóriumában majd a foglalkoztató és élménytérnek berendezett padláson folytatjuk a bejárást.
1: A pipák például, hogyha megnézzük, akkor nagyon szépen díszítettek, faragottak, évszámokkal ellátottak, és egy nagyon picit besárgultak, tajtékpipák. Ez ilyen kiváltságosaknak volt, ugye, akik dohányoztak, pipáztak, és például a nagy templomot, hogyha említem, az evangélikus nagy templom, ahogy említettem, 1745 a kicsi templom, 1824 a nagy templom, és ott Hány János volt az evangélikus lelkész, és az ő nevéhez fűződik például a dohánynak a bekonosítása ezen a területen, hiszen a pipatórium előtt állunk, tehát hogy legyen kapocs a kettő között.
2: A termelés szempontjából, dohánytermesztés szempontjából?
1: Igen. Dohánytermesztés, és még volt egy fontos növény, amit ezen a területen az ő nevéhez fűződik a bekonosítása, az nem más, mint a lucerna. Ez a terület ugye mezőgazdasági terület. A lucernának először azt gondolták, hogy egy haszontalan valami, és csak úgy nő. Egyébként hatalmasan meg tud nőni a lucerna, aztán meg rájöttek ám, hogy ez egy nagyon nagy fehérjeforrás a lucerna egyébként az állatoknak, de ez nem csak a patásoknak, a négylábúaknak, hanem a kapirgálóknak is egyébként, hiszen mostanában már ugye nem csak zöldként, hanem színálbak, annak idején is ugyanezt megcsinálták, és most ugye vannak kimondottan lucerna termesztő területek itt is ezen a részen, és a takarmányozásnak egy nagyon fontos terméke. Úgyhogy ő Hány Jánosnak a nevéhez fűződik, és ez még egy nagyon régi darab, ez egy évvel idősebb, mint az előbb ott a presbiteri széket mondtam, mert az ugye 1781, és ez 1780-as, ez egy bírói szék egyébként, ez az első bírónak, hiszen bíró volt még ugye a polgármester előtt a településnek az élén. Úgyhogy ez a közigazgatási rész, de ne hagyjuk ki még ezt a kis pici vitrint, ebben pedig egy nagyon-nagyon régi dokumentum, ha csak annyit mondok, hogy 1844 meg 1845, de ez a két dokumentum, ez egy eredeti, mind a kettő, az egyik legelő elkülönítési szerződés, a másik pedig örökváltsági szerződés, aminek az volt a lényeg, hogy az ezen a területen megerősödtek a jobbágyok, és akkor kiszerették volna fizetni a földesurat egy összegben, és ezt meg is fogadták, hogy ezt kifizetik. A földesurak bele is mentek ebbe, hiszen akkor egy összegben egy hatalmas összeget kaptak a kezükbe. Igen ám, csak közben kitört ugye 1848-as, 49-es szabadságharc, és innentől fogva ugye utána már a jobbágy felszabadításról is beszélhetünk, ami azt jelentette, hogy itt ugye megköttetett ez a 1845-ben ez a örökváltsági szerződés, amire kötelezték magukat, hogy ők már pedig kifizetik ezt az összeget. Hát kérem szépen, nem nagyon sikerült neki kifizetni, mert nagyon sokára, valami 1873-ra sikerült nekik kifizetni egyébként magát ezt az összeget. Sajnos ezt ki kellett nekik fizetni, míg ugye mások pénz nélkül, megfizetés nélkül ugye felszabadultak.
0: Igen, ez 1844-ből datált ez a szerződés. Most lenézek ide az idővonalra, és 1844-ben született például Munkácsi Mihály is, és akkor vannak a nemzetközi jelölések. 1843-ban, mondjuk az egy évvel előbb volt, a magyar nyelv állam nyelvé nyilvánítása történt. Elkezdik szabályozni a Tisza mellékfolyóit, a Lánchíd alapkőletétele 1842.
1: És nagyon érdekes egyébként, hogy nekünk, ami legalábbis én nagyon élvezem azokat a gyűjtéseket, amiket a régészeink is egyébként, a régészeinknek is köszönhető. Például az egyik évben bejött egy Lánchíd bárca, most így, hogy a Lánchidat olvastuk itt. És a Lánchíd bárcának ugye az volt a lényege, hogy azzal lehetett átkelni a túloldalra. Jó érzés, hogy nekünk egy ilyenünk is van, mert hogy került erre a területre, ugye, mert hogy az a régészek itt ásták ki. De nekünk azért egy csoda, mert én nekem például volt egy 48-as kiállításom. Én ott például szerepeltetni tudtam, tehát volt valamilyen kapocs ehhez az időszakhoz, hiszen országos eseményről beszélünk, nem csak helyi eseményről, és sőt, itt akkor ezen a területen olyan sok minden nem történt, mint 56-ban, mert 56-ról már tudok inkább beszélni ebben az időszakból, de a 48-as időszakhoz kapcsolódóan meg ez nagyon jó volt.
0: Egy nagy időt lépünk most, tehát egy egész más korszakba érkezünk. Ez a padlás, régi korok tárgyainak rejtek helye. Itt is megvan az idővonal, de most nézzük előbb a tárgyakat a tárlóban. Játékoktól kezdve a szobafogas, kicsit vegyes, de vannak retro tárgyak is benne. Itt mi a lényege ennek a padlásnak?
1: Hát itt azt szerettük volna most bemutatni, hogy régen egyébként ugye minden fontos volt, és most meg mit csinálunk? Állandóan lomtalanítunk, kidobjuk. Annak idején ugye az idősebbek ugye azt gondolták, hogy hát ez jó lesz még valamire, lásd, hogy az asszalókosár. Eltette az asszalókosarat mondjuk azért, mert úgy gondolta, lehet, hogy most nem asszalt, de a következő évben vagy két év múlva igen, vagy még jó lesz majd valamire. De minden tényleg meg. A madárfogótól kezdve itt is van pipatórium, fogas, a különböző gyermekjátékok, a roka, ahogy te is említetted. Tehát próbáltuk azt bemutatni, hogy igenis voltak annak idején kincsek. És most is egyébként, tehát mi például úgy gyűjtünk, hogyha kimegyünk valahova, hogy ez a korszak is egyszer egy történelem lesz, tehát most akárhogy is nézzük a jelenkor, tehát itt is a jelenkor tárgyait is ugye bevesszük, hiszen ez is egyszer csak elmúlik. Hát például a telefont, ha csak a telefonnak a változását nézzük, hogy milyen hihetetlen gyorsasággal változik abból a nagy bumfordi telefonból, most meg már ezek a okos telefonok.
2: Olyan a berendezésnek a tere is, mintha padláson lennénk. Itt van a gerenda, föl vannak a pokrócok, a zsákok, a kötelek, akaszgatva, megvan a padlás érzés, ahogy ide belépünk.
1: Hát igen, ez direkt egyébként olyan, mint a gerenda lenne, ugye, hát ott fönt is, meg hát eleve erre is ülhetnek a gyermekek, ugye, ez a gerendaszerű kis ülőkét alakítottunk ki, és a kis kolléganő, amikor készíti a foglalkozást, amikor kisebb csoporttal jönnek, tehát nem a lenti, amit mutattam, muszpedes nagyobb teret, akkor ez csak lehajtja, ez egy asztal. De egyébként itt is lehet olyat, hogy tehát eleve egy ilyen interaktív foglalkozást úgy kialakítani, amihez viszont nem kell az asztal.
3: A Békés Csabai Munkácsi Mihály Múzeumban Kovács Mártával, az intézmény történész muzeológusával beszélgetünk.

0: következő terem, és megint egy korszak, egy új korszak, Csabai életkép 1800-tól az 1900-as évekig.
1: Ez egy posztjanás ház.
0: Előterasz, vagy előtornác?
1: Igen, előtornácos ház. Ez ugye jellemző volt erre a területre, és most is van még egy jó pár. Én azt úgy emlékszem, mintha azt mondták volna, hogy közel 100 ház van még ezen a területen ilyen jellegű felépített. Hát ezek már nyilván ezek védett házak, tehát ezeket nem bontják le, ezeket ha próbálják azért felújítgatni. Kihelyeztünk oda favillákat, kosarakat, sütőlapátot, ugye itt a teraszos része, ez pedig a Kati, áll a Katiba a gyerek, ugye szokták mondani. Ez egy ilyen kis járóka, ami az 1910-es években, ugye ez volt. Na hát ez olyan nehéz, hogyha ebbe beállították a gyermeket, sem erre nem borult el, benne maradt nyugodtan, amíg a édesapa csinálta a dolgát. Elkészítettünk egy ilyen férfi és női öltözetes kis selfie pontot, és akkor emögé, emellé, elé, tehát itt szoktak így fotózkodni nagyon nagy előszeretettel a látogatók, úgyhogy ezt szeretik egyébként, ezt a selfie pontot. Hát ez a Blücskó kerékpár, ez egy nagyon érdekes egyébként, egy fakerekű kerékpár. Hát ez a kerékpározásnak ugye az teljesen a kezdetleges része. Érdekességként tettük ki igazándiból, mert hát ehhez az időszakhoz kapcsolódik.
0: Volt egy Békés Csabai kocsigyártó műhely, és készített kerékpárt is?
1: És igen, ott készítették, igen. Ez a rész pedig, most belépünk a néprajz és a történelem vonalba, tehát a jobb oldalon, ahogy megyünk kifele, a történelmi rész megy, kronológiába, eme oldalt pedig a háztípusok, itt például a Csabai Simréderes ház, ez egy ilyen pletykaház, pletyka elejű ház, ez így nézett ki egyébként, egy ilyen egyosztató ház volt, az volt a lényeg ennek, azért hívják pletyka elejű háznak, a nevében is benne van, hiszen volt egy ilyen kis kiugró részen áttetős ház, oda leült körbe az emberek, kukoricát morzsoltak, vagy babot fejtettek, és beszélgettek, pletykálkodtak.
0: Tehát ez egy utcafrontra nézett, ez a Simléder mondjuk? Vagy a portán belül volt?
1: Ez szerintem a portán belül volt, mert én úgy látom, hogy itt van a bejárat a kerítés. Látod, itt is itt van, így lehet látni. És akkor minden egyes háznál különböző tárgyakat helyeztünk el. Itt például a ház berendezése, a tiszta szobának a berendezése, a tükrös, a téka, a különböző kuglovsütő szűrők, akkor a komatál, tehát kályha dísz, szintén butellák, tehát a kerámia rész, és a gyönyörűséges, ugye...
0: Festett fából készült bútorok.
1: Így van. Abba például ott van az évszám, és 1852, ugye ott tartották például az imakönyvet, a pálinkát.
0: A téka. Szerintem fali
1: téka. Így van.
0: A tükör is, a fali tükör milyen díszesen ki van faragva, majd ki is van díszítve különböző színekkel.
1: És évszámok, mindenhol az évszámok jelen vannak. Tehát ezek, ami még nagyon, én azt gondolom, akinek van ideje, nagyon jó, mert ugye le vannak ezek a dolgok itt írva, egy kisebb leírással itt a tablókon. Viszont mindenhova tettünk egy tévét, egy olyan tartalommal feltöltve, amely, hogyha valakinek hosszabb lélegzetű ideje van, akkor az szuper jól tud tájékozódni. Nagyon-nagyon-nagyon sok információ van rajta, tehát ez, és egy nagyon könnyen kezelhető, érintő képernyős, és vissza az időbe, és nagyon sok mindent meg lehet tudni róla.
0: Megfordulunk, ez pedig az előtornácos vagy posztjanás ház, amit már láttunk, illetve a leírása. És itt is, hogy mit kell rajta látni, majd megfordulunk, itt pedig a belső tér
1: és a ruhák. Igen, és akkor itt van a csizmahúzótól kezdve a csizma, a szűrig, a pruszlik, minden, a ködmönök, a nagyon szép öltözet. Csabai, tulajdonképpen ez a csabai viseletet, ez a rész azt mutatja meg.
0: Ez a hölgyviselet nagyon szép, ezzel a kendővel.
1: Nagyon szép, igen.
0: Ilyen szürke szoknya, rakott beütésű, nem tudom, hogy ezt lehet-e rakottnak nevezni.
1: Hát ilyen ráncolt,
0: de valami ráncolt, és egy szép sejemkendő, mintás sejemkendő van a vállára. Borítva ez pedig itt a juhász, illetve a férfi viselet. Szűr talán? Igen, az igen, a rátétes az szűr.
1: Szűr, ködmön. Igen.
0: már itt és a következő, egy kicsit ilyen klasszicizáló háztípus.
1: Igen, ez már olyan.
0: A következő, itt a, az oromzaton már nem fa, hanem kő oszlopok vannak.
1: Igen, és akkor tartónak. Itt pedig ugye ennek a résznek, meg a, hát nagyon sokak számára ismert a, tulajdonképpen a disznótoros életet mutatjuk be, hiszen van perzselő, az perzselő, disznósajt, prés, akkor töltő, és nyilván ehhez kapcsolódóan a zsíros bödön, meg a minden egyéb, de van egyébként egérfogó is, teljes kanna is, tehát igazándiból, ami egy kamrában, mert egy kamrapolcot ugye behelyeztünk, amit egy kamrában lehet látni, tartani különböző eszközök, amikkel a süteményt szaggatták ki.
0: Olyan jó lenne például, hogy egyenként egy ilyen tárgyfelismerő óra kiteszik például ezt ide. Na, ez szerinted mi? Nem biztos, hogy mindenki az egérfogóra gondolna. Az például, én nem tudtam volna mihez vérni.
1: Disznósajt.
0: A disznósajtnak a prése. Soha nem láttam ilyet.
1: Hát igen,
0: érdekes.
1: Mert, na ezért kell nekünk múzeológusoknak ugye ezeket a tárgyakat is úgy, mert hogy ugye ezt még van, aki tudja, még, van, aki meg még nem is találkozott vele, sosem, hiszen a disznótoroknak az ideje is, ugye igazándiból, ha belegondolunk, a vidéki helyeken igen, de már ilyen nagyobb városokban már nem feltétlenül művelik, hanem megveszik a száraz kolbász, vagy a szalámit a boltokban.
0: Meg ugye az eszközök is változtak, tehát lehet, hogy egy böllér tudja, hogy ez ilyen volt régen a disznósajt, prés vagy nyomó, de most egész másképp.
1: Hát, meg azért fejlődik a technika, tehát biztos kitalálnak már, ahogy beszéltük is ugye ott a padlás résznél is, hogy annyi minden változott, újdonság, ami megkönnyíti ugye ezeknek a feldolgozásokat, megkönnyíti a dolgunkat.

0: A történelmi rész az év műtárgya sorozat egyik darabjával, a Céh ládával indul. De láthatunk ebben a térben Máriás szabját, régi belterületi térképeket, Hajdú egyenruhát, és itt esik szó a vasút megjelenéséről és a település ipari fejlődéséről.
1: És minden szakág egyébként beletette egy tárgyat. Én ezt emeltem ki, ez egy céhláda, csizmadia céhláda, és ennek az az érdekessége egyébként, hogyha ránézünk, hogy általában a céhládáknak az elején a mesterségnek az eszközei meg a kellékei szoktak. Tehát ennek itt kéne lennie, kérem szépen, cipész eszközöknek és egy csizmának, cipőnek. Na most itt nem azt látjuk, hanem egy zöld alapon, egy piros-fehér-zöld, tehát egy hazafiasságot a címerrel tükröző kis ládikát látunk, és éljen a haza, és az egyetértés, az összetartás. Tehát ez valószínű, hogy 1848-as időszakban átfestett. Egyébként meg, amikor kitettük, mielőtt kitettük, én megemeltem ezt a kis ládikát, és a ládikának a tetején lehet látni egyébként az évszámot 1820, és a céhmester embereknek, a csizmadia mester embereknek a neveivel felsorolva. Tehát ez egy valóban egy csizmadia céhláda volt, csak mondom, ebben az időszakban átfestették. Következő résznél ugye a 48-as időszakot idézzük fel. Ami érdekesség, ez a Máriás szabja, amely egy csonk igazándiból.
2: Kard csonk, vagy egy, igen, le van törve az egyik része a kardnak, csak a markolata van meg.
1: És azt nem tudjuk egyébként, hogy ez kié volt, ugyanis ugye tudjuk, hogy a vegyelletétel az itt volt Gyulán, az Almási kastélynál, és ott például ugye volt ilyen esemény, hogy eltörték ugye a szekér kerekébe a kardokat. Ez lehet, hogy valakinek a kardja, de hát ezt még most egyelőre eddig még nem tudtuk egyébként kideríteni. Ez már ugye a 48-as időszakot követően, úgy Ferenc József látogatásait például ezen a területen több helyen is megfordult, ugye 1854 és 59 között. Ez viszont, amit itt látunk, ez Straka Ernő városi mérnöknek a belterületi térképe, amelyet 1884-ben készített, 1862 és 1892 között volt városunk mérnöke. A belterületeket, legelőket, ezeket készített, ilyen telekkönyveket, valamint a piacot szabályozta, hogy hol lehet piac, mikor lehet piac, milyen piacok. Hát ez a rész, ez a térkép rész, amit most itt látunk, ugye ennél sokkal-sokkal másképp néz ki most már, Csaba.
2: A folyó, illetve a vasút, ez ilyen állandó pont még most is.
1: Persze.
2: Hogy most hol lehetünk, ugye ott van fönn a vásártér, azt gondolom már területen kívül esik.
1: Hát az azért, mert az a vízfolyás, az élővíz csatorna, és mi beljebb vagyunk itt.
2: Igen. Ott a templomtér, tehát
1: igen.
2: Nagyjából ott vagyunk.
1: Igen.
2: Vagy
1: igen.
2: Itt vagyunk most, ahol.
1: Igen, igen, igen, igen, igen. Mert a vásárok is megvoltak egyébként határozva, hogy voltak, amik bent voltak a belső részen, volt, amelyik meg kint, kijebb volt, tehát a élővíz csatorna másik oldalán. Ez az első világháborús részünk, Gyóni Gézának a verse például, vagy ezek az eszközök, amiket itt lehet látni, ezek a fém, fa eszközök, ezek mind a háborús háttérben készítették saját kézzel, ilyen háborús anyagokból, ez például ágyúlövedékből, vagy különböző fa anyagokból ezeket ott készítették, vagy táborírva levelező lapok, amiket lehet látni. Ez a mi Hajdú egyenruhánk. 1952-ben került be a múzeumunkba ajándékozás útján. Lehet látni rajta a város címerét, a bojton is, meg a sapkabojton is, meg a kardbojton is. Ez amikor Horthy Miklós jött Csabára, akkor Bertotti István polgármester úr fogadta az állomáson, és ez a szép Hajdú egyenruhába díszelgett ott a kocsis. Egyébként van olyan fotó. Na, például ezek olyan érdekességek, hogy amiről én most beszélek, ezt tulajdonképpen tudom dokumentációval is, tehát fotóval is bizonyítani, hogy ez valóban így jöttek, itt voltak, és hogy fogadták a vasútállomáson, és ott volt a szép díszes öltözetben a Hajdú a tömegben. Ez pedig a második világháborús blokkunk, úgyhogy az előbb is beszéltünk, hogy a térképről itt lehet látni, hogy mekkora a vasút megérkezése 1858-ban mekkora áldás volt, hogy itt fellendítette ugye az ipart, a malomipart főleg, mert ugye az is már malom akkor rozentálmalomként működött, tehát akkor beindult, igen, a Svájcba, Franciaországba, meg mindenhol keresték a csabai lisztet. Itt viszont átok volt, hiszen egy stratégiai célpont volt a vasútállomás, és ugye ilyen nem voltak ilyen precíziós bombák, szőnyegbombázás volt, és akkor hát, tehát mindent. Tehát mindent, az ég egy adta a világon, olyan távolságokban lebombáztak dolgokat, hogy például kint Jaminába, innen nem tudom hány kilométerre van a katolikus templom, amit 1930-ban építettek, a földdel egyenlővé lett 1944-ben. Ez a rész egyébként egy ilyen kis kincses rész, hát ahol nagyon szép kis ezüstárgyakat is helyeztünk ki, akkor különböző tintatartókat, kölnis üvegeket, tehát ez a legyező, tehát ez egy ilyen kis finom rész itt. Mm-hmm. Ez egyébként Gyöngyösi Jánosnak, aki 1947-ben külügyminisztere volt, békéscsabai származású, ahova fogunk majd menni a séta során, katolikus templom mellett élt. Ő egyébként ebben az időszakban külügyminiszterként volt jelen, és amikor volt a csehszlovák-magyar lakosságcsere, akkor sajnálatos módon ugye ő volt, aki alá kellett, hogy írja ezt a lakosságcsere egyezményt. De hogy ne csak szomorúságos dolgokat nézzünk, érdekességnek ez a tölcséres lemezjátszó is egyébként nagyon érdekes. Hát aztán nem utolsó sorban ez a fagyasztó szekrényke, aminek tulajdonképpen a jégtartó része itt van, tehát ide tették be a jeget.
2: Vágott jeget, vagy
1: igen, ilyen kockára. Igen, valahogy jeget, be.
2: És akkor itt
1: volt az a...
2: Két kis polc, igen.
1: Igen.
2: És fém, a belseje, fém.
1: Igen, és fa külseje, tehát nagyon egy érdekes darabja egyébként a gyűjteményünknek.
2: És van egy csap, ugye az olvadó jeget, előbb-utóbb ugye olvadt, oda alá tettek, bizony, gondolom valamilyen tányért, és abba csöpögött bele.
1: Így van, az meg ott kiengedte a vizet. Amikor ide kilépünk, így megérkezünk
2: a vasút, amiről beszéltem. Békéscsaba.
1: Igen.
2: Füstölő gőzmozdony, épp tolac.
1: Igen, mert 1858 volt, ahogy említettem már, amikor megjelenik a vasút itt Csabán, és ugye ez tényleg egyébként egy hatalmas fellendülést hoz nekünk, hiszen bekapcsolódunk ugye a kereskedelmi vérkeringésbe, és automatikusan az ipari épületek, meg az egyáltalán az ipar fejlődésnek indul. Ahogy említettem már, ugye ott a Rosenthal-Maromnak a lisztje 1873-tól már, későbbiekben már ugye világhírűvé válik, de aztán utána a fejlődésnek indul, egy csomó ipari épületet ide kitettünk, a téglagyár. Ezen a részen, amikor a betelepítés volt, akkor először paticsból építettek. Na most a patics az egy ilyen vesző és sár vagy agyagból készült dolog, és abból építettek például először templomot, és már felfedezték, hogy itt van olyan, tehát úgy hívják sokan, hogy Jamina, vagy Erzsébet hely, tehát ennek a területnek van egy ilyen része, ahol ilyen bánya gödrök vannak, vagy bánya tavak most már, mert most már ugye feltöltődött vízzel. Onnan bányázták ki az agyagot. A téglagyár például akkor indult el. Volt sejengubó beváltás, sejenfonoda, bútorgyárak, tehát ezeket mind szerettük volna a látogatóknak bemutatni, hogy a fontosabb üzemek termelése, hogy mik is voltak konzervgyár, hiszen ezen a részen hűtőipar, mondtam, ugye mezőgazdasággal foglalkozott. A mezőgazdasággal kapcsolatos terményeket meg fel kellett dolgozni. Konzervgyár, hűtőgyár, hűtőipar, tehát itt azért voltak gyárak és feldolgozó üzemek.
0: A zene után Kovács Mártával a békéscsabai főtéren a Városháza előtt álló betelepítési emlékkőnél kezdjük a város katolikus emlékeit és történetét bemutató barangolásunkat. Ha tehetik, maradjanak velünk!

0: Idén több alkalommal indítottak Békés Csabán tematikus sétákat. Változatos témák, különböző útvonalak, mely során felkeresték a megye székhely meghatározó pontjait. A Csabai Katolikus Emlékek Nyomában című történelmi barangolást az Alföldi Város hangulatos főterén kezdjük. Kísérőm Kovács Márta, a Munkácsy Mihály Múzeum történésze, és Szigeti Antal, a páduai Szent Antal plébánia templom nyugalmazott plébánosa.
1: Most ahol megálltunk, ez egy 1718-as évszámmal ellátott kő, amelyet a városunk emlékül állított tulajdonképpen a betelepítésnek. Paticsból építették először ugye a templomokat, amit veszőből és sárból vagy agyagból készítettek. Majd a későbbiekben, itt most az evangélikus kis templomról fogok beszélni, mert hogy ugye az volt az első 1745-ben, ami most is a mai napig itt áll.
2: Ez ott állt a Paticsfalú templom is annak a helyén?
1: Igen, a Paticsfalú templom is, és ez a kis templom meg itt van a bal oldalt, 1745-ben épült, most innen nekünk balra, nem csak látszik, nem látszik a fáktól. Akkor

0: Kinek az volt a feladata, hogy a nappali harangokat megkongatta, hogyha tűzeset volt, valamint zászlóval, piros zászlóval a nappali fénynél, és éjszakánál meg ugye lángfáklyákkal mutatták, és a haranghúzással a tűznek az irányát, hiszen nem volt hiszen akkora terület, mint most, ugye Csaba, tehát ők nekik ez volt a feladatuk a tűzőzőknek. És a katolikusokat 1746-ban települtek ide be, 1746-ban. Na most a telepítéssel kapcsolatosan nem vegyítették az evangélikusokkal, hanem ők nekik egy, a Szarvasi út, nekünk itt van olyan, hogy Szarvasi út, a Szarvasi útnak a két oldalára kaptak házhelyeket, és ott építkeztek. Ezt követően már 1750-ben volt plébániájuk. Na most a plébániában a források, az ottani írott források alapján már 60 főről beszélünk, 60 hívőről beszélünk. A plébánia állt, majd ezt követően a plébánia mellett már volt nekik iskolájuk, de ugye kellett nekik templom is, és ők is elkezdték építeni a templomot. Na most itt a katolikus templomot, amit most látunk, ahova majd mindjárt bemegyünk, neogótikus stílusban épült. Ennek a helyén volt valóban egyébként a korábbi, és most megint csak előveszek egy papírost, mégpedig ez az evangélikus nagy templom, ez 1824-ben épült, és kérem szépen itt van a kis katolikus templom. Akkor egy tornyos volt, és barokk stílusú, nem neogótikus stílusú.
1: Mind a három templom kezdettől fogva itt volt a téren, így ahogy van, látom, így a régi
0: kép alapján. És ez így nézett ki, és Gémeskút. Volt a,
1: igen, tényleg
0: a
1: itt a főtér közepén.
0: És ezt a templomot, tehát ahogy mondtam, hogy először Paticsfalú volt a templom mindenkinél, majd itt ezt a templomot, ezt barokk stílusúba, ezt 1769 és 70 között építették fel. Akkor is torony nélkül. Majd 1818 és 1820-ban került torony a templomnak a tetejére. Aztán kérem szépen eltelt 20 év, 1838-ban egy villámcsapás következtében megsérült a templom. Nem nagyon volt pénz a felújításra, csak az alsó szintet hozták rendbe. Aztán az időfoga azért ugye tett még erre rá, és elérkezett 1907, amikor megfogalmazódott az, hogy kellene, ugye a hívők száma már nőtt, valamint kellett ugye egy újabb templom, mert ugye nem felújítani akarták, hanem egy újat építeni. Na most ehhez aztán pénz kellett. Na most a pénz az viszont úgy jött össze, hogy az egyház megye először adott 30 ezer koronát, valamint megemlíteném Zsilinszky Mihálynak a nevét, ő egy evangélikus egyébként, tehát vallásiban más vallású. Egyébként a Vallás és Közoktatási Minisztérium államtitkára volt, Békés Csabai származású személy, akinek nagyon-nagyon sok köze volt és befolyása volt a városhoz, hiszen ő volt az a személy, hogy egy kicsit haza is húzzak, aki például a Munkácsy Mihály Múzeumnak a létrejöttét, akkor a Közművelődés Házának a létrejöttét is támogatta. És ő volt az, aki a katolikus templomnál eljárt, mint államtitkár, hogy az állami támogatást 50 ezer koronát kapott. Na most 50 ezer korona az államtól, 30 ezer korona ugye a megyétől, a egyház megyétől, a többit pedig a hívek összeadták. Na akkor meglett a pénz, akkor 1907-re elkészült a megbízott terv, egy neogótikus stílusú templom építésére, egy tervezet, valamint az alapkőletétel is ebben az évben megtörtént, és akkor kérem szépen lebontották ezt az épületet, a barokk templomot, és akkor itt a plébánia és a városháza akkor már állt, ugyanis a városházát, ahogy mondtam, hogy visszafordulok az időbe, 1873-ba építették meg, tehát a városháza és a plébánia közé felhoztak egy fakis templomot, azért, hogy a hívek azok tudjanak misére menni.
1: Ideiglenes templomot az építkezés idejére?
0: Hát hogyne? Hát 1907-től 1910-ig beszélünk, tehát 1910. június 12-én Pádua-i Szent Antalnak az ünnepére lett kész átadva a templom, és akkor volt az ünnepélyes átadás, ő egyébként a szegények védőszentje. Akkor elkészült ez a neogótikus, ez a téglafalazatú, akkor palatetős volt, majd 2005-ben készült ez a fém rozsdamentes tetőszerkezet, és hogyha egy nagyon picit közelebb megyünk, 61 méter
1: nagyon,
0: magas.
1: Az egyik, a három templom közül most nem tudom a különbséget,
0: ez a 61
1: mennyire
0: méteres,
1: magasabb.
0: Az evangélikus nagy templom az 70 méteres, az magasabb.
1: Teljes mértékben tégla, sárga és vörös tégla.
0: És ide, ha jövünk, tehát beszéltünk a 61 méter magasságról,

0: világról, és ha szembe állunk vele, akkor a harangok a jobb oldali részben vannak, például 4 harang, egyébként a bal oldali részben is volt harang, de az első világháborúban a háborús gépezet mozgatására, a lőszerek elkészítésére összegyűjtötték a harangokat, többek között itt is, és itt a jobb oldali részben 4 harang volt, vagy van most, jobban
1: mondva. Ez a rész, ez a torony.
0: A torony, így van. Van a lélekharang, és aztán van egy 180 kilós, egy 90 kilós. Itt ezek a harangok lakoznak, és a templomba, ha most bemegyünk, a templom belsőbe, a templom belsőnél nem minden egyszerre készült. Ugye azt mondtam, hogy 1910. június 12-én adták át. Na most, hogyha ide megyünk a templom ajtóval, ajtó fölött, ez a mozaik kép 1932-ben készült el.
2: A bejárat fölötti színes mozaik kép a trónuson ülő Szűz Máriát és a kezében tartott kis Jézust ábrázolja. Az Istenszülő fején a magyar szent koronát, jobb és bal oldalán egy-egy angyalt láthatunk. A mozaik kép alatt van a fő bejárat, itt lépünk majd a díszes belső térbe.

0: kék a mennyezet, főhajó, illetve a két oldalhajó, és még egy kereszthajó rész is van, úgy tűnik, és még az oltár is neogótikus.
1: Így van.
0: Nincs viszont oltárkép, hanem a szentélyben, a falakon körben vannak különböző jelenetek megfestve.
1: Tehát most, hogyha bejövünk így, ahogy te mondtad, tölgyfa, neogótikus padokkal várják a hívőket. Aztán, ha megyünk tovább, a jobb oldalon első királyunk, Szent István király látható, a bal oldalon pedig Szent István királynak gyermeke Imre herceg. Amikor említetted, hogy nagyon szép képek láthatóak, ez a Gróh István és Gróh Béla, ők festették fönt a felső sávot, hogyha nézzük, a 12 apostol látható a felső részen. Az üvegablakokról majd Antal atya fog beszélni, mert ha viszont a lenti részét nézzük, akkor itt pedig Szent Antalnak a tulajdonképpen az életútját itt tanít, ennél az első képnél, ott a másiknál a halaknak prédikál, és nagyon szép nagy képek. Ott a harmadik képnél gyóntat, és itt pedig ennél a képnél, ennél az, a negyedik képnél pedig gyógyít.
0: Minden üvegablak festett, és bizony, színezettük.
1: És mindegyiknek van jelentősége.
0: Más stílusúak talán máskor is készültek?
2: Eléggé épségben megmaradtak. Az a szentélyben lévő üvegablakok, azok a templom építés korában készültek, 1910-ben szentelték a templomot, és azt követő egy évtizeden belül lettek ezek felállítva oda.
0: Három van a szentélyben, vagy öt, csak most pont háromra látunk rá.
2: Kettő nem látszik innen. Tehát sorrendben, hogy itt van is, jegyezzük, hogy a Szent Ágnes vértanú az egyik ablak, a második Szent István felajánlja a koronát Szűz Máriának, a középen látható ablak az pedig Jézus mennybe menetelét ábrázolja. Azután a következő üvegfestmény, üvegmozaik, az pedig Szent Antalt ábrázolja kis Jézussal, ez is 1911-ben készült. Az ötödik pedig a Szent István vértanút ábrázolja.
0: És a hajókban az üvegablakok, itt nem annyira egyértelműek a látottak, számokat látunk, illetve igen, könyveket, hogy itt mit próbáltak megjeleníteni. Igen, ott a túloldalon is épületet, illetve személyek arcképét látjuk.
2: A stílusban is különböznek a többitől. Ezek 1980-as években készültek. Mohai nevű ablakkészítő mester készítette ezeket, Mohai Attila. Az első eukarisztikus kongresszus emlékére készült. Aztán ugye egyet állítottak a Szent Jobb tiszteletére, Szent István Jobbját hozták ide 1938-ban szintén. Tehát ez még a kongresszus emlékére készült. Majd a Lurdi jelenés emlékére van állítva egy ablak 1858-ból, illetve hát ugye akkor hirdették ki a szeplőtelen fogantatás dogmáját, és a szűzanyja ezt megerősítette, én vagyok a szeplőtelen fogantatás. Majd ugye a második vatikáni zsinat emlékére is 23. János és 6. Pál pápák arcképével emlékeztette a második vatikáni zsinatra, és hát az egyik ablak pedig Krisztus monogramjait ábrázolja. Akkor egyik festmény a templom történetére emlékeztet. Az első templomot ábrázolja 1770-től, amelyik 907-ig állt, azután lebontották, és annak a helyére épült a mostani templomunk 1910-ben. És hát a szentélyhöz közeli ablak pedig Máriával kapcsolatos.
0: Itt fölöttünk is van egy ablak, egy ólomüvegablak, illetve az orgona fölött egy nagy rózsaablak. Pont rálátunk a szentélyből.
2: A rózsaablak az pedig hát a hét szentségnek a motivumai vannak ottan. Nem nagyon lehet felismerni ezeket, de ha jobban odafigyelünk, akkor talán sokat kell már mennünk, igen, hogy lássuk őket.
0: A mennyezeten pedig a négy evangélistát, igen, látjuk, de a szimbólumok megjelenítésével a... Van-e altemplom? Építettek-e?
2: Eredetileg nem volt, de most a felújítás alkalmából építettünk egy altemplomot, mert olyan mélyek az alapok, 5 méter mélyen vannak, hogy még statikailag megoldható volt.
0: Csak ez az egy katolikus templom van Békés Csabán?
2: Van még egy nagyon szép új templom, Jézus Szíve templom Jaminában. Az arról híres, hogy a Patai László festette ki az egész templomot, szinte tetőtől talpig. Hát világörökség része lett, azt is érdemes bemutatni, megnézni.
0: Kovács Mártát, a Békés Csabai Munkácsi Mihály Múzeum történész muzeológusát, és Szigeti Antalt, a páduai Szent Antal plébánia templom nyugalmazott plébánosát hallották. Messzelátunk mai adása ezzel véget ért. A zenei szerkesztő Varga Ramona nevében is további kellemes rádiózást kívánok. Búcsúzik a szerkesztő Szent Irmai Ágnes.

0: a Pénék Pikán felvétele szólt.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: 2 óra van.